0: Evettes, mert kiesik az oldalam. Egy szál magában fenyeget ezer farkas. Farkasok, támadás!
1: Nesztek! Nesztek! Nesztek!
2: Nesztek! Nesztek! Bravo!
3: Hurrá!
4: Hurrá!
5: Csak én tudnék ilyen bátor lenni egyszer.
1: Semmiség.
3: Szabad az út! Indulhatunk a boszorkányhoz!

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Tilos Rádió. Ezen a héten Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije című regényének feldolgozását halljátok. Figyelem, kiskorú hallgatók, kizárólag nagykorú jelenlétében hallgatok.

Így hát kisonfordált a szállóból, és ismét Wayne használt autói között találta magát. Folytatta a beszélgetést a gyorsforgalmi útforgalmával. A koktélbárban a mixer most bekapcsolta a mennyezeti ultra ibolya lámpákat. Bonnie McMahon egyenöltözéke, mivel fluoreszkáló anyagokkal volt impregnálva, kigyúlt, mint egy neon reklám. Ugyanígy a mixer kabátja, meg a falakon lévő afrikai állarcok. Ugyanígy Dwayne Hoover inge, meg még több másik férfi inge. A következő okból. Ezeket az ingeket olyan mosószerekkel mosták, amelyek fluoreszcens anyagokat tartalmaztak. Napfényben fluoreszkáltak, ezért fehérebbnek látszottak. Amikor azonban ezek a ruhadarabok sötét helyiségben ultra ibolya fénybe kerültek, nevetségesen fölragyogtak. Fölfénylett Hoover Nyuszi fogsora is, mert fluoreszcens anyagot tartalmazó fogpasztát használt, amely napfényben állítólag ragyogóbbá tette a mosolyát. Ahogy most vigyorgott, mintha tele lett volna a szája karácsonyfa izzókkal. De a legragyogóbb új fényforrás Kilgore Trout új estéi ingének ing melle volt. Ragyogása mélyről jött, villódzott, mintha egy radioaktív gyémántokkal tele nyitott zsákba nézett volna bele az ember. De aztán Trout valamiért előrehajolt, és a keményített ing mell meghajlott, parabola tükörré görbült. Reflektor lett az ingből, és a fénye Dwayne Hooverre irányult. A váratlan fény magához térítette Dwayne-t a révületből. Úgy vélte, talán közben meghalt. De ha nem, akkor is valami fájdalmatlan és természet fölötti dolog zajlik. Dwayne bizakodva rámosolygott a szent fényre. Készen állt bármire. Trout nem tudott magyarázatot arra, hogy a koktélbárban miért mentek át ilyen fantasztikus változáson bizonyos ruhadarabok. Mint a legtöbb tudományos fantasztikus írónak, neki is szinte fogalma sem volt a tudományról. Nem tartotta többre a konkrét információt, mint Rabo Karabekian. Így hát most csak hüledezhetett. Az én ingem régi ing volt, amelyet már sokszor kimostak egy kínai mosodában, ahol közönséges mosószert használtak, azért nem fluoreszkált. Dwayne Hoover most belerévett Trout ing mellébe, ugyanúgy, ahogy előzőleg belerévett a csillámló citromolaj csöppekbe. Eszébe jutott, amit a mostoha apja mesélt neki 10 éves korában, hogy miért nincsenek niggerek Shepherdstownban. Nem is véletlenül jutott az eszébe. Hiszen korábban szót váltott Bonnie McMahonnal, akinek a férje olyan sok pénzt ölt bele a veszteséges Shepherdstowni autómosóba. És az autómosó főként azért lett veszteséges, mert a nyereséges autómosókhoz sok és olcsó munkaerő kellett, vagyis fekete munkaerő. Márpedig Shepherdstownban nem voltak niggerek. Évekkel ezelőtt, mondta Dwayne mostoha apja annak idején a 10 éves Dwayne-nek, millió számra jöttek északra a niggerek. Chicagóba, Midland Citybe, Indianapolisba, Detroitba. És folyt a világháború. Olyan munkáshiány volt, hogy még az írni-olvasni nem tudó niggerek is jó gyári állásokat kaphattak. A niggereknek annyi pénzük lett, mint addig soha. Shepherdstownban viszont, folytatta, a fehér embereknek gyorsan megjött az eszük. Nem akartak niggereket a városokban, így hát a város határában meg a vasútállomáson táblákat raktak ki. Dwayne mostoha apja leírta a táblákat. Nigger, ez Shepherdstown. Ne adja az Isten, hogy itt találjon az este. Egy este, mondta Dwayne mostoha apja, egy nigger család szállt le Shepherdstownban egy tehervonatról. Lehet, hogy nem látták a táblát. Lehet, hogy nem tudták elolvasni. Lehet, hogy nem hitték el. Dwayne mostoha apja éppen munkanélkül volt, amikor olyan kárörvendően mesélte a történetet. Akkor tájt kezdődött a nagy válság. Ő meg Dwayne a szokásos heti útjukon voltak a családi autóval, kivitték a szemetet a földekre és beleöntötték a cukorpatakba. Minden esetre éjszakára beköltöztek egy üresen álló kunyhóba, folytatta Dwayne mostoha apja. Tüzet gyújtottak a kályhában meg minden. Erre éjfélkor odament a nép. Kirángatták a férfit, és egy szöges drót kerítés felső szálán ketté fűrészelték. Dwayne tisztán emlékezett, hogy amikor ezt hallotta, a szemétből szivárgó olajfolt szépen szivárványosan fény lett a cukorpatak felszínén. Az az éjszaka nagyon régen volt már, mondta Dwayne mostoha apja, de több néger nem töltötte Shepherdstownban az éjszakát.
Trout kínzóan tudatában volt annak, hogy Dwayne eszelős tekintettel bámulja az ing mellét. Dwayne szeme könnyben úszott, és Trout azt hitte az alkoholtól. Nem tudhatta, hogy Dwayne éppen egy olajfoltot bámul a cukorpatakon, amely 40 évvel ezelőtt szivárványosan fény lett. Trout az én jelenlétemnek is tudatában volt, már amennyit láthatott belőlem. Én még jobban feszélyeztem Troutot, mint Dwayne. Elmondom miért. Valamennyi szereplőm közül mindeddig egyedül Trout rendelkezett annyi képzelő erővel, hogy gyanakodjék, hát ha ő egy másik emberi lény teremtménye. Már korábban is többször megemlítette ezt a lehetőséget papagájának. Egyszer például ezt mondta, Istenemre, Vilja, hogy elnézem a dolgokat, nem tudok másra gondolni, mint hogy szereplő vagyok egy könyvben, és a szerzőnek olyan szereplő kell, aki állandóan szenved. És most Trout pedzeni kezdte, hogy egészen közelül ahhoz az illetőhöz, aki megalkotta. Zavarba jött. Nemigen tudta, hogyan reagáljon, különösen azért, mert én határoztam meg, milyenek legyenek a reakciói. Tapintatos voltam vele, nem integettem, nem bámultam. A szemüvegemet sem vettem le. Megint az asztallapra firkáltam, fölírtam a tömeget és az energia közötti összefüggést, ahogy az én időmben tudták. E egyenlő MC négyzet. Ami engem illet, hibásnak tartottam az egyenlőséget. Valahol szerepelnie kellett volna benne a T-nek, a tudatosság jelének, amely nélkül sem az E, sem az M, sem a C matematikai állandó nem létezhetett. Egyébként mindannyian egy golyó felületéhez tapadtunk. A bolygó golyó alakú volt. Senki sem tudta, miért nem esünk le, pedig mindenki úgy tett, mintha nagyjából értené. Az igazán eszes emberek megértették, hogy a meggazdagodás egyik legjobb módszere az, ha birtokolnak egy darabkát a felszínből, ahová az embereknek tapadniuk kell. Trout irtózott attól, hogy akár Dwayne-nel, akár velem összeakadjon a tekintete, így hát inkább átnézte a lakosztályában kapott barna boríték tartalmát. Az első, amit szemügyre vett, Fred T. Berry-nek, a művészeti fesztivál elnökének, a Mildred Berry Művészeti Központ adományozójának, a Berrytron Kft. Alapítójának és igazgatótanácsi elnökének levele volt. A levélhez hozzá volt tűzve egy szabad forgalmú Berrytron részvény, Kilgore Trout nevére kiállítva. A levél így szólt. Kedves Mr. Trout! Öröm és megtiszteltetés, hogy egy ilyen neves alkotószemélyiség Midland City első művészeti fesztiváljára áldozza értékes idejét. Szeretnénk, ha itt léte alatt családtagnak érezné magát közöttünk. Hogy ön és a többi hozzánk látogató kitűnőség mélyebben átérezze, hogy részese lett kicsiny közösségünk életének, mindannyiukat megajándékozom az általam alapított és most általam vezetett cég egy részvényével. Most már nem csak az enyém a cég, hanem az öné is. Cégünk 1934-ben amerikai Robo Magic néven jött létre. Kezdetben 3 alkalmazottja volt, célja pedig az, hogy megtervezze és elkészítse az első teljesen automatizált háztartási mosógépet. A mosógéphez született jelmondatot elolvashatja a részvény felső részén lévő emblémán. A cég emblémája egy gazdagon díszített pamlagon ülő görög istennőt ábrázolt. Az istennő zászlórudat tartotta kezében, hosszú zászló lobogott rajta. A zászlón ez állt, Viszlát Bús hétfő. A régi Robo Magic mosógép jelmondata ravaszul összekevert 2 különböző elképzelést, amelyet az emberek a hétfőről alakítottak ki. Az egyik elképzelés az volt, hogy az asszonyok hagyományosan hétfőn szoktak mosni. A hétfő ettől csak mosási nap lett, de nem különösebben nyomasztó nap. Azok az emberek viszont, akik hétközben szörnyű munkát végeztek, annak idején időnként bús hétfőnek hívták a hétfőt, mert a pihenőnap után nem szívesen mentek vissza dolgozni. Amikor Fred T. Berry fiatal korában megalkotta a Robo Magic jelmondatát, úgy tett, mintha a hétfőt azért hívnák bús hétfőnek, mert a mosás undorítja és kimeríti az asszonyokat, és a Robo Magic majd felvidítja őket. Mellesleg egy szó sem volt igaz abból, hogy a Robo Magic föltalálása idején a legtöbb asszony hétfőn mosott. Akkor mostak, amikor éppen kedvük tartotta. Dwayne Hoovernek például az volt az egyik legtisztább emlékképe a nagyválság idejéről, amikor a mostoha anyja karácsony estéjén szánta el magát a mosásra.
Kesergett azon, hogy lecsúszott a család, aztán egyszer csak fogta magát és lecsattogott az alagsorba, le a sváb, bogarak és százlábúak közé, és neki látott a mosásnak. Eljött a nigger munka ideje, mondta. Fred T. Berry már 1933-ban hirdetni kezdte a Robomagic-et, jóval azelőtt, hogy elkészült volna az áruba bocsátható, megbízható gép. És mivel Fred T. Berry azon kevesek közé tartozott Midland City-ben, akik a nagy válság idején is megengedhették maguknak a nagy táblás hirdetést, a Robomagic reklámjának nem kellett a többi között szorongva ordítozni, hogy fölhívja magára a figyelmet. Jószerivel az volt az egyetlen a városban. Fred egyik hirdetése az egykori Kietzler automobil művek főkapuja melletti hirdető táblán jelent meg. A vállalat megszűnt, mert átvette a Robomagic. A hirdetés előkelő társasági hölgyet ábrázolt bundában, gyöngyel. Épp elindult udvarházából, hogy kellemes tétlenségben töltse a délutánt. A szájából felhő jött ki, és a felhőben ez a szöveg állt. Irány a Bridge Club, addig a Robomagic elintézi a mosást. Isten hozzád, bús hétfő! Egy másik hirdetésen, amely a vasútállomásnál lévő hirdető táblán díszelgett, két fehér szállító munkás vitt be a házba egy Robomagic-et. Egy fekete cseléd nézte őket. A szeme mulatságosan kidüllett. Az ő szájából is felhő jött ki. Ő ezt mondta. Nolábacskáim, indulás! Ezek vettek egy Robomagic-et. Itt mi ránk már nem lesz szükség. Fred T. Berry személyesen fogalmazta ezeket a hirdetéseket, és akkor tájt azt jövendölte, hogy előbb-utóbb a különféle Robomagic gépek fogják végezni a világ minden nigger munkáját, ami nem volt más, mint a cipekedés, a takarítás, a főzés, a mosás, a vasalás, a gyermekgondozás és a szennyel történő foglalatoskodás. Nem Dwayne Hoover mostoha anyja volt az egyetlen fehér asszony, aki rettenetesen húzódozott az efféle munkától. Olyan volt az én anyám is, meg a nővérem is. Nyugodjék békében. Mind a ketten kerek-perec közölték, hogy nem hajlandók nigger munkát végezni. Nem voltak hajlandóak persze a fehér férfiak sem. Ők azt mondták, női munka, a nők meg azt, hogy nigger munka. Most felelőtlen találgatásba bocsátkozom. Szerintem a hazámban folyt polgárháború befejeződése addig soha nem ismert módon okozott csalódást a győztes északi fehéreknek. Szerintem az utódaik örökölték ezt a csalódottságot, anélkül, hogy tudatára ébredtek volna. Annak a háborúnak a győzteseit rászedték. Megfosztották őket az akkori legkívánatosabb hadizsákmánytól, a rabszolgáktól. A Robomagic álomnak véget vetett a II. Világháború. A régi Kietzler automobil művekből háztartási gépgyár helyett fegyvergyár lett. A Robomagicből nem maradt más, csak az agya. Az a része, amely tudatta a mosógéppel, hogy mikor engedje be a vizet, mikor engedje ki a vizet, mikor lögyböljön, mikor öblítsen, mikor centrifugáljon, és így tovább. A II. Világháború alatt az agy lett az úgynevezett Blink rendszer agyközpontja. A rendszert nehéz bombázókra szerelték föl, és az irányította a tényleges bombakioldásokat, miután a bombázótiszt megnyomta a maga piros bombák ki gombját. A piros gomb aktiválta a Blink rendszert, amely aztán úgy oldotta ki a bombákat, hogy a robbanások a kívánt rendben következzenek belent a bolygón. A Blink a becsapódási lépés időt normalizáló komputer rövidítése volt.

0: 22. fejezet. És én ott ültem az új Holiday Inn koktélbárjában, néztem a Kilgore Trout ing mellére meredő Dwayne Hoovert. A csuklómon karperec volt a következő szöveggel. TH1 John Sparks, 71-3-19. A TH1 első osztályú tiszthelyettest jelentett. Ez volt John Sparks rendfokozata. A karperec $2,5 került. Ez bevett módja volt annak, hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnámi háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt. Az ilyen karperecek egyre népszerűbbek lettek. Mindegyiken egy valóságos hadifogoly neve, rendfokozata és fogságba esésének dátuma volt. A karperecek viselőitől elvárták, hogy ne vegyék le őket mindaddig, amíg a foglyok haza nem térnek, vagy halottnak, vagy eltűntnek nem nyilvánítják őket. Azon törtem a fejem, hogy mi módon illesszem bele a karperecemet a történetbe, és az a remek ötletem támad, hogy valahol elejtem, aztán Wayne Hubler majd megtalálja. Wayne majd azt hiszi, a karperec egy nőjé volt, aki szerelmes volt egy TH1 John Sparks nevű illetőbe, és a nő meg TH1 eljegyezték egymást, összeházasodtak, vagy valami fontos dolog történt velük 1971. március 19-én. Wayne ajka bizonytalanul formálgatja majd a szokatlan nevet. TH1, mondja. TH1. Ott a koktélbárban fölruháztam Dwayne Hoovert a gyors olvasás képességével, melyet egy esti tanfolyamon sajátított el a Keresztjén Ifjak Egyesületében. Ez majd lehetővé teszi, hogy órák helyett percek alatt olvassa el Kilgore Trout regényét. Ott a koktélbárban bevettem egy fehér tablettát, amelyről az orvos azt mondta, hogy módjával szedjem, naponta kettőt, hogy ne érezzem búsnak magam. Ott a koktélbárban a tabletta és az alkohol hatására rettenetes sürgető kényszert éreztem, hogy megmagyarázzam mindazt, amit még nem magyaráztam meg, aztán tovább rohanjak a történettel. Lássuk csak, arra már magyarázatot adtam, hogy miért tud Wayne olyan szokatlanul gyorsan olvasni. Kilgore Trout valószínűleg nem érhetett volna New Yorkból Midland Citybe annyi idő alatt, amennyit adtam neki, de ezzel már később ajmolódni. Hagyjuk így. Lássuk csak. Igen, magyarázatot kell adnom egy Jackie-re, amelyet Trout a kórházban lát majd. A hátuljára az lesz írva, ártatlan áldozat gimi. Íme a magyarázat. Régen csak egy nigger gimnázium volt Midland Cityben, és az meg is maradt szintiszta nigger gimnáziumnak. Crispus Attucksról nevezték el, egy fekete emberről, akit brit katonák lőttek le Bostonban 1770-ben. Az eseményt megörökítő olajfestmény a gimnázium főfolyosóját díszítette. Több fehér embert is golyó ért. Crispus Attucks homlokán a lyuk úgy festett, mint egy madárház bejárati ajtaja. De a fekete emberek most már nem Crispus Attucks gimnáziumnak hívták az iskolát, ártatlan áldozat gimnáziumnak hívták. És amikor a II. Világháború után megépült a II. Nigger gimnázium, az George Washington Carverről nevezték el. Egy fekete emberről, aki rabszolgának született, mégis híres vegyész lett belőle. A földi mogyoró számos fontos fölhasználási módját ő fedezte fel. De a feketék ezt az iskolát sem voltak hajlandóak a rendes nevén emlegetni. Már a megnyitása napján megjelentek a fekete fiatalembereken a jackik, amelyeken hátul a következő felirat volt: Mogyoró Egyetem. Aztán tudjátok, még azt is meg kell magyaráznom, hogy Midland Cityben miért tudta olyan sok fekete utánozni az egykori brit birodalom különféle területein fészkelő madarak hangját. A helyzet úgy állt, hogy a nagy válság idején szinte egész Midland Cityben csak Fred T. Berry meg az apja anyja engedhették meg maguknak, hogy a nigger munkára niggereket fogadjanak föl. Megvették az egykori Kietzler udvarházat, ahol annak idején Beatrice Kietzler, a regényírónő látta meg a napvilágot. Nem kevesebb, mint 20 szolgát dolgoztattak ott egyszerre. Fred apja a virágzó 20-as években szerezte a sok pénzét szeszcsempészéssel, meg részvény- és kötvénycsalásokkal. Minden vagyonát készpénzben őrizte, ami bölcs dolognak bizonyult, mert a nagy válság idején igen sok bank csődbe ment. Ezen kívül Fred apja volt az ügynöke azoknak a chicagói gengsztereknek, akik legális befektetésekkel akartak gondoskodni gyermekeikről és unokáikról. Fred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized, sőt század részéért vásároltak föl szinte minden valamire való vagyontárgyat Midland Cityben. És mielőtt Fred apja, anyja az első világháború után az Egyesült Államokba jött, Angliában műsoros mulatóban léptek föl. Fred apja éneklő fűrészen játszott, az anyja az akkori brit birodalom különféle vidékein fészkelő madarak hangját utánozta. Aztán a maga örömére tovább utánozta őket, még a nagy válság kellős közepén is. Például bejelentette a malajziai bülbül, és utánozta a hangját. Vagy bejelentette az új-zélandi bubuk, és utánozta a hangját. És a feketék, akik nála dolgoztak, mind úgy érezték, hogy soha életükben nem szórakoztak ilyen jól, bár hangosan sohasem mertek hahotázni. És hogy a barátaik és rokonaik a hasukat foghassák nevettükben, a feketék is megtanultak madárhangokat utánozni. A hóbort elterjedt. Később már olyan feketék is, akik soha a közelében sem jártak a Kietzler háznak, utánozni tudták az ausztráliai landfarkú madarat és rigó billegetőt, az indiai bíbormálinkót, meg a jó öreg angliai pintyőkét, ökörszemet és fitiszfüzikét. Még Kilgore Trout szigeti gyermekkora kihalt jópajtásának, a Bermuda vészmadárnak a vidám rikácsolását is utánozni tudták. Amikor Kilgore Trout megérkezett a városba, a feketék még mindig utánozni tudták mindezeket a madarakat, és szóról szóra el tudták mondani azt, amit Fred anyja szokott volt mondani az egyes madárhangok előtt. Ha például valamelyikük a fülemülét utánozta, először mindig ezt mondta. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varástad az, hogy kizárólag holdfényben énekel. És így tovább. Ott a koktélbárban Dwayne Hoover ártalmas vegyszerei hirtelen úgy döntöttek, elérkezett az ideje, hogy Dwayne az élet titkait követelje Kilgore Trouttól.
1: Halljam a kinyilatkoztatást!
0: Kiáltott föl Dwayne. Föltápászkodott az asztala mellől, lerogyott Trout mellé, úgy sugárzott belőle a hevület, mint egy gőzradiátorból.
1: Kérem a kinyilatkoztatást!
0: És Dwayne most valami egészen természetellenes dolgot művelt. Azért művelte, mert én műveltettem vele. Már évek óta sóvárogtam arra, hogy ezt műveltethessem valamelyik szereplőmmel. Dwayne azt tette Trouttal, amit a hercegnő tesz Alice-szel Lewis Carroll Alice Csodaországban című könyvében. Oda dugta a fejét szegény Trout vállához, és belevájta az állát.
1: Hol a kinyilatkoztatás?
0: Kérdezte, és vájta egyre jobban belevájta az állát. Trout nem felelt. Eddig a pillanatig azt remélte, hogy élete kicsiny hátralévő részét további emberi lények érintése nélkül élheti le. A vállának nyomódó áll Trout számára ugyanolyan megsemmisítő érzés volt, mintha megerőszakolták volna.
1: Ez az? Ez az?
0: Kérdezte Dwayne, és fölkapta Trout Nem titok többé című regényét.
1: Igen, ez az,
0: nyögte ki Trout. Hatalmas megkönnyebbülésére Dwayne elvette az állát. Dwayne most mohón olvasni kezdett, kiéhezetten falta a betűket, és a Keresztjén Ifjak Egyesületének gyorsolvasási tanfolyama lehetővé tette, hogy szinte zabálja a szavakat és oldalakat. Kedves barátom, szegény barátom, derék barátom, olvasta. Te a világegyetem teremtőjének kísérleti alkotása vagy. Az egész világegyetemben te vagy az egyetlen teremtmény, akinek szabad akarata van. Te vagy az egyetlen, akinek ki kell találnia, mi lesz a következő cselekedete, és miért. Mindenki más csak robot, gépezet. Bizonyára kíváncsi vagy rám, miért van az, hogy egyesek szemlátomást szeretnek, mások szemlátomást gyűlölnek. Nos, azok egyszerűen szerető és gyűlölő gépek, olvasta Dwayne. Kimerült vagy, és csükkedt. Miért is ne volnál? Természetesen kimerítő az, hogy folyton észszerűen akarsz átlátni egy olyan világegyetemet, amelyet senki sem szánt észszerűnek.

23. fejezet. Dwayne Hoover tovább olvasott. Körülvesznek a szerető gépek, gyűlölő gépek, kabzsi gépek, önzetlen gépek, bátor gépek, gyáva gépek, igazmondó gépek, hazudó gépek, vidám gépek, komoly gépek. Egyetlen céljuk az, hogy minden elképzelhető módon ingereljenek téged, hogy a világegyetem teremtője megfigyelhesse a reakcióidat. Nincs bennük több érzelem vagy értelem, mint egy álló órában. A világegyetem teremtője ezúton kéri bocsánatodat nem csak a próba tartalmára melléd adott szeszélyes és tolakodó társaságért, hanem magának a bolygónak az ocsmány lezüllött állapotáért is. A teremtő úgy programozta a robotokat, hogy évmilliókon át rongálják a bolygót, hogy mire ideérsz, bűzhött, rothadó sajtdarab legyen belőle. A teremtő kétségbeejtő zsúfoltságról is gondoskodott, úgy programozván a robotokat, hogy tekintet nélkül az életkörülményeikre szinte mindennél jobban áhítsák a nemi közösülést, és szinte mindennél jobban imádják a csecsemőket. Egyébként Mary Alice Miller, a női mellúzás világbajnoka és a művészeti fesztivál királynője éppen most haladt át a koktélbáron. A halba tartott. Ez volt a legrövidebb út az oldalsó parkolóból, ahol az apja várt avokádózöld 1970-es Plymouth Barracuda kétajtós, négyüléses sportkocsijában, amelyet használtan vásárolt Dwayne-től. Dwayne ugyanolyan jótállást vállalt rá, mint egy új autóra. Mary Alice apja Don Miller egyebek között a Shepherdstowni felülvizsgálóbizottság elnöke volt. Ő döntött úgy, hogy Wayne Hubler, aki most megint Dwayne használt autói között bujkált, alkalmas rá, hogy elfoglalja helyét a társadalomban. Mary Alice azért ment a halba, mert koronára és jogarra volt szüksége, hogy a művészeti fesztivál esti díszvacsoráján betölthesse királynői szerepét. Milo Maritimo, a fogadóportás, a gangster unoka, a saját két kezével készített neki koronát és jogart. Mary Alice szeme állandó gyulladásban volt, úgy festett, mint a Maraschino cseresznye. Csak egy valakinek tűnt föl annyira, hogy hangos megjegyzést is tegyen rá, Abe Cohennek, az ékszerésznek. Abe Cohen megvetően nyilatkozott Mary Alice nemi jellegtelenségéről, ártatlanságáról és üres fejéről, mondván tiszta tonhal. Kilgore Throat hallotta, mit mondott, hallotta a tiszta tonhalat. Az agya megpróbált értelmet találni benne. Az agya ki sem látszott a rejtélyekből. Throat most akár a Hawaii héten Dwayne használt autói között tengő-lengő Wayne Hubler is lehetett volna. Műanyaggal bevont lába közben egyre jobban égett. Most már fájdalmasan égett. Mocorgott, kunkorgott a lába, könyörgött, hogy dugják hideg vízbe vagy lóbálják a levegőben. Dwayne pedig tovább olvasott magáról és a világegyetem teremtőjéről, imígyen. Arra is programozta a robotokat, hogy könyveket, képeslapokat és újságokat írjanak neked, meg televízió és rádió műsorokat, színdarabokat és filmeket. Dalokat is írtak neked. A világegyetem teremtője százával találtatta ki velük a vallásokat, hogy bőven legyen miből választanod. Millió számra ölette le őket egymással csak is azért, hogy te elképedj. Minden elképzelhető szörnyűséget és minden elképzelhető jóságot művelnek érzéketlenül, automatikusan és szükségszerűen, csak hogy a teremtő lássa, miként reagálsz. T.E. Ez az utolsó szó hatalmas betűkkel külön sorban állt, úgyhogy így festett. T.E. Valahányszor bementél a könyvtárba, folytatódott a könyv, a világegyetem teremtője visszafojtotta a lélegzetét. A szabad akaratoddal mit fogsz választani az előtted lévő szedetvedett kulturális svéd asztalról? A szüleid veszekedő gépek és önsajnáló gépek voltak. Az anyád arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon az apádra, mert selejtes pénzkereső gép. Az apád meg arra volt programozva, hogy szitkokat szórjon ő rá, mert selejtes házvezető gép. Arra voltak programozva, hogy szitkokat szórjanak egymásra, mert selejtes szeretkező gépek. Aztán az apád arra volt programozva, hogy döngő léptekkel kimenjen a házból és bevágja az ajtót. Ez automatikusan átalakította az anyádat sírógéppé.
akkor az apád elment a kocsmába, ahol más ivógépek társaságában berúgott. Aztán az ivógépek mind elmentek a bordéba, ahol baszógépeket béreltek. Aztán az apád hazavászorgott, és bocsánat kérő gép lett belőle. Az anyád meg átalakult nagyon lassú megbocsájtógéppé. Dwayne most, miután körülbelül 10 perc alatt több tízezer szót behabzsolt ebből a szolipszista fantazmagóriából, föltápászkodott. Merev léptekkel odament a zongorához. Azért járt mereven, mert tulajdon ereje és erkölcsi nagysága félelemmel vegyes bámulattal töltötte el. Az egyszerű járáshoz nem merte teljes erejét bevetni, nehogy lába dobbanása összedöntse az új Holiday-t. A maga életét nem féltette. Trout könyvéből értesült róla, hogy már 23-szor megölték, de a világegyetem teremtője mindannyiszor megjavította és újra elindította. Dwayne inkább az elegancia, mint a biztonság kedvéért fogta vissza magát. Erre az új megvilágosodásra finom stílusban akart reagálni, hogy megörvendeztesse kéttagú közönségét, önmagát és teremtőjét. Oda lépett homoszexuális fiához. Nyuszi látta, hogy baj lesz, azt hitte neki vége. Könnyűszerrel megvédhette volna magát a katona iskolában elsajátított küzdőmódszerekkel. Ő azonban inkább a meditációt választotta. Lehunyta a szemét, és tudata lemerült agya használatlan lebenyeinek csöngjébe. Egy foszforeszkáló sál lebegett el előtte a következő felirattal. Nyugi. Dwayne hátulról megtaszította Nyuszi fejét. Aztán föl alá görgette a zongora billentyűkön, mint egy dinnyét. Fölnevetett és azt mondta a fiára, egy Isten verte buzeráló gép. Nyuszi nem védekezett, pedig borzasztó dolgok történtek az arcával. Dwayne fölrántotta a fejét a billentyűkről, aztán megint odacsapta. Vér fröccsent a billentyűkre, meg köpet, meg nyálka. Rabo Karabekian, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon együttes erővel elkapta Dwayne-t és lerángatta Nyusziról. Ez csak fokozta Dwayne extázisát. Nőt nem ütünk meg, mi? Szólt oda a világegyetem teremtőjének. Aztán állon vágta Beatrice Kietzlert. Hasba vágta Bonnie McMahont. Szentül hitte, hogy érzéketlen gépezetek. Ti robotok, akarjátok tudni, miért evett lefolyó tisztítót a feleségem? Förmett rá Dwayne elképett közönségére. Megmondom miért, olyan típusú gép volt. A másnap reggeli újság térképet közölt Dwayne dühöngésének útvonaláról. A pontozott vonal a koktélbárból indult, átment a parkoló aszfaltján az autószalomba, Francine Pevkó irodájába, megint vissza az új Holiday Innbe, aztán át a cukorpatakon és a gyorsforgalmi út nyugatra tartó sávjain, föl a füves elválasztó sávra. Ott az elválasztó sávon fékezte meg Dwayne-t két arra vetődött rendőr. Íme ezt mondta Dwayne a rendőröknek, miközben hátra bilincselték a kezét. Hála Istennek, hogy itt vannak! A dühöngő Dwayne nem ölt meg senkit, de 11 embert olyan súlyosan bántalmazott, hogy kórházba kellett vinni őket. Az újságbeli térképen keresztek jelölték mindegyik helyet, ahol valaki súlyosan megsérült. A Dwayne dühöngését ábrázoló térképen a koktélbárban három ilyen kereszt volt, Nyuszi, Beatrice Kietzler és Bonnie McMahon. Aztán Dwayne kirohant a szálló és az autószalon közötti aszfaltra. Ordítozott, hogy aki nigger odakint van, az tüstént menjen oda hozzá. Beszédem van veletek, mondta. Egyedül állt kinn. A koktélbárból még senki sem ment utána. Mary Alice Miller apja Don Miller az autójában Dwayne közelében volt ugyan, várta, hogy Mary Alice megjöjjön a koronájával, jogarával, de ő semmit sem látott Dwayne produkciójából. Az autójában lehajtható támlájú ülések voltak, ágyat lehetett csinálni belőlük. Don hanyat feküdt, a feje jóval az ablakok szintje alatt volt, pihent, bámult fölfelé. Magnetoforra vett nyelvleckéket hallgatott, úgy akart megtanulni franciául. Demain nous allons passer la soirée au cinéma, mondta a magnetofon, és Don megpróbálta utána mondani. Nous espérons que notre grand-père vive encore longtemps, mondta a magnetofon, és így tovább. Dwayne tovább szólongatta a niggereket, hogy jöjjenek elő, mert beszéde van velük. Mosolygott.
úgy vélte, a világegyetem teremtője tréfából mindet bujócskára programozta. Dwayne ravaszul körbe sandított. Aztán elkiáltotta azt a jelszót, amellyel annak idején gyerekkorában azt jelezték, hogy a bujócskának vége, a rejtőzködő gyerekeknek is ideje hazainduljuk. Már lement a nap, amikor Dwayne imígyen kiáltott. Aki bújik, előjöhet, vacsorára hazamehet. Az a személy, aki erre a varázsigére előbukkant, soha életében nem játszott még bujócskát. Dwayne Hubler volt. Ő lépett elő halkan a használt autók közül. Háta mögött összefogta a kezét, enyhén szétvetette a lábát. A félpihenny néven ismert testhelyzetet vette föl. Ezt a testhelyzetet katonáknak, raboknak egyaránt megtanították, hogy így adják jelét figyelmüknek, hiszékenységüknek, tiszteletüknek és önként vállalt védtelenségüknek. Hubler készen állt bármire, a haláltól sem riadt volna vissza. No lám, mondta Dwayne, és keserédes derűvel elmosolyodott. Szarkalábak futottak szét a szeme körül. Nem tudta, kicsoda Dwayne. Jellegzetes fekete robotként fogadta. Bármelyik másik fekete robot is megtette volna. És Dwayne ismét nyakatekert beszélgetésbe kezdett a világegyetem teremtőjével, a robotot használva a társalgás élettelen apropójának. Midland Cityben sokan tettek ki Hawaiiból vagy Mexikóból vagy hasonló helyekről származó haszontalan tárgyakat a kávézó asztalkájukra vagy a dohányzó asztalkájukra vagy az ilyen-olyan polcaikra, és az ilyen tárgyak társalgási apropóként szolgáltak. Így is hívták őket társalgási apropó. Dwayne ott maradt félpihenyben, amíg Dwayne mesélt arról az évről, amelyet megyei cserkészvezetőként töltött, amikor több fekete fiatalt vettek föl a cserkészek közé, mint korábban bármikor. Dwayne elmondta Dwayne-nek, milyen igyekezettel próbálta megmenteni egy Peyton Brown nevű fekete fiatalember életét, aki 15 és fél éves korával a legfiatalabb ember volt, aki valaha is meghalt a Shepherdstown-i villamosszékben. Dwayne tovább zagyvált mindazokról a feketékről, akiket fölfogadott, amikor senki más nem fogadott föl feketéket, meg arról, hogy mintha egyszerűen képtelenek lettek volna reggel pontosan érkezni munkába. Említést tett néhány olyan feketéről is, aki viszont serény és pontos volt, és rákacsintott Dwayne-re mondván, ők úgy voltak programozva. Aztán a feleségéről meg a fiáról beszélt. Elismerte, hogy a fehér robotok lényegükben épp olyanok, mint a fekete robotok. Ők is arra vannak programozva, hogy azok legyenek amik, hogy azt tegyék, amit tesznek. Dwayne ezután egy pillanatig hallgatott. Mary Alice Miller apja közben tőlük néhány méternyire feküdt az autójában, és továbbra is francia társalgást tanult. És aztán Dwayne nagy lendülettel odavágott Dwayne-nek. Csattanós pofont akart adni neki, de Dwayne nagyon jól megtanulta elkapni a fejét. Térdre bukott, és Dwayne keze csak a levegőt hasította az arca helyén. Dwayne fölnevetett. Afrikai ugri-bugri, mondta. Egy vásári mutatványra utalt, amely nagy népszerűségnek örvendett, amikor Dwayne kisfiú volt. Egy sátor végében egy fekete ember kidugta a fejét egy ponyvába vágott lyukon, és az emberek pénzt adtak azért a kiváltságért, hogy kemény baseballlabdákkal dobálhassák a fejét. Ha eltalálták, nyereményt kaptak. Így hát Dwayne most azt hitte, a világegyetem teremtője arra invitálja, hogy játszanak afrikai ugribugrit. Cselhez folyamodott, erőszakos szándékát látszólagos unottsággal palástolta. Aztán hirtelen Dwayne felé rúgott. Dwayne megint kitért, aztán szinte ugyanabban a pillanatban újra ki kellett térnie, ahogy Dwayne rúgások, pofonok és ökölcsapások gyors kombinációival próbálkozva közeledett. Dwayne felszökkent egy igen furcsa teherautó platójára, amelyet egy 1962-es Cadillac limuzin vázra építettek rá. A Maritimo testvérek építővállalatának tulajdona volt. A hirtelen magasságból Dwayne teljes szélességében látta a gyorsforgalmi utat és a mögötte fekvő Will Fairchild repülőtérből is majdnem 2 kilométernyit. És most fontos tudnunk, hogy Dwayne eddig még sohasem látott repülőteret. Nem volt felkészülve arra, ami egy repülőtéren történik, amikor este repülőgép száll le. Jól van, nyugtatgatta Dwayne Dwayne-t.
Sportszerűen viselkedett vele, nem állt szándékában utána mászni a platóra, hogy újra megpróbáljon odasózni. Először is kifulladt, másodszor pedig megértette, hogy Wayne tökéletes kitérőgép. Csak egy tökéletes ütőgép tudná eltalálni. Veled nem tudok versenyezni, mondta Dwayne. Így hát Dwayne elhátrált egy kicsit, és megelégedett azzal, hogy lentről prédikációt tartott. A rabszolgaságról beszélt, nem csak a fekete, hanem a fehér rabszolgaságról is. Dwayne rabszolgának tekintett mindenkit, aki szénbányában vagy futószalag mellett dolgozik, akármilyen a színe. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat, mondta. Régebben azt gondoltam, szégyen és gyalázat a villamos szék is, meg a háború, meg az autóbalesetek, meg a rák, mondta, és így tovább. Most már mindezt nem tartotta szégyennek és gyalázatnak. Miért érdekelne, mi történik a gépekkel? Kérdezte. Wayne Hubler arca eddig kifejezéstelen volt, most azonban elfojthatatlan áhítat ömlött szét rajta. Eltátotta a száját. A Will Fairchild repülőtéren ebben a pillanatban gyúltak ki a leszállópálya fényei. Wayne szemében úgy festettek, mint sok kilométernyi titokzatosan gyönyörű ékszer. Wayne szeme láttára vált valósága egy álom a gyorsforgalmi út túloldalán. Wayne fejében is kigyúltak az álmot fölismerő fények. Fénybetűk adtak gyerekes nevet az álomnak. Imígyen, Meseország.

24. fejezet. Figyeljetek! Dwayne Hoover olyan sok emberben tett súlyos kárt, hogy kihívták a Márta néven ismert különleges mentőautót. A Márta egy jókora General Motors távolsági autóbusz volt, amelyből kivették az üléseket. 36 ágyon helyezhették el odabent a szerencsétlenségek áldozatait. Volt konyhája, fürdőszobája és műtője. Az élelem, gyógyszer és kötszerkészlete akkora volt, hogy külső segítség nélkül egy hétig működhetett önálló kis kórházként. A teljes neve Martha Simmons mozgó segélyhely volt, és Newbold Simmons megyei közegészségügyi felügyelő feleségéről kapta a nevét. Martha Simmons veszettségben hunyt el. A veszettséget egy beteg denevértől kapta meg, amelyet egy reggel a nappali szoba mennyezetéről földig érő függönyére csimpaszkodva talált. Előzőleg Martha Simmons éppen Albert Schweitzer életrajzát olvasta, aki hittel vallotta, hogy az emberi lényeknek szeretettel kell bánniuk az egyszerűbb lényekkel. Miközben Martha Simmons begöngyölte a denevért egy Kleenex nevű papírzsebkendőbe, az állat egy icipicit belekapott a kezébe. Martha Simmons kivitte a belső udvarra, ahol gyöngéden végigfektette az AstroTurf néven ismert mesterséges pázsiton. Martha Simmonsnak a halála idején 91 cm-es volt a csípőbősége, 72 cm-es a derékbősége és 95 cm-es a mellbősége. A férje hímveszője 19 cm hosszú és 5 cm-es átmérőjű volt. A férjét és Dwayne-t egy időre összehozta az, hogy mindkettőjük felesége oly különös halált halt egy hónapon belül. Közösen vásároltak egy kavicsbányát odakint a 23A műút mellett, de aztán a Maritimo testvérek építővállalata kétszer annyit kínált érte, mint amennyiben nekik került. Így hát elfogadták az ajánlatot, megosztoztak a hasznon, és a barátság valahogy fokozatosan véget ért. Azóta is küldtek egymásnak karácsonyi üdvözlőlapokat. Dwayne legutóbbi karácsonyi lapján, amelyet Newbold Simmonsnak küldött, a következő felirat volt olvasható. Noel. Newbold Simmons legutóbbi karácsonyi lapján a következő felirat volt olvasható. Kellemes ünnepeket. A pszichiáter nőm neve is Márta. Az ideges embereket kis családokba gyűjti, amelyek hetente egyszer összejönnek. Remek mulatság. Megtanít bennünket arra, hogy intelligens módon nyújtsunk vigaszt egymásnak. Most a szabadságát tölti. Nagyon kedvelem. És ahogy az 50. születésnapom közeledik, sokat gondolok Thomas Wolfe amerikai regényíróra, aki csak 38 éves volt, amikor meghalt. A regényei megkonstruálásához sok segítséget kapott Maxwell Perkins-től, a Charles Scribner Sons kiadó szerkesztőjétől. Állítólag Perkins azt mondta neki, hogy egységesítő alapgondolatként írás közben mindig a hős apa keresése járjon az eszében. Nekem úgy rémlik, hogy az igazán hiteles amerikai regényekben a hősöknek és hősnőknek egyaránt inkább anyákat kellene keresniük. Ettől nem kell zavarba jönni. Egyszerűen ez az igazság. Egy anya sokkal hasznosabb. Nekem nem okozna különösebb örömöt, ha másik apát találnék. Dwayne Hoovernek sem. Kilgore Troutnak sem. És miközben az anyátlan Dwayne Hoover, az anyátlan Wayne Hoblert pocskondiázta a használt autók parkolójában, a gyorsforgalmi út másik oldalán a Will Fairchild repülőtéren egy olyan férfi bérelt repülőgépe készülődött leszálláshoz, aki bizony megölte az anyját. Ez a férfi Elliot Rosewater volt, Kilgore Trout pártfogója. Fiatal korában véletlenül egy csónak balesetben ölte meg az anyját. Az anyja 1936 évvel az Isten fiának állítólagos világra jötte után, az Amerikai Egyesült Államok női sakkbajnoka lett. Rosewater a következő évben ölte meg. Rosewater pilótája idézte elő, hogy a repülőtér leszálló pályája átalakult a börtöntöltelék meseországává. Amikor kigyúltak a fények, Rosewaternek az anyja ékszereit juttatták az eszébe. Nyugatra nézett és elmosolyodott, ahogy a szemébe tűnt a Mildred Berry Művészeti Központ rózsás szépsége, az oszlopokon álló szeptemberi telihold a cukorpatak kanyarulatában. Az jutott eszébe, hogy fátyolos csecsemő tekintetével ilyennek látta annak idején az anyját. Persze őt is én találtam ki, meg a pilótáját is. A pilóta ülésbe Loose-Leaf Harper ezredest ültettem, azt az embert, aki atombombát dobott a japáni Nagasakira. Egy másik könyvben alkoholistát csináltam Rosewaterből. Mostanra a Névtelen Alkoholisták Társasága segítségével viszonylag kijózanítottam.
újonnan megtalált józanságát arra használtattam vele, hogy egyebek között megismerje a vadidegenekkel rendezett New York-i szexuális orgiák állítólagos testi-lelki jótéteményeit. Egyelőre csak zavarba jött. Megölhettem volna őt is, a pilótáját is, de élve hagytam őket. Így hát a repülőgép simán leszállt. A Márta nevű mozgó segélyhelyen két orvos volt. Ciprián Ukvende Nigériából jött, Kvázdrár Miazma pedig egy újdonsült államból, Bangladesből. Mindkét vidék híres volt arról, hogy ott időnként kifogy az élelem. Mindkét vidékről említés is történt Kilgore Trout Nem titok többé című könyvében. Dwayne Hoover azt olvasta a könyvben, hogy a robotok világszerte minduntalan kifogynak az üzemanyagból és elpusztulnak, miközben arra várakoznak, hogy próbára tegyék a világegyetem egyetlen szabad akaratú teremtményének reakcióit, ha netán arra vetődik. A Márta volánya mögött Eddie Key, egy fekete fiatalember ült, aki egyenes leszármazottja volt Francis Scott Key-nek, annak a fehér amerikai hazafinak, aki a nemzeti himnuszt írta. Eddie tudta, hogy ki leszármazottja. Több mint 600 ősét tudta megnevezni, és mindegyikről legalább egy adomát tudott. Az ősei afrikaiak, indiaiak és fehérek voltak. Eddie például tudta azt, hogy egykor a családja anyai ágának tulajdonában volt az a farm, amelyen felfedezték a Szent Csodabarlangot, és az ősei úgy nevezték Kék Madár Farm. Elmondom, hogy egyébként miért volt olyan sok fiatal külföldi orvos a kórházakban. Az ország közel sem termelt annyi orvost, amennyi a sok betegnek kellett volna, viszont rettenetesen sok pénze volt. Így hát megvette az orvosokat más országoktól, amelyeknek nem volt sok pénzük. Eddie Key azért tudott olyan sokat a származásáról, mert a családja fekete ága megőrizte azt a szokást, amely igen sok afrikai családban ma is él. Minden nemzedék egy tagjának kötelessége volt, hogy emlékezetébe vésse a család addigi történetét. Eddie Key még csak 6 éves volt, amikor elkezdte elméjében elraktározni apai és anyai rokonságának neveit és kalandjait. Ahogy a volán mögött ült és kinézett a szélvédőn, Eddie Keynek az az érzése támadt, hogy ő maga is csak eszköz, mint egy jármű, és a szemén, mint a szélvédőn át kinézhetnek az ősei, ha akarnak. Francis Scott Key csak egy volt az Eddie mögött álló, ezrek közül. Eddie arra gondolt, hát ha Key épp most veszi

hiában úszott, és a folyó valahonnét valahová tartott az időben. Dwayne meg Trout meg én mozdulatlan kavicsok voltunk. És Eddie Key, mivel oly sok mindent betéve tudott, mély szívet melengető érzéseket táplálhatott például Dwayne Hoover és Dr. Ciprián Ukwende iránt is. Dwayne az az ember volt, akinek a családja annak idején megkapta a kék madár farmot. Az Indaró törzsbeli Ukwende az az ember volt, akinek az ősei annak idején Afrika nyugati partvidékén elrabolták ki Ojumwa nevű ősét. Az Indarók Ojumwát egy muskétáért eladták a brit rabszolgakereskedőknek, azok fölrakták a Pacsirta nevű vitorláshajóra, az elvitte a South Carolina állambeli Charlestonba, ott meg árverésen értékesítették önjáró, önjavító mezőgazdasági gépként. És így tovább. Dwayne Hoovert most föltuszkolták a Mártára, a hátsó nagy kettős ajtón át. Eddie Key a vezető ülésben ült, és a visszapillantó tükörből nézte, mi történik. Dwayne olyan szorosan be volt bugyolálva a kényszerzubbonyba, hogy Eddie szemében a tükörképe úgy festett, mint egy bekötözött hüvelygói. Dwayne észre sem vette a kényszerzubbonyt. Azt hitte, a Kilgore Trout könyvében megígért szűz bolygón van. Még amikor Ciprián Ukwende és Kvasdrár Miasma lefektette, akkor is azt hitte, hogy a lábán áll. A könyvből úgy tudta, hogy a szűz bolygón eljár úszni, és amikor kimászik a jéghideg vízből, mindig kiállt valami meglepőt. Ez a játék. A világegyetem teremtője mindig megpróbál rájönni, mit fog aznap kiáltani Dwayne, és Dwayne mindig túljár az eszén. Íme, ezt kiáltotta Dwayne a mentőautóban. Isten hozzád, bús hétfő! Aztán az az érzése támad, hogy a szűz bolygón eltelt egy nap, és újra itt a kiáltás ideje. Kolbász terem a kenderben! Kiáltotta. Kilgore Trout a járóképes sebesültek között volt. Segítség nélkül föl tudott szállni a Mártára, és segítség nélkül keresett magának egy helyet, messze az igazán súlyos esetektől. Trout előzőleg hátulról rávetette magát Dwayne Hooverre, amikor Dwayne kirángatta Francine Pefkót az autószalomból a szabadba. Dwayne mindenki szeme láttára akarta összeverni Francine-t, mert az ártalmas vegyszerei azt gondoltatták vele, hogy Francine nagyon is rászolgált. Dwayne már az irodában eltörte Francine állkapcsát és három bordáját. Amikor kihengergette az ajtón, már jókora tömeg gyűlt össze az új Holiday Inn koktélbárjából és konyhájából. Ez a legjobb baszógép az egész államban, mondta Dwayne a tömegnek. Csak föl kell húzni, aztán egyfolytában baszik és mondogatja, hogy szeret, és csak akkor hallgat el, ha kap egy Sanders-féle csirkebüfét. És így tovább. Trout hátulról elkapta. Trout jobb kezének gyűrűs ujja valahogy becsusszant Dwayne szájába, és Dwayne leharapta az utolsó percét. Dwayne ezután elengedte Francine-t, és a lány az aszfaltra rogyott. Elvesztette az eszméletét. Ő sérült meg a legsúlyosabban az áldozatok közül. Dwayne pedig peckes léptekkel odament a gyorsforgalmi út melletti betonárokhoz, és beleköpte Kilgore Trout ujja hegyét a cukorpatakba. Kilgore Trout úgy határozott, hogy nem fekszik le. Elhelyezkedett egy ülésen Eddie Key mögött. Key megkérdezte, mi baja, és Trout feltartotta véres zsebkendővel részben eltakart jobb kezét. Ki mint vet, úgy arat! Kurjantotta Dwayne. Ne feledjétek Pearl Harbort! Kiáltotta Dwayne. Az eltelt háromnegyed órában jobbára förtelmes méltánytalanságokat művelt, de legalább Wayne Hublert nem bántotta. Wayne ismét a használt autók között volt, és egy hajaszála sem görbült meg. Éppen fölvett a földről egy karperecet, amelyet én dobtam oda, hogy megtalálja. Ami engem illet, én tisztes távolságban maradtam mindeme erőszaktól, még ha én teremtettem is Dwayne-t, az agresszivitását, a várost, az eget fönt és a földet alant. Még így is törött óra üveggel, és mint később kiderült, törött lábújjal kerültem ki a csetepatéból. Valaki hátraugrott, hogy elkerülje Dwayne-t. Eltörte az órám üvegét, hiába teremtettem én, és eltörte a lábújjamat is. Ez nem az a fajta könyv, amelyben az emberek végül azt kapják, amit megérdemeltek. Dwayne csak egyetlen olyan embert bántalmazott, aki a gonoszságával rászolgált a bántalmazásra, Don Breedlove-ot. Breedlove volt az a fehér gázszerelő, aki Patty Keeneyt Dwayne Chesthew Avenue lévő Burger Chef hamburger büfé

személyének pincérnőjét megerőszakolta a megyei sportpálya George Hickman Bannisterről elnevezett klubházának parkolójában, miután a Magyarú Egyetem legyőzte az ártatlan áldozat gimnáziumot a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzésén. Amikor Dwayne dühöngeni kezdett, Dan Breedlove a szálló konyhájában volt, épp egy gáztűz helyet javított odabent. Kilépett egy kis friss levegőt szívni, és Dwayne odarohant hozzá. Dwayne épp az előbb köpte bele Trout ujjahegyét a cukorpatakba. Don és Dwayne igen jól ismerte egymást, mert Dwayne egyszer eladott Breedlove-nak egy új Pontiac Venturát, amelyről Don azt állította, hogy tragacs. A tragacs olyan autó volt, amely nem működött jól, és senki sem tudta megjavítani. Dwayne voltaképpen még rá is fizetett az ügyletre, annyit költött a beállításokra és alkatrészcserékre abbéli igyekezetében, hogy megengesztelje Breedlove-ot. Breedlove azonban vigasztalhatatlan volt, sőt végül élénksárga színnel ezt a feliratot mázolta a csomagtartó fedelére és mindkét ajtóra. Tragacs. Mellesleg az autónak az volt a baja, hogy Breedlove egyik szomszédjának gyereke juharcukrot tett a Ventura benzin tartályába. A juharcukor egy cukorféle volt, amelyet a fák véréből készítettek. És Dwayne Hoover most Breedlove felé nyújtotta a jobb kezét, Breedlove pedig gondolkodás nélkül megfogta. Ez a férfiak között a barátság jelképe volt. Elterjedt az a vélekedés, hogy a kézfogás módja nagyon sokat elárul az ember jelleméről. Dwayne és Dan Breedlove kézfogása egyaránt száraz volt és kemény. Tehát Dwayne a jobb kezével szorosan fogta Dan Breedlove-ot, és úgy mosolygott, mintha azt mondaná, borítsunk fájtlat a múltra. Aztán kissé behajlította a bal kezét, és a tenyerével fülön vágta Dont. Ez rettenetes légnyomást teremtett Don fülében. Olyan borzasztó volt a fájdalom, hogy összeesett tőle. Azzal a fülével Don már soha többé nem hall semmit. Így hát most Don is a mentőkocsiban volt, ő is ült, akárcsak Kilgore Trout. Beatrice Kietzler feküdt, bár ő is ülhetett volna, neki az állkapcsa törött el. Hoover Newsy is feküdt, fölismerhetetlen volt az arca, még az is, hogy arc, akárki arca. Ciprián Ukwende morfiumot adott neki. Rajtuk kívül még öt áldozat volt, egy fehér nő, két fehér férfi, két fekete férfi. A három fehér ember most járt először Midland Cityben. A Pennsylvania állambeli Erieből tartottak a Grand Canyonhoz, amely a bolygó legmélyebb repedése volt. Ők bele akartak nézni a repedésbe, de nem jutottak el addig. Dwayne Hoover akkor bántalmazta őket, amikor az autójuktól az új Holiday Inn bejárata felé tartottak. Mindkét fekete férfi a szálló konyhai alkalmazottja volt. Ciprián Ukwende most megpróbálta lehúzni Dwayne Hoover cipőjét. Dwayne cipőjét, cipőfűzőjét és zokniát azonban átitatta a műanyag, amikor átgázolt a cukorpatakon. Ukwende nem állt értetlenül a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipőzokni látványa előtt. A kórházban nap mint nap látott ilyen cipőket, zoknikat azoknak a gyerekeknek a lábán, akik túl közel játszottak a cukorpatakhoz. Sőt, a kórházi segélyszobában föl is akasztott egy lemezvágó ollót a műanyag bevonatú, egységbe forrt cipők, zoknik levágására. Oda fordult bengáli asszisztenséhez, az ifjú dr. Kvasdrár Miazmához. Kerics ollót, mondta. Miazma nekivetette a hátát a mozgó segély helyen lévő női WC ajtajának. Mindeddig egy ujját sem mozdította, hogy ellássa a sérülteket. Eddig Ukwende meg a rendőrség, meg egy polgári védelmi alakulat végezte el a munkát. Miazma még ollót sem volt hajlandó keresni. Alapjában véve Miazmának valószínűleg egyáltalán nem lett volna szabad orvosi területen dolgoznia, vagy legalábbis nem olyan területen, ahol esetleg bírálat éri. Miazma nem tudta elviselni a bírálatot. Ezen a gyöngeségén nem tudott urrá lenni. Ha bárki a legfinomabb célzást tette arra, hogy valamilyen szempontból nem a lehető legtökéletesebb, Miazma automatikusan átalakult, hasznavehetetlen, duzzogó gyermekké, aki csak azt hajtogatta, hogy haza akar menni. Ezt mondta most is, amikor Ukwende másodszor odaszólt, hogy kerítsen ollót, haza akarok menni. Elmondom, miért érte bírálat éppen azelőtt, hogy Dwayne álmok futásának hírére riasztották őket.
amputálta egy fekete férfi lábát. Pedig azt a lábat valószínűleg meg lehetett volna menteni. És így tovább. Nagyon sokáig mesélhetnék még intim részleteket a szuper mentő autón lévő emberek életéről, de mire jó a még több információ? A realista regényeket és szőrszál hasogató részletességüket illetően egyetértek Kilgore Trouttal. Trout a Pángalaktikus Adatbank című regényében a hős egy 300 km hosszú és 100 km átmérőjű űrhajón utazik. A körzeti fiók könyvtárból kivesz egy realista regényt. Elolvas belőle vagy 60 oldalnyit, aztán visszaviszi. A könyvtáros megkérdezi tőle, hogy miért nem tetszett, és a hős azt feleli, az emberi lényekről már tudok. És így tovább. A Márta útnak indult. Kilgore Trout meglátott egy hirdetést, amely nagyon megnyerte a tetszését. Így festett. Nehezebb boldogtalannak lenni, amikor az ember Craig fagyit eszik. És így tovább. Dwayne Hoover tudata időlegesen visszatért a földre. Arról kezdett beszélni, hogy kondicionáló szalont nyit Midland Cityben, evezőgépekkel, szobakerékpárokkal, sugármasszázzsal, szoláriumokkal, úszómedencével, és így tovább. Azt mondta Ciprián Ukvendének, hogy a kondicionáló szalonnál az a lényeg, hogy az ember megnyissa, aztán mihelyt nyereséggel tudja eladni, túladjon rajta. Az emberek fölbuzdulnak, hogy visszaszerzik a kondíciójukat, vagy leadnak pár kilót, mondta Dwayne. Beiratkoznak a programokra, de aztán körülbelül egy év alatt elveszítik az érdeklődésüket, és elmaradnak. Az emberek már csak ilyenek. És így tovább. Dwayne nem nyit semmiféle kondicionáló szalont. Nem nyit ő már soha semmit. Azok, akiket oly igazságtalanul bántalmazott, olyan bosszú szomjasan perelik majd kártérítésért, hogy Dwayne teljesen tönkre megy. Ő is odasodródik a többi aszott öregember közé Midland City nyomor negyedébe, az egykor divatos Fairchild Hotel környékére. Semmi esetre sem ő lesz az egyetlen semmittevő, akiről jogosan elmondhatni, látod, szinte hihetetlen, most kutyagúmia sincs, pedig régebben mesésen jó módú volt. És így tovább. Kilgore Trout a mentőautóban ülve csíkokban, foltokban hántotta le a műanyagot égő lábáról. A sértetlen bal kezét kellett használnia. STB

0: Epilógus. A kórház baleseti sebészete az alagsorban volt. Miután Kilgore Throat új csonkját fertőtlenítették, rendbetették és bekötözték, azt mondták, menjen föl a gazdasági hivatalba. Throatnak bizonyos űrlapokat kellett kitöltenie, mert nem volt helybéli lakos, nem volt betegbiztosítása, nem volt csekkfüzete, nem volt készpénze, nincstelen volt. Eltévedt és egy darabig tévejgett az alagsorban, mint sokan mások. Benyitotta Bonds terem kétszárnyú ajtaján, mint sokan mások. Automatikusan tűnődni kezdett saját halandó voltán, mint sokan mások. Benyitott egy használaton kívülálló röntgen szobába. Automatikusan tépelődni kezdett azon, hogy nem növekszik-e benne valami rossz. Amikor mások benéztek abba a szobába, ők is pontosan ugyanezen kezdtek tépelődni. Throat most semmi olyat nem érzett, amit más emberek milliói ne éreztek volna, automatikusan. És aztán lépcsőre bukkant, de nem a megfelelőre. Ez a lépcső nem az előcsarnokhoz, meg a gazdasági hivatalhoz, meg az ajándékbolthoz, meg a többihez vezetett, hanem azoknak a szobáknak a sorához, amelyekben különféle sérüléseket szenvedett emberek állapota javult vagy rosszabbodott. Sokukat a gravitáció ereje csapott a földhöz. A gravitáció ereje egy pillanatra sem szünetelt. Throat most elhaladt egy nagyon költséges privát betegszoba mellett, amelyben egy fekete fiatalember feküdt, mellette fehér telefon, színes televízió, körülötte bombonos dobozok és virágcsokrok. Ez a fiatalember Elgin Washington volt, egy stríci, aki a régi Holiday Inn-ben tanyázott, onnan futtatta a nőket. Még csak 26 éves volt, de mesésen jó módú. A látogatási idő már véget ért, ezért minden szexuális rabszolganője eltávozott. A parfüm felhőiket azonban hátrahagyták. Throatnak fölfordult a gyomra, amikor elhaladt az ajtó előtt. Automatikus reakció volt ez a lényegében ellenséges felhőre. Elgin Washington kevéssel előbb kokain szippantott föl az orrába, és a kokain rettenetesen felerősítette az Elgin agyába érkező és onnan induló telepatikus üzeneteket. Elgin Washington százszor akkorának érezte magát, mint a valóságban volt. Olyan harsányok és izgalmasak voltak az üzenetek. A lármájuk villanyozta föl, a tartalmuk nem érdekelte. És a zenebona kellős közepéről Elgin Washington mézes-mázosan kiszólt Throatnak.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta. Aznap amputálta a lábát Kazdrár Miasma, de arról már elfeledkezett.
1: Hé, öregem,
0: hívogatta Throatot. Nem akart tőle semmi különöset. Az agyának valamelyik része céltalanul gyakorolta azt a képességét, hogy ismeretleneket magához tud édesgetni. Emberi lelkek horgásza volt. Hé, öregem, mondta. Kivillantotta aranyfogát, kacsintott. Throat bement, megállt a fekete férfi ágya végénél. Ez nem a részvétjele volt. Throat megint gépiesen reagált. Throat, mint oly sok más földlakó, teljesen automatikusan működő, bárgyú robottá alakult át, amikor egy Elgin Washington féle torz személyiség megmondta neki, mit akarjon, mit tegyen. Mellesleg mindkét férfi Nagy Károly leszármazottja volt. Mindenki, akinek az erejében akár csak a legkevesebb európai vér folyt, Nagy Károly leszármazottja volt. Elgin Washington ráébredt, hogy már megint elkapott valakit, pedig igazán nem is akarta. És ha már elkapott valakit, nem tudta úgy elengedni, hogy valamilyen módon ne éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét vagy nevetségességét. Ilyen volt a természete. Néha meg is ölt egy-egy embert, hogy éreztesse vele az alacsonyabb rendűségét, de Throattal jó indulatú volt. Behunyta a szemét, mint aki nagyon töri a fejét, aztán komolyan azt mondta, azt hiszem meghalok. Hívok nővért, mondta Throat. Bármelyik emberi lény pontosan ugyanezt mondta volna.
1: Nem,
0: mondta Elgin Washington álmatag legyintéssel jelezve tiltakozását.
1: Lassan halok meg, fokozatosan. Értem, mondta Throat. Mindenképpen tegyen meg nekem egy szívességet, mondta Washington.
0: Fogalma sem volt róla, milyen szívességet kérjen, majd támad valami ötlete. Szívesség kérésre mindig támadt.
1: Miféle szívességet?
0: Kérdezte feszengve Throat. megdermedt holmi bizonytalan szívességek emlegetésére olyan típusú gép volt. Washington tudta, hogy meg fog dermedni. Minden emberi lény olyan típusú gép volt. Hallgassa meg, ahogy elfütyülöm a fülemüle dalát, mondta. Sötét tekintettel hallgatást parancsolt Trautra. A költők által olyannyira kedvelt fülemüle dalának sajátos varást ad az, mondta, hogy a fülemüle kizárólag holdfényben énekel. Aztán azt tette, amit Midland Cityben időnként szinte minden fekete megtett, utánozta a fülemülét. A Midland City művészeti fesztivál megnyitását őrület miatt elhalasztották. Fred Tiberi, a fesztivál elnöke limuzinján, kínainak öltözve eljött a kórházba, hogy együttérzéséről biztosítsa Beatrice Kietzlert és Kilgore Troutot. Troutot sehol sem találták. Beatrice Kietzler morfiumot kapott, és most aludt. Kilgore Trout feltételezte, hogy este mindenképpen megnyitják a fesztivált. Semmiféle közlekedésre nem lévén pénze, gyalog indult útnak. 8 kilométert kellett gyalogolni a Fairchild bulváron, a másik végén lévő parányi, borostyán színű pötty felé. Az a pötty volt a művészeti központ. Trout majd megnövezti azzal, hogy feléje lépeget. Amikor a lépegetéstől már elég nagyra nőtt, elnyeli Troutot, és odabenn lesz ennivaló. Én körülbelül 6 utcányira onnét vártam, hogy feltartóztassam. Egy Plymouth Dusterben ültem, amelyet az Evis-től béreltem a Diners Club hitelkártyámmal. Papírcsövet tettem a számba. Levelekkel volt megtömve. Meggyújtottam. Ez elegáns dolognak számított. A hímveszőm 7,5 cm hosszú és 13 cm átmérőjű volt. Az átmérője tudomásom szerint világrekordnak számított. Most csak szunnyadt a jockey shorts alsó nadrágomban. Kiszálltam az autóból, hogy kinyújtóztassam a lábamat, ami szintén elegáns dolognak számított. Gyárak és raktárak között voltam. Ritkán és halványan világítottak az utcai lámpák. A parkolók üresek voltak, kivéve itt-ott egy-egy éjjeli őr autóját. A Fairchild bulváron a város egykori ütőerén nem volt forgalom. Minden életet elszívott onnan a gyorsforgalmi út meg a Robert F. Kennedy körút, a régi Monon vasút pályán épült belső autópálya gyűrű. A Monon megszűnt. Megszűnt. Ebben a városrészben senki sem aludt. Senki sem ólálkodott. Éjjel ez erőd rendszer volt, magas kerítésekkel, riasztó berendezésekkel és őrkutyákkal, amelyek gyilkoló gépek voltak. Amikor kiszálltam Plymouth Dusteremből, nem tartottam semmitől. Ostobán tettem. Az író igen veszélyes anyagokkal dolgozik, ezért ha elővigyázatlan, derült égből villámcsapásként csaphat le rá a szörnyű halál. Engem egy Doberman készült megtámadni. Ennek a könyvnek egy korábbi változatában főszereplő volt. Figyeljetek, a Dobermant úgy hívták Kazak. Ő vigyázott éjjelente a Maritimo testvérek építővállalatának raktártelepére. Kazak kiképzői, azok az emberek, akik elmagyarázták neki, miféle bolygón van és miféle állat ő, arra tanították, hogy a világegyetem teremtője azt szeretné, öljön meg mindent, amit el tud kapni, és egye is meg. A könyv korábbi változatában Dwayne Hoover cselédjének, Lottie Davisnek a férje, a fekete Benjamin Davis felügyelt Kazakra. Napközben nyers húst dobált be a gödörbe, ahol Kazak helye volt. Napkeltekor bevonszolt a Kazakot a gödörbe. Napnyugtakor üvöltözött vele, és teniszlabdákat vágott hozzá. Aztán kiengedte. Benjamin Davis első trombitás volt a Midland City szimfonikusoknál, de azért nem kapott fizetést, tehát igazi állásra is szüksége volt. A hadseregtől kiselejtezett matracokból és drótfonatból készült vastag öltözékben járt, hogy Kazak ne tudja megölni. Kazak újra és újra megpróbálta. Az udvar tele volt matracfoszlányokkal és drótfonat darabokkal. És Kazak megtett minden tőle telhetőt, hogy megöljön bárkit, aki túl közel megy a világát körülzáró drótkerítéshez. Úgy vetette magát az emberekre, mintha a kerítés nem lett volna ott. A kerítés mindenütt kidudorodott a járda felé. Úgy festett, mintha valaki belülről ágyúgolyókkal bombázta volna. Észre kellett volna vennem a kerítés különös vonalát, amikor kiszálltam az autómból, amikor elegánsan viselkedtem és cigarettára gyújtottam. Bizony tudhattam volna, hogy egy kazakféle vérszomjas szereplőt nem olyan könnyű kihagyni egy regényből. Kazak egy halombronz cső mögött lapult, amelyet a nap folyamán a Maritimo testvérek potom pénzért vettek egy rablótól. Kazak feltett szándéka volt, hogy megöl és meg is eszik. Hátat fordítottam a kerítésnek, mélyet szívtam a cigarettámból. A pelmel apránként öl meg. És elgondolkodva nézegettem a Fairchild bulvár túloldalán lévő Kietzler-ház sötét, pártázatos koromzatát. Ott nevelkedett Beatrice Kietzler. Ott követték el a város történetének leghíresebb gyilkosságait. Will Fairchild, a háborús hős, Beatrice Kietzler anyai nagybátyja 1926-ban egy nyári éjszakán megjelent egy Springfield karabéllyal. Agyon lőtt 5 rokont, 3 szolgát, 2 rendőrt és Kietzlerig magán állatkertjének teljes állományát. Aztán szíven lőtte magát. Amikor fölboncolták, egy sörét nagyságú daganatot találtak az agyában. Az idézte elő a gyilkosságokat. Miután a házat Kietzlerék a nagy válság idején elvesztették, Freddy Berry meg a szülei költöztek be. Az öreg ház megtelt a brit madarak hangjával. Most pedig a város néma tulajdona volt. Azt fontolgatták, hogy átalakítják múzeummá, ahol a gyermekek megismerhetik Midland City történetét. Nyílhegyekből, kitömött állatokból, meg a régi fehér ember kezdetleges eszközeiből. A leendő múzeumnak Freddy Berry félmillió dolláros adományt kínált föl egyetlen feltétellel, hogy kiállítják az első RoboMagic mosógépet és egykori plakátjait. A kiállítandó tárgya szemléltetni akarta, hogy a gépek ugyanúgy fejlődnek, mint az állatok, csak sokkal gyorsabban. A Kietzler házat bámultam. Nem is álmodtam arról, hogy mögöttem egy robbanékony kutya kitörni készül. Kilgore Throat is egyre közelebb ért. Szinte ügyet sem vetettem a közelettére, pedig nagy fontosságú mondandóink voltak egymásnak, arról, hogy Throat az én teremtményem. Inkább az apai nagyapámon járt az eszem. Ő volt Indiánában az első képesített építész. Álompalotákat tervezett indianai milliomosoknak. Ezek most halottas házak, gitáriskolák, pincegödrök és parkolóhelyek voltak. Eszembe jutott az anyám, aki a nagy válság idején egyszer körbeautóztatott Indianapolisban, hogy ámuljak-bámuljak, milyen gazdag és hatalmas volt az anyai nagyapám. Megmutatta, hol volt a nagyapám sörfőzdéje, hol volt egyik-másik álompalotája. Mindegyikből csak pincegödör maradt. Kilgore Throat már csak fél utcányira járt teremtőjétől, és lassított. Én nyugtalanítottam. Feléje fordultam úgy, hogy az orrüregeim minden telepatikus üzenet adó és vevő helyei egy vonalba kerültek az övéivel. Telepatikusan újra meg újra elmondtam, jó híreim vannak a számodra. Kazak rám vetette magát. A jobb szemem sarkából megláttam Kazakot. A szeme 2 tüzes katlan volt. A fogai fehér tőrök. Csepegő nyála cianid. A véren nitroglicerin. Lustán lebegve úszott felém a levegőben, mint egy zeppelin. A szemem értesítette róla az agyamat. Az agyam üzenetet küldött a hipotalámuszomnak, utasította, hogy eressze bele a CRF jelű hormont, a hipotalámuszt, a hipofízissel összekötő rövid erekbe. A CRF hatására a hipofízisen beleeresztette az ACTH jelű hormont a véráramomba. Előzőleg a hipofízisen pontosan ilyen alkalmakra állította elő és tárolta az ACTH-t. És a zeppelin egyre közeledett. A véráramomba került ACTH egy része elérte a mellékvesém kérgét, amely előzőleg glukokortikoidokat termelt és tárolt veszély esetére. A mellékvesém beleeresztette a maga glukokortikoidjait a véráramomba. Szétáradtak az egész testemben. Átalakították a glikogént glükózzá. A glükóz izomtáplálék volt. Segíthetett, hogy küzdjek, mint a vadmacska, vagy fussak, mint a szarvas. És egyre közelebb ért a zeppelin. A mellékvesém adott egy adag adrenalint is. Kipirultam, ahogy a vérnyomásom a csillagos égig szökött. Az adrenalintól a szívem úgy megindult, mint egy gőzmozdony. A hajam is égnek merett tőle. Az adrenalin hatására koagulánsok is ömlöttek a véráramomba, hogyha esetleg megsebesülök, ne folyjanak el az életnedveim. Mindaz, amit eddig a testem művelt, része volt az emberi gépezet normális működésének. A testem azonban tett egy olyan óvintézkedést is, amely hozzáértők szerint példa nélkül állt az orvostudomány történetében. Talán zárlatos lett egy vezeték, vagy kifújt egy tömítés, az okozta. Minden esetre visszaemeltem a heréimet a hasüregembe, behúztam őket a törzsembe, mint a repülőgép a futóművet. És most azt mondják, hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni. Így vagy úgy, Kilgore Throat félháztömnyi távolságról figyelt. Nem tudta, ki vagyok, nem tudott kazakról és arról sem, amit a testem művelt kazak ügyében. Throatnak eddig sem volt unalmas napja, de még nem ért véget. Most azt látta, hogy a teremtője helyből átugrik egy autót. Négy kézláb értem földet a Fairchild bulvár közepén. Kazakot visszalökte a kerítés. A gravitáció a hatalmába kerítette kazakot, ahogy a hatalmába kerített engem is. A gravitáció lecsapta kazakot a betonra úgy, hogy belekábult. Kilgore Throat elfordult. Riadtan sietni kezdett vissza a kórház felé. Utána kiáltottam, de csak jobban szaporázta a lépteit. Így hát beugrottam az autómba és üldözőbe vettem. Még mindig föl voltam ajzva az adrenalintól, meg a koagulástól, meg a többitől. Azt egyelőre nem tudtam, hogy a nagy izgalomban behúztam a heréimet is. Csak valami bizonytalan rossz érzésem volt odalent. Throat javában vágtázott, amikor melléje értem. 18 kilométeresnek mértem a sebességét, ami az ő korában nem is rossz. Most már ő is tele volt adrenalinnal, meg koagulásokkal, meg glukokortikoidokkal. A lehúzott ablakon át kikiáltottam neki. Hey, Mr. Throat, várjon meg! Mr. Throat! Amikor meghallotta, hogy a nevén szólítják, lelassított. Várjon meg, jó barát vagyok. Csosszanó léptekkel megállt, kimerülten zihálva nekivetette a hátát a General Electric cég alkatrészraktárát övező kerítésnek. Eszelős tekintettel nézett rám. A háta mögött az éjszakai égbolton kirajzolódott a cég emblémája és jelmondata, amely így szólt. Legfontosabb termékünk a haladás. Mr. Throat, szólaltam meg az autó belsejének sötétjéből. Semmi ok az aggodalomra. Nagy öröm híreket hozok. Lassan jutott lélegzethez, úgyhogy eleinte nem volt valami nagyszerű társalgó.
2: Maga a művészeti fesztiválról jön?
0: Kérdezte. Még mindig vadul forgott a szeme. Én a minden fesztiválról jövök. Feleltem.
2: Honnét?
0: Gondoltam, nem lenne rossz, ha alaposabban szemügyre vehetne, így hát megpróbáltam fölkapcsolni a belső világítást. Ehelyett a szélvédő mosót kapcsoltam be. Kikapcsoltam. A megyei kórház fényeinek látványát vízcseppek torzították el. Meghúztam egy másik kapcsológombot, és a kezemben maradt. A szivargyújtó volt. Nem maradt tehát más választásom, mint hogy továbbra is a sötétségből szóljak Throathoz. Mr. Throat, mondtam. Én regényíró vagyok. Én teremtettem önt a könyveim céljaira.
2: Tessék?
0: Kérdezte. Én vagyok az ön teremtője, mondtam. Ön most egy könyv kellős közepén van, pontosabban szólva már a vége felé.
2: Van valami kérdése?
0: Tegye föl bátran.
2: Tessék?
0: Nyugodtan kérdezzem meg bármit, amire kíváncsi. Akár a múltat, akár a jövőt illetően, mondtam. A jövőben a Nobel-díj várja önt.
2: Micsoda?
0: Az orvosi Nobel-díj. Mondta diplomatikusan. Azt is elintéztem, hogy mostantól fogva jó nevű kiadója legyen, elég a Pumás könyvekből. Mondta. Nekem bizony a maga helyében rengeteg kérdésem volna, mondtam.
2: Fegyver van magánál? Kérdezte.
0: Elnevette magam odabenn a sötétben. Megint megpróbálta világosságot gyújtani, Megint elindítottam a szélvédő mosót. Nincs szükségem fegyverre ahhoz, hogy úgy táncoljon, ahogy én fütyülök, Mr. Trout. Csak le kell írnom önről bármit. Ennyi az egész. Maga meghibbant? Kérdezte. Nem, mondtam, és szétzúztam minden kéteit. Elvittem a Taj Mahalhoz. Aztán Velencébe. Aztán Dar es Salaamba. Aztán a nap felszínére, ahol nem ártottak neki a lángok. Aztán vissza Midland Citybe. Szegény öreg térdre rogyott. Az anyám meg Nyuszi anyja jutott róla az eszembe. Ők viselkedtek így, amikor valaki fényképezőgépet fogott rájuk. Ahogy Trout ott kushat előttem, elvittem gyerekkora Bermudájára. Szemügyre vetettem vele egy Bermuda vészmadár terméketlen tojását. Onnét elvittem gyermekkorom Indianapolisába. Egy cirkuszi sokadalom kellős közepébe tettem. Megláttattam vele egy járási ataxiában szenvedő férfit, meg egy nőt, akinek akkora golyvája volt, mint egy kis tök. Kiszálltam a bérelt autómból. Nagy zajjal szálltam ki, hogy Trout füle sok mindent megtudhasson a teremtőjéről, ha már a szemét nem hajlandó használni. Keményen bevágtam az autó ajtaját. Ahogy megkerültem az autót, járás közben egy kicsit forgattam a lábamat, úgyhogy a lépéseim nem csak kimértek voltak, hanem csikorgóan kemények is. Megálltam előtte. Lesütött szemének szűk látótere épp a cipőm orráig terjedhetett. Mr. Trout, én szívből szeretem önt, mondtam nyájasan. Én szétziláltam az ön elméjét. Most egységes egészet akarok csinálni belőle. Azt akarom, hogy olyan egységet, olyan belső harmóniát érezzen magában, amilyet eddig sohasem engedtem éreznie. Azt akarom, hogy emelje föl a tekintetét, nézze meg, mit tartok a kezemben. Semmit sem tartottam a kezemben, de akkora hatalmam volt Trout fölött, hogy azt látta volna a kezemben, amit csak akarok. Mutathattam volna neki például egy arasznyi magas, szép Helénát is. Mr. Trout, Kilgore, mondtam. Amit a kezemben tartok, az az egészség, a harmónia és a táperő jelképe. Az egyszerűsége keleties egyszerűség. Mi azonban amerikaiak vagyunk, Kilgore, nem kínaiak. Nekünk amerikaiaknak színpompás, háromdimenziós, zamatos jelképek kellenek. Legfőképpen pedig olyan jelképekre sóvárgunk, amelyeket még nem rontottak meg a nemzetünk elkövette főben járó bűnök, mint például a rabszolgatartás, a faírtás vagy a bűnös hanyagság, sem a kistílű kabzsiság és ravasság. Nézzen föl, Mr. Trout, mondtam és türelmesen vártam. Kilgore. Az öreg ember fölnézett, és az arca ugyanaz az aszott arc volt, mint az apámé özvegy korában. Mint az apámé öreg, nagyon öreg korában. Látta, hogy a kezemben egy almát tartok. Hamarosan elérkezik az 50. születésnapom, Mr. Trout, mondtam. Másféle évek következnek. Megtisztulva, megújulva akarom várni őket. Hasonló lelki szituációban Tolstoy gróf szabadon engedte a jobbágyait. Thomas Jefferson szabadon engedte a rabszolgáit. Én szabadon engedem műveim minden szereplőjét, akik oly hűségesen szolgáltak írói pályafutásom alatt. Ön az egyetlen, akinek meg is mondom. A többieknek ez az éjszaka ugyanolyan lesz, mint minden más éjszaka. Álljon föl, Mr. Trout! Ön szabad. Ön szabad! Trout sután föltápászkodott. Kezet ráztam volna vele, de a jobb keze megsebesült. Így hát mindketten csak lógattuk a kezünket magunk mellett. Bon voyage, mondtam. Eltűntem. Lustán, kellemesen átbukfenceztem a semmin, ahol el szoktam rejtőzni, amikor eltestetlenedek. Trout kiáltásai elhalkultak, ahogy nőtt közöttünk a távolság. Trout hangja az apám hangja volt. Hallottam az apámat, és láttam az anyámat a semmiben. Az anyám távol, nagyon távol maradt tőlem, mert az öngyilkosságot hagyta rám örökül. Egy kis kézi tükör lebegett el a közelben. Gyöngyháznyelű, gyöngyház keretű lék volt. Könnyűszerrel elkaptam, és odatartottam tulajdon jobb szemem elé. Íme ezt kiáltotta utánam Kilgore Throat az apám hangján. Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! Fiatalíts meg! STB.

0: lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Eredj, Filosztrát! Serkensd örömre Athéni fiait, ébreszt föl a kedv játszi szellemét, a mélabút űzd a halotti házhoz, sápadt alakja nem közénk való.
1: Megyek, felséges.
0: Gyorsan közelget szép Hippolitám a nászi óra. Négy boldog nap új holdat derít föl, oda mi soká fogy evvén hold nekem, s epeszti vágyam.
2: Majd csak leszáll le négy nap éjbe már, és elálmodozza négy éj az időt. És akkor a hold, mint az égre ujjan felvont ezüst ív, fogja nézni dús mennyegzőnk éjjelét.
0: Kard volt ugyan kérőm, Hippolita, bántalmakon vevém szerelmedet. De a mennyegző más hangból megyen, az fény, az ünnep, az vígság legyen.
3: Üdv és szerencse, nagy hírű vezér!
0: Üdv, jó Egéjusz! Nos, mi jót hozasz?
3: Panasszal és bosszúsággal teli jövök a leányom Hermián iránt. Demétriusz, állj elő!
4: Uram!
3: Kegyelmes úr, ez az, kinek ne ül ígértem őt! Lizander, állj elő! S ez itt, uram, ez bűvölének gyermekem szívét! Te, Lizander, adtál néki verset, s váltál szerelmi zálogot vele, csellel csenét ki gyermekem szívét, s tetted fanyardacossá ellenem az engedelmest. Tehát, uram, kegyelmes úr, ha itt fejdelmi színed előtt se vállalnál Demétriuszt, Athéne ős jogán követelem, hogy mint enyémmel bánhassak vele, s vagy ederéki fiúnak adjam őt, vagy a halálnak, mi törvényeink rögtön fejére szabnak, így esek.
0: És Hermia?
2: Felséges.
0: Fogadj szót, szép leány. Demétriusz jeles, derék fiú.
2: Lizander is.
0: Magában ő is az, de nem bírván atyádi ígéretét, a másikat kell tartanod jelesbenek.
2: Ó, bár szememmel nézné őt, atyám.
0: Jobb, hogy te nézd atyád eszével őt.
2: Kérem, bocsásson meg, felséges úr. Én nem tudom, mit ész ívak merővé, de kérem, hadd tudjam, kegyelmes úr, mi az, mi érhet legrosszabb, ha én Demétriuszhoz nőül nem megyek.
0: Halállal halni meg, vagy mindörökre száműzni férfi körből tenn magad. Vesd hát szíveddel számot, Hermia. Vizsgáld meg ifjú pesgő véredet. Lesz-e erőd, ha most szót nem fogadsz, viselni veszt a szűzek öltönyét. Háromszor áldott ki vérét leküzdve, e szűzi pályát híven futja meg, hanem letörve mégis boldogabb a rózsa, mintha szűztövisein áldott magányban nő, él és hal el.
2: Úgy nőjek, éljek, halljak én, uram, mint sem lemondjak szűzi szép jogomról e férfiért, kinek gyűlölt igáját szívem hódolva el nem ismeri.
0: Időt adok még a megfontolásra, s majd a jövő új holdkor, az napon, mely szép arámmal engem összefűz örök Frigy által, vagy halálra készülj, mint engedetlen ősz atyád iránt, vagy hogy Demétriusznak nője lész, vagy a Diana oltárán örökre sivár magános életet fogadni.
4: Hajolj, szép Hermia, s te is, Lizander, add fel jogomnak áligényedet.
5: Bírod Demétriusz atya szerelmét, hagyd nékem a leányét, vedd el apját!
3: Gúnyos Lizander, jó, ő bírja hát szerelmem, s ez néki adni kész, ami enyém. A leány enyém, azért Demétriuszra átruházom őt.
5: Uram, vagyonra, vérre nem vagyok alávaló. Szerelmem gazdagabb, van birtokom, csak oly jó rendezett, hanem különben, mint Demétriusznak. És ami több, mint mindek érkedés, engem szeret szépséges Hermia. Miért hát feladni gyáván jogomat? Demétriusz, szemébe mondom ezt, ne dár leányát, a bájos Helénát, szerelmi csábítással megnyeré. Az most eped, szegény, híven eped, bálványozásig, e rossz hűtlenért.
0: Hallottam, erről volt is szándokom beszélni, megvallom Demétriusszal. De szorgos ügy bajom közt feledén. Azonban jár velem, Demétriusz.
4: Uram?
0: Egéjusz, jertek mindketten velem. Egy kis magános lecke vár reátok. Te meg szép Hermia szeszélyidet atyát parancsának rendeld alá. Másképp Athéne zord törvénye, melyet nem áll jogomban meglágyítani. Halálra vagy rideg életre szám.
6: Hát te, szerelmem.
0: Jel, Hippolita. Gyerünk, Egéjus és Demétrius, egy más dologra majd nászunk körül használni foglak, s hol mit közleni, mi bennetek közelről érdekel.
3: Tisztünk parancsol, vágyunk vonz követni.
7: Na édes, arcod miért így halovány? Rózsái miért hervadnak íham?
8: Tán, mert eső nincs rájuk, bár szemem viharja őket váltig öntözi.
7: Ó, jaj! A hű szerelmek folyama, amennyit én olvastam, vagy regében hallottam, kényelmes nem volt soha. De majd a vérség volt különböző.
8: Ó, fájdalom, nagy lenni a kicsinyhez.
7: Majd korra nézve állt be akadály.
8: Ó, bosszuság, vén lenni ifjúhoz.
7: Majd a rokonság választása dönt.
8: Ó, kész pokol, szeretni más szemével.
7: Vagy ha a rokon szem fűzte a frigyet, halál, betegség, harc rohanta meg.
8: Ha hát a hű szerelmet akadály gyötörte mindig, úgy sors végzett ez. Azért tanítson tűrni e kísértet, ha már ez oly szokott szerelmi baj, mint álom, ábrán, vád, könnyek, súfaj, szegény szerelmünk utolás.
7: Jó hitben élsz, de hall csak, Hermia. Van nékem egy jó néném, aki özvegy, dús jövedelmű és gyermektelen, lakása innen 7 mérföld csupán, és engem szeret, mint egyetlen fiát. Ott elvehetlek, édes Hermiám. Athéne zord törvénye ott nem ér. Ha hát szeretsz, osonj ki holnap éjjel atyád lakából, és ama ligetben, mely városunkhoz 1 mérföldre van, hol téged egykor s a kedves Helénát találtalak volt május ünnepén, ott várni foglak.
8: Esküszöm ámor legfeszesebb ízére, s aranyhegyű nyilára itt neked. A hű galambra, mit kedvel citére, s mindenre, ami forrasz szíveket, amennyi férfi hit már szegdelőn, mely számra több, mint nő valaha tőn, hogy holnap éjjel a mondott helyen, hű kedvesek bizonnyal megjelen.
7: Úgy legyen, édes. Ím Helena jő.
8: Hová sietsz? Helena szép magad.
9: Szépnek gúnyolsz, vedd vissza szép szavad. Boldog szép, mert szeret Demétrius, kit szép szemednek sark csillagja húz. Ó, mondd, hogyan néz rá? Mi a cseled, melyel szívét úgy megbilincseled?
8: Mordan tekintek rá, mégis szeret.
9: Ó, hogy mosolyom, annyit nem tehet.
8: Ha megszidom, szerelmel viszom hát.
9: Ó, bár imámban volna ennyi vonzás.
8: Utánam jár, ha még úgy megvetem.
9: S engem kerül, ha még úgy szeretem.
8: Nem én hibám, Helena, hogy imád.
9: Csak bájodé. Hú, volna enyém hibád.
8: Légy nyugton, engem ő nem lát soha. Lizander s én szökünk innen tova. Amíg Lizandert nem láttam, Helén, Athént paradicsomnak képzelém. S ó, lásd, szerelmünk mennyi két adott, hogy üdvöm így pokollá válhatott.
7: Helena, tőled miért titkoljuk el? Holnap, ha főbe éjjj útra kell, s ezüst arcával hab tükrébe néz, s híg gyöngye a mezőn elhintve lész, midőn a biztos éles csak tanunk, Athéne kapuin elillanunk.
8: És a ligetbe, hol frissibb olyan szoktunk heverni, pázsit nyoszolyán kiöntve gondtól dagadó szívünk, Lizander és én össze ott jövünk. S onnan Athénének fordítva hátot, megyünk keresni új hont, új barátot. Isten veled, barátnő, zárj imádva, s Demétrius, szeressen meg imádva. Légy ott, Lizander, holnap éjfelig szemeink egymás kéjét nem ízlelik.
7: Ott, édes, ott. Éj boldogul, Helén, Demétrius viszonzó kebelén.
9: Mély boldog némely ember, engem éppen úgy szépnek tart mindenki Athénében. Mit ér? Demétriusz ízlése más. Csak ő nem tudja, mi köztudomás. S mint ő csalódik, Hermia kecsét nagyítva, túlzom én az ő becsét. Most a szökést megyek tudtára adni, majd éjjel a ligetbe fog szaladni utána, s ha ezért hálája vár rám, nagy áron vettem a féltés nagy árán, de látnom azt, ha majd a távozó üresen tér meg. Oly jutalma!

0: Itta segi sta, sciocciata.
1: Legge un blasone vostro stato di cattivo, libro, libro, lichta, carino.
0: It voglio una lista, mindo son firfio, cne virul, o chi egis atin ben chi per snectola tottoc, voglio mi comedian, buono fedele. I so fedele mi elut, menek zug est vi in fullibiene.
1: Először is vacskor barátom, halljuk miről traktál, a darab aztán olvasd a játszók neveit, stb.
0: No hát, a darab egy igen síralmas komédia, világos és kisbe borzasztó kegyetlen halálája.
1: Mondhatom, igen, jó darab. És furcsa. Na már most, vaszkor barátom, szólítsd a játszókat lista szerint. Sorba, uram, sorba, sorba, sorba.
0: Elejjen hát kiki, amint szólítok. Duboly Miklós Takács.
1: Jelen. Mi a szerepe,
0: Miklós? Te, Duboly, Pirámusnak vagy beírva.
1: Mi az a Pirámus? Szerelmes? Az zsarnok.
0: Zsarnok? Szerelmes. Szerelmes bizony. Kicsuk a szerelemből gavallírosan megöli magát.
1: No lesz sírás, ha azt amúgy Isten igazában eljátsza az ember. Ha én azt eljátszom, lesz drága dolog a nézők szemének. Vihar indítok, számakozást terjesztek némi nevűvészben. Halljuk a többi. Azonban legfőbb gusztusom van, zsarnokot játszani. Herkulest pompásra játszanám, vagy az oly szerepet, melyben törni zúzni kell minden. A bírcs dühöngs, a szikla döng, rombolva döng a börtön zárán, és kémus gyors, kereke forcs, jó vagy ma a sors, támad sugele. Ez egyszer fellengő. Na, olvasd a többi játszót. Á, ez már Herkuleshez illődű, zsarnoki dű. A szerelmes inkább csak kikered.
0: Dudás Ferenc húvóboldozó.
2: Itt vagyok, barátom, vacskor.
0: Te Tisbével birkozol meg.
2: Jó, mi az a Tisbe? Kóborlovag?
0: Dehogy. Kisasszony, akibe Pirámus belé szeret.
2: Ménkűbe. Ne hagyd nekem leán szerepet. Hát hova teszem a bajuszom?
0: Az mindegy. Játszhatod állarcban, hisz te oly véknyan tudsz beszélni, ahogy akarsz.
1: Hát lehet takarni a képet. Ide nekem Tisbét is. Rettentő vékony hangon tudok beszélni. Tisbé! Tisbé! Ach, piramis, édes kincsem! Tisbét hív! Hívet színe hív!
0: Nem, nem! Te Pirámust játszod. Te meg Dudás Tisbét.
1: Na jó, tovább.
0: Ösztövé Róbert Szabó.
3: Itt vagyok, barátom, maszkor.
0: Ösztövé Róbert, te a Tisbe anyját fogod játszani.
3: Az anyját.
0: Az anyját. Orrondi Tamás üsvoldozó.
4: Itt vagyok, barátom, maszkor.
0: Te meg a Pirámus apját. Én meg a Tisbe apját. Gyalú Asztalos.
5: Itt vagyok, Vackó.
0: Te az oroszlán szerepét.
5: Oroszlán.
0: Igen. Most már úgy hiszem, rendben van az egész komédia.
5: De le van írva az oroszlán szerepe. Ha le van, kérlek, add ide, mert kissé nehéz fejem van.
0: Játszhatod azt extempore, hiszen csak ordítanod kell.
1: Ide nekem az oroszlánt is! Majd ordítok én, hogy még a fejedelem is azt kiáltja rá, ordítson még egyszer! Ordítson még egyszer!
0: De már minek ordítnál oly rettenetes? Még holtra ijesztenéd a fejedelem nőt, s az asszonságokat, hogy elkezdenének zsikoltozni, s akkor nem kéne több, hogy mind felakassanak bennünket?
6: Bizony, fel is aggatnának egy lábi!
1: Elhiszem azt magát. Mert ha az ember a nőket eszökből kiriasztja, Csupán annyi eszök maradt, hogy bennünket felkösenek. De farszítom a hangomat. Olyan szennén fogok ordítni, mint a szopós galamb. Úgy fogok ordítni, mintha csalogány volna.
0: Nem, te nem játszhatol egyébként Tirámusnál, mert Tirámus kedves arcú legény, nyalka legény, amin ő csak nyári napon láthatni, igen szeretetre méltó úrfi, tehát minden esetre Tirámust kell játszanod.
1: Jó, elvállalom. De milyen szakállal lesz legjobb játszani?
0: Hát amilyennel tetszik.
1: Eszerint vagy szalmaszín szakállal adom, vagy narancsszín szakállal, vagy tulipiros szakállal, vagy franc koronaszín szakállal, vagy csupa sárgával.
0: A franciák közül némelyiknek már egy szál szőre sincs, akár sima állal játszanád. De urak, itt a szerep. Kérlek, követlek, kényszerítlek, holnap estig jól bemagoljátok, és akkorra gyűjjünk össze a Várligetben, a várostól egy mérföldnyire, ott a szép holdvilágon megtarthatjuk a próbát.
7: Jó.
0: Mert ha a városba gyűlnénk össze, nyakunkra jönne valaki, és az egész dolog kipattanna.
7: Jó, ne.
0: Addig én összeírom a darabhoz kellő rekvizitumokat. Kérlek, el ne maradjatok aztán.
1: Ott leszünk, mert ott a próbát nagyobb obszönitással és kurázsival lehet tartani. Minden ember hozzáláson tanulja be, mint a karikasapás agy.
0: A fejedelem cserfájához gyűrünk.
1: Jó vagyok, törik szakad!

0: néhány csepp harmatot szedett, s gyöngyül akasztom a kikírcs fülébe. Jó ét, rüpők szellem, én már megyek, mert jő királyném és tündéri népe. Ma a királynak lesz itt mulatása. Vigyázz, hogy a királynét meg ne lássam, mert Oberon dúl, fúl rá amiatt, hogy Indiából egy királyfiat magának apródul elszüktette. Sosem volt így szép váltott gyermeke, s nagy a fiúért Oberon haragja. Szeretné, hogy legyen vadászlovagja. De a királyné csak nem engedi. Felposzorúzza, s úgy szeretgeti. Nem jönnek össze rezgő csillagoknál azóta, Rónán, Berken vagy Pataknál cívódás nélkül. S ez oly iszonyú, hogy a tündér mind makkopáncs maga.
1: Vagy én csalódom szemre főre, vagy a csintalan goroszmanó te vagy. Kit a nép Robin pajtásnak nevez, ki porleánynak rémülést szerez, malmot megindít, tejfőt megszedik, nőt lelke fogytáig köpültetik. Higgadni a sört meg nem engedik, tévútra csal vándort, s kineveti. De ki Hobgoblin édes puk neven szólít, segítek, dolga jól megyen. Nem az vagy én?
2: Találtad, cimbora!
0: Hát én vagyok az évig vándora, ki Oberont is megnevettetem, ha az abszurd a ményt rá szedem. Nyerít be hozzá, mint szép kancalon! Yeah! Én anyom, vackolgyarán tejt a kancsófenet, iváskor én ajkához billenek, hogy a sör mind asszú keblére fut. Mesél egy néni szörnyű szomorú, s engem néz háromlábú zsámolyul, kibiccenek alóla, felborul. Ó, végat is majd megfújt, köhög. A többi oldalához kap röhög, küszköl, csuklik nevetében, hitet mond rá, hogy így jól, sose nevet.
3: Félre, tündér! Itt jön Oberon!
0: Bárcsak ne, mert amott meg asszonyom!

0: Üdvözd, Nelly, gőgös titán.
1: Ach, féltő Oberon, tündérivel, kerülni esküvém ágyács körét.
0: Állj, semmi az. Nem vagyok urad.
1: Én akkor asszonyod. Miért jössz most ide legtávolabb fokáról Indiának, hanem ha mert a posgás Amazon harcos, kemény övedzős szeretőd kél egybe 10 ausszal, és te jössz megáldni sok örömmel ágyakat.
0: Hogy tudsz, ha orcád van Titánia Hippolitával így faggatni, tudván, hogy én tudom szerelmet 10 ausszal.
1: Mindez csupán féltés dühöt koholta, s azon nyár kezdet óta nem jövénk mi össze halmon, völgyön, síkon, erdőn, kövespatak vagy szittyós ér körül, vagy szirtszegélyű tengerpartokon szélfüttye mellett körben lejteni, hogy zsémbed a vigalmat el ne roncsa. Így a hiába sípoló szelek, mint egy bosszúra, dögvészesködött szoptak fel a tengerből, mely leesvén úgy feldagaszta minden kis folyót, hogy büszkén múlt a feljül partjait. Hiába vonta jármát az ökör, földműves ingyen izzadt, és a zöldvetés ifjan szakál nélkül rohadt meg. Nem ér halandó ember vígtelet, éjjel

0: zeng áldott himnusz és dal? Miért is a hold, e folyam királynő, sápad dühében mossa a leget, s bőven tenyésznek csúzos nyavaják? S ím a gonosznak minde fajzata kettőnk viszályos harcából eredt. Mi vagyunk azok nemzői, kútfeje.
1: Hozd jóra hát megint, is rajtad áll. Miért bántsa Oberont titán? Hisz én csak egy kis váltott gyermeket kérek, hogy apródom legyen.
0: Ne is szólj! Országodért sem én azt a fiút.
1: Meddig kívánsz maradni Eligedben?
0: Tán míg a Tézeusz nászéje tart. Ha tetszik holdfényen kört lejteni, s vigalmainkat nézni, jervelünk. Ha nem, kerülj, mint én fogom tanyád.
1: Adnékem a fiút, s megyek veled.
0: Országodért sem én. Tündérek el! Ha nem megyek, látom, cívódni kell.

Nem mész ki Eligetből, míg egy dacért meg nem kínosztalak. Gyer csak, gyer, édespok!

0: Jut még eszedbe, midőn leültem egyszer a fokon, s hallék egy delfin hátán hableányt, ki olyan édes dallamot lehelt, hogy bősz tenger nyájas lőn dalált. S több csillag őrülten rohant le, hogy a hableány zenét hallja.
1: Jut!
0: Azon időben láttam én, te nem, repülni a föld s a hüsholt között tegzes kupidót, biztos célba vőn egy veszta szüzet nyugat trónusán. Pattant az ívről a szerelmi vesző, szemmel kísértem az eső nyilat. Egy kis virágra hult az nyugaton. Tej színelőbb, most bíbor sebben ég, hívják a lányok égő szerelem. Hazi virág, hisz mutattam egyszer, alvó szemekre csöppenő leve, nőt, férfit, örjöngő szerelmre gyújt. Az ébren elsőbb látta lényel. Hozzi, füvet neki, s légy itt, mire a Leviatán egy mérföldet úsz.
1: Övet kerítnék 40 perc alatt, ha föld kerül!
0: Ha nálam elirál, le sem még elszúnyott titán, akkor szemébe csöppentem levét, s az első tárgyat, hogy ébredve meglát, oroszlán, medve, farkas vagy bika, majom vagy fürge pávián legyen, szerelme vadhevével üldözik. Addig szeméről-e bájt nem veszem, mert más világban könnyűtel nem aztán, míg át nem adja nékem a fiút, hanem kijönni. Láthatlan vagyok. Kihallgatom, miről folyja beszél.
2: Ne fuss utána, mondom, nem szeretlek. Hol van Lizander és szép Hermia? Azt én ölöm meg, ez engem megöl. Úgy mondtad, eligetbe szöktenek, s én itt vagyok dühös vade vadonban, mert Hermiámat nem találom itt. Lódulj el innen, és ne űzz tovább.
3: Te vonzasz engem, értszívű delej. Te nem vasat vonsz, mert az én szívem hű, mint acél. Tűnj meg hát vonzani, s nem lesz erőm követni téged.
2: Csábítlak én, szépen szólok veled. Nem mondom a legőszintébb valót, hogy nem szeretlek, nem tudlak soha.
3: De én azért is még jobban szeretlek.
2: Ne szíts tovább lelkem gyűlöletét, ha látlak is. Rosszul vagyok belé.
3: És én, ha nem látlak, vagyok rosszul.
2: Nagyon kitetted nőiségedet. Az éj alkalomra s egy vadon hely kísértetére bízni könnyeden szép szűziséget gazdag értekét.
3: Erényed a kezesség e felé. Nincs énekem, ha látom arcodat. Te vagy szememben az egész világ. Ki mondaná hát, hogy magam vagyok, midőn egész világ néz itt reál?
2: Én nem vitázok itt tovább, eresz. Ha még utánam jössz, nem állok érte, hogy e vad erdőn bántatlan maradsz.
3: Ója, templomba, városon, mezőn bántasz te engem. De mit rizsz? Sértéseid botrányt hozunk nevedre. Szerelmünkért mi nőtünk.

0: Menj. Ő még nem hagyja el Eberket, hogy te futsz, ő esdek el.
1: Itt a virág! Légy üdvözlő, gyors követ!
2: Igen, ihol van?
1: Kérlek, add ide!

0: spart. Öl kakuk fűnő, hol dús virányt, rukert, sibolya sző. Fölötte sűrű loncból mennyezett, vadrózsa gyönge jázmin fog kezet. Ringatva ott szunnya, táncol zenével, Titánia, egy kissé minden éjjel. Ott vedli tarka bőrét a kígyó, mely gúnya éppen egy tündére jó. Én ott szemére hintem a levet, s betölti szívét, ocsmány képzelem. Ne! Végy belőle! Járd el ezt a verket! Egy aténei hölgy szeretve kerget egy gőgös ifjat, ki nem tűrheti. Kend meg szemét, s vigyázz, ha fölveti, a hölgyet lássa, hisz megösmered aténi öltözetről emberet. Hajtsd végre gonddal, s a legény a nőt jobban szeresse, jobban, mint az őt, s találkozol, kakasszóig velem!
1: Befé, királyom, szolgád, ott terem!

szem ébren lát, annak hasson bűvel át. Azt szeresd meg, azt imád. Tigris, medve, macska bár, s lenne vatkan leopárd, véld, hogy a szerelmi pár. Kej, ha ilyes erre jár. Gőgös titán.

0: Fáradt vagy a bolygásban, angyalom? El is tévedtem, azt se titkolom. Várjunk, pihenjünk Hermiába, tetszik. Míg a nap ennyi hadó
1: Legyen. Lizander, nézd más fekjeit. Én e halomra hajtom fejemet.
0: Egy hant legyen kettőnk párnája itt. Egy szív, egy ágy, két kebel és egy hit.
1: De jó barátom, hogyha engemet szeretsz, odább feküdj, s tarts illemet. Amennyi távolt ifjús lány közt a világi tisztesség kíván, azt tartsd meg édes. Most jó éjszakát. Tartson szerelmed az életem át.
0: Ámen, imádra. Ámen, rebegek. Éltem szakadjon, ha törvényszegek. Most minden enyhét öntse rád az át.
1: Felé a jó kívánónak kíván.
2: Összejártam a cserét, s a tenyét nem lelék, hogy szemén a füledet megpróbáljam, mit te. Tenni? És cseré? Ki ez? Rajta a tenyém ez? Holom ifja lesz ki bánt, s gúnyol egy aténi lányt. Síme, a szűz is ledőlt. Ágya nyilkos durva föld. Szentelélek, hogy fekszel e pimaszhoz oly közel? Hé, körök, tartsd a

0: meg! Csak állj meg, jó Demétriusz!
1: Lódulj, ha mondom, mert festedre fűsz.
0: Hú, sötétben hagynál, azt ne tedd!
1: Maradj! Nem elkövetni engemet!
0: Te futásban már alig lehellek. Minél tovább esdem, még úgy se kellek. Boldog Hermia, bárhol pihenő, mert van szemében áldott vonzerő. De ki ez? Lizandő. Fekve? Halt? Vagy alszik? Sebje nincsen, vér se folyt. Ébredj! Lizander! Jó uram, ha élsz!
2: A tűzbe érted, angyalom, ha kérsz! Hol van Demétriusz? Ha! Mint óhajtom, hogy a hitvány nevet kiöltsa kardom!
0: Ne mondj, Lizander! Ó, ne mondj ilyet! Szeresse, Hermia, Istenem! Mit bánod az te? Hermia, tied! Te érd meg azzal!
2: Én ővére? Nem! Sőt, bánom utált perceim körében. Nem, Hermia, hollót galambért ki nem a cserében. A férfi vágya értelmét uralja. S te vagy különbleán, eszem bevallja, idővel érik a gyümölcs növény, éretlen ifjú voltam eddig én, de vas, a férfikor tejéhez érve, az értelem lőn vágyaim vezére, s híj szép szemethez, hol a szerelem édes kalandját írva föllelem.
0: Ó, miért születtem én így hecske gúnyra? Tőled kivált velem így bánni csúnya. Nem elég hát, ifjú ember, nem elég, hogy egy édes pillantás sem nyerék, nem is fogok Demétriusz szeméből, hanem te is gúnyt ülsz egy gyöngeségből. Hogy a nő, kit ifja megvetett, más férfinál sem mer kivéletett.
2: Nem láttam ezt. Aludj csak, Hermia. Többé Lizander rácsen és soha, mert mintha édest élvezénk sokat, annál erősebb undor látogat, úgy te is én csömöröm tévhitem, légy meggyűlölve, de kivált nekem, és te, szerelmem összes indulatja, tisztelt Helénát, légy az ő lovagja!

üzembe kígyó. Istenem, hamar, hamar, mihol csúszt kebleme? Boldog Isten, miért álmodám, hogy reszketek belé most is. Úgy tetszett, kígyó rágja szívemet, és te mosolygva nézted vesztemet. Lizander! Nincs sehol, mindenható. Nem hallja, itt hagyott. Se hang, se szó. Lizander! Szólj! Édes Lizanderem! Az égre szólj! Megöl a félelem. Nincs válasz. Értem. Hűtlen itt hagyál. De fölkereslek. Vagy te, vagy halál.

0: Mindig vagyunk.
1: Stop. És ez itt rettentő jó hely a próbára. Ez a kis zöldjebb a színpad, ott az a galagúnyabokról öltöző szoba. És egészen úgy csináljuk, mint majd a fejedelem előtt.
0: Hallod-e, vacskor?
1: No, mit akarsz, buksizuboly?
0: Van ebben a mi Piramus és Tisbéről szóló komédiánkban egy is, más is, ami sehogy nem fog tetszeni. Egy az, hogy Piramusnak, mikor magát megöli, kardot kell rántani, és ezt az asszonyságok ki nem állják soha. Mit szólatok ehhez?
2: Isten bion, kényes dolog.
3: Gondolnám, hagyjuk ki végül a gyilkosság.
0: Világért se, van egy ötlete. Az helyre jut minden. Írjatok nekem egy prológust, amely prológusban legyen benne, hogy mi senkiben sem teszünk kárt a karddal, hogy Piramus nincs is megölve igazán, és nagyobb bátorságokáért hozzátehetjük, hogy én Piramus nem Piramus vagyok ám, hanem Zúboly Takár. E majd kiugratja a félcet belőle.
1: Jó, a prológus meg lesz. 8 meg 6 lábú versbe kell írni.
0: Sose azt! Tudj hozzá 2, legyen 8 meg 8.
2: Jó. Hát az oroszlántól nem ijednek meg az asszonyságok?
3: Én tartok tőle, mondhatom.
0: Uraim, meg kell fontolni a dolgot, Isten őriz, asszonyok közé oroszlánt vinni? Rettentő álmos, mert nincs borzasztóbb féreg, mint az eleven oroszlán. Erről tennünk kell.
2: Hát egy másik prológusban ő is mondja meg, hogy ő nem valóságos oroszlán.
0: Nem úgy. Meg kell mondani a nevét. És a fél pofája, hadd lássék ki az oroszlán tarkója mögül. Maga is szólaljon meg a nyíláson keresztül, így vagy. Ilyet én defektussal mondván, asszonyaim vagy szép hölgyeim. Bátorkodom óhajtani, vagy esetezni, vagy könyörögni, ne félje meg, ne reszkesse meg. Itt az életem, az önökért. Holtig sajnálnám, ha igazi oroszlánnak néznének. Nem! Én nem vagyok a féle izé. Ember vagyok, mint más. Akkor aztán megmondhatja, hogy ő senki egyéb, mint gyalú, asztalon.
1: Jó! Jó, legyen úgy, de 2 bökkenő van még. Egy az, hogy viszünk a terembe holdvilágot? Mert tudjátok, hogy Piramus holdvilágon beszélget Tisbével?
4: Süt a hold akkor este, mikor játszunk.
0: Naptárt ide, naptárt! Keressük ki a naptárban, hadd lám a holdvilágot, hadd lám a holdvilágot.
1: Igen, süt akkor.
0: No hát, a nagy játszóterem ablakának egyik szárnyát nyitva kell hagyni, azon besüthet a hold, ha tetszik neki.
1: Igen, vagy hát valaki fölléphet egy tüskebokorral, slámpával, és mondhatja, hogy ő a hold személyét kifigurázni vagy prezentálni. Hanem más bökkenő is van. Fal is kell a nagy terembe, mert amint a história tartja, Piramus meg Tisbe falhasadékon beszélget.
4: Halott pedig nem cipeltek oda be. Mit mondasz erre, Zubor?
0: Hát valaki prezentáljon falat is. Legyen rajta egy kis méz, egy kis sár, egy kis habarcs, amivel jelentse, hogy ő a fal. És tartsa így az ujjait. A nyíláson aztán susoghat Piramus meg Tisbe.
1: Na hát, ha ez elsül, minden jól van. No már most üljön le minden ember, s nézze a szerepét. Piramus, kezd el. S ha vége a mondókádnak, eredj a ma bokor mögé. Így a többi is, amint végszava következik.
5: Féle rongyon gyűlt lármás had ez királyném nyugrejéhez így közel. Még szín darab? No, hallgató leszek, stán működő is, ha lesz rá okom.
1: Veszély, piramus, tisbe, hátrább álljon.
3: Jó.
0: Mint a virágok háj illatja, tisbe.
1: Báj, báj.
0: Báj illatja, tisbe. Szép tisbe, édes párád, olyat én. De ha, ezt hallok, vár csak engem itt be, egy pillanatban itt leszek meg én.
5: Ritkítja párját ez a pirámus.
1: Hát én mondjam, nem áll. Hát hogy a butába ne? Hisz értsd meg, csak azért megy el, mert valami nezt hals megnézi, de mindjárt visszajő.
3: Tündöklő piramus.
4: Tündöklő piramus, te lilium levél. Szép, mint dicső bokrán a szép piros rúzsa. Te fürge fiatal, drága kő jubél.
5: Jubél?
4: Hű, mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha. Találkozunk piramus a Ninus hírjá.
3: Ninus hírjá.
4: Ninus hírjá.
1: Ezt nem kell mondanod.
4: Ezt nem kell mondanod.
1: Az pirámusnak fogod felelni. Hanem te csak fúvod ezt az egész szerepet végszavastól, mindenestől. Pirámus, jelenj meg! Végszavad elmondták, ez volt. Nem fárad soha.
4: Mint a leghűbb ló, mely nem fárad soha.
0: Tisbém, ha szép vagyok, tiéd vagyok csupán.
1: Ó, szörnyű látvány.
3: Zubolj, szamárfővel.
6: Kísértet,
1: csuda.
0: Fussunk, urak, gyorsan, urak.
5: Segítség! Üzlet, fens, alávezetve, sáron, vízet, tüskén, bokron, gazon, majd ló leszek, majd kan, majd szörnyű medve, majd kutyává tűzé változom, s nyerít, ugat, röpök, dörmög, lobog, ló, ebb, kan, medve, tűz, utánlatok!
0: Hová szaladnak? Ez csak dévajkodás, meg akarnak ijeszteni.
6: Zubolj, téged megbabonáztak, mit látok a fejedet?
0: Mit? Hát a magad szamár fejét, tudod-e?
1: Isten legyen irgalmas neked, Zubolj, téged kicseréltek.
0: Értem a kujonságot. Szamárra akarnak tenni, hogy megijesztenek, ha tudnának. De azért sem mozdulok innen, akármit csinálnak. Így sétálok fels alá. Danolok. Hadd hallják, hogy nem félek.
7: A hímrigó, mely fekete, narancsszínű a szája. Mely szép a húros éneke, ökölt emlő bizonyzás.

0: mi angyal ébreszt a virágos ágyból.
1: Pincés veré, pacsirta fi, s igaz mondó kapu. Dalára egy szép sem meri mondani, hogy hazudik.
0: Kérlek, nemes halandó, énekelj! Fülem szerelmes igéző dalodba, s erőtet szép erényed ereje. Első látásra már bevallanom, esküdve, hogy szeretlek, angyalom.
1: Pedig úgy tetszik, asszonyom, kevés oka van rá. Azonban, igazat szólva, ész és szerelem mai napság ritkán tartanak együtt. Sajnos, hogy valamelyik szomszéd össze nem barátkoztatja őket. Lám, tudok én furcsát is mondani, ha kell.
0: Te éppen oly bölcs vagy, mint aminő szép.
1: Egyik se bizén. De ha annyi eszem volna, hogy kitalálnék ebből az erdőből. Úgy éppen elég volna a magam szükségére.
0: Ó, elégedből miért kívánkozol? Akarsz, nem, itt maradsz, nem távozol. Szellem vagyok, de nem közrendeli. Országomat örök nyár kedveli, és én szeretlek. Jöjj hát, jöjj velem, tündérim oldalathoz rendelem, hogy hozzanak mélyből számodra gyöngyöt. Virágágyon, dalok szunnyasszod el, s megfinomítom halandó göröngyöd, hogy szállni tudj a légtündérivel. Pókháló!
2: Itt vagyok!
0: Mój!
3: Én is!
0: Mustármar!
4: Én is!
0: Babvirág!
5: Mit tegyünk?
0: Gyerünk! Vigyétek lugasomba le! Homályosan néz a hold könnyiatt, s ha ő sír, sír minden virág, s jele, hogy egy letört szüzességet sírt. Nyelvét lekötvén, halkan el.

0: Ujjan fölébre Titánia. És mit tűnt először a szemébe, melyen otromba szenvedéllyel csüklik eljön? Itt jön futára! Nos, bohóka szellem, mi újság-e Varázsliget körül?
1: Királyném szíve, egy szörnyért hevül. Míg ő szent lobosába rejtve szunnyad az álomórán, én nem messze onnat egy durva kézműves ringyronysereg, mely kenyerét műhelyben szerzi meg, gyűlt össze, próba véget egy darabra, míg Tízeusznak szánt a náci napra. Vastag bőrűekből egy szikár, ki piramos szerepét futta már, jelenet végén a bokorban én, így rá bűvös hatalmat nyertem én, s vállára nyomtam egy szamárfejet. Most jött Tisbének újra felelet, s az én játszom kilép. A többi meg, mint egy vadászsejtű vadlút tömeg, úgy futnak el mind, megpillantva őt. Én űzöm, bugdosik egymáson át, ki tolvad, ki segítséget kiált. Megtépi tüske, gajs egy-egy darab, itt köntös húlyott főveg elmarad. Míg őket én így kergetem agyon, a szép pirámust változva ott hagyom. Véletlenül ébredt Titánia, és egy szamárba kell bódulnia.
0: Jobban ütött ki, mint Csebban. De csöppentél-e az Aténi szelébe szerelmi nedvet, mint parancsolál?
1: Aludva lettem, és ott közelébe van a leány is, ebben sincs hiba. Ha ébred, elsőbb azt kell látnia.
0: Állj félre, itt jó az én emberem.
1: A nő személy az, de a férfi nem.
2: Demetrius. Ha meggyilkoltad álmában Lizandert, s vérben bokáig vagy, gázold a tengert, és ölj meg engem is. Fényéhez a nap oly hű nem valami Hermiához ő, s elillan, amíg én aludtam. Inkább elhiszem, hogy a kerekföld átjukat, s ezen keresztül búdik az éjféli hold, hogy elbámul délben az Antipód. Te gyilkolád, úgy van, nincs különben. Gyilkos lehet csak így halott tűzünkben.
3: Nem, a legyilkolt lesz inkább ilyen.

ez nagyon jó. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

ti a sádió. Az irodalmi lépegetőt fogjátok hallgatni. Nem sokára. Várjuk a stúdióba Maros Andrást, aki nem sokára megérkezik, és legújabb kötetéből fog

0: nem lehet, nem lehet. A mama és a papa előtt nem lehet, hát nem lehet, nem lehet.
1: Jó volna pedig egy séta pont vele, Júliát, Romeo, nem szerethette jobban, mint én tégedet.
0: De nem lehet, nem lehet, a mama és a papa miatt nem lehet.
1: A holdas súgja, jöjj kicsim, hisz itt az ég, a kedvesem karjába semmi baj sem.

vagyok egészen én, bármit kérsz, megteszem, vágyom már, hát szoros követlek, mint egy hozkoros.

az élet egy nagy csodálatos semmi. Hát miért ne lennék boldog és vidám? És abban nekem nem parancsol senki, hogy kit szeressek, s ki a cimborám. Az élet, mint a cigaretta füstje,

csoportos és kellemes szerény kis szobát. Hol a gazda jellemem, mert csendes a háztáj. Annyit mond csak kis szihant,

lány szobát keres, finom úri háznál. Komfortos

mondom kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkretett. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcske

höge och sjokande rajtan. Den fudom vi äst, tjock god erzem, hogy nanna, ennek de rossz vége lett. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nő. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rendszerűen szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de van más férfi, még nem. Ott van Sövalié, vagy

fön, a sok nő rajtam, nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lett, én minden nőnek tettem, jaj, üldöznek a nők, hát könyörgöm, hogy hagyja.

Sziasztok, Maros András vagyok, és a múlt héten megjelent új regényemből fogok felolvasni nektek részleteket. Még mielőtt ezt megteszem, a regényről szeretnék néhány szót szólni előjáróban. A regényem címe Befutunk, és a Scholar kiadó adta ki. A múlt héten volt ezen a héten csütörtökön volt a bemutatója. És hát nehéz saját könyvről ilyen összefoglalóan beszélni, úgyhogy én most megteszem azt, hogy a fülszövegből puskázom olyannyira, hogy szó szerint fogok felolvasni belőle részletet, hogy valamelyest ilyen az alaphangulatába bele tudjunk csöppenni a dolognak. Szóval Befutunk a címe, és így szól a fülszöveg, hogy mihez kezdjen a madarász, ha az a ritka madár, amelynek tanulmányozására feltette az egész életét, egyszer csak fogja magát és kipusztul. És mihez kezdjen a madarászné életközépi válságban szenvedő depressziós férjével? Kucsma Pál és felesége külön utakon keresnek vigaszt. Pál a fejébe veszi, hogy megtanul repülni, Ica pedig, hogy szépség királynőt farag kislányukból, Hédiből. Hogy maga Hédi mit gondol az egészről, arról nincs adat, ám a jelek szerint nem is igazán érdekel senkit. Még annyit szeretnék elmondani a regényről, hogy alapvetően én egy filmforgatókönyvet írtam, ami aztán így az úton elakadozott, hogy megvalósuljon-e, mint film, vagy nem, és én annyira megszerettem ezt a történetet, hogy mindenféleképpen szerettem volna ezt regényé, vagyis hát prózává alakítani, és hát ez megtörtént. Úgyhogy akkor most felolvasok belőle, és hogy nehéz ilyenkor részletet választani, azt gondoltam, hogy az első részlet az legyen a legeleje. Úgyhogy elkezdem olvasni a saját regényemet. Kucsmáné Ica nem ért rá Elkezdem még egyszer olvasni a saját regényemet. Első fejezet. Kucsmáné Ica nem ért rá kecsesen kibújni a pénztárosi köpenyből, minden másodperc számított. Megmarkolta a köpenyt az Önért vagyok feliratú kitűző alatt, és letépte magáról. A kitűzőt, betartva az áruházi előírást, a szíve magasságában viselte, jó helyen volt ott, a vásárlók tekintete megakadt rajta, ez volt a cél, legyen észrevehető, jól olvasható. Ha a köpeny két szárnya össze lett volna gombolva, Ica mozdulatától a gombok, mint a jobb egyenesbe belemozduló boxoló fogai, egymást gyorsan követő tompa koppanásokkal hullottak volna a talajra. Ám a Spór Market élelmiszer áruház pénztárosainak ruházatán nem voltak gombok. Csoportvezetői szintről kapták az engedményt a gombtalanításra, hogy lehessen lezserül lógatni a köpenyszárnyakat. Ez egy ilyen cég, könnyed és nyitott. Nem árt, ha a pénztárosok köpenye is tükrözi a nyitottságot. Azok a kollégák, akik nem bírtak mit kezdeni a szabadságnak egy magas fokával, derekukon megköthették a gyárilag odavart övet, a vezetőség nem orrolt meg rájuk emiatt. Ica a levetett munkaruháját labdává gyűrte, és a kassa fülke sarkába dobta.

kibontotta feltűzött haját. Intett nővérének, Magdinak, az áruház biztonsági őrének, hogy mára befejezte. Lelép, rohan, rá is kacsintott, a fekete Jack is a hátán Mihályfi Security feliratot viselő bakancsos nő meg visszakacsintott rá, mintha az összekacsintással valami közösen kiforralt tervet léptetnének életbe avatatlan kollégáik feje fölött. És hát voltak éppen erről is volt szó, mert a Spormarket igazgatósága jóvá hagyta ugyan Ica kérelmét, miszerint minden hónap első szerdáján munka idejének lejárta előtt távozhat, zárójel Spór úr sajátkezűleg írta a kérvényt, Times New Roman dupla sor köz. Arról azonban, hogy e napokon Ica pontosan hova igyekszik, csak a testvérpárnak volt tudomása. Ica hosszú léptekkel futott, mintha egymást szabályosan követő pocsolyák fölött szögdécselne át, karjait a teste mellett lengette, mozgása a lécet megközelítő magasugróéhoz hasonlított, ezzel a sajátos technikával tudta elérni maximális sebességét, aminél most, hogy késést kellett behoznia, nem adhatta alább. Kezében spórmarketes zacskó lógott, rezgett, a futástól megtelt levegővel, felúszott Ica derekáig, ott lebegett, mint egy dagadó szélzsák. Lassítás nélkül befordult egy egyirányú utcába, a kanyarba bedőlt, mint a versenymotorosok, fuldokolva vette a levegőt, szájon át, alsó ajka kifordult. Maga mögül, balról mély motorzúgást hallott, meg egy légfék szakaszos pöffenéseit. A hang irányába nézve egy holland és egy angol zászlóval kipingált, magyar rendszámú, zárt platójú teherautót látott befordulni. Pánikba esett. Megpróbált gyorsítani, de nem bírt. Ennyire tellett tőle, combja már így is fájt, hol feszített, hol zsibbadt, sarka pedig már az első megtett méterek óta szúrt. A teherautó lassan, méltóság teljesen haladva megelőzte Icát. A sofőrnek ez nem verseny volt, hanem szórakozás, mintha hecből provokálna a futót. Gyerünk anyám, nyomjad, meglátjuk ki nyer. Ica egyszer csak fék csikorgást hallott, a teherautó hirtelen megállásra kényszerült, előtte 45 fokos szögben kitolatott egy autó, már kin volt a fara, utat kellett engedni neki. Ica elrobogott a veszteglő teherautó mellett, a válla fölött hátra pillantva örömmel vette tudomásul, hogy a kiálló autó az egyirányú utca közepén körülményeskedik, hosszasan feltartva ellenfelét. Eszébe jutott, hogy van egy rövidebb út, ha azt választja, tarthatja, szerencsés esetben növelheti előnyét a teherautóval szemben. Az első sarkon bevágott balra, egy szűk és sötét gyalogos átjáróba, Garibaldi köz, két masszív betonépület között húzódó húgyszagú sikátor. Orrát befogva slisszolt át rajta. A bolt előtti csoportosulás már messziről látszott. Ica abba hagyta a futást, nyugodt sétatempóra lassított. Csatlakozott a várakozó társasághoz. Icával együtt öt nő. 30 és 40 év közöttiek. Tényleges életkoruknál 10 évvel fiatalabbnak öltöztek, formásabb testrészeiket, ha voltak, ruhaszabászatilag nyomatékosították, akin pedig nem volt mutatnivaló, divatos bőruhába rejtette teljes testét. Név szerint nem ismerték egymást, érdeklődésük és éhségük alapján azonban tudták ki kicsoda. Tisztában voltak egymás szokásaival. Ki a mennyiségi, ki a minőségi vadász, ki mire ugrik, mire harap, mit visz, illetve szerzeményei közül mit, mire hajlandó becserélni. Két nő, mint mindig, kerekes bőröndel érkezett. Jön! Sípolt a tüdőből Ica. Láttam, jön! Az egyik kerekes bőröndös a lángvörös hajú szószátjár bólintott. A másik kerekes bőröndös a három tokájú az órájára nézett és elhúzta a száját. A teherautó komótosan, mint egy sértődötten tekeredett be az utcába. Bizonytalanul közelített az üzlet felé, mintha sofőrje szándékosan húzna az időt. Ica egyszer már megszégyenítette, gondolta, most visszavág. Megmutatja, hogyan lehetséges úgy jönni, hogy soha nem érkezik meg. Aztán valami ismeretlen okból mégis abba hagyta az incselkedést. Talán nem volt hozzá türelme. Gyorsított. Közvetlenül az üzlet előtt parkolt le. A nők addigra már bemelegítettek, kiroppantott csuklók, fejkörzések.
felkészültek a komoly fizikai igénybevételre, amivel a holland és angol asszonyok által kihaigált ruhák átvizsgálása jár. A bolt bejárata fölé egy holland és egy angol zászlót festettek, hajlékony tartóhúdjaik kuszán fonódtak egymásba, a teherautón is ez a grafika díszelgett, a cég emblémája, konzekvensen használták. A cégér mellett két félig leeresztett lufit pofozgatott a szél, az egyiken angol, a másikon holland zászló. A teherautó sofőr és fiatal kísérője lekászálódott a vezetőfülkéből. Két oldalról megkerülték a kocsit. A kísérő sasszékkal rúgta ki elgémberedett lábát. Kinyitották a raktér ajtaját, közösen leemelték az első bálát. Az öt nő készenlétben várakozott. Nem lehetne egyszer az életben megvárni a nyitást, szólt a bolt bejáratán kilépő asszony, az üzlet tulajdonosa. Minden hónap első szerdáján érkezett az új használt áru. Az üzlet e napokra különleges nyitvatartást ígért. A szállítmány átvétele után 2 órával, délután 4 óra felé nyitott, és aznap kivételesen a késői nyitást kárpótolandó, este 9-ig jöhettek a vásárlók. A tulajdonos kérdésére nem lehetne egyszer az életbe megvárni a nyitást. A nők könyörgő pillantással válaszoltak. Most az egyszer még halad. Kipróbált módszer volt, hatásos. A boltos nem erősködött, csak legyintett és visszatotyogott az üzletbe, hogy áttekintse a papírokat, számlákat. A sofőr kísérője felmászott a raktérbe, sűrűn szimatolt a levegőbe, így gyűjtött erőt, megemelte a második színes bálát, innentől önálló munka nem segít a sofőr, lebotorkált a kocsiról, és a bálát magához szorítva a bolt bejárata felé indult. A halmot egybefogó, átlátszó nejlon csomagoláson méretes lyuk tátongott, kipotyogott rajta egy-két ruhadarab. Ica ért oda elsőnek, felnyalábolta, megvizsgálta őket, majd ami kellett, szüretelő asszony módjára kosárkájába, spormarketes szatyrába ejtette, ami meg nem, azt elhullajtotta. Ugrott is egyből a többi szüretelő, szinte egyszerre, ők is hasonlóan jártak el, ami tetszett, eltették, ami nem, eldobták, ott hagyták. A tulajdonos utasítására a sofőr és társa szétszórta a halmokat az üzletben, hogy az 5 fős brigád ne egy helyen egymást taposva kutassa át őket, nem volt már efféléből probléma, kis hián tetlegesség. A lángvörös hajú nő csiklandozó kacajjal a 3 tokájú mélyen morogva válogatott. 2 másik nő egymástól távol állva kézjelekkel kommunikált, ma csapatban dolgoztak. Nagy ritkán alkalmi társulások jöttek létre, de csak eltérő érdeklődésűek között. Versenytársak sosem álltak össze. Ica csöndesen, fegyelmezetten, de nagy tempóban dolgozott, ugyanazzal a monotóniával, mint az élelmiszeráruház pénztárában, de most a szallagról leemel, árat szkennerrel leolvas, terméket tovább csúsztat program helyett, a kitúr, magához mér, visszadob, eltesz menetrend szerint végezte a munkát. Ica megállt egy magasabb ruhatorony előtt. Elmerengett az optimális bontási szisztémán, aminek komoly túrási rutinja ellenére még mindig nem volt birtokában. Azt mindig tudta, ha egy torony kincset rejt. Ahhoz megvolt a megfelelő tapasztalata. Megérezni a ruhakupac belső rezgését. Ez például rutin dolga. Beleütött a kincset bújtató halom közepébe, ennél szofisztikáltabb bontási módozatot nem ismert, a karját bent tartotta, majd válból tett egy erőteljes forgató mozdulatot, még ha ez kockázattal járt is, hát ledőlhet az egész. Mint felmetszett hasból a belsőség, úgy fordult ki a kupac tartalma, a halom mélyéről előbújó ruhák nagy része a földre omlott. A boltos ezt nem látta, ő még mindig az üzlet hátsó traktusában tartózkodott, a szükségesnél hosszabb időt töltött adminisztrációval, épp hogy az ehhez hasonló jeleneteket ne lássa. Élettelenül szanaszéjjel hevertek a bontással napvilágra jutó nadrágok, felső részek, pulóverek, sálak. Ica egy élénk lila, budgyos nadrágot emelt fel közülük. A híres előadó művészt, Florinát látta effélében a Celebest magazin legfrissebb számában egy egész oldalas koncertfotón. A művésznő a színpad előterében guggolt, egy feléje nyúló, rajongó asszonnyal pacsizott,
A szerencsés néző mellett más asszonyok és férfiak vártak sorukra, pacsira nyitott tenyérrel. Ica előszedte a táskájából a magazint, mindig volt nála aktuális példány, kikereste a fotót, és csak ugyan. A kibányászott nadrág színe is, szabása is megegyezett a florináéval. Icához ennél merészebb fazonú holmik illettek, az énekes nővel ellentétben ő nem szorult rá, hogy bőnadrágokkal fedje combját, jó 10-15 kilóval volt könnyebb florinánál, de most az öröm, hogy túrhat valamit, ami egy imádott, híres ember visel, átírta beszerzési szempontjait. Magához mérte. Hosszban jónak tűnt, derékban bő, de övvel megoldható. Vajon milyen márka? Nézegette, forgatta, keresgélte benne a márka emblémát, de nem lehet rá. A márka jelzést meg a méretre vonatkozó információt levágta egy holland vagy angol kéz. Megvan hát az első kincs, lehet menni tovább. Egy 30-as nő kandikált be az üzletbe. Elnézést, nyitva vannak? Zárva! Üvöltött ki a három tokájú. Gurulós bőröngyét megemelte, hogy a kereket dühösen a földhöz csaphassa. Még hogy nyitva, hát hol él ez? A benti mozgásra felfigyelő járókelők időnkénti érdeklődéséről a tulajdonos mit sem tudott, hozzá nem jutottak el a halk, tapintatos kérdések. Az ötfős csapatból valaki mindig elrendezte a dolgot, ügyelve rá, hogy a kérdezőnek a hivatalos nyitvatartási időben se jusson eszébe visszajönni. A nyitás előtt turkálók tímjébe nincs tagfelvétel. Már az is kérdéses, az ötfő nem túl sok-e. Fél óra alatt feltérképezték a teljes új szállítmányt, szatyraikat, bőröngyeiket félig meg is töltötték, ám, mint általában, az igazán nagy felfedezéseket ezúttal sem az első körös külszíni fejtés hozta, hanem a második fél óra, amikor már kijózanodva, visszaesett pulzusszámmal, tudatosabb mérlegeléssel dolgoztak. Ami Icát illeti, ő is a második fél időben tett szert a nagy zsákmányra. Egy ruhadarabra, amiről biztosan tudta, hogy kedvező fordulatot hoz az életében. Atya fasza! Sóhajtott szikrázó szemét merezgetve, amint maga elé tartotta. Telt ajka elnyílt, fejét oldalra billentette, erre, aztán arra, majd megint erre. Két mutató ujjával kifeszítette a gumit. Látta, a méret stimmel. Hát nem az a fajta ruha volt, amit magához mér az ember, nem egy blúz vagy szoknya, nadrág, hanem egy tangabugyi. Na de milyen? A felső része fekete csipkéből készült, az alsó szaténból, alul a kritikus részen pedig megfelelő irányú és hosszúságú hasíték futott, melynek két szélét apró, lágy kézmozdulattal bontható, világos kék masnikkal fűzték össze. Alig használt, jól karban tartott bugyi. A színét aránylag jól megtartotta, hiánytalanul megvannak a masnik. A bugyin hozzápasszoló mertartó fityegett, hogy áldja meg a jó Isten azt a holland vagy angol asszonyt, aki tripla csomóval rákötötte. A melltartó sem kevésbé izgalmas ruci. Puha, átlátszó csipkével díszített, szaténból készült kosár, középen szintén hasított, a két vágatot ugyanaz a fajta masnira kötött szalagocska fogja össze, mint a bugyi hasítékát. Nyakba futó pánttal egészítették ki, a hátrészen található kapocs szintén tökéletes állapotú. Nyílik, csukódik, még egy próba, igen, nyílik, csukódik. Az egész úgy vadító, hogy közben visszafogott, mondta magában Ica. Nem egy laktanga, vagy egy nyitott nec cicaruha, amilyeneket szexshopban vásárolnak, vagy online rendelnek az emberek. Nem, ez más kategória. Elegáns, de izgató. Hát ha ettől sem, akkor semmitől. Miután a fehér neműre rátalált, Ica befejezte a válogatást. Néhány felső résszel és a lila budgyos nadrággal a hóna alatt a tulajhoz sietett. A bugyi melltartó szettet kézben vitte, mint valami féltett műtárgyat. A társaság tagjai az első távozót mindig jól megnézik, és félhangos megjegyzéseket eresztenek utána. Hát most sem volt ez másképp. Tangát basszus, másnak a popsiából. Hát egy éves programmal állítsd a mosógépet. Hát ez pornógyanús. Ennyi volt? Kérdezte leheletnyi gúnnyal a hangjában a bolt tulajdonosa. Aztán ahogy a bugyit szemre vételezte, homloka hátra csúszott. Ilyeneket is árulunk.
tulajdonos beárasztta a holmikat, Szemre. Amíg nem sorolta be és pakoltatta át a kilós vagy az egyedileg árazott részlegbe, mely munka a ruha mennyiségtől függően akár több napig is eltarthatott, addig a transferben tárolta a friss árut. Hogy az ideglenesen itt parkoló ruhák mennyibe kerülnek, az az ő pillanatnyi döntésén múlt. Sosem mondott irreálisan magas árat. Ica még egyszer maga elé tartotta a bugyit, a homlok a magasságába emelte, és lassan megforgatta a levegőben többször is. Az ékszerbortok kirakataiban köröztetik így a milliókat érő nyakláncokat, aranyórákat. Ha te lennél a férjem, tegyük fel, hogy 13 éve, és meglátnál ebben, akkor azért nem? Kérdezte Ica, hogy meg tudna jönni a gusztusod. A boltos először elmosolyodott, majd rádöbben, hogy Ica valóban a válaszára vár, elkomorodott. Jó, csak vicceltem, somolygott Ica, és betette a bugyit spórmarketes zacskóba.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, a jelszavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg a jelszavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy holnap lesz.

Van, aki már kézen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy

Volt velünk a csiktalács, ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

Maros András vagyok, és a Befutunk című most megjelent regényemből olvasok föl részleteket. Magdi a legváratlanabb pillanatokban tartott cigarettaszünetet. Ő maga sem tudta előre, körülbelül sem, mikor fog rátörni a nikotin éhség. Nem tartozott azok közé, akik kávé mellé vagy étkezés után mindig rágyújtanak, hogy a tankolással egybekötött autós pihenőt megtoldják egy cigi szünettel, félrehúzódva. Nyílt láng használata tilos. Ezek az emberek nem okoznak meglepetést, róluk mindig lehet tudni, mikor fognak rágyújtani. Aztán vannak az orvosilag kimutatható nikotinfüggők, akiknek a dohányzási szokásaiban, ha figyeli őket az ember, szintén kirajzolódik valami fajta rendszer, amely alapján néhány perces hiba százalékkal megjósolható, mikor csapnak a sofőr vállára, mint a pisilési ingerrel bajlódó kisgyerek, hogy álljunk meg, nagyon kell. Magdit egyik kategóriába se lehet besorolni. Ő követhetetlen szeszéllyel élte ki szenvedélyét. 200 kilométer alatt már háromszor megálltak. Az utolsó alkalom után Magdi biztosra vette, hogy a szállodáig már kibírja, és tessék mégse. Dühös volt magára, a szervezetére, legalább olyan dühös, mint az őt siettető húga. Magdi esküdözött ugyan, hogy menet tempóban behozza a cigi szünetek miatti lemaradást, ennek realitása felől azonban Icának erős kétségei voltak, egyre nyugtalanabbul fészkelődött az anyósülésen. Erre most már tényleg nincs idő, sürgette nővérét, és egyúttal arra is felhívta a figyelmét, hogy a szervezők nincsenek tekintettel a későkre, a verseny a meghirdetett időpontban elkezdődik, ha addig nem értnek oda, Hédit kizárják. Hédi a hátsó ülésen gubbasztott. Nyitott hátizsákjában a szerencsehozó tilinkót, apja faragványát simogatta, kapirgálta, miközben elképzelte, hogy megérkeznek, és a szálloda bejáratánál közlik velük, hogy elkéstek. Be sem engedik őket. Kívülről az üvegfalon átnézik majd a benti készülődést, ahogy jönnek-mennek, szaladgálnak az izgatott kislányok, a vetélytársak, sokan közülük már versenyruhában. Ha késés miatt kizárják, elmélkedett Hédi, hát abba az anyja belebetegszik, és egy életre összevész a testvérével, Hédi pedig, hát neki voltak épp semmi kifogása nem lenne ellene. Felőle őt nyugodtan diszkvalifikálhatják. Ha nincs verseny, már is fordulhatnak, indulhatnak haza. Előbb láthatja az apját, aki most e percekben valószínűleg éppen haza költözik. Így a logikus, Icáék távollétében zavartalanul kipakolhat. Bárhogy szerette volna Hédi, ez a gondolat valahogy mégsem tudott fészket rakni a fejében, mert jött és félrerögte a következő, melyet a bűntudat hívott elő. Nem engedhetíti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja az anyai szándékot. Ica akarja a versenyt, és ha lemaradnának róla, jobb nem belegondolni, milyen hangulatban utaznának haza. Az utolsó cigaretta szünetet Magdi nem sokkal a versenyhelyszín Mátra Gergely elé szúrta be. Gyöngyös után a Mátra aljai borvidéket átszelő úton állt félre. Ica is kiszállt, ráérősen nyújtózkodott. Ha még ötször állnak meg, az is belefér az időbe, nem késnek el. Magdi betartotta ígéretét, őrült tempóban hajtott, úgy bánt a családi Marutival, mintha az valódi teljesítménynek többszörösére volna képes. Alig egy órája még itt is esett az eső. A nedves szőlő felett friss, illatos pára réteg állt a levegőben. A környék sejtelmes mozdulatlanságba dermedt, lágy fuvallatok sem keringtek, egyfajta meteorológiai nullpont volt ez, várakozó állás, a természet időt kért, hogy kitalálja, mi jöjjön a nagy eső után, amíg nincs meg az ötlet, addig meg nem csinál semmit. Ica a Marutinak támaszkodott. Lehunyta a szemét, kitágult orrjukkal mélyen beszívta, és a száján lassan kifújta a páradús levegőt. A következő nagy légzést nyitott szemmel végezte. A levegőbe belekeveredett nővére cigi füstje is. Ica bambulva nézte Magdit. Eszébe jutott egy közös gyerekkori emlékük, egy titkos kísérlet, ismerkedés a dohányzás művészetével.
A cigarettázást az előadó művészet egyik fontos ágaként határozták meg. Színház, zene, opera, tánc, cigaretta. Baráti körükből már sokan kipróbálták, ketten közülük 10 év alattiak. Ahol 2 testvér volt, ott az idősebb vette rá a fiatalabbat, ha kellett pici erőszakkal, hogy próbálja ki. Ha túlélte és nem bukott le, a nagy testvér is tett egy próbát. Icáéknál ez máshogy alakult, ők együtt fedezték fel a cigit. Az egész úgy kezdődött, hogy Icáék antidohányos szülei a virágárus tanácsára vásároltak egy csomag kosutot, hogy a kimorzsolt dohányt az otthoni cserepes növények földjébe masszírozzák. Összesen 500 cigit szántak a botanikai jótetre, a többi a csomagban maradt. A csomag meg a hűtőszekrény tetején vélt biztonságban. Ebből szolgálta ki magát a 2 kislány. Ica 11 éves volt, Magdi 13. Mindjárt az első sluk leszökött a tüdejükbe, fulladozva köhögtek. Ica a fürdőszobába rohant, 3-szor is fogat mosott, és ezzel lezártnak tekintette dohányzási pályafutását. Kimondta a kíméletlen ítéletet, mégsem művészet, hanem gusztustalan szokás. Magdi nem adta fel. Ő kitartóan próbálkozott, fulladozott tovább, de meglett a szívós gyakorlás eredménye, elviselhetővé vált a dohányzás, és ő úgy is maradt, dohányos lett. Azóta is szív. A közös kísérlet után 4 évvel Ica mégiscsak visszatért a témára. Már nem a növény elől szívta el a dohányt, hanem maga vásárolt egy dobozzal. Akkoriban még szemrebbenés nélkül kiszolgálták a kiskorúakat. Alkoholt is vehettek gyerkőcök, sok lusta szülő örömére, akik a gyereket küldték le, hogy beszerezze az esti filmhez valót. A 2 nővér együtt ment házi buliba. Az volt a terv, hogy mire odaérnek, Magdi megtanítja Icát cigarettázni. Cigi suli gyors talpaló. A buliban ott lesz egy fiú, előtte Ica már rutinos dohányosként akart mutatkozni. A legfontosabb a füst kieresztése, magyarázta Magdi, és hosszan bizonygatta, hogy a jó dohányos előremutató, egyenes pályára küldi a füstöt, egyenletesen, nem adagonként fújva. Sajnos ez le kell tüdőzni. Hát jó, gondolta Ica, letüdőzi, nehogy már felsüljön. Ha csak a pofádban tartogatod és nem tüdőzöd le, akkor egy tömbben ömlik ki a füst. Annál idétlenebb dolgot per pillanat elképzelni se tudok. Talán ha karikákat fújsz, igen, az a legcikibb. Jó, letüdőzöm, kezdjük. Figyelj, orron át se pálya, folytatta az elméleti oktatást Magdi, de az a tétel nem igényelt kifejtést, Ica eleve nem szándékozta az orrát is bekapcsolni a folyamatba. A 9 újú Orsolya néni jutott róla eszébe, aki hétvégenként járt át hozzájuk, hozott lúdlábszeletet, na ő az orrán át engedte ki a dohányfüstöt, mint a sárkány. Ica és Magdi undorodott tőle, öregesnek, halál közelinek találták. Az előadás gyakorlati képzés követte. Magdi rágyújtott, és mindazt, amit szavakban átadott, szemléltette, türelmesen átismételve a fontosabb részeket. Füstöt szájba szív, megijed, kiereszt. 3 ütem. Ennyit kell csak megjegyezned. A megijeden Magdi a hirtelen levegő beszívást értette, megrémített emberek rántják be így a levegőt a he szócska kiejtése közben. Kezdők számára ez a letüdőzés egyik legcélra vezetőbb alapgyakorlata. A megijedést sokszor gyakorolták, mert Icának az ijegységgel gyakran az arca is rémülté vált, ez nem szerencsés. A várva várt fiú nem tette tiszteletét a házi buliban, Icából nem lett dohányos. De a készülődés emlékét ezek szerint elraktározta magában, és most, hogy Magdit bámulta a mátraaljai szőlővidék bodros lankáinak előterében, minden eszébe jutott. Újra élet benne a nővére iránti tisztelet, csodálat. Mint akkor is, lenyűgözte, hogy Magdi milyen gyönyörűen cigarettázik. Nővére mozdulatai általában véve darabosak, szögletesek voltak, mint akinek mindenhol túlhúzták a csavarjait, de a cigarettázási szertartás kivételt jelentett. Már az is, ahogy a cigit meggyújtotta, finoman, előkelően. Pedig maga az eszköz, az öngyújtó nem volt valami elegáns, folyékony butángázzal töltött zöld, eldobható vacak, amit nehéz működésbe hozni, akadozik a kis racsnis kerék, legényesen kell megcsavarni hüvelykujjal,
máskülönben a tűzkő nem szór használható szikrát. Magdi mégis egész kecsesen oldotta meg. Az első slukkot még kapkodva szívta be, amint a füst leért, és a nikotin a tüdő erején át bekerült a vérkeringésbe, Magdi arca kisimult, kéztartása ellágyult. A három ütemes szívó technikát, melyet annak idején oly nagy meggyőződéssel oktatott, megtartotta, de a megijedés fázisát radikálisan megváltoztatta. A szájba vett füstfelhőt egy ásításhoz, vagy egy kórista kitartott á hangjához hasonlítható szájtátással engedte le a tüdejébe. Ez lett az új megijedés. A tökéletes szélcsend kedvezett a Magdi-féle iskola szerinti kilégzésnek, a kékes-fehér füst nyílegyenes csíkot vágott a levegőbe, az égszínkék égboltot áthasító repülőgép kondensz csíkjához hasonlót. Adj egy szálat, szólt Ica. Mi? Adj egy szál cigit. Nem, te nem dohányzol. Elszívok egyet, nem adok. Csak egyet, nem szívsz, ingatta a fejét Magdi. E mozdulat már ismét magdisan darabosra sikerült, mintha a fejét zsinórral húzigálnák ide-oda. Na, adj már egyet. Nem adok, miért adnék? Magdi tudta, egy ártalmatlannak tűnő kisiklás is kisiklás. Nincs rá biztosíték, hogy a kikunyerált cigarettát nem követi egy újabb. Így szokott lenni, nem esik jól, de újra megpróbálja az ember. Ő is így volt vele, jobb lesz, gondolta, az elsőnél csak jobb lehet, és jobb lett valóban. Elviselhetőbb, jött a harmadik, negyedik, aztán az első saját pénzen vásárolt csomag. Nem akarta Icát rossz útra téríteni, így is épp elégszer ragasztották rá a címkét, elsősorban a szülei, hogy Ica züllesztője. Már jócskán a felnőtt korban jártak, mire levakarta magáról. Ica volt az akaratosabb, nagyobb szájú gyerek, de a nagy tettek Magdi nevéhez fűződtek. Míg Ica harsányan elégedetlenkedett, Magdi csöndesen piált vagy verekedett egy sötét kapuajban. Légy szíves, kérlelte Ica. Te eddig megálltad, most minek? Az őszinte válaszra, mely úgy hangzott volna, hogy kívánatossá tetted a dohányzást, Ica nem szánta rá magát, nem hitte, hogy nővére értené.

Ica kedvenc gyerekkori együttese a Hungária volt. Az összes dalukat ismerte, imádta. Dollit szemelte ki példaképének, minden hangtól, amit az énekesnő kiénekelt, borsódzott a háta. A számok közül az Isztambult szerette a legjobban. Egy éven át, a szülők emlékei szerint 5 éven át, napjában legalább 10-szer, a szülők szerint 100-szor meghallgatta, kazettás magnóról. De miről is szólt ez a dal? Az előadó, Dolly, isztambuli képekkel ragaszgatta tele kis szobájának falát, hogyha csak rájuk néz, oda képzelhesse magát, amint milliónyi szuvenírt gyűjt, felkeresi a night lokálokat, luxusbárokat, amint randevúzik a Boszporusz partján, táncol a jampecokkal. A képek láttán tarka képzelete kitárul. Ica csodálta az elvágyódásnak e fennen lobogó tüzét, hiszen izzott ő maga is, az ő kis szobája falán is vágyálmok képei sorakoztak, Dollit ábrázoló fotók, magazinból kitépett poszterek. Ica énekesnő akart lenni. De mivel példaképe Isztambulért rajongott, Ica is vágyni kezdett oda. Isztambult ábrázoló képek kéreckedtek a falra, a sok Dolly kép közé, és minél többet elmélkedett a dolgon, annál inkább úgy gondolta, hogy Isztambulba utazni reálisabb célkitűzés, mint Dollivá válni. Fejébe vette, el kell jutnia Isztambulba. Egyszer az életben. A 4. osztályos általános iskolai jelmezbálon Ica Dollinak öltözött, és az egész iskola előtt elénekelte kedvenc Hungária számát. Illetve elkezdte, de nem ért a végére, az igazgatónő leállította. A produkció kétségkívül megtörte a tornateremben tartott jelmezversenyek szigorú menetét, ami abból állt, hogy a színpadnak kikiáltott, 4 összetolt tornatermi zsámoly felé tekergő, végeláthatatlan hosszú sorból az éppen következő jelmezes fellépett az igazgatónő mellé, aki már eleve a zsámolyokon billegett, és az orra elé dugott mikrofonba megmondta, hogy ő micsoda, hogy minek öltözött. Jött a béka, bemondta béka. Jött a terebélyes fa, bemondta terebélyes fa. Jött a lepedővel leborított gyerek, és miután megtalálták a száját, bemondta, hogy szellem. Aztán megfordult, hogy jelmezét hátulról is láttassa. Majd irányba állt, és lelépett a színpad túloldalán, a magát szüntelenül legyező igazgatónő pedig intett, következő. Az indiánokat neuraszténiásan kalimpálva összevonta. Gyertek már! Nem fértek fel mindannyian, 2 indián lent maradt. A szívósabbik többször megkísérelte a feljutást, de mindannyiszor lesodródott. Az igazgatónőben fel sem merült, hogy átadja a helyét, ő végig a zsámolyokon maradt, neki ott a helye. Indiánok! Zihálta a mikrofonba a gyerekek helyett, sürgetett mindenkit. Senki sem kapott elegendő időt jelmeze méltó bemutatására. Mint egy gyártósor, úgy működött a rendszer. Ebbe a légkörbe érkezett Ica, mint Dolly. Az indiánok, kavbolyok, kalózok, békák, nyulak, rókák, terebélyes fák közé. Mi? Kérdezte újra és újra az igazgatónő, összenézve a tyúknak öltözött úttörő csapat vezetővel. Dolly, ismételte sokadszorra Ica, és büszkén kihúzta magát. Mi? Dolly. A technika tanár elindította az Isztambult. Csak a zene, az instrumentális kíséret szólt, kissé kásásan, magát a dalt a kis Ica énekelte, a bevezető vokált is, és táncolt hozzá, már amennyire a szűkös hely lehetővé tette. Lépegetett egyik zsámolyról a másikra. A nyakában lihegő igazgatónő felkészületlenül érte a helyzet, hirtelen nem is volt ötlete, mit tegyen. Kinézett a tyúknak öltözött úttörő csapatvezetőre, hát ha ő közben kitalált valamit, de a tyúk is tanácstalan volt. Az igazgatónő intett a következő gyereknek, egy mindenre elszánt kegyetlen kalóznak, hogy jöjjön, de nem jött. Nem mert. A tyúknak öltözött úttörő csapat vezető időközben megvilágosodott, a taréjára csapott, heuréka, tépt ki a kezéből a mikrofont, mutogatta el.
Köszönjük szépen, de ez jelmezverseny és nem aki mit tud, mondta az igazgató nő a magához ragadott mikrofonba, és jelzett a kalóznak, most már tényleg jöjjön. Ica megszégyenülve elkullogott. Kárörvendő szempárok követték útját a várakozó jelmezesek hosszú sora mentén. Két tevehajcsár hangosan röhögött, az egyik rásuhintott a pálcájával. Te kalóz vagy? Kérdezte a kalóztól az igazgatónő, visszaterelve a jelmezversenyt a normális keretek közé. Kalóz, cincogta a kisfiú egérhangon. A farsangi ünnep és Icáék szüleinek munkaideje szinte egy időben ért véget, és mivel a két intézmény, a szülők közös munkahelye és az általános iskola nem estek messze egymástól, a szülők úgy határoztak, elmennek lányaikért, négyesben sétálnak haza, útközben bevásárolnak az ABC-ben. A lányok a jelmezükre húzták fel téli kabátjukat. Magdi magán hagyta a tányérsapkát is, rendőrnek öltözött, és sokak szerint csak azért nem ő nyerte meg a jelmezversenyt, mert a zsűri fiúnak nézte, márpedig egy fiútól nem túl eredeti választása a rendőr jelmez. Magdi minden szembejövő járókelőnek tisztelgett, aztán amint elhaladt mellettük, hátrafordult, és szolgálati fegyverével hátba lőtte őket, fittyet hányva az anyai intelemre, emberekre nem lövünk. Ebből családi szálló ége lett. Ica leszegezett fejjel, kisírt szemmel bandukolt Magdi és a szülők mögött. Őre az apjuk szólt rá, gyere már normálisan, légy szíves. Egyfajta felváltva beszélős technikával szidalmazták Icát. Az anya harsányan, az apa halkan beszélt. Tudták, hogy nem szabadna énekelni, mondták, égés lesz belőle, szóltak előre. Az Anna Marinak meg a Juditkának miért jó az indián lány, vagy bármi más normális akármi? Értetlenkedett Ica anyja. Az Anna Mari kitűnő tanuló, ma Juditka is, mondta Ica apja. Ha olyan csipke rózsika jelmezt varrok, hogy 10 pontosat, de neked mindig muszáj valami egész más csinálni, mondta Ica anyja. Ha ilyen makacsul mész mindig előre, a magad feje után soha nem lesz belőled semmi, mondta Ica apja. Lehettél volna te is rendőr, mondta Magdi. Otthon Ica a szobájába sietett, az ágyára vetődött, arcát a párnába fúrta. De így is hallotta az előszobából kilőtt vezényszavakat. Cipővel nem megyünk be a lakásba. Vedd le a kabátod! Aztán csönd lett. A szülők nem piszkálták tovább a kisebbik lányt, egyelőre legalábbis. Hagyták, hadd zokogja ki magát. Ica hanyat fordult az ágyon, kezét összefonta a tarkója alatt, sorra vette a falon lévő posztereit, Dolly, még egy Dolly, még egy Dolly, Isztambul, Dolly, Isztambul. A mai nappal az elvágyódás mértéke átlépett egy bizonyos küszöböt. Itt az idő, hogy kikászálódjon a tétlenség mocsarából, tetteknek kell következniük. Összenézett a sok Dolly legkedvesebbikével, azzal, amelyiket a pajtás címlapjáról vágott ki, és a fülébe súgta a tervét. A családi könyvespolcról leemeli a Panoráma sorozatban kiadott Törökország úti könyvet, beteszi pár szem alma mellé a kis barna hátizsákjába, elvesz az apja zsebéből egy 100-ast, megszökik otthonról. Irány Isztambul. A buszmegállóból hozta vissza a kutyáját sétáltató házmester. Eszednél vagy? Üvöltözött a Ica anyja. Eszednél vagy? Kérdezte Ica apja. Tiszta hülye vagy, mondta Magdi, a suttogásnál valamivel emeltebb hangon. De Icát nem lehetett eltántorítani. Biztosan tudta, hogy el fog jutni Isztambulba. Egyszer el.

0: Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 10 percig, és ezúttal én is köszöntöm Maros Andrást, aki a Befutunk című legfrissebb regényéből olvasott föl. Szia, András!
1: Szia!
0: Köszönjük az eddigieket, és még a műsor végére tartogatunk egy olyan, hát na, András már többször volt benne nálunk évek óta, sajnos tavalyt azt kihagytuk, tehát a Kávéházi pillanatok című regényedből még csak darabokat hallottunk talán, amíg készült, az már ugye, az már az előző regényed, és közben a Facebookon olvasható a játszótéri pillanatok. Ezzel majd mi lesz?
1: Hát alapvetően nem szoktam egy éven belül két könyvet írni, illetve nem szoktak tőlem két könyvet kiadni, de most az a ritka év következik, hogy a játszótéri pillanatokból is nagy valószínűséggel még idén könyv lesz.
0: És melyik kiadónál?
1: Ugyanúgy a Szkolár kiadónál. Meglátjuk, hogy ez időzítésben ez elő tud-e fordulni, de egyelőre úgy tűnik, hogy igen.
0: Hát már egy jó párat lehetett olvasni a Facebookon, ugye?
1: Igen, hát ez nagy...
0: Egyfolytában íródik, gondolom.
1: Egyfolytában is most, hogy jó az idő, most talán még gyakrabban fog íródni.
0: És egy másfél éves kis játszótéri...
1: Igen,
0: egy kis... gyerek van, és a másik is jár még játszótérre?
1: Hát ő csak a kisebbet kíséri, igen, de hát ott elég, hát elég tényleg csak egy negyed mondatot elcsípni, vagy csak egy jelenetből egy tized másodpercet, és akkor onnantól azért a fantázia gyakran kiegészíti, de mondom, hogy ugyanúgy, mint a Kávéházi pillanatok esetében, azért itt az igazságtartalom az a 0 és a 100% között bárhol előfordulhat.
0: De talán nem is lényeges.
1: Nem lényeges, csak hogy így...
0: Egyébként igen. Volt már, hogy valaki magára ismert valami, vagy csak úgy hát, teljesen véletlenül, amiről hallottál, egy, mondjuk nyilván eddig a Kávéháziból lehetett.
1: Nem tudok ilyet, ilyenről.
0: Jó, akkor vagy nem.
1: Vagy mindenki.
0: Fedi egymást az olvasóit köre. És a...
1: Igen.
0: Na jó, hát füleljünk bele akkor.
1: Jó.
0: Kiválasztottál már, vagy...
1: Hát itt előttem van egy nyitott dokumentum, itt vannak rövidebbek, hosszabbak, de most akkor így a idővel gazdaságosan sáfárkodva szerintem egy néhány rövidebbet. Okay. Hát van egészen rövid is, például egy-egy megszólalás mama és gyereke között. Bernát, tűrd be a felsődet, kin van a derekad. Neked meg kin van a melled. Istike, felszabadult a pókhálós mászóka, mehetsz? Kiáltja az apuka a kavicsokat rugdosó kisfiának. Abba maradtunk, hogy németül beszélsz hozzá. Méltatlankodik az apuka mellé toppanó anyuka. Én mondtam, hogy ez nekem egyáltalán nem tetszik. Hát akkor ki beszéljen vele németül, én nem tudok. Senki se beszéljen vele németül. Te is tudod, mekkora előnnyel indulna, ha már most szokná a nyelvet. Ezt már párszor átvettük. Jó, de azt a németet, amit én beszélek, jobb, ha nem szokja. Nem, ez nem, ez kis hitűség, ezzel sokra megyünk. Nem kis hitűség, ez tény. Figyelj, pedig akkora pluszt adhatnál neki, hogy nem igaz. Kétnyelvű gyerek lehetne, kikövezett út a német suliba. Édesem, az kéne, hogy felfogd, hogy én orosz tanárnőtől tanultam a kiejtést. 20 éve. 20 éve egy orosz tanárnőtől. Sokszor mi javítottuk ki a hibáit. Ha te komolyan kinézed belőlem, hogy tudom, hogy van németül a pókhálós mászóka, akkor nagyon rossz úton jársz. Most ne a konkrét szavakon van a hangsúly, hanem a nyelvet kell szoknia, a hangzást, hogy már most 3 évesen is szokja a füle. De mit mondjak, akkor nem tudom, hogy van a pókhálós mászóka. Tök mindegy. Mit mondjak, menjen a konyhába? Például. Isti, Géindi küche, kiabálja a gyereknek, mert ez most jó volt? Fogalmam sincs, én nem tudok németül. gondterhelt apuka bandukol be közepesen gondterhelt kisfiával. A játékszerek nem izgatják a gyereket, van saját dömpere, kopottas, lejár a plató, örökölte. A kisfiú előadja népszerű magánszámát, megtolja a járgányt, fut vele, mögötte kicsit, aztán a plató lefordul, kisfiústul. A jelentéktelen fájdalommentes esés kimozdítja az egykedvűségből. Felugrik, megy tovább, már nevet. A produkcióért többektől elismerést kap, de nem csak ő, az apa is. De édes, Isten kim, hogy felpattan, hát világi nagy fazonka! A nagy a siker mindig ismétel. Egyesek gratulálnak a papának a gyerekhez. Egy apuka tréfásan megkérdezi, mit szed a kicsi? Nincs válasz, se mosoly. Van testvérke? Érdeklődik egy nő, miközben egy babakocsit rángat csecsemő altatási szándékkal. Van. És ő? Hol van? Táborban. És milyen táborban? Papának fogalma sincs, de még csak azt se tudja, hol a tábor. Ezeket a dolgokat a felesége szokta intézni. A babakocsis nő folytatja a kíváncsiskodást, kiszedi a férfiből, hogy a tábor utáni, vagy az azt követő héten az egész család nyaralni megy. És hova, hova? Nem tudja. A nyaralás is azok közé a dolgok közé tartozik, amiket a felesége intéz. Na de belföld vagy külföld? Válvonogatás a felelet, mint ahogy a többi kérdésre is. Valamiért a nőt pont olyan témák érdeklik, amik a feleségéhez tartoznak. Meg is unja a férfi a kérdezősködést, szól a fiának, jöjjön, indulnak, menniük kell a Petiért a táborba. Nézz körül, kisfi, amit mindenki nyugodt is, senki se sír, csak te, meg az a kislánya mókuskeréknél, de az már akkor sírt, amikor jöttek. Meg az a két kisfiót, azok is sírnak, mert bunyóznak, megérdemlik, hogy sírjanak. Megszólított gyerek rángatózva bömböl, és egy kislányra mutat, aki az imént dőlt el a kis motorjával együtt. Jó, fiam, látom, hát az is sír, mert elesett, az esés fájdalmas dolog. Jó, az a fiú is sír, a barna kardigános, mielőtt felhívnád rá a figyelmet. Látom, igen, ott van, sír, biztos valami baja van. De például felnőttet lát sírni. És akkor még egyet. Könyörgök, fiam, ne kövessél már, siránkozik a játszótéren köröző, magazint olvasó nő. Ne gyere utána, ott van a mászóka, ott van a csúszda, hinta is mindjárt felszabadul, itt a csomó gyerek, barátkozz, kisfiam, olyan édesek itt a gyerekek. Hát követni otthon is tudsz, ahhoz nem kell eljönnünk a játszóra, oké? Találd fel magad, játsszál. Jó, játszom, mondja a kisfiú. Azt játszom, hogy követlek.

0: Köszönjük Maros Andrásnak, hogy bejött hozzánk, és Befutunk című regényéből olvasott fel. Lesz még valahol bemutató, mert a csütörtökiről lemaradtunk. Hogyan tervezitek?
1: Hát nem tudom egyelőre, valami biztosan lesz, de így a közeljövőben elkövetkező egy-két

0: hogy mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Gyilkosság méretre. Miss Polit megmarkolta a kopogtatót, és udvariasan megkoppintotta a házikó ajtaját. Illő szünet után megint kopogott. Eközben a bal hóna alatt tartott csomag egy kicsit megcsúszott, hát megigazította. A csomag Julia Spenlow új zöld ruháját rejtette, próbára készen. Miss Polit bal kezében fekete selyemszatyor lógott, benne centiméter, gombos tűk, meg egy nagy szabó olló. Miss Polit magas volt és szikár, karvajorrú, száját összecsücsörítette, ritkás haja vasszürke. Tétovázott valamelyes, hogy vajon kezelésbe vegye el harmadszor is a kopogtatót. Végig pillantott az utcán, és meglátott egy sietősen közeledő alakot. A jókedélyű, viharvert, 55 esztendős Miss Hartnell odaért a kapuhoz, és vidáman

0: Szép jó napot, Miss Polit!
1: Jó napot, Miss Hartnell! A varrónő hangja halk volt és fakó, hanglejtése roppant előkelő. Ugyanis pályafutását, mint komorna kezdte egy nagy úri kastélyban. Elnézést, nem tudja véletlenül, hogy Mrs. Penlow elment-e hazúrról? A másik a fejét rázta.
2: Fogalmam sincs róla.
1: Miss Polit toporgott.
0: Milyen kellemetlen. Ma kellene próbálnom az új ruháját. 3:45 állapodtunk meg. Most pedig már 2 perccel elmúlt fél.
1: Miss Hartnell belépett a kertkapon, és csatlakozott Miss Polithoz a ne felejts lak ajtaja előtt.
0: Vajon miért nem nyit ajtót, Gladys? Ja, persze csütörtök van, Gladys kimenős. Mrs. Penlow alig, ha nem elaludt. Talán nem zörgött elég hangosan ezzel a holmival.
1: Megragadta a kopogtatót, fülsiketítő tratatát vert ki az ajtón, és ráadásul ököllel is alaposan megdöngette a fatáblát.
0: Halló, oda bent!
1: Semmi válasz. A varrónő csüggetten merett az zárt ajtóra.
0: Mrs. Penlow bizonyára megfeledkezett a próbáról, és elment. Nem értem. Valaha nagyon pontos és megbízható volt. Majd visszajövök később.
1: Megfordult, és elindult a kapu felé, de Miss Hartnell visszatartotta.
0: Szamárság! Nem megy sehová, Miss Polit! Benézek az ablakon, hát ha látok valami életjelet!
1: Futó pillantást vetett a legközelebbi ablaküvegén át.
0: Futó pillantást, mert nagyon jól tudta, hogy az utcai szobát jóformán sohasem használják.
1: A házaspár jobban kedveli a hátsó kis nappalit.
0: Akármennyire futó volt is a pillantás, a célját elérte.
1: Miss Hartnell valóban nem látott semmi életjelet. Épp ellenkezőleg. Az ablakon át meglátta, hogy Julia Spenlow a kandalló előtti szőnyegen fekszik. Holtan.
0: Természetesen, mesélte később Miss Hartnell népes hallgatóságának, nem vesztettem el a fejemet. Annak a Polit nőszemélynek halvány fogalma sem volt, hogy mit csináljon. Ne veszítsük el a fejünket, mondtam neki. Maga maradjon itt, én megyek Polk közrendőrért. Szóval, épp indultam, és abban a szempillantásban bukkant elő Mr. Spenlow a ház mögül. Isten bizony, azonnal gyanút fogtam. Túlságosan nyugodt volt. Amikor közöltem vele, hogy mit láttam az ablakon át, egyáltalán nem lepődött meg. Akárki akármit mond, ha egy férfi megtudja, hogy a felesége meghalt, és az égvilágon semmiféle érzelem nem látszik rajta, az egész egyszerűen természetellenes.
1: Ezzel a megállapítással mindenki egyetértett. Egyetértett vele a rendőrség is. Annyira gyanúsnak találták Mr. Spenlow közönyét, hogy 1 percet sem vesztegettek. Azonnal megvizsgálták, van-e haszna ennek az úrnak a felesége halálából. Amikor felfedezték, hogy a házaspárnak az asszony volt a pénzes tagja, és hogy az esküvőjük után készült végrendelet értelmében pénzét a férje örökli, gyanújuk még jobban megizmosodott. Miss Marple, a szelíd arcú és egyesek szerint viper a nyelvű öreg kisasszony, a lelkészlak melletti házban lakott. Őt igen hamar meglátogatta a falu rendőre. Alig 1/2 órával a bűntény felfedezése után. Polk közrendőr bekopogott, ám még köszönni sem volt ideje, Miss Marple rögtön megkérdezte.
3: Mrs. Penlow meggyilkolásával kapcsolatban?
1: Polk közrendőr megdöbbent.
0: Megkérdezhetem, hölgyem, hogyan szerzett tudomást az esetről?
3: A hal,
1: mondta magyarázólag Miss Marple, amiből Polk közrendőr rögtön megértette, hogy a hírt Fred, a haláros kifutó fiúja szállította a házhoz, Miss Marple vacsorájával egyetemben.
3: A nappali szoba padlóján feküdt, folytatta szelíden az idős hölgy. Megfojtották, minden valószínűség szerint egy igen keskeny övvel, de akármivel is nem hagyták ott.
0: Hogy ez a Fred gyerek honnan tud mindenről? Mérgelődött Polk közrendőr.
1: Miss Marple ügyesen témát váltott.
3: Jé, egy tű van a kabát gallériában, biztos úr.
1: Polk közrendőr meglepetten nyúlt a gallériához.
0: Tényleg, el is felejtettem.
3: Találta?
0: Igen, hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el, szokták mondani.
1: Az öreg hölgy rámosolygott.
3: Remélem, magánál is beválik. Nos, mit óhajt kérdezni tőlem?
1: Pók közrendőr megköszörülte a torkát, fontoskodó képet vágott, és a jegyzetfüzetébe pillantott. Kérdésemre Mr. Spenlow, a megboldogult asszony férje, a következő kijelentést tette. A mai napon 14 óra 30 perckor felhívta őt Miss Marple, és megkérdezte, átmenne hozzá 15 óra 15 perckor, mert fontos dologban szeretné kikérni a véleményét. Nos, hölgyem, megfelel ez a valóságnak?
3: A legkevésbé sem.
1: Nem hívta föl Mr. Spenlow-t 14 óra 30 perckor?
3: Sem 14 óra 30 perckor, sem máskor.
1: Aha, bólintott Pók közrendőr. Kijelentette, hogy otthonról 15 óra 10 perckor távozott, ám amikor a kért időpontban ideért, Miss Marple szolgálója tudatta vele, hogy úrnője nincs idehaza.
3: Úgy van. Mr. Spenlow idejött, én azonban a nő egyletülésén voltam.
1: Aha, bólintott ismét Pók közrendőr, és elégedetten szopogatta a bajsza végét.
3: Mondja csak, biztos úr, lehetséges, hogy maga Mr. Spenlow-t gyanúsítja?
1: Kedvelte Mr. Spenlow-t, aki apró, vézna emberke volt, merev, kimért, udvarias modorú. A tisztesség szobrát róla lehetett volna megmintázni. Érthetetlennek tűnt, hogy miért költözött vidékre, ugyanis lerít róla, hogy városi ember volt világ életében. Miss Marple-nek azonban elárulta az okát. Kisfiúk kora óta az volt a vágya, hogy egyszer vidéken éljen, és legyen saját kertje. Mindig nagyon szerette a virágokat. A feleségének azelőtt virágüzlete volt Londonban. Ott ismerkedtek meg. Száraz kijelentés, de romantikus hátteret sejtetett. Egy fiatalabb, csinosabb, ábrándosabb Julia Spenlow a temérdek virág között. Mr. Spenlow azonban igazából semmit sem értett a virágokhoz. Nem ismerte a magvakat, a palántákat, fogalma sem volt oltásról, meccésről, gyomlálásról, kiültetésről, évelőkről, egynyáriakról. Csak egy látomás lebegett a szeme előtt. Kis házikó kertje, sűrűn beültetve édes illatú, tarkabarka virágokkal. Szinte megható volt, ahogy útba igazításért folyamodott Miss Marple-hoz, és a tanultakat szorgalmasan beírta egy kis jegyzetfüzetbe. Csendes, rendes, módszeres emberke volt. Talán épp ezért keltette fel a rendőrség érdeklődését, amikor a feleségét meggyilkolva találták. Gyors nyomozásba kezdtek. Sok mindent megtudtak a megboldogult Mrs. Spenlow-ról, és hamarosan Szent Méri Mead falva is tudott róla mindent. A néhai Mrs. Spenlow egészen fiatalon szobalányként kezdte pályafutását egy nagyúri kastélyban. Állását akkor adta fel, amikor feleségül ment a másodkertészhez, és együttesen virágüzletet vásároltak Londonban. Az üzlet virágzott, a kertész kevésbé. Néhány év múlva megbetegedett és meghalt. Özvegye továbbitta az üzletet, és ki is bővítette. Majd szép summáért eladta a boltot, és másodszor is a házasság révébe evezett. Ezúttal Mr. Spenlow a középkorú ékszerész oldalán, akinek szerény, rosszul menő üzletét is hamarosan eladták, és falura költöztek. Julia Spenlow szeánszokra járt Londonban. A virág üzlet árát befektette, a szellemek utasítása szerint magyarázta országnak, világnak. A szellemek szokatlanul jó tanácsokkal látták el. Minden befektetése kedvezőnek bizonyult, méghozzá nagyon kedvezőnek. Ahelyett azonban, hogy ez öregbítette volna a szellemvilágba vetett hitét, Mrs. Spenlow rótul cserben hagyta a médiumokat meg a szeánszokat, és rövid, ám lelkes kirándulást tett egy indiai indítatású homályos vallásba, amelynek alapja a mély lélegzetvétel volt. De amikor férjével Szent Mary Meadbe költözött, már visszatért a hagyományos anglikán hithez, és a szektás módból csak egy bizonyos Ted Gerard nevű fiatalemberrel való barátsága maradt meg. Az asszony sok időt töltött a lelkészlakban, és hűségesen látogatta az Isten tiszteletet. A falusi boltokban vásárolt, részt vett a közösség életében, és bridzselni járt falubeli ismerőseihez. Eseménytelen mindennapi élet. És derült égből gyilkosság. Melchett ezredes a rendőrfőnök magához kérette Slack felügyelőt. A felügyelő magabiztos férfiú volt. Ha egyszer a fejébe vett valamit, nem lehetett eltéríteni a meggyőződésétől. És most nagyon is meg volt győződve az igazáról. A férj volt a tettes, uram, ez egészen bizonyos. rá kell nézni. Fájdalomnak, bánatnak egy szikrája se látszik rajta. Úgy gondolom, egyszerűen elege volt a feleségéből. Az asszonyé volt a pénz, és a férjének nem lehetett könnyű mellette. Az a sok szekta, meg ilyen-olyan vallási buzgalom. A férje hidegvérrel elhatározta, hogy elteszi lábalól, aztán éli az életét. Úgy tett, mintha felhívták volna a telefonon.
3: Az ezredes félbeszakította. Nem tudták lenyomozni a telefonhívást?
1: Nem, uram. Ami vagy azt jelenti, hogy az emberünk hazudott, vagy pedig nyilvános fülkéből érkezett a hívás. A faluban mindössze két nyilvános telefon van. A vasútállomáson és a postahivatalban. A postahivatalból nem telefonáltak. A postás kisasszony mindenkit lát, aki belép. Az állomásról éppenséggel telefonálhattak.
3: Mondja, felügyelő, figyelembe vette azt a lehetőséget is, hogy a férjet szándékosan távolították el?
1: Olyas valaki, aki meg akarta gyilkolni az asszonyt?
3: Ugyebár te Gerardra gondol, uram. Valóban, látták őt az állomáson a büntény délutánján, ezért aztán foglalkoztam is vele.
1: Csak hogy neki nincs indítéka. Nem nyer semmit Mrs. Penlow halálával.
3: Az ezredes eltűnődött. Gyanús figura. Nagy összeget sikkasztott.
1: Így van, uram. De magától ment oda a főnökéhez, és elmondta neki. Pedig a munkaadója fel sem fedezte.
3: Kiderült, hogy a fiú valami vallási szekta tagja. Mint mondja, ennek a hatására megtért, és jóvá akarja tenni a bűneit.
1: Az ezredes az órájára nézett.
3: Van még valami?
1: Igen, uram. Kérdezni szeretnék valamit, uram. Az a kastély, ahol a megboldogult annak idején szobalány volt.
3: Tudja, ott történt ez az ékszerlopás.
1: Vagyontérős maragdokat loptak el, és soha nem jöttek a tettes nyomára. Utána néztem az esetnek. Akkor történt, amikor a néhai Mrs. Penlow ott szolgált, bár akkoriban még nagyon fiatal volt.
3: Gondolja, uram, hogy ő is belekeveredett?
1: Az ezredes megrázta a fejét.
3: Nem hiszem.
1: Felállt a székről, és a kabátjáért nyúlt.
3: Mellesleg járt már Miss Marple-nál felügyelő.
1: Neki vajon mi köze a dologhoz, uram?
3: Semmi a világon. De hallani szokott mindenfélét. Menjen el hozzá beszélgetni egy kicsit.
1: Igen, éles eszű idős hölgy. Miss Marple szívélyesen fogadta a felügyelőt, kivált, amikor meghallotta, hogy Melchett ezredes küldi.
3: No hát, igazán milyen kedves az ezredestől. Nem gondoltam volna, hogy emlékszik rám.
1: De még mennyire, hogy emlékszik. Azt mondta, amit kegyed nem tud a Szent Mary Meadben történő dolgokról, az nem is érdemes tudni.
3: Miss Marple elmosolyodott. Roppant hízelgő, de valójában nem tudok én semmit, mármint erről a gyilkosságról.
1: De azt bizonyára tudja, mit beszélnek az emberek.
3: Miss Marple bólintott. Nos, természetesen mindenfélét mondanak, találgatnak. És valójában két táborra oszlik a falu. Sokan azt gondolják, hogy a férj tette. Ilyen esetekben rendszerint az a természetes, hogy a házastársat gyanúsítják, igaz?
1: Lehetséges,
3: mondta óvatosan a felügyelő. Az az állandó összezártság.
1: Na meg igen gyakran, a pénz.
3: Hallom, Mrs. Penlowé volt a pénz, tehát a férje jól járt a halálával. És egészen lehetségesnek tűnik, ugyebár, hogy megfojtja az asszonyt. Kimegy a hátsó ajtón, átvág a mezőn az én házamig, engem keres, azt állítja, hogy telefonhívást kapott tőlem, aztán hazamegy. Rádöbben, hogy a távollétében meggyilkolták a feleségét, és közben persze azt reméli, hogy a bűncselekményt holmi csavargó vagy betörő számlájára írják. Egyetért, felügyelő úr?
1: A felügyelő bólintott.
3: Nos, a másik vélemény pedig a következő, folytatta Miss Marple. Ted Gerard, jóképű fiatalember, persze, hogy róla is pletykáltak. Igen gyakran látogatta meg Julius Penlow-t, habár az asszonyka maga mondta nekem, hogy egyazon szekta iránt érdeklődnek. Vallási mozgalom, nagyon őszinték, nagyon komolyak, nagyon becsületesek. És Juliát valósággal lenyűgözték. És egészen bizonyos vagyok benne, semmi ok feltételezni, hogy bármi is lett volna kettejük között. De hát tudja, milyenek az emberek. Ám az igaz, hogy aznap csak ugyan látták Ted Gerardot az állomáson. A vonaton. A 14-27-esen. És persze egészen könnyű lett volna ugyebár a másik oldalon leszállni a vonatról, átbújni a sövényen és hátulról megkerülni az állomást. Észrevétlenül eljuthatott volna Spenlowék házához. És természetesen az emberek azt is furcsának találják, hogy milyen öltözék volt az asszonyon, amikor megölték.
1: Miért? Mi volt rajta?
3: Miss Marple elpirult. Pongyola, amiből ugyebár némelyek bizonyos következtetéseket vonnak le.
1: Kegyed is?
3: Ó, dehogy, egyáltalán nem. Szerintem egészen természetes volt.
0: Ugyan miért?
3: Az adott körülmények között, mondta Miss Marple. Tekintete hűvös volt, elgondolkodó.
1: Mr. Spenlow egy kerti széken ült. Zavart tekintettel nézett maga elé.
3: Természetesen lehetséges, hogy képzelődöm, mondta Fakó precíz hangján. A hallásom már nem a régi, de szinte bizonyos, hogy egy kisfiú azt kiabálta utánam az utcán, ott megy a feleséggyilkos. Ebből az a benyomásom támadt, mintha arra akarna utalni, hogy én öltem meg drága feleségemet.
1: Miss Marple finom mozdulattal levágott egy hervad rózsát.
3: Helyes a benyomása.
0: No, de mi ültethetett ilyen gondolatot a gyermek fejébe?
1: Miss Marple ránézett.
3: Alig, hanem olyasmi, amit a felnőttektől hallott. Kegyet tehát úgy véli, hogy mások is ezt gondolják rólam?
1: Miss Marple bólintott.
3: Szent Méri Mead lakosságának legalább a fele.
0: De drága Miss Marple, mitől támadhatott ilyen gondolatuk? Hiszen én szívből szerettem Giuliát. Biztosíthatom, hogy nagyon lesújt az elvesztése.
1: Miss Marple leült a másik székbe.
3: Ó, igen, bizonyára. De meg ne haragudjon, ez nem látszik magán.
1: Mr. Spenlow kihúzta satnya alakját.
0: De kegyed megért?
1: Az idős hölgy bólintott.
3: Henry bácsikám roppant fegyelmezett volt. Az ember nem mutassa ki az érzelmeit, mondogatta mindig. Ő is nagyon kedvelte a virágokat.
1: Mr. Spenlow szemében némi érdeklődés csillant.
3: Arra gondoltam, hogy a ház nyugati falánál lugast telepíthetnék, rózsaszín futórózsával és talán lonccal. És van az a csillagformájú fehér virága, a neve pillanatnyilag nem jut eszembe.
1: Miss Marple azon a hangon, ahogyan három esztendős dédunoka öccséhez szokott beszélni, így szólt.
3: Van egy nagyon szép, képes virágkatalógusom, talán szívesen átnézné. Nekem be kell mennem a faluba.
1: Mr. Spenlow boldogan üldögélt a kertben a katalógussal, Miss Marple pedig felment a szobába. Egy ruháját gyorsan csomagoló papírba tekerte, kilépett a házból, és fürge léptekkel a postahivatalba sietett. Miss Pollitt, a varrónő, a postahivatal fölötti lakásban lakott. Miss Marple azonban nem ment fel rögtön az emeletre. Éppen 14:30 volt, és a Banchesterből érkező autóbusz egy perc késéssel érkezett a postahivatal elé. A postamesternő csomagokért sietett ki. A postán ugyanis édességet, füzetes regényeket és gyerekjátékokat is árultak. Miss Marple néhány percig egyedül volt a postahivatalban. Csak amikor a postamesternő visszatért állomás helyére, akkor ment fel az emeletre Miss Marple, és magyarázta el Miss Pollittnak, hogy a régi szürke krepdesin ruháját szeretné kissé divatosabbra átalakítatni. Miss Pollitt haladéktalanul elővette centiméterét, egy krétát és egy doboz gombostűt, és megígérte, hogy megtesz minden tőle telhetőt. A rendőrfőnök kissé meglepődött, amikor Miss Marple megjelent a hivatalában.
3: Tudom, hogy igen elfoglalt, de hát ön mindig annyira kedves volt, Melchett ezredes, hogy úgy éreztem, inkább magához jövök el, mint Slack felügyelőhöz. Különben sem szeretném, ha Pók közrendőr bajba keveredne. Azt hiszem, nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia.
1: Az ezredes nem egészen értette a dolgot. Pók, mit követett el?
3: Hogyha tűt látsz, emeld fel, a szerencse nem hagy el. Tessék?
1: Miss Marple szeliden nézett az ezredesre.
3: Valószínűleg ösztönösen cselekedett. Felemelt egy tűt, a zubbonyába tűzte. És én arra gondoltam, hogy Mrs. Spenlow házában vehette fel.
1: Az ezredes széttárta a karját.
0: Igen, igen, de hát végtére is miért olyan nagy dolog egy tű?
1: Ami azt illeti, valóban Mrs. Spenlow holteste mellül emelte fel.
0: Természetesen nem lett volna szabad semmihez hozzányúlnia, de hát csak egy közönséges gombos tű volt, amilyet bármelyik nő használ.
3: Nem, nem, ezredes úr, ebben téved. Férfi szemmel nézve természetesen olyannak látszott, mint bármelyik gombos tű. Csak hogy nem az volt. Különleges tű volt. Igen vékony. Az a fajta, amit doboz számra vásárolnak, és főleg varrónők használják.
1: Az ezredes az idős hölgyre bámult, aki előtt feldereng a világosság. Miss Marple buzgón bólogatott.
3: Igen, természetesen. Számomra teljesen nyilvánvaló. Azért volt pongyolában, mert az új ruháját készült próbálni, és kiment az előső szobába. És Miss Polit mondott valamit a méretekről, és a centiméterét az asszony nyaka köré kanyarította, és más nem is kellett tennie, csak keresztbe vetni a végét, és megrántani. Úgy tudom, ez egyáltalán nem nehéz. Aztán persze kiment, behúzta az ajtót, és ott állt, és kopogtatott, mint aki akkor érkezett. De a tű arra val, hogy előzőleg már bent volt a házban.
1: Az ezredes most már feszült érdeklődéssel hallgatta. És a férjnek Miss Polit telefonált?
3: Igen, a postáról 2:30, amikor befut a busz, és a postahivatalban nincs senki.
1: Te drága Miss Marple, miért? Az ég szerelmére, miért? Indíték nélkül nincs gyilkosság.
3: Nos, ezredes, az én feltételezésem szerint ez a büntény igen messzire nyúlik vissza. Két unoka fivéremre emlékeztet, Anthonyra és Gordonra. Akármihez fogott Anthony, minden arannyá vált a keze alatt. Szegény Gordonnak pedig minden balul ütött ki. A versenyló lesántult, a részvények ára leesett, az ingatlan elértéktelenedett. Szerintem mind a két nő benne volt.
1: Az ezredes égnek emelte a kezét.
3: Miben?
1: Miss Marple nyugodt pillantást vetett rá.
3: Az ékszerlopásban. Valamikor régen. Mint hallom, roppant értékes maragdok voltak. A komorna és a szobalány. Egy dolgot ugyanis soha senki meg nem magyarázott. Hogy amikor a szobalány hozzáment a kertészhez, honnan volt annyi pénzük, hogy virágüzletet nyithattak?
1: Az ezredes nagy szemeket mereztett.
3: Természetesen nem ők voltak a tolvajok. Ők valószínűleg csak falasztak, és nem is kaphattak túl sok pénzt. De Julia Spenlow akármihez fogott, minden sikerült neki. A pénz pénzt fiadzott. Azonban a másik, a komorna, bal szerencsés volt, elszegényedett. Falusi varrónő lett belőle. Aztán évek múlva itt, ebben a faluban találkoztak. Persze titkolták, hogy régóta ismerik egymást. Eleinte nem volt semmi baj, amíg Ted Gerard színre nem lépett. Julia mindig is hajlamos volt a vallási buzgalomra, és egy idő múlva gyötörni kezdte a lelkiismeret. A fiatalember meg aligha nem biztatta, hogy tisztítsa meg az életét, könnyítsen a lelkén, tegyen vallomást. És merem állítani, hogy az asszony már-már készen is állt rá, sőt, Miss Politot is rá akarta venni, hogy tartson vele. Miss Polit azonban nem osztozott a véleményében. Ő csak annyit tudott, hogy börtönbe zárhatják hosszú évekkel ezelőtt elkövetett lopás miatt. Elhatározta hát, hogy megelőzi a bajt.
1: Kegyet honnan jött rá, hogy régebből ismerik egymást?
3: Miss Polit egy apró megjegyzéséből. Azt mondta Mrs. Spenlowról, hogy valaha nagyon megbízható volt. Honnan tudta? Hiszen Spenlowék csak egy éve költöztek a faluba.
1: Az ezredes elismerően bólintott. Hát, bizonyos mértékig igazolni tudjuk a kegyedelméletét. Slack felügyelő is gyanakodott, és éppen mostanra derítette ki, hogy Miss Polit valóban komornaként szolgált abban a kastélyban a smaragdlopás idején, csak hát a bizonyítékaink. Az a gombos tű egy előző ruhapróbán is oda kerülhetett. Miss Marple kihúzta magát.
3: Azt már nem, ezredes! Nem kerülhetett oda. Glétiszt valamikor én tanítottam be szobalánynak. Pletykás és izgág a teremtés, de nagyon tiszta, és kifogástalanul takarít.
1: Az ezredes hallgatott. Miss Marple vigasztalóan nézett rá.
3: Nem lesz nehéz, higgy el. Miss Polit az a fajta nő, aki menten megtörik, mihelyt szembesítik az igazsággal. Na meg aztán itt van nálam a centimétere. Tessék, odaadom. Tegnap hoztam el, miközben ruhát próbáltam. Kiderül számára, hogy a rendőrségnél van. Nos, tudatlan teremtés lévén azt fogja gondolni, hogy ez döntő bizonyítéknak számít.
1: Miss Marple bátorító mosolyt vetett a rendőrfőnökre.
3: Higgy el, nem lesz semmi problémájuk.
1: Az ezredes hirtelen megnyugodott.
3: Ugyanezen a hangon biztosította valamikor réges-régen kedvenc nénikéje, hogy minden bizonnyal sikeresen teszi le a felvételi vizsgát a Katonai Akadémián. És úgy is történt.

0: A házmesterné bosszúja. Nos, hogy vagyunk? Kérdezte betegét Haydock doktor. Miss Marple halvány szenvedő mosolyt vetett rá párnáiról. Jobban. De talán jobb lett volna, ha meghalok. Végtére is eljárt felettem az idő. Nem kellek senkinek, nem hiányoznék senkinek. Haydock doktor szokásos nyers modorában szakította félbe. Igen, igen, ezt ismerjük, az influenzát követő jellegzetes búskomosság. Valami kell magának, valami lelki serkentőszer. Sőt, mi több, már el is hoztam magammal az orvosságot. Azzal egy nagy borítékot dobott az ágyra. Ez egy rejtvény, épp magának való. Miss Marple szemében némi érdeklődés csillant. Rejtvény? A doktor elvörösödött. Szerény irodalmi próbálkozásom, megpróbáltam az esetet novella formába önteni. Így szólt a férfi, mondta a lány, gondolta magában, és így tovább. A történet azonban valóságos tényeken alapul. Régen volt, és nagyon messze innen. Még fiatal orvos voltam. Miss Marple kézbe vette a borítékot. De miért rejtvény? Haydock doktor szélesen elmosolyodott, mert magának kell megfejtenie. Mi történt valójában? Kíváncsi vagyok, csak ugyan olyan okos-e, mint ami ennek teszi magát. És ezzel a búcsúdöféssel távozott. Miss Marple pedig kivette a borítékból a kéziratot, és olvasni kezdte. No és hol a menyecske? Kérdezte kedélyesen Miss Harmon. A falut majd szétvetette a kíváncsiság, annyira szerették volna már látni Harry Lexton dúsgazdag és világszép ifjú feleségét, akit külhonból hozott magával. Az volt az általános és elnéző vélemény, hogy a hírhedtékozló fiú megfogta az Isten lábát. Harryvel régen is mindig mindenki elnéző volt. Még a betört ablakok tulajdonosai, vagyis a kölyök paritjájának kárvallottjai is feledték jogos haragjukat, amikor meglátták a kis Harry gyerek őszintén bűnbánó ábrázatát. Betört ablakok, kifosztott gyümölcsösök, orvul elejtett nyulak szegélyezték Harry kamaszkorát, az iskolában nem tanult, később nem dolgozott, adóságot adósságra halmozott, végül komolyan hírbe keverte Bellát, a trafikosék lányát. Ez volt az utolsó csepp, a fiút a családja sürgősen elküldte Afrikába, de a falu közvéleménye, amelyet különféle idősödő hajadonok képviseltek, elnézően mormogta. Fiatalság, bolondság, majd csak benő a fejlágya. És a tékozló fiú hazatért. Nem bűnbánóan, nem oldalogva, hanem büszkén, diadalmenetben, mert megcsinálta a szerencséjét. Összeszedte magát, keményen dolgozott, végül megismerkedett egy dúsgazdag, félig angol, félig francia lányjal, és rövid udvarlás után elvette feleségül. Harry élhetett volna Londonban, Párizsban, vagy bárhol a világon. Ő azonban úgy döntött, hogy hazatér szülőfalujába. Megvásárolta Kingsdale-t, azt az ősi lerobbant birtokot, amelynek az intézői lakásában töltötte gyerekkorát. Maga az udvarház már vagy 30 esztendeje lakatlan volt. Elhanyagoltan düledezett, omladozott. Egyetlen viszonylag épp sarkában a vén özvegy házmesterné élt. A kertet felverte a gaz, a fák, bokrok elvadultak. Gyerekkorában Harry állandóan a birtokon csavargott, úgy ismerte a hatalmas sűrű erdőt, akár a tenyerét, és boldogan bolyongott a félig romos nagy udvarházban, ami igazi elvarázsolt kastély volt számára. Aztán felnőtt, elment az országból, itthon a szülei meghaltak, mindenki azt gondolhatta hát, hogy Harryt már semmi sem köti hajdani otthonához. És mégis idehozta magával fiatal feleségét. A roskatag udvarházat lebontották, építőmunkások hadaszállta meg a helyet, és varázslatosan rövid idő alatt ott állt a vakító fehér új ház az ősi fák között. Ezután vonult be a kertész sereg, a nyomukban pedig a bútorszállító kocsik. Megérkezett a cselédség. Végül egy szép napon pompás luxusautó gördült puhán a bejárat elé, és Harry a karjában vitte be asszonyát gyönyörű új otthonuk. A falu rohant, hogy köszöntse őket, és Mrs. Price, aki magát a helyi társaság vezér alakjának tekintette, meghívókat küldött szét a fiatalasszony tiszteletére rendezett óriási estére. No és hol a menyecske? Miss Hermon, a viharvert kedélyes öreg kisasszony akkor tette fel ezt a kérdést, amikor átnyomakodott a zsúfolt szalon ajtaján. A kis Miss Brent vézna kiszáradt hajadon izgatottan szolgált információval. Ó, kedvesem, elbűvölő teremtés, és milyen jó modorú, és milyen elegáns, nincs benne semmi közönséges, és a drága Harry a tenyerén hordja. Mindketten Harryre néztek. Miss Hermon összeráncolt a tömzsi orrát. Semmi sem tart örökké. Ismerjük valamennyien a mi Harrynket. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen. Úgy gondolod, szegény asszonyka? Miss Brent arcán elégedettség ömlött el. Hát igen, alig, hanem meggyűlik még a baja a férjével. Vajon hallott-e arról a régi históriáról? A két hölgy jelentőség teljes pillantást váltott. Igazán kínos. Kivált, hogy a faluban csak egyetlen patika van. Bella, a trafikosék lánya ugyanis Mr. H-hez, a patikushoz ment feleségül. Miss Hermon erélyesen bólintott. Igen, az asszonykának tudnia kellene Belláról. Nézd, hogy csúdolóznak, szólt felháborodva unokabátyjához, Hey doktorhoz Clarice. Némelyik vénasszony valóságos szörnyeteg. Clarice magas, csinos, fekete lány volt. Melegszívű, könnyen hevülő természet, mindig mosolygó, nagy barna szeme most dühösen villogott. Már megint pletykálnak. Hallottam. A patikus néről meg Harryről. A doktor vállat vont. Ó, ez a régi ügy. Emlékszem, a fiú eléggé bolondult Belláért, tehát sok fiatal embernek volt hasonló szerelmi históriája. Clarice csak úgy szikrázott. Hát persze, volt és el is múlt. Miért kell hát előhozni? Hiszen hosszú évek teltek el azóta, mint a keselyük, amikor hullákon lakmároznak. Komolyan! A doktor átölelte a vállát. Csak azt nem értem, miért izgat ez téged ennyire? Clarice az ajkába harapott, arcát elfutotta a vér. Mert olyan boldognak látszanak. Az imént odajött hozzám Harry. Olyan izgatott, úgy fel van dobva, és annyira boldog, amiért megvalósult a gyerekkori álma. Tudod, mindig is újjá akarta építeni a kastélyt, a felesége pedig, nos, azt hiszem, ő még soha életében semmi rosszat nem tapasztalt. Mindig megvolt mindene. De hiszen látod magad is, nézd csak rá! Mi a véleményed? Az orvos késlekedett a válasszal. Mások szemében Louise Lexton irigylésre méltó lehet. A szerencse elkényeztetett gyermeke. De ő csak a hajdani slágerre emlékeztette. Szegény kicsi gazdag lány. Finom csontú, törékeny kis teremtés, szinte áttetsző lenszőke haja merev csigákban övezi fehér arcát, halvány kék szeme ártatlanul és sóvárogva néz a világba. Szegény kicsi gazdag lány. Autón hajtottak hazafelé. Na végre, sóhajtott meg könnyebbülten Louise. Drágám, hogy milyen szörnyű volt ez az estély. Harry mosolygott. Annyi baj legyen, édes. Muszáj volt végigcsinálni. Ezek a vén macskák mind ismertek engem kölyök koromban. Rémes csalódás lett volna nekik, ha nem vizsgálhatnak meg téged alaposan minden oldalról. Louise elhúzta a száját. Mondd, lakik a környéken valaki, akivel kellemes együtt lenni? Harry az utat nézte. Hogyne? A vidéki gentri társaság, bár lehetséges, hogy egy kicsit ők is unalmasak. Többnyire csak a kertjük érdekli őket, meg a vadászkutyák, meg a lovak. Persze, te is fogsz lovagolni. Azt majd nagyon élvezed, meglátod. Van is egy ló, szeretném, ha megnézni, de a neve Prince. Gyönyörű állat, tökéletesen idomított, semmi rossz indulat nincs benne, és csupa élet. Bekanyarodtak a birtok kapuján. Harry hirtelen elkapta a kormányt, és vadul káromkodott, mert valaki az út közepén felszökkent az autó előtt. Hajszál híja volt, hogy el nem gázolták. Az alaktalan alak ott állt, az öklét rázta, és a távolodó autó után ordítozott. Louise megragadta férje karját. Ki ez? Harry arca elkomorult. Az öreg Murgatroydné, a férjével amolyan házmesterfélék voltak a régi házban ősidők óta. A férje tavaly meghalt. Louise reszketett. Miért rázta az öklét? Mert nagyon dühös, vagy lebontottam a házat, neki meg persze felmondtam. De csak nem éhezik. Louise-nak ködös és meglehetősen drámai elképzelései voltak az életről. Aki nagyon gazdag, az elszakad a valóságtól. Harry elvörösödött. Úristen, Louise, mit képzelsz te rólam? Tisztességes nyugdíjat adok neki természetesen, és egy saját kis házba költöztettem. Hát akkor mi bántja? Nem tudom, drágám, imádta azt a romos udvarházat. Nem is értem. A fala kidőlt, bedőlt, a tető felét elvitte a szél, nem is volt már biztonságos, de azért neki alig, hanem sokat jelentett. Az emlékek, vagy nem is tudom, valószínűleg becsavarodott a szerencsétlen. Louise arca falfehérre sápadt. És megátkozott minket. Jaj, Harry, bárcsak ne tette volna. Louise úgy érezte, új otthonát megfertőzi, megmérgezi a bolond vénasszony baljós figurája. Ha autón ment el, ha kilovagolt, ha a kutyáját járatta, mindig ott leskelődött. Összegörnyedve, vasszürke, kócos tincsein, ócska kalappal, magában átkokat matyogva. Harry Lexton sokkal könnyebben fogta fel az egészet, mint a felesége. Sose izgass magad, drágám, hamarosan megunja ezt az ostoba átkozódást. Tévedsz, Harry. Valóban gyűlöl bennünket, érzem, a halálunkat kívánja. Harry türelmetlenül kapta fel a fejét. De hát ő sem boszorkány, még ha annak is látszik. Hagyj már fel ezzel a beteges képzelgéssel. Louise hallgatott. Most, hogy a költözködés első izgalma elült, furcsán magányosnak érezte magát, és tartalmatlannak az életét. Eddig Londonban élt, Párizsban, Rómában, vagy a Rivierán, vagy ahol kedve tartotta. Nem ismerte az angol vidéki életet, nem is volt hozzá érzéke. A kertészkedéshez nem értett, legfeljebb a virágokat tudta ízlésesen elrendezni. A kutyákat sem szerette igazán. A szomszédokat, akikkel megismerkedett, szívből unta. Leginkább a lovaglást élvezte. Olykor Harryvel lovagolt ki, máskor, ha férjét elfoglalták a birtokügyei, egyedül. Átvágott az erdőn, az ösvényeken, élvezte, milyen egyenletesen vágtat Prince, a gyönyörű ló, amelyet a férjétől kapott, de még Prince is meghőkölt, amikor úrnőjével a hátán elügetett a rosszindulatú vénasszony kuporgó alakja mellett. Egy napon Louise összeszedte minden bátorságát. Kilépett a kapun, és egyenesen odament az öregasszonyhoz. Kisé remegett a hangja, amikor megkérdezte, mi a baj, Mrs. Murgatroyd, mit akar tőlem, mi a szándéka? Az csak pislogott. Sötét arcán gyűlölet, szürke haja mocskos, kuszacsimbókokban lógott, gyanakvó szeme csipás volt. Talán iszik, gondolta Louise. A vénység fenyegetően méregette. Azt kérti, mit akarok? Még hagy mit? Azt, amit elvettek tőlem, kidobtak a házamból, majd 40 évig ott laktam az én drága urammal. Gonoszság volt kidobni engem onnan, és gonosz sorsot hoz majd magára meg. Őre! Louise hátra lépett, a lába remegett. De hiszen nagyon szép kis háza van, és dolgának adta szó. Az öregasszony égnek vetette két karját. Mi hasznom belőle? Nekem az én házam kell, az én tűzhelyem, ahol évekig üldögéltem, az otthonom. Azt megmondom, hogy magának meg neki egyetlen boldog percese lesz abban a csuda új házukban. Fekete bánat szálljon magukra, gond és halál is az én átkom, hogy rohadjon el, feketedjen meg az a szép arca. Louise sarkon fordult, és botladozva futásnak eredt. El kell menni innen, gondolta, el kell adnunk a házat, azonnal mennünk kell. E pillanatban igazán könnyűnek látszott a megoldás, hanem Harry tökéletesen érzéketlen volt. Hogy elmenjünk, mondta elképedve, hogy adjuk el a házat egy bolond vénasszony fenyegetőzése miatt. Azt hiszem, te is megbolondultál. Louise szemét elfutatta a könny. Én csak meg vagyok rémülve. Tudom, hogy valami nagy baj ér bennünket.
1: Herikete ökölbe szorult. Hadd csak rám az öreg asszony, drágám, majd én elintézem.
0: Clarice és Louise hasonlókorú volt, bár alkatuk és ízlésük is igen különböző. Összebarátkoztak. Elmondta neki a rettenetes vénasszony átkait, de Clarice inkább kellemetlennek, mintsem ijesztőnek találta a dolgot. Szörnyen ostoba helyzet, drágám, igazán nagyon bosszanthat benneteket. Louise ránézett, a szája remegett. Gyűlölöm ezt a helyet, Clarice. Utálok itt lenni, és félek, rémesen félek. Az erdő, ez a ház, éjszaka a bakoly húgás, meg az emberek. Clarice elsápadt. Mit mondanak? Nem tudom, semmi különöset, de szörnyen rossz indulatúak. Ha az ember beszélget velük, az az érzése, hogy már nem bízhat senkiben, az ég világon senkiben. Louise letörölte a könnyeit. Bár csak soha ne jöttem volna ide, de tudod, Harry annyira imádja Kingsdale-t. Te pedig Harryt imádod, gondolta Clarice, és egy kicsit kényelmetlenül érezte magát. Mennem kell, mondta hirtelen. Louise átölelte. Gyere el minél hamarabb! Megvigasztalta új barátnőjének látogatása. Harry örült, hogy jobb kedvében találja, és bíztatta, hívja meg Clarice-t minél gyakrabban. Ha a falubeli hölgyek azt a reményt dédelgették, hogy a fiatal asszonynak tájékoztatással szolgálhatnak a férje múltjáról, ettől az élvezettől maga Harry Lexton fosztotta meg őket. Miss Hermon és Clarice is bent volt Mr. H. patikájában. Az egyik moirtót vásárolt, a másik egy csomag borsavat, amikor belépett Harry Lexton és felesége. Miss Hermon gyorsan leült egy székre és kényelembe helyezte magát. Kíváncsian figyelt. Harry üdvözölte a hölgyeket, majd a pult felé fordult, és egy fogkefét kért, ám elakadt a szava, és a pult mögött álló asszonyra merett. Na hát, hiszen ez Bella saját személyében. Mrs. H. rámosolygott, nagy fehér fogai kivillantak. Valaha csinos fekete lány volt, és még most is szemrevaló asszony, noha tekintélyes súlyt szedett magára. Arcvonásai durvábbak lettek, de nagy barna szeme melegen sugárzott, amikor visszanozta az üdvözlést. Bizony, hogy Bella, és nagyon örül, hogy régi kedves ismerősét láthatta viszont. Harry a feleségéhez fordult. Bella hajdani szívszerelmem, Louise. Őrültem bele voltam habarodva. Bella így a férfi szemébe nézett. Ó, mi nem felejtettük el magát, Harry. Remekül néz ki, Bella, mondta Harry. Mrs. H. pedig vidáman közölte, hogy remekül is érzi magát. Azután megkérdezte, milyen fogkefével szolgálhat. Clarice az elképett Miss Harmon ábrázatát figyelte, és magában újjongott. Jól van, Harry, ügyesen csináltad. Helytök doktor homlokát ráncolva fordult unokahúgához. Mi ez az ostobaság az öreg Mrs. Murgatroyddal, hogy Kingsdale körül ólálkodik, az öklét rázza és átkozza az új lakókat? Clarice a fejét rázta. Nem ostobaság. Louise eléggé kétségbe is van esve miatta. Mondd meg neki, hogy ne aggódjon, amikor még Murgatroydék házmesterkedtek, szüntelen morogtak a ház miatt, hogy milyen ócska, meg veszélyes, szívből utáltak ott lakni, csak azért maradtak, mert Murgatroyd ivott, és máshol nem kapott munkát. Körülbelül ebben a percben Harry Lexton átölelte a feleségét. Jó híreim vannak, drágám. Elintéztem a házmesternét. Van egy fia Amerikában, és rábeszéltem, hogy költözzön hozzá. Kifizetem az úti költségét. Jövő héten indul. Louise a nyakába borult, és forrón megcsókolta. Boldog volt, felszabadult és bizakodó. De hirtelen megborzongott. Nem tudott egy csapásra megszabadulni babonás félelmétől. 3 nap múlva a ló levetette Louise-t, és a fiatalasszony szörnyet halt. A pék teherautójának sofőrje és a rakodó munkás szemtanúja volt a balesetnek. Látták, amint Louise kilovagol a kapun, látták, amint az öregasszony felugrik, kiabál és az út közepén hadonászik, látták, hogy a ló meghőköl, felágaskodik, majd vadul végig száguld az úton, és leveti magáról lovasát. Az egyik ember ott állt az eszméletlen alak fölött. Nem tudta, mit tegyen. A másik a házba rohant segítségért. Harry Lexton futva közeledett, az arca szinte kísérteties volt. Ráborult a feleségére, átölelte, zokogott. A férfiak levették a teherautó ajtaját, arra fektették az asszonyt, és bevitték a házba. Louise nem nyerte vissza az eszméletét, és meghalt, mire az orvos megérkezett. Miss Marple letette a kéziratot az éjjeli szekrényre, hátradőlt a párnán, és mélyen elgondolkozott. Amikor az orvos másnap beállított, örömmel látta, hogy Miss Marple orcája rózsásra pirult, és sokkal élénkebb az egész hangulata. Nos, szólt a doktor, halljam a megoldást. Miss Marple fölült az ágyban. A megoldás kulcsa, úgy gondolom, a házmesterné különös magatartása. Miért viselkedett ennyire furcsán? Igaz, hogy az emberek általában rosszul viselik, ha kiteszik őket a régi otthonukból, csak hogy az nem volt az otthona. Sőt, amíg ott lakott, más se tett, mint zsörtölődött, panaszkodott. Ez valóban gyanús. Megvesztegették, igaz? Tehát ez a kegyed megoldása? Miss Marple bólintott. Talán azt is tudja, ki volt az a valaki? Ó, igen, azt hiszem. Harry hajdanában bolondult Belláért, aki fekete hajú, barna szemű, élénk, vidám teremtés. A maga Clarice húga ugyanaz a típus, csak fiatalabb és még szebb. De a szegény kis feleség már egészen másfajta volt. Félénk, törékeny, szőke, álmodozó, egyáltalán nem Harry Lexton zsánere. Tehát nyilván a pénzért vette el, és a pénzért gyilkolta is meg. Kegyet tehát a gyilkosság szót használja? Miss Marple tekintete hűvös volt. Harry tökéletesen gátlástalan. Ez már gyerekkorában kiderült róla. Gondolom meg akarta szerezni a felesége pénzét, aztán elvenni egy fekete hajú és szemű életvidám lányt, mondjuk a maga unokahúgát. Clarice nagyon tetszett neki, az biztos, és a lánynak sem volt teljesen közömbös. A doktor elvörösödött. De nem volt köztük semmi, Clarice becsületes teremtés. Tudom, kedvesem, nem is pletykáltak róluk a faluban. Többen is többször látták azonban Harryt, amint Bella Age-el beszélgetett. Én nem hiszem, hogy Bella még érdekelte volna. De úgy gondolom, hogy elhitette szegénykével csak azért, hogy kihasználhassa. És mégis mit gondol, hogyan gyilkolta meg a feleségét? Miss Marple néhány pillanatig szótlanul merett maga elé álmotok kék szemével. Nagyszerű volt az időzítés, a pék embereivel, mint szemtanúkkal. Látták felugrani az öregasszonyt, és a ló riadalmát persze ennek tulajdonították. De én magam azt gondolom, hogy parittya riasztotta meg. A kis Harry gyerek híres parittyás volt valaha. Gyerekjáték volt az emeleti ablakból eltalálni az állat hátsó lábát. A ló természetesen meghőkölt, és levetette a hátáról a szerencsétlen fiatalasszonyt. Miss Marple elhallgatott, összevont a szemüldökét. A zuhanásba is belehalhatott, de ez nem volt biztos. Márpedig Harry Lexton az a fajta ember, aki semmit sem bíz a véletlenre. Igen, alig ha nem volt nála valami gyorsan ülő méreg, amit beadhatott még az ön megérkezése előtt. Akkor, amikor átölelte, magához szorította az eszméletlen nőt. Ha valakit levet a ló, súlyosan megsérül, és úgy hal meg, hogy vissza sem nyeri az eszméletét. Nos, egy orvos rendes körülmények között nem gyanakodna, igaz? Magának mi keltette fel a gyanúját? A doktor bólint. Éppen néhány vigasztaló szót szóltam a kétségbe esett férjhez, amikor zokogva levetette magát a heverőre egy kis színjátszás céljából, és a zsebéből kiesett egy injekciós fecskendő. Olyan rémülten kapta fel, hogy ez szöget ütött a fejembe. Harry Lexton nem kábítószeres, az egészségi állapota kitűnő. Mit csinál egy injekciós fecskendővel? Boncolás közben szem előtt tartottam bizonyos lehetőségeket, és strofantint találtam. A többi már nem volt nehéz. A férfinek ugyan volt ideje eltüntetni a maradék gyógyszert, de amikor Bella Age-et kikérdezték a rendőrök, megtört és bevallotta, hogy ő adta neki. És végül az öreg házmesterné is beismerte, hogy Harry Lexton bérelte fel az átkozódós színjátékra. Miss Marple mosolyogva átnyújtotta a kéziratot. Az orvos átvette, és figyelmesen ránézett betegére. Kitűnőt érdemel, Miss Marple, de kitűnő jár nekem is a gyógymódomért. Kegyed valósággal megfiatalodott.

Miss Marple mesél. Nem hinném, kedveseim, hogy valaha is meséltem volna nektek arról a meglehetősen furcsa kis esetről, amely néhány esztendeje történt. Nem szeretném, ha hiúnak tűnnék, de óhatatlanul egy irinyó-pirinyót meg voltam elégedve magammal, mert egy csipetnyi józan ész segítségével alig ha nem sikerült megoldanom egy problémát, amely előtt nálamnál sokkal okosabb emberek értetlenül álltak. Holott valójában úgy gondolom, kezdettől fogva tökéletesen nyilvánvaló volt az egész. Nos, elmondom az én kis történetemet, és ha az a véleményetek, hogy elbizakodott vagyok, ne feledjétek, hogy legalább segítettem egy embertársamon, aki igen nagy bajba keveredett. Egy este, úgy 9 óra tájban értesültem a dologról, amikor Gwen, ugye emlékeztek Gwenre, a kis szeplős, vöröshajú szolgálómra. Tehát, amikor Gwen bejött és közölte, hogy Mr. Pederick és még egy úr szeretne meglátogatni. Gwen a szalomba vezette őket, igen helyesen. Én az ebédlőben üldögéltem, mert kora tavasz lévén pazarlásnak tartottam volna, ha 2 szobát fűtünk. Szóltam Gwennek, hogy hozom be megylikört és poharakat, én pedig a szalomba siettem. Nem tudom, emlékeztek-e Mr. Pederickre? Hosszú évekig jó barátom volt, és ő intézte jogi ügyeimet. Sajnos 2 esztendeje meghalt. Igen éleseszű ember volt, és kitűnő ügyvéd. Most a fia vette át a helyét. Nagyon helyes fiú, roppant modern gondolkodású. De valahogy nem vagyok iránta olyan bizalommal, mint az édesapja iránt. Elmagyaráztam Mr. Pedericknek, mi a helyzet a fűtéssel, és rögtön azt mondta, hogy szívesen bejönnek az ebédlőbe, és nyomban be is mutatta barátját, bizonyos Mr. Rhodes, aki fiatalabb volt nála, alig valamivel múlhatott 40 éves. Első pillantásra láttam, hogy itt valami nagy baj van. A fiatalember magatartása igen sajátos volt. Még akár gorombának is lehetett volna vélni, ha az ember nincs tisztában vele, hogy szegény roppant idegfeszültségben szenved. Mr. Pederick a tárgyra tért. Meg kell bocsátania egy régi barátja alkalmatlankodását, Miss Marple, kezdte. Voltak éppen konzultálni szeretnénk kegyeddel. Nem egészen értettem, mire gondol, ő azonban folytatta. Betegség esetén az ember szeret 2 véleményt meghallgatni, a specialistájét és a házi orvosét. Manapság divat az előzőt többre értékelni, én azonban nem egészen értek egyet ezzel a nézettel. A specialistának csak a maga szakterületén vannak tapasztalatai, a házi orvos

Mostnak talán kevesebb a tudása, de lényegesen szélesebb körű a tapasztalata. Ha Mr. Rhodes beteg, kezdtem, de elhallgattam, mert a szegény ember keservesen felkacagott. Alig, ha nem nyakcsigolya törés következtében fogok elhalálozni néhány hónap múlva, mondta, vagy heveny légzési elégtelenségben. És akkor kikerekedett a történet. Nemrégiben gyilkosság történt Manchesterben, egy körülbelül 20 mérföldnyire fekvő városban. Emlékeztem, hogy egy asszonyt leszúrtak egy szállodában, de a neve nem jutott az eszembe. Most azonban kiderült, hogy az áldozat Mr. Rhodes felesége volt, és ami még ennél is rosszabb, a férjet gyanúsítják a gyilkosság elkövetésével. Mr. Pederick mindezt igen világosan elmagyarázta. Elmondta azt is, hogy a törvényszéki halott szemlén az esküdszék ismeretlen tettes vagy tettesek által elkövetett gyilkosságot állapított meg. Mr. Rhodesnak azonban oka van hinni, hogy egy-két nap múlva letartóztatják, ezért felkereste őt és rábízta az ügyet. Megtanácskozták, hogy mire építenék fel a védelmet. Ez azonban pusztán csak a specialista szempontjait tükrözi. Mert még a védelem legjobb módja is figyelmen kívül hagyhatja azt, ami az ő, Mr. Pederick véleménye szerint minden ügy sarkalatos pontja. Nevezetesen, hogy valójában mi is történt. Ekkor értettem meg, kedveseim, mit is akart az ügyvéd úr a házi orvos hasonlattal, és nem tévedtem, mert ezek után Mr. Pederick igen kedves és hízelgő mondatokat mondott megfigyelő képességemről, ítélő képességemről, és engedélyemet kérte, hogy elmondhassa a történteket abban a reményben, hogy némi magyarázattal szolgálhatok. Mr. és Mrs. Rhodes a Manchesteri koronaszállóban szálltak meg. Az asszony, ahogy Mr. Pederick óvatos fogalmazásából kivehettem, bizonyos mértéki hipohonder volt. Vacsora után nyugtatót vett be, és azonnal lefeküdt. Férjével két egymásba nyíló szobát foglaltak el. Mr. Rhodes, aki őskori kovakövekről írt könyvet, leült dolgozni a saját szobájában. 11 órakor összerakta iratait, és lefekvéshez készült. Előbb azonban benézett a másik szobába, megtudakolni, hogy van-e az asszonynak valami kívánsága. Ekkor fedezte fel, hogy ég a villany, felesége pedig az ágyon fekszik, átdöfött szívvel. Legalább 2 órája halott lehetett. A következő tényeket állapították meg. Mrs. Rhodes szobájának volt még egy ajtaja, ez a folyosóra nyílt. Az ajtó belülről volt bezárva. A szoba egyetlen ablaka be volt csukva és bereteszelve. Mr. Rhodes szerint senki sem ment át a szobán, amelyben ő ült, csak egy szobalány, aki forró vizes palackokat hozott. A fegyver, amellyel feleségét megölték, hegyes tőr volt, amely eredetileg az öltözőasztalon feküdt. A hölgy papírvágókésnek használta, új lenyomatot nem találtak rajta. Megállapították tehát, hogy az áldozat szobájába nem lépett be más, mint Mr. Rhodes és a szobalány. Kérdezősködtem a szobalány felől. Mi is legelőször ő iránta érdeklődtünk, mondta Mr. Pederick. Helybéli nő, a neve Mary Hill, 10 esztendeje szobalánya koronában, szelíd, kisé ostoba teremtés. Amikor Mrs. Rhodesnak bevitte a forró vizes palackot, a hölgy kába volt, félig már aludt. Mary Hill kicsit ügyetlenkedett a palack elhelyezésénél, mert még délután megrándította a jobb csuklóját, ami némi nehézséget okozott a munkája elvégzésében is, az pedig lehetetlenné tette, hogy megmarkoljon vele egy tört és döfjön.
Mr. Petherick megemlített még néhány részletet. A koronaszálló lépcső fordulójában van egy miniatűr hall, ahol néha kávéznak egy páran. A hallból nyíló folyosón az utolsó ajtó Mr. Rócé. A folyosó is derékszögben befordul, és a sarok utáni első ajtó a felesége szobájáé. Történetesen mind a két ajtót tanúk látták. Az első ajtót, amely Mr. Rhodes szobájába vezet, és amelyet A jelzéssel fogok említeni, négy személy látta, akik este a hallban kávéztak. Szerintük senki sem ment se be, se ki az A ajtón, a szobalány kivételével. Ami a másik, a B jelzésű ajtót illeti, azon a folyósó szakaszon egy villanyszerelő dolgozott, s ő ugyancsak eskü alatt vallja, hogy a B ajtón se be, se ki nem lépett más, csak a szobalány. Valóban igen különös és érdekes eset, minden jel arra vallott, hogy csakis Mr. Rhodes gyilkolhatta meg a feleségét. Kettőjük közül az asszony volt a gazdag. Valamivel idősebb volt férjénél, nyafogó, képzelődő, idegesítő teremtés. Nem lehetett egyszerű vele élni. Láttam azonban, hogy Mr. Petherick szilárdul meg van győződve kliense ártatlanságáról. Márpedig Mr. Petherick igen éleseszű ember volt. A halott szemlén a férj tétovázva, zavarosan beszélt valami nőről, aki fenyegető leveleket írt a feleségének. A történet, mint értesültem, egyáltalán nem volt meggyőző. Mr. Rhodes a következő magyarázattal szolgált. Őszintén szólva egy percig sem hittem neki. Biztos voltam benne, hogy Amy találta ki az egész históriát. Mint szavaiból kivehettem, Amy Rhodes a féle romantikus hazudozó volt, aki egész életében mindent kiszínezett, ami csak történt vele. Hihetetlennek hangzó kalandokról mesélt. Ha megbotlott egy járda szegélyben, elbeszélése szerint hajszál híja volt, hogy szörnyet nem halt. Ha tüzet fogott egy lámpaernyő, nos, az élete forgott kockán, miközben kimentették a lángok közül. A férje már megszokta, hogy mindig csak módjával higgye a felesége meséit. Amikor például valami nőről mesélt, akinek a gyermekét ő elgázolta, és a nő bosszút esküdött, nos, Mr. Rhodes egyszerűen elengedte a füle mellett a históriát. Megkérdeztem, tartózkodott-e ugyanakkor a szállodában magányos hölgyvendég. Mint megtudtam, kettő is. Egy bizonyos Mrs. Granby, egy Indiában szolgált katonatiszt özvegye, meg egy Miss Carruthers nevű marcona, gentry vén kisasszony. Mr. Petherick hozzáfűzte, egyiküket sem lehetett semmi módon kapcsolatba hozni a bűnténnyel. Megkértem, írja le a két hölgy külsejét. Mint mondta, Mrs. Granby vöröses haját rendetlenül hordja, arca sápadt, életkora 50 év körüli. Miss Carruthers 40 éves lehet, csiptetőt hord, haját férfiasan rövidre nyíratja, pattogó stílusban beszél, rendszerint lovagló csizmát és férfias szabású kosztümöket visel, mindig van nála lovagló ostor, és enyhén biceg. Gondolkodtam egy percig, aztán megkérdeztem, vajon Mrs. Rhodes szobájából közvetlenül a folyosóra nyílik-e az ajtó? Nem, mondta Mr. Rhodes, van egy kis előtér, amelyből a fürdőszoba és a mellékhelyiség nyílik. A hálószobából az előtérbe nyíló ajtó volt belülről bezárva és bereteszelve. Ebben az esetben, mondtam, az egész dolog figyelemre méltóan egyszerű. És valóban az is volt. A világon a legeslegegyszerűbb, és ezt mégsem vette észre eddig senki. Mr. Petherick és Mr. Rhodes úgy bámult rám, hogy valósággal zavarba jöttem. Miss Marple talán nem mérte fel teljesen a nehézségeket, szólalt meg végül Mr. Rhodes.
De igen, mondtam. Négy lehetőség van. Mrs. Rhodes vagy a férje ölte meg, vagy a szobalány, vagy öngyilkosságot követett el, vagy külső személy ölte meg, akit sem be, sem kilépni nem látott senki. Márpedig ez lehetetlen, szakított félbe Mr. Rhodes. A szobámba senki be nem léphetett, senki át nem mehetett rajta úgy, hogy meg ne láttam volna. És még ha a feleségem szobájába beléphetett volna is valaki, annélkül, hogy a villanyszerelő észrevegye, hogy az ördögbe mehetett ki, és maradt utána belülről zárva az ajtó? Szeretnék valamit kérdezni, Mr. Rhodes, mondtam. Hogy nézett ki az a szobalány? Nem tudja biztosan, mondta erre ő. Úgy véli, elég magas volt, de lehet, hogy alacsony, és vagy szőke, vagy barna. Mr. Pederikhez fordultam, és feltettem neki is ugyanezt a kérdést. Középmagas nő, mondta, a haja sötét szőke, a szeme kék, az arca pirosposgás. Maga jobb megfigyelő, mint én, Pederik, mondta erre Mr. Rhodes. Bátorkodtam ellent mondani, majd megkérdeztem, Mr. Rhodes, le tudná-e írni az én szobalányomat? Erre azonban sem ő, sem Mr. Pederik nem volt képes. Értik most már, mit jelent ez? Kérdeztem. Most mind a ketten tele vannak a maguk gondjaival, és az a személy, aki beengedte ide önöket, csupán egy szobalány. Ugyanez áll Mr. Rhodes-ra a szállodában. Elmélyedt a munkájában, látta a szobalány ruháját, kötényét, főkötőjét. Mr. Pederik azonban kikérdezte ugyanazt a nőt, beszélgetett vele, és mint személyt látta. És erre épített az a nő, aki a gyilkosságot elkövette. Minthogy még ekkor sem értették, kénytelen voltam megmagyarázni. A dolog, gondolom, a következőképpen történt. A szobalány belépett az A ajtón. Átment Mr. Rhodes szobáján, bement Mrs. Rhodes szobájába a forró vizes palackkal, majd az előtéren át kiment a B folyosóra. A gyilkos nő a B ajtón lépett be a kis előtérbe, elrejtőzött a egy bizonyos helyiségben, és várt, amíg a szobalány kiment. Ezután belépett a szobába, elvette az öltözőasztalról a tört, ilyen papírvágók és a szálloda minden szobájának tartozéka volt. Az ágyhoz lépett, leszúrta a szúnyókáló asszonyt, letörölte a tör markolatát, bezárta és elreteszelte az ajtót, amelyen belépett volt, majd átment azon a szobán, amelyben Mr. Rhodes dolgozott. Ön nem látta, mert a nő szobalánynak volt öltözve. Hagytam néhány másodpercet, hogy ezt megemészze, majd folytattam. Ön elmerült a munkájában. A szeme sarkából látta, amint egy szobalány bejön, átmegy a felesége szobájába, visszajön és kimegy. Ugyanaz a ruha, kötény, főkötő volt, de nem ugyanaz a nő. Ezt látták a kávézó vendégek is, hogy egy szobalány bemegy és egy szobalány kijön. Ugyanezt látta a villanyszerelő. Ha egy szobalány fiatal és csinos, az urak esetleg észreveszik az arcát, vagy ha valami testi hibája van, mondjuk sántít, azt is észreveszik, de ha csak olyan mindennapi külsejű, köznapian mozgó középkorú nő, nos, akkor csak a szobalány ruháját látják, nem magát a nőt. De ki volt az? Kiáltott fel Mr. Rhodes. Vagy Mrs. Granby, vagy Miss Carruthers, mondtam. Nem hinném, hogy nehéz lenne megállapítaniuk, melyikük volt az. Miss Carruthers biceg, kiáltotta izgatottan Mr. Rhodes. Akkor csak is a másik nő lehetett. Nos, mondtam megfontoltan, én részemről inkább Miss Carruthersre gondolok. És valóban, kedveseim, ez a vége a históriának. A Carruthers álnév volt, de valóban ő volt a kérdéses nő. Terhelt családból származik,
Émi Rócz vakmerő és veszedelmes autóvezető volt, és elgázolta a nő kislányát. A szegény asszony pedig ebbe beleőrült. Őrültségét sikerült lepleznie, csak annak nem tudott ellenállni, hogy leendő áldozatának eszelős leveleket irkáljon. Néhány éve már nyomon követte Mrs. Rócz-t, megfigyelte a szokásait, és igen ügyesen főzte ki a tervét. Másnap reggel első dolga volt, hogy a parókát és a szobalányruhát postán feladja. Ezt a rendőrség később megtalálta a nő londoni lakásán. Amikor szembesítették a tényekkel, megtört és mindent bevallott. A szerencsétlen most elmegyógyintézetben van. Mr. Pederik utóbb felkeresett, és hozott egy csokor gyönyörű virágot, meg egy roppant kedves levelet Mr. Rócztól. Valósággal belepirultam. Aztán öreg barátom megkérdezte. Árulja el nekem, Miss Marple. Miért gondolta valószínűbbnek, hogy a Carruthers nő volt a tettes, és nem Mrs. Granby? Hiszen egyiküket sem látta. Nos, válaszoltam, a lovagló csizma meg a lovagló ostor volt gyanús. Ilyesmit legfeljebb könyvekben hordanak, a való életben ritkán. A mai 40-es nők pedig soha. A megjátszott bicegés is arra vallott, hogy a nő alakoskodik és kissé túljátsza a szerepét. Szerénységem tiltja, hogy elismételjem, mit mondott erre Mr. Pederik, de nem tagadom, egy irinyó-pirinyót magam is elégedett voltam magammal. És igazán különös, hogy a dolgok a való életben is néha úgy alakulnak, mint a mesében. Mr. Rócz újra megnősült, egy kedves, okos leányt vett el, és van egy gyönyörű kis babájuk, és képzeljétek, engem kértek fel keresztmamának. Hát nem aranyos tőlük. Jaj, Istenkém, remélem nem untattalak benneteket túlságosan, kedveseim.

tiro serio. A kertakarót hallottátok, és benne Agatha Christie Miss Marple történeteiből. Még lesz egy szám, aztán következik Elizó meséi. További a tilosozást.

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó. Jó.
0: Kert akaró.
3: Sanyi, Adhesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
0: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: What about...
1: I could stand every day.

alkalmatlan tárgyon, alkalmatlan eszközzel elkövetett kísérlet. Vasárnapi családi ebédek zaja. Egy ablak még nyitva maradt. Én bent ülök az ágyon, és arra gondolok, milyen lehet halott emberre pisztolyt fogni. Vaktölténnyel.

Minden áron. Az utolsó fokokat másztuk meg épp, te egyre lejjebb, én följebb kapaszkodtam a bordák szúrós lankáin. Vártam azt a magasságot, ahonnan már többet látok a szétmázolt tájból, mint belőled. Ekkor zúdult nyakunkba az a kora nyári zápor. Az eső elől egy turistáknak emelt hegyi kápolnába húzottunk be. Azt mondtad, szeretsz, de már nem minden áron, és ott megnyomtam neked mindent, ez mégsem jelentett feloldozást. Átázott ruháim alatt ketten roskadoztunk, pedig Isten még velünk volt akkor. Ezt a kápolna vendégkönyvében hagyott félmondatokból tudtam. A Jóisten azért teremtette a világot, hogy szavak nélkül tudjunk imádkozni. A friss esőszag észrevétlenül mosta le rólunk a kétségbeesés dohos szagát. Szemed a környezet hibáit kutatta, valamit, amit kijavíthat egy gondolattal. Láttam, ahogy a falon helyreigazít egy Mária portrét, ahogy szimmetrikus sorokba rendezi a piros mécses tartókat az oltáron, és koncentrikus körökbe az esőcseppeket a földön. Én a sziklafal repedéseibe bújtam, onnan próbáltam megérteni a közénk épülő távolságot. Mire elállt az eső, az utolsó, köztünk elhangzott mondatot is megjavítottad, aztán vándormadarakról kezdtél el beszélni. Tudtam, ez most pontosan olyan, mint amikor egyszer azt mondtad, az ellipsziseknek nincsen metszetük, de a párhuzamosok a végtelenben találkoznak. Indulás előtt a kápolnát gondosan rendbe tettük, nem maradt semmilyen ránk utaló jel, talán csak egy mondat a vendégkönyvben. Szeretlek, de már

télvíz. Lassan beállnak a napszakok. Bejáratott lesz minden, mint ahogy az első kávé után megindul az emésztés. Napközben tanulás, munka, írás. Időeltolódásokra gondolás. Ha én már ebédeltem, te még alszol. Valahol a délutáni kávé körül szoktál magadhoz térni. Az emlékek tiszta tó. Mértékegységük két Skype beszélgetés között eltelt idő. Zsebemben a tengeren túli hangod. Az utolsó nyugalommal teli óra, félszürkület, délután 4. Te megébredsz, én ma sem intéztem el semmit. Estére megválaszolatlan e-mailek, lemondott találkozók. Egyedül végigállt programok, kiállítás vagy borti sorban állás. Egyedül ott vagy velem, ahová viszlek magamban. Kilincsfüggőség. Újabban nem szeretek zárt ajtónál aludni. Tegnap havazott, ma esik. Lehetőségek. Éjszaka elmehetek aludni, de csak reggelre fáradsz el. Probléma megoldás. Egy kád meleg víz, vagy néhány lábast elmosni. Levinni a szemetet. Amikor nem vagyok itthon, magamon kívül vagyok. Kezd füstszagú lenni az összes konyhai terítő. Istennel sokat alkudozom, de elvonatkoztatva minden rendben van. Ha beszéd hallatszik is, nem én kiáltok.

Az asztalon meleg házi kenyér, bor, gyümölcs, lekvár. Így várlak azóta minden májusi délutánon. A zsaluk közt beszűrődő fényben porzik az ajtó, ahogy beteszed magad után. Nem szólsz, csak leülsz, törsz a kenyérből, majd töltesz a borból. Kész fejeddel törlöd meg a szád.

A kezed bütykös és göröngyös, ingujjadból zsíros hallgatás ömlik a cserzett falapra. Én akkor az abrosz szélei helyett már a kezeimet gyűröm térdeim közé. Szétfolyt ajkat fölött arcodat nézem, le akarom csókolni bőrödről a tékozlók sós szomorúságát, de nem mozdulok. Tekinteted a falakat kutatja. Repedésekbe bújik. Mintha belülről akarna megváltani valamit, ami navakolatot már évek óta marja a penész. A poharat talpa időnként az asztalnak ütközik, és én a koppanások között arra gondolok, talán ilyen a hangja az elmúlásnak.

felállsz. Töltesz egy pohár vizet, és a kezembe adod. Míg iszom, aprólékos mozdulatokkal szeded le az asztalt, hajtogatod össze a terítőt. Szememmel követem mozgásod, ebben a szótlan otthonosságban pontosan elférsz. Nem kérem, hogy maradj most sem. Mégis, miután elmész, tudom, egy ideig megint csak hozzád beszélek majd.

Lepke. Nem maradtak bennem feljegyzések. Mindenre csak a testem emlékszik. Ahogyan haldoklók teste emlékezik az utolsó keréknyomokra. Van az a bebábozódás előtti pillanat, amikor érezhetően eldől, hogy ettől kezdve más lesz. Akkor kellett volna kinyitnom a szemem, hogy belém ivódjon az összes mozdulat, de honnan tudtam volna, hogy ez lesz az utolsó, honnan tudna ilyet bárki is. Azóta minden szeretkezéskor nyitva hagyom a szemem, hogy belém égjen a test összes rezdülése. Nem bízom többé a puszta tapintásban, a tenyérben és a vállakban. Nem bízom a nyálban, a nyelvben és a fogakban. Nem tévesztenek meg a szagok. Nem hiszek a nedvességnek, a csípőnek, a térdnek. Nem dőlök be a hallásnak, a hallgatásnak, a szájnak. Meddő a szó. Nem ámít többé a kéz, a csukló, s az ujjak sem, hiszen megmutattad, hogy a helyes érintésekkel is lehet rosszul szeretni.

Tilos Rádió, a Keltakarót halljátok, és benne vendégünk Kopcsányi Lilla olvas föl régi és egyre újabb írásaiból. Jó hallgatást!

optimális. Némely napokon úgy ébredsz fel, mint egy kihipózott terítő. Egy tisztára meszelt téglafal az elméd. És a benned futó vasúti sinek mellett nem áldogál senki a peronokon. Ilyenkor mindent újra rajzolhatsz. Kitalálhatod az életed, nem fenyeget semmilyen rossz szokás vagy berögződés. Gyűrődésmentes a lepedőd. Ma reggelre nem izzadta össze senki. Pedig hálás vagy az emberekért, akik utadon olykor veled tartanak, akiket nem kell szorítani, sem kitoloncolni, hisz meghagyják, hogy éjjelente önmagad mellett aludjál. Estére legtöbbször mindez átalakul vagy tova tűnik. Az éjszaka módszeresen lerombolja azt, amit a nappal felépített. Bőröd alatti katedrálisok úgy izzanak fel, mint az erkélyről látszódó meg annyi kis Szent János bogár parázs az ablakok könyöklőin. Eszedbe jut, hogy az emberi szervezetnek napi 4 ölelésre van szüksége a túléléshez. Kitapintod a bőrödön a történeteket, égésnyom, 3 éves műtéti heg, macska karmolások. Pedig sosem volt macskád. Ez mind kevés. Az optimális működéshez napi 8 ölelés kell. Ilyenkor alvó testet formálsz a paplamból, hogy mögé kucorodhass, és megtéveszthesd a sejtjeid apró atommagjaiban megbújó információkat. Elméd peronjait ellepik az emberek. Halszemük van, és szőrös arcuk a nőknek is. Egyenként kapaszkodnak fel a fluoreszkáló vagonokra. A hangodon szólal meg mindegyikük, de amit mondanak, nem érted. Vizes lepedők közt ébredsz. Kiszáradt szaruhártyával és robogó tehervonatok zajával a füledben. Nappal majd lerombolod az éjszaka maradék neoncsápjait.

Sosem voltál boldog. Még hogy sosem voltál boldog. Közlött hegykén, miközben a győri virágpiacon készült képet nézed rólam. Az orrom alá dugod, ezzel akarsz nyomatékot adni a szavaidnak. Pedig a szavak ütőerén, mintha pulzus, tapintható a hamis meggyőződés. Emlékszem, a képen háttaláló, barna nadrágos alak akkor már tudta, hogy addigra mindketten folyamirákokká hízunk a bűntudattól, amellyel felváltva tápláltuk egymást különböző városok hotelszobáiban. A győri vacsoránk, amit a pláza földszintjén lévő szupermarketben vettünk, két szem paradicsomból és egy csomag olivabogyóból állt. Ezt műanyag késsel szeltem fel egy papírtányéron. Később az apartman melletti folyóba hánytam ki mindent, a víz felszínén jól felismerhetően úszott a paradicsomhéj és a megbocsátás híg keveréke. Reggelig végignéztem ölembe fektetett arcodon a megbánás elburjánzását. Majd csendben felöltöztünk, és kiürítettük nyomainkat a szobából. Talán csak az asztal alatti kukába dobott műanyag kés emlékeztetett egymásra. Álltam a győri virágpiacon, neked háttal, és arra gondoltam, ha itt élnénk, biztosan másként történt volna minden.

Június. Kiáramlok magamból, mint üdőből a levegő. Innen minden tájat belátni, csak a fáknak háttalálókat nem világítja meg semmilyen fény. Megszámollak titeket éjjelente, s ha valamely arc mégsem jut eszembe, felriadok, mint egy elrontott álomból. Szent Ivánéj. Még 3 óránk van. Te vagy Június. Milyen felesleges látod, mert megint ez az általánosítás. Felnőttek vagyunk. Leginkább mégis az a kátyús buszút marad meg ebből a hónapból. Az első nyárillatú este, a zaklatott Moszkva tér és a Pest Erzsébeti megnyugvás között. Ha lehetne pillanatokat kimerevíteni, ehhez a képhez biztosan azt az éjjeli, testhőmérsékletű levegőt választanám a teraszon, amint észrevétlenül olvasztja meg körülöttünk a valóságot. Az pontosan ugyanannyira jelentős és ugyanannyira semmit mondó, mint az egyre fogyatkozó távolságok 2 kilincs vagy 2 szegycsont atomjai között. Sosem szegődünk társul annyi időre, hogy esetleg megszokjuk egymást.

szerekély a fajta. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak nézni akarnak, hát hagyd, hogy nézzenek. De ne tévezd össze a szemeket a kezekkel, vagy ablakokkal, vagy tükrökkel. Hadd lássák, hogy néz ki egy nő. Talán egyet sem láttak még azelőtt. Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak meg akarnak érinteni, hát hagyd, hogy megérintsenek. Néha nem is te vagy, akiért nyúlnak, hanem egy üveg, egy kilincs, egy szendvics, egy trófea, egy másik nő. De kezük téged talál meg először. Mégse hidd magad őrangyalnak, vagy múzsának, vagy ígéretnek, vagy áldozatnak, vagy desszertnek. Nő vagy. Csont és bőr. Ideg és véna. Szőr és izzadság. Nem metafora, nem bűnbánat, nem mentség.

Ha felnősz, és olyan fajta nő leszel, akit a férfiak ölelni akarnak, hát hagyd, hogy öleljenek. Egész nap igyekeznek szépen kihúzni magukat, ám még az egyetfejlődés ezen fokán sem hat természetesnek. Feszíti az izmokat, mereven tartja a karokat és a gerincoszlopot. Csak néhány férfi akarja megtanulni, milyen érzés kérdőjelként csavarodni köréd, és elismerni, hogy nincsen válaszuk mindarra, amire azt gondolták, mostanra már lesz. Néhány férfi úgy akar ölelni téged, mintha te lennél a válasz. Nem te vagy a válasz. Nem te vagy a probléma. Nem te vagy a költemény, vagy a csattanó, vagy a talány, vagy a poén. Te nő, ha olyan fajtának nősz fel, akit a férfiak szeretni akarnak, hát hagyd, hogy szeressenek. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint szeretni. Szerelembe esni olyan, mint először lépni az óceánba pocsolyák után. Mint felismerni, hogy van kezed. Akkor táncolni végig a kötélen, ha a közönség már hazament. Ne töltsd az idődet tűnődéssel, hogy vajon olyan nő vagy-e, akit bántani fognak. Ha szirénázó szívvel hagynak, majd megtanulsz énekelni hozzá. Nehéz megállni, hogy ne szeress többé az óceánt. Még ha zilálva, sósan magadra hagyott is. Bocsáss meg magadnak mindazokért a döntésekért, amiket még mindig hibáknak hívsz, miközben esténként betagargatod őket. És tudd ezt. Tudd, hogy az a fajta nő vagy, aki azt a helyet keresi, amit sajátjának hívhat. Hagyd, hogy a bálványok leomoljanak. A hely mindig is te magad voltál. Olyan nő vagy, aki felépíti egymaga is. Építeni születtél.

0: ti lassan, jó? Keltakarót hallottátok, és benne Kopcsányi Lillát, akitől egy gyors kérdés sorozatot intéznék, mert lejár a műsorunk. Hol lehet találni írásaidat neten és könyvformában?
1: Húha. Neten többnyire a Sifon Line felületein, Ambrózián, Műt, portálon, ott mondjuk inkább ilyen prózább jellegű írásokat. Könyvben pedig az Insta verskötetben van egy versem, de és az mondjuk elég régi.
0: És mikor tervezel könyvformájában?
1: Folyamatosan tervezek.
0: És hogy áll?
1: Szerintem egy évet mondanék, amire úgy összeáll olyan anyag, amin már csak dolgozgatni kell, szerkeszteni, és akkor esetleg ki lehet adni. Viszont, hogyha ráértek, akkor február első hétvégén lesz a nulladik.
0: Bocsánat, kis programajánló következik.
1: Igen. Tehát lesz egy ilyen Ubik Eklektik nevű fesztivál, vagyis van, és ennek lesz egy nulladik.
0: És ez mikor lesz, és hol?
1: Sessionje az Epleskertben lesz február 2-án, 3-án és 4-én, és ott is lesznek ilyen irodalmi kísérletezgetések, technóval és vizuállal, versekkel, műhelyezéssel, szóval aki jöjjön azért, és érdekli az. Tehát aki érdekel, az jöjjön. Igen. Bocsi.
0: És kik lesznek még ott? Költőírótársai. Fiszesek?
1: Felolvasnak Fiszesek is, Jakosok, Bordaréka, Gársoma, Décsi Eszter, Szalai Álmos, Szendi Nóra.
0: És ezek őket már hallhattátok itt a Keltakaróban, illetve Eszter azt hiszem március elején fog jönni. Hát akkor ez egy programajánló volt.
1: Ez egy programajánló volt, és ingyenes, szóval gyertek.
0: Köszönjük szépen, hogy bejöttél, és megosztottad velünk a verseit.
1: Én köszönöm.
0: További jó hallgatást!

0: että mille se esutaan.
1: Kerta karua.
2: Joo.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, otesz és vorek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tivoson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgatom. Hallgass.
6: Kedves ifjak,

0: Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Áziás, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjártunknak legyen magyar vőlegény.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Élete egy adregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek álengedmény.
2: Nem bóros, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépség Nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az IBUSZ szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: IBUSZ-szal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: IBUSZ-szal!
1: Az IBUSZ elviszi önt mindenhová!
0: Japánba viszi!
1: Ön Mexikóba viszi!
0: A sírba viszi!
2: Járja pedig Pegasus-szal, Globuszunkat az IBUSZ-szal!
1: Jegyezze meg ezt a nevet! Albusz! Helyesbítek, Fidibusz!
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót! Indis!
3: Majd a szép kék szeme van magának.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
4: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
5: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérnét.
4: Ofotért szemüveggel.
0: A vaktyúk is talál szemet.
6: Ofotért szemüveggel.
7: Kollégának figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az ofotértő.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáját 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrített
1: adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Labbérpordlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahugomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
8: 101.
0: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót telke.

0: Építsen Wickenthalzat!
1: Olvasson könyvet!
0: Olvasson pénzt!
1: Olvassa a Bibliát!
0: Járjon többet moziba!
1: Hallgassa a rádiót!
0: Nézze a televíziót!
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen!
0: Azt tegye, amit akar!
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek!
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek!
2: És szídja időnként a kapitalizmust is!

Egy Angliába exportált magyar tenyésznyú levele itthon maradt Szeged környékén élő barátját. Ha megengedik, felolvasom. Kedves nyúltársam, tapsikám, te vagy az egyetlen hapsikám, és amíg írom a levelet, gondolatban együtt rágok káposztalevelet te veled. Először is beszámolok arról a múló idegzavarról, amit a klíma okozott, mivel a csapadék itt rendkívül fokozott. Már több nyúl halt eddig kínhalált, mert náthás lett és nem inhalált, amellett sovány a kosztom, de azért helyt állok a poszton, s attól, amit magammal hoztam, a brit nyulakat meg nem fosztom. Tán olvastad a napokban, a lapokban a fámát, hogy az angol nyulak számát mi szaporítjuk, magyar nyúlfik, mivel megvénültek a brit nyúlfiúrfik. 500-an értünk partot, s a vámvizsgálat csak addig tartott, míg szemügyre vették fülem, s a lábam, meg egyéb részeim általában. Aztán egy rendőr nyúl kifaggatott, szépen lefotografált a profilból a képem, majd fülembe súgta, ha munkám nem végzem, s rosszat hall felőlem, nyúlketrecben végzem, és szalonnával spékelt nyúl lesz majd belőlem. Ezt követően reggel 6-kor kivitt minket a rétre egy traktor, hol mindaz 500-an daliás hímek, készhez kaptunk vagy 8-10 címet, ehhez nem is fűzök rímet. Hiszen akik rajtunk mulatnak, nem tudják, hogy az export nyulaknak itt miket mutatnak. Az idő persze gyorsan múlik, csak sajnos sok még a nőstény nyúl itt. Igaz, van egy fix párom is, kivel együtt futott nyáron is egy csinos kis balga, belga, prémes, a neve is kínos, Helga, rémes, s oly erényes, még leírni is kényes. Ennek a nyúlnak, ha hozzányúlnak, lekonyulnak a fülei, s mint a mentők vagy védő nemtők, ott teremnek a szülei, de estére mindig megpuhul, s ha alkonyul, már nem konyul a fül, csak ül és felderül, mert szerelmes lett belé, mert rém elegáns belga balga prém. Múltkor elmentünk egy bárba, mely mindig nyitva, sosin zárva, hol puncsot pancsol, mocskos mancsal, egy kancsal mixer, s ha adódik egy gigszer, ilyen előfordul ikszer, az ököl jobb parancsol, és a pancstól bepuncsolt pancsernak egy ürge fürgén bepancsol. Egyébként e bárba sok árva teknőc is pocok gyakran elkocog, s egy bús vakondok, ki gyötörnek a gondok, naponta bejár, ha munkaideje lejár. No de befejezem az írást mára, mert egy gazdag nyúl meghívott teára, habár egy teának drága lesz az ára. Mivel szerelmével üldöz szegény pára, de hát mi más tehetek, ilyen az én formám, vissza nem mehetek, kénytelen vagyok hát tartani a normán. Mert a nyári zápor akárhová verbe, már is hívogatnak szép magyar nyúl jerbe. A sorstól fenemód meg vagyok én verve. Egyébként újabb gondom van, mert most tárgyalják Londonban a kérelmünket, hogy orvosolják sérelmünket, és nehéz munkánk mellett egyben részesüljünk abban a kegyben, hogy minden héten a réten tartsanak egy nyúltalan napot. Az eredményről majd küldök egy lapot. De ha mégse írnék, mert kidőltem a sorból, s újból azzá lennék, ami voltam, borból, szóval ha utolér engem is a fátum, sírom felett legyen majd pontos dátum, és a dátum alatt virítson-e szöveg, nemes lelkű nyulat nyomnak itt a kövek. Erre a hős nyulra emlékezni kell, mert nem csak nyulat, hanem devizát is termelt. Ezért, akik otthon Pesten a devizához, amit én kerestem, könnyű kézzel hozzányúlnak, gondoljanak arra, mennyit, hányszor kellett ezért, te már tudod mit csinálni, egy kis magyar export nyúlnak.

0: Garabonc Géza, össznépi gegmen, középiskolai tanulmányait Szegeden nem fejezte be. Tanárai korán felfigyeltek magas termetére. A humorfesztiválon tűnt fel egyéni szabású farmer nadrágjával. A zsűri azonnal felismerte izmos tehetségét, ezért nem mert kikezdeni vele. Szép szál férfi, a nők állványa. Lehel lehetett ilyen, mielőtt megfújta a kürtöt. Legendás bajusza a személyi kultusz legszebb éveire emlékezteti a borbélyokat. Ha buktát eszik, megül rajta a porcukor. Ilyenkor úgy néz ki, mint egy behavazott diktátor. A legerősebb humorista. Valaki egyszer ajánlatot tett neki, hogy apja helyett anyja lesz. Az ajánlkozót másnap leszázalékolták. Csak adaptálni engedi magát, adoptálni nem. Szeret éjszaka csatangolni, amikor 12-t üt az éjjeli őr. Fő tartózkodási helye a gyorsonlap második osztálya. Szeged és Budapest között. Szenvedélyesen szeret üldögélni. Marton és Szilágyi fején évek óta bérelt helye van. Többnyire szóviccekből él, ha azt életnek lehet nevezni. Átdolgozást, bedolgozást, feldolgozást csípőből vállal. Hívásra házhoz megy, és ott marad. Gegjeit először gondosan kipróbálja kollégái jeleneteiben, és csak azután használja fel saját céljaira. Rendszerint kora reggel geggel. Néha álmában is, de elnézik neki. Két lábon járó gegbánya. Feltárásával a Rádió Mikroszkóp Észvénytársaság foglalkozik. A napokban fejtés közben sajtólégrobbanás történt benne. A leomló gekhalom maga alá temette a havi hozsanna közelben tartózkodó kritikussát. Nevetéséről később történik intézkedés.
1: Ez jobb, mint az eredeti. Köszönöm, hogy segítettél.
0: Hát az úttörő ott segít, ahol tud. Tekintettel arra, Gézám, hogy te akkora szép szál, hatalmas ember vagy, mint egy konyhakredenc. Engedd meg, hogy a te stílusodban javasoljam a kedves hallgatónak, töltsön egy órát a kredencével.
1: Nagyon örülök, és látom a tiszteletedre, a felső fiókot már ki.

interpelláció humorügyben. Kiszázezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet harag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap, még ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Felreállhat vagy falra mászhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rendingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híj. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan a díjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

sírt és gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok, árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok? De tényleg, mondják meg, hová tűntek? Hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillag van az égen. Heteken át kijártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhetők proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletárok. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De kik? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam, erre, ha kell, esküdni menek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták, de a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állok? Kik vesznek bútort, hűtőszekrényt? A nép. De kik a proletárok? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrányt? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Tudod, akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

0: Életékes eltárs társadalmi szerepe az idők során nőtt, és eljött az az idő, midőn már nem csak az egyszeri állampolgárok, de maguk az illetékesek is hozzáfordultak gondjaikkal, kérdéseikkel. Miután illetékes eltárs hatásköre a végtelenben találkozik, ez az eszmecsere sem lehetett elkerülhető.
1: Jó estét kívánok, eltársak! Nagyon örülök, hogy eljöttem.
2: Kérem, engedje meg, hogy bemutassam az itt ülőket, akik a kérdéseket fölteszik önnek. Dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszter helyettes, dr. Murai György a Magyar Televízió elnök helyettese, Barabás János az MSZMP KB agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője, Lőrinc Kálmán vezérőrnagy seregtestparancsnok helyettes.
1: Mindenki helyettes, akkor én is a helyettesemet küldöm el.
2: Deák Gábor, az AISH elnöke, államtitkár, Vince Mátyás a HVG főszerkesztője, dr. Angyal Ádám a Gantz
1: Danubius... Még fönn vagyok, nyugodtan sorozok.
2: Gantz Danubius hajó és darugyár vezérigazgatója, valamint dr. Nagy Sándor, a szakszervezetek országos tanácsának titkára. Fölkérem a kérdezőket, hogy hát álljanak elő kérdéseikkel. Talán így egyenként jó, hogyha kérhetem a pénzügyminiszter helyettes elvtársat, Dr. Medgyessy Péter, parancsoljon, tegye föl kérdéseit.
3: Szóval azt szeretném kérdezni az illetékes elvtárs.
1: Tessék egész nyugodtan, előttem nincs kényes kérdés, nincs problémás kérdés, mindent vessünk föl. De én úgy érzem, hogy nagyon alacsonyan van a mikrofonom is. Most meg magasan van. Most jó van. Nagyon szépen köszönöm Brody elvtársnak. Tessék pénzügyminisztérium elvtárs.
3: Holnaptól szigorodnak az ital forgalmazásának és a fogyasztásának a feltételei, különösképpen a munkahelyeken. Én azt szeretném kérdezni illetékes elvtárstól,
1: hogy... Idáig értem. Az én pozíciómban elvtársak nem lehetek hülye. Mert engem valaki odaállította, hogy jelen pillanatban ülök. Nem kell gúnyosan mosolyogni. Nevetni lehet. Elnézést. Tessék!
3: Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mit fog tenni annak érdekében?
1: Elfelejtettem a kérdés elején.
3: Az italforgalmazásnak és fogyasztásnak a feltételei szigorodnak a munkahelyeken, és azt szeretném tudni, hogy
1: elnézést, hogyan fogja... milyen aspektusból kérdezi? Tehát melyik minisztériumból kérdezi? Hogy...
3: Én ezt a pénzügyminisztériumból kérdezem.
1: Igen, elnézést. Tessék!
3: Hogy az illetékes elvtárs mit fog tenni annak érdekében, hogy a költségvetés bevételeit pótolja?
1: Ja, értem. A kérdés 4 vagy 5 részből áll. Szinte végig tudtam követni, de pótolni nem tudom a hiányokat. Eddig csak ajánlatos volt inni a munkahelyeken, most már szigorúan megköveteli. Nem tudom, hogy kielégítette ez a választ.
3: Engem teljes mértékben.
1: Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább.
3: A második kérdésem az lenne, hogy ugye ismeretes
1: 6.
3: az...
1: kérdés. Nekem 6 jött ki, az előbb 5 kérdés volt egybehozva. Ne hozzanak zavarba.
3: Jöjjön el a pénzügyminisztériumba, olyan jól tud összeadni.
1: Voltam én már ott.
3: De azt szeretném megkérdezni, hogy miért növesz szakállt illetékes elvtárs?
1: Nem lesz infláció elvtársak. Nagyon jó, tudja, hogy maga küldött fényképéhez az 27-én. Az új 5000 forintos. Megfigyeltem, hogy a szakállas bankjegyek sokkal tovább tartanak.
3: Köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Szakszervezetet részéről, Nagy Sándor.
4: Mivel ön mindenre tud válaszolni, érdekelne, hogy milyen előképzettsége van, és kik a tanácsadói.
1: Eltársak, egy szép napon arra ócsúttam fel, hogy illetékes vagyok.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely.
1: Én illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes. Majd szólok, amikor Gergely lesz.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely naptár Magyarországi
1: alkalmazott. Szóval, hogy pápává választom. Pici korománon integettem. Mert az én pozíciómban is voltam pici. Folyton tapcsolni
4: kell? Szóval Gergely naptár, azt szeretném megkérdezni, 87-ben hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök és vasárnapra kedd?
1: Ahányszor és... akarom. Egyébként eltár csak olyan nagy különbség nincs, hogy bemennek a munkahelyre vagy nem. Kevesebb kávé fogy.
2: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Angyal Ádám, vezérigazgató.
5: Láttam, hogy a matematika nehezen megy, hogy feladok egy számot.
1: Nem megy nehezen, semmi sem megy nehezen, minden hozzátartozik. Mert magamat kigúnyolom akár, jó? De velem ne viccelődjenek.
5: Kérdés a következő. Ha 7% lesz jövőre az áremelés, és 2% az életszínvonal csökkenés, akkor mennyivel kell többet dolgozni, hogy annyit keresünk, mint az illetékes elvtárs?
1: Kérem szépen, az illető hajós kapitány 43 éve. Egyébként meg ne nyúkáljon a zsebembe, jó?
5: Ezt kinek mondta? Szakszervezetnek? Vagy?
1: Magamba beszélt.
5: A következő kérdést feltehetem?
1: Természetesen azért vagyunk itt, elvtársi szolid baráti légkör.
5: Mit tud felhozni mentségére az illetékes elvtárs azért, hogy nem tud heggeszteni?
1: Én nagyon jó heggeztem. Miért látod magam engem heggeszteni?
5: Van belépője a hajógyárba?
1: Nincs.
5: Akkor nem tud.
1: Tehát a hajógyári belépőt kell megheggeszteni, vagy?
5: Azt is.
1: Azt elvarogatom, hogyha arra kerül a sor. Na, eltársa, nagyon jól tudják, hogy minden hozzám tartozik. Nekem nem kell bemenni egy gyárba ahhoz, hogy benne legyek. Én azt csinálok, amit akar. Én megehetem a mikrofont. Nem szerettem a mikrofont.
5: Szépen kielégítő a válasz.
1: Jó, ha kielégítő volt, akkor nagyon örülök. Jó munkát!
2: Köszönöm, Urai György, a Magyar Televízió elnök helyettese.
6: Ja, szereti a számokat, azzal kezdem. A Magyar Televízió 3500 dolgozója, több mint 30 telephelyen szétszórtan tevékenykedik. Hol helyezhetnénk el őket? De a televíziót hol helyezzük el?
1: A komódon, csak jó takarját. Egyébként számtanilag ugyanennyi jött ki nekem. Muszáj elhelyezni? Nem elég, hogy nézni kell? Ezért nekünk is nagyon nagy gond, elvtársak, hogy hova helyezzük el.
2: Kellene egy nagy székház most.
6: Egy szép nagy székház.
1: Hát egy szép nagy szék az lesz, elvtársak, a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett, de... Hát az elégedjenek meg azzal, hogy valami 9 évig állványoztattam föl, hogy végre lefújták fehérre vagy szürkére a tévé monumentális oszlopat. Több pénz nincs, másra nincs pénz. Pont ennyibe került volna, hogy elhelyezzük a tévét valami jó helyre. Kérem, lefújták.
6: Általános az az igény, hogy növeljük a műsoridőt. Merre növeljük a Magyar Televízió adás idejét?
1: Az igazság, hogy nagyon kevésszer tudok eljutni a tévé nagy nyilvánossághoz. A rádión keresztül beszélgetek néha a dolgozókkal fölrázólag. Ott van például a reggel 17:30 időpont, amikor lehetne velem ilyen show műsorokat, beszélgetéseket, tehát hogy közel kerüljünk. Ez lenne a javaslatom. A többi műsort nem érzem szükségesnek. Tehát... Nagyjából el is lehetne hagyni. De nem hagyjuk el, mert igen, azt a 3500 embert el kell tartani valamiből, ami magának is, mert nekem is kijött.
6: Egy további kérdésem is lenne, hogy...
1: Nem baj.
6: Hogy versenyezzünk? A hazánk területén vehető,
1: átvonuló
6: külföldi televízió műsorokkal.
1: Tehát, hogy a hazánk területén áthömpölygő műsorokkal, hogy versenyezzünk?
2: Gondolom, a külföldi adókkal rövidesen fogható lesz a nyugati műholdas, igen. Ugye, hogy lehetne konkurálni? Ez tényleg egy valós kérdés.
1: Tehát csak a megfelelő számú magyar, tehát hazai alapanyagból készült magyar zavaró állomás.
2: Tessék parancsolni.
7: Tisztelt illetékes eftárs, két nagyon rövid kérdésem.
1: Igenis.
2: Lőrinc Kálmán tábornok.
7: A laktanyák meleg
1: járvány... Még vezérőr nagy volt. Közben kinevezték. Vagy lefokozták, ezt nem tudom, hogy mondom.
2: Az ugyanaz a kettő, ugye?
1: Ugyanaz. Ugyanaz, mondom, hogy ugyanaz. Össze-vissza nevet kérlek, közben ugyanaz. Vezérőr nagy, tábornok, egy az egyben ugyanaz.
2: Seregtes parancsnok
1: helyett. Helyettes. Akkor most maga beszélje.
2: Tessék parancsolni.
7: A laktanyák mellett lehet ilyen táblákat látni, hogy fényképezni tilos. Sose értettem, hogy ez vajon mitől véd meg.
1: Hát kérem, ha ugyanezt a kocsijára teszi.
7: Ez értem.
1: Akkor megáll a kezükbe a radar.
7: Köztudomású, hogy így ősztájékán a hadsereg elég jelentős erőkkel részt vesz a mezőgazdasági betakarítási munkákban. Egy dolgot megint nem értek, mikor aszályos évek vannak, mindig nagyobb a katonamunka iránti igény, mint amikor nagyon jó termés van. Ez vajon mitől?
1: Megmondom, eltárcsak. Nagyon-nagyon enervált a mai katona fiatalság. De nem csak a katona fiatalság, a katona öregség is, tehát egyáltalán nem sportolunk eleget, ezt mondhatom az egész országra, mert hozzám tartozik, nagyon jó, tudja. Nem mozgunk eleget, nem sportolunk eleget, és hát mit tudtunk csinálni elvtársak az asztályos földekkel? Ott vannak ezek a fiatal katonák, akiknek kirobbanó erőbe kéne lenni, helyette ezek, hogyha 20 fok meleg van, már szakad róluk a víz. Hát az asztály ellen csak így tudunk küzdeni, ami víz róluk leszakad.
2: MSZNP részéről Barabás János.
1: Tiszteletem.
8: Hogyan javítaná a külföldiek véleményét Magyarországról?
1: Elsősorban személyes ráhatással. Tehát vannak országok, ahol elég levelet küldeni az illető külföldinek, aki itt járt nálunk. Van, ahol meg személyesen elmennék. Tehát, hogyha mit tudom, Amerikában vagy Brazíliából jönnek, akkor... Megbeszélném velük, hogy nem volt itt annyira rossz. Természetesen kiutaznék el.
9: Kettesben nem mehetnénk?
1: Hogy kettesben menjünk? Nem bánom.
2: Vince Mátyás, az egyik újság főszerkesztője.
10: A HVG főszerkesztője.
1: Tudom, én neveztem ki.
10: Először egy jövőre vonatkozó kérdést szeretnék föltenni.
1: Melyik jövőre?
10: A jövő évre. Jövő ilyenkor ön miben lesz illetékes?
1: Még hallott valami változás? Tehát csak az én pozícióm az nem született, az van. Az olyan, mint a természet. Mindenben. Minden hozzám fog tartozni, minden év vállalom a felelősséget, és minden rajtam csattan, elvtársak. Ez azért nagyon-nagyon nagy átkom is.
10: Ezt így szó szerint idézhetjük a labba?
1: Tessék, maga így gyorsír közben? Nem is vettem észre, hogy diktálok.
10: Nem, ma... Magnó van nálam, de szeretném a második kérdésemet is föltenni. Sajnos az is a jövőre vonatkozik.
1: Nem baj.
10: A kérdés pedig úgy hangzik, hogy milyen intézkedéseket tervez jövőre a kormányzat a halmozottan előnyös helyzetű rétegek megsegítésére.
1: Na, ez az egyetlen kérdés, amit nem értek. Ezt tényleg nem értem. Tehát, hogy miért halmozza a kormányzat a...
10: Szóval a meg... A
1: kor... Nem, a... Ne, ne, nem, ne, ne, ne, ne segítsen nekem, mondja el a kérdést.
10: Nem, szeretnék segíteni.
1: Szűjjük meg együtt, szűjjük, ne segítsen.
10: Én nekem van ebbe gyakorlatom, hogy illetékes...
1: Nézze, én magát kineveztem, én fogom a másik dolgot is csinálni. Azért nyugodtan kérdezen, oldottam, mint ami se történt.
10: A kérdés a halmozottan előnyös helyzetű rétegekre vonatkozik. Hogy a kormányzat jövőre mivel próbálja ezeket a rétegeket megsegíteni?
1: A halmozottan rétegezett előnyöket?
10: Nem, kérem, nem. Kérem szépen, vannak halmozottan hátrányos
1: helyzetű... Mit ért halmozottan?
2: A szegényekről és a gazdagokról van szó, csak nem merjük ezt így kimondani.
10: Ne, én így a gazdagokról gondoltam a kérdést feltenni, csak...
1: Tehát, hogy hogy tudunk segíteni a gazdagokról?
10: Igen, igen, igen, igen, erről.
1: Szegény gazdag.
10: De hát, hogy terveznek-e valamit?
1: Na most ez magát érinti ez a kérdés, hogy mi lesz velünk, így kérdezhette volna? Tervezünk, de egy nappal előtte letagadjuk. Majd hirtelen fog kijönni.
10: Volna még egy személyes kérdésem is. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ki áll ön mögött.
1: Hát pillanatilag nem áll senki. Miért gondolja és miért irányulnak a kérdései? Ezt nem értem. Tehát maga nem hisz az eleve elrendelt illetékesben? Tehát azt gondolja, hogy pillanatnyilag kell valami támpont, segítség.
10: Igen, azt hiszem időhatározó nem volt a kérdésemben, tehát precizíroznám.
1: Igen?
10: Pillanatnyilag kiáll ön mögött.
1: Én mögöttem nem pillanatnyilag állnak el, Pácsak. Én mögöttem én állok. Jó szorosan. Kéz a kézbe, Pácsak.
2: Köszönjük szépen Vincertás kérdéseit.
1: Köszönjük szépen.
2: A végezetül Deák Gábor az állami... Ifjúsági és sporthivatal elnöke teszi fel a kérdést.
1: Éppen ideje, már az állóképességem kezd elhagyni.
11: Itt, akik együtt szerepelünk ebben a műsorban...
1: Ez nem szereplés, ez felelős beszélgetés.
11: Itt, akik ebben a felelős beszélgetésben részt veszünk, köztudott, hogy igen, elfoglaltak vagyunk, illetékes elvtársal együtt. Beszélt arról, hogy többet kellene mozogni. Mikor és hol focizhatnánk egy jót az illetékes elvtársal?
1: Ragaszkodik ez a mérkőzéssel?
11: Hát ehhez a mozgás.
1: Én egyébként nagyszerűen labdarúgok. 14 éves koromban akasztottam szögre a Vasas Kölyök 3-ba. Nem győzök elég hálával visszagondolni az edzőmre, aki ezt a döntést sietett. Inkább irányító jellegű játékos voltam ott is. Tehát nem a gyorsaságomban tűntem ki. A lassúságunkban.
11: Hány aranyérem esetén lenne elégedett az illetékes elvtárs?
1: Hát egészségügyi problémákat ne vessünk. Abból egy is elég nagy baj. Műtét, stb.
11: A szőuli olimpián.
1: Ja, a szőuli olimpián. Hány beteg elvtársakat ne küldjenek én. Bizonytalan, hogy van-e ott jó... Orvos esetleg a fűz.
11: Hány első helyen lenne elégedett a szőuli olimpián?
1: Én nem szeretnék egy első helyet se elvtársak. A részvétel a fontos, nem a győzelem. 4/6 helyet terveztem. Lehet, hogy túlságosan magasra tettem a mércét.
2: A sporthivatal elnöke és az illetékes elvtárs külön-külön és együtt hogy látják, hogy ott leszünk-e mi az olimpián? Szóval, hogy hát szóval Szöulban, ugye?
1: Értem már a kérdést, ugye... Ne beszéljünk egyszerre. Amikor látja, hogy megértettem a kérdést, akkor már ne beszéljünk egyszerre, jó?
11: Ezt szerintem, ha elutazunk, ott leszünk.
1: Ezt én is így gondoltam. Ha elutazunk, ott leszünk. Na most eltársak, mindenre gondoltam. Mi úgy készülünk, és ezt megmondtam a Deák eltársak, vagy most mondom meg. Úgy kell készülni, eltársak, mintha ott lennénk. Ugyanakkor fölvettem a bolgár elvtársakkal is a kapcsolatot, hiszen Kardzsáli megyébe, Dél-Bulgáriába ugyanebben az időpontban rendezik az elég jó indulat játékot. meg Bulgáriába tanuló néger sportolókat is megtudom. Úgyhogy szinte ugyanaz.
11: Egy nagyon nehéz kérdést szeretnék most feltenni.
1: Nem baj, nem baj.
11: Ma kaptam egy levelet.
1: Jobb, mint egy betegség.
11: És szeretném továbbítani az illetékes elvtárshoz egy fiatal házaspár kérdését. Albérletben laknak, végre lakáshoz jutnának. Igen ám, de a kétszobás lakás 1 000 000 forintba kerül, és a kölcsönök és hitelek felvétele után is 250 000 forint beugrót kellene fizetni. Kettőjük havi fizetése 11 000 forint. Én megkérdezném az illetékes elvtárstól, mit válaszoljak erre a kérdésre. Mit tegyenek?
1: Na mondja azt, hogy 22,77 század. Annyi évig kell várni a fiataloknak a beugróra. De ez minket is nagyon-nagyon fájdalmasan, nagyon-nagyon mélyen érint. Picit még albérletbe kell lakni, kicsit türelmet. Addig is nézzék a tévét, érezzék jó magukat nálunk. Egyébként van egy átfogó tervem a fiatalokkal, elvtársak. Nagyon jó, hogy ez felvetődött, és ez erre a kérdésre is sajnos nagyon keményen vonatkozik. Az a tervem a fiatalokkal, hogy a fiatalok meg fognak öregedni. Fennen Zenki Mátra kékes, én vagyok az illetékes. A szülőszoba előtt susogott a hárs, így lettem én. Illetékes elvtárs. Bizony, nekem se könnyű. Hogy miért jó a rossz, és miért rossz a jó, és hogy leplezhető a számtalan nyilvánvaló. Hogy miért kevés a sok, és miért sok a kevés, hogy miért dicsérhető meg mind a biztos tévedés. Hogy ez meg az miért hibás, s miért hető, miért ámítás. Hogy miért gyáva az, ki mer, és miért veszt, ki nyer. Hogy mitől lesz fehér a korom fekete, és hogyan lesz sötétebb a hófehér itt. Eleve, arra én szolgáltatom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs én vagyok.

hogy mitől szép a rút, és miért rúta szép, hogy miért mozog a pózna, és hogy miért áll a kerék, hogy mitől bölcs az ostoba, hogy mitől tágas egy félszoba, arra én adom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs

0: Üdvözlöm Önöket, tisztelt lemezhallgatók! És mindjárt egy kérdés. Szeretnek Önök beszélgetni? Hát persze. Hallom a válaszukat, hogy ne szeretnének. Mi magyarok imádunk beszélgetni. No, és persze beszélgetést hallgatni. Az se rossz, igaz? Hát akkor kérem, itt az alkalom. Mint a magyar kabaré történet során már annyiszor és annyiféleképpen, most is ketten beszélnek. Tudom, Önöknek Hacsek és Sajó jut rögtön az eszükbe, és lehet, hogy nem minden ok nélkül. Csak hogy a mi embereink a közelmúltban, 1980-tól 85-ig beszélgetnek. 5 év egy 40 perces lemezen. Ez jön most. A két alak közül, mint már annyiszor, az egyik jól értesült, a másik naív. Az egyik elégedett, a másik elégedetlen. Az egyik mindent ért, a másik semmit. Vagyis az egyik hülye, a másik nem. A rájuk jellemző különbség azonban az, hogy az eddigi kettősökkel szemben itt az az okosabb, amelyik egyáltalán nem érti a dolgokat. Ők mi vagyunk. Ők mindketten, mi mindannyian vagyunk. Nos hát akkor rajta, hallgassunk bele, mivel is indultak a 80-as esztendők. Hát kérem, szó, ami szó, nem tiszta lappal. Vagyis, hogy volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, nem vagyunk képesek megőrizni fizetőképességünket. Íme ebben a pillanatban kezdődnek a beszélgetések.
1: Jó napot!
2: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam. Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki OTP-nbe.
2: Betét?
1: Hideg.
2: Kivét?
1: Jég.
2: Akkor valami más?
1: Forró. Ha mindenáron tudni akarja, de ne mondja el senkinek.
2: Jaj.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
2: Mit csináljon a micsodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
2: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
2: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
2: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
2: Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magán.
1: Szeretettel várunk. A lakásom OTP, a bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
2: Akkor letiltják a fizetéséből.
1: Az vicces lesz.
2: Miért?
1: Tudja, hol dolgozom?
2: Hol?
1: Az OTP-nél.
2: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
1: Abból nehezem.
2: Miért?
1: Na, nekem fizetésem sincs.
2: Hogy? Maga ingyen dolgozik?
1: Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
3: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcs?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem.

0: részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
1: Mondja. És nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
0: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel, már izguljanak ők.
2: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
3: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
0: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
3: Ó, inni fogom a szavait.
0: Hát kérem.
3: Igen?
0: Na. Ugye, felemelték az árakat, és adtak 180 forintot.
3: Igen.
0: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
3: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
0: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
3: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormánytribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
2: No persze, igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
4: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
0: Az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
4: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? Azt mondja, te vagy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzás gátló tablettáról, a posztironról?
1: Még ne. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.

0: Miután.
1: Felkelés után, na!
0: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
1: Én nem ismerem a maguk szokásait.
2: De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb 4-szer havonta.
0: És akik évente?
2: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
0: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
2: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Csesör, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
0: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
2: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
0: Rákospalotai Luffy UFO-ra gondol?
1: Nem! A tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
0: Na hát akkor búcsúzóul mesélek magának egy UFO történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember. Egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én oda rugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan oda rughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
3: A 6. 5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a télre megy a... Szóval ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel fölkelek, vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
4: Maga olyan ostoba, mint 8 képes hetilap együttvéve. Itt állunk a rakéta telepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségversenyről.
0: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
4: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
0: De mi abban a szenzáció?
4: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
0: Nagyság! Hogyan?
4: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
0: Mihez legközelebbi?
4: Hát az éjfélhez legközelebbi.
0: Melyik éjfélhez?
4: A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt.
0: Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem?
4: Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség.
0: Úgy érti, hogy a MÁV egy órás néma megállás haladozott a nyár elmúltának?
4: Úgy.
0: Aha. Gondolom az expressz vonatok gyorsabban álltak, nem?
1: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a magyar államvasutak részéről.
5: Pontosabban a magyar állóvasutak részéről. Hát azért vallja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
4: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részleges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
5: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
4: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat.
5: De azért remélem, a malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
1: Mit tudom én?
4: Ettek, ittek, söröztek.
5: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
4: Miért?
5: Azán tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
1: Mondja, maga büszke az eszére?
5: Nem különösebben.
1: Akkor szálljon már le a vasútról.
5: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
1: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
5: Értem, és ha a térről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
3: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre... Na mindegy, értik, nem?
5: Jó napot!
4: Jó napot! Végre itt a tavasz. Mit szól, hogy átálltunk a nyári időszámításra?
5: Csak azt, hogy már sokkal korábban át kellett volna állnunk.
4: Mikor?
5: 1944-ben.
4: Nem értem. Magának olyan reszketeg a hangja, mint egy donkanyarbeli vezérkari tizedesnek. Miért?
5: Azért, mert szeretném már végre megérni azt a napot, amikor az influenza nemes medvesnél elhagyja a magyar határt.
4: Hát csak nem influenzás.
5: Én még csak hagyján, de szegény feleségeben már csak hálni jár a vírus. Ha él még egyáltalán.
4: Olyan súlyos az eset?
5: Nem, de a reményt sosem szabad feladni.
4: És hol van a felesége?
5: A rókusban. Vagy a korányiba, ki tudja.
4: Miért nem keresi meg?
5: Nem lehet kórházi tilalomban, még az orvosokat se engedik be.
4: Maga milyen szépen mutál, mintha a Pirigyit hallanám.
5: Ne bántsa a Pirigyit, ő a kedvenc riporterem. Olyan jókat tud mondani. Itt volt például ez az atletikai Európa bajnokság. Férfi magasugrásban ront az egyik versenyző, mire a Pirigyi azzal verte le a lécet, ami a felső teste és a lába között van. Mondja! Mondja, maga Fosbury-ben le tudná verni azzal a lécet?
4: Fosbury-be. Csak akkor, ha alatta ugrom. De akkor is csak úgy, ha pontosan kiszámítom az ugrás ívét.
3: És most végre egy pontosan meghatározható dátum, valamint a hozzákapcsolódó nagy horderejű esemény. 1981. szeptemberének vége, Magyarország-Románia világbajnoki labdarúgó selejtező mérkőzés. Történelmi pillanat, Mészáros Bubu kivédi a szomszédok szemét.
4: Inkább azt mondja meg, mit szól a bukaresti döntetlenhez?
5: Örültem neki. Sajnos recsegett a tévén. Alig hallottam azt a zenét, amit az elején játszottak.

0: Nagyszerűen küzdöttek a fiúk. És lehet, hogy kiesnek az angolok. Még az is elképzelhető, hogy leváltják a szövetségi kapitányt.
1: Hát ez időben hozott intézkedés lesz, mint amikor az óceánjáró kapitánya leszól a búvárnak. Azonnal jöjjön föl, süllyedünk!
2: És egy év sem múlik el az öröm után, már is értünk, kiabálnak le a mélybe. Pedig ekkor még meg se örökítették Mészöly Kálmán kispadról elhangzó örökbecsű szavait. Mégis vannak már bizonyos hangok.
0: Mit szól ahhoz, hogy Vég Antal cikket írt a rakétába?
1: Hát attól az még egy nagyon rendes újság.
0: Látja, mi mindig csak a focin rágódunk, és közben nem vesszük észre, hogy hogy esik vissza a box, a birkózás, a súlyemelés, meg az atlétika. Na, ott van például az a távolugró, a szalma. Már a selejtezőben kiesett a témát.
1: Na igen, mert nem fogadta meg a riporter tanácsát.
0: Miért? Mit mondott a riporter?
1: Azt mondta, ez nagyon jó ugrás volt, csak korán letette a lábát.
2: Igen ám, de szalma ugrásának az íve legalább töretlen volt, nem úgy, mint a Marx téri felüljáró eredeti elemeinek.
0: Mit szól a Marx téri naptárreformhoz? Hát úgy néz ki, hogy karácsonyra fog esni a november 7-en járnak.
1: Legalább stílszerű lesz, szép földi elvtárs ránéz a hídra, összeteszi a két kezét és így énekel. Mennyiből a pillér lejött hozzánkot. Istenem, azért, ha ezt a szegény matuska megérte volna.
0: Kéne egy szép nevet találni ennek a hídnak. Mit szólna például ehhez? Marx Brücke.
1: Én tudok annál egy sokkal dallamosabbat, a Bach csomópont mintájára.
0: Na, és pedig?
1: Elbach csomópont.

0: Kezdjük tehát a lemez A oldalát. Következik egy nagy összegző, Sándor György.
1: Újságíró ismerősömet időnként felhívom, érdeklődjek a helyzetről. A legutoljára azt mondta, hogy most pánik hangulat van. Szerinte a világ most arról szól, hogy süllyed a hajó, de még festik a korlátokat. Pontosítsunk egy kicsit. A hajón úthenger. Filmforgatókönyvázlat. Úthenger jön. Höf. Előtte ember. Höf. Mögötte embere. Már egyel többen vannak. Már kettővel. Most fékez előttem, és megáll rajtam. Tegnap keresztül ment rajtam egy úthenger. Azért mondom, mert mindenkinek az életébe jöhet. És nem természetes, ha rámegy. Ki is kerülheti. Igaz, mi is, mert magunkra vagyunk utalva. De minden úthengernek két oldala van, egy komoly és egy vidám. Próbáljuk a vidám oldalánál megfogni. Nem olyan nehéz, csak annak hisszük, mert olyan nagy. De mi se vagyunk kicsik, csak az úthengerhez képest. De az úthenger se volt mindig nagy, csak azzá tettük. Egyrészt, mert nagynak csináltuk, másrészt, mert nagynak fogalmaztuk. Sajnos sok mindenen ment keresztül, míg egy humorista megfogalmazta. Az emberért minden áldozatot meg kell hozni, csak ember áldozatot nem. Hogy mit tettem erre én? Ma keresztül mentem egy úthengeren. Keresztül mentél, keresztül ment. Pontosítsunk egy kicsit az úthengeren. Búcsúzunk önöktől légből kapott társaságunk nevében. Önök szembe velünk, a menetiránynak háttal ültek. A fellegekbe jártunk. Amennyire lehetett, megpróbáltuk kedves utasainkat etetni. Kérem, kapcsolják be a leszálláshoz biztonsági szerveiket. A gép inogna, minden mosdófülke mellett van zuhanozó. Hibás ejtőernyőjükre 30 napon belül a helyszínen írásos választ kapnak. Pokolgépünk a levegőbe repül. A bolgár naptár szerint kommunista szombat van. Az iszlám szerint hamvazó szerda. Mi csütörtököt mondunk, amit lehet tartsanak még magukban. Egy-egy kikérezkedés, itt politikai állásfoglalás. Jelenleg a magyar-román határ felett állunk. Reméljük nincs a jelenlévők között túszos mandulabegyulladásos. Hogy túlzott pánikot keltenénk, gépmadarunkról levált a madár. A berepülő pilótánk meg kirepül. Gépünk másodpercek múlva eléri a legalacsonyabb magasságot. A betonteknő. Síkra szállunk. Csak átutazók voltunk itt a földön. Köszönöm.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
2: Thank you.
1: Sir Kist, mikor ment el Magyarországról?
2: Yes, a long time ago, 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: It's true, it's igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... Akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélnél, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem szokja be a kertajtót.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Marin Sureșcu, Schweig. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopottatja térd ízületüket, kimondatja velük 33, megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardálta, rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweig ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hidegelemózsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweig, a derék katona húzódik félre, első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

Bertolt Brecht, Sötét időkben. Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők?

0: honnan nem volt. Rofoica. Volt, honnan nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányasszony. Ennek a cigányasszonynak annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és olyan nagy nyomorúságban éltek, hogy emberi szóval azt még kimondani sem lehet. Napról napra csak az ínség látogatta őket, alig akadt a kunyhójukban egy betevő falat. Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép Rofoicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim, nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott ólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép Rofoica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány. Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy. Akkor a farkas elfutott a kovácshoz. Hé, te kovács, gyere gyorsan, égesd le a szőrt az egyik lábamról. Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled. Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón. Nyissátok ki, gyermekeim! Kiszól neki a szép leány. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács. Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába, nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka. Siettek, kikulcsolták a zárat, és megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körül fogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka,
0: panaszolják.
1: Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép Rofoicát.
0: Feleli erre a cigányasszony. Nem baj, gyermekeim. Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán. Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

0: mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak. Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik el alatta a kenyérhányó lapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd.
1: Szót fogadott a farkas, oda ment a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül.
0: Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha.
1: A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonnál serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné pernyévé válik odabent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette reá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátrafordul szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja érte. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize. Hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott.
0: meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. Gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyjához, s nagy lakodalmat állította. Amikor a cigányasszony hazamerészkedett az erdőből, a faluban már javában folyt a labzi. Úgy mulattak, hogy a világ végét lehetett gondolni, olyan óbégatás volt. A cigányasszony megszólított egy szembejövő embert. Mondd már, mi ez a nagy vigasság, mi ez a nagy mulatság? Feleli az ember. Elbeszélem neked, mert látom, nem tudod. Az elátkozott szakállas farkas lenyelte, aztán meg visszabocsájtotta a torkán világszép Rofoicát. De az a farkas valójában egy daliás legény volt, csak megátkozta egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járjon, míg élőtest halóporát tóvizébe nem vetik. És csak akkor szabadulhatott meg végleg az átoktól, mikor hamvaiból föltámadva Rofoica után kiáltott, s az hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet, hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon mód kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e neme, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé. Amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza. Ám a leány nem válaszolt. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsaág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó, de leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézz ide, mamókám, mit hoztam neked! Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia mennyasszonya. tündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép profaica. Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát. Jaj, drága fiam, gyere csak, csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz! Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája, világszép profoica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Oda futott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett profoica anyja. Jaj, szépséges leányom! Kiáltja a cigányasszony. Hát te élsz! Profoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta. Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban. És most ismét visszaváltozott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele. Feleli erre az anyja. Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan. És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek. Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.

0: dolgozz, macska! Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag leány. Mégpedig azt fogadta, hogy sohasem veri meg. Az ifjú asszony sohasem dolgozott, kálkodni és egyéb hitvány dolgot követni. Nem is verte meg az ura egyszer sem, hanem egy reggel, mikor dologra ment, a macskához így szólott.
1: Azt parancsolom meg,
0: vette macska, hogy míg én oda leszek, te mindent dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, s még egy orsó fonalat is fony, mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegetek. A macska a tűzhelyen szunyókálva végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magában, hogy ez az én emberem megbolondult, és azt

0: Mert megbolondult, és azt mondta. Miért parancsolójákhoz nem ért? Ért, nem ért, nekem mindegy, feleség. Mindezt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram.
1: De a macska nem dolgozott.
0: Elment az asszony több házhoz, és mikor hazament, a macska akkor is szúnyog, és még mondta.

sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram! De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, s mikor hazament, a macska akkor is szunyókált, s a tűz is kialudt. Ismét mondta. Szíts fel a tüzet, macska, s dolgozz, mert ma megverődöl. De a macska nem dolgozott. Hazajő a gazda, széjjel néz, s hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felköti a felesége hátára, s addig veri, míg a felesége imádkozni kezd. Ne üsse azt a macskát, mert az nem hibás, az nem ért azokhoz a dolgokhoz. Fogadod-e hát, hogy helyette mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit neki parancsol, csak ne üsse többet szegényt, feleli az asszony. Az ifjú asszony hazafutott az anyjához, s elpanaszolta a dolgot, s azt mondta. Megfogadtam, hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok, csak ne verje a hátamon olyan halálra. Hozzászólott az apja is. Ha megfogadtad, tedd is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik. És ezzel hazaküldte az urához. Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának, mit tegyen, de semmit sem tett meg most is. Azért hát a gazda ismét megverte a felesége hátán. Az ifjú asszony akkor is hazafutott panaszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a földet. Harmadnap reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot. De a macska nem tudta végighallgatni. Úgy meg volt ijedve, nem is dolgozott akkor sem semmit. Hanem most mindent eligazított helyette az ifjú asszony. Most nem felejtette el, hogy mit fogadott volt. Hozott, ételt készített, sepregetett, s mindent tett, amit kellett. Mert sajnálta lelkéből azt a szegény macskát, hogy amikor az ura veri, az ő hátába a körmét kinyába mind beleaggatja. Aztán még a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát minden jól van, és mondogatta. Ne félj, macska, most nem bántlak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót előtette, s jól laktak, jó kedvel. Azután minden nap úgy volt. A macska többször nem verődött meg, s az ifjú asszonyból olyan gazdasszony lett, hogy ugyan helyben.

0: Vásott karom és enyves talp. Vásott karom és enyves talp hírhet macskapárnak számított.
1: Jó névnek örültek, mint vándorszínészek, zenészek, skötéltáncosok,
0: színeváltó klaunok és akrobaták. A Victoria Parkban ütöttek tanyát, de ez csak főhadiszállás volt, míg csavarogtak a városon át. Ismerték őket a Kertvárosban, Launceston téren és a Kensingtonon. Mondom, akkora volt a hírnevük, hogy egy macskapárt ez már szinte nyom. Ha alaksori ablak tárva merett, csatatérre hasonlított a terep, vagy foghíjas lett fönn a tető, s beszivárgott résein át az eső, ha kihúzva találtál bármi fiókot, vagy téli pulóvered elkutyulódott, ha az egyik lány épp megvacsorázott, s öltözvény gyönnyaklánca hiányzott, így szól a család.
2: A bitangja, a macska!
0: Vásott karom volt!
2: Vagy enyves talp!
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyta. Vásott karom és enyves talp csuda könnyedséggel elelcsevegett, de macska betörőként is feltört, élményszám tört fel üzleteket. A Victoria Park sűrűjén laktak, nem volt állandó munkahelyük. Szívesen eldumcsiztak a rendőrrel, s oly jó pofa mód, hogy az is velük. Ha leült a család a vasárnap ebédhez, melytől nem bánja, de bárja, kövér lesz, argentin marha szelet, s a köret. Ám nézd, a szakács jön, s megtöretett hangon szól, attól félek ezúttal, holnap délig kell várni a koszttal, eltűnt a sütőből a hús, így áll, hopsza. Így szól a család.
2: A bitangja, a macska.
0: Vásott karom volt.
2: Vagy enyves talp.
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyja. Vásott karom és enyves talp csuda szép összhangban működött. Hol az időjárást, hol a véletlen gyanítottad a történtek mögött. Hurrikánként sűvítettek a házon át, és az esküdrán nem lesz-e hamis, hogy vásott karom volt?
2: Vagy enyves tal?
0: Kitagadhatná, hogy ez is, meg az is. És ha veszett robajoktól reng az ebédlő, vagy az éléskamrát tüzdeli ménykő, vagy a könyvtárból pendül fel a mingkori váza repedvén gyöngyszavú ping, így szól a család.
2: Melyik itt? Melyikük?
0: Vásott karom volt!
2: És enyves talp!
0: És nincs, aki bírna velük.

a macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondja az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőbe. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni. De én itt nem találok leány. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicót. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. Hogy az övé báró kisasszony, mondta a közbelső. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsult. Azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigye? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macskacicó jött elő. Egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a menyasszony összeillesztgette mind egy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja meg már ki a menyasszony, de csak azt felelte, hogy majd meglátja. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfi. A két nagyobb örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsul. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várt. Azt mondja. Édes kicsi mátka, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát. Előjöttek a kis cicók. Az egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A menyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult.
arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el. De csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon, nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért. De ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

a macska meg az egér barátsága. Egy macska megismerkedett egyszer egy egérrel, és addig-addig mondogatta neki, hogy így meg úgy szereti, míg az egér rá nem állt, hogy egy házba költöznek, és közös háztartást vezetnek. Hanem télire készletet kell ám gyűjteni, különben felkopik az ágon, mondta a macska. Neked, egérke, különben is vigyáznod kell, hová dugod az orrodat, még utóbb beleesel valami csapdába. A jó tanácsot tekövettek. Vettek egy kis bödön zsírt, csak azt nem tudták, hová dugják. Hosszas töprengés után azt mondta a macska. Nem tudom, hol lehetne jobb helyen, mint a templomban. Onnét ugyan senki el nem meri lopni. Letesszük az oltár alá, s addig hozzá sem nyúlunk, míg a szükség rá nem kényszerül. Biztonságba helyezték hát a bödönt, de kis idő múlva nagy étvágya támadta macskának a zsírra, s így szólt az egérhez. Hallod-e, egérke? Néném asszony meghívott keresztkonának, gyönyörű cicája született, szép fehér zsemle foltos. Azt kell keresztvíz alá tettanom. Adj nekem kimenőt mára, viseld gondját a háznak. Csak menj Isten nevében, felelte az egér. S ha valami jót teszel, gondolj rám. Magam is innék egy gyűszűnyi áldomást abból a keresztelői asszonyból. Persze egy árva szó sem volt igaz az egészből. A macskának nem volt se nénye asszonya, se keresztapának nem hívták meg. Ment egyenest a templomba, odaosont a bödönhöz, nyelni kezdte a zsírt, mind lenyalta a fölét. Mikor jól lakott, sétált egyet a háztetőkön, nézelődött, szemlélődött, aztán leheveredett, elnyúlt a napon, s nyalta elégedetten a bajúszát, valahányszor eszébe jutott a zsíros bödön. Nem is ment haza előbb, csak este felé. Na megjöttél, fogadta az egér. Biztosan jól mulattál. Megjárja, felelte a macska. Hát a kicsinek mi lett a neve? Tudakolta tovább az egér. Lefölét, vetette oda kurtán a macska. Lefölét, kiáltott fel ámulva az egér. Furcsa név, életemben ilyet nem hallottam még. Vagy a ti családotokban talán szokásos? Furcsa, nem furcsa, semmivel sem rosszabb holni morzsa falónál, ahogy a te keresztkölykeidnél járja. Vágd el a vitát a macska. Nem sokkal ezután megint csiklandozni kezdte a macska innét az étvár. Igazán megtehetnéd újra a kedvemért, hogy egyedül viseled gondját a háznak, mondta. Engem megint keresztkomának hívnak, nem utasíthatom vissza. Olyan szép fehér sáv van a cica nyakán. A jóságos egérke megint beleegyezett, a macska meg elosont a kertek alatt, belopódzott a templomba, és félig kinyalta a zsíros bödönt. Hiába, mindig az esik a legjobban, amit maga eszik az ember, mondta, és szer fölött elégedett volt a napi munkájával. Ahogy hazaért, kérdi az egér. Hát ennek a gyereknek ugyan mi lett a neve? Befelét, felelte a macska. Hogy mondod, befelét? Életemben nem hallottam még ezt a nevet. Fogadjunk, hogy nincs is benne a kalendáriumban. Hanem a macskának összefutott a nyál a szájában, valahányszor a bödönre gondolt. Három az igazság, mondta az egérnek. Megint keresztelőre hívnak. A kicsi fekete, mint a szurok, csak a mancsa fehér, de azon kívül aztán egy szál nem sok, annyi fehér szőre sincsen. Az ilyesmi nagy ritkaság, minden szent időben egyszer, ha megesik, ugye elengedsz. Lefölét, befelét, mormolta az egér. Olyan fura nevek, annyit tűnődöm rajtuk. Mert folyton itthon kuksolsz a szürke házi ruhádban, hagyod, hogy a hajad a nyakadban őjön, és képzelődöl, felelte a macska. Így van az, ha valaki ki sem teszi a lábát a szobából. Míg a macska odajárt, az egér kitakarította, rendbe tette a házat.
A pákosztos macska meg ez alatt kinyalta mindegy cseppig a zsírt a bödömből. Addig úgy sincs nyugta tőle az embernek, amíg mindet meg nem ette, mondta magában, és csak késő este tért haza. Kövérem, jól lakottam. Az egérnek az volt az első dolga, hogy a harmadik keresztfiú nevét tudakolta. Biztosra veszem, hogy ez sem fog tetszeni neked, felelte a macska. Úgy hívják, hogy Cseppetsen. Cseppetsen? Kiáltotta az egér. Ez a legmegtökkentőbb név valamennyi közt. Még sosem találkoztam vele nyomtatásban. Cseppetsen. Vajon mit jelent ez? Fejét csóválta, összegömbölyödött, és lefeküdt aludni. Ettől fogva senki nem hívta többé keresztkomának a macskát. Beköszöntött a tél, odakint már nem akadt semmi ennivaló. Akkor az egérnek eszébe jutott a macska bölcs tanácsa. Gyerünk, barátom, mondta neki, keressük meg a bödönöket. Bezzeg, most jól esik majd neked, akárha az ablakot nyalogatnád. Útnak indultak, és ahogy odaértek a templomba, ott volt a bödön a helyén. Csak hogy üresen. Ó, most látom csak, mi történt. Most derül ki, milyen barátom vagy, kiáltotta az egér. Azzal, hogy keresztelőre még fölfaltad az egészet, előbb le a fölét, aztán be a felét, végül nem hagytál. Nem hallgatsz, rivalt rá a macska. Ha még egy szót szólsz, bekaplak. Cseppet sem, mondta a szegény egér, mert már a nyelvén volt, s akarta, nem akarta, kiszaladt a száján. A macska utána ugrott, de az egér gyorsabb volt, elszaladt. Azóta is vigyázz, hogy ne találkozzék a macska.

Csiri Bicsiri Bát. Ismered-e Csiri Bicsiri Bát? A fő cica mágus urat? Mert nincs vita híres alak. Csiba hát idesüs. A sok új figurát maga ötli ki. Egy maga csak. Cica nem lakik erre furább. Alkotja magánmonopóliumát, csupa kunszt, cseles és csalafinta, csupa zűr, csupa trükk, csupa hinta. Csalicselt soha nem véd, kavarint, keverint, s mire már kifigyelnéd, becsap újra, megint. Tanulhat a mester is épp eleget, ahol ő veti hányja a bősz cseleket. Fuscic, húskisic, hú, csodavic! Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagyészt, ezt a cseles csiribícsiribát. Kicsi és puha az egész, feketélik akár a korom. Kapu néki a lyuk vagy a rés, alig unnyi palánkon oson. Bubit ászt emelinteni kész, napi csínje a kockavetés. Noha azt, aki nézi, csúnyán megigézi, bemesélve, hogy ő egerész. Kurikázza kerek fadugót, Jenny sült halad és kanalad, s ha kést keresed, kutatod, s hiszed, újra kezedbe akad, hiszen épp ide tetted. Ágyő, odalőn, odakint van a késed a kerti füvön. Hú, buta vicc. Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles csiribí csiribát. Gyarakodva oson, s remegőn, mint aki égtelenül fél, s fönt hallani, sír a tetőn, noha itt heverészik a tűznél, s itt hallani néha a tűznél, noha fönt kaparász a tetőn, legalábbis ilyenkor a hang idelent szól. Se csodát, idelen odafönn, csak a bűvös erő magyarázza. Más példa. Kiállt a család, a cicát hívogatja a házba, noha rég odabent a galád. És az imént cselezett ez a mágusi macska. Hét szép cica kölyköt egy ócska kalapba. Hú, fura vicc. Nézd, na nézd, ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles. Chiri bi, chiri bi.

0: Mi lesz ezután?
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Három fiú az Asztreán. A főfolyosón mindig akadt valamilyen érdekesebb látnivaló. Ezen a hosszú, élénkszínű műanyaggal borított keskeny helyiségen átvezettek az űrállomás főbb útvonalai. Erre zümmögtek a takarítóautomaták, porszívó talpaik a padlón surrantak, zöld jelzőfényeik szabályosan hunyorogtak. Erre jártak a felnőttek is, komoly arccal mindig sietve. A liftek előtt néha fél percig toporogtak türelmetlenül. A mennyezetbe süllyesztett lámpák állandóan égtek. Az arra haladó árnyéka, hol az egyik, hol a másik falra vetődött. A műanyag lemezek mögött kábelek és csövek duruzsoltak. A szellőző résein néha meleg, néha hűvös levegő áramlott ki. A főfolyosó egyik vége a zsilipkamrák előtti nagyobb térségbe torkollott. A fal mellett javítóautomaták álltak, és néhány bányagép várt a sorára. A zsilipkamrák ajtaja ritkán nyílt meg, mindig csak akkor, ha egy-egy kisebb űrhajó érkezett vagy indult az állomásról. Aznap Lars állított be elsőnek a találkozóra. Fölpillantott a falba süllyesztett elektronikus órára. 14:31. Persze nem csodálkozott, eddig is mindig ő volt az első. A többiek rendszeresen elkéstek. Még egyszer se történt másképp. Leült egy padra, kiterítette az űrövezeti híradó aznapi számát. Néhány perce dobta ki apja szobájában a távközlőgép. Csak a címekre vetett egy pillantást. Nyári karbantartási szünet az egyes számú marsi energiatermelő központban. A Jupiter sugárzási övezetének mesterséges csökkentése várható a jövőben. A Földön kipróbált mágneses mezőeltérítők bevetésére is sor kerül majd. A második lap alján saját állomásukról is talált egy rövid hírt. Az Astrea űrállomás bányászati gépeivel megkezdte egy új aszteroida kiaknázását, amely az úgynevezett Juno csoporttal kering naprendszerünkben. Az űrállomás átvette a csoport sebességét, mellettük halad, így néhány hónapra biztosítva vannak a kitermelő munka föltételei.
1: Miért hoztak a lihegő futárok, Lars?
0: A szeplős kövérkés Ariel telepedett melléje a padra. Időnként, ha Ariel sok ózsdi könyvet olvasott, maga is azon a régies nyelven beszélt, Lars elmosolyodott. Ha tényleg lihegő futárok hozták volna ezt a lapot az űrön át. Igen, Arielnek ez a szenvedélye. Hajdankori regényeket böngész. Az Astrea mikrofilmtárában már csak nem fölfalta az egész közép- és újkori irodalmat, még az egykorú, népszerű szakkönyveket is. Édesanyja panaszolta is a többi felnőttnek.
2: Ez a gyerek alig tanul. Állandóan a mikroolvasót bújja. Már arra gondoltam, kikapcsolom a gépet.
0: Persze nem tette meg. Elég volt, ha Ariel anyjára emelte nagy zöld szemét, és arcára szomorúság telepedett. Apja egy űrszerencsétlenség során vesztette életét valahol a Neptun körül. Ennek már 5 éve. Azóta anyja hallgatag lett, sokat foglalkozott Ariellel, és néha, ha senki sem látta, a fiú göndör barna hajára pillantva könnyet törölt ki szeméből. Ariel ritkán használta ezt a fegyvert, csak akkor élt vele, ha olvasási szenvedélyét fenyegették. Mostanában már a földi világkönyvtárból hozatott mikrofilmeket az évenként 4-szer forduló űrpostával.
1: Itt a lap! Olvasd!
0: Nyújtotta barátjának az újságot Lars.
1: Megtudtam belőle, hogy most hónapokig egy kis bolygócsapatot fogunk kísérgetni. Látod? Nekünk nem mondanak semmit!
0: Panaszkodott Ariel.
1: Még azt is az újságból kell megtudnunk, ami az Astreán történik. Apám említette tegnap.
0: Vitte a felnőtteket Lars.
1: Azt mondta, most aztán annyi munka lesz, hogy ki sem fognak látszani belőle. Szóval megint az unalom hideg szele fog fújni,
0: idézett Ariel.

0: Ariel kedvetlenül vízözön előtti könyveiből. Ugyanakkor majdnem leesett a padról. Valaki hátba vágta.
1: Szervusztok, űrpatkányok!
2: Millel, Don?
0: Don örökké jókedvű volt, és ha némi csintevésre került sor, nem kellett bíztatni. Kifogyhatatlan az ötletekben, de szertelen. Ilyennek ismerték az űrállomáson. Bár néhány hónappal fiatalabb volt Larsnál, több centiméterrel megelőzte már a növésben, a fiú nagy bánatára. Arielnek ebben a növekedési versenyben nem voltak esélyei. Egy fejjel maradt alacsonyabb mindkét társánál.
2: Miért lógatjátok ijesztően üres koponyátokat? Nem szabad letörni, gyerekek!
3: Neked könnyű,
0: mondta Ariel.
3: Neked mindig jó kedved van. Még akkor is, ha az Astrea megint lehorgonyoz holmi űrben bugdácsoló szikladarabok mellett. És hónapokig szóba sem jöhet még egy marsi kirándulás sem.
0: A földről nem is beszélve. Legyintett Lars. Mindhárman jártak már a földön. Egyszer, néhány napig. A fejükben még most is kavarogtak a látnivalók, a színek, az illatok. Egy kiránduló csoporttal mentek. Rajtuk kívül volt ott még néhány űrövezetben született gyerek, de a többség az a sok örökké siető felnőtt úgy rohant, hogy szinte csak órákat tölthettek az Andokban, a Bajkál-tó partján, egy trópusi dzsungelrezervátumban és az Antarktiszon. Ennek már néhány éve, de azóta gondolataik sokszor visszakanyarodtak az anyabolygóhoz. Ahányszor a felnőttek az Astreán befejeztek egy-egy nagyobb munkát, a fiúk mindig abban reménykedtek, szabadságolják az állomás személyzetét, hiszen a felnőttek rászolgáltak már egy kis pihenőre. De kevés még a bányászati nyersanyagokat kitermelő mesterséges űrállomás. Szükség van minden szakemberre.
3: A koponyánk pedig nem is olyan ijesztően üres,
0: állt fel Lars.
3: A tananyagban eljutottam már a 192-es fejezetig. És ti? Beszéljünk másról,
0: javasolt a zavartan Ariel.
3: Hagyjuk békén a tananyagot,
0: legyintett nagyvonalúan Don is.
1: Ha csak meglátom a Lernogépet, elfog a rosszul lét.
3: Pedig örülhetnél neki, hogy nem születtél 400 évvel korábban,
0: mondta Ariel.
3: Képzeld, akkor a gyerekeknek minden reggel be kellett menniük egy épületbe. Azt iskolának hívták. Ott kényelmetlen fapadokba ültek, és napi 6-8 órán át csak tanultak. Persze gépek nélkül. Tanítógép helyett minden órában egy másik felnőtt jött magyarázni. Ezeket tanároknak hívták.
1: Neked megártott a sok olvasás,
0: nézett rá szánakozva Don.
1: Ezt valami rémregényben olvastad, ugye?
3: Igaza van,
0: védte Lars Arielt.
3: Én is hallottam ilyesmiről. Ha így vesszük, valóban nem panaszkodhatunk. Akkor ülünk le az oktatógép elé, mikor akarunk. A központból sugárzott 8. tananyagot tulajdonképpen mi oszthatjuk be magunknak. Fő, hogy évvégére mindent tudjunk.
1: Apám nem nagyon bízik abban, hogy én beosztom magamnak az anyagot,
0: újságolt a Don.
3: Ezért esténként bele-bele pillant a regiszterbe.
1: Hány egységgel jutottam odébb.
3: De tudjátok, ha az ember leszereli a regiszter fedőlapját,
1: akkor hozzáfér a továbbító kapcsolóhoz, és...
0: Két felnőtt jött a liftek felől. Valentin űrpilóta és Borkova doktornő. Don elhallgatott.
4: Szervusztok, gyerekek!
0: Mondta Borkova, és mosolygott. Szép gyöngyfogai villogtak.
1: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Kérdezte a pilóta.
1: Kitűnően,
0: felelte Lars gépiesen. Mindig így válaszolt a felnőtteknek, akik valahogy nem tudtak mást kérdezni tőlük.
1: Hogy megy a tanulás, fiúk?
0: Utánozta Don a pilóta hangját, mikor amazok eltűntek a folyosó kanyarulatában, s legyintett.
3: Legalább egyszer, csak egyszer kérdeznének valami mást. Azt, hogy mit álmodtunk, hogy nem unatkozunk-e, vagy hogy nem szeretnénk-e elmenni egy kis űrkirándulásra, vagy bármi hasonlót.
1: Nagyon elfoglaltak,
0: védte ismét Lars a felnőtteket. Szüleire gondolt. Apja, Tirosz, az Astrea parancsnoka, lelkiismeretes ember volt. Csak akkor volt nyugodt, ha mindent maga ellenőrzött. Mindenről személyesen kellett meggyőződnie. Anyja Anna az élelmezési laboratóriumot vezette,
1: és bizony neki is volt munkája éppen elég.
3: Így múlnak a napok, a hetek,
1: elmélkedett Ariel.
3: És az ember közben lassan, de biztosan öregszik. Édes tova, 15 évesek leszünk, és semmi,
1: ismételgette elgondolkozva Lars, aztán fölöcsudott.
0: Mi az, hogy semmi? Minek kellene történnie?
3: Valami nagy kalannak,
1: képzelget Ariel, de Dor rögtön a szavába vágott.
3: Őrkalózok támadják meg az Astreát,
1: csillogott a szeme.
3: Lézercsákják csapódnak az állomás oldalára. A feltört zsilipeken üvöltő kalózok rohannak be. Némelyiknek bioelektronikus műlába van, sisakján pedig vörös kendő. Sugárpisztolyaikkal mindenkit megbénítanak, hatalmukba kerítik az űrhajót. A vezérlőterem ellenállását is legyőzik. És átprogramozva a pályatartó automata vezérlést, nagy kalózakciókra indulnak a Mars-Jupiter térségben. Elfogdossák a Jupiterről a Föld felé tartó értékes ásványszállító hajókat.
2: Közben a kalózvezér 8. lánya fölfedezi, hogy az Astreán sínlődő foglyok közt van 3 rendkívül érdekes és korban szer fölött hozzáillő egyéniség.
1: Vette át a szót ismét Ariel.
3: Rokon szemvej eléül, kiszabadítja őket, egy kis űrhajót bocsát rendelkezésükre, hogy elmenekülhessenek.
0: Ami sikerül is. A 3 bátor fiatalember egyenesen a legközelebbi Mars támaszpontra indul, hogy értesítse az űrrendőrséget.
1: Fűzte hozzá Don.
3: Ám közben a félszemű kalózvezér fölfedezi a szökést. Összes kalóz hajóját a szökevények után indítja. Izgalmas űrüldözés alakul ki.
0: És akkor vége az előadásnak.
1: Állt föl Lars.
0: Ekkora ostobaságot ti megbudjantatok.
2: Vagy mi vagyunk épeszűek, és te vagy túl komoly,
1: mondta Don.
2: Neked semmi sem hiányzik. Szerinted nem lenne jó kinézni egy kicsit az űrbe, átélni valami izgalmasat?
3: Már éppen ideje lenne,
1: panaszolta föl Ariel is.
3: Egy jó kis kaland mennyire hiányzik. Úgy lapulunk itt, mint nyúl a vackában.
0: Mint micsoda a micsodában?
1: Lepődött meg Lars.
3: Mint nyúl a vackában.
2: Ez valami középkori madár lehetett,
1: vélte Don, és szánakozva pillantott Arielre.
0: Szegény gyerek, már megint összeolvasott valamit a régi poros mikrofilmjeiről.
1: Ariel először fölpillantott a mennyezetre, aztán nagyot fújt, majd lassan szűrte a szót fogai közt.
3: A nyúl 4 lábú emlős állat, ma is él a földön, nagyon gyorsan tud futni. És mi az a vacka?
0: Nem vacka, vacok,
3: az a fészke, ahol elbújik, és a kicsineit neveli.
0: Ha a fészek a vacok, akkor ez a nyúl mégiscsak a féle madár lehet,
1: vélte Lars. Szégyelte, hogy Ariel tud valamit, amiről ő még nem is hallott. Pedig nagyon lelkiismeretesen tananulta meg mindig a feladott tananyagot. Ariel csak legyintett. Valahol a távolban zúgás hallatszott, egy gép sipolt.
3: Az új automaták jönnek föl a raktárból,
1: jelentette ki Don.
0: Tegnap este láttam apámnál a tervrajzaikat. Van köztük egy kőzetaprító, ami egyszerre 6000 kiló kisbolygó kőzetet kap föl, és tör össze olyan apró darabokra, mint az öklöm.
3: Menjünk, nézzük meg! Gyerünk!
1: A raktárakban sötét volt. Közelettükre fokozatosan gyulladtak ki az irányfények. Lépteik visszhangoztak a fémfalak közt.
3: Itt minden olyan csöndes,
1: állt meg az egyik géppel szemben Ariel.
0: Hiszen odafenn is csönd van általában,
1: ellenkezett Lars.
3: Igen, de ott járkálnak az emberek, meg a takarítógépek, a szellőzőcső is énekel. Emlékeztek rá? Hogyan dudorászik a ventilátor?
1: Mindhárman ismerték ezt a hangot. Olykor, ha az űrállomáson mindenki aludt, ezeket az órákat nevezték éjszakának. Bár sem az őket körülvevő űrben, sem az Astreán nem állt be ilyenkor semmi változás.
0: Az előző berendezések furcsán zúgtak, sustorogtak. Lehet, hogy csak a fiúk érzékeny képzelete volt az oka, de hol földi patakok csobogását, hol száguldó szelek neszét vélték hallani. A felnőtteknek soha nem beszéltek erről. A raktárakban egymás mellé zsúfolva álltak a gépek. Fémes testükön halványan csillant a fény. Több sarokból már hiányzott néhány. Ezeket szállították el reggel a Mallardra, ahol az Astrea személyzete ezután dolgozni fog.
1: Mario mondta az este, hogy az a Mallard egy 5 kilométer átmérőjű kisbolygó.
0: Újságolta Don különösebb lelkesedés nélkül.
1: Az első héten csak próbafúrásokat fognak végezni, míg megállapítják, milyen ásványokból van benne a legtöbb. És minket oda sem visznek el!
0: Legyintett Ariel elkeseredetten.
1: Mindig csak ígérgetik! Igazán szólhatnál apádnak!
0: Bökte oldalba Don Larsot.
1: Végtére is! Ő itt a főnök!
0: A te apád meg a kitermelést vezeti! Vágott vissza Lars.
1: Te is szólhatnál neki!
0: Nem szerette, ha a fiúk az apját emlegették. Donnak és Arielnek Tirosz csak a ritkán látott örökké komoly arcú szigorú főnök volt. Lars ismerte apja estéit is. A gondoktól fáradt homlokát, fénytelen szemét, lassú sóhajtásait. Tirosz 40 éves múlt, és nemrég bízták meg az űrállomás vezetésével. Életében ez volt az első ilyen fontos feladat. Kezdetben tartott is tőle, vajon képes lesz-e mindenre gondolni, mindent úgy végezni, hogy semmi baj ne legyen. Azon kívül nem szeretett másoknak parancsolgatni sem. Az űrállomás 11 néhány dolgozója kedvelte Tiroszt. A kapitány igyekezett mindent jól csinálni, mindenkinek a kedvében járni, és ami a legfontosabb, vigyázni az emberek és az Astrea biztonságára. A kozmikus bányászat egyike a legveszélyesebb űrfoglalkozásoknak. Sem az űrhajósok, sem a bolygókon alapított támaszpontokon dolgozók nem tartózkodnak annyit védelem nélkül a nyílt űrben, mint a kozmikus ásványkitermelők. Ezt mindnyájan tudták, akik ilyen űrállomásra jelentkeztek. Vállalták a kockázatot. Mégis óriási volt a parancsnok felelőssége.
1: Ne vitatkozzatok!
0: Szólt közbe Ariel. Az ő édesanyja az Astrean szolgált. Nem kellett kilépnie az űrbe, amióta elvesztette férjét. A gyermeküket egyedül nevelő asszonyokat még a földön sem oszthatták be veszélyes munkára.
1: Inkább menjünk át a garázsba! Micsodába? Az űrhajók hangárjába!
0: Felelte Ariel.
1: Régen a földön a benzin meghajtású járművek tárolóhelyét nevezték garázsnak. Kezd az agyamra benni ez a kőkorszaki nyelv!
0: Morogta Don. A hangárnak saját zsílip rendszere volt. Az űrhajókat automata síneken csúsztatták a startállásra, ahonnan aztán zsilipelés után egyenesen az űrbe távozhattak. A három sínpár közül csak kettőn állt hajó.
1: A Kentaur most a Mallardon van!
0: Dicsekedett jól értesültségével Lars.
1: Elvitte a fúrógépeket és a mozgó laboratóriumot a kisbolygóra. Adrián ment vele is, Mário!
0: Tette hozzá Don, hogy azért ő is mutassa. Tisztában van vele, mi történik az Astreán.
1: Elhelyezik az automatákat, és visszajönnek!
0: Ariel a két kisebb űrhajóra nézett. Nagyot sóhajtott.
1: De jó lenne egy kört csinálni valamelyikkel a Mallard körül! No, gyerünk vissza!
0: Fölmentek a keskeny lépcsőn a következő szintre. A hangárok fölött a műker terült el. A különleges módszerekkel életben tartott földi növények körül illatos volt a levegő. Fekete fenyők álltak sorban a fehér kavicssal beszórt keskeny sétautak mellett. A fagyalsövények rejtett zugaiban kispadok várták az Astrea fáradt lakóit. Rózsák és tulipánok virágoztak egymást váltva 11 néhány más virággal. Mohos kőasztal fölé cseresznyefa borult. Ide többen is szerettek járni. Nem egyszer a fiúk is így szötték fantasztikus terveiket. Most azonban nem volt kedvük letelepedni a padokra. Don fölpillantott a mennyezetre függesztett mesterséges napra, és legyintett.
1: Gyerünk tovább! Unalmas itt!
0: Most mindenhol unalmas, akarta mondani Lars, de szótlanul kifordult a kertből. Ariel előre szaladt a narancsárga folyosón.
1: Gyertek a salátás kertbe!
4: Legalább
1: Anyád megkérdezheti, kész vagy-e már a leckéddel?
0: Nevetett Don Joe fondárosan Larsra. Az első, akivel a hidroponikai teremben találkoztak, csak ugyan Anna volt, Lars édesanyja. Fehér köpenyben hajolt egy lombik fölé. A páradús levegőben különös illatok úsztak.
1: Ti vagytok fiúk?
0: Anna letette a lombikot. Fáradt mosollyal pillantott rájuk.
1: Csak nézelődünk,
0: felelte Lars. Ariel már is belecsimpaszkodott egy tartály szélébe. Fölhúzóckodott, hogy belenézhessen. Az átlátszó folyadék felszínén emberfejnyi saláták lebegtek. A többi tartályban uborka, sárgarépa, spárga, paprika, mangó, édesburgonya úszkált, sőt, még gombák is akadtak.
1: És a leckéddel kész vagy-e már?
0: Kérdezte Anna szeriden Larstól. Arielből kirobbant a nevetés, kezét szájára szorítva szaladt be a tartályok közé. Don gunyoros mosolya fordult Annához.
1: Mindnyájan megcsináltuk már a leckét. A lernógép ma nem volt formában. Nagyon könnyű kérdéseket adott fel.
2: A baj csak az, hogy a tanulás után nincs mit csinálnunk,
0: panaszolta Lars anyja szemébe nézve.
2: Csak témfergünk föl alá.
1: Látom.
0: Anna felállt, megnézett két jelzőtáblát, amelyeken sápadtan világítottak a fénnyel ért számok.
1: Ha akarjátok, körbevezetlek benneteket, és elmagyarázom, milyen szerepet játszik az ásványi sók aránya a vízben.
0: Megfordult, az egyik medenceszerű nagyobb tartályhoz lépett.
1: Mint tudjátok, zöldségekre és gyümölcsökre okvetlenül szüksége van a hosszabb űrbeli tartózkodás alatt az embernek. A vitaminok fontos szerepet játszanak a szervezetben. A hidroponikai laboratóriumban talaj nélkül termesztünk növényeket. A fényt, amelyre, mint már bizonyosan tudjátok, a fotoszintézishez van szükség, a növények részben a naptól, részben mesterséges fényforrásból kapják. A szén-dioxidot mi magunk, emberek termeljük ki légzés útján. Ezt az űrállomás szellőző berendezése szállítja ide. Ariel, mit csinálsz? Engedd el azt a csapot! Don, ne piszkáld a padlizsánokat!
0: Így aztán hamarosan kívül találták magukat. Lars gondosan becsukta a salátás kert ajtaját.
2: És most hová? Menjünk a többi laborba,
0: javasolta meggyőződés nélkül Ariel.
2: Itt, ezen a folyosón van még belőlük vagy 8. Az ásványtaniban Adrián menyasszonya dolgozik. Tudjátok, a Klára. Nem is a menyasszonya,
0: ellenkezett Lars.
1: Adrián a múltkor vele volt a Phantom moziban,
0: vitogtatta jól értesültségét Don. Hármajuk közül csak ő járt a Phantom moziba. Lars ezt komolytalan szórakozásnak tartotta, Ariel pedig inkább olvasással töltötte az időt. A Phantom moziban hetente 2 gyűltek össze az Asztreán lakók. A kör alakú teremben kényelmes fotelekben ültek, feküdtek. A zsongító zene és a falból érkező illatok hatására lassan beleélték magukat a vetítésre kerülő film hangulatába. A következő 2 órában aztán úgy érezték, maguk is szereplői az ügyesen szerkesztett filmnek. Minden nézőnek jutott benne képzeletbeli szerep, és mindnyájan úgy érezték, maguk is ott lovagolnak a középkori őserdők ösvényein. Átélik a tengeri vihart egy óceániai csónakban. Elsőként lépnek a Merkur felszínére. Don élvezte a Phantom filmeket, és másnap mindig beszámolt élményeiről Larsnak és Arielnek, akik esténként inkább az űrtévét nézték, ha nézték. Ennek a műsora is sokszor volt unalmas. Lars leginkább a kozmosszal foglalkozó tudományos előadásokat nézte. Ariel pedig a végtelennek rémlő Arnold sorozatot szerette. Ez az Arnold lelkiekben gazdag, ám de kalandvágytól fűtött csavargó robot volt, aki szüntelenül az űrben kóvájgott és furcsábbnál furcsább lényekkel találkozott. Úgy látszott, a sorozat íróinak képzelete kimeríthetetlen. Don szerint legalább 2000-en lehettek, hisz ennyi marhaságot 1000 ember sem képes kitalálni.
2: Adrián és Klára össze fognak házasodni!
0: Kanyarodott vissza a témához Ariel.
2: Adrián maga mondta!
1: Csak tudnám, mi tetszik Klárának azon a vékony fickón!
0: Töprengett hangosan Don, és Arielre pillantott.
2: Ezt nem mondta neked Klára?
1: Ne pletykáljatok! Figyelmeztette őket Lars. Üdv, ifjú nemzedék!
0: Hallották ekkor a vidám kiáltást a hátuk mögött. Bertolt jött arra, Don apja, Valentin űrpilóta és Klára társaságában. Bertolt magas termetű volt, gyakran mosolygott, és mindenki kedvelte. Valentin kissé görnyetten járt, mint a gondok nyomnák vállát. Arcán fiatalkora ellenére megjelentek az első ráncok. Klára hosszú, karcsú lába, kisportolt termete feltűnést keltett. Nem csupán az Asztreán, hanem a Marson is. A három felnőtt a minden hangot elnyerő padlón közeledett, és most vidáman nevettek.
1: Milyen indiánok vagytok? A sápadtarcúak ilyen könnyen meglephetnek benneteket?
0: Mondta Bertolt.
2: Elgondolkoztunk,
0: felelte Lars.
1: Az nem árt néha,
0: csilingelt Klára.
1: Azt mondják, a gondolkodásnak óriási jövője van,
0: csatlakozott az általános nevetéshez Valentin is. Mikor mosolygott, a ráncok eltűntek az arcáról.
1: Érdemes hát néha gyakorolni.
0: A felnőttek elviharzottak az étterem felé.
2: Talán mi is elmehetnénk enni,
0: vélte Ariel.
1: Megint enni? Kiürült a pocakod?
0: Ariel nem szerette, ha gömbölydet hasát emlegették. Erről eszébe jutott a tornaterem.
1: Menjünk versenybiciklizni! Ezt már vagy három napja nem csináltuk.
0: A kék folyosóra tértek hát. Útközben Don megkérdezte.
2: Kik azok az indiánok?
1: Már nincsenek,
0: vágta rá gyorsan Lars. Örült, hogy ő is tud valamit a régi időkről, nem csak Ariel.
1: A földi Amerikában éltek, és tollakat hordtak a fejükön.
2: A fejükön?
0: Donnak elkerekedtek a szemei.
2: Minden madárnak a hátán vannak a tollai, meg a szárnyán. Az indiánok nem madarak voltak, hanem emberek.
0: Ariel kezdett dühös lenni.
2: Hogy lehet valaki ilyen műveletlen? Még hogy én!
0: Don megtorpant. Elkapta Ariel karját.
2: No, te észkompjúter! Akkor mondd meg, milyen vastagok a Szaturnusz gyűrűi!
0: És nem várva feleletre, már hadarta is.
2: Az A gyűrű külső átmérője 1389, a belső 1222 kilométer, a középső B gyűrűjé kívül 117, belül 90. A legbelső gyűrű, a C, csak 89 és 72 kilométer. Más nem is tudsz az egész gyakorlati csillagászatból,
0: morogta Ariel. Lásnak viszont más kifogása támadt.
1: Kihagytad a gyűrű közti rések szélességét,
0: fordult Donhoz.
2: Az első úgynevezett Cassini rés 1222 és 117 kilométer átmérőjű, a másik rés pedig 90-89 kilométeres. Nagy okosok,
0: dohogta Ariel, kitárva a tornaterem ajtaját.
2: Ezeknek kompjúter zümmög a fejükben. Cassini rés meg Szaturnusz gyűrűk, ezt tudják. De hogy kik voltak az indiánok, meg mi az, hogy garázs, azt nem.
0: Tirosz várakozva nézte a hármas képernyő homályos lapját. A kentaurnak perceken belül jelentkeznie kell. Már két órája, hogy megkezdték a próbafúrásokat a Mallardon. Valentin szótlanul tetvett a vezérlőpult másik végén. A pályaelemző kódológép végtelennek tetsző fehér papír szalagját markolta össze. Átfutotta az Asztrea fedélzeti helyiségeiből befutott összes jelentést.
1: Belül minden rendben?
0: Kérdezte Tirosz. Eszébe jutott, hogy ezt a kérdést naponta feltette eddig. Ez is a parancsnok kötelességei közé tartozott. A helyettes kötelessége pedig 24 óránként ellenőrizni az űrállomás belsejének összes jellemző adatát. Tirosz az Asztreán volt először kapitány. Addig minden korábbi munkahelyén beosztottként teljesített szolgálatot. Álma nyugodtabb, kedve kiegyensúlyozottabb volt akkor, de hiányzott valami elégedettség. A jól végzett munka öröme, amit életében most érzett először itt az Asztreán.
2: A közös helyiségek hőmérséklete 22 fok. Páratartalom
1: normális. Szellőző berendezés a folyosókon rendben. A lakóhelyiségekben rendben. A laborvezetők műszaki hibát vagy energiahiányt nem jelentettek. Energiaellátásban zavar az elmúlt 24 órában nem volt.
4: Valentin hangja szárazon kongott. A pilóta majdnem egyidős volt Tirosszal, és az űrállomáson nem csupán ezt a munkakört töltötte be. Azon kívül volt még egy régóta húzódó ügy, amire Tirosz éppen most akart rátérni.
5: Még mindig el akarsz menni?
4: Valentin homlokán kissé megfeszült a bőr, szája szélén az egyik ránc mélyebb lett.
1: Igen, Tirosz. És nem azért, mintha rossz dolgom lenne itt, vagy bármi bajom volna az emberekkel. De ez a munka igazán nem nekem való. Űrpilótai képesítésem van, méghozzá első osztályú. Most indulnak a Plutón túli expedíciók, hallottam. Ott lenne a helyem. Itt igazán nem kell sokat pilótáskodnom. Néha egy-egy pályamódosítás, liftezni leföl a kisbolygókra, vinni az embereket és a gépeket, fél órás utak mindössze. Jobb lenne a távolsági szolgálat. Több hónapos expedíciók, azokat jobban szeretem, mint az ilyen egy helyben topogást. Hivatalosan is be akarod nyújtani az áthelyezési kérelmedet? Úgy értem, írásban.
4: Valentin egy pillanatig elgondolkozva nézett maga elé. Aztán zubbony a felső zsebében volt.
1: Már hetekkel ezelőtt megírtam. Dátum nélkül.
4: Tirosz lassan kinyújtotta kezét. Átvette a papírlapot. Nem olvasta el. Tudta, milyen indokok lehetnek benne. Valentin egyenes ember. Nem ír mást, mint amit mond. Hosszú-hosszú percekig nézte az űrpilóta arcát. Aztán halkan felelte.
1: Még ma este elküldöm rádión a marsi támaszpontra.
4: Tirosz megértette Valentint, és sajnálta volna, ha elmegy. Valahogy nagyobb biztonságban érezte magát a pilóta jelenlétében. A nagy kerékpárversenyben Don győzött. Lihegve izzadtan heveredtek le a birkózó szőnyegekre. Izmaik jól esően ernyedtek el. Lars arra gondolt, hogy szüleit szinte soha nem látta a tornateremben. Miért nem jönnek el legalább hetente egyszer? Don, mintha csak eltalálta volna gondolatait, így szólt.
2: Miért mindig csak mi járunk ide? Néha Máriót látom izzadni szorgalmasan.
1: Olykor esetleg Adriánt. A többiek csak a pocakjukat hízlalják.
4: Ariel úgy szuszogott, akár egy fújtató. A pocak említésére igyekezett behúzni hasát. Egy időre sikerült is neki, de aztán megadó sóhajjal újra kiengedte.
2: Úgy fújsz, mint egy gázballon!
4: Szellemeskedett Don, és felült.
2: No, ki jön labdázni?
4: Lars feltápászkodott. Ariel csak nézte őket, nem mozdult. Fél óra múlva megmosakodtak, és továbbálltak. Az űrállomás második szintjén volt az étterem. Ide Ariel húzta be társait.
2: Megéheztem a torna után! Gyertek! Fölfedeztem tegnap egy remek süteményt!
1: Attól hízol ennyire!
4: Vágta rá Don.
2: Nem ártana egy kis mozgás, tudom!
4: Sóhajtott Ariel.
2: No, majd vacsora előtt elmegyek úszni!
1: Neked moccanod sem kell, anélkül is fennmaradsz a vizen!
4: Folytatta az élcelődés Don.
1: Ekkora hólyag, nem süllyed el!
4: Ariel megtorpant a barátságos meleg színekre festett ételkiadó automat a konyha előtt. Az aznapi ételek listájára ügyet sem vetett. Egy számkombinációt nyomott be a gombokon. A kiadó rekeszben megjelent kis tálkán a sütemény.
2: Csokoládéval és tejszínhabbal van leöntve,
4: jelentette ki Ariel. Lars önkéntelenül is megnyalta ajkait.
2: A tésztába összedarált diót, mogyorót és mandulát sütöttek.
4: Ezt már Don sem bírta tovább hallgatni. Óriásit nyelt és megkérte Arielt.
2: Hívd le nekem is egyet!
6: Parancsolj!
4: Áhítatosan majszoltak a kis asztalnál ülve. Az étteremben csend volt. Valamelyik automatában zümmögött valami. Föl-fölben regett nagyon halkan a szellőző. Lásnak szörnyen ízlett a sütemény, de nem mert még egyet kérni, nehogy a többiek falánknak tartsák. Don gyorsan bevágta a magáét, aztán egy percig szokatlanul hallgatagon viselkedett, ujjait forgatta, fölszedte a morzsákat az asztallapról, végül halkan szégyenkezve szólt.
2: Ariel, légy szíves, hívd le még egy süteményt!
4: Erre Lars is fölbátorodott.
6: Nekem is, Ariel!
4: Ariel boldogan ugrott az automatához. Végre megjelent a kép. A hanggal egyelőre valami baj lehetett. Tirosz és Valentin semmit sem hallottak. A képernyőn a Mallard felszíne látszott, mintha papírból kivágott, éles szélű sziklák álltak volna a talajon. Szürke, nagy kődarabok, hasadékok, kiálló szírtek. A háttérben a sötét űr. Csak itt-ott ragyogott valahol egy-egy égitest. Egy laposabb fensíkon gépek álltak elszórtan. Valamivel odébb a Kentaur verte vissza csillogva a napsugarait. Az Astrea űrhajója szinte megvilágította a környéket a fémtestéről visszaverődő fénnyel. Adrian és Mario két fémes pontnak látszott a gépek közt. Lassan, óvatosan mozogtak. Végre fölzengett a hang is.
2: Az egyik fúrógép megindult! Jelenleg 4-5 méter mélyen halad a fúrófej. A kettes gépet elvisszük jelenlegi láthatárunk szélére. A Kentaurral ellentétes irányba. Astrea, hallasz bennünket?
5: Itt az Astrea. Tirosz beszél. Most hallom.
4: Felelte a kapitány a mikrofonba.
5: Milyen messze lesz a kettes a leszállóhelytől?
2: 1400-1500 méterre.
4: Felelte Mário.
2: Aztán visszajövünk a hármasért. Addigra az egyes fel is hozza az első mintát. 75 és talán 100 méterről is.
5: Rendben van. Itt leszünk a készüléknél. Vigyázzatok magatokra.
2: Mi vigyázunk?
4: Hallották Mário hangját.
2: De a kettes gép rakoncátlankodik. Valami baj lehet a vezérlése körül. Már kétszer is másfelé akart menni, mint ahogy a parancs szólt. A fene!
4: Mario itt egy olyan szót mondott, amelyet Tirosz és Valentin nem értettek. Valamilyen ősi szicíliai tájszólás lehetett, de körülbelül sejtették, hogy a fiatalember nem dicséri a kettest. Kis szünet után Adrian szólalt meg.
2: Most már rendben van, Mario! Csak ezen a vonalon vezess tovább!
4: A képernyő elsötétült. Tirosz Valentinhez fordult.
5: Nem akarsz pihenni egy kicsit?
4: Az űrpilóta halvány mosolya rázta meg fejét.
2: Nem, köszönöm.
4: Visszatértek a kertbe. Ezt a helyet szerették a legjobban a fiúk. A felnőttek parknak nevezték, és ők is szerettek oda járni. Az űrállomás kellős közepén helyezkedett el. Fölötte mesterséges nap ontotta a fényt. A mennyezetbe illesztett alacsony nap furcsa árnyékokat vetett. A növények legtöbbje a sárgás félgömb felé nyúlott, fölfelé igyekezett. Ariel azonnal a karcsú tujjához rohant. Ez volt kedvenc fája. Don soha nem tudott választani a törpe kókuszpálma és a fehér törzsű diófa közt. Lars pedig, s ezért mindig megmosolyogták, legjobban a füvet szerette, a kert zöld pázsitját, mely ezernyi ezer élet volt egyszerre. A fiú szeretett leheveredni, és egészen közelről nézegetni minden egyes fűszálat. A kert kicsi volt, ki kellett használni a helyet. Az Astrea építői közelültették egymáshoz a fákat, bokrokat. A fagyas vény szeszélyesen kanyargó ösvényt szegélyezett. Két eldugott, igazi kőből faragott pad is volt a fák alatt.
2: Régen ezeket a tujákat főleg temetőkben ültették el,
4: mondta Ariel, mikor a másik kettő után ment.
2: Temetőben? Ugye az volt az a hely, ahová a halottakat?
4: Kezdte Don újra jól értesültségét fitogtatni.
2: Az!
4: Bólogatott Lars.
2: Még azokban az időkben, mikor a halottakat nem égették el, mint most, hanem deszkaládákban a földbe ásták őket. Csodamúr is lehetett!
4: Vigyorgott Don.
2: A végén több területet foglaltak el a temetők, mint a városok, nem? Mindig gyenge voltál történelemből,
4: szögezte le Ariel.
2: Történelemből is,
4: tette hozzá Don önkritikusan, de nevetett.
2: Azért ne essetek kétségbe,
1: Valahogy majd csak boldogulok az életben. Ha az űrben nem fog menni a dolog, elutazom a földre.
2: Úgy véled, ott könnyebb lesz?
4: Kérdezte Lars.
1: Magától értetődik.
2: Az űrben csak nagy felkészültségű emberek dolgozhatnak. Ezt mondta apám is. A földön meg mindenki számára akad hely. Képzeljétek el, a földön ezekből a fákból egész erdők vannak.
4: Mutatott körbe Ariel. Leheveredtek a pázsitra. Lars beszívta a fű illatát.
2: Már ahol vannak?
4: Vetette közbe.
2: Sok erdő kipusztult. De azért maradt is, olvastam.
4: Ariel javíthatatlan derülátó volt.
2: No, meg a biológiai anyagban is volt szó a föld növényzetéről. Emlékeztek?
4: Mormolta Dum bizonytalanul.
2: Egész erdők,
4: ábrándozott Ariel.
2: Képzeljétek, be lehet menni a fák közé. Minden oldalról körülvesznek. Akármerre nézel, csak fákat látsz. És így mehetsz köztük jó sokáig. És csupa fa, fa. Unalmas lehet,
4: vágta rá Don.
2: És minden fa egyforma, olyan, mint ez itt.
4: A fekete fenyőre mutatott.
2: Vannak egyforma fából álló erdők, és vannak vegyesek.
4: Tudálékoskodott Ariel.
2: Nem emlékszel arra a trópusi dzsungelre, amelyet a földön láttunk? Hiszen alig néhány órát töltöttünk csak abban a rengetegben,
4: válaszolta panaszosan Don.
2: S alig láttunk valamit a félhomálytól, és az egész évekkel ezelőtt történt. Ugyan mire emlékezhet az ember? Néha álmomban a földön járok.
4: Zavartan elhallgatott. Kis ideig elfeküdtek a füvön, szótlanul. Lars arra gondolt, milyen jó lenne megismerni a földet. Hegyet, völgyet, folyót, bokrokat. A kert szép, de még csak helyettesíteni sem tudja az erdőt, az igazit. Ahol szaladni lehet, és az ember nem ütközik rögtön az asztrea műanyag falába.
2: Megint le kell nyírni a füvet,
4: mondta Lars.
2: Ráír holnap,
4: legyintett lustán Ariel. Pocakja ütemesen emelkedett és süllyedt. De Lars váratlanul szövetségesre akadt Don személyében. A fekete fiú felugrott, ébenbőrén megcsillant a műnapfénye.
2: Gyerünk, te űrlustája! Ráncigáld elő a fűnyírót!
4: Valaha fűnyíró automaták gondozták a kertet. De Lars, bár ezt soha senkinek nem vallotta be, még apjának sem, egy napon eldugta ezeket a mindentudó gépeket az alsó szint egyik hátsó raktárának mélyére, azóta sem kereste őket senki. Helyette a tartaléknak hozott kis kézi fűnyíró került használatba. A felnőttek már az első héten természetesnek vették, hogy a kertet a fiúk gondozzák. Ők különben is ritkábban értek rá. Nagyon elfoglalta mindnyájukat a munka. Néha üldögél csak valamelyik kőpadon a szerelmes pár, Klára és Adrián. De Ariel, aki gyakran járt ide egyedül is, állította, hogy látta Valentin űrpilótát Borkova doktornővel csevegni a kókuszpálma alatt.
2: Hozom a masinát!
4: Állt fel Ariel.
2: De én nyírhatom le a diófa és az orgonabokor közt. A fagyal sövénytől a citromfáig pedig az enyém,
4: kiáltotta Don.
2: Szóval megint nekem maradt a legkevesebb,
4: tápászkodott fel Lars. A mesterséges nap egy pillanatra a szemébe tűzött, tüsszentenie kellett. A hangszóróból furcsa fémes kattanás hallatszott, mintha valahol nagyon messze összevertek volna két fémlapot. Valentin felkapta a fejét.
7: Hallottad?
8: Igen.
4: Tirosz néhány másodpercig feszülten hallgatózott. A közvetítő berendezés kicsin zöld lámpája kialudt, majd megint fölvillant.
7: Alig, hanem rádió kapcsolatot akarnak velünk teremteni.
4: Vártak, de semmi sem történt. A képernyő is üres volt.
8: Ez a Mallard szédítő gyorsasággal forog,
4: mormolta Tirosz.
8: A nehézségi erő minimális. Ha a Márióék valamit eltévesztenek,
7: nem lesz semmi baj,
4: nyugtatta meg a pilóta.
7: Itt vannak egy ugrásra. Bármikor közbeléphetünk.
4: Újra felhördült a hangszóró. Zöld lámpája egyenletesen égett. Majd valamilyen érthetetlen szót hallottak.
5: Mintha Adrián hangja lett volna,
4: komorodott el Tirosz. Még két recsegés, majd hosszú, álhatatos sípolássá vékonyuló zúgás után szinte berobbant az Astrea vezérlő termében Mario izgatott hangja.
1: Astrea! Jelentkezz! Astreát hívom, jelentkezz!
9: Mindig mondtam, hogy a testi munka fölüdít, nyújtozott egy óriásit Lars. No, most képzeljétek el! Valaha minden ember így dolgozott, egész áldott nap. Meg még sokkal keményebben, és reggeltől estig,
4: tette hozzá Ariel.
9: Azért az nem lehetett valami kellemes.
1: Az is munka volt,
4: fitymált Adon az egészet.
9: Láttam a múltkor az űrhíradóban egy filmet, a legújabb naprendszerbeli űrállomásról. A Szaturnusz és Uránusz pályái közt kering. Azon akkora pázsitok vannak, hogy nem is látni a végüket.
1: Lódítani azt tudsz. Minek oda akkora park?
9: Az rengeteg hasznos helyet foglal el egy űrállomáson. Biztosan juhokat legeltet ott a személyzet,
4: ércelődött Ariel. Don csak a vállát vonogatta. Juhokat ugyan egyikük sem látott soha, de tudták, a féle négylábú, fűevő, gyapjas jószágokról van szó. Lars órájára pillantott.
9: 5 perc múlva kezdődnek a tévében Pallácius kalandjai.
1: Enyhén unom már!
4: Vágta rá Don. Lassan ballagtak a kert kijárata felé.
9: Mindig ugyanaz történik vele. Leszáll valamilyen bolygón, találkozik az ott lakókkal, vagy békés természetűek, vagy harcolni akarnak. Ha harciasak, jön Pallácius, és úgy odavág nekik, hogy egyszer s mindenkorra elmegy a kedvük a verekedéstől.
1: A múlt hónapban volt egy jobb folytatás. Azt nem láttad?
4: Ariel arca kipirult. Csillogó szemekkel kezdte mesélni.
1: Pallácius leszállt egy bolygón, és senki sem jött az üdvözlésére. Föl alá csörtetett, tudjátok, azzal a jellegzetes járásával. De sehol senki. Erre beszáll űrhajójába, hogy elmegy. Ekkor valahol valaki fölkacagott. Egyetlen nagy nevetés hallatszott az egész bolygón. Pallácius kiszállt, körbeszaglászott. Semmi. Azt hitte, halucinált. Újra beszállt az űrhajóba. Bekapcsolta a hajtóművet, már-más startolt, mikor a külső mikrofonok megint a röhögést közvetítették a fülébe.
4: Közeledő zúgás hallatszott. A folyosó mennyezetén a lámpák kialudtak, majd ismét fölgyulladtak.
1: Mi ez?
4: Kérdezte Don. A sziréna hang akkor már víjogott, fülbehasítóan, bénítóan.
1: Riadó!
4: Kiáltotta Lars. Mindhármuk arca azonnal elkomolyodott.
1: Futás a szkafanderekhez!
4: Riadó esetén mindenkinek azonnal űrruhát kell öltenie. Ez az egyes számú utasítás. A fiúk végigrohantak a folyosón a kijelölt öltözőpontig. Az űrállomás összes szintjén volt egy-egy ilyen pont. A sziréna hangra automatikusan kinyíló nagy fali szekrényekben felnőtt és gyermekméretű ruhák lógtak. A sziréna elhallgatott. Helyette nyugodt, de parancsoló férfi hang áradt az összes hangszóróból. Lars tudta, apja beszél.
1: Az Astrea egész személyzetének! Riadó! Alfa űrhajót távozásra előkészíteni! Vezeti Valentin űrpilóta! Beszállásra gyülekezzenek! Borkova, Anna, Bertolt, Eta! Az Astreán Klára és Dóra maradnak. Végeztem! Kenta úrt hívom! Mário, jelentkezz!
4: A készülék csak recsegett. Egy távolról jövő emberi hang hallatszott. Tirosz még a vezérlőteremben volt. Aztán a fali hangszóróból berobbant Mário hangja.
1: Tirosz! Hallasz?
5: Igen. 2 perc múlva indulunk az Alfán. Most jobb a vétel. Mondd el összefüggően, mi történt.
1: Az az átkozott fúróautomata! A 2-es, amelyikről már beszéltem. Elromlott benne az irányítási utasításokat fölvevő és továbbító szerkezet. Legalábbis erre következtetek abból, ami történt. Adrián háttalált a szakadék szélén, lefelé nézett. Ásvány rétegeket keresett fényszóróval. Nem látta azt a dögöt.
10: Az autóbata belökte Adriánt a sziklahasadékba?
1: Pontosan az történt. Zuhant a fiú vagy 8-10 métert. Kicsi a tömegvonzás. Talán nem ütötte meg magát. De a súlyos gép lánctalpai alól levált néhány tonna szikla is. Ez is ráesett Adriánra. Persze ennek is kevesebb a súlya, mégis éppen elege lehet szegénynek. Azt mondja, eltörött a karja. Ez a gépek tovább futkosít a fensíkon. Nem lehet megállítani. Nem engedelmeskedik a parancsoknak. Elromlott.
4: Klára ért lihegve a vezérlőterembe. Izgalomtól kipirult arca robbant be az ajtón.
1: Adrián?
4: Kérdezte. Reszketett a szája széle.
10: Nincs nagyobb baj,
4: nyugtatta meg Tirosz.
10: Mário szerint csak kartörése lehet, de egyedül nem tudja kihúzni a szakadékból. Maradj itt, vigyázz mindenre. Dóra és a gyerekek is az Asztrián maradnak.
4: Tirosz a másik mikrofont kapta maga elé. Máriót hívta.
10: Kenta úr, jelentkezz!
1: Itt Kenta úr!
4: Hallották Máriót.
10: Indulunk az Alfával. A Kenta úr mellett landolunk. Ne mozdulj Adrián mellől. A te rádiójelzéseid nyomán haladva keresünk meg benneteket.
1: Értettem! Várok!
4: A három fiú őruhában állt a folyosón, sisakkal hónuk alatt. Tirosz szintén őruhában a garázs felé sietett.
10: Jók legyetek, fiúk! Néhány óra múlva visszatérünk!
4: Nem akarta fölöslegesen nyugtalanítani a gyerekeket, de néhány szóval röviden elmondta, mi történt.
10: Édesanyád!
4: Fordult Arielhez.
10: Itt maradt Klárával! A többiek eljönnek velem a Mallardra!
4: Még néhány szót vetett oda nekik futás közben. Aztán összezárultak mögötte a szürke ajtók, a fiúk magukra maradtak.
1: Szegény Adrián!
4: Szólalt meg Lars.
10: Remélem, nem esett komolyabb baja.
1: Most itt állunk űrruhában.
4: Nézett végig magándól.
1: És vetközhetünk le. Menjünk vissza a kertbe. Abba maradtunk, hogy Pallácius kalandjait nézzük a tévében.
4: Jegyezte meg bizonytalanul Ariel.
10: Nekem elment a kedvem a tévétől.
1: Hát mit csináljunk?
10: A vezérlő terembe most úgysem engednek be. Pedig jó lenne. Meghallgatnánk, mit beszélnek amazok odalenn a Mallardon.
1: Mi történne? Semmi!
4: Vont vállaton.
1: Leszállnak, megkeresik Adriánt és Máriót, a sérültet elviszik a Kentaurra vagy az Alfára, Borkova doktornő megvizsgálja, hazajönnek, és kész.
2: És kész,
4: ismételte elgondolkozva Ariel.
2: Pedig de jó lenne megnézni, hogyan csinálják.
4: Egy kicsit kóborolni az űrben, ábrándozott Lars is. Don feléjük fordult, fekete szemében különös fény gyulladt. Gyorsan hadarva kezdett el beszélni.
1: No! Tollasfejű indiánok, vadbolygó kozmikus hősei, csillagvadászok, meteorszelídítők, üstökös lovaglók, űrkalózok, ütött az óra!
2: Megbudjantál?
4: Érdeklődött aggódva Lars.
1: Az előbb még olyan épeszűnek látszottál. Mondom, ütött az óra!
4: Kiáltotta Don.
1: Itt állunk űrruhában, nem értitek? Használjuk ki az alkalmat. Soha nem leszünk ilyen kedvező helyzetben. Gondoljátok meg!
4: Lars még mindig nem tudta, mire céloz Don. De Ariel szemében a megértés szikrái csillantak.
1: Nem arról beszéltünk-e néhány órával ezelőtt, hogy milyen jó lenne kirándulni az űrbe? Hát mire várunk? Ott a harmadik űrhajó a hangárban.
2: A garázsban?
4: Suttogta Ariel elragadtatva. A Beta a legkisebb a három űrhajó közül, de nekik éppen megfelelne.
1: Egyszerűen nem lesz most rá szüksége senkinek,
4: verte Don a vasat.
1: Klára és anyád úgysem hagyhatják el az Asztreát. Ezt tiltja a szabályzat.
10: Azt is tiltja,
11: hogy kiskorúak engedély nélkül az űrbe induljanak, vetette közbe Lars.
2: Te mindig akadékoskodsz,
4: legyintett Ariel.
2: Az űrbe, az űrbe! Micsoda nagy szavak!
4: Háborodott Feldon, de közben a hangár felé húzta társait.
2: Csak ide megyünk a szomszédba. Megnézzük azt a néhány kisbolygót, amiket az Astrea kísér. A felnőttek úgysem visznek magukkal bennünket, sohasem. Mennyit könyörögtünk már, hogy mutassák meg az űrt közelebbről is, de hiába!
4: Panaszkodott Ariel. A hangár elé értek. Don megnyomta az ajtónyitó gombot a falon.
2: És ha valami baj lesz?
4: Aggodalmaskodott Lars. Valahol belül érezte, nem szabad engednie. Őrültség, amit csinálnak. És pontosan ő, a parancsnok fia, igazán nem járulhat hozzá, hogy már is a béta mellett álltak. Az űrhajó csak ugyan kicsi volt, szinte eltörpült a hangárnak a kentaúra szabott méretei mellett.
2: Még jó, hogy az űrgyakorlati oktatáson fölkészítettek bennünket a repülésekre,
4: mondta elégedetten Don. A súlyos fémajtó kitárult, beléptek a kicsin zsilip kamrába.
2: Itt le is tehetjük az űrruhákat. De nem azért tanítottak bennünket űrrepülni, hogy kirándulni járjunk a hajókkal,
4: morogta Lars. Rossz érzése nem csökkent.
2: Veszély esetére minden űrlakónak ismernie kell az űrhajók vezetési és kezelési szabályzatát.
5: Ha már elmúlt 12 éves.
2: És az űrforgalmi rádió szabályzatot.
4: Hosszú mondata végén Don megkönnyebbülten föllélegzett. A béten belül keskeny folyosón jutottak tovább. Mögöttük a zsilip kapu légmentesen zajtalanul zárult. Két helyiségben nyíltak ajtók, aztán keskeny lépcső vezetett föl az orban lévő irányító fülkébe. Hárman éppen csak befértek a műszerekkel, képernyőkkel tele zsúfolt szobába. A kis helyiséget nem három űrruhás ember számára méretezték.
2: Itt van minden, amiről tanultunk,
4: állapította meg Don elégedetten. Fekete arca mosolyra húzódott, fogai kivillantak.
2: Az indítókar, a térérzékelő képernyője, a sebességjelző, az automata ütközésgátló vészjelzője, a kormányszerkezet.
4: Ariel kibújt szkafanderéből. Lars még habozott.
5: Fiúk, ebből baj lesz.
2: Ugyan, mi lenne?
4: Legyintett Don.
2: Ugyan, mi lenne?
4: Visszhangozta Ariel. Az űrhajó megmozdult alattuk. Zöld lámpa gyulladt ki fejük fölött. Puhán siklottak a sínen a kupola alá. Lars még mondani akart valamit, de...
2: Lars, csak nem félsz?
4: Kérdezte gúnyosan Don.
2: Hogy ő az lehetetlen,
4: állította határozottan Ariel. Don a síneken gurította az űrhajót a hatalmas zsilip kupola középpontja alá. A hajó testén kívül elhelyezett figyelőkamerák pontosan eléjük vetítették a látványt. A sötét hangárból a szivattyúk kiszívták a levegőt, aztán fejük fölött megnyílt a kupola.
2: Egy perc is repülünk,
4: suttogta Ariel. Szemei kerekre nyíltak, ahogy a képernyőket bámulta.
2: Ha apáik megtudják,
4: gondolta Lars. Eddig ritkán fordult elő, hogy valamit apja ellenére tett. Érezte, ez most komoly dolog. És a többiek is így gondolhatták. Elég volt egy pillantást vetni a barátaira. Feszültség tükröződött arcukon.
2: Kapaszkodjatok!
4: Kiáltotta Don. Felbőgtek a hajtóművek. A fémtest megremegett lábuk alatt. Sűvítés hallatszott. Lars úgy érezte, gyomra a lábába szaladt, a képernyők elsötétettek.
2: Repülünk!
4: Suttogta Ariel. De az ajban senki sem hallotta. Don figyelmesen nézett egy számlap előtt lassan kúszó mutatót. Amint a piros vonalhoz ért, kikapcsolta a hajtóművet. A béta elcsendesedve száguldott az űrben. A képernyőkön sötét háttér előtt fehéres pontok gyúltak ki.
2: Az űrben vagyunk,
4: suttogta Lars.
2: Száguldunk,
4: kiáltotta Ariel.
2: Felfedező útra indulunk,
4: rikkantotta Don.
2: Űrkalózok, utánam! Irány a végtelen kozmosz, az ember nem látta bolygók, az ismeretlen lények. Akik csak mi ránk várnak,
4: tette hozzá Ariel.
2: Az űrben vagyunk.
4: Lars kedve lassan felderült. Don ismét kivillantotta fogait.
2: Őrp
12: patkányok! Előre!
4: És száguldottak.

0: Semmihez sem kellett nyúlnia. Az automata vezérlőberendezés irányította a bétát. A fiú mégis fontoskodó arccal vetett egy-egy pillantást a műszerek mutatóira. Az ott a Laster! Mutatott Lars a képernyőkön földerengő, furcsa, szögletes alakú égi testre. A Mallard után ide jön majd az Astrea kutatócsoportja. Olyan, mint egy tégla, jegyezte meg Ariel. A kisbolygók sohasem szabályos gömb alakúak, oktatta ki Lars. Sőt, nem is gömbök, hanem szabálytalan formájú töredékek. Töredékek? Don felhúzta szemöldökét. Akkor ezt megnézzük közelebbről is. De minek a töredékei? Azt mondják, volt itt valaha egy nagy bolygó. Darabokra tört, és most javarészt ugyanazon a pályán keringenek a darabjai. Hogy te milyen okos vagy? Csóvált a fejét Don. Ezt neked is tudnod kéne, szurkálta Ariel. Ha jól emlékszem, a 2 évvel ezelőtti csillagászati anyagban tanultunk erről, amikor a naprendszer összetételéről volt szó. Nagy okosok!
1: Legyintett a fekete fiú, de tekintetét nem vette le a képernyőről.
0: Más ám az, ha az ember azzal a süket lernogéppel beszélget, és megint más mindezt személyesen megnézni a helyszínen.
1: Lars közbe akart szólni, hogy ő a csillagászati anyagot is úgy szokta tanulni, mintha a helyszínen lenne. Ahányszor a Lerno vetítőernyői megjelent az űr egy része, valamilyen bolygó vagy egy-egy galaktika, Lars mindig űrhajóban érezte magát, mintha magasból nézne le valamilyen égi testre, mint most a Lasterre.
0: Fordulunk egyet!
1: Don a kapcsolókhoz nyúlt.
0: Megnézzük jobban ezt a téglát!
1: A béta érezhetően irányt változtatott. Ariel megszorította a szék karfáját. Anyja jutott eszébe. Az Astrean biztosan észrevették már szökésüket. Szökés? A szókésé megrázta a fiút, de nem akart társai szemében puhánynak látszani, hiszen a másik kettő is milyen lelkesen fogadta a tervet. Még Lars is. Pedig hát hármójuk közül ő a legkomolyabb. És az ő szülei sem veszik tréfára a dolgot, ha kiderül, mit is tettek.
0: Jól sikerült az első kör,
1: jegyezte meg Don elégedetten.
0: No, most elsüvítünk hátulról a Laster mellett. Elég gyorsan szágult. Van vagy 30 kilométer hosszú. Ha akarjátok, lehívhatjuk az adatait a képernyőre,
1: javasolta Lars. A béta kis elektronikus agya kapcsolatban állt az Astrean lévő nagy aggyal, és bármilyen dologról másodpercek alatt pontos adatokat lehetett kapni.
0: Annyira azért nem érdekel a Laster.
1: Donnak alig, ha nem a tanítógép képernyője jutott eszébe.
0: Lars, csak adatokat ne lássak! Mindig olyan érzésem támad, mintha megint tanulnom kellene. Mára elég volt. Most csak kirándulunk. És űrkalandokat élünk át!
1: Szakadt ki Arielből a boldogság. Igazán történhetne valami.
2: Mindjárt kinyílik kívülről a zsilipkamra ajtaja, és belép Pallácius.
1: Nevetett Lars. Ariel legyintett.
0: Hülyeség! Az űrben sokféle igazi élőlény lehet. Olyan kicsinyek és olyan nagyok is, hogy el sem tudjuk képzelni.
1: Merengett Ariel.
0: És ezeken a kis bolygókon is élhetnek például. Hiszen itt nincs oxigén.
1: Vetette ellene Don.
0: Sem víz.
1: Tette hozzá Lars.
0: Oda nézzetek!
1: Mondta Don.
0: Micsoda sziklák!
1: A képernyőkön egészen közelről látták elsuhanni a Lastert. A kisbolygó egyetlen nagy, durva sziklatömbnek tűnt. Lassan forgott hoztengelye körül.
0: Ha az ember belegondol, hogy ez már 1000 évvel ezelőtt is itt száguldott az űrben,
1: mondta halkan Lars.
0: Mennyit mondtál? 1000 év? 10 000 öregem, 100 000 és millió!
1: Vágta rá Don. Büszke volt, hogy ő vezethette a bétát, hogy hármajuk közül ebben a pillanatban ő volt a legfontosabb.
0: És most, uraim, hová parancsolják? Van a csoportban még 6 másik kisbolygó.
1: Ariel hangjában reménykedés bujkált.
0: Hát, ha valamelyiken élet nyomaira találunk.
2: Rajtad átgázolt egy üstökös,
1: jegyezte meg Don.
0: Hát nem éppen az előbb szögeztük le,

0: hogy ahol nincs légkör és víz, ott nem lehetséges az élet. Mégis hallottam már olyan elméletekről, magacskodott Ariel, amelyek szerint az élet létezhet más formában is, mint a miénk. Nemrégen például azzal állt elő egy tudós, legyintett Don utánozhatatlan megvetéssel, mintha számára a tudomány emberei csak aféle alig tűrt, kellemetlenkedő fráterek lettek volna. Igen, egy tudós szerint lehetséges, hogy egy idegen civilizáció emberei éppen a kisbolygókon alapítottak támaszpontokat, és onnan hosszabb ideje zavartalanul szemlélik a naprendszert és a földi emberek tevékenységét. Levegőt és vizet persze úgy hoztak magukkal, gúnyolódott Don.
1: Vizet kulacsban,
0: levegőt gázpalacban, mi?
2: Ami azt illeti,
3: vágott közbe Lars, igyekezvén pártatlan hangon oszlatni el a vitát.
0: Én is hallottam erről, és ne felejtsétek el, az ember is képes volt támaszpontokat építeni olyan helyeken, például a Holdon, ahol sem levegő, sem víz nem volt. Tehát amazok is képesek lehetnek rá.
3: Ariel megörült Lars támogatásának.
0: Képzeljétek el, micsoda szenzáció lenne, ha éppen mi fedeznénk föl az idegenek támaszpontját.
3: Don morgott valamit az orra alatt, aztán a kormány szerkezethez nyúlt. Mindig nehezen ismerte el, hogy meggyőzték.
0: No, akkor nézzük meg a többi kisbolygót.
3: Az Alfa rövid keresgélés után rátalált a Kentaurra. Az Astrea nagy szállítóhajója szürke sziklafenségon állt orrával fölfelé. Tirosz átvette a kormányzást az automatától.
4: Mario, hogyan hallod adásomat?
3: Kiabált a mikrofonba.
0: Itt Mario! Jól veszem!
4: Most szállunk le! Mit csinál a fúróautomata?
0: Egyelőre csak áll! 300 méterre tőlem!
4: Tartsd szemmel! Rövidesen indulunk felétek!
3: Az Alfa motorjai földübörögtek. A fékezés ereje az űrhajó padlójához nyomta őket. Mentő expedíció, gondolta Tirosz. A szabályzat előírja, hogy a bajba jutott űrhajósnak összes társa köteles azonnal segítségére sietni, félbeszakítva minden más természetű munkát.
4: Jelentést kérek az egészségügyi fölszerelésről!
0: Törött végtag ellátáshoz mindent előkészítettem itt az űrhajóban,
3: mondta Borkova doktornő.
0: Amint behoztuk a sérültet az űrhajóba, megvizsgálom. Az Astrean pedig majd röntgenfelvételt is készítek.
4: A Kentaur mellett landoltunk,
3: adott helyzet megállapítást Valentin pilóta.
4: A zsilipkamra készen áll. Te itt maradsz a közelben,
3: mondta Tirosz a pilótának.
4: Vigyázz mindkét űrhajóra! Ha véletlenül erre robogna az a fúrógép, tudod, mit kell tenned? Bertolt, a mentőládából vegyél ki kötélhágcsót, vaskampókat! Minden rendben!
3: Jelentette néhány másodperccel később Bertolt.
4: Igyekezzünk!
3: Sürgette őket Tirosz.
4: Adrián várja a segítséget!
0: Most hadd vezessek én!
3: Nyafogott Ariel.
0: Értesz hozzá?
3: Kérdezte Don kicsit lenézően.
0: Jobban, mint te az indiánokhoz!
3: Morogta a kövér fiú. Szuszogva helyezkedett el a vezetőülésben. Egy percig nézte a képernyőket.
0: Ez itt az automata ütközésgátló jelzője, a fogbeosztással,
3: magyarázta Don az egyik homályos üveglapra mutatva.
0: Idegen test közeledtekor fölvillan a piros fény, a skálán pedig látod, milyen irányba és mennyire tér ki a hajó, ha a vezérlés nem is ad parancsot az összeütközés elkerülésére, az irányváltoztatásra.
4: Mintha már hallottam volna erről,
3: válaszolta jeges nyugalommal Ariel. Don elhallgatott. A képernyőkön csak távoli kicsiny pontok csillogtak.
4: Egyelőre nincs idegen test a közelben,
3: nyújtózott ki kényelmesen Lars. Még egy ásítást is elnyomott. De rögtön a szék karfája után kapott. A béta hirtelen kanyarodni kezdett, előbb balra, aztán megint fölgyorsulva jobbra.
0: Őrszlalom!
3: rikoltott Ariel. Szeme vidáman villogott.
5: Üldöznek bennünket! Norman űrkalózok a láthatáron! Halálfejes lobogó hajójuk tatján!
6: Meghibbantál!
3: Dadogta Don.
5: Sugárvetővel lőnek ránk! Irányváltoztatás!
6: Ne hülyéskedj, Ariel!
5: De mi nem adjuk meg magunkat! A béta a végsőkig kitart! Ennek agyára ment az a sok régi könyv, komolyan mondom!
3: Fújt egyet Don. Lars felállt, Ariel vállára tette kezét.
4: Lázadás a fedélzeten! A kormányosi posztról lefokozunk, Ariel mester! Add át a helyedet!
3: Ariel egy pillanatig még szorította a kormányt, aztán lassan elengedte.
4: Veletek sem érdemes az űrbe utazni,
3: mondta lehangoltan.
4: Annyi fantáziátok sincs, mint egy gilisztának.
5: Őrkalózok,
3: dohogott Don.
5: De néha egészen ütődöttnek nézel bennünket.
4: Csak azt hittem, ti is tizenéves fiúk vagytok,
3: felelte Ariel reménytelenül legyintve.
4: Pedig dehogy, az eszetek, az nyugdíjas korban van már.
3: Lars mosolygott. Aztán nevetni kezdett hangtalanul. Végül megragadta a kormány szerkezetet, egyetlen mozdulattal kikapcsolta az automatát. A béta meredeken fölfelé bukott, aztán hosszan jött lefelé. A fiúknak torkukig emelkedett a gyomruk.
4: Granada kapitány jelenti a Pálma galaxis közi űrhajó fedélzetéről! Elértem a kozmosz határát!
3: Kiáltotta. Rémült csend támadt a háta mögött. Ezek most biztosan azt hiszik, Lászra is rájött az őrület.
4: A kozmosz határa fénylétszkerítés, légmentes műanyag fóliával és csillagászati léggömbökkel.
3: Ekkor tört ki a nevetés. Nem csak Ariel csapkodta a térdét, Don is. Lars még sohasem aratott náluk ekkora sikert. Éles kanyart írt le az űrhajóval, úgy folytatta.
4: Granada kapitány és legénysége lyukat fúrt a kerítésen. Mit láttak a másik oldalon? Na mit?
5: Egy másik kozmoszt!
3: Rikkantotta Ariel.
4: Ahol a kerítést éppen egy antigranada kapitány bontogatta,
3: tette hozzá Don. Vidámság uralt el az egész kabint.
4: Aztán kiderült, hogy a kozmoszt egy hatalmas tükörlap veszi körül,
3: képzelget folyékonyan Lars.
4: És Granada kapitány emberei saját magukat látták. Betörték hát a tükröt.
5: Nekihajtva a pálma orrával,
3: szúrta közbe Don.
5: És átjutottak egy másik világba. Ott minden világos kék,
3: mondta Ariel.
5: A bolygók, a holdak, az emberek, még a napok is kéken ragyognak.
4: Mert az az egész világ víz alatt van,
3: kapott a szondón.
5: Elsüllyedt űr a neve. Egyszer léket kapott, elmerült. Az ottaniak a levegőt csak régi könyvekből ismerik, és mindenki kopoltyúval lélegzik.
4: Látod, mégis normálisak vagyunk,
3: fordult Lars Arielhez.
4: Mi is tudunk játszani, ha kell.
5: Ezer szerencse,
3: sóhajtotta gunyorosan a kövér fiú.
5: Különben kétségbeesésemben én sem állnék meg a kozmosz határáig, mint agyszüleményed, az a Granada kapitány.
3: A képernyőkön újabb kisbolygó bukkant föl. A mérettáblázat szerint lehetett vagy 15 kilométer hosszú, lapos koronként vöröslött a fekete űrben. Élesen kivált környezetéből.
5: Ezt két oldalról is megkerüljük.
3: Lars lassan irányt változtatott. A béta képernyőjéről egy pillanatra eltűnt a kisbolygó, de aztán az automata iránytartók ismét visszahozták a képet.
5: Nem vezetsz valami biztos kézzel?
3: Jegyezte meg Don.
4: Még néhány év és belejövök,
3: válaszolta Lars.
4: Gyerekjáték egy ilyen hajó vezetése,
3: ábrándozott Ariel.
5: Képzeljétek el, ránk bíznának egyszer egy naprendszerbeli hosszú járatú teherhajót.
4: Az unalmas lehet,
3: vágott közbe Don.
4: Mindenütt csak ásványokat kell rakodni. És milyen körülmények közt? Láttátok a múltkor a híradóban? A Vénuszon 80 atmoszféra nyomáson álltak a fickók a széngázban, hogy más nem mondjak.
5: És ott van még a Plutó vagy a Merkur. Az egyik túl közel a naphoz, a másik meg túl messze. Itt forróság, amott hideg.
4: Hát mit szeretnétek?
3: Lars a kisbolygó körüli pályára állította a bétát.
4: Hogy az űr is olyan legyen, mint a Föld, légkörrel, felhőkkel, szelekkel,
5: 25 fok napsütés. Az űrhajók pedig nyitottak lennének.
3: Kapcsolta ide ábrándjait Ariel.
6: Olyan sportosak!
3: Vágta Rádon nevetve.
5: Mint a városnéző elektrobuszok. Kilógathatod belőlük a kezedet.
4: És akkor semmi különbség nem lenne az űr meg a föld között.
3: Fejezte be Lars.
5: Egyetlen óriási kék ég lenne minden, az egész naprendszer. Majd egyszer eljön annak is az ideje,
3: mondta Ariel.
5: Miért olyan fényes ez a kis bolygó?
3: Bökött hüvelykujjával Don a képernyő felé. Lars vállat vont, de Ariel tudós képpel a vezénylőpulton heverő vastag könyvre mutatott.
5: Az ott a kis bolygók atlasza. A pilóták abban szokták megnézni az adatokat. Ezt is valamelyik filmben láttad?
3: Kérdezte Don gúnyosan, de a könyvért nyúlt. Fölütötte az elején, mormolva a fejezetek címeit.
5: A Trója csoport 3 tagból áll, az Apollo csoport viszont 19-ből. A tömegspektrumnak a kémiai és ásványos összetételben is rokon tartományai, no, itt valahol kell lennie színképeknek is.
4: Te már megint összekevered a fogalmakat,
3: bosszankodott Lars.
5: Az előbb magad voltál kíváncsi, miért olyan fényes ez a bolygó, most meg a színképeket emlegeted. A kettő nem ugyanaz? Ennyit azért én is tudok.
3: Don tovább lapozott.
5: 80%-uk színképe a szerves kondritokéhoz hasonlít. Mik azok a kondritok?
3: Nézett föl.
4: Tudja a fene.
5: Na hát, hogy nekem milyen műveletlen utitársaim vannak?
3: Kesergett Don fejét csóválva.
5: Azt sem tudják, mik a kondritok. Körülbelül 10%-uk 100-200 kilométer átmérőjű, spektrumuk pedig a kővas meteoritéhoz hasonlít. No, most okosabbak lettünk,
3: gúnyolódott Ariel, és tüntetően elfordult tőlük. A vezérlőpult oldalába épített műszerek ide-oda rezgő mutatóit kezdte figyelni. Don tovább birkozott a sok ismeretlen szót tartalmazó szöveggel.
5: A viszonylag fényesek felszínét szilikátokból és fémekből feni álló közet borítja.
4: A fe az a vas, a ni meg a nikkel,
3: jelentette ki határozottan Lars.
5: Képzeld, ezt még én is tudom. Sőt, én is.
4: Na hát, csupa észlény találkozott össze ezen az űrhajón, természetesen véletlenül.
3: Vette át most társai csúfondáros stílusát Lars is.
4: Don,
5: az a kis bolygó itt fémes kőzetekkel van borítva. Ha a felnőttek még nem fedezték volna föl, most valami jutalomra számíthatnál. Mindent fölfedeztek már,
3: legyinte Don reménytelenül.
5: Nincs már olyan kis bolygó, amit vagy tízszer föl nem mértek volna hosszában, széltében. Kielemezték, melyik milyen anyagból mennyit tartalmaz, és így tovább.
4: De az utolsó fölméréstől is eltelt vagy 30 év. Apámtól tudom,
3: mondta Lars.
4: Ennyi idő alatt történhettek változások. Időközben fölépítették az Astreát és a többi hasonló űrállomást. Idehozták és ráállították őket a kisbolygó csoportok pályáira. Megkezdődött az ásványok kitermelése.
5: Vigyázz! Előre néz!
3: Figyelmeztette Don.
5: A végén még egészen közelről is meggyőződhetünk róla. Milyen is az a nikkel, meg az a vas ott a felszínen, ha te egyenesen nekivezeted a bétát. Van automata ütközésgátlónk, vagy nincs?
3: Legyintett Ariel nagyvonalúan, és száguldottak tovább.
4: Ha szükség lesz rád, hívni foglak,
3: mondta Tirosz Valentinnek.
4: Egyelőre maradj itt!
5: És vigyázz! Nehogy téged támadjon meg az a tébolyult fúrógép!
3: Mosolygott Borkova doktornő.
5: Hallottam már ilyen esetről,
3: mondta Anna.
4: Igen, én is emlékszem,
3: vette át a szót Bertolt, miközben lefelé mentek.
4: A Marson történt egy bányában, ha jól emlékszem.
6: Olyas valakitől tudom, aki maga is ott volt.
3: Anna lesimította hosszú haját, hogy akadálytalanul ráhúzhassa átlátszó sisakját.
6: Egy sereg különféle automata dolgozott egy marsi bánya alig néhány méter széles folyosóján. Volt ott néhány ember is, a gépeket programozták be. Figyelték és ellenőrizték munkájukat. Az egyik kőzettoló nagy lánctalpas szerkezetnél következett be ugyanaz a hiba, mint most Mário és Adrián fúrógépénél. Az a kőzettoló ide-oda kezdett robogni a szűk folyosóban. Félrelökte a kisebb gépeket, falnak lapította az ellenőrző műszereket és a figyelőkamerákat. Az egyik ember mit sem sejtve lépett ki, éppen egy keskeny összekötő vájadból. A többiek már nem tudták figyelmeztetni. A gép rögtön a falhoz nyomta, a szerencsétlen azonnal meghalt.
7: Hogyan tették ártalmatlanná a kőzettolót?
0: Kérdezte Eta.
4: Lézersugárral olvasztották szét a vezérlő berendezését. Az irányító vezető parancs továbbító központjában volt a baj a biztosítékokkal.
6: Remélem az újabbak gyártásánál már gondoltak erre is, mondta Anna. Végül is adott esetben emberéletekről lehet szó.
4: Tökéletesen hibátlan gépet nem lehet gyártani,
0: vont vállat Bertolt.
4: Igyekezzünk,
0: sürgette őket Tirosz. Már mindnyájan űrruhában álltak. Kettesével mentek be a zsilipkamrába. Egy perc múlva pedig kiléptek a vaslétrára, lementek a kisbolygó szürke sziklás talajára.
6: Az ember szinte elrepül!
0: Burkova megfogta a korlátot.
6: Olyan könnyűnek érzem magamat!
4: Nem számítottam ki pontosan, mekkora itt a tömegvonzás!
0: Felelte az expedíció vezetője.
4: Igen, kicsi. Testsúlyunk alig néhány kilogram.
0: Lassan kijöttek a többiek. Utolsónak megjelent Valentin, de nem jött le a létrán.
4: Figyelem majd a rádiót,
0: mondta Tirosznak.
4: Meg a környéket is. Azt hiszem, nem ártana előkészíteni egy lézerfegyvert is. Lehet, hogy szükség lesz rá. Éppen ajánlani akartam,
0: felelte Tirosz, és elnézett a föléjük boruló fekete űrre.
4: El kell majd intézni azt a rakoncátlan automatát. Gyerünk, siessünk!
0: Ariel már ügyet sem vetett a központi képernyőre. Minden figyelmét a kutatóműszerek jelzéseire fordította.
4: Olyan ez, mint egy röntgenkép,
0: jegyezte meg lelkesen.
4: Amíg ti ott a képernyőn csak a tárgy külső képét látjátok, addig ezek a műszerek megmutatják, mi van a belsejükben. A filmjelző például állandóan dolgozik. A skálán látjátok ott, meg ott. A különböző színű fölvillanó csíkok az egyes fémeket jelzik. Mário mutatta meg nekem a múltkor, milyen hasznos kis gépezet az ilyen. És közben egy papírcsíkra föl is jegyzi az adatokat,
0: bólintott elismerően Lars.
4: Az a piros, hosszú vonal az vasat jelent. A barna mangánt, a szürke nikkelt. Ez mind nagyon szép,
0: mondta Don elismerően.
4: De azért ne körözzünk állandóan egy kis bolygó körül. Van itt ebből elég. Figyeljétek csak a helyzetjelentőt meg a környezeti képernyőt. Ebben a csoportban összesen 11 aszteroida van. Aszteroida? Hogy te milyen szépen beszélsz,
0: ebéskedett Ariel.
4: És még hármat közülük nem láttunk,
0: folytatta Don zavartalanul.
4: Menjünk hát utánuk, itt repülhetnek valahol előttünk. Nézd csak, kettő már látszik is a képernyőkön.
8: Vedd át a kormányt,
0: állt föl Lars. Don láthatóan megörült a javaslatnak. Igen gyorsan száguldottak, a sebességmérő mutatója kikilendült. A képernyőkön egyre nőtt az előttük lévő kis bolygó.
4: Méretei 15 kilométer a hossza, legszélesebb pontján 6, máshol átlag 4 kilométer a szélessége. Alakja elnyúlt, uborkához hasonló.
8: Ezt az uborkát is a kézikönyvből olvastad ki?
0: Hitetlenkedett Lars.
4: Nem, a számítógép így rajzolta föl a képernyőre. Nézd csak! Valóban olyan az alakja, mint egy uborkának.
6: Amit az Astrea mesterséges kertjében termesztettek,
0: tette hozzá Don.
4: Tartalmazza a szokásos fémeket. A műszerek megadják a fényerő amplitúdóját is,
5: Ha érdekel benneteket, fölolvashatom ezeket az adatokat is.
8: Köszönjük! Valahogy majd csak meg leszünk nélkülük is,
3: szerénkedett csúfondárosan Don.
8: Ezt még megkerüljük egyszer, és visszamegyünk az Astreára,
3: javasolta Lars.
8: Hiszen már legalább egy órája, hogy eljöttünk.
5: Nem hiányzunk senkinek,
3: legyintett Don.
5: No, most kapaszkodjatok! Bukórepülés!
3: A béta éles kanyart ért le. Ariel elkapta széke karfáját.
5: Vad kalózok vitorlás hajója fordul be egy öbölbe,
3: üvöltötte Don.
5: A pálmafák tövében törrel foga közt vadtáncot jár egy benszülött. De az öbölben alattomos sziklazátony a víz felszíne alatt,
3: tette hozzá Lars figyelmeztetőleg.
9: Space. The final frontier. These are the continuing voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no man has gone.

0: Technikailag volt egy nagyon jó kis egyben stúdióműterme Andrásnak, aki már akkor is nagy technikai zseni volt, elképesztő. Tehát ez a képessége most is megvan. Tehát ő mindig a brand new-t, a legfrissebbet, a legújabbat, ami most már nyilván komputeren. De akkor neki egy nagyon klassz kis pomázi házikó kuckóban levő egyben műterem stúdió. Elvonuló kis legény lakásféléje volt, hát nyilván a családi ház mellett.
1: És hát akkor oda mindig kimentetek, és akkor egyben megcsináltatok öt műsort, vagy
0: nem,
1: mindig csak
0: nem,
1: egyet? Ez milyen
0: nem,
1: gyakran ment adásba?
0: Nem, meg én úgy emlékszem, hogy ez heti műsor volt. Na most az én agyam is szelektíven emlékszik. A lényeg az, hogy ötletek voltak. Tehát volt olyan nap például, hogy kimentem, és azt mondta, hogy ma, mert ezek felvett és vágott, nyilván hallható, ugye nem hallja, adások. Na, ma azt találtam ki, hogy megyünk a gazdaboltba. És akkor mentünk a gazdaboltba. Utána mentünk vissza, még csináltunk valamit. Tehát ez egy elég nagy merítésből rakta ő össze. Én tulajdonképpen akkor még egy nem igazán tudatos lány voltam, tehát ma már a legjobban talán a vágás részt élvezném, és erre vonatkozóan elmondom, hogy az egyik legkedvesebb rádiós emlékem vagy élményanyagom az Index Rádió, amikor két barátommal megcsináltuk végül is Magyarország első internetes kereskedelmi rádióját túl korán, 98-ban. Tehát az
1: nem volt, aki hallgass.
0: Túl korán, túl, de volt, mert azért 10 000-es letöltésű volt már akkor a műsorom. Azért adott az Index egy önálló irodát nekünk, tehát azt az Index nem a semmire adta.
1: Úgy értem a túl korán, hogy messze
0: de,
1: nem volt annyi internetje az
0: nem,
1: emberek.
0: Nem, persze, 98 az túl korán volt, és én annyira megszerettem a vágást, hogy én, aki hát majdnem a technikai analfabéta vagyok, de annyira fantasztikusnak tartottam ezt a műfajt, hogy wavelab programon végül is minidiszkkel fanatikusként 2,5-3 éven keresztül gyűjtöttem mindent, de úgy, hogy a piacra minidiszkkel mentem a kofákat fölvenni, a kórházba az ismerőseimhez látogatóba minidiszkkel mentem. Az barátaimnak már a tökük ki volt, hogy nincs, nem volt baráti beszélgetés, hogy ne tegyem ki. És aztán hallgattam vissza több száz óra anyagot, ami egyébként hihetetlen kincsestár nekem, több száz minidiszken van felvéve. Úgyhogy ki tudja még mikor is hol használom, de amikor a Rádió Caféban spotot kellett csinálni, akkor ebből nyúltam bele.
1: Hogy ez mennyi ideig tartott ez a műsor? Mert én nekem 5 adás sikerült
0: nem volt szerintem sokkal több. Pár hét hónap.
1: Tehát, és hogy lett vége? Mi miatt lett vége?
0: Én már akkor annyira benne voltam a jazz tanszakban, hogy nem tudom. És sodródtam ebben.
1: De nem az volt, hogy ő azt mondta a Hajman Gábor, hogy figyeljetek, srácok, lányok.
0: Valamiért le kellett venni. De hogy miért kellett levenni, azt nem tudom, de le kellett
1: venni.
0: Tehát
1: nem azért, mert már nem csináltatok műsort.
0: Nem, le kellett venni.
1: Tehát, hogy kész.
0: Nem tudom az indoklást, akkor nem, biztos hallottam, csak akkor annyira el voltam már a jazz tanszakkal, meg a éppen aktuális szerelmi életemben foglalva. Tehát akkor én egy teljesen hiteles interpretátor voltam ebben a szexsegítő kérdésben, mert valóban az egyik főcsapásvonal a gondolkodásomnak ebben merült ki. De egyébként nagyon érdekes, mert most így, hogy ennyi év távlatán újra hallgatom, valahogy a szex mellett a másik vonal a segítő. Tehát a Soma mamagése, aki segít, segíteni akar az embereken is. Mondom, én ott egy ilyen viháncoló kis csaj voltam, aki hihetetlenül jeleztem az egészet, hogy benne vagyok, hogy ott vagyok. Nem volt sem elképzelésem, sem akaratom, sem irányítani nem akartam, hanem tulajdonképpen egy teljesen archaikus női szerepbe raktak be. Akkor még. De hát azóta már egy kicsit férfi lettem.
2: Szóval, ez volt a Soma interjú a Sastelep 2 csodás rádiójáték kapcsán. Beszélgettünk és hallgatgatjuk ezt az adást. Azt mondta, hogy semmilyen visszajelzés nem volt, tehát lement 5-6 adás.
3: Igen, pontosan. Tehát tulajdonképpen már egy új korszakba léptünk ebben az adással. Részben azért, mert megcsinálhattuk, részben azért, mert hiába csináltuk meg, senkit nem érdekelt.
2: Akkor most hallgassunk meg egy újabb bejátszást a Sastelep 2 hangjáték sorozatból.

0: kikapcsolódni, a fiús modorul lányok is szeretnek kikapcsolódni, kikapcsolódni, kikapcsolódni.
1: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Batu Kármen Jenő vagyok. A csajoknak egyszerűen Laca vagy Jenci. A mai műsorunkban színes hangszeroxokat, szabotásokat, esetleg habitus szabotásokat, túlélési kísérleteket, túlcsorduló örömöket, modern fájdalmakat és kínokat, szociális és kulturális érzékenységet, valamint ízlésterror elleni reagálásokat közvetítünk innen a nyilvánosság kriptából, melynek neve Jenő és Sasterem 2. Kinyájtűvel is eltájom magam, az kinyájtűvel is eltájom magam. Remeg az ajkam, kétem a ruhám, álmodozva körülnézek. Remeg az ajkam, kétem a ruhám, álmodozva körülnézek. Hasonló, hasonló, hasonlás.
2: Megérkezett a stúdióra, gyerekek! Najman Jenő! Jenőként, mit hoztál magaddal? Hoztál valami jó kis szigorú riportot?
3: Riportot nem hoztál?
2: Najman Jenő már megint
3: szabadságon. Vagy pedig túl sokat
0: dolgozik. Fiús madarul

0: Itt várt tőlem. Hoztam levelet. A múlt heti sorsolás nyertesője Népszabadság január 28. számára olvastatok a Simoltat. Aztán egy levél. Jenőkéim, kedveskéim, az unokám Jenő egy TT vasutat szeretne névnapjának. Címem Gáva Vencselő, Fisk Avenue, 1200.
1: Nagyon lacámta meg lesz.
2: Írják rá a borítékra, hogy radikális népköltészet.
1: Ja, jó.
3: De miért nem kérdezik?
0: Soma Jenőnének a kulturális orgazmus, orgazmus, mit jelent? A tanítónéni sem tudja.
4: A tanítónének üzenem, hogy legközelebb koedikált egyetemre járjon, de hogyha nem sikerül a beiratkozás, akkor foglalkozom állatokkal, végezem kísérleteket rajta, és tanulmányozza a zsiráfok, a madarak, a kecskék szexuális életi, a szülői fölötti ponton.
0: Reklám kötelezettségű. Megnyílt a félállam. Megyedáron koloniál konyhaszekrények. Porciós kicsapvégező.
4: Ez a hét a csiklóorgazmus hete, úgyhogy legyenek olyan kedvesek, hogy húzzák ki a hüvelyből a kardjukat, és foglalkozzanak egy kicsit azzal az édes pici ponttal. Ugyanis, mint tudják, a hüvelyben nincsenek koncentrált helyenérző idegek, csupán a klitorizban. Ez ugyanaz a pont nálunk, mint önöknél a mag. Csak az önök magja körül több millió ideg végződés van, még a mi klitoriszunkban csupán több ezer. Micsoda különbség. Úgyhogy megkérem önöket, hogy ezen a héten nagyon-nagyon figyeljenek csak a csiklóra.
0: Természetesen a jelő. Vízállás jelentés. Hajóbolták találkozása szabad. Ez egy szabad ország, szabad szappanozni. Ugnál tetőzik.

0: sayara.
1: Anya, anya sayara. Anya, anya sayara.
0: Anya.
2: Itt a ti suhanó riporteretek, a Rexvahon Benji beszél nektek. Most képzeljetek el, milyen pöpeckis helyeken jártam a múltkor, például a Nap-Nap Fesztiválod, és kivel találkoztam? Januárral. Januárral, akit régről csak Baksasós Jánosnak ismerhettetek eddig.
3: Egyik olyan, mint a másik, sajnos nem találok semmi különbséget a jelvények között, ezért képzelem, hogy ez az 50 forintos ár épp hogy megéri.
4: Hát ma már így vagyunk a jelvényekkel, kívülről semmi, de belül hordjuk a jelményeinket, a bőrünk belső felének, aztán befele néznek. Mit szólsz ehhez a fesztiválhoz?
3: Nekem nagyon tetszik, az egész nagyon szimpatikus, amit én nem elmarasztólag találok, hanem én ezt, hogy legyen az egésznek egy rendezője, ami hogyan ezt a karszalagot, hogy rendező, és legyenek neki segédjei, szóval legyen egy főnöke az egésznek, egy látható főnöke, aki tényleg van olyan kondija, hogy az egészet karban tartja.
4: Tehát hiányoznak neked a karszalagok, a gumibotok, a kutyák?
3: Igen, hiányoznak, sőt a digrisek, a leopárdok, a krokodilok, és
4: így tovább. Tehát minden, ami érdekes.
3: Igen, ezen én is elgondolkoztam, hogy vajon milyen világ jön ránk, amikor már a dolgok szépen. Egy ortoritér világ jön ránk, ami nagyon kellemes lesz. A színvonal fogja eldönteni azt, hogy hány óra van, plusz mi mindannyian.
4: Értem. Tehát akkor te is optimista vagy, és bizakodó.
3: Én nem tiltakozom az optimista szó ellen, kicsit allergiás vagyok rám, mert az optimista le lett naívozva. Én egy ragyogó művész vagyok, az én munkáimat kicsit sajnos le naívozták a múltba.
4: Melyiket?
3: Több országban olyan emberek, akik be vannak ragadva bizonyos sémákba, akik tulajdonképpen magát, a felületet képezik mindössze, és nem a tartalmat.
4: Na de ezekkel mi nem törődünk.
3: Ezekkel nekem sincs semmi kezem.
4: Ők olyan, mint a füst, akik elszállnak, és
3: nagyon,
4: aztán megint
3: nagyon,
4: jönnek.
3: Nagyon, nem jönnek megint, ők tényleg el fognak szállni.
4: Örökre?
3: Örökre.
4: Hát akkor ne haragudj, hogy azt kell mondanom, hogy optimista vagy, még hogyha akármennyire.
3: Úgy, ahogy mondod, de én nem mondok neked, és szintén azt mondom neked, hogy az űrhajózás hajnalának hajnalán vagyunk, és ez az örökre elszállás, ez meg úgy kell látni, hogy a kipufogó tényleg szabad, és ott meg egy olyan fajta föloldódás lesz az illetőknek, akik hülyék, hogy hirtelen nem egy másik ember lesz belőle, vagy egy nem tudom mi, hanem egy hangyaboly, érted, vagy egy tetűboly.

0: Jelölt.
1: Sastelep 2.
2: Fiúk, lányok, fiatalok, most pedig szenvedő sarok rovatunk következik. Felugosi Jenő, Soma Jenő, Dr. Najman Jenő és Rex Vahon Jenő szenvedéseit hallhatjátok. Hazai kutyatükör.
3: Kérdezzetek föl, de hogy milyen fajtájúak a kiskutyák?
4: Engem Ajszának hívnak, most szültem 8 kicsi kutyát. A papa egy forró éjszakán rontott rám át a kerítésen, és német juhász volt, én magam schnauzer vagyok, de nemrégen megharapott egy csúnya skót juhász, de most itt vannak a pici kutyáim.
5: Hol a papa?
4: A papa elment, átugrott a kerítésen, és azóta nem láttam, de nem majd
5: megy. Nem hiányzik?
4: Hát, nem, mert most szoptatok, és itt vannak. Mind a nyolcán.
5: Mennyi idősek?
4: Mind a most születek, június 25-e.
5: 25-e?
4: Köszönjük a kis szemük. Én nagyon szeretném őket elajándékozni, hogy én pici kutyáimat, mert majd jönni fog egy másik kutya, talán skótjuhász, talán terje, talán vesz, és szóval mindenféle ebb, és akkor új kutyákat szülök, és most ezeket el akarom ajándékozni. Itt lakunk Szentendrén, a Bartók Béla utca 32-ben, és olyan ide Ajszának hívnak.
5: Nem akarja megtartani a kis kutyákat?
4: Na majd, hogyha ám jön megint egy kerítésen egy nagy kutya a nagy lombos farkával, akkor megint lesz egy csomó. Én nem tudok ennyi kutyát eltartani.
5: És nem fájnak az emlői? Hát végül is itt, ha jól látom, akkor éppen...
4: Szét van szopva?
5: Hogy most szétszopják, széttépik.
4: Nem jól esik.
5: Még jól.
4: Nyúzza.
5: Hát nincsenek fogaik.
4: Mert még kicsik egy kis puha innyükkel szopogatják.
5: Hát lassan megnőnek.
4: Nem baj, vigyék el az én kis kutyáimat. Sziasztok! Bartók Béla 32 Szentendre.
6: Hatalmas izzó, verejtékes és feste, ledirincselően titkos és vége láthatatlanul, termesztően narcisztikus kaldódás.
7: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos. Kérem szépen, nem pedig az általános elvont.
8: Tudod, egy pillanatra kivennéd a százból, akkor gyorsabban mennek.
9: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz, ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a rongot.
8: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
10: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a romlott.
8: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
11: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a romlott.
8: Ha kivennéd a cukrot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
12: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen.
1: Sastelep 2.
13: Örömsarok, a Jenők titkos örömeit hallják. Hölgyeim és uraim, terveztünk egy olyan vetélkedőt, aki több személyi számot tud gyűjteni, az megnyeri a következő népszámlálást.
0: És itt a várva várt pillanat, a magyar dán kiállításra kapcsolok a műcsarnokba. Műbarátok, figyelem!
1: De szintén négy kell.
14: Megerjesszél!
1: Az a trepdi, amin egy füles kosár, fonott füles kosár van, benne száradt penészes kenyerekkel. Ezt keretezi, következő keretes zár, aki a kerekes, keretes is, és kerekes is, a következő kerekes keretes zászló, tehát két fekete zászló között két kabát, és egy guruló trepnin fonott kosárban kenyér. A második fal, illetve a következő fal sík mindjárt egy fekete létrával falhoz támasztott, felfele felhoz támasztott fekete létrával kezdődik, amelynek a fokainak középen az előbb látott teddy bear anyagból vékony sávon burkolás látszik, a létra ki a felső fokai pedig vasvillában végződnek. E felett úgy tűnik egészen normális zászló tartóban az ez a víj alakú, amiben két fele áll ki a zászló, régen egyik volt a piros fekeződ, a másik piros, most mind a kettő fekete. Másik falon pedig egy bádóképet látunk. Itt most már nem is a disznók, hanem tehenek, ha jól látom, domborított tehenek és kukorica. Ezen kívül festékkel vannak megdolgozva, festékkel van megdolgozva a felület, és durva forrasztások nyomai látszanak. Menjünk tovább a következő teremben, és ez a hátsó nagy terem, de talán itt már a dánok. Keserű Katalin, halljuk a legnagyobb magyar műítész. Kedves Katikám, mi a véleményed? Kérlek, nyilatkozz a Jenőn és Sastelep kettő hallgatói. Elrohan, mert szégyellős, de egyébként...
15: Egy fantasztikus művet láttam eddig Sas Valériának a munkája, az egyik két nagy termet összekötő ajtó kiképzése, új kiképzése, úgy van, fából egy fantasztikus megdörgött átjáró, életveszélyes és lenyűgözően szép.
0: Most ez miért fog meg téged? Mert ahogy én látom, ugye az ajtónyílás alsó, az ajtónyílás úgy van kiképezve, hogy minthogyha, ahogy jól is mondod, mintha meg lenne döntve a talaj, és a nyílás egy része, mindez fából van oda ácsolva. Mi az, ami téged ennyire megfog és lelkendezésre serke?
15: Hát az abszolút egyenes ajtóban, ugye vele helyeződik egy egészen más dimenzió. Ez új teret teremt, a megszokott térben egy abszolút új teret teremt, mert egészen mások a dimenziói, és hát azon kívül fából van, teljesen merőben más, mint az épületnek az anyaga egyébként van, és sokkal kellemesebb is.
0: De most jobban fölteheti ilyen.
15: De ez a tér a legfontosabb. Ez az, hogy egy ajtó nyíláson belül teremt egy abszolút más teret, és az a tér tulajdonképpen végtelen, mert ki van nyitva minden irányba.
16: Csókollak benneteket, magyarok. Magyarok. Magyarok.
17: Jövő.
18: Sastelep
19: kettő.
20: Milyen magot onnan próbáljunk eltenni?
21: Mert mi lesz ezután?
22: Kert akaró.
23: Jó.
22: Kert akaró.
24: Sanyi, Atesz és Varek.
22: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
25: Kettős vállalkozás.
22: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
26: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
22: Régi könyvek életre kelnek.
27: Nem értem.
22: Hallgass.
28: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
24: Tilos Rádió.
23: Jó.
24: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
23: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
2: Halló! Itt Karinti Frigyes újságíró. Ebben a minőségemben jelentem a következőket. Meg lehet, hogy holnaptól kezdve 8 oldalon fognak megjelenni az újságok a papírhiány következtében. Ha a hiány fokozódik, el lehetünk készülve rá, hogy egy hónapon belül 2, azután csak 1 oldalon jelenünk meg. Végre utasítani fogja a kormány a papírgyárakat, hogy olyan papírt gyártsanak, amiknek csak 1 oldaluk van. A mi dolgunk, hogy azért a lap minden rovata megmaradjon, ez persze meg lett nehezítve, szűkebbre kell vonni a kereteket, a lényegre kell szorítkozni. Mint lelkiismeretes és előrelátó újságírónak úgy illik, hogy gyakorolja magam ebben a stílusban, van szerencsém tehát a szerkesztőnek a következő dolgozatot megnyújtani. A lap tehát így lesz, ki fog megjelenni. Minden rovata meg. Vezérti. Magyar gondok. A szű és pap hián egyáltalán nem van fenyek, mint a sokan kép. Tárca. Egy élet. Írta K.S. A tudós asszony mosolyogva jött ki a másik szobából. Fiú, mondta Lisztan. Kurt Pászer szobát. Hála Istennek kiáltott. Legyen a neve Péter. Kurt Péter parancsosan gőzicsért a bölcsőben, és néhány év volt szép bársonykabátját mindenki megcsodálta. Gyönyörű szőke piuska volt. Peti kiáltott rá az anyja. Peti, aki éppen a gyerekszobából ittban játszott, hangra fölkapta a küzdős fejecskét, és 10 év múlva letette az őrökségét. Az egyetemi évek úgy teltek el, mint egy álom. Egy napon Péter szomorúan üldögélt unakos szobájában. Eh, mit az élet? Suttogta maga elé, legyintett kezével, és 15 év múlva elfogadta a körözmosi állást Tapolcán. A leány remegve tétesse az ákászba tisztogó levelét, és ránézett Péter. Péter lassan magához húzta a leány szót, megcsókolta, és gyermeküket Károly 15 éves korában katonai iskolába mutatták. Tudnélik, azt akartam mondani, jegyezte meg erre Péter, de elhallgatott, mert eszébe jutott, hogy 2 évvel ezelőtt meghalt. Vége. Napi hírek! Öngyilkos mázoló, Kovács P. mázoló szerelmes volt Géjolánba. Tettét nem okolta, meg levelet nem hagyott hátra. Elgázolás, Fischer G. munkás sietve akart átvenni a Kocsi úton a 827-es számú villamos előtt. Temetése holnap délután lesz a Rókus kórházból. Elítélt árdrágító. Bauer Katalin drágán adta a tojást. Rá fog fizetni. Csaló hivatalnok, Esamú sokat akart keresni. A rendőrség keresi. A szálloda tolvaja. Fuchs azzal okolta meg Tetét, hogy beteges kabátgyűjtő szenvedélye van. Bevitték a gyűjtőkosházba. Őrült az utcán. Az orvos szerint megfigyelő képessége csordítatlan. Bevitték a megfigyelőben. Irodalom! Ábránd Leó! A háború éposza 9 kötetben. Vasat! Törvényszék! A törvényszék Kovács János, Botrik Zsuzsannát, Molnár Alajos, Kuszák Gerget, Rakaver Bélát, Életkok Ádámot és Szén Zúter Árpádot összesen 89 évű fekázra ítélte. Az előítéltek belenyugodtak és felettettek. Innen onnan rovat. A bulha. A bulha erősebb az elefántát, mert ha az elefánt bulha volna, nem tudna akkor átugrani.
3: Rendesen nő, egy nóta még. Oh, oh, oh.

Mr. Jones, a major gazdája, bezárta éjszakára a tyúkólakat. De már olyan részeg volt, hogy a szellőző lyukakat nem jutott eszébe elzárni. Lámpájának táncoló fénykörében végig tántorgott az udvaron, a hátsó ajtónál lerúgta csizmáját, a mosogató konyhában a hordóból csapolt magának még egy pohár sört, aztán elindult az ágy felé, ahol Mrs. Jones már javában horkolt. Mihelyt a hálószobában kialudt a fény, a tanya gazdasági épületében heves mocorgás és fészkelődés támadt. Napközben ugyanis híre ment, hogy az öreg őrnagy, a díjnyertes fehér kandisznó előző éjjel különös álmot látott, és szeretné elmondani a többi állatnak. Megbeszélték hát, hogy összegyűlnek a nagypajtában, mihelyt Jones gazda eltakarodik, és biztonságban lesznek. Az öreg őrnagyot mindig így nevezték, bár a kiállításon Willingdon szépen néven szerepelt. Olyan nagyra becsülték a farmon, hogy mindenki kész volt lemondani egy órai alvásról, hogy meghallgathassa, mit akar mondani. A nagypajta egyik végében, holmi magas emelvény félén, az őrnagy

közvetlenül az emelvény előtt. A tyúkok felkaptak az ablakpárkányra, a galambok a gerendára repültek fel, a juhok és a tehenek a disznók mögé feküdtek, és kérőzni kezdtek. A két igásló Bandi és Rózsi együtt jött be. Lassan lépkedtek, és óvatosan rakosgatták hatalmas, szőrös patáikat, nehogy eltapossák a szalmában bujkáló kisebb állatokat. Rózsi, kövér, középkorú kanca, negyedik csikaja után már nem nyerte vissza régi alapját. Bandi hatalmas állat volt, majd 18 markos, és olyan erős, mint két más közönséges ló. Az orrán húzódó fehér csíktól kissi ostobának látszott, és csak ugyan nem volt elsőrendű koponya, de jellem szilárdsága és félelmetes munkabírása miatt mindenki becsülte. A lovak után érkezett Malvin, a fehér kecske, és Benjamin, a szamár. Benjamin volt a legöregebb állat a majorban, és neki volt a legrosszabb természete. Ritkán szólalt meg, és amikor megszólalt, rendszerint valami cinikus megjegyzést tett. Azt szokta például mondogatni, hogy kapott ő Istentől farkat, hogy elhesegesse a legyeket, ám jobb szeretné, ha nem lenne farka, de legyek sem lenné. A major állatai közt ő volt az egyetlen, aki sohasem nevetett. Ha megkérdezték, miért nem nevet, mindig azt felelte, azért, mert nem lát semmit, ami nevetni lehet. Ennek ellenére, bár ezt nyíltan soha nem vallotta be, rajongott Bandiért. A vasárnapokat rendszerint együtt töltötték a gyümölcsös mögötti kis karámban, ahol egymás mellett legeléztek, de sohasem szóltak egymáshoz egy szót sem. A két ló éppen lefeküdt, mikor az elárult kiskacsák betotyogtak a pajtába. Elvesztették az anyjukat, és most gyámoltalanul hápogva bajongtak ide-oda, olyan helyet keresve, ahol nem taposnak rájuk. Rózsi valami védőfal félét kerített körülöttük hatalmas lábszárából, ahová a kiskacsák belefészkelték magukat, és tüstént el is aludtak. Az utolsó pillanatban megjelent Molly is, kényesen illegetve magát. A bolondos, csinos fehér kanca, akit Mr. Jones a bricskájába szokott fogni. Kocka cukrot rákcsált, és legelől foglalt helyet, aztán kacéran lobogtatni kezdte fehér sörényét, remélve, hogy felhívhatja a figyelmet a belé font piros pántlikákra. Leges legutolsónak a macska érkezett. Szokása szerint megkereste magának a legmelegebb helyet, aztán végül befészkelte magát Bandi és Rózsi közé, ahol aztán az őrnagy beszéde alatt elégedetten dorombolt, de egyetlen szavára sem figyelt oda. Most már az összes állat ott volt. Kivéve Mózest, a szelídített hollót, aki a hátsó ajtó mögött aludt ülőrúdján. Amikor az őrnagy látta, hogy mindenki kényelmesen elhelyezkedett és figyelmesen várakozik, megköszörülte torkát, és belefogott a mondókájába. Elvtársak, már hallottátok, hogy az éjszaka különös álma volt. Az álomra később majd visszatér. De előbb valami mást kell elmondanom. Azt hiszem, elvtársak, már csak néhány hónapig leszek köztetek, és mielőtt meghalok, úgy érzem, kötelességem továbbadni nektek azt a bölcsességet, amelyet felszedtem. Sokáig éltem. És sok időm volt a gondolkodásra, miközben egyedül feküdtem bólamban. Azt hiszem, joggal mondhatom, hogy legalább olyan jól ismerem az élet természetét földön, mint bármely más élő állat. Erről szeretnék beszélni nektek. Nos, elvtársak, milyen a mi életünk? Nézzünk szembe vele, a mi életünk nyomorúságos, fáradtságos és rövid. Megszületünk,

0: Fent csak annyit kapunk enni, hogy ki ne leheljük páránkat.
1: De aki képes rá, azt ereje végső fogytáig dolgozni kényszerítik, s abban a pillanatban, amikor már nem tudják hasznunkat venni, förtelmes kegyetlenséggel lemészárolnak bennük. Egy éves kora után Angliában egyetlen állat sem tudja, mi a boldogság és mi a pihenés. Angliában nincs szabad állat. Az állatok élete nyomorúság és szolgaság. Ez a mesztelen igazság. Vajon ez volna a természet rendje? Azért volna így, mert földünk olyan szegény, hogy nem tud tisztességes életet biztosítani lakóinak? Nem, elvtársak! Hát ezerszer nem! Anglia földje termékeny, éghajlata jó. Sokkal több állatot tudna bőségesen eltartani, mint amennyi most rajta él. Ez a mi gazdaságunk. Egyedül eltartana egy tucat lovat, 20 tehenet, 100 meg 100 juhot, s mindnyájan olyan kényelemben és méltóságban élhetnénk, amilyet most el sem tudunk képzelni. Akkor hát miért élünk ilyen nyomorúságosan? Mert a munkánk szinte minden gyümölcsét ellopják tőlünk. Az emberek. Ez a válasz, elvtársak, minden problémánkra. Ezt a választ egyetlen szóban összegezhetjük. Ember. Az ember az egyetlen igazi ellenségünk. Tüntessük el az embert a színpadról, és az éhség és az agyondolgoztatás legfőbb okát egyszer, s mindenkorra megszüntettük. Az ember az egyetlen élőlény, aki fogyaszt anélkül, hogy termelne. Nem tud tejet adni, nem tud tojást tojni, gyönge ahhoz, hogy húzza az ekét, s nem elég gyors ahhoz, hogy meg tudja fogni a nyulat. Mégis ő az állatok ura. Dolgoztatja őket, de csak a puszta minimumot adja vissza nekik, nehogy éhen haljanak, a többit megtartja magának. A mi munkánk műveli meg a földet, a mi trágyánk teszi termékenyé, még sincs közülünk senkinek semmi a puszta bőrén kívül. Ti, tehenek, akik itt álltok előttem, vajon hány ezer liter tejet adtatok tavaly? És mi történt ezzel a tejjel, amelynek a ti erős borjaitokat kellett volna táplálnia? Minden cseppje az ellenségeink torkán ment le. És ti, tyúkok, ugyan hány tojást tojtatok tavaly? És ezek közül a tojások közül hányból lett csirke? A többi, mint a piacra került, és Jones meg az emberei pénzeltek belőle. És te, Rózsi, hol az a 4 csikó, akiket megszültél, hogy öreg napjai támaszai legyenek, és örömöt teljék bennük? Eladták őket 1 éves korukban soha, egyiket sem fogod viszont látni. És a 4 ellésedért és a sok mezei munkádért mit kaptál a sovány takarmányon, meg az istállón kívül? De még azt sem engedik, hogy ezt a nyomorúságos életet a természetes határáig éljük. Jó, magam nem panaszkodhatom, mert én a szerencsések közé tartozom. 12 éves vagyok, és több mint 400 malacom volt. Ez a disznó élet természetes rendje. De a végén egyetlen állat sem kerüli el a kegyetlen kést. Ti fiatal süldők, akik itt ültök előttem, mind a tőkén fogjátok végezni 1 éven belül. Ez a szörnyű végvár mindnyájunkra, tehenekre, disznókra, tyúkokra, juhokra, mindenkire. Még a lovakra és a kutyákra sem vár külön sors. Téged, Bandi,
2: aznap, amikor hatalmas izmaid elvesztik erejüket, Jones elfogadni a sintér mészárosnak, aki letaglóz és megfőz kutya eredelnek.
1: Ami meg a kutyákat illeti. Ha öregek és fogatlanok lesznek, Jones téglát köt majd a nyakukra, és bedobja őket a legközelebbi tóba. Nem kristálytiszta hát, elvtársak, hogy életünk minden baja az ember zsarnokságából fakad. Csak az embertől kell megszabadulnunk, és miénk lesz, amit a munkákhoz. Egyik napról a másikra gazdagok és szabadok lehetünk. Mit kell hát tennünk? Nos. Testünkkel, lelkünkkel az emberi faj megdöntésén kell dolgoznunk. Ez az én üzenetem hozzátok, elvtársak! Forradalom! Nem tudom, mikor jön el ez a forradalom, talán egy hét múlva, talán csak 100 év múlva, de azt tudom olyan bizonyosan, hogy ezt a szalmát itt érzem a csülköm alatt, hogy előbb-utóbb győz az igazság. Ezt tartsátok szemetek előtt, elvtársak, egész hátra levő rövid életetek során. És ezt mindenek előtt adjátok át az üzenetemet azoknak, akik utánatok jönnek, hogy az eljövendő nemzedékek folytathassák a harcot egészen a végső győzelemig. És ne felejtsétek el, elvtársak, hogy elszántságotoknak sohasem szabad meginognia. Semmiféle érvel ne hagyjátok magatokat félrevezetni. Soha ne higgyétek el, ha azt mondják nektek, hogy az embernek, meg az állatoknak közös érdekeik vannak, és az egyiknek a boldogulása, a másik boldogulását hozza, ez hazugság! Az ember semmi más élőlény érdekeivel nem törődik a saját érdekeink kívül. Köztünk állatok közt legyen hát tökéletes egység, tökéletes bajtársiasság ebben a küzdelemben. Minden ember ellenségünk, minden állat bajtársunk. Ebben a pillanatban iszonyú felfordulás tört. Az őrnagy szónoklata közben négy nagy patkány mászott elő a lukából, s a hátsójukra ülve egyenesen hallották. Amikor a kutyák megpillantották őket, a patkányok csak úgy tudták megmenteni az irhájukat, hogy gyorsan a lyukaik felé iramodtak. Az őrnagy felemelte patáját, hogy csendet teremtsen. Elvtársak! Mondta. Itt valamiben meg kell állapodni. Barátaink vagy ellenségeinke, a vadállatok, például a patkányok és a nyulak. Bocsássuk szavazásra a kérdést. Elvtársak-e a patkányok? A szavazást mindjárt meg is ejtették, s a túlnyomó többség döntése szerint patkányok, elvtársak. Csak 4 ellenszavazat volt. A 3 kutyájé, meg a macskájé, akiről azonban utóbb kiderült, hogy mindkét álláspont mellett leszavazott. Az őrnagy folytatta beszédét. Már nem sok mondani való maradt. Megismétlem, hogy mindig emlékezzetek rá. Kötelességetek szembeszállni az emberrel és céljaival. Aki 2 lábon jár, ellenség, aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, barát. És jusson eszetekbe az is, hogy az ember ellen folytatott küzdelmünkben nem szabad hasonlóvá lennünk hozzá. A
0: legyőztük, akkor sem szabad átmennünk bűnös szokásai. Soha egyetlen állatnak sem szabad házban laknia, ágyban aludnia, ruhát viselnie, alkoholt innia, dohányoznia, pénzhez nyúlnia, kereskednie. Az embernek minden szokása gonosz. És mindenek fölött egyetlen állatnak sem szabad soha a saját fajtája fölött zsarnokoskodnia. Gyengék és erősek, okosak és együgyűek, mindnyájan testvérek vagyunk. Soha állatnak nem szabad megölnie egy másik állatot. Minden állat egyenlő. És most, eltársak, el kell mondanom nektek, mit álmodtam az éjszaka. Nem tudom nektek pontosan elmesélni. A földünkről álmodtam, amilyen akkor lesz, amikor már eltűnt róla az ember. De ez az álom eszembe juttatott valamit, amiről már réges-régen megfeledkeztem. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor még kismalac voltam, anyám meg a többi disznó énekelgettek egy régi dalt, aminek csak a dallamát meg az első három négyszavát tudták. Gyerekkoromban én is énekeltem ezt a dallamot, de már réges-rég kiment a fejemből. De éjjel, álmomban eszembe jut. És ráadásul a szövege is eszembe jut. Az a szöveg, amelyet az állatok valamikor nagyon régen énekeltek, de már hosszú nemzedékek óta kiveszett az emlékezetünkből. Ezt szeretném elénekelni nektek, elvtársak. Öreg vagyok már, rekedt a hangom, de ha megtanítalak benneteket a dallamára, ti szerintem fogjátok énekelni. A címe Angol Hon Állatai. Az öreg őrnagy megköszönt, és énekelni kezdett. Ahogy előre megmondta, reket volt a hangja, de azért elég jól énekelt a lelkesítő dallamot, amely helyenként a Clementine-ra, máshol a La Cucaracha-ra emlékeztetett. Állatok ír, s angol honban, s más hazákban rétekel.

0: Hele buldum her şey böyle. Az embert ajanuko. Zduş mezüyi lem topuşa. Emberek çok ağlato. Az orungban nem les gyűrű. Hátunkon nem lesz nyerek. Nem marzabla és sarkadjú. S nem vernek az emberek. Gazdag lesz majd minden állat. A lóhere árpa zab. Szén a búza, mind miénk lesz. Ha eljön majd az a nap. Fényesek lesznek mezőink, tisztábbak a patakok. Hányabb lesz még a szellő is, ha majd nem leszünk rabok. E nagy napért küzdjünk pulykák, lovak, ludak, tehenek. Bár magunk a szabadságot meg sem érjük, meg lehet. Állhatok is angol hangban, s más hazákban réteket. Hallgassátok, s daloljátok, szép jövőn körül. Édeket.
1: A dal az állatokat vadizgalomba hozta. Az őrnagy még a végére se ért, már maguk is énekelni kezdték, még a legbutábbak is elkapták a dallamot, meg néhány szót belőle. Az okosabbak pedig, például a disznók és a kutyák, néhány perc múlva kívülről tudták az egészet. Néhány előzetes próbálkozás után az egész major félelmetes uniszónóban rázendített az angol hon állataira. A tehenek bőgték, a kutyák vonították, a birkák bégették, a lovak nyerítették, a kacsák hápogták. Annyira el voltak tőle ragadtatva, hogy egymás után ötször elénekelték, s még többször is elénekelték volna, ha valami nem zavarja meg őket. A nagy lárma sajnos felébresztette Jones gazdát. Kiugrott ágyából, mert bizonyosra vette, hogy róka jár az udvarban. Fogta a puskáját, amely mindig ott állt a hálószoba sarkában, és a hatos söréttel beledurrantott a sötétségbe. A sörét belefúródott a pajta falába, és hirtelen véget vetett a gyűlésnek. Mindenki sietve a háló helyére menekült. A madarak felrepültek a tyúkülőre, az állatok leheveredtek a szalmára, és egy pillanat

0: Három nap múlva az öreg őrnagy éjszaka álmában békésen elhunyt. A gyümölcsös végében temették el. Ez március elején történt. A következő három hónap sok titkos tevékenységet hozott. Az őrnagy beszéde a tanya intelligensebb állatainak vadonatúj világszemléletet adott. Nem tudták, hogy az őrnagy jósolt a forradalomra, mikor kerül sor, és jó okkal nem is gondolhattak arra, hogy még az ő életükben bekövetkezik, de világosan látták, hogy kötelességük felkészülni rá. A tanítás és a szervezés munkája természetszerűen a disznókra hárult, mert általánosan elismerték, hogy ők a legokosabbak az állatok közül. A disznók közül kiemelkedett két fiatal kan, Hógolyó és Napóleon, akiket Jones gazda eladásra nevel. Napóleon nagy, meglehetősen félelmetes berksíri volt, az egyetlen berksíri a tanyán. Nem sokat beszélt, mégis tisztelték, mert az volt a híre, hogy a maga útját járja. Hógolyó sokkal élénkebb disznó volt, mint Napóleon, gyorsabb beszédű és találékonyabb, de őt nem tartották különösebben határozott egyéniségnek. A többi kan mind hízó volt. Egy kövér, kerekpofájú, csillogó szemű, fürge mozgású, visító hangú, süvi nemű kis disznó volt a legismertebb közülük, ragyogó szónok volt, s ha valamilyen nehéz ponthoz ért érvelése közben, elkezdett ide-oda ugrálni és tekergette a farkát, ami igen meggyőzően hatott. A többieknek az volt róla a véleményük, hogy a feketéről is képes volna bebizonyítani, hogy fehér. Ezek hárman teljes gondolatrendszerré dolgozták ki az öreg őrnagy tanításait, és a rendszernek az állatizmus nevet adták. Miután Jones gazda elaludt, hetenként többször is titkos gyűlést tartottak a pajtában, és kifejtették a többieknek az állatizmus alapelveit. Kezdetben sok ostobaságba és közönybe ütköztek. Voltak állatok, akik azt hajtogatták, hogy hűséggel tartoznak Mr. Jonesnak, akit gazdának emlegettek, vagy olyasféle primitív megjegyzéseket tettek, hogy Mr. Jones táplál bennünket, ha ő nem volna, éhen pusztulnánk. Mások olyanokat kérdeztek, hogy mi törődünk vele, mi történik velünk a halálunk után, vagy ha ez a forradalom mindenképpen bekövetkezik, mit számít, hogy dolgozunk érte, vagy sem? És a disznók csak nagyon nehezen tudták megértetni velük, hogy mindez szöges ellentétben van az állatizmus szellemével. A legostobább kérdéseket Molly a fehér kanca tette fel. Lesz-e cukor a forradalom után is? Kérdezte legelőször Süvitől. Nem! Felelte Hógolyó határozottan. Nincsenek hozzá eszközeink, hogy cukrot állítsunk elő a gazdaságban, különben sem lesz cukor. A szükséged annyi szabot és színát kapsz, hogy amennyit csak akarsz. És szabad lesz-e majd szalagokat viselnem a sörényemben? Kérdezte Molly.
1: Értesdő!
0: Felelte Hógolyó.
1: Azok a szalagok, amelyekért úgy rajongsz, a rabszolgaság jövényei. Hát nem vagy képes megérteni, hogy a szabadság többet ér, mint a szalagok.
0: Molly elhallgatott, de látszott rajta, hogy nem sikerült meggyőzni. A disznóknak még nehezebb küzdelmet kellett vívniuk Mózesnek, a szelíd hollónak a hazugságaival. Mózes, Mr. Jones kedvence, kém volt és besugó, ráadásul még ügyes szónok is. Azt állította, hogy van egy titokzatos vidék, a Kandis cukorhegység, és halála után minden állat oda jut. Ez a vidék valahol fönn van az égben, túl a felhőkön, állította Mózes. A Kandis cukorhegységben a hét minden napja vasárnap, egész évben dúsan virít a lóhere, a sövényeken meg kocka cukornő és lemmagos pogácsa. Az állatok gyűlölték Mózest, mert mesélt, és nem dolgozott, de néhányan mégiscsak hittek a Kandis cukorhegységben, és a disznóknak nagyon erélyesen kellett érvelniük, hogy meggyőzzék őket, ilyen hely pedig nincs. Leghűségesebb tanítványuk a két igásló lett, Bandi és Rózsi. Ők ketten ugyancsak nagyon nehezen tudtak valamit kigondolni, de miután elfogadták tanítójuknak a disznókat, mohónítták minden szavukat, és aztán egyszerű érvekkel átadták a többi állatnak is. Soha nem hiányoztak a pajtában tartott titkos összejövetelekről, és ők vezették a kórust, amikor a gyűlés végén elénekelték az angolon állatait. Nos, aztán úgy fordultak a dolgok, hogy a forradalomra sokkal hamarabb és sokkal könnyebben került sor, mint várták. Az előző években Mr. Jones szigorú, de szorgos gazda volt, de hirtelen rossz napok virradtak rá. Nagyon elkeseredett, mivel egy pörben sok pénzt vesztett, és elkezdett többet inni a kelleténél. Naphosszat csak üldögélt a konyhában, újságot olvasott, ivott, és időnként megetette Mózes csörbeáztatott kenyérmorzsával. A béresei lusták voltak, és becsapták, a földet felverte a gaz. Az épületeknek lyukas volt a teteje, a sövényeket elhanyagolták, és az állatoknak nem adtak eleget enni. Megjött a június. Már-már kaszálni kellett volna a szénát. Szent Iván estéjén egy szombati napon Mr. Jones bement Willingdonba, és a vörös oroszlánban úgy berúgott, hogy csak vasárnap délben keveredett haza. A béresek korán reggel megfejték a teheneket, aztán elmentek nyulászni. Nem bajlódtak az állatokkal, nem adtak nekik enni. Amikor Mr. Jones hazajött, tüstént elnyúlt a tiszta szobában a díványon, arcára terített a News of the World-et, és elaludt. Így aztán, amikor eljött az este, az állatok még mindig nem tudtak enni. Végül aztán nem állták tovább. Az egyik tehén betörte szarvával a takarmányos szín ajtaját, és az állatok mind nekiestek a hombároknak. Mr. Jones ekkor ébredt fel. A következő pillanatban már ott termett négy béresével a takarmányos színben, és elkezdtek az ostorukkal szanaszét csapkodni. Ezt az éhes állatok már nem tudták elviselni. Mint egy vezénszóra rávetették magukat kínzóikra, pedig előzőleg semmi ilyesmit nem terveztek. Jones és emberei egyszer azon vették észre magukat, hogy mindenfelől döfködik és rugdalják őket. A dolgok teljesen kicsúsztak a kezükből, tehetetlenek voltak. Soha sem láttak még állatokat így viselkedni. Ezek a jószágok, melyeket eddig kényük kedvük szerint ütöttek-vertek, hirtelen fellázadtak, és ettől ők úgy megrémültek, hogy szinte eszüket vesztették. Néhány pillanat múlva már nem is próbáltak védekezni, és kereket oldottak. Egy perc múlva már mind az öten lélekszakadva rohantak a főút felé vezető szekérúton, az állatok pedig diadalittasan üldözték őket. Amikor Mrs. Jones kinézett a hálószoba ablakon és látta, mi történik, kapkodva bedobált néhány holmit egy vászontáskába, és az ellenkező irányban osont ki a farmról. Mózes leugrott az ülőkéjéről, és hangosan károgva utána repült. Az állatok közben kikergették Jones meg az embereit az országútra, aztán becsapták mögöttük az ötreteszes kaput. Maguk sem tudták, mi történik, mégis sikeresen végrehajtották a forradalmat, elűzték Jones-t, és övék lett a maja. Az állatok az első percekben alig tudtak hinni a szerencséjükben. Legelőször is testületileg körülvágtatták a major határát, mintha meg akartak volna győződni róla, hogy a tanyán sehol sem rejtőzik ember, aztán visszavágtattak a tanyaházhoz, hogy Jones gyűrölt uralmának utolsó nyomait is eltöröljék. Feltörték az istállók mögött álló szerszámos kamrát, és bedobálták a kútba a zablákat, az orkarikákat, a láncokat, meg a szörnyű késeket, amelyekkel Mr. Jones a disznókat és a juhokat szokta kiherélni. A gyeplők, a kötőfékek, a szemellenzők, a megalázó, abrakos tarisznyák mind az udvaron égő tűzre kerültek, ahogy az ostorok is. Az állatok ugráltak örömükben, amikor meglátták a lángra lobbanó ostorokat. Hógolyó a tűzbe dobta a szalagokat is, amelyeket piacnapon a lovak sörényében és farkába szoktak fogni.
1: A szalagok is ruhának tekintendők, jelentette ki. A ruha pedig az ember ismertető jele. Minden állatnak mesztelenül kell járnia.
0: Mikor ezt Bandi meghallotta, letépte fejéről a kis szalmakalapot, amelyet nyáron azért viselt, hogy a legyek ne szálljanak a fülébe, és a tűzre dobta a többihez. Az állatok hamarosan mindent elpusztítottak, ami Mr. Jones-ra emlékeztette őket. Utána Napóleon visszavezette őket a takarmányos színhez, és dupla adag zabot osztott ki mindenkinek, a kutyáknak pedig két-két darab kétszer sütet adatott. Aztán hétszer egymás után elénekelték az angolban állataik elejétől a végéig, majd elvackolottak éjszakára, és úgy aludtak, ahogy még soha. Hajnalban azonban felébredtek, mint máskor. és amikor hirtelen eszükbe jutottak az előző nap dicsőséges eseményei, valamennyien kivágtattak a legelőre. A legelőn egy kis domb állt, amelyről a tanya legnagyobb részét be lehetett látni. Az állatok felrohantak a tetejére, és körülnéztek a tiszta hajnali fényben. Igen, most már az övék minden, amit csak látnak, az övék. El voltak ragadtatva a gondolattól, körbe-körbe ugráltak, izgalmukban felfelszökelve a levegőbe. Meghemperegtek a harmadban, fel is szájjal térdesték az édes nyári füvet, göröngyöket rugdaltak fel a fekete földből, és beszívták zsíros illatát. Aztán bejárták, és megszemlélték az egész tanyát. Szótlan csodálattal nézték a szántóföldeket, a dús szénájú rétet, a gyümölcsöst, a tavat, a cserjést. Mintha mindezt még sohasem látták volna. És még most is alig hinnék el, hogy ez mind az övék. Aztán visszaballagtak az épületekhez, és csendesen megálltak a tanyaház ajtaja előtt. Az is az övék lett, mégis féltek belépni. Egy pillanat múlva azonban Hógolyó és Napóleon benyomták vállukkal az ajtót, és az állatok libasorban bementek. Nagyon óvatosan jártak, féltek, hogy felborítanak valamit. Szobáról szobára tipegtek, csak suttogva mertek beszélni, lenyűgözve bámulták a hihetetlen fényűzést, az ágyakat, tollas derékaljakat, a tükröket, a lószőrdíványt, a brüsszeli szőnyeget, és Viktória királynő litografált arcképét a tiszta szoba kandalló párkánya fölött. Éppen lefelé mentek a lépcsőn, amikor észrevették, hogy Molly eltűnt. Amikor visszamentek, a legszebb hálószobában találták. Elvett egy kék szalagot Mrs. Jones öltözőasztaláról, felrakta a vállára, és csodálta magát a tükörben. Alaposan összeszitták, aztán kimentek. A konyhában lógó sonkákat kivitték eltemetni, és a mosogató konyhában Bandi egyetlen rúgással bezúzta a sörös hordót, de különben semmihez sem nyúltak a házban. Egyhangulag tüstént elhatározták, hogy a tanyaházat meg kell őrizni múzeumnak. Mindjárt egyetértettek abban, hogy állatnak sohasem szabad benne lakni. Az állatok megreggeliztek, és aztán Hógolyó és Napóleon megint összehívta őket. Eftársak! Mondta Hógolyó. Fél hét van, és hosszú nap áll előttünk. Ma hozzákezdünk a szénagyűjtéshez, de van még valami, amit el kell intéznünk. A disznók most árulták el, hogy az elmúlt 3 hónap alatt megtanultak olvasni és írni egy régi ABC-s könyvből, amely valamikor Mr. Jones gyermekeié volt, aztán kidobták a szemétdombra. Napóleon fekete és fehér festéket hozatott, és kivezette a társaságot a főútra nyíló 5 reteszes kapuhoz. Ott aztán Hógolyó, mert ő tudott a legjobban írni, ecsetet fogott a csülkébe, festékkel bemázolta a major felírást a kapu felső keresztfáján, és a helyére odafestette, hogy állat farme. Attól fogva ez lett a tanya neve. Ezután visszamentek az épületekhez, majd Hógolyó és Napóleon létrát hozattak, és neki támasztották a nagypajta hátsó falának. Elmagyarázták, hogy a disznóknak az utóbbi 3 hónapban folytatott tanulmányai során sikerült az állatizmus alapelveit 7 parancsolatban összefoglalni. Ezt a 7 parancsolatot most fel fogják írni a falra, ezek változtathatatlan törvények lesznek, és az állatfarm valamennyi állatának mindörökké ezek szerint kell élni. Hógolyó némi nehézségek árán, mert a disznónak nem könnyű létrán egyensúlyoznia, felmászott a létrára, és munkához vált. Süvi pedig néhány fokkal lejjebb a festékes dobozt tartotta. A parancsolatokat akkor a fehér betűkkel írták fel a kátrányos falra, hogy 30 méter távolságban is el lehetett őket olvasni. Így szóltak. 7 parancsolat. 1. parancsolat. Aki 2 lábon jár, az ellenség. 2. parancsolat. Aki 4 lábon jár, vagy szárnyai vannak, az barát. 3. parancsolat. Állat nem visel ruhát. 4. parancsolat. Állat nem alszik ágyban. 5. parancsolat. Állat nem iszik alkoholt. 6. parancsolat. Állat nem öl meg más állatot. 7. parancsolat. Minden állat egyen. felirat csinos lett. S bár hógolyó a barát szót báratnak írta, az egyikes betűt pedig fordítva görbítette, a helyesírás elejétől végéig hibátlan. Hógolyó felolvasta a többiek épülésére. Valamennyi állat teljes egyetértéssel bólogatott, az ügyesebbek pedig mindjárt el is kezdték megtanulni a parancsolatokat.
1: Most pedig eltársak!
0: Kiáltott a hógolyó, ledobva az ecsetet.
1: Előre a rétre! Becsületbeli ügyünk, hogy hamarabb behordjuk a szénát, mint Jones meg a béresei!
0: Ebben a pillanatban azonban a három tehén, aki már egy ideje feszengett, elkezdett hangosan bőgni. 24 órája nem fejték meg őket, már majd kipukkadt a tűgyük. A disznók némi gondolkodás után sajtárokat hozottak, és sikeresen meg is fejték a teheneket. A csülkük igen alkalmasnak bizonyult erre a feladatra. Nem sokára 5 sajtár telt meg a habzós műlű tejjel, és ezt sok állat látható érdeklődéssel figyel.
2: Mi lesz ezzel a sok tejjel?
0: Kérdezte valamelyik.
1: Jones néha bele szokott keverni egy kicsit a tápba.
0: Kottyantotta ki az egyik tyúk.
3: Ne törődjetek most a tejjel, elvtársak!
0: Kiáltotta Napóleon, és odaállt a sajtárok elé.
3: Gondoskodni fogunk róla. Most az aratása fontos. Hógolyó elvtárs fog vezetni. Pár perc múlva én is követlek bennetek. Előre, elvtársak! Vár rátok a széna!
0: Az állatok elindultak a kaszálóra. Mikor este visszatértek, észrevették, hogy a tej eltűnt.

0: mennyit bűtölte, izzadtak, hogy belőtsék a szénát. Fáradozásuknak azonban meglett a gyümölcse, mert a betakarítás még jobban sikerült, mint ahogy remélték. Néha kemény volt a munka. A szerszámokat emberek és nem állatok számára tervezték, és nagyon hátrányos volt, hogy az állatok közül egyik sem tudott olyan szerszámot használni, amelyhez a hátsó lábára kellett volna állnia. De a disznó olyan okosak voltak, hogy minden nehézséget le tudtak győzni. Ami a lovakat illeti, ők a rét minden zsebkendőnyi darabkáját ismerték, sokkal jobban értettek a kaszáláshoz meg a gerebézéshez, mint Jones emberei. A disznók maguk nem dolgoztak, csak irányították és ellenőrizték a többieket. Felsőbbrendű tudásokból természetesen következett, hogy magukra vállalják a vezetést. Bandi és Rózsi befogták magukat a fűkasza vagy a fogatolt rendsodró elé, zablára meg gyeplőre persze már nem volt szükség, és fáradhatatlanul jártak körbe-körbe a mezőn, miközben egy disznó ott baktatott mögöttük, és oda-oda kiabált nekik, gyia, elvtárs, vagy hűha, elvtárs, ahogy a szükség kívánta. A széna forgatásából és begyűjtéséből pedig minden állat kivette a részét, a leggyengébbek is. Még a kacsák és a tyúkok is ide-oda szaladgáltak a napsütésben, apró kis széna csokrokat cipelve a csőrükbe. Végül két nappal hamarabb fejezték be a kaszálás, mint Jones meg a béresei szokták. Ráadásul ez volt a legdúsabb termés, melyet a tanya valaha látott. Semmi nem ment veszendőbe. Az éles szemű kacsák és tyúkok összeszedték az utolsó szálat is. És a tanya egyetlen állata sem lopott el, még egy harapásnyit sem. Egész nyáron ment a tanyán a munka, mint az óramű. Az állatok el sem tudták volna képzelni, hogy ilyen boldogok lehetnek. Minden falat ételt valódi gyönyörűségnek éreztek most, amikor valóban az ő ételük volt, maguk termelték meg maguknak, és nem egy fukar gazda kegyéből kapták. Mióta a haszontalan, élősködő emberek eltűntek, mindenkinek több ennivaló jutott. Több lett a szabad idejük is, pedig tapasztalatlanok voltak. Sok nehézséggel küzdöttek meg, például később nyáron, amikor a gabonát aratták. A régi módszerrel kellett nyomtatniuk, a pejvát pedig a lélegzetükkel kellett kifújniuk belőle, mivel a tanyának nem volt cséplőgépe. De a disznók okossága és Bandi félelmetes izmai mindent megoldottak. Bandit mindenki csodálta. Keményen dolgozott már Jones idejében is, de most, mintha három ló helyet hajtott volna. Voltak napok, amikor, mintha a tanya minden munkája az ő hatalmas vállaira nehezedett volna. Reggeltől estig húzta, vonta, mindig ott, ahol a legnehezebb volt a munka. Megbeszélt az egyik kakassal, hogy minden reggel fél órával korábban ébresze fel, mint a többieket, és még a rendes napi munka előtt önként elvégzett valami munkát, ami éppen a legszükségesebbnek látszott. Minden problémára, minden kudarcra ez volt a válasza.
1: Majd még keményebben dolgozom.
0: Ez lett a személyes jelszó. De mindenki képességei szerint dolgozott. A tyúkok és kacsák például 5 vék a gabonát mentettek meg az aratásnál, fölcsipegetve az elhullott magvakat. Senki sem lopott. Senki sem morgott a fejadagja miatt. Az a civakodás, marakodás és féltékenység, ami a régi időkben hozzátartozott életük mindennapjaihoz, szinte teljesen megszűnt. Senki nem lógott, azaz, hogy majdnem senki. Igaz, ami igaz, Molly nem szívesen kelt fel reggelente, és szerette korábban abbahagyni a munkát azzal az ürüggyel, hogy kő ment a patájába. A macska is elég furcsán viselkedett. Hamarosan észrevették, hogy amikor dolgozni kell, a macskát sose lehet megtalálni. Órákra eltűnt, aztán csak az étkezések idején került elő, vagy este, amikor már véget ért a munka. De mindig olyan remek kifogásokat talált, és olyan szeretetre méltóan dorombolt, hogy senki sem kételkedhetett jó szándékában. Öreg Benjamin, a szamár szinte semmit sem változott a forradalom óta. Ugyanazzal a csökönyös lassúsággal végezte munkáját, mint Jones idejében. Soha sem lógott, önkéntes munkára sem jelentkezett. A forradalomról és eredményeiről nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani. Ha megkérdezték, boldogabb-e, mióta Jones elment, csak annyit szokott mondani. A szamarak sokáig élnek. Egyikőtök sem látott még soha döglött szamarat. A többieknek be kellett érniük ezzel a talányos válasszal. Vasárnap nem dolgoztak. Egy órával később reggeliztek, mint máskor, reggeli után pedig ünnepélyes szertartásra került sor, amelyet kivétel nélkül minden héten megtartottak. Először jött a zászló felvonás. Hógolyó a szerszám kamrában rábukkant Mrs. Jones egyik ócska zöld abroszára, és fehér festékkel egy patát, meg egy szarvat pingált rá. Ezt a zászlót húzták fel a tanya kertjében minden vasárnap reggel a zászlórúdra. A zászló azért zöld, magyarázta Hógolyó, mert Anglia zöld mezőit jelképezi, a pata és a szarv pedig az eljövendő állatok köztársaságát, amely akkor jön majd létre, az emberi fajt véglegesen megdöntötték. A zászlófelvonás után az állatok bevonultak a nagybajtába, az úgynevezett nagy gyűlésre. Itt tervezték meg a következő hét munkáját, és határozati javaslatokat terjesztettek elő, és vitattak meg. A határozatokat mindig a disznók terjesztették elő. Azt a többi állat is megértette, hogyan kell szavazni, de soha eszükbe se jutott volna a javaslatokat kigondolni. A vitákban mindig Hógolyó és Napóleon voltak a legaktívabbak. De észre lehetett venni, hogy sohasem értenek egyet. Bármilyen javaslattal állt elő az egyik, számítani lehetett rá, hogy a másik ellenezni fogja. Amikor elhatározták, a dolog ellen önmagában senkinek sem lehetett kifogása, hogy a gyümölcsös mögött egy kis karámot kell kihasítani pihenőhelyül azoknak az állatoknak, akik már nem tudnak dolgozni, még akkor is viharos vita tört ki köztük az egyes állatfajok igazságos nyugdíjkorhatárára. A nagy gyűlés mindig az angolhon állatai éneklésével végződött, aztán a délután a pihenésnek szentelt. A disznók kisajátították a szerszámos kamrát, ott rendezték be főhadiszállásukat. Esténként ott tanulmányozták a kovács mesterséget, az ácsmunkát és a többi szükséges mesterséget azokból a könyvekből, amelyeket a tanyaházból hoztak. Hógolyó ezen felül szorgosan szervezte a többi állatból az úgynevezett állatbizottságokat. Ebben a munkában fáradhatatlan. A tyúkok számára megalakította a tojástermelési bizottságot. A teheneket a tiszta farok ligába tömörítette, megszervezte a vadelvtársak átnevelési bizottságát, melynek célja a patkányok és a nyulak megszelidítése volt, a juhok fehérebb gyapjúért mozgalmát, és számos különféle más bizottságot alakított, azon felül írást és olvasást oktató tanfolyamokat indított. Nagyjában és egészében mindezek kudarcot vallottak. Az a kísérlet például, hogy megszelidítsék a vadállatokat, szinte mindjárt az elején befulladt, mert azok továbbra is úgy viselkedtek, mint addig, és csak kihasználták, ha bőkezően bántak velük. A macska az átnevelési bizottságba lépett be, és néhány napig buzgón tevékenykedett benne. Egy szép napon látták például, hogy a tetőn ül, és előadást tart néhány verébnek, amelyeket éppen nem tudott elkapni. Azt magyarázta nekik, hogy az állatok most már mind elvtársak, és ha valamelyik verébnek kedve van rá, nyugodtan rászállhat a mancsára. A verebek azonban tartották a távolságot. Az írás és olvasás tanfolyamok azonban nagy sikert arattak. Őszre a tanya majd minden állata bizonyos fokig írástudóvá vált. Ami a disznókat illeti, ők már tökéletesen tudtak írni olvasni. Olvasnak kutyák is elég jól megtanultak, de nem érdekelte őket más olvasni való, csak a hét parancsolat. Malvin, a kecske, valamivel jobban olvasott, mint a kutyák. Esténként néha fel is olvasott a többieknek a szemétdombon talált újságpapírfoszlányokkal. Benjamin épp úgy tudott olvasni, mint akármelyik disznó, de sohasem használta a tudományát. Kijelentette, hogy amennyire ő tudja, semmi sincs, amit érdemes volna elolvasni. Rózsi megtanulta az egész ABC-t, de nem tudta a betűket összeolvasni. Bandi nem tudott túljutni a D betűn. Hatalmas patájával kirajzolta a porba az A, B, C, D betűket, aztán csak állt, hátra csapott fülekkel, és bámulta őket. Néha megrázta az üstökét, és minden erejét összeszedve próbált visszaemlékezni, hogy mi következik utánuk, de ez sohasem sikerült neki. Többször megtanulta az E, F, G és H betűket is, de amikor már tudta őket, mindig rájött, hogy közben elfelejtett az A, B, C és D betűt. Végül elhatározta, hogy beírja az első 4 betűvel, de ezeket aztán egyszer-kétszer minden nap leírta, hogy felfrissítse emlékezetét. Molly azokon a betűkön kívül, amelyekből a neve állt, semmit sem volt hajlandó megtanulni. Ezeket viszont csinosan kirakta gajdarabkákból, feldíszítette egy-két szál virággal, aztán elragadtatva körülsétálta a művét. A tanya a többi állata közül egyik sem jutott tovább az O betűnél. Az is kiderült, hogy a butább állatok, például a tyúkok, kacsák és juhok, képtelenek megtanulni a 7 parancsolatot. Hógolyó sok fejtörés után kijelentette, hogy a 7 parancsolat lényegét gyakorlatilag egyetlen sarkigazságba lehet sűríteni. 4 láb jó, 2 láb rossz. Azt mondta, ez magában foglalja az állatizmus elvének lényegét. Aki ezt a maga teljességében felfogja, az mentes marad minden emberi befolyástól. A madarak eleinte tiltakoztak, mivel úgy érezték, hogy nekik is 2 lábuk van, de Hógolyó bebizonyította nekik, hogy tévednek. A madár szárnya, elvtársai, mozgásszerv, nem pedig manipulációs eszköz, jelentette ki. Ezért hát lábnak kell tekinteni. Az ember megkülönböztető jegye a kéz, az az eszköz, amellyel gazságait végrehajtja. A madarak nem értették Hógolyó magas röptű kifejezéseit, elfogadták a magyarázatot, és valamennyi egyszerű állat nekiveselkedett, betéve megtanulni az új sarkigazságot. A pajta hátsó falára, a 7 parancsolat fölé még nagyobb fehér betűkkel felírták, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz. Mikor már kívülről tudták, a juhok nagyon megszerették ezt a sarkigazságot, és a réten heverészve gyakran elkezdték kórusban bégetni. 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Órákig bégették. Soha nem. Napóleont nem érdekelték Hógolyó bizottságai. Ő az ifjúság nevelését fontosabbnak tartotta, mint bármit, amit azokért lehet tenni, akik már felnőttek. Nem sokkal aratás után Zsuzsi és Kolomb történetesen egyszerre kölyköztek meg, és összesen 9 erős kutya kölyköt hoztak a világra. Mihelyt elválasztották őket, Napóleon elvette a kölyköket az anyuktól, és azt mondta, a nevelésükről ezután ő gondoskodik. Felvitte őket a padlásra, ahová csak méterre lehetett a szerszámos kamrából feljutni, és annyira elzárta őket a többiektől, hogy hamarosan mindenki megfeledkezett a létezésükről. Nem sokára tisztázódott a tej eltűnésének rejtélye is. Minden nap belekeverték a disznók moslékába. Éppen érett a korai alma, a gyümölcsös pázsitja teli volt hullott gyümölccsel. Az állatok természetesnek tartották, hogy egyenlően osztozhatnak rajta. Egy szép napon azonban rendelkezést adtak ki, hogy a gyümölcsöt össze kell szedni, és be kell hordani a szerszámos kamrába a disznók számára. Egyes állatok morogtak emiatt, de hasztalan. Ebben a kérdésben valamennyi disznó egyetértett, még Hógolyó és Napóleon is. Kiküldték Süvit, hogy lássa el a többieket a szükséges magyarázat.
2: Társak!
0: Jártott a Süvi.
2: Remélem nem képzelitek, hogy mi disznók ezt önzésből csináljuk, vagy előjogokat akarunk biztosítani magunknak. Sokan közülünk egyenesen utálják a tejet meg az almát. Én se szeretem. Egyedüli célunk, hogy megóvjuk egészségünket. A tej és az alma, ezt bizonyítja a tudomány, értársak, olyan anyagot tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a disznók egészséges táplálkozásához. Mi disznók szellemi munkások vagyunk. Ennek a tanyának az egész vezetése és szervezése a mi válunkon nyugszik. Éjjel-nappal a ti jóléteteken őrködünk, a ti kedvetekért isszuk a tejet és esszük meg az almát. Tudjátok, mi történne, ha mi disznók elhanyagolnánk kötelességünket? Visszajönne Jones! Igen, visszajönne Jones! Biztos vagyok benne, eltársak!
0: Kiáltott a Süvi, szinte könyörögve, ide-oda ugrálva és a farkát tekergetve.
2: Biztos vagyok benne, hogy nincs köztetek senki, aki Jones visszatérését kívánná! Biztos vagyok benne!
0: Már most, ha egyáltalán volt valami, amiben az állatok tökéletesen biztosak voltak, akkor az az volt, hogy nem kívánják vissza Jones-t. Amikor ebben a megvilágításban mutatták meg nekik a dolgot, nem volt több mondani valójuk. Túlságosan is nyilvánvaló lett, mennyire fontos a disznók egészségének megoldása. Így aztán minden további vita nélkül beleegyeztek abba, hogy a tej és a hullott alma és az érett alma javarésze is kizárólag a disznókat illessen.

Nyár végére már a fél megyében elterjedt az állatfarmon történtek híre. Hógolyó és Napóleon minden nap galambrajokat küldtek ki azzal az utasítással, hogy elegyedjenek a szomszédos tanyák állatai közé, mondják el nekik a forradalom történetét, és tanítsák meg őket az angolhon állataira. Mr. Jones közben ideje legnagyobb részét a Willingdoni vörös oroszlán söntésében töltötte, és mindenkinek, aki csak hajlandó volt meghallgatni, elpanaszolta a szörnyű igazságtalanságot, amelyet el kellett szenvednie, amikor egy csomó, semmire kellő állat kiforgatta a birtokából. A többi gazda elvileg rokon szenvezett vele, de eleinte nem sokat segítettek rajta. Szívük mélyén titokban azon tűnődtek, hogy nem tudnák egy Jones bal sorsát valahogy a maguk hasznára fordítani. Szerencsére az állatfarmal szomszédos kis tanyák tulajdonosai régóta rossz viszonyban álltak egymással. Az egyik, a Rókaerdő nevezetű tanya nagy, elhanyagolt, régi divatú gazdaság volt, amelyet kezdett elborítani az erdő, a legelői kiöregedtek, a sövényei pedig rettenetes állapotban voltak. Tulajdonosa, Mr. Pilkington, hányaveti úri gazdálkodó volt, aki ideje legnagyobb részét az évszak szerint vagy horgászással, vagy vadászattal töltötte. A másik Kuporlak nevezetű kisebb és jobb karban tartott tanya tulajdonosa Mr. Frederick volt. Kemény, éles eszű ember, aki állandóan pereskedett, és közismerten nehéz volt vele alkut kötni. Ezek ketten annyira utálták egymást, hogy még tulajdon érdekeik védelmében is nehezen tudtak valamiben egyességre jutni. Mindennek ellenére mind a ketten igencsak megrémültek az állatfarm lázadásától, és nagyon szerették volna megakadályozni, hogy állataik túlságosan sokat megtudjanak az esetről. Először úgy tettek, mintha nevetségesnek találnák a gondolatot, hogy az állatok maguk is el tudnak vezetni a gazdaságot. Két hét alatt vége lesz az egésznek, mondogatták. Azt híresztelték, hogy az állatok a majorban, Makacsul majornak nevezték, nem tudták elviselni az állatfarm elnevezést, állandóan verekednek egymással, és hamarosan éhen fognak halni. Amikor aztán telt múlt az idő, és az állatok nyilvánvalóan nem haltak éhen, Frederick és Pilkington hangja megváltozott. Most már az állatfarmon uralkodó iszonyatos züllöttségről kezdtek beszélni. Azt rebesgették, hogy az állatok megeszik egymást, mint a kannibálok. Vörösen izzó patkókkal kínozzák egymást, és a nőstényeiket köztulajdonba vették. Ez lesz abból, amikor fellázadnak a természet törvényei ellen, mondta Frederick, meg Pilkington. Ezeket a történeteket azonban sohasem hitték el teljesen. Homályos és eltorzított formában tovább kerintek a rémhíreket csodálatos tanyáról, ahonnan elkergették az embereket, és az állatok maguk intézik az ügyeiket. És a vidéken egész évben átcsapott a lázadás hullám. Bikák, amelyek mindig kezesek voltak, hirtelen megvadultak. A juhok áttörték a sövényeket és felfalták a lóherét, a tehenek felrúgták a sajtárt, a lovak nem voltak hajlandók átugrani a kerítésen, és ledobták hátukról a lovasokat. És legfőképpen mindenütt közismerté vált az angolhun állatai dallama, sőt, még a szövege is. Bámulatos gyorsasággal terjedt. Az emberek képtelenek voltak féken tartani dühüket, amikor meghallották, bár úgy tettek, mintha csak nevetségesnek tartanák. Azt mondták, nem értik, hogyan képesek akár állatok is ilyen megvetésre méltó zagyvaságot énekelni. Ha rajta kaptak egy állatot, amikor ezt énekelte, tüstént megkorbácsolták. A dalt mégsem lehetett elhallgattatni. Fütyülték a rigók a sövényeken, turbékolták a szilfákon a galambok, visszhangzott a kovácsműhelyek lármájában és a templomi harangok zúgásában. És amikor az emberek meghallották, titokban megremegtek, mert eljövendő végzetük proféciáját hallották ki belőle. Október elején, amikor már learadtak, asztalba rakták a gabonát, és egy részét már ki is csépelték, kavargó galambok érkeztek sietve a levegőből, aztán vad izgalommal leszálltak az állatfarm udvarán. Jones meg a béresei fél tucat másik emberrel, Rókaerdőből és Kuporlakból behatoltak az ötreteszes kapun, és közelednek a tanyához vezető szekérúton. Mindnyájuknál ott van kivéve Jones, aki puskával jön. Nyilvánvalóan megpróbálják visszafoglalni a tanyát. Erre már régen számítottak, és minden előkészületet megtettek rá. A védekező hadműveletekkel Hógolyót bízták meg, aki áttanulmányozott egy Julius Cézár hadjáratairól szóló régi könyvet, amelyet a tanyaházban talált. Gyorsan ki is adta parancsait, és pár perc múlva minden állat az őrhelyén állt.
Hógolyó akkor indította az első rohamot, amikor az emberek már a tanyai épülethez közeledtek. A galambok szám szerint mintegy 35-en ide-oda röpködtek az emberek feje

0: Ára, amivel jelt adott a visszavonulásra, hirtelen mind megfordultak, és beszaladtak az udvarba. Az emberek diadalüvöltésben törtek ki. Amikor látták, hogy ellenségeik menekülnek, hogy eleve elképzelték, rendetlenül utánuk rohantak. Hógolyó épp ezt akarta. Mihelyt az emberek beértek az udvar közepére, hirtelen felbukkant a hátuk mögött a tehén istálóban lesben álló három ló, a három tehén meg a többi disznó, és elvágták előlük a visszavonulás útját. Hógolyó ekkor jelt adott a rohanra. Jó maga egyenesen Jonesnak rontott. Jones látta, hogy jön, felemelte puskáját és lőtt. A sörét véres csíkokat hasított Hógolyó hátába. Egy birka holtan esett össze, de Hógolyó egy pillanatra sem állt meg, és mázsás súlyával nekizúdult Jones lábszárának. Jones belehuppant egy halom trágyába, puskája pedig kirepült a kezébe. De a legrémisztőbb látványát Bambi nyújtotta, aki hátsó lábaira ágaskodva úgy rúgdosott nagy vaspatkós patáival, mint egy megvadult csődör. Mindjárt legelső rúgásával kupán talált a jókerdei istáló fiút, aki élettelenül terült el a sárba. Amikor ezt az embert meglátták, eldobták botjukat és menekülni próbáltak. Pálni rémület fogta el őket, és a következő pillanatban már valamennyi állat körbe-körbe kergette őket az udvaron. Döfködték, rúgdalták, harapták, taposták. Nem akadt állat a tanyán, aki a maga módján bosszút ne állt volna rajta. Még a macska is leugrott váratlanul a háztetőről, az egyik gulyás vállára, és a nyakába mélyeztette a karmát, mire az irtózatosan ordítani kezdett. Abban a pillanatban, amikor a bejárat felé szabad lett az út, az emberek boldogan rohantak az udvarból a főút felé. Így aztán betörésük után 5 perccel szégyenletes módon vissza kellett vonulniuk azon az úton, amelyiken jöttek. Nyomukban egy sereg, sziszegő, bokájuk a csipkedő lipával. Az emberek egy kivétellel mindent tűnnek. Az udvaron Bandi nagy patájával megbökte a listáló fiút, aki arccal a sárban feküdt, és megpróbálta megfordítani. A fiú azonban nem mozdult.
1: Meghalt,
0: állapította meg Bandi szomorúan.
1: Eszem ágában sem volt megölni. Elfelejtettem, hogy vasolt patkóim vannak. De ki hiszi el, hogy nem szándékosan tettem?
0: Csak semmi érzelgőséget fess! Kiáltott a Hógolyó, akinek még mindig csöpögött a vér a sebeibe. A háború, az háború! Csak a halott ember jó ember!
2: Senkinek sem akartam kioltani az életét.
1: Még egy emberét sem.
0: Ismételgette Bandi könnyes szemben.
3: Hol van Molly?
0: Kiáltott fel valaki. Molly csak ugyan nem volt sehol. Egy pillanatra nagy riadalom támadt, attól féltek, hogy az emberek valahogy megsebesítették, vagy éppenséggel magukkal hurcolták. Végül azonban megtalálták az istálóját, ahol fejét a jászlába, széna közé temetve elbújt. Amikor a puska elsült, tüstént elinalt, és mire a többi állat visszatért az udvarra Molly kereséséből, az istálló fiú már nem volt sehol. Csak elkábult, de magához tért, és kereket oldott. Az állatok vadizgalomban gyűltek újra össze, és torkuk szakadtából ordítva számoltak be az ütközetben véghez vitt hőstetteikről. Felvonták a zászlót, jó néhányszor elénekelték az angolhon állatait, aztán ünnepélyesen eltemették.

Az állatok hőse érdemérmet tüstént ki is osztották Hógolyónak és Bandinak. Sárga rézmedália volt. Ő tulajdonképpen régi lószerszámdísz, amelyet a szerszámkamrában találtak, és vasár és ünnepnapokon lehetett viselni. Az állatok hőse kitüntetés második fokozatát az elesett lyuk kapta. Sokat vitáztak arról, hogy hogyan nevezzék el az ütközetet. Végül is a tehénistálló csatájának nevezték el, mivel innen indult el a nagy lestámadás. Amikor Mr. Jones puskáját megtalálták a sárban, tudván, hogy a tanyaházban van hozzá egy csomó töltény, elhatározták, hogy a zászlórúd lábánál helyezik el, mint valami ágyút, és kétszer egy évben el is fogják sütni. Egyszer.

0: közeledett a tél, Mollyval egyre több lett a baj. Minden reggel elkésett a munkából. Azzal mentegette magát, hogy elaludt, és rejtélyes fájdalmakról panaszkodott, jól lehet kitűnő étvágya volt. Mindenféle ürüggyel meglógott a munkából, aztán elment az itatóvájúhoz, ahol ostobán merengve bámulta a tükörképét. De komolyabb dolgokat is rebesgettek róla. Egy szép napon, amikor Molly hosszú farkát lobogtatva és egy marék szénát rágcsálva vidáman kiballagott az udvarra, Rózsi félrehívta. Nem, Molly, kezdte. Szeretnék nagyon komolyan beszélni veled. Ma reggel láttam, hogy kinéztél a sövényen, ami elválasztja az állatfarmot Róka erdőtől. Mr. Pilkington egyik embere ott állt a sövény másik oldalán, és nagyon messzi voltam, de majdnem bizonyosan ezt láttam, ez az ember beszélt hozzád, te pedig megengedted neki, hogy megsimogassa az orrodat. Mit jelentsen ez, Molly?
1: Nem is voltam ott, nem igaz, kiabálta Molly,
0: és hol ágaskodott, hol a földet kapálta. Molly, nézz a szemembe, becsület szavadat adod rá, hogy az az ember nem simogatta meg az orrodat,
1: nem igaz, nem,
0: ismételte meg Molly, de nem tudott Rózsi szemébe nézni. A következő pillanatban kereket oldott, és elvágtatott a mezőre. Rózsinak eszébe jutott. A többieknek nem szólt egy szót sem, csak bement Molly istállójába, és megforgatta patájával a szalmát. A szalma alatt egy kis halom kocka cukor, és több tekercs különböző színű szalaglapult. Molly 3 nap múlva eltűnt. Néhány hétig semmit sem tudtak a hollétéről, aztán a galambok egyszer csak jelentették, hogy Willingdon túlsó végén lát. Egy pirosra és feketére festett, csinos, kétkerekű kocsi rúdjai közt áldogált a kocsma előtt. Egy kövér, vörösképű, kocsmáros forma ember, kockás térnadrágban és kamásliban Molly orrát csimogatta és cukorral etette. Mollynak frissen volt nyírva szőre, és piros szalagot viselt az üstökében. Láthatólag remekül érezte magát, mondták a galambok. Az állatok soha többé nem ejtették ki Molly nevét. A január csikorgó ideget hozott. A föld kemény volt, mint a vas. A földeken semmit sem lehetett csinálni. Sok gyűlést tartottak a nagy pajtában, a disznók pedig a következő évad munkájának tervezésével foglalkoztak. Elfogadottá vált, hogy a gazdaság vezetésének minden kérdésében a disznóknak kell határozniuk, hiszen nyilvánvalóan okosabbak a többi állatnál, de határozataikat azért szótöbbséggel jóvá kell hagyni. Ez az elrendezés elég jól működött volna, ha Hógolyó és Napóleon között nem dúlnak állandó viták. Mindenben különbözött a véleményük, amiben csak véleménykülönbség merülhetett fel. Ha az egyik azt javasolta, hogy vessenek be nagyobb területet árpával, a másik hold biztosan azt követelte, hogy vessenek több zabot. Ha az egyik azt állította, hogy ez meg az a tábla éppen káposztának való, a másik tüstént kijelentette, hogy az a tábla semmi másra nem használható, csak répatermesztésre. Mindkettőjüknek megvoltak a maguk követői, és néha heves vitákra került sor. A nagygyűléseken Hógolyó gyakran megnyerte a többséget ragyogó szónoklataival, de Napóleon a köztes időben ügyesebben agitált, hogy őt támogassák. Különösen a birkák között aratott sikert. Az utóbbi időben a birkák, ha kellett, hanem elkezdték bégetni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, és ezzel gyakran megzavarták a nagygyűlést. Azt is észre lehetett venni, hogy különösen Hógolyó szónoklatainak döntő pillanataiban kezdték el harsogni, hogy 4 láb jó, 2 láb rossz, 4 láb jó, 2 láb rossz. Hógolyó buzgón végig tanulmányozta a földműves és állattenyésztő néhány régebbi számát, amelyet a tanyaházban talált, s tele volt újítási és fejlesztési tervekkel. Szaktudós módjára beszélt az alakcsövezésről, a silózásról és a talajjavításról, és kidolgozott egy bonyolult rendszert, melynek keretében valamennyi állat rögtön a mezőn pottyantotta volna el a trágyáját, minden nap más helyen, hogy ezáltal megtakarítsák a trágyahordás munkáját. Napóleon nem állt elő saját tervekkel, csak csöndesen kijelentette, hogy hógolyó terveiből semmi sem lesz, és mintha a kivárás taktikáját választotta volna. De összes nézeteltérésük közt a szélmalom körül támadt vita volt a legelkeseredettebb. A hosszú legelőn, nem messze a tanya épülettől, egy kis domb emelkedett. Az volt a gazdaság legmagasabb pontja. Hógolyó felmért a terepet, aztán kijelentette, hogy az a hely éppen szélmalomnak való, amely egy dinamót működtetne, s elláthatná a gazdaságot villanyárammal. Azzal lehetne világítani, télen pedig az istállókat fűteni, továbbá hajtaná a körfűrészt, a szecskavágót, a répaszeletelőt, meg a villamos fejőgépet. Az állatok sohasem hallottak még ilyesmiről, mert a gazdaság régi módi volt, és csak a legkezdetlegesebb gépekkel rendelkezett, és elképedve hallgatták hógolyót, amint előszedte a fényképeket a fantasztikus gépekről, amelyek majd elvégzik a munkát, míg ők maguk kedvükre legelnek a mezőn, vagy olvasással és beszélgetéssel nemesítik szellemüket. Hógolyó néhány hét alatt teljesen kidolgozta a szélmalom terveit. A technikai részleteket legnagyobb rész Mr. Jones 3 könyvéből merítette. Az 1000 hasznos házépítési tanács, mindenki lehet kőműves, és elektromosság kezdődik című művekből. Azt a fészet választotta ki dolgozószobának, amelyet valamikor keltetőnek használtak, és sima fapadlója nagyon alkalmas volt rajzolásra. Órákra bezárkózott, kirakta könyveit, egy kővel lenyomta őket, hogy be ne csukódjanak, és a csülke ujjai közé szorított egy darab krétát. Aztán fürgén, ide-oda mozogva rajzolta egyik vonalat a másik után, miközben izgatott kis visításokat hallatott. A tervek fokozatosan hajtolódak, és fogas kerekek bonyolult tömegévé nőttek, és a padlónak már több mint felét befették. A tervet a többi állat teljesen érthetetlennek, de nagyon impozánsnak találta. Legalább napjában egyszer mindegyik bejött megnézni hógolyó rajzait. Még a tyúkok és kacsák is eljöttek, és kínos gonddal ügyeltek, hogy rá ne lépjenek a krétavonalakra. Csak Napóleon maradt távol, aki kezdettől fogva a szélmalom ellen foglalkozott. Egy szép napon azonban váratlanul megérkezett, hogy megvizsgálja a terveket. Nehéz léptekkel körbejárta a fészel. Alaposan megnézte a tervek minden részletét, egyszer-kétszer farkantott rájuk, aztán megállt, és szeme sarkából még egyszer áttekintette az egészet, majd hirtelen felemelte a lábát, levizelte a terveket, és szó nélkül távozott. A szélmalom ügye megosztotta a gazdaság lakóit. Hógolyó nem tagadta, hogy a malmot nehéz lesz felépíteni. Követ kell bányászni, falakat kell húzni, aztán meg kell csinálni a lapátokat, és mindezek után még dinamókra és kábelekre is szükség lesz. Hogy ezeket honnan szerzik meg, arról Hógolyó nem beszélt, de azt állította, hogy egy év alatt mindezt meg lehet csinálni. Utána pedig, jelentette ki, annyi munkát fognak megtakarítani, hogy az állatoknak hetenként csak 3 napot kell majd dolgozniuk. Napóleon ezzel szemben azt bizonygatta, hogy pillanatnyilag az élelmiszertermelés növelésére van a legnagyobb szükség, és ha malomépítésre pocsékolják az időt, mindnyájan éhen fognak halni. Az állatok két pártra szakadtak. Az egyiknek az volt a jelszava, hogy szavazz hógolyóra és a 3 napos munkahétre, a másiké szavazz Napóleonra és a teli jászorra. Benjamin volt az egyetlen állat, aki nem csatlakozott egyik párthoz sem. Sem abban nem volt hajlandó hinni, hogy több lesz az élelem, sem abban, hogy a szélmalom munkát fog megtakarítani. Szélmalom ide, szélmalom oda, jelentette ki. Az élet úgy folyik majd tovább, ahogy mindig is folyt, vagyis rosszul. A szélmalom fölött folytatott viták mellett ott volt még a farm védelmének kérdése is. Tökéletesen tisztában voltak vele, hogy bár a tehénistáló csatájában legyőzték az embereket, lehet, hogy újabb és még elszántabb kísérletet fognak tenni a tanya visszafoglalására és Mr. Jones uralmának visszaállítására. Annál is inkább, mivel vereségük hír az egész vidéken elterjedt, és a szomszédos birtokok állatai rakoncátlanabbak lettek, mint valaha. Mint rendesen, Hógolyó és Napóleon most sem értettek egyet. Napóleon szerint az állatoknak lőfegyvereket kell szerezniük, és meg kell tanulniuk használni őket.
1: Hógolyó szerint még több galambot kell kiküldeni, és forradalmat kell szítani a többi gazdaság állatai közt. Az egyik azt bizonygatta, hogy ha nem tudják megvédeni magukat, óhatatlanul le fogják igázni őket, a másik azt, hogy ha mindenfelé forradalmak törnek ki, nem lesz rá szükség, hogy megvédjék magukat. Az állatok hol Napóleonra hallgattak, hol Hógolyóra, és nem tudták eldönteni, melyiknek van igaza. Mindig azzal értettek egyet, amelyik éppen beszél. Végre eljött a nap, amikor elkészültek Hógolyó tervei. A következő vasárnap nagy gyűlésen került szavazásra a kérdés, hogy hozzáállássanak-e a szélmalom megépítéséhez, vagy sem. Mikor az állatok összegyűltek a nagy pajtában, Hógolyó felállt, s bár néha félbeszakította a juhok bégetése, előadta a szélmalom megépítését alátámasztó érvei. Aztán Napóleon állt fel, hogy válaszoljon. Csak annyit mondott, nagyon csöndesen, hogy a szélmalom terve padarság, és senkinek sem ajánlja, hogy rászavazzon. Aztán tüstént leült. Fél percig beszélt, és a jelek szerint nem csak a törődött szavai hatásával. Erre Hógolyó újra felugrott, és túlkiabálva a birkákat, akik ismét bégetni kezdtek, szenvedélyesen kiállt a szélmalom ügye mellett. Addig az állatok rokonszenve körülbelül egyenlő arányban oszlott meg, de Hógolyó ékes szólása egy pillanat alatt magával ragadta őket. Izzó mondatokkal ecsetelte, milyen lesz az állatfarm, ha piszkos munkát leveszik az állatok válláról. Képzelete messzi túlszárnyat a szecskavágókon és répaszeletelőkön. Az elektromossággal! Mondotta. Cséplőgépeket, ekéket, baronákat, hengereket, arató és kévekötő gépeket lehetne hajtani, amellett minden istállót ellátna villanyvilágítással, hideg és meleg vízzel, valamint elektromos fűtéssel. Mire befejezte beszédét, már nem volt kétséges, hogyan fog a szavazás alakulni. De ebben a pillanatban Napóleon felállt, kihívó oldalpillantást vetett Hógolyóra, aztán visított egyet, olyan élesen, ahogy még sohasem hallották visítani. Erre odakint irtózatos csaholást állt, és egyszerre 9 rézzel kivert nyakörvet viselő hatalmas kutya rontott be a pajtába. Egyenesen Hógolyóra rohantak, akinek éppen csak sikerült felugrani helyéről, mielőtt csattogó fogaikkal elérték volna. Egy pillanat alatt kint volt az ajtón a kutyákkal a nyomában. Az állatok zavarukban és ijedtükben meg sem tudtak szólalni, de mind az ajtóhoz csődültek, hogy lássák a hajszát. Hógolyó keresztül vágtatott az út felé vezető hosszú legelő. Rohant, ahogy egy disznó csak rohanni tud, de a kutyák a sarkában voltak. Hirtelen megbotlott, már úgy látszott, hogy elkapják, de felpattant, és még gyorsabban futott, mint az előbb. A kutyák kezdték befogni. Egyikük már majdnem elkapta összecsattanó állkapcsával a farkát, de Hógolyó még idejében félretekert. Aztán végső nekirugaszkodással néhány hüvelyknyi előnyt szerzett, és egy lyukon át kisurrant a sövény. Soha állatok némán és rémülten kullogtak a pajtába. Egy pillanat múlva kutyák is visszacsörtöttek. Először senki sem tudta elképzelni, honnan kerültek elő ezek a fenevadak, de hamarosan megoldódott a probléma. Azok a kutyakölykök voltak, akiket Napóleon elvett az anyjuktól és maga nevelt fel. Bár még nem nőttek fel teljesen, hatalmas kutyák voltak. Vadnak látszottak, akár a farkas. Szorosan körülvették Napóleont, és meg lehetett figyelni, hogy pont úgy csóválják neki a farkukat, mint a többi kutya annak idején, Mr. Jones. Napóleon a kutyák kíséretében felhágott arra az emelmény félére, ahol az őrnagy annak idején elmondta beszédét. Bejelentette, hogy mostantól fogva véget érnek a vasárnap reggeli nagygyűlések. Nincs rájuk semmi szükség, jelentette ki. Csak az időt pocsékolják. A jövőben minden a gazdaság munkájával kapcsolatos kérdést a disznók különbizottsága fog eldönteni, amelynek ő lesz az elnöke. A bizottság zárt üléseket fog tartani, és utána közli a többiekkel a döntéseit. Az állatok vasárnap reggelente továbbra is össze fognak gyűlni, hogy tisztelegjenek a zászló előtt, elénekeljék az angolon állatait, és meghallgassák a következő hétre szóló parancsokat, de a továbbiakban viták nem lesznek. Az
0: állatok a hógolyó elüldözése okozta rémületük ellenére is megdöbbentek ezen a bejelentésen. Néhányan tiltakoztak is volna, ha megfelelő érveket tudtak volna találni. Még Bandi is elbizonytalanodott és megzavarodott. Hátra csapta füleit, néhányszor megrázta üstökét, és megpróbálta rendbeszedni gondolatait, de semmi sem jutott eszébe, amit mondhatott volna. A disznók közül néhányan azonban nem hagyták szó nélkül a dolgot. Az első sorban négy fiatal hízó rossz hallása jeléül visítozni kezdett, mind a négyen egyszerre ugrottak fel, és egyszerre kezdtek beszélni. A Napóleon körül ülő kutyák azonban hirtelen mély, fenyegető morgást hallattak, mire a disznók elnémultak és visszaültek a helyükre. Erre a birkák harsány bégetésben törtek ki, majd negyed óra hosszát zúgott a négy láb jó, két láb rossz, ami elvágta minden további vita lehetőségét. Később kiküldték Sűrit, hogy járja körül a gazdaságot, és magyarázza meg az új intézkedéseket a többieknek.
1: Eltársa! Kezdte. Hát bízom benne, hogy minden állat tudatosítja magában, mekkora áldozatot hozott Napóleon eltárs, amikor ezt a külön munkát magára vállalta. Hát nehogy azt képzeljétek, eltársak, hogy a vezetés élvezet, ellenkezőleg, nehéz és súlyos felelősség. Senki sem vallja olyan szilárd, ami Napóleon eltárs, minden állat egyenlő. Akkor lenne igazán boldog, ha ügyeitekben rátok bízhatná a döntéseket. Néha

0: Sziasztok! Ez a Tilos Rádió, az FM 90,3-on és a www.tilos.hu.
1: Sziasztok! A roma műsort halljátok. Kivételesen nem Budapestről, hanem Hegymegről, a Dr. Ambedkár Gimnázium egyik épületéből adjuk a műsort nektek.
2: A mikrofonnál pedig Ami és Suzi egyelőre.
1: Suzi, elmondod akkor, hogy hol vagyunk tulajdonképpen, mert nem biztos, hogy mindenki tudja.
2: Igen, Borsod megyében vagyunk, Hegymegen, ami a Dr. Ambedkár iskolának az egyik kihelyezett, illetve az egyik épülete. Itt középiskolai oktatás folyik, és ez egy tehát egy középiskolában vagyunk, nem csak egyedül, hanem természetesen diákokkal, sőt az iskolánkat többen is képviselik. Ezúttal nem úgy, mint egy hónappal ezelőtt a Tilosban az első műsorunkkor, amikor egyedül én tudtam beszélni az Ambedkárról. De én most is beszélnék még arról esetleg, hogy hogy kerülünk ide, és mi ez az iskola, de sokkal inkább kihasználnám a lehetőséget, hogy itt van most az iskola, igazgatója is, aki tudna egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan indult ez az Ambedkár Gimnázium, ugyanis én csak őszóta vagyok munkatárs és kolléga ebben a munkában. Igen, szervusz, Tibor!
3: Szervusztok! Nagyon örülök, hogy együtt lehetünk ebben a műsorban. Mi találtunk itt egy épületet. Ez az épület pont iskolának épült, és üresen állt. És hát azt is láttuk, hogy viszont a környéken meg egy csomó olyan fiatal is van, aki meg nem jár iskolába egyáltalán, vagy pedig esetleg olyan iskolába jár, ahova nem szeret, vagy nem jár be eleget, mert ilyen is van. És hát elkezdtünk dolgozni, elkezdtük megkeresni azokat a családokat, akik szívesen dolgoznának velünk együtt.
1: Ne haragudj, Tibor, ez úgy nézett ki konkrétan, hogy végigjártatok házról házra a falvakat, és megkérdeztétek, hogy ki az, aki...
3: Eleinte csináltunk ilyet, aztán már később nem kellett, mert az unokatestvérek bemutattak bennünket egymásnak, tehát mi igazából nem úgy hirdetjük magunkat, mint egy megszokott gimnázium, hogy a felvételi tájékoztatót a 8. osztályfőnök kiosztja, és akkor behúzzák az X-et, hogy ide, meg a hanyadiknak jelölik. Nem erről van szó, mivel még olyan diákunk is van, aki a 8. osztályát nem is az általános iskolában töltötte, hanem már nálunk. Esetleg nem 13 évesen, hanem 16 évesen, vagy 18 évesen. Tehát mi olyan fiatalokkal dolgozunk, akik egy kicsit kikoptak a iskolából, egy olyan épületbe, ahol meg nem volt diák. Tehát összehoztuk ezt a kettőt.
1: Egy olyan faluban, ahol nem nagyon vannak gyerekek.
3: Igen.
1: Ezért aztán hoztok.
3: Ide jöttünk, igen. Hát azért van, aki reggel 6-kor kell azért, hogy ide érjen. Ugye Szikszó elég messze van. És ráadásul a volánbusz az valahol a mezőn rakja le őket, ahol értük kell mennünk egy mikrobusszal. Tehát azért elég kalandos dolgokat vállalnak azok, akik eldöntötték, hogy ők akkor most le fognak érettségizni, visszakapcsolódnak az iskolába. De van olyan is, aki példásan tanult 8. osztályig, ide jártak az unokatestvérei, vagy valaki ismerőse mondta neki, hogy itt jó, és most is ide jár, és... Általában nyilván, aki nem maradt ki soha az iskolából, az azért általában most is jobb tanuló. Hát persze. De majd lesznek még jobbak, meg lesznek azok is.
1: Felveszik a ritmust a többiek is.
3: Persze.
1: És hány diákotok van?
3: Hát összesen 300 diákunk van, de nem csak itt, hanem máshol is dolgozunk. Sajókazán is dolgozunk, Ózdon, Baranya megyében, szóval sokfelé dolgozunk.
1: És a Hegymegi iskola az mióta működik?
3: Hát ez,
1: mert ahol most vagyunk.
3: Ezt egy tanévnek a kellős közepén találtuk, mert ugye egyre több diákunk lett, és nem fértünk el egy közösségi házba, egy szobában tanultunk először, főleg alsóvadásziakkal. Kik vannak itt alsóvadásziak? Igen, azért.
4: Balogh Riárd, én alsóvadászi vagyok.
3: Igen, te még akkor nem jártál hozzánk, de Évike például eléggé hamar hozzánk került. Mikor kerültél hozzánk?
5: Hát én már 3 éve.
3: 3 éve? Bizony. Azóta már nekem is több őszhajszálom van. Na, te például neked úgy alakult, hogy az általános iskolát azt nálunk kellett befejezni, és nem az eredeti helyeden az általános iskolában.
5: Hát nem.
3: Jobb volt, hogy így alakult?
5: Hát szerintem igen.
3: Miért jobb ez így?
5: Hát mert ott nem voltak jó. Nem volt jó nekem az általános iskola.
3: Uh-huh. Ez meg olyan jó?
5: Hát jobb, mint az általános iskola.
3: És mi ebben a jobb?
5: Hát, mit tudom én.
1: Bocsánat, az az általános iskola, ahova te jártál, az egy közös iskola volt fehérekkel, és attól volt neked rossz, hogy ott kevésbé figyeltek rád, vagy kevésbé voltak türelmesek?
5: Valójában ez is benne volt.
1: És itt több segítséget kapsz?
5: Hát valamennyivel többet.
1: Itt a adás előtt beszélgettem valakivel, az egyik fiú valaki. Ja, itt vagy mellettem. Szevasz! Mindjárt. Hogy nem nagyon kaptok leckét? Ez igaz? Tehát, hogy megtanultok itt mindent, ha hazamentek, akkor már nem...
5: Hát nem minden esetben, mert valamikor adnak leckét, és otthon is meg kell tanulni.
1: És olyan leckét visztek már haza, amit már biztos meg tudtok csinálni ott is, akkor, hogyha még 6 másik dolgod van?
5: Hát, valójában igen.
1: De hogyha valami nem megy, akkor itt tudsz segítséget igen. kérni? Úgy kezdjétek el, jó? Oké, okay, köszönöm. Jó, szépen elakadtunk itt. Nagyon sokan ülünk egyébként, és nem tudom, hogy az jó ötlete, hogy most sorba mindenkit bemutassunk, de én nekem tetszik ez a rendszer, Tibor, hogy te így tudod, hogy kitől mit kérdez, mert ismered a gyerekeket, mi pedig nem.
3: Hogy jó, hát most én a legutóbb a lufiekkal dolgoztam együtt Sajókazán.
1: Ez nem ér el.
3: Az jó lenne, ha például arról mesélnétek, mert az nekem egy élmény volt, nekem az nagyon érdekes volt. Ugye nem iskolában töltöttük azt a 2 napot, és mégis tanultunk. Hát, mi volt?
4: Hát igen, hogy innen... Persze. Balogh Riárd vagyok, 16 éves alsóvadászon lakom, és hát ide a Dr. Ambedkár iskolába Hegymegre járok most fél éve.
3: Igen. Riárd vagy, de mások is Riárdok, úgyhogy te vagy a Luffy.
4: Igen, a Luffy, így. Aki.
3: Mi volt ez a 2 nap, amit Sajókazán töltöttetek? Ott is nekünk sulink van, tehát ott is jártatok az egy picit iskolába ott is.
4: Hát igen, elmentünk ugyebár Sajókazára, mert ez a Jobbik párt szeretett volna ott egy ülést tartani, és ebbe segítettünk mi, hogy valahogy megpróbáljuk beakadályozni, hogy ne legyen rendbontás, meg hogy ne kaszával, meg kapával oldjuk meg ezt a felvonulást.
3: Tehát a Jobbiknak segítettetek?
4: Nem a Jobbiknak, hanem hogy...
1: Hogy ne legyen baj.
4: Hogy ne legyen baj, igen.
3: Igen, mert azt tudni kell, hogy a Sajókazaiaknak a rokonsága a Sajóbábony, ahol már egyszer volt baj november közepén. Ülnek is börtönbe azóta cigányok. Csak cigányokat csukott le a rendőrség egy olyan verekedésben, amiben hát az egyik fél volt csak a cigányok, a másik fél a Jobbik. És hát nyilván a Sajókazaiak attól féltek, hogy ez majd megismétlődik, a Jobbik azért jön.
1: Hogy itt is csináljon valamilyen botrányt, igen.
3: Igen, igen. És akkor ti mit csináltatok? Ezek szerint nem botrányt.
4: Nem botrányt, hanem az ottani házakba, cigánysoron elmentünk, először szórólapokat osztottunk.
3: Mi volt ráírva a szórólapokra?
4: Hát, hogy a közösségi házba jöjjenek el egy ülésre, ahol megbeszélik ezt a dolgokat, hogy milyen féleképpen kéne ezt a dolgot megbeszélni, hogy normálisan meg tudják beszélni a Jobbik párttal, hogy ne legyen rendbontás.
3: Ugye hát a rendőrség
4: igen.
3: akarta ezt a gyűlést, és a rendőrség is tartotta. Ti már magán a gyűlésen nem voltatok, ott 300 ember volt jelen ezen a gyűlésen.
4: Igen.
3: Dugig tele volt, és akkor még mindig a cigányok nagy része még csak nem is volt ott. Tehát ez egy olyan közösség, ahol nagyon sok cigány lakik együtt. Jártatok már ilyen telepen régebben, ahol ennyi sok ember lakik?
4: Hát nem nagyon, mert ez elég nagy település, és ilyen nagy cigánysort, ahogy szokták mondani, még nem láttam, mint ami
3: tehát akkor te ezt tanultad.
4: Hát igen.
3: Jó, nem csak ezzel foglalkoztunk, ez véletlenül úszott be a képbe akkor. Esetleg ki volt még veled? Beszélnél arról nekünk, hogy mi volt az oka, ami miatt hívtunk benneteket, mert nem ez véletlenül úgy alakult, hogy volt egy ilyen esemény a faluba, persze. De nem ezért hívtunk benneteket. Miért is hívtunk? Mutatkozz be!
2: Gyorsan.
6: Molnár Gergely vagyok. Szikszóról.
3: Uh-huh. Így van, és te is ott voltál ezen a 2 napon.
6: Igen.
3: Miért hívtunk benneteket oda?
6: Jó kérdés. Jó kérdés.
3: Ki volt a vendégünk akkor?
6: Szaputi.
3: Aha. Igen. Hát ilyen furcsa neve van neki. Miért?
2: Ki ő?
6: Hát egy buddha.
3: Hát egy élő buddha? Egy buddhista vezető.
6: Buddhista, igen.
3: Igen. Mit keres egy buddhista vezető a mi sulinkban? Igen, hát ez furcsa, mert azért a gimnáziumokban nem szoktak buddhista vezetők jönni. Ez egy milyen suli ez a mi sulink? Mi a neve a sulinak?
4: Hát a mi iskolánknak a neve az, hogy Dr. Ambedkar, ezt a nevet egy buddháról kapta.
3: Uh-huh, van, vagy legalábbis egy buddhista szentről,
4: buddhista
3: így van.
4: Buddhista szentről, igen. És ez a Szuputi és a segítője a Rucsi, azért jöttek el hozzánk Sajókazára, hogy hát ebből a vallással megismertessenek így minket. Uh-huh. Vagy miről is van szó így.
3: És miről van szó?
4: Hát arról, hogy ez a buddhista vallás, ez arról szól, hogy nem hisznek Istenbe, hanem az, hogy ha saját maguk úgy, amit ők elterveznek, annak úgy kell lenni, hogy...
3: És mit terveztek el?
4: Hát...
3: Ugye ezek az indiaiak, akikről beszéltek sokat, milyen sorsuk van ezeknek az indiaiaknak?
4: Hát az indiaiaknak elég rossz sorsuk van, mert nem úgy bánnak velük, mint a... Hát szegények nagyon le vannak nézve, és kihasználják őket.
3: Aha, tehát nem minden indiai, hanem ezek a kicsodák is? Aha, ott mondja.
4: Dalitok.
3: Dalitok, így van, csak így a rádióhallgatók nem biztos, hogy értik, hogy a dalitok, és csak mi tudjuk, hogy ez mi.
4: Hát igen.
3: Mondjuk magyarul.
4: Érinthetetlenek a dalitok. Érinthetetlenek. Hát az, hogy van különböző ilyen kasztrendszer, és ha a kasztrendszerből például megérintenek egy dalitot, akkor különböző módszerekkel meg kell tisztítani.
3: Hosszasak és annyira büdösek,
4: igen,
3: hogy a többi indiai undorodik hozzájuk érni.
4: Igen.
3: Nem akarnak melléjük ülni az iskolapadban, nem kapnak munkahelyeket, általában a falu szélén laknak. Ismerős ez nekünk?
4: Hát ismerős, mert így hallottunk már róla, hogy is élnek ezek a dalitok.
3: De... Igen. Így van. Jó, és ezzel ismerkedtünk meg, hogy ki is lehet lépni egy ilyen helyzetből, hogy az ember a falu szélén lakik, hogy nem kap munkát, hogy nincsenek rendes iskolái.
4: Hát igen.
3: Nekünk személyesen jelent ez valamit?
4: Hát hasonlóak hozzánk, így romákhoz, a dalitok.
3: Miben?
4: Hát abban, hogy valamilyen szinten így nekünk is olyan nehéz, mint nekik így a tanulás, vagy hogy mondjam ezt? Így.
3: Jó, hát én örülnék, ha beszélne olyas valaki, aki már régebb óta sikeresen itt tanul, hogy mit jelent ez a tanulás. Igen, te rád gondoltam pontosan, ezt nagyon jól látod. De addig a Józsi is megszólalhat, amíg te a bátorságot gyűjtesz, mert Józsi viszont új diákunk, és...
7: Jó napot.
3: Hát, igen, az jó lenne, hogyha hangosan köszönnél mindenkinek, bemutatkozná.
7: Jó napot kívánok, Kamec József vagyok, alsóvadászi lakos. Egy fél éve járok ide ebbe az iskolába, mivel az előző iskolám, hát nem tudom, hogy miért bezárt, ezt nem kötötték az orrunkra, de gondolom anyagi vonzata volt, nem tudom. Hát... Kérdezem valamit.
3: Ismered a társaidat, akivel együtt jársz ide?
7: Igen, persze. Tehát szándékosan jöttem ebbe az iskolába, mivel elég nagy itt az ismeretségem.
3: Aha, tehát esetleg már régebben is voltatok ti osztálytársak valakikkel?
7: Osztálytársak nem, de egy iskolába jártunk. Ja, de mondjuk igen, mert Csibivel osztálytársak voltunk.
3: Nagyon jó, hát ennek örülök, hogy akkor ezek szerint régi kapcsolatokon alapszik ez a dolog. Viszont, amit a Lufi az imént mondott, hogy a cigányoknak vannak ilyen-olyan és amolyan problémái, ez téged nem érint?
7: Hát, nem nagyon őszintén megmondva, mert én nem vagyok roma származású, de viszont elég szorosan kötődök hozzájuk.
3: Az mit jelent, hogy szorosan kötődsz?
7: Hát a falu, ahol én élek, ott, hogy mondjam, elég sok azért a roma származású, elég jól kijövök velük.
3: Aha.
7: Tehát nekem így...
3: Tehát a haverjaid között is.
7: Igen.
3: Vannak cigányok?
7: Persze, uh-huh. Vannak.
3: És szívesen tanulsz együtt más...
7: Persze.
3: Származásúakkal is. Na, hát ennek örülök. Akkor halljuk, most már közben erőgyűjtött a Betty, én látom. Átadod a Bettynek?
7: Igen, persze.
3: Hát mutatkozz be.
8: Hello, Csikja Bernadett vagyok. Szikszóról jöttem. 19 nem? éves vagyok.
3: 19 éves vagy? Fiatalabbnak tűnsz.
8: Köszönöm.
3: De tényleg te már elég régóta jársz hozzánk, és van olyan időszak neked néha az életedben, amikor nem Szikszón laksz mégse?
8: Hát igen, volt olyan időszak. Tavaly, azt hiszem, Budapesten laktam. Uh-huh. És itt kellett hagynom a sulit.
3: Hát akkor mi nagyon szomorúak voltunk, mert nélküled az egész suli nem ér semmit.
8: Hát tudom.
3: És akkor ott hogy alakult a tanulás, amikor Pesten voltál?
8: Hát magántanuló voltam, elvileg.
3: Gyakorlatilag?
0: Miért?
8: Hát nem.
0: Ezt megkérdeztetem, hogy miért? Miért mentél föl Pestre?
8: Ja, hát családi okok miatt fel kellett mennünk.
0: És magántanulóként hogy boldogultál?
8: Hát nagyon nehéz volt, de hát valahogy megoldottam.
0: És lemaradtál?
8: Hát le. Jó, alaposan.
3: Tehát addig, amíg Pesten voltál, nem is jártál suliba?
8: Nem.
3: Hát ez a baj, igen. Pedig te szerintem, hogyha egy picit ez nincsen, ez az időszak, akkor te már májusban érettségizel valamelyik tantárgyból.
8: Igen.
3: Melyik tantárgyból hoznál előre az érettségit?
8: Szerintem a földrajzból, meg a történelemből.
3: Aha, tehát földrajzból törőből előrehozott érettségit tennél, de ez akkor nem májusban lesz most, hanem mikor?
0: Szúzi,
8: októberben.
0: Figyelj.
3: Tehát októberben.
9: Örömmel hallom a terveidet.
3: Ja, itt ülő töri tanárod is, igen.
9: Így van, ez jó nekem is tudni, hogy októberre itt ilyen dolgok vannak, úgyhogy nyáron folyamatosan történelmet tanulunk, minden héten dolgozom. Ja. Nincs nyári szünet, ezt most eltöröltem neked, be kell pótolnunk minden.
0: De már most nem fog velünk tovább beszélgetni, Szuzi, ezt később fél óra múlva kell mondani.
9: Bet, nagyon jó törisem. Csak ne lenne akkor a szája időnként.
3: Ezt most nem halljuk különben.
9: Ez most nem jön, azért is mondom a hallgatóknak, hogy ez egy másik Betty most, akit én hallok. Sokkal nagyobb szája van ennél, és egyébként vele már máskor is találkozhattunk, vagy esetleg láthattátok is az Indexnek a videóján, a tematikus hétünkről készült Index videón a Betty is gyakran föltűnik, és ott viszont sokkal nagyobb szájjal szerepel.
0: Igen.
9: Uh-huh. Igen. Megnéztétek?
0: Persze.
8: Én erről nem is tudtam. Hogy te...
3: Paparazzók fölvették hátulról, hogy te mit csinálsz, és leadták le a nyilvánosságnak.
8: Kivel volt?
9: Hol? A tematikus hét? Hát az első hetünk volt szeptemberben.
3: Akkor kirándultunk az elején.
9: Mindenki jött. Te is voltam, merre jártunk?
10: Hú, én nem tudom.
11: Jó napot kívánok, ott én Riárd vagyok, alsóvadászról.
3: Bizony.
11: Meg a tévé élőben.
9: Nem tévé, hanem rádió. És emlékszel akkor, hol jártunk szeptemberben? Milyen?
11: Nem emlékszem rá. Sajnos. Aha.
9: Emlékszik-e valaki, hol jártunk szeptemberben? Amikor az Index is jött velünk kirándulni.
3: De mondja csak a mikrofonba.
8: Szalonnán?
9: Például szalonnán voltunk. Aha. Merre voltunk még? Voltunk egy temetőben is.
8: Ja, az a zsidó temetőre gondolsz?
9: Így van, egy zsidó temetőben. Így van, Szendrőn, pontosan itt hátulról jön a súgás, ugyanis az iskolánkban gyakran azért tartunk tematikus hetet, tehát azért nem túl sűrűn, de az évet ezzel kezdtük. Ilyenkor kirándulunk, és megpróbálunk az iskolán kívül tudást összegyűjteni, meg mindenféle tapasztalatokat. Például mit csináltunk a zsidó temetőben, emlékszel?
8: Le kellett rajzolni a sírokat, vagy valami ilyesmit?
9: Így van, így a kópja fent, így van. Rajzolni egyébként egész sokat rajzoltunk. Volt még ott velünk valaki egyébként, a kirendülésen.
1: Figyelj, bocsánat, hogy közbeszólok, csak ilyen technikai információ, hogy akkor most zenéljünk egy kicsit, és utána jöjjünk vissza a Katával, jó?
9: Oké, rendben. Kata jön.

Yeah.

0: Hello! Tilos Rádió Aroma, Hegymegről, élőadás a Dr. Ambedkár Gimnáziumból.
1: Sziasztok!
0: Na hát, kicsit nehezen rázódunk össze. Azért, hogy nem tudom, hogy mennyire jön ez át, de mi egy osztályteremben vagyunk, és nagyon sokan. Azért van elég sok technikai szünet és fölösleges megjegyzés, mert ezen a szinten már, hogy most összesen tudom számolni, de legalább 15-20-an vagyunk itt, a szemkontaktust nehéz mindenkivel egyszerre tartani.
1: De most egy nagyon jó riportalanyunk lesz, a Bodori Katát fogjuk kérdezgetni, és már fölvettem vele a szemkontaktust. Azért van most itt, mert ő is, neki is van egy saját telephelye, az egyik iskola, az Ózdi, ahol ő a főnök, illetve ő a fő szervező, és erről szeretnénk egy kicsit kérdezni itt Hegymegen.
2: Sziasztok, kedves rádióhallgatók! Örülök is, hogy én is az éterbe kerülhetek, hogy Ózd mennyire az én telephelyem, azt, az egy kicsit erős azért, de valóban a napjaimból 3 órát, minden nap legalább 3 órát Ózdon töltök. Egy általános iskolában délutánonként 3 és 6 között, ott is tanítunk diákokat, ott is cigánydiákokat tanítunk elsősorban, és hasonló körülmények között, mint itt Hegymegen.
0: De ugyanezt a korosztályt tanítod ott is?
2: Nagyjából ezt a korosztályt tanítjuk, igen. Vannak nálunk, a különbség az annyi, hogy nálunk vannak felnőttek is, illetve itt Hegymegen is vannak felnőttek, csak ők délután tanulnak. Mivel Ózdon csak délután tanítunk, tehát nincsen délelőtt foglalkozás, ezért együtt vannak a felnőttek és a fiatalok is. Ez annyira meglepő?
0: Nem, csak az, úgy láttam, hogy a Suzi akar kérdezni, nem. Csak, hogy könnyebb az idősebbekkel?
3: Azért mondanék erre példát, tehát olyan is volt egyébként éppen Hegymegen, hogy a nagymamája beiratkozott egy diákunknak, meg a diák maga is beiratkozott. Nyilván azért nem szívesen ülnék egy tanteremben a nagymamámmal. De
0: azért ez egy példa, nem?
3: Persze, szóval azért ez tulajdonképpen marha jó, mert ez

0: aránya itt ezekben a falvakban, ez mit jelent nagyjából? Ez a nagyon
1: hát
0: rossz arány.
1: Ahol nulla. De hát van, azok a cigánytelepek, amiről az előbb például a Luffy beszélt, hát ott nem is lehetne elképzelni, hogy valaki valaha is leérettségizett volna. És azért bizony, ott lakik 1000 ember, ilyen körülmények között, és föl sem merül a lehetősége. Hát már pedig, de hát a 8 osztály sem mindenkinek adatott meg. És hát amíg voltak bányák, voltak gyárak, hát el lehetett menni így is dolgozni. De most már nem lehet. Tehát hogyha a ti veletek egyidős fiataloknak ma már a 3/4 leérettségizik az országban, akkor nektek is muszáj. Nincs más választásotok, mert az életben nem fogtok munkahelyet kapni sehol. Igen.
2: Én visszatérnék egy kicsit a Katához ezzel kapcsolatban, hogy azért Ózdon is elég rossz a helyzet, annak ellenére, hogy ott azért egy városról van szó. Valamivel másabb jellegű az iskola, mint mondjuk itt a Hegymegi, de azért alapvetően ott is ugyanezek a problémák. Hogy mit tapasztalsz az ottani gyerekek között? Most arra gondolok, hogy egyre több diákunk van Ózdon, tehát gyakorlatilag beindult egy ilyen tömeges igény, mióta beindult ott az oktatás.
3: Igen, gyakorlatilag nem telik el úgy nap, hogy valaki ne iratkozzon be. Ugye Ózd egy 38 ezer fős város, elég magas a cigány lakosság, nagyjából 10 ezerre tehető, és hát nyilván ez az arány nő, illetve hát aki teheti, elhagyja ezt a várost munkalehetőségért, ugyanis a városban nagyon kevés munkalehetőség van, mióta bezárták a gyárat. A diákjaink hasonló helyzetből jönnek, mint ti. Csak nyilván az a különbség, hogy Ózd egy város, ti pedig falvakból jöttök. Tehát ez nyilván egy nagy különbség. Tehát vannak iskolák Ózdon egyébként, de érettségit adó intézményekbe cigány fiatalok nem nagyon jutnak oda be. Vagy ha be is jutnak, akkor csak nagyon kevesen jutnak be.
1: És hamar kihullanak.
3: Így van, és ki is hullanak, vagy egészségügyi osztályba kerültek. Nem, vagy hogyha le is érettségiznek, nem nagyon tanulnak tovább. Nyilván nagyon kevesen tanulnak tovább.
0: És nincs, tehát hogy mondjuk a családjaitokban most itt a gyerekeket kérdezném, vagy de te is Tibor, ha gondolod, akkor válaszolj, hogy a családjaitok inkább azt akarják, hogy menjetek, és, vagy gyertek el ide, és tanuljatok, és legyen érettségitek, vagy meg kell őket győzni, hogy az jobb, ha ide jöttök, mint hogyha elmentek dolgozni alkalmanként, hogy akár.
1: Hát ezt szerintem a fiatalok jobban tudják, hogy anyuci, apuci, nagybáty mit szeretne, mondja Zoli.
4: Hát én Zoltán vagyok, alsó oldászról jöttem, és már másfél éve járok ebbe az iskolába. Hát nekem anyukám még azt mondták, hogy én tanuljak, legyen érettségim, meg legyen szakmám is, hogy el tudjak helyezkedni.
1: Tehát téged biztogatnak otthon?
4: Igen, igen, igen.
1: Mindenki?
4: Persze. Hát már a nővérem is leérettségizett, szakmája van.
1: És amikor van az almaszedési szezon, akkor mit mondanak otthon?
4: Van, amikor azt mondják, hogy menjek valahova el, azért keresni kis pénzt úgy nyárára.
1: Ugye ez szeptember-október, amikor az alma érik.
4: Igen, igen. Csak az, hogy én oda azért nem akarok elmenni, mert akkor a sulit ki kéne hagyni, azt meg nem szeretném.
1: Van, aki ezt másképpen gondolja, hát, másképpen csinálja.
4: Van.
1: Halljuk az ellenvéleményt is, jó? Tehát, hogyan alakul ez nálatok?
5: Hát, hogyha alakul.
1: Megérik az alma az almás kertekben?
5: Hát igen, olyankor el szoktam jönni, de anyukámmal elkérdezkedünk tőled, és ha elengedel, akkor úgy megyek dolgozni, ha nem, akkor valahogy megoldom.
0: De hogy te szeretnél inkább elmenni almát szedni, mint iskolába? Vagy anyukád szeretné, hogy inkább almát szedni menjen,
5: hát,
0: iskolába?
5: Inkább én, mert azért így jobban tudok segíteni anyukáméknak is.
1: Pénzzel?
5: Hát igen. De ők is azt szeretnék, hogy jöjjek, csak ők nekik is meg kell érteni, hogy kell a pénz.
0: Többiek?
1: Hát Ricsi, halljuk.
6: Most én mit mondtam?
0: Hát hogy nálatok, hogy van otthon, Ricsi?
6: Nem járok.
1: Te
6: nem
1: jársz? De Ricsi, pont... Pont ma beszélgettünk édesanyáddal, azért ez egy komoly kérdés most nektek. Beszélj róla.
7: Kérdezzen, talán.
1: Azzal a kéréssel fordultatok hozzám. Na és akkor innentől te jössz.
7: Hát, hogy engedjen el, mert most menni szeretnék dolgozni, mert megbüntettek, és akkor nem tudom befizetni a büntetést.

0: büntetés. És ha nem fizetem be, elvisznek a börtönbe.
1: Isten őriz, ugye? Azt meg mi nem akarjuk, meg hát nyilván te se. És akkor nekünk még mindig jobb, hogyha elmész dolgozni. Hetente ez hogy fog kinézni?
0: Hát úgy, hogy max. Egy héten egyszer fel tudok jönni suliba.
1: És nekem az lenne jó, hogyha max. 3-4-szer jönnél a suliba.
0: Hát az jól volna, de akkor meg elvisznek, mert nem fogom tudni befizetni a csekket.
1: Ja, hát igen.
2: És ilyenkor, hogyha így hirtelen kell valami alkalmi munka, könnyen találsz?
0: Persze, van ott a sóvadászon.
2: És mit csinálsz?
0: Egy mezőgazdaságnál. Metszem a fákat, télen.
1: De tudod, hogy hol kell? Nem tudnám. Engem biztos hamar hazazavarnának.
2: Hát már... Fes vagy?
0: 18-20.
2: És mióta dolgozol ott?
0: 14 éves koromtól. És iskolában most jöttem ide egy fél év, és ott kellett hagynom a munkát.
2: És te szerettél volna iskolába járni, vagy a szüleid szerették volna, hát, hogy gyere?
0: Az én érdekem is volt, mert nekem is volt 8 osztálya, és azt szeretném letudni.
1: Szabad megkérdezni, hogy mennyi van meg?
0: Talán 5 vagy 6.
1: Igen.
0: Nem tudom.
1: Jó, hát minket persze nem az érdekel, hogy a papíron mennyi van, hanem a tudás mennyi. És én most azért izgulok, hogyha te most egy hónapon keresztül most kevesebbet leszel itt, azért a tudás haladjon. Hát fog az haladni?
0: Hát nem fogok abból haladni előre, de muszáj.
1: Uh-huh. Jó, hát mindent kitalálunk, hogy ne veszítsük el ezt a kapcsolatot. Tavaly te mit csináltál meg tavaly előtt?
0: Akkor is dolgoztam.
1: Akkor is dolgoztál végig?
0: Igen.
1: Tehát igazából iskolában tulajdonképpen te nem jártál?
0: Nem. Magántanulóként voltam otthon.
1: Az meg a nagy nudli, az semmi sem.
0: Hát, nulla.
1: Igen. Így van. De most viszont, ebbe az évben ez hogy alakult?
0: Hát most is voltam tavaly. Az egész fél évben nem voltam itt iskolában, mert dolgoztam otthon az Almásban.
1: Igen.
0: És most jöttem ide.
1: És mióta van vége az Almásnak?
0: November.
1: December. Hát ez az. Meg itt van február. Jó, hát azért én most nagyon szomorú lennék, ha most ez újra kezdődne, mert kicsit kisüt a nap, meg le kell dolgozni ezt, azt, azt. De hát...
2: Igazából én azért kérdezgettem ezt, hogy mennyire... Tehát mondtad, hogy van, hogy eljött a nagymama is, beiratkozott az iskolába, hogy mennyire gyakori az a családoknál, hogy itt nálatok, hogy a szülők inkább akár anyagi áldozat árán, tehát mondjuk kieső bevétel árán is azt mondja, hogy menjél és tanulj, vagy inkább úgy gondolják, tehát hogy nektek kell megdolgozni azért otthon, meggyőzni a szülőket, hogy tanulni akartok. Hogy mi a jellemző általában?
3: Mondár Járd vagyok, 16 éves, Szigszóra jöttem, 2 éve járok az iskolába. Hát én nekem a szüleim nem mondják, hogy menjek, mert én el akarom végezni az iskolát, le akarom tenni az érettségit, legyen egy jó munkahelyem, talán egy családot szeretnék alapítani, és annak legyen értelme.
2: És ez, tehát ezt megértik otthon?
3: Persze, persze.
2: Többiek?
4: Én Molnár Árpád vagyok, Szigszóról jöttem, 18 éves leszek, és évvel én jöttem ebbe az iskolába. Hát az én szüleim inkább biztatnak, hogy tegyem le az érettségit, legyen munkahelyem, és hogy legyek valaki. Nem
2: Csak ahogy jön, úgy mondják.
4: Hát inkább biztatnak, hogy járjak iskolába.
1: Mi leszel, ha nagy leszel?
2: Mit szeretnél elérni?
4: Hát én tavaly a százas iskolába jártam, Gyorsgyőri Vasgyár iskolába jártam Miskolcra. Szakközépbe jártam, a rendészetet tanultam. És én azt szerettem volna, hogy 4 évig leteszem az érettségit, és utána 2 évig a rendészeti szakra megyek. Rendőrnek akartam menni, de nem sikerültek úgy a dolgok, ahogy akartam, és úgy jöttem ebbe az iskolába.
2: De változatlanul úgy tervezett, hogyha leérettségiztél, elmész és...
4: Lehetséges, még nem biztos. Lehet, hogy meggondolom magam.
2: Hány éved van most az érettségi?
4: Nekem most 3.
2: Hát az alatt még lehet, hogy meggondolod magad. Betty, nézd rá! Betty!
1: Nem mutatkoztál, mi leszel, ha nagy leszel?
5: Hát asszony.
2: Asszony! Ez...
5: Hát egyszer úgyis asszony leszek.
2: Oké.
0: Még az nem biztos.
5: Miért lenne biztos?
2: Hát, hogy leérettségizel?
5: Jaj, hát igen, persze. Hát le szeretném tenni az érettségit, utána lehet, hogy elmennék dolgozni, de még nem biztos, nem tudom. Utána még asszony leszek.
1: De hány gyereket akarsz?
5: Hát nem sokat, vagy 2. 8, 2. Vagy 3, nem tudom.
6: Azt egyébként a többiektől is megkérdezhetjük, hogy milyen életcélokkal ülünk itt, mert az, hogy akkor hogyan járunk iskolába, meg kit, hogy támogatnak a szülők, azt hallottuk, de hogy kinek milyenek a tervei, azt végül is csak tőletek még, úgyhogy ezzel végig mehetnénk még egyszer, szerintem. Ott a hátsók is megszólalhatnak.
2: Mondd el, hogy mit szeretnél csinálni, hogyha elvégezted a sulit.
7: Ja. Molnár Gergely vagyok.
2: Mi az, amit te csinálni szeretnél? Amikor...
7: Hát én az érettségit leszeretném tudni, és azután a járműfényező szakra szeretnék menni, mert nekem az a szak nagyon tetszik nekem. És tavaly a Diós Győri száll, a Vasgyári Diós Lekvárba. A Diós Győri Vasgyári iskolába jártam, de sajnos anyagi problémák miatt nem tudtam tovább oda járni, úgyhogy muszáj voltam ide átjönni a Hegymegre.
2: Ezt nem teljesen értem nyilván, mert nem látom át a viszonyokat, hogy miért olcsóbb ide járni.
7: Mivel Hegymegen állják a bérletet, sok mindenben segítenek.
2: Mert egyébként erről eddig nem volt szó. Tehát itt az iskolában nem csak, hogy mondjuk jobb közegben tanultok, tehát segítőkészebben, hanem hogy eleve az életeteket megkönnyíti az iskola azzal, hogy ad ahhoz is segítséget, hogy ide tudjatok járni, anyagi segítségre gondolom.
7: Igen, igen.
2: Mint például a bérlet. Értem. Köszönöm. Gyere.
8: Igen, egy kisebb fajta kergetőzés van a következő.
1: Mindenki a mikrofont akarja.
2: Aha, hát nem konkrétan, de oké.
9: Okay. Hellóztok, Virág Dávid Dániel vagyok. Hát én... Leszeretném tenni az érettségit, aztán megpróbálok valami könnyebb szakmával.
2: Például?
9: Például kőművessel, és aztán kiváltani a vállalkozóit.
2: Mielőtt így a sorba tovább megyünk, van egyébként itt olyas valaki, aki érettségi után szeretne tovább tanulni? Nem szakmát, hanem főiskola, vagy egyetem, vagy ilyen?
8: Mutatja.
2: Igen?
10: Ber István vagyok.
8: Aha, azt kellene mondani, hogy mi a célod, tehát azért jelentkeztél, hogy te szeretnél tovább tanulni érettségi után. Mégis mire gondoltál? Milyen
10: hát szakít? Leszeretném rakni az érettségit, utána leszeretném rakni a heggesztő szakmát, és ki szeretnék menni külföldre majd.
8: Aha. Mondjuk, ami az, arra gondolt, hogy főiskolán vagy egyetemen, tehát nem szakmát adó, továbbképzésen, hanem valamilyen másik főiskolára az érettségi után akar közületek menni valaki?
2: Senki?
8: Uh-huh.
1: Főiskolára, egyetemre?
2: De miért? Tehát, hogy... Na, Lufi.
1: Te remélem, hogy főiskolára egyetemre fog menni. Persze.
2: Az időt sajnáljátok rá? Vagy miért? Miért? Miért mindenki csak egy szakmáig szeretne jutni? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
11: Hát, valahogy ebben én is így vagyok, hogy valahol nekem ez a... Hát az érettségi mindenféleképp itt Hegymegen szeretném lerakni, utána meg vadgazdászakra szeretnék menni levelezőin, mert hát ahova ezt a szakmát tanítják, elég messze van, és így nem lehet ezt megoldani. Inkább levelezőin szeretném lerakni a
2: de
11: szakmámat.
2: Oké.
11: Okay. És ez az életcélom.
2: Nagyon jó, köszi.
1: Aztán ami? Te Józsi?
2: Józsi, mond.
12: Ja, én érettségi után... Nem tudom, szerintem szakásnak szeretnék menni. Az egy jó szakma, jó, hát mondjuk fiúk nem nagyon űzik azt.
2: Dehogy is nem, a világ legjobb szakácsai mind férfiak. Mind férfiak.
12: Na, hát én ezzel nem voltam tisztában.
2: Akkor most szólok.
12: Most már akkor tudom. Mit mondjak még?
1: Jó, hát szóval ez nekem mindenképpen egy nagy lecke, mert nyilván mi az érettségit azért tűzzük ki a diákok elé, hogy utána ne álljanak meg, és menjenek tovább a felsőoktatásba. De bizony valóban ez egy-két év alatt nehezen születik meg ez az elhatározás. Tehát azok, akik végül is végigmentek ezeken a lépcsőfokokon, és már oda jutnak, hogy na most akkor megvan az érettségim, tovább megyek, akkor a mi feladatunk nem fejeződik be. Tehát mi onnantúl tovább küzdünk azért.
2: Szóval én nagyon, nagyon reális, meg nagyon jó dolog az, hogy leérettségiztek és szakmát szeretnétek, de hogy egyikőtökben sincs olyan, hogy szeretnék tanítani, szeretném én ezt továbbadni például, vagy szeretnék én itt óvónő lenni, orvos.
1: Igen, hát ha Beti óvónő akar lenni, akkor neki mindenképpen a felsőoktatásba kell menni, tehát igen. Az érettségi után
2: főiskolára kell menned akkor. Asszony, főiskolára kell menned.
5: Hát de még ez nem biztos.
2: De hát ez az elhatározásodon múlik, figyelj. Nem. Ha úgy döntesz, akkor mész? Miért nem biztos? Döntsd el.
5: Hát még ezen gondolkodom.
2: Ja, még gondolkodom. Szóval miért nem terveztek tovább? Azért, hogy hamarabb keressetek pénzt? Tehát ez inkább kényszer, vagy?
5: Ja.
3: Hát addig megyek, amíg lehet, ha nem, akkor már nem, mert nehéz.
2: Tanulni nehéz, hát, vagy anyagilag nehéz?
3: Hát mind a kettő. Tanulni is nehéz, meg hát anyagilag is mindkettő.
2: És... De van elég sok olyan ösztöndíj, vagy rosszul tudom, Tibor, lehet, hogy én rosszul tudom, de... ami segíti azt, hogy ti tovább tudjatok tanulni. Tehát, hogy mondjuk, hogy egy családnak ne legyen plusz költség, hát igaz, hogy mondjuk nem jut be.
3: Az ellet ösztöndíj, de nem mindig sikerül megkapni az ösztöndíjat, mert ha van, hogy megkapjuk, van, hogy nem.
2: És hogyha... És de tehát tényleg mennyire van ez biztosítva? Tehát, hogyha mondjuk valakiben megvan az elszántság, hogy szeretne tovább tanulni...
1: Úgy, ahogy a fiatalok mondják. Tehát a... Állam óriási pénzeket fektet ilyen ösztöndiakba, és ez minden választáson mindig elhangzik, hogy hány milliárd forint, de ez az ő szempontjából bizony azt jelenti, hogy ez sose szeptemberben jön az ösztöndi, amikor neki szüksége lenne arra. Hát elkezdi a tanévet egy egyetemen. Ugye egy egyetemre mindenféle felszerelések kellenek, ha csak a ruhát nézzük, nem lehet egyetemre járni ugyanolyan persze. Ruhába, mint amilyenben otthon a focipályára kimegyek. Rengeteg költség merül föl szeptemberben. Nincs olyan állami ösztöndíj, amelyik szeptemberben adna ezeknek a fiataloknak pénzt. És hogy egyáltalán ad-e, az pedig egyik évben sikerül, a másik évben meg nem sikerül. Na most hát erre nem
2: van úgy, hogy elkezdi az egyetemet, vagy a főiskolát, és nem tudja folytatni, mert a következő évben már nem, nincs meg a pénz.
1: Amire... Ez így van. Tehát ezek az állami ösztöndíjak, ezek alkalmatlanak pedagógiai célokra. Ezek politikai célokra vannak, ezek azért vannak, hogy a politikusok elmondhassák, hogy mi milyen sok pénzt ráköltöttünk ezekre a cigányokra. Mindenki hát erre ki a maga módján reagál a társadalomban, van, aki ezt sajnálja ezektől a fiataloktól, van, aki pedig örül neki, és akkor szavaz ezekre a politikusokra.
2: Mert milyen jó fejek, hogy igen, gondoskodnak, ja, értem.
1: De a gyakorlatban ezeknek a fiataloknak ez egy olyan bizonytalanság, aminél sokkal biztosabb megszerezni egy olyan szakmát, amivel esetleg például külföldön el tud helyezkedni, aztán jól van. És keresi a pénzt.
2: És a cigány szervezetek különféle... már nevet.
1: Hát ilyen nincs is.
2: Nincs?
1: Hát, nem, hát, olyannal én még nem találkoztam, hogy Borsod megyében egy cigány kisebbségi önkormányzat ilyenfajta ösztöndíjat. Hát nem is engedheti meg magának. Szóval egy kisebbségi önkormányzat az azért olyan 500 000 forintból gazdálkodik egy évben. Most ezeken a településeken olyan tömegben élnek a családok, hogyha mindenkinek el akarnak kezdeni segíteni a CKU elnök, hát hamar elfogyna a pénze. De van ilyen, úgyhogy halljuk.
3: Hát van a cigány kisebbség is, ők intézik az ösztöndíjat nekünk. Ha jár 40 000.
2: Ha vonta?
3: Hát ez egyszer, egy évben.
2: Ez egy egyszeri,
3: aha. Igen.
13: Jó, hát ez is nagy dolog.
2: Persze, csak mire elég? Tehát, hogy...
3: Hát az sem mindenkinek adják. Az átlagtól számít.
2: Hogy tanulsz?
3: Ja, az átlagtól.
2: Hát ez végül is logikus. Hát annak adják, aki tényleg tanul, persze. Mert annak a pénznek van értelme, hogy oda kerüljön. Ez mondjuk így érted. Hogy mondod? Oké. Bocsánat, hogy...
6: Én azt mondtam, hogy lassan csinálhatnánk egy szünetet, és mivel elhangzott itt az igény, hogy... De mondjuk fejezz...
2: Ja, jó, be, akkor...
6: Van-e még mondani valót,
2: jó, akkor most tartunk egy kis szünetet.
6: Oké, csak annyit akartam még, hogy elhangzott itt az, hogy küldenénk a számokat valakinek.
3: Igen, persze.
6: És hát ugye a dalt az most mindjárt jön, és esetleg akkor most egy-egy mondatban mindjárt küldjük már valahova, akik itt tűnünk. Mindjárt jön a dal, azt itt a technikusok ránk keverik. Ti mondjatok egy-egy mondatot, hogy kinek küldjük, oké, Petti?
5: Én küldöm Szikszóra az egész bandámnak.
6: Ja, oké. Okay. Azt hiszem elég is lesz egy embernek.
5: Ja, attól. Elég.
6: Kinek küldöd?
4: Én küldöm Szikszóra a testvéreimnek és vadászra.
6: Oké. Okay.
3: Küldeném Kotlának a vadászra, az egész Szikszói cigánynak, és a Gyulának Kamrotra.
11: Én a számot szeretném küldeni az alsó vadászjaknak, és mindenki, aki szereti, hallgassa.
2: Köszönjük. Kata, te?
14: Mindenkinek, aki szereti.
2: Ózra is.
15: Én is szeretem küldben ezt a számot Szikszóra, az egész Szikszói vasas cigánynak. Fogadjátok sok szeretettel. Ennyi legyen esett.
6: Jön a dal.
2: Na, hát akkor technikai fennakadás van, úgyhogy tovább beszélünk. Suzi.
6: Ó. Most akkor én fogok énekelni. Szikszóra.
14: Egyszer már beleestem ebbe a csapdába az Index videón, hogy én nekem kellett énekelni cigány dalokat. Még egyszer nem fogok.
6: Kata az hangosabban sikerült, mint a gyerekeknek a dala. De nagyon jó volt viszont.
14: Itt van a zene.
6: Akkor mégis megúszta a tilos, hogy a...
2: Akkor gyertek vissza, még egy kicsit beszélgetünk, mert nem működik a zene. Ez az élőadás varázsa. Ennyire voltunk kalibrálva. Nem tudom most mit mondjak.
6: Oké, szerintem kérdezgessük a Katától, elég úgyis elsikadt meg ezek az ózdi dolgok. Most hegy meg ilyek, azok már kicsit kivoltak tárgyalva. Picit szünetezünk, mindjárt visszatérünk. Hát, ha esetleg mégis lesz zene is. Hogy, jó, figyelj, te maradj, az ami van, én meg megnézem, akkor a...
2: Jó. Kati, és te most mit csinálsz, amikor itt Hegymegen hospitálsz, azt mondtad, bemész órákra és nézed, hogy ők mit csinálnak?
14: Igen, én bementem a Suzi órájára és megnéztem, hogy hogyan tanít, aztán majd jól megbeszélem vele.
2: De te tanár vagy?
14: Mit csinált
2: jól,
14: mit csinált rosszul? Én nem vagyok tanár, én szociológus leszek majd, ha egyszer megszerzem a diplomámat. Most kéne egyébként szakdolgát írnom, tehát ahelyett, hogy itt ülök, most nekem a szakdolgozatomat kellene
2: jó, most
14: írnom,
2: nem lesz lelkifurdalásom.
14: Köszönöm. Úgyhogy nem vagyok tanár, viszont gyakran tartok órát, mert tulajdonképpen...
2: Miért?
14: Hát tartottam már mat, itt egyébként Hegymegen tartottam már matek órát, történelem órát is tartottam, magyar órát tartok. Egyébként most, amivel foglalkozom, mert ez engem is érdekel, ez a szövegértés, tehát szövegért is tanítok a gyerekeknek, illetve elkezdtünk egy regényt olvasni. Ilyet még nem nagyon csináltunk, úgyhogy...
2: Melyike?
14: Az Előttem az élet című regényt. Úgyhogy nagyon, nagyon érdekes volt az első pár oldal, mert egy óra volt eddig, amit tanultunk.
1: Igen, szóval a közös olvasás az szükséges, tehát nincs olyan, hogy kiadjuk a kötelező olvasmányt, és a két hét múlva megírjuk belőle az olvasónaplót, szóval ez nem létezik. És a közös olvasás az egy élmény, például azért, mert ugye van, aki gyöngében olvas, van, aki jobban. És aki gyöngében, az mindig rettenetesen szégyeli magát. De ugyanezt csináltuk a Gandhi gimnáziumban is, mindenhol, ahol ilyen sorsú fiatalokkal dolgozunk együtt, hogy nem megvárjuk, amíg majd egyszer magától el kell olvasni, mert akkor várhatnánk, hanem ezt a közös élményt megadjuk, igen.
2: És az a tapasztalatod, hogy a Katát szeretném egy kicsit forszírozni, hogy attól függetlenül, hogy milyen órára mész be, ugyanolyan hatást sod... Szóval, hogy működik a pedagógia tantártól függetlenül mindenhol egyformán, vagy neked mondjuk nehezebb itt helyettesíteni, mint ahol Ózdon rendszeresen
14: tulajdonképpen ismernek a gyerekek? Inkább ott nehezebb esetleg Ózdon, mert engem nem tanárként ismernek a gyerekek, hanem inkább osztályfőnökükként, ezt szoktam nekik mondani, ilyen még az osztályfőnökük. És ezért nehéz volt az elején, amikor más helyzetben találkoztunk, tehát ugye tanár, tehát benn voltam az osztályteremben, de ez most már egyáltalán nem probléma. Itt Hegymegen nem volt probléma matekórát tartani. Szintén.
2: Nem tudom, hogy most mindenki eltűnt körülöttünk, és...
14: Elfogytak a gyerekek, sajnos. És a felnőttek maradtak itt, úgyhogy...
1: Mert megy a mikrobusz, igen, mert ugye ide nem jön a volánbusz, nem hajlandóak nekünk ezt a szolgáltatást nyújtani, és ezért mi vásároltunk egy mikrobuszt, ami egy drágábbik megoldás nyilván, de hát legalább az a miénk. És hát elviszük őket az első volánbuszig, azért az 10-15
2: kilométer. És most már ez zajlik kint, hogy mennek haza a srácok?
1: Persze, igen.
14: Igen, kétszer fordul a kis busz, úgyhogy vannak még diákok... Csak
2: nem tudom, esetleg
14: pihennek.
2: nem lehetne az, hogy a Pétert behívnánk?
1: Hát ő most éppen a buszra teszi fel a fiatalokat, meg
2: ja,
1: ugye
2: értem.
1: Mindig, ezt gondolom más iskolákban is van, most itten végignéztem egy ilyen küzdelmet, hogy az első órán elvettünk egy telefont egy diáktól, mert megszólalt óra közben, akkor a diák most írt egy kérvényt, hogy írásban kérelmezi a telefonnak a visszaadását, akkor a kérvényt elbíráljuk.
2: Ja, most zajlanak.
1: Fókusz van, vitatkozás van. Ezek ilyenkor zajlanak. Hát le kell zárni valahogy a napot, és hát ezek fontos pedagógiai pillanatok, úgyhogy most a Pétert ne vonjuk el.
2: Jó, csak nekünk most már körülbelül 20 percünk van hátra a műsoridőből.
1: Mindjárt előkerülő, de föl kell rakni őket a buszra. Addig hadd helyettesítsem, végül is csak én meg a főnöke. Ez a...
2: Én tulajdonképpen azt nagyon szeretném tudni, hogy hány tanár dolgozik itt, hány...
1: Hát egy olyan 20-an vagyunk, azt szoktam erre mondani, de azért amikor az oktatási hivatal kijön bennünket ellenőrizni, akkor például a Katát mindig le kell tagadni, mert neki még nincsen meg a diplomája. Szociológus végzettsége lenne. Nagyon kell ide egy szociológus végzettségű ember nekünk. Láthatóan nagyon be is vált, és nagyon szívvel éleket csinálja meg mindent. De jó, de ez az oktatási hivatalt nem érdekli. Ők pedagógus diplomát szeretnének tőlem, az meg még nincs a kezében, és ezért bennünket mindig megbüntetnek. Tehát nem esik egybe a hivatalos állami elvárás a mi valódi szükségleteinkkel. Tehát ezért, hogy hány tanárunk van, hát azt nehéz megszámolni. Van egy csomó óraadunk, van egy csomó angol anyanyelvű fiatal, aki dolgozik nálunk, egészen kiválóan tanítják az angolt. Úgy, mint annak idején a békehadtest küldött ilyen önkénteseket ugye Magyarországra iskolákba, ma már az nincsen, de hozzánk jönnek. Ugye a buddhista szálaink azért messzire elnyúlnak egész Indiáig, és mindig vannak itt olyan külföldiek, akikkel csak angolul lehet szót érteni. De hát őket például nem tudom elszámolni tanárként.
2: Értem, és a tantárgyi bontás az nálatok ugyanúgy működik? Tehát a tantervetek megegyezik az általános...
1: Hát igen, a mi generációnk, elnézést, hogy itt öregítelek, de az enyém biztosan még azt ismeri, hogy van a központi tanterv és utasítás, és annak alapján ki lehetett számolni, hogy nem tudom én, a Isaszegi csata, az március 12-én kerül szóba pont a történelem óra, hát ma már ilyen nincs. Tehát ma már az iskolák azért eléggé szabadon gazdálkodnak a tananyaggal. Az a lényeg, hogy ha kijön a bizottság ide érettségiztetni...
2: Ugyanazt a tudást fogják számon kérni a te gyerekeiden, mint akármelyik.
1: Hát igen, ráadásul ugye az írásbeli része az olyan, hogy az tényleg ez egy pillanatban az egész országban ugyanazok a borítékok kibomlanak, és azokban ugyanaz a feladat van. Helyt kell állni, most akár hol is végzett a diák. Nyilván van emelt szintű érettségi, meg középszintű, meg lehet tovább tanulni könyvesnek is, meg szívsebésznek is, tehát különböző szintek azért persze, hogy vannak, és való igaz, hogy a mi diákjaink közül csak azok szoktak eljutni a felsőoktatás gondolatáig, akik tényleg éveken keresztül körülöttünk vannak, találkoznak a Tilos Rádióval, mindenféle kirándulásokban Budapestre. Hát tényleg, tehát ezek az élmények kellenek ahhoz, hogy kinyíljon a világ, és elhiggyem, hogy én belőlem is lehet majd mérnök. Hát itt azért a hegymegyi diákok körében még hát nagyon kevés ilyen diákok van. Ahol sok évet dolgoztunk Baranya megyében, ugyanezzel a programmal, ott azért van egy csomó, aki nem csak hogy álmodozik róla, hanem el is végezte. Akár az én főnököm például, tehát akik föntartják ezt az iskolát, az az egyházi szervezet, az csupa cigány fiatalokból áll, akik cigánytelepen megszülettek, leérettségiztek, valamelyik programunkban általában felsőoktatásba kerültek, és most működtetik ezt az iskolát.
2: És milyen arányban jutnak el az érettségig a gyerekeitek?
1: Hát ez nagyon nehéz még itt megszámolni. Borsod megyében erről még számadatok nem állnak a rendelkezésünkre. Az biztos, hogy azért települtünk le ilyen falvakba, hogy bármikor, ha valaki abba hagyja, mert például asszony lett a lányból, ugye, ahogy az imént hallottuk a Betitől, hogy ő most azt szeretne lenni igazából. Őt most hát, ja, erőre hozott érettségi. Ja, ha a tananéni kéri, akkor ő persze leteszi ezt az érettségit, nem gond, de ő most asszony akar lenni. Akkor hadd legyen asszony, és hadd ne jelentse ez a tanulmányok végét. Tehát az, hogy lemorzsolódik valaki, az nem biztos, hogy örök időkre. Vagy a Ricsi például, aki elmondta, hogy ő az almáskertbe tölti az idejét, igen, amikor csak van munka, ő megy az almáskertbe. Hát azért éveken keresztül tényleg egyáltalán a színét se látta semmilyen iskola. Nem is emlékezett, hogy neki most 5 osztálya van, vagy 6, szerintem nyilván 4. Nem is fontos ugye egy ilyen éles stratégiában, de most itt van. Itt vannak a haverjai, itt udvarol a lányoknak, egyszer csak létrejön egy ilyen diák karrier. Hát, ha ebből tényleg lesz 8 osztály, aztán hát, ha ebből lesz érettség, na hát nem lehet ezt előre megmondani.
2: Nem lehet kiszámítani.
1: Persze.
2: És Baranyában mióta működtök?
1: Hát egy olyan 20-valahány éve különböző falvakban. Tehát Baranya azért az egy egész más világ. Ott nem omlott össze a nehézipar, ott nem Ukrajna a szomszéd, hanem Ausztria, meg hát Horvátország, szóval ott...
2: Egyel könnyebb.
1: Hát nem egyel, sokkal könnyebb. Tehát Pécs, ugye a világ kulturális fővárosa most, vagy csak Európáé, mindegy.
8: 2100-ra.
2: Köszönjük, Szuzi.
1: Jó, tehát azért sokkal kisebb a cigányság aránya, tehát ezért sokkal több lehetséges munkahely is van arányaiban. Ugyanolyan helyzetű családokkal dolgoztunk ott is, mint itt is, úgy, ha megszámolom, hogy hány forint érkezik a családban, vagy mekkora négyzetméteren laknak, hány gyerek van, de mégse ugyanolyan a helyzet. A Gandhi gimnázium például ugye 15 éve ott van. Hát azért az egy távlat. Azt a 8. osztályfőnökök szerte a Dél-Dunántúlon a számon tartják, hogy itt egy ügyes, jól teljesítő cigánygyerek menjen a Gandhiba. Mi azon is dolgoztunk egyébként elég sokat, hogy ne csak a Gandhi legyen az egyetlen lehetőség, hanem tényleges választási lehetőség legyen, menjen ide, oda vagy amoda. Matek szakra, vagy mondjuk a Kodályba énekre, vagy ott van egy olasz kétanyelvű, ugye az ottani cigányok román anyanyelvűeknek az olasz kétanyelvű nagyon megy. Jó, hát szóval sok-sok lehetőség, hát ez itt mind nincs. Tehát itt egész egyszerűen egy 8. osztályfőnökbe meg se fordul a gondolat, hogy ezek a gyerekek valaha is leérettségizzenek. És ezzel találkozó, nem is rendelik meg a továbbtanulási tájékoztatót, ezt Szentdrőládon tapasztaltam néhány évvel ezelőtt, hogy kérdeztük valamikor december-január fordulóján a 8. osztályfőnököt, hogy akkor nézzük csak, meg most van itt az ideje, hogy hova is menjen XY. Ja, hát mi azt nem rendeltük meg.
8: Mert fel sem merül bennük, hogy tovább tanul. Egyébként nekem pont a Kata mesélt egy hasonló esetet egy ózdi lánynak a továbbtanulási dolgával kapcsolatban. Ezt meséld már, mert ez is elég súlyos.
14: Igen, a Borsod-Szentgyörgyi iskolában a lánynak az osztályfőnöke úgy reagált arra, amikor a lány mondta neki, hogy ő szeretne a mi iskolánkba járni, ami egy gimnázium, hogy arra nincs szüksége, meg nem is lehet gimnáziumba menni általános iskola után, hanem ezt el kell szépen menni szakiskolába is tanulni valami szakmát, és utána mehet gimnáziumba.
8: Tehát egyszer félretájékoztatják a fiatal.
14: Nem is vagyok benne biztos, hogy nem valóban így gondolja ez az osztályfőnök, hogy a cigány gyerek az menjen először a szakiskolába, és utána mehet.
1: Még abban sem vagyok biztos, hogy félretájékoztatja. Tehát egyszerűen a gesztusok világa, ami körülveszi ezeket a fiatalokat, az lezárja ezeket az utakat. Nincs arra lehetőség, hogy átjárás legyen ezek között, a társadalmi rétegek között. Tehát ez bizony olyan, mint a Dél-Afrikai Köztársaság volt 20 évvel ezelőtt, csak nincsenek hivatalos jogi falak emelve az emberek közé, hanem olyan társadalmi távolságok vannak, hogy az elegendő ahhoz, hogy ne tudják átlépni ezeket a árkokat, szakadékokat, igen.
2: De nem, ne, én itt forszíroztam ezt, hogy a család hogy viszonyul, meg kit biztatnak, meg kit nem, hogy a szülőkben sem merül fel az, hogy a gyerek tanuljon tovább?
1: Hát különösen a lányok esetében nagyon durva ez.
2: Hát ezt itt is látom, hogy nagyon túl reprezentáltak a fiúk az iskolában, és amikor kérdeztem, hogy és hol vannak a lányok? Hát otthon.
1: Hát persze. Jól néznénk ki. Hát neki rengeteg dolguk van, nekik ott mosogatni kell, a kisebb testvéreket őrizni kell, hát ők arra nem érnek rá, hogy ők tanuljanak. Hát ez borzasztó. Meg egyáltalán az erkölcsi világ, ami ezek körül, a lányok körül fölépül, az úgy tekint minden olyan lányra, aki ki akar pillantani abból a csador alól tulajdonképpen, hogy hát az nem rendes lány. Ugye az iskola az mégiscsak egy olyan hely, ahol fiúk, mint láthatjuk, nagyon is sokan vannak, és nem a család ellenőrzése szerint zajlik az, hogy akkor hogyan kerül kapcsolatba esetleg a jövendőbelijével. Hát ezt a család nem akarja.
14: De nem csak a fiúknál van ez, én úgy tapasztalom, hogy nagyon sokszor a szülő maga akadályozza, hogy a gyerek eljön az iskolába, mert fontosabbnak tartja, hogy elkísérje a valamelyik testvérét, vagy unokatestvérét a kórházba, vagy valami ügyet intézni, vagy a kisebb gyerekekre kell vigyázni, vagy fát kell szerezni. Tehát nagyon sokszor az éppen ott megoldandó problémák miatt ugye a szülő nem engedi a gyereket iskolába, tehát a jövőképük az nagyjából nincsen.
1: Tehát nem kenném rá a szülőkre, tehát itt az van, hogy az iskola nem nyújt valódi perspektívákat ezekben a társadalmi rétegekben. Hát akkor miért is gondolná, hogy fontosabb bemenni az iskolába, mint a kórházba elintézni a következő igazolást, vagy papírt, vagy mit tudom én. Hát az ember életének vannak realitásai, és a továbbtanulás az irrealitások birodalmába tartozik. Hát akkor miért kéne azt elvárnunk, hogy ennek ellenére? Hát,
2: Mert hogy úgy gondolja, hogy a gyereknek úgysem lesz rá szüksége. Hogy elvégezzen egy gimnáziumot, lehet. Mert úgysem fog tovább tanulni.
1: Nekem viszont is szükségem volna rá, hogy űrhajós legyek. De ez nem realitás.
2: Értem.
14: Az, hogy egyetem is főiskola, ezt nem is ismerik sokan. Nem tudják, hogy ez mit jelent. Nem tudják, hogy az érettség után hogy hova lehet tovább
2: Igen,
14: tanulni.
2: Ezt most láttam, ahogy az előbb körülnéztem, hogy, és ez engem nagyon meglepett, hogy mennyire másképp tervez egy srác itt nálatok. mint Budapesten, hogy én ezt szeretnék lenni, azt szeretnék lenni, abba csupa magasabban kvalifikált szakma szerepel, még hogyha mondjuk nem is jut majd el odáig, de mondjuk most még úgy tervezi, még csak bennetek hát csak nem is?
16: Annyi, hogy nekem anyukám azt mondta, hogy olyan túl nagy iskola nem kell, mert ilyen időszakban nem nagyon lehet elhelyezkedni se. Hogy most így, most bejött ez a válságidő, meg ilyesmi.
2: Egyébként ebben teljesen igaza van.
16: Mert most ilyenkor komolyan? Munkahelyet találni egyszerűen lehetetlen, mármint olyat, amilyet az ember szeretne.
2: Igen.
1: Hát én meg nem értek vele egyet. Nem?
16: Hát jó.
1: Mert
16: jó.
1: Engem sose fog fenyegetni a munkanélküliség, mert egyszerűen annyi végzettségem van, annyi tudásom van, és annyi társadalmi kapcsolatom alakult ki közben, hogy ja, ettől én nekem nem kell félni. Itt meg mindenki ettől fél, hogyha egy pillanatra is kockáztatom a pillanatnyi hasznot, a pillanatnyi kapcsolataimat. Tehát például nem ülök otthon reggel, akkor nem az én házam előtt fog megállni az a mikrobusz, amelyik esetleg Pestre viszi egy hétre az embereket dolgozni, vagy két hétre, vagy három hétre. Ezért nekem érdemes heteken keresztül otthon ülni, és minden reggel várni, hogy hát, ha az én házam előtt megáll. Tehát nem tehetem kockára a megélhetésemet mindenféle bizonytalan kimenetelű továbbtanulási tervekkel. Na, erről van szó.
2: Értem.
16: De viszont most is van ez a helyzet, hogy sok ember elveszítette a munkáit, és nem is tud máshova elhelyezkedni.
1: Nekem azért, Zoli, erre az a válaszom, ezért kell érettségizni, ezért kell egyetemre menni.
16: Hát de van olyan ember is, aki érettségivel, meg más szakmával is nem tud elhelyezkedni, mert egyszerűen nincs hely.
1: Ilyen is van, csak ilyen sokkal kevesebb van. Hát, és hogyha neki nincsen hely, akkor majd ő arrébb tud menni egy megyével, vagy egy várossal, vagy egy országgal arrébb. Mert érted, ha nekem Magyarországon nem jut állás, akkor elmegyek Angliába, vagy elmegyek Franciaországba, mert ezeket a nyelveket én beszélem, mert megtanultam a gimnáziumban, és akkor majd ott találok magamnak munkát.
16: Hát az is egy megoldás. Mondjuk mostanság már sokan azt választják inkább, hogy külföldre.
1: Hát persze. Igen, ezt itt mondták is azért többen is. Tehát Németország azért az egy valódi esély, hát meg az. Hát Anglia pláne. Nyilván ezért is tanítunk angolt, ezért is akarjuk, hogy tanuljanak. Tehát minket...
2: És ti komolyan veszitek a nyelvtanulást itt az iskolában?
16: Igen, igen.
2: És ti is úgy látjátok ezt, akik tanítjátok őket?
1: Nem. Nem, tehát
16: nem,
1: ahhoz, hogy
16: nem
1: valaki igazán komolyan vegye a nyelvtanulást, ahhoz kellenek külföldi barátok.
16: Attól,
1: tehát én azért tanultam meg franciául a gimnáziumi idő alatt, mert nekünk volt egy külföldre szakadt rokonunk, ott született egy unokatestvérem, aki velem majdnem egy idős volt, most is ugye...
2: Jó, ez így maradt?
1: Ő egyébként nem maradt ott, hanem Magyarországra jött, ideházasodott, itt dolgozik. Tehát, hogy élő igazi kapcsolatok kellenek ahhoz, hogy az ember...
2: És ti tudtok abban segíteni, hogy külföldre jussanak, vagy kapcsolatba
1: kerüljenek?
2: Szerintem
1: ez a mi egyik legfontosabb funkciónk. Nem csak külföldre, Budapest is innen azért külföld. A Tilos Rádió is valami egész más világ. Tehát igazából nagyon sokat beszélünk az oktatásügy kapcsán, cigányok kapcsán az integrációról. Tehát, hogy a szegregáció nem jó, az integráció jó. Ezt szoktuk mondani. Na, de hát itt ugye azért nagy rész cigány fiatalok tanulnak együtt. Ezt hívjuk szegregációnak. Erre azt kell mondjam, hogy ez nem jó. Na, de ha nem itt lennének, ezt elmondták, akkor nem lennének sehol se. Tehát egyelőre itt most elkezdtük a munkát, de a munkának az igazi értelme az, hogy kinyíljon a világ, ne az, hogy becsukódjon.
17: Nekem pont ezzel lett valami így gondolatom, hogy akkor ezek szerint a külföldre menetelben az is pluszt jelenthet, hogy ott nincs rasszizmus annyira, mint nálunk.
1: Rasszizmus ellenük. Mindenhol van, de az, hogy te cigány vagy, igen, az Magyarországon, hát különösen Borsod megyében, az lehetetlenné teszi a te tovább lépésedet. Már a Dunántúlon nem teszi lehetetlenné, uh-huh. És aztán, ahogy átlépted a határt, Hát arról számol be mindenki. Hát én nagyon sok embert ismerek, akinek a rokonai Kanadába kerültek, vagy Angliába. Hát ott nem is ismerik ezt a problémát, hogy cigány.
17: Persze. Uh-huh. És a másik költői kérdés az, hogy ez nekünk jó-e vajon?
1: Hát én azt gondolom, hogy nekünk...
17: Hát az, hogy egy cigány fiatal külföldön jobban érzi magát emiatt.
1: Nekünk Magyarországról nagyon jó, hogy a Soros György annak idején úgy döntött, hogy ő egy szállingbe kimegy külföldre, mert ez nekem személy szerint annak idején azt jelent, tette, hogy amikor visszajött, ennek a struktúrának a fölépítésében így köszönjük van, ha visszajön. Soros Györgynek,
17: igen.
1: És reméljük, hogy azok a fiatalok, akiket mi itten elindítunk a világba, azok valahogyan visszajönnek, nem biztos, hogy úgy, uh-huh. hogy majd itt lesznek asszonyok és szülnek 8 gyereket, az is egy módszer, de az is egy módszer, hogy nem felejtik el, hogy honnan jöttek, de nem itt törekszenek meg, uh-huh. és távlatot nyújtanak majd másoknak, akik,
17: reméljük.
1: Akik meg itt törekszenek.
17: Reméljük, így lesz.
2: Köszönjük szépen, ez nagyon jó terv volt így, és az záró mondatnak is a műsornak. Vége van az Aroma adásunknak. Hegymegről búcsúzunk.
8: Sziasztok, megyünk Ózdra tanítani.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
18: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
18: Uh-huh. Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
18: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
19: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass, hallgass.
20: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
18: Tilos Rádió.
2: Jó.
18: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehet. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyen. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint, az igazi haza az időé, nem a földé, meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50. Béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Popovic, üs és tavasz között. Elzengett az őszi boros ég, megfüllett már hűsen pincének, szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befüt. Most oly fehér, mint szobánkban este fekvei, a készen vár megvetve, puha dumnánk makulatlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródszik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején a ringben. Míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajtsa. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó ég az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszületlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg-öreg, nem tud vigasztani. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híres nincs a tények. Csak az én telem nem halandó. Csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose lettem. Lombom, ami lehullt, sose hagy. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamált a parda, a tavasz sár. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszon jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakar.
رویای مهدوان مهدوان.

mindig valami ellenmondást láttam ebben a szóban gyászmenet. A halál gondolata rettenetes, a gyász nyomasztó és szívár érzés nem ünnepre van. De mikor egy író hal meg, a halál sem teljes halál, s a gyász sem marad sokáig puszta gyász. Az író élete nem múlik el, csak befejeződik, elkészül, mint egy könyv. Ez éppen annyira kezdett, mint vég. Búcsút mondok, úgy érzem, indulásnál vagyok jelen. Kosztolányi Dezső indul el, én már végleges és teljes ragyogásban, a jövőbe, a magyar messzeségbe. Elindul, amerre Ady Endre és Tóth Árpád már előtte elindultak. A magyar költészet század elejé megújulása így lesz szinte szemünk láttára az irodalom történetét, s mi, akik még tanulói és munkásai voltunk, egyre magányosabban érezzük magunkat az életünkön. De személyi fájdalmunkat el kell most folytanunk. Ami az irodalom történeté, az nem okvetlen a múlté még, s aki meghalt, az sokszor elevenebb az élőknél. Az ember meghalt, a mű él, meghalt, a mű él, szokták mondani. De ez nem egészen igaz.

nyörgés az igaz. Ha meghalok majd, mélyre ássatok, gyarló valómban meg ne lássatok, kötként inogjon eltűnt társatok, s nekem szegénynek megbocsássatok. Ne nézzétek karomat, térdemet, csak szándokom, és ne az érdemet. Mi vérzik és fáj most mellem megett, azon lehet akkor megmérnetek. Önváddal és mérgekkel olykoron vertem magam füstös boros toron, mindig a kín volt ólmos ostorom, mindig magány a mély monostorom. Vétkeztem itt, s vétkeztek ellenem, bár senki úgy, mint lázadt szellemem, az sarkantyúzott szűnös szüntelen, s ezért vagyok én bűnös bűntelen. De a komor szemet el nem bírom, örök gyehenna lesz attól sírom, nézd, fél a lelkem, mint hulló szirom, legyen az irgalom az én bírom. Azzal mi biztos és szilárd igaz, holtomban új halálba taszítasz, aki halandó folyvást botlik az, számomra csak a kétes a igaz. A kancsal emlék szépítsen tovább, mint hold, mely a felhőkön oson át, s széthordva megbocsátó mosolyát, ezüsté bűvöl minden.

nebo jen připoukat na zemlátu čvoršenky. Volt egy remek fényképe, keske nyakkendő volt rajta, majdnem cipői zsinór vékonyságú, valami vászonféle sapka kalap, célcsapódó rányomva fejére, ám ez minden fontos, a mosolyáról akarok szólani. Mert ilyen tévetek, ilyen tünékeny mosolyt én kívüle még senkinél se láttam, de nem is képzeltem. Ez a mosolya pontosan olyan volt, mint ő maga egész. Mint a tűfokán állna, azon kellene egyensúlyoznia magát, viszont mihet leszédül, onnan belezuhana semmibe. Valami maniákus ravasság is volt a mosolyba kifejezve, ezt fejezte ki. Csak én tudom a titkát, hogy miként kell egyensúlyozna magát.

magam a saját egyetlen életembe. Továbbá még ez is volt benne. Ebben a pillanatban persze gondolok valamit, de nem kezeskedem azért, amit a következő pillanatban gondolni fogok. Ez a mániakus vonás azonban valószínűleg nem csak eredendő vérmérsékletéből származott, hanem rendkívül értelmességéből is. Ez a kettő úgy látszik benne kölcsönösen támogatta egymást, ingatag temperamentumát, minden impulzusra reagáló fogékony elméje és viszont. És mi származhat ebből egyéb, mint folytonos életbe vágó habozat? Mert jaj annak, aki mindent tud, hogyha nem is minden, de majdnem. Például azt is, hogy a napfény az emberi testnek nem csak jótevője, hanem ártalma is. Ugye gyerekeket nevelni okvetlen szükséges, de legtöbbször alig-alig jár eredmény. Hogy szeretet nélkül élni nem lehet, viszont a szeretet alig, hanem csak a szív ábránja, ideálja, vagy mondjuk úgy, a lélek mítosza talán, hogy a húsevés csúnya dolog, a vegetarianizmus pedig alig, hanem eszelőség, és így tovább a végtelenségig. S ő mindezt tudta, mert mondom, éber és nyughatatlan szellemiségű volt, ő azok közé tartozott, akik sose tudnak megnyugvást találni semmiben. Mert aki gondolataiban szünet nélkül feldolgozza azt, amit lát, annak megnyugvása nem is lehet, talán csak akkor, ha harsány és éles nevetések, vagy még azoknál is élesebb gyönyörök kábítják. A gyermeknevelésről volt szó köztünk, ez szegény Dezsőnek tragikusan fontos kérdése volt akkor. Magam én is amellett kardoskodtam még akkor, hogy a gyerekeket nem szabad túl korán igába fogni. Minél később kell például a társadalmi konvenciók nyugével megkötözni szegényes szabadságokat. Én nem arra tanítom a kisgyerekeket, hogy köszönjenek nekem, mondottam Dezsőnek, éppen ellenkezőleg. Arra bátorítom őket, hogy nyakon verjen. Mert akkor nevetünk, és akkor boldogok. A gyerek ugyanis csak akkor igazán boldog, ha szilaj lehet, ha szabadon rosszalkotat. Ez számára a szabadság ne továbbja. Ilyesmiket mondtam neki is, Dezső szeliden, bűnbánóan hallgatta, s a megszólalt csak azért tette, hogy hathatósan igazat adjon nekem. Útban voltunk egy kórház felé, ahol egy beteg kisfiút kellett meglátogatnom, Dezső is bejött velem. A kisfiú 2 éves volt, s koponyáját 3 nap előtt mindkét oldalán trepanálták középfülgyulladása miatt. És persze az ilyen gyerek hamar rendbe jön. Már is ott ült a kis ágyán, s bepújált fejére mutatva, azt magyarázta nekünk, hogy milyen szép hósapka van az ő fején. Hát nem köszönsz, hogy kell köszönni, te haszontalan, kérdezte tőle rendkívül ostoba édesanyja. Ugyan az Istenért mondtam, én mit kínoz maga egy 2 éves gyereket, aki tegnap előtt operált. Mondd azt, hogy taknyos embácsi, biztattam a kölköt, amire persze boldogan kiáltott fel taknyos embácsi, mondta rögtön, és szemei tüzesen villogtak, mint a kis ördögökéi. Általános volt a megrőkönyödés között. Maga egész elronik ezt a gyereket, szólt rám ekkor a rendkívül ostoba édesanyja. Majd így folytatta igen nagy egyszerűséget. Egy gyereknek hamar hozzá kell szokni a társadalmi kötelezettséget. Bizony bólintott rá barátom is készségesen. Egyedül maradtam tehát véleményemmel a világűrben. A 10 perccel előbb velem még egy véleményen levő barátom ezek szerint cserben vagyott. És már most, hogy kinek volt igaza, a rendkívül ostoba édesanyának-e, vagy nekem, ezt ma már nem firtatom, ez már öreg. Inkább lobogóhajú ifjú lángelmékre bízom, hogy 5 perc alatt oldják meg, amit anyjunknak, öreg pedagógusoknak ebben az évezredben nem sikerült még megoldani.
De minden már akkor is felmerülő kétségeimtől, reménytelenségeimtől eltekintve így szóltam aztán hazafelé menet kóstolányhoz. Én már csak egy dologra kérlek, arra, hogyha valamely véleményeddel fordulsz hozzám, s én netán ellenkező véleményen volnék, akkor tedd meg nekem a szívességet. Tarts ki saját véleményed mellett legalább 5 perc. Csak 5 perc múlva fogod el az én véleményem. Megijél? Nekem nincs véleményem, vallott akkor Kosztolányi Dezső. Egy kicsit mégiscsak elcsodálkoztam ezen, s megálltam az úton. Semmiről kérdeztem én? Azt nem mondtam, de majdnem semmiről vallotta meg én. S nyakát szokása szerint félrehajtotta, arcán pedig megint megjelentem a titokzatos mosolya. Hamiskás, kamaszos, kicsit pitangos, de mégis finom. És amelyről oly sokszor jutott már eszembe Hadrián császárnak az a verse, hogy animula, vagula, blandula. Némek azt mondják, hogy a tigris szelidítendő, mások azt, hogy akkor igazi tigris, ha nem szelidíti. Némek azt, hogy a pénz mindent tette hozzá, én utálom ezeket, de hát, ha igazuk van. Mert hogy viszont azoknak semmiképp sincs igazuk, akik a pénzt hettye affektációval semmibe se veszik, abban biztos. Mert legyél egy nagyon szegény embert, akinek a gyereke épp úgy operálandó volna, mint ez a fiú a kórházban, és nincs egy vasa sem. Légy szíves, magyarázz el annak hettye affektációval, hogy a pénz semmi, bízon a Szentlélek. Szóval valami véleményed úgy látszik, mégiscsak van-e tárgya, jegyeztem meg én. Mert a véleménnyel mi úgy vagyunk, folytattam, hogy a végtelen gondolatsor egyik pontján szívünk megállítja az eszünket, mert így szól hozzá, már pedig ez legyen a véleményed, te ostoba. Nem így valahogy van ez? Szóval esetről esetre butítsa meg magamat, kérdezte Kosztolányi Dezső, majd így folytatta, mert jól vigyázz, nem csak a szív, sokszor az önzés is megállítjám a gondolatsort. Néme hajnalom, jó munka után például azt gondolom, na lám, ma mégiscsak szépet írtak. Akkor tehát mégiscsak jogom van különbnek éreznem magamat ennél az anyagyilkos nőnél, ennél a Haverda Mariskánál. Ezzel szemben délután azt gondolom, szégyen és gyalázat volt ez a hajnali dicsekvés. A tehetségem vajon az én érdemem-e? S van Haverda Mariska bűnének csak is ő maga volt-e okozója annak, hogy ez a gyilkos gyalázat beférkőzhetett a szívébe. Tudjuk mi ezt? Be tudunk mi hatolni ebbe? Ilyenkor délután, tehát azt gondolom, hogy én ugyan olyan rongy vagyok, mint a többi ember, vagyis sorsomnak dibdább áldozata vagyok. Amelyet határozottan bájos ember volt. Véleményem szerint a báj a legszebb tulajdonságok egyikes, az Istenek legritkább adománya. Leginkább gyermekeknek és nőknek adatik, ez utóbbiak közül is csak kevésnek, mert nem a bájolgást értem ezen, nem is az örökös kacarászást, némely gyermek akkor a legbájosabb, mikor sír, és némely asszony akkor, ha szomorú. A férfi báj még ritkább dolog, s ő néki ebből kétségtelen adatot valami. Könnyed mozgású szellem volt, aki életének legsúlyosabb pillanataiban is szívesen menekült bele valamiféle huncutságba, amely voltaképp jellemezhetetlen. Halála előtt pillanat így szólt hozzá. Az élet az élet, és még fejét is csóválta ehhez, de aztán észrevette, hogy a kezeit tördeli, erre elnevette magát, de milyen kedves. Milyen kedves fiú vagy, igazán mondtam neki, amire ő. Súgok neked valamit, nem szabad nagyon komolyan venni semmit, a halált se, mondta, és huncutul pislogott, ami nem csekészség, mert a halálos ágyán. De jut eszembe, hisz egyszer már előzőleg is így szólt hozzám, tegnap egy hajszárnia voltam az örök élettől, már meg voltam fulladva, de megmentettek, és mondhatom neked, ebbe semmi rossz nem volt. Közben azt álmodtam, hogy egy kávéházban vagyok,
s éppen menni akarok onnan, felállok és hívom a főpincért. Úgy látszik tehát az életből is csak úgy fogok elmenni, olyan egyszerűen, ahogy egy kávéházból, aztán még hozzátette, én szerettelek. És itt úgy elkezdett sírni, mint a gyermekek, épp oly bájosan. Az volt a véleményem, hogy ilyen cipőket még nem látott sohasem.

Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész, kővé meredve, mint egy erekje, s rák ékírással van karcolva, ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe lenn, s ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled, hiába. Se itt, se fogföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt, mi megmesélni kezdtünk róla, hol volt, majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának termet mély. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon.

ötletet, majdan a verb az ujjam alatt. Ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, kényes, páncélos ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang, katonák szomjas, kerepes ajkai. De ma már oly halkan elfolyva remegve jön, mint beesett szemek gödreiben remegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én, testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, még álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogyha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a síralomházban. Hest-hest isok verdeső zümmögő fényes bogár, a holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könyv hull, s nem kérdi, mire.

0: Onnan jöttem, hol jó bor és búzaterem, kerek dombok és bársonyos mezők hazájából, a gyönyörű völgységből, a sár mellékéről. Íme felülök az időgépre, vissza-vissza, s újra itt vagyok az otthoni tájon. A szekszárdi szőlőhegyen állok, amely életem első felének központja és pihenőhelye volt. A város, mint egy álmos ebb hever domb alatt, sík felett. Kisváros, nagy falu, korán fekvő, korán kelő, fehér fal és piros tető, zöld fák és zöld zsalu. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat. Áll a régi ház még, zöld zsaluja mögött halkul anyám mélabúja. Őszhajú, de gyermek arcú bánat. Röpülj lelkem, keresd meg hazámat. Itt a szoba, melyben megszülettem, melyet szemem legelőször látott, itt a kert, amelyben építettem homokból az első palotákat. Amit én emeltem, mind homok volt, de nagyapám háza bizton áll még, s éveimből e folytó romokból, hogy a révébe meneküljek, vár még. Járok a vén szobákban, ahol a nagyanyám lakik szegény magában. Kályha táblái közt kopogva hull a gipsz, s az ócska bútoron kopik a régi ripsz, és minden fák dobognak és ropognak. Szekrény ajtó sóhajt, a rossz padlók zokognak, pattog a nagy sifón, sikít a kisfiók, sírnak az ablakon a titkos szélvonók, mindennek hangja van. Útjaidat akármerre bolygod, egy országot hordozol magaddal. Veled jön egy makacs íz, egy halk dal. Viszed, mint a kárhozott a poklot, de halálig, mint ki bűn között él, várja híven az éden sugáros türelme. Úgy vár reád a város és a kisház, melyben megszülettél.
1: A nyugat költői Kosztolányi, Tóth Árpád és Babits már a modern nagyváros lírikusai.
2: Rég elmaradt a fény, a körút, a villanyos a sötétbe fut. Ó Istenem, megint egyedül, az ég, a föld megint megürül. A villanyos az éjbe szalad, kék villanások a sín alatt. Ó távoli villany, száz régi est, rideg hátad mögött, Budapest.
3: Ez a Rákospalotai vidék, amely már nem főváros, de még nem falu, hanem szomorú, mint a főváros és szegény, mint a falu, alkalmas arra, hogy a poéta lámpája mellett visszautazzon a múltba. Egy elátkozott kastélyban, vagy egy világító toronyban az óceán közepén nem lehetne jobban egyedül. Ablakából egy palánkra látok ki, és egy fára, mely a széles égbe mered fel egyedül. Elhagyott ágain lebeg a magány és a meditáció.
4: Kosztolányi Dezső írta el sorokat Babits Mihályról, aki ebben a házban lakott. Itt látogatta meg költőtársa. Íme így helyezkedik el Budapest térképén a 15. kerület, Rákospalota és Pestújhely. Elhatároztam, hogy vasárnap felviszem a gyereket az esztergomi Babits házhoz. Bonyolult vállalkozás. Úttalan utakon, kiszolgált irányjelzők mentén hágunk egyre magasabbra. Elmagyarázom a gyereknek, hogy az autogramfal olyasféle, mint Hollywoodban a lábgyűjtemény múzeum, amit egy régi híradóban már láttunk. Csak ott a híres színészek kéz és lábnyomát őrzik betonba merevítve, itt e század magyar íróinak, költőinek aláírásait őrizzük a Babits ház veranda falán. Őrizzük?
5: Mostan csak a vendégeket fogadom, akik Babits Mihályhoz jönnek látogatóba. Minden fal romlandó. Tehát ez is hull, a madara kivésik, a nevekét mások név le van kaparva. Tóth Árpád, Nagy Endre, Kosztolányi, Tolnai Gábor. Tartósítani kellene ezt a falat.
6: Most fölvetődött itt több gondolat, hát egyebek között olyan, hogy valami üveglapot helyeznének elé, vagy plexilapot helyeznének pontosan rá, vagy néhány centiméterrel eléje. Mindegyiket elvetették éppen szakmai szempontokból, tudnélik az üveg mögött. Egyrészt más lenne a pára viszony, mint a külső levegőben, és ez rontaná tovább, még gyorsabban rontaná a falat. Úgyhogy végül amellett döntöttek a szakemberek, hogy a falnak így kell maradni, ahogy van, és olyan 5-6 évenként, ahogy szükségeltetik, úgy egy kicsit fel kell javítani. Úgyhogy ennek megfelelően 1968-69-ben mi restauráltattuk a falat ismét.
7: Eddig a hivatalos vélemény. De vajon a tudományos-technikai forradalom az űrrandevú korában elfogadható-e, hogy egy vályogfal megmentésére nincs megoldás?

0: Ez a vidék Csécse. Parányi kis falu Szatmár megye északi sarkában, a Tisza partján. A falu szélén áll Móricz Bálint zsugfedeles háza.
1: Amikor belépünk a házba, akkor a konyhát látjuk magunk előtt. Ez bizonyára mindenkinek érdekes lesz, hogy szabadkéményes olyan edényekkel, amelyekhez hasonlókat Móricz Zsigmond édesanyja is használhatott. Az oldalt levő szobában a bölcsőt úgy látjuk, ahogy az Móricz gyerekkorában volt. Ez a kamra pedig tartalmazza azokat a dokumentum képeket, egy csomó könyvnek a bemutatását, amely szükséges ahhoz, hogyha valaki Csécsén jár, felidézze azokat a műveket, amelyeket Móricz írt, felidézzen olyan életrajzi adatokat, amelyek ehhez a szatmári tájhoz fűződtek. Ez a szatmári táj meghatározta Móricz művészetét. Ez a templom az a kis templom, amelyik Móricznak a keresztelésekor is állt már, és ma is hirdeti Móricz emlékét.
2: Ez a híres kollégium, amely annyi nagy költőt és tudóst adott a nemzetnek, nevelte a modern szép próza egyik legjelesebb íróját, Ady Endre barátját, Móricz Zsigmondot. Miként élt a komor falak között, egyik legszebb ifjúsági regényében írta meg. Szobra, mely a Déri Múzeum parkjában áll, a debreceni születésű nagyszobrász Medgyesi Ferenc alkotása.
0: Üllői út 95. Itt laktak 20 évig. Itt írta a Hét Krajcárt, a Sárarant, a Sári Bírót, a Nem élhetek muzsika szó nélkült. A Nyugat munkatársa lett.
3: Első nagy irodalmi sikeréről így vall Móricz Zsigmond.
4: 1908. Elmúlt a nyár. Messze jártam már, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Osváth Ernőnek.
3: Ez a novella a Hét Krajcár volt.
0: A lányfalusi csendet szerette legjobban. Az üde hajnalokat, a munkás nappalokat. Ez a kicsi emlék amatőr felvétel, keskeny filmből nagyítottuk. Második felesége Simonyi Mária. Lili. Virág. Gyöngyi már férhez ment, a harmadik lánya. Milyen szerényen ballag a kerti út szélén. Ilyen volt mindig, csendes, félrehúzódó. A fiatal almafa első termése. Olyan vagyok, mint a rakott almafa, szokta mondogatni. Az egész rokonság rajta csüngött.
5: Magyar föld első népi írójának, Móricz Zsigmondnak halála évfordulóján emlékünnepet rendeztek a kiváló író sírjánál. Veres Péter a Nemzeti Parasztpárt nevében, Millók Sándor a Szociáldemokraták, Sukka Géza a Demokrata Párt, Réva József a Magyar Kommunista Párt és Ortutai Gyula a Magyar Rádió nevében emlékezett meg Móricz Zsigmondról. Az erdélyi írók nevében dr. Jordák Lajos kolozsvári egyetemi tanár mondott emlékbeszédet.
2: Tíz esztendeje halt meg Móricz Zsigmond, a magyar prózaírás egyik legnagyobb mestere. Tiszacsécsén, a kis szalmazsuppos Vert falu házikónál, ahol Móricz Zsigmond született, sokan gyűltek össze azok közül, akikért a nagyíró élt, harcolt, alkotott. Itt voltak falujabeli iskolatársai, gyermekkori barátai, akikről regényeinek, elbeszéléseinek hőseit mintázta. A A Kerepesi úti temetőben ünnepélyes keretek között lepték le síremlékét. Népi demokráciánk kegyelettel ünnepli meg a nagy író emlékét. A Néphadsereg színházában rendezett emlékünnepségen Révai József elvtárs megnyitó beszédében többek között a következőket mondotta.
6: Móricz kritikai realizmusával is, humanista optimizmusával is a mi elődünk és útmutatónk előfutárja a szocialista realizmusnak. Ami a magyar dolgozók pártját és a Magyar Népköztársaság kormányát illeti, mi teljesíteni fogjuk kötelességünket Móricz Zsigmond emléke, élete, munkássága iránt.

született direktor az, aki meg tud szökni az ákontó, vagyis az előlegadás elől, aki le tudja vonni az összes levonhatókat, próbakészés, fegyelemsértésre megállapított és még ezer címen előállítható apró büntetéseket, aki olcsón tud vásárolni és színház jeggyel tudja azt is fizetni, a mély tengerek igazi lakója, az a színigazgató, aki kövére tud hízni az átlátszóan sovány gázi néptől. Egyszer csak a színész asztalnál déltájban megjelenik egy vidám vendég. Szürke úriember, nagyon kellemes, sőt nagyon előkelő megjelenésű. Megszúgják, hogy dalszárszullati igazgató, ami közönséges nyelven azt jelenti, hogy falusi direktor. Olyan direktor, aki minimális létszámmal nehányad magával a legkisebb falvakat látogatja. Vendéget keresett, vendégművész, aki kiránduljon hozzá, és a gyalázatosan rosszul menő színházába vendégeket hozzon be. Mondja, a direktor panaszkodott, rekett, agyonjátszott hangon, mert a társulat minél kisebb, a játék annál több. Azt mondja a direktor, hogy Hős Ferit nem adja ide, mert az Orlovot akarom játszani, és abban sejem trikóba kell egy felvonást csinálni, és hideg van nálunk, nem fűtenek, megfázik, akkor neki nagy kára van, Hős Feri nélkül nem tud műsort csinálni. Annyi baj legyen, mondtam neki, mondja a vidéki direktor, itt üzem a tatárjárás. Abban huszármentébe játszik, nem fázik még. Mindenki neve zseniális megtalálható. Kérdem, hogy hát éppen műsoron van a tatárjárás? Nálam minden műsoron van.

Móricz Zsigmondot már 10 éve ismertem, amikor 1939 táján igazán találkoztunk. Az irodalomtörténész gyakran bámulhatja, mennyire nem érnek rá a kortársak egymást megismerni. Mindnek megvan a munkája, annyiféle célon, gyanún, idegenségen át pillantanak egymásra, hogy még ha barátoknak mondják is magukat, akkor is csak bennünk barátkoznak össze, akik eltüntetjük közülük az idő szétszóró közegét, s megértésünkben fektetjük őket egymás mellé. Móricz Zsigmondra csak előkészíthetett a fiatalságom, s mégis egy évtizedbe került, amíg a barátság akadályait elhárítottuk. Háromszor annyiba, mint ameddig a barátság tarthatott. Amikor a Nyugatnál 14 évvel ezelőtt megismert, abba az emberfajtába tartoztam, amelyik őt a legkevésbé érdekelte. Esztétikus voltam a Babits Mihály oldaláról. Ez valami borzalmas jelző volt az ő szájában, az esztétikus. Már mögöttem volt a tanú 2 éve, amikor nyájasan szemembe mondta, hogy ő a cikkírás csak szórakozásnak tartja. Halála előtt nem sokkal a lányával volt egy előadó estéjén, ahol teleolvasták a fejét szociológiával. Ő a Hétkrajcárt olvasta fel. Másnap nevetve újságolta, hogy Virág mit mondott. Most látom csak, milyen nagy dolog egy novella apuka. Az igaz, tette hozzá, egy novella, ha jó, megél a maga lábán a világ végéig. De ezek a reflexiók. A reflexiók, az is egy borzalmas szó volt a szájában. Nos, én ilyen reflexiós ember voltam, folyóiratba kell az ilyen, azok pezsgetik meg, de a Babits esztétikusai, azok még pezsgetni se tudnak. Irántam külön oka is volt a bizalmatlanságra. Pályám elején én is azok közé tartoztam, akik Csészabó szavával azt hitték, hogy a magyar irodalmat móricztalanítani kell. Azaz fölszabadítani az ő vastag hatása alól, s levegőt teremteni más finomabb törekvéseknek. Jogos ez persze csak annyira volt, mint az ifjúság minden helycsikarása. Móricz nagy tanítása a látása. Az ő igazmondó szeme ellenáll minden értelmi, sémás sugalmazásnak. Ebből az igazmondásból nem lehet eleget tanulni. Ebben a magyar irodalomnak még óriásit kell móricosodnia. Akkoriban azonban Tamási költészete és Proust 1001 éjszakája volt előtte. Móricz érezte ezt, s tán a bőrében is volt egy-két bírálaton karistolása. Azt hiszem, a különösen veszedelmes úri fiúk közé sorolt. A Nyugatnál Rajjal volt akkor az ilyen. Ő még nem ismert minket, nem tudta, milyen új találmányaink vannak, de féltette tőlünk a vetését. Móricz Zsigmondot elég megnyugtattam, mint másokat. 1935-ben, mint a rádió új irodalmára, hozzáfordultam először. A múzeum kávéházba egy sor városképet beszéltünk meg. Utazta és írta is remekbe őket. Nem magamról akarok fecsegni, az ő képzeletét jellemzem. Móricz Zsigmondnak novella agya volt. Novella alakként, novella csíraként tette el az embereket, az eseményeket. Egyszer Rip Rónairól mesélt, hogy látogatta meg Kaposvárot. Ott ült az öreg egy karos székbe, és azt mondta, no. Móricz is jó vontatott orhangon mondta ezt a nót, és elnevette magát. Látszott, hogy ez a no olyasmi a számára, mint egy mnemotechnikai jel, az egész alakot ki tudná bonyolítani belőle. Ő is észrevette magát, s Rip Rónai után most már magán nevetett. Ami nem volt szokása, egy fél mondatban a tehetségét magyarázta. Én mindig ezeket a novellisztikus dolgokat jegyeztem meg, sohasem a gondolatokat. S úgy is volt,
akit ő egyszer megnézett, abból azonnal novella petelet. Millió ilyen pete nőtt az agyában, mint egy ováriumban. Minden találkozás, hír, újság tovább fejlesztette őket. Némelyik órák alatt nőtt írásíretre, a másik 30 év alatt, a legtöbbet magával vitte a más világra. Az ő látásának az volt az ereje, hogy mindenkibe a legfeltűnőbb pontján akaszkodott bele, onnét indult el, ahonnét a legegyszerűbb pillantás. Csak amit kihúzott, az volt a zseniális. Az én novella tulajdonságom a fiatalos külsőm volt. Egy gimnazista arc a komor kritikusom. A Nyugatnál is ezt kérdezte, hány éves vagyok. Amikor megmondtam, hogy 30, elgondolkozva nézett, én nekem ennyi idős koromban a sár arany már a tarsolyomban volt. Nekem is az emberi színjáték, de arról ő nem tudott. A múzeum kávéházban is ezzel állított meg, mikor a terveim közt röpdöstem kipirulva. Az üdeséged, így nevezte tapintatosan ezt a természeti különösséget. Én akkoriban húztam a fejemre életem első nagy botrányát az ember és szereppel. Móricznak megvolt a könyv, s mondta, hogy úton, otthon kortyolgat belőle. Mulattata, hogy ilyeneket merek megírni. Ahogy a másik mesterről írta, a világ legszentébb képével. Pont amennyitől megvész az ebb. Különösen a házas bátorságon szórakoztatta. Hisz én is azért a néhány oldalért írtam az egész Erdélyt, de hogy ilyen tömören üzenjen az ember a feleségére. A nagy fölháborodásban azt hiszem csak az ő mosolygása látott világosan. Az üdekölső és a szókimondás, a lelkesedés és az érzékenységi rohamok közt az ő látásában megvolt az összefüggés. Nem valami alkattani vagy lélektani séma, a valóság titkával, sarmatával. Hogy a novella hogy fejlődött tovább, kiderül abból a levélből, melyet 1935 nyarán intézett hozzá. A levél így hangzik. Kedves László, Szabó Lőrinccel beszélgettünk, s ő mondja, hogy elköltöztök november 3-án a lakásotokból, s hogy az jó és olcsó lakás. Mi november 1-re lakást keresünk, s kérlek, írd meg, hogy érdemes-e az a lakás. Hány szoba, fekvés, ár. De azért is ragadtam meg az ürügyet, hogy írja, mert ami nálam igen szokatlan, kívánkozom most, hogy pár szót beszéljek veled. Tegnap olvastam el, s fejeztem be Sanremói naplódat, s koronként nagyon el voltam ragadt. Az az egyéni közvetlensége, hogy az élmény gondolattá jegecül, egészen szokatlanná. Téma anyagban legtöbbször igazat adtam, illetve elfogadtam, amit kaptam. Néha vitatkoztam, s az íróra appelláltam a mai értéstől a leendő új értésig. Mindenképpen szép, tiszta, okos, olykor bölcs, olykor gyermetek, szeretettel. Szeretném, ha egyszer kijönnétek a feleségeddel hozzánk leánkalóban. Nincs olyan messze, mint a tenger, de tenger szép ez is. Kis belföldi tenger, de nem a méret, a méreg a fő, ami ölt. Készcsók, üdvözlet, igaz barátsággal, Móri. Én akkor nem voltam már a rádiónál. Nem csak, hogy hatalmasság nem voltam, de akkor vartak be a zsákba, amelyből nem is kerültem ki éppen soha többet. Móricz Zsigmondnak sehogy sem hittem el, hogy a Sanremói napló valóban tetszhessen neki, vigasztalás, nyájas nyugta az előadásokért, vagy a lakásügyhöz szánta kellemes borítékú. Nem is mentem el Leányfaluba. Nem volt igazam, ő az irodalom manővereit észre sem tudta venni. Viszonya emberekhez és írókhoz független volt a szellemi és politikai élet hullámzásától. A dicséretesen volt, ha írónak adta fenéki igaz,
de egészen felelőtlen sem. Halála előtt mondta nekem a tanulmányaira. Nálam a kritika sohasem volt egészen halálos dolog. Inkább, hogy kitűzzem a bokrétát. Kafka Margitot például sohasem szerettem, de a színek és évek meglepett. Körülbelül így volt ő Adit kivéve minnyájunkkal, akiket megdicsért. Hanem ha nem tetszett neki valami, akkor inkább megszökött, mint hogy hazudnia kelljen. A hetedik Gergely bemutatója előtt az előcsarnokban találkoztam vele. Majd megmondom őszintén, hogy tetszik-e, mondta készfogás közben. Az első felvonás szünetjében azonban nem volt már sehol. Az sem lehetetlen, hogy a Sanremói naplót elolvasta. Móri Zsigmond sokkal műveltebb, elfogulatlanabb olvasó volt, mint ki kiáltották. Nem igaz, hogy csak a maga stílusában föltállott dolgokhoz fért hozzá. A mi nemzedékünkben például Szabó Lőrincet becsülte legtöbbre. Nagyon jó költő, hagytam helybe egyszer a lelkesedését. Nem jó költő, nagy költő, mondta nyomatékkal. Máskor Prusztról vitatkoztak előtte. Amit ő ott leír, az mind valóságos élmény, szólt közbe nagy meglepetésünkre. Neki ez volt a fontos, nem a realizmus külsőségei, a valódiság. De némi írói becsületet mégiscsak szép irodalommal lehetett előtte szerezni. Annyi voltam én is haláláig a szemében, amennyi a gyász villámfénynél, meg később a másik mester jó volt. Könyvdedikálásnál mindig azt mondták a kiadóban, Móri Zsigmondnak, minek ő nem olvass el úgysem. De ez is csak beszéd volt, mint a műveletlensége. Arról, ami számított, tudott ő ott kincs, idehaza is. A gyászt például íjésen kívül csak ő olvasta hozzáértőképet. Az azonban, hogy mégsem hallhatunk meg egymás bővebb ismerete nélkül, csak a villámfénynél előadásán derült ki. Móri Zsigmond nagy témája mégis a házasság volt. Az igazi nagy házasság szenvedők közé tartozott, akinek az élet a házasságban kezdődik, s ott is lesz haláltusává. Erre célzott az egyik színházi lapban a naplója. Villámfénynél. Mi az oka, hogy az ember semmiben olyan nagy örömet nem tud találni, mint a rokon gondolkozásban? Ellenpróbálja, a legnagyobb szerelem is azon bukik meg, ha kiderül, hogy a két fél nem rokon gondolkozású. Zárójelben, milyen remek darab a villámfény, el vagyok ragadtatva, Németh László rokon gondolkozású. Egy kicsit talán sajnált is érte, hogy ezzel a diákos arccal ilyen rokon gondolkozású lehetek. Én akkor már rég elhánytam vele szemben a literátori tegezem. Nem csak az Erdélyt tartottam a legnagyobb magyar regénynek, sőt a legnagyobb élő írónak. Az egyetlen ember volt ebben az országban, akinek fiául tudtam volna a lába elérni.

0: Két részlet a hármas könyvből, találkozásaim Móricz Zsigmonddal és Tanya a hegyen című fejezetek. Pihenésképpen, közben beszélgetés. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Ha közben köhögök, az kivágja.
2: De ez hülés, Károly bátya, ez hülés?
1: Hogy? Nem. Ez egy régi, 15 vagy 20 esztendős hörghurut.
2: Cigarettától? Nem.
1: De igen. Ha abba hagynék, akkor talán elmúlna, de miért hagyjam abba? Hát köröghetek, van időm.
2: Most is háromba vágja a cigarettát?
1: Háromba. Azért négybe vágtam, de nem lett jól elvágni, akkor kihullott mindegyikből a dohány.
2: Hány szippantás? Egy?
1: Hát egy vagy kettő vagy három, attól függ. Attól függ, hogy töltik azt a bitam cigarettát. Mert nem, meg úgy töltik, hogy egybe elvágom, fel is dobom. Mert alig ló benne valami. Máskor meg van benne vagy egy finánc, az összetöri a többi részt. Megszoktam viszont ezt a cigarettát, és nem tudom megváltoztatni. Ha kapok drágább cigarettákat, azokat rendesen elkínálom vendégek. Van jó bolgárizi, algíri cigarettám, van amerikai cigarettám.
2: Hány éves korától cigarettázik vajon?
1: Én amióta meg van engedve, 7. gimnázista koromban. Akkor nálunk megengedte.
2: Az 16 éves korától.
1: A 7. gimnázistáknak meg volt engedve a cigarettát.
2: És erős cigarettát szívott mindig?
1: És azóta a tanárok, a régi tanárok is nem tegeztek fel magáznak. De ez volt a régi rend. És a kisfiúknak Dominék volt itt, urak. Dominék. Úgy kellett megszólítsanak.
2: Na, hát akkor lássuk látok. Ezt. Jól lát, Károly bácsi?
1: Én jól akkor... látok. Ki kell köhögni magam. Mondom, ez nem hűlés. Ez nem hűlés.
2: Ez egy örök hörkurut.
1: Egy örök hörkurut. Nappal kevesebbet köhögök, és ha itt ülök, még cigarettát sem. De este és reggel. 1914-ben nem csak a világháború tört ki, hanem abban az esztendőben volt a sztánai református bál is. Nem kicsi dolog ez, mert háború volt akkor még, és lesz még, de sztánai református bál soha azelőtt nem volt, és úgy látszik, hamarosan nem is lesz. A bál kitalálója én voltam, és szervezője, rendezője, vezérkari főnöke, sógorom Balázs Balázs, vagyis a Dufla, úgy nevezték. Aki mulatos, aranyos, vidám, legény ember volt akkor, akit mindenki egyszerre megszeretett, és aki ma is nagyon-nagyon kedves jó atyámpia. A bált február 1-ére tűztük ki, és olyan meghívót rajzoltam neki, hogy a díszítő művészet grafikai száma azonnal reprodukálta, és ezért a klisét, papírt, nyomást ingyen csinálta meg, és így jótékony célunk egyik leglényegesebb kiadási tételét takarította meg nekünk. Meghívtuk a kalotaszegi környék minden valamire való családját, és külön meghívtam Pestről az én szegény jó komámat és építész bajtársamat, Zrumecki Dezsőt, meg Móricz Zsigát. Más idegent senkit. No, kapom posta hordultával a komám válaszát, hogy készülnek és jönnek. Bizonyosan várhatom őket a februári 1-én hajnalban a Hunyadi állomáson, mert a gyorsvonattal utaznak, aki sztánán csak fütyül, de nem áll meg. Gyönyörűségesen szép telünk volt akkor. Hetek óta tiszta, ragyogó napsütés, szikrázó, ropogó, porzó hó, és talán azóta sem olyan tartós jó szánultunk. A vonat pontosan érkezett meg, és a vendégeim is mosolyogva vidáman. És én is pontosan ott voltam az állomásom, hogy magam vihessem be őket haza szánkával és csörgős lovakkal sztánára. A kis szánkó szalmafonásos kasba bőven tömetten lápoz a puha meleg szénát, és amennyi pokrocunk, bundánk volt, azt is felpakoltam volt a vendégek. Mert foga volt a télnek, és az állomásról 12 kilométerünk hazáig. Bálunk kitűnően sikerült. és bizonyos, hogy sem ezelőtt, sem azóta nem volt ilyen bál Kalotaszegen, még ma is emlegetik azok, akik megérték és élnek, pedig éppen 25 esztendő telt el azóta. Lent a faluban, az állami iskolában lámpagyújtás után nem sokára kezdődött a tánc, és reggelig tartott. Jó cigány, jó és sok étel, meg bor és pezsgő is. Móricz Zsiga úgy forgolódott az emberek között, mintha közülünk valók lett volna. Mosolygott, beszélgetett, táncolt és rengeteget jegyzett azon az étszak. Másnap meg beszánkáztunk a faluba, maradékra és csendes beszélgetésre, és este elutazott vissza Pestre. Hiszen nem bánta meg, hogy eljött volt, mert ebből a muzsikás, vidám, szánkózó, havas, téli napból született meg talán. De legnapsugarasabb írása, ha nem élhetek muzsika szónék.
2: Sok levél van itt, látom.
1: Ó, most már nincs, de mi volt itt? Ez egy új esztendő, hogy ott a gyűjt.
2: Ilyen képeslapokra is válaszol?
1: Ez egy nagyon jó régi barátom. Ez a pak az, amire nem válaszol. Ez a pak, amire válaszol.
2: Ez külön munka, ehhez titkár kéne.
1: Édes fiam, hát ha még ez se volna, akkor mi volna? Ma nincs mit csinálni. Nincs semmi gondom, és ez nagy baj. Higgye meg, hogy addig él az ember, amíg van dolga, és amíg van gondja.
2: Ez tényleg két szippantás ez a cigaretta?
1: Nem sokkal több.
2: És a kávé is megvan még? De az alkohol?
1: Az már rég nincsen. Nem voltam én sohasem nagyon ivós. Otthon nem ittam soha semmit. Az orvos egyszer elrendelte nekem, mert safhiányom volt, és van. Hogy ilyen savankás volt minden nap, ebédnél és vacsoránál, igyak meg egy pohárnyit. A szilárdságit. Könnyű bort. A feleségem mindig megvette a bort. Aztán etet lett belőle, elfelejkeztem. Nem kell. Társaságban megittam pálinkát, bort, minden Isten nyilát, de csak társaság. Most pedig egy jó idő óta, már 20 esztendő óta, ha iszom egy kis szeszt, megfáj a fejem.

0: azért halt, mert tudja miért halt, mert egyszerűen nyugalomba ment. Kirült abba, hogy nem volt dolga. Nem volt meg a hivatali nóta. Az egyszerűen tönkrezett az ő.
1: Mi volt a foglalkozása?
0: Most azt elizelő. Külső munkánál, mert a telefonnál volt, a telefon építésnél.
1: Na, olvassuk Károly bácsi.
0: Olvasok.
1: Második rész, ugyancsak 39-ben született.
0: Mind a két rész 39-ben.
1: Igen, azt mondom, hogy ez is.
0: A Dimbu Krúcsi kopasz feje alatt éppen magosan fenn a tanyám, és messze világot láthatok innen a hegyről. Alattam napnyugat felé a fagyas kaszálóit és az alagútat a belé a kanyarodó csillogó vasúti sínekkel. És túl az erdős hegygerincen a körös torkát látom, és balra tőle a vénséges hósapkás legyászát, balra délfelé az én völgyem túlsó oldalán látom a szántókat, az én földjeimet, és azokon most buján és vidáman zöldül az őszi búza és az árpa. Tovább az ordományos erdő kopasz törzsfái felett ott a részek tető, akire ritkán kapaszkodik az ember, de ahonnan meglátom Körösfőt és Sárvásárt, s a kevés Bánfi Hunyadot, és tovább a kőhegy oldalában Magyarókerekét, és a más oldal felé Pányik falu végét, és a gyalui havasok oldalán a két dongó, szerte szólt házait a fekete fenőligetek között. Pontosan délfelé a gyerőmonostori akasztófa dombot látom, aki az útból a havasba ágazó ösvény mellett meredek fenyegetően, és látom továbbá Riskát, aki már fenn van a messze havasban. De a tanya északi oldalán meredeken nyúlik az ég felé a Dimbu Krúcsi, és a köves oromról látom Sztána faluját, látom Zsobokot és Farnast, Bikalt és Kispetrit és Nagypetrit, az almási vár romtornyát, és jobbra nézve napkelet felé Egerest látom és Bogárfelkét, és azon túl a falukat és hegyeket Kolozsvárig. És túl rajta megint csak a hegyeket, egymásra tornyosulva, hullámosan, és egyre kékebben, ahogy messzebb és messzebb vannak, amik csak bele nem olvadnak a messzeség aranyos párájába. Fél Kalotaszeget láthatom innen a tanyáról, és a Dimbu Krúcsiról, meg a Liszegről. Úgy, hogy megösmerem a falukat és a határokat, és fél Kalotaszegen túl megláthatom innen fél Erdélyország hegyláncait, gerinceit és csúcsait, a Meszes hegyektől a Lápos és Besztercei hegyekig és a Kelemen havasig. Ezt mind láthatja az én szemem innen, és mindig, mikor csak akarom, és ez mind az enyém, és senki se veheti ezt el tőlem, amíg élhetek.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a Tütyökzene több mint 360 nagy

0: Európáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
1: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első Tücsök zene is csak tessék, lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
0: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte. Elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már fogytálni van.
1: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. És a szeretet, amellyel azóta felolvasásaimban fogadnak.
0: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választotta az Írószövetség közgyűlése.
1: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
0: Mégis, mit érzett akkor?
1: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
0: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
1: Még mindig nyom a sok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időmet. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzá jutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az Örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
0: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
1: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam. Tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
0: Hány költeményt írhatott életében?
1: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
0: És hányat fordított?
1: Azt hiszem, hogy a dupláját.
0: Mi kell a jó vershez?
1: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni, vagyis fesztelenség, szabadság.
0: És az most meg lesz?
1: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
0: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
1: Múlt vasárnap.
0: Hogyan és miről?
1: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
0: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
1: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy miha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
0: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
1: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.
2: Semmiért egészen, hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az, mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek, bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvenért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: A haditengerészeti szerződés. BRB Walking. Kedves Watson, minden bizonnyal emlékszik még Phelpsre, az Abby Hallra, aki akkor járt ötödikbe, amikor maga harmadikba. Lehet, hogy még azt is tudja, hogy a nagybátyám jóvoltából kitűnő állást kaptam a külügyminisztériumban. Becsültek és tiszteltek, de most egy rettenetes szerencsétlenség véget vethet szépen ívelő pályámnak. Nincs értelme, hogy megírjam a szörnyű esemény részleteit. Ha eleget tesz a kérésemnek, úgy is elmondhatom személyesen. 9 hétig ideglázban feküdtem, és még most is nagyon gyenge vagyok. Nem tudná-e elhozni hozzám a barátját, Mr. Holmes-t? Szívesen meghallgatnám, mi a véleménye az ügyről, bár az illetékesek azt mondják, hogy nincs mit tenni. Kérem, próbálja meg ide csábítani, mégpedig minél hamarabb. Rettenetes feszültségben élek. Minden perc egy örökké valóságnak látszik. Mondja meg neki, hogy nagyra becsülöm a képességeit, és csak azért nem fordultam hozzá hamarabb, mert a végzetes csapás óta szinte még nem is tértem magamhoz. Most újra tisztább a fejem, de el sem merem hinni, annyira félek a visszaeséstől. Olyan gyenge vagyok, hogy tolba mondom ezt a levelet is, mint az írásból láthatja. Kérem, próbálja meg magával hozni. Hajdani iskolatársa, Percy Phelps. Volt ebben a levélben valami, ami szíven ütött. A szánalomra méltó esedezés, hogy Holmes-t vigyem magammal. Annyira meghatottam, hogy egyedül is megpróbáltam volna mindent, bármilyen nehéznek ígérkezett is az ügy, de tudtam, hogy Holmes örömmel segít, olyan szívesen ad tanácsot, amilyen szívesen fogadják. Egy órával a reggeli után ott voltam ismét a jól ismert Baker Street-i szobában. Holmes a kis asztalnál ült házi kabátban, valami vegytani kísérletet végzett.
1: Miről van szó?
0: Átadtam neki a levelet. Nagy figyelemmel olvasta.
1: Nem sokat tudunk meg belőle.
0: Jegyezte meg és visszaadta. Szinte semmit.
1: De a kézírás érdekes.
0: Nem ő maga írta.
1: Tudom, egy nő írta.
0: Nem, biztosan férfi írta, kiáltottam.
1: Női írás. Méghozzá erős akaratú nő írása. Tudja, a nyomozás kezdetén az is számít, hogy megtudtuk, hogy a barátja szerencséjére vagy szerencsétlenségére egy kivételes jellemű nővel van közeli kapcsolatban. Már is érdekel ez az ügy. Ha maga is útra kész, indulhatunk Walkingba. Megnézzük a bajba keveredett diplomatát és a hölgyet, akinek a leveleit tolba mondja.
0: Kedvezett nekünk a szerencse, még elértük a legközelebbi vonatot a Waterloo pályaudvaron, és egy óra múlva már Walking hangás rétjein és fenyőfái közt sétáltunk. Biarbré egy nagy parkban álló ház volt, alig néhány percre az állomástól. Beküldtük a névjegyünket, bevezettek minket egy szépen berendezett fogadószobába. Néhány perc múlva egy köpcös ember lépett be, és nagyon szívélyesen üdvözölt. Közelebb lehetett a 40-hez, mint a 30-hoz, de piros posgás képe. Fürge szeme láttán inkább valamiféle kövérkés és haszontalan iskolás fiúnak tartotta az ember, mint férfinak. Örülök, hogy eljöttek, mondta, és hevesen megrázta a kezünket. Percy hajnal óta magukat emlegeti. Szegény fickó, ez az utolsó szalmaszál. Az apja meg az anyja megkért, hogy fogadjon magukat. Neki kínszenvedés volna beszélni erről az eseményről.
1: A részleteket még nem ismerjük,
0: mondta Holmes.
1: Láttam, hogy maga nem tartozik a családhoz.
0: Új ismerősünk meglepődött, de aztán végignézett magán, és nevetni kezdett. Szóval észrevette az óraláncomon a G.H. betűket, mondta. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez valami bűvész mutatvány. Joseph Harrison vagyok, és mivel Percy a hugomat Annie-t veszi feleségül, én mégiscsak rokonságba fogok kerülni vele. A hugom ott is van mellette a szobájában. Ő ápolta az elmúlt 2 hónapban, de talán mehetnénk is, mert Percy már nagyon türelmetlen. Átmentünk egy másik szobába, nem messze a fogadószobától. Minden zugát, minden sarkát virágot díszítették. Maga a szoba félig nappali, félig háló volt. Az ablakon beáradt a kert, a balzsamos nyári levegő illatárja, az ablak előtti heverőn pedig egy sápadt, törődött fiatalember feküdt. Egy nő üldögélt mellette, és mikor beléptünk, felállt. Elmenjek, Percy?
2: kérdezte. A férfi megfogta a kezét, hogy el ne mehessen.
3: Hogy van, Watson?
2: Üdvözölt barátságosan.
3: Meg sem ismertem ezzel a nagy bajusszal, de azt hiszem maga sem ismerne rám egy könnyen, ha nem tévedek, ez Mr. Sherlock Holmes a maga híres barátja.
2: Gyorsan bemutattam őket egymásnak, leültünk. A köpcös férfi magunkra hagyott bennünket, de a húga ott maradt, fogta a beteg kezét. Érdekes nő volt. Alacsonyabb és erősebb a megszokottnál, a bőre gyönyörű, olajbarna, a szeme olaszosan nagy és sötét, a hajkoronája csodálatosan fekete. Mellette még sápadtabbnak, még megviseltebbnek látszott társának fehér arca.
3: Nem akarok visszaélni a türelmükkel, mondta Phelps, és felült a heverőn. Mindjárt a közepén kezdem. Szerencsés és boldog ember voltam, éppen nősülni készültem, amikor ez a váratlan és végzetes balszerencse tönkretette az életemet. Mikor a nagybátyám a jelenlegi kormányban külügyminiszter lett, több titkos munkát rám bízott, és mivel mindig sikerrel oldottam meg a feladatot, jó véleménye volt tudásomról és tapintatomról. Körülbelül 2 héttel ezelőtt, pontosan május 23-án behívott a dolgozószobájába, megdicsért, hogy jól végeztem a munkámat, és elárulta, hogy újabb bizalmas feladatot oszt ki rám.
2: Ez itt, mondta egy szürke irattekercset vett elő az asztalból, az Anglia és Olaszország közötti titkos szerződés eredeti példánya.
3: A sajtó sajnos már megneszelt valamit a dologról. Nagyon fontos, hogy semmi további ne szivárogjon ki róla. A francia vagy az orosz nagykövetség óriási összeget fizetne, ha megtudhatnám, mi van ebben az iratban. Ha nem volna elengedhetetlenül szükséges, hogy lemásoljuk, ki sem adnám a kezemből. Van íróasztal a szobájában?
2: Van, uram.
3: Fogja a szerződést és zárja el. Kiadom az utasítást, hogy maga itt maradhat, mikor a többiek elmennek, és akkor nyugodtan másolhatja, nem fogják kilesni a titkot. Ha elkészült a munkával, zárja el az eredetit, a másolatot is, és holnap reggel személyesen adja át nekem. Fogtam az írást, mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek. Egy szobatársamnak, Charles Gorónak volt valami hátralékos munkája, magára hagytam, elmentem vacsorázni. Mire visszajöttem, már elment. Sietni akartam a munkámmal, tudtam, hogy Joseph, Mr. Harrison, akivel az előbb találkoztak, a városban van, és hogy a 11-es vonattal utazik haza Walkingba. Szerettem volna elérni azt a vonatot, ha lehetséges. Belenéztem a szerződésbe, és láttam, hogy a nagybátyám nem túlzott, mikor végzetesen fontosnak nyilvánította. Nem akarok a részletekről beszélni, de annyit elárulhatok, hogy Nagy-Britannia és a hármas szövetség kapcsolatait szabályozza, és csak haditengerészeti kérdésekről volt szó benne. A végén a szerződést megkötő magasrangú megbízottak aláírása. Végig futottam az egészet, aztán nekiültem a másolásnak. Hosszú irat volt, 26 cikkel francia nyelven. Iparkodtam, ahogy csak tudtam, de 9 órára csak 9 cikkkel készültem el. Láttam, hogy a vonatomat már nem érhetem el. Szédültem, üres volt a fejem, talán a vacsora, talán az egész napi munka miatt. Egy csésze kávé talán felébresztene. A lépcsőházban a portás fülkében egész éjszaka ül egy portás. Ő szokott kávét főzni a túlórázó hivatalnokoknak a borszesz lámpáján. Csöngettem neki. Meglepetésemre egy asszony jelent meg a szobámban, egy középkorú, durva arcú, kötényes asszony. Azt mondta, hogy a portás felesége, ő szokott takarítani. Megrendeltem a kávét. Még 2 cikket lemásoltam, de álmosabb voltam, mint valaha. Felkeltem sétálni a szobában, hogy megmozgassam a lábam. A kávénak se híre, se hamva. El sem tudtam képzelni, hogy miért nem hozzák még. Kinyitottam az ajtót, kimentem a folyosóra, hogy utána nézzek. A szobámnak nincs más kijárata, csak ez a rosszul világított keskeny folyosó. Lementem a lépcsőn, és az előcsarnokban láttam, hogy a portás alszik a fülkéje mélyén, forra víz a borszeszlángon, kifröccsen a fazékból a földre. Már nyújtottam a karom, hogy felrázzam a portást, aki rendületlenül aludt, de egyszerre csak megszólalt, a feje fölött a csengő, és ő felriadt. Mr. Phelps? Kérdezte csodálkozva. Lejöttem, hogy megnézem, mi van a kávémmal. Feltettem a vizet, de elaludtam, uram, mondta. Rám nézett, aztán fel a falra, a csengőre, és egyre döbbentebb képet vágott. De ha maga itt van, uram, kicsengetett? Kicsengetett? Kérdeztem. Milyen csengő ez? A maga szobájának a csengője, uram.
2: Jeges kéz szorított össze a szívemet.
3: Valaki van a szobámban is. A féltett írás az asztalon hever. Felrohantam a lépcsőn. Végig száguldottam a folyosón. A folyosó üres volt, Mr. Holmes, és üres volt a szoba is. Minden úgy volt, ahogy hagytam. De a gondjaimra bízott irat eltűnt az asztalról. A másolat ott volt, de az eredeti eltűnt. Holmes felegyenesedett ültében, a kezét dörzsölte. Láttam, hogy nagyon kedvére való a történet.
1: És mit csinált?
3: Kérdezte. Rögtön tudtam, hogy a tolvaj az oldalkapu felőli lépcsőn jött fel, ha a másikon jön, találkozunk.
1: Biztos benne, hogy nem rejtőzködhetett egész idő alatt a szobában, vagy a maga szavai szerint is a nagyon rosszul világított folyósó?
3: Képtelenség, még egy egér sem tudnod megbújni. Nincs mi mögé elrejtőzni.
1: Köszönöm, kérem folytassa?
3: Vortel sápat arcomról látta, hogy valami baj van. Feljött velem a lépcsőn. Mind a ketten kirohantunk a folyosóra, leszaladtunk a Charles Streetre vezető lépcsőn. Az oldalkapu csukva volt, de nem volt bezárva. Feltéptük, kiugrottunk az utcára. Világosan emlékszem, hogy a közeli templom órája 3-at ütött. 3:45 volt.
1: Ez fontos,
2: mondta Holmes, és felírta a kézelőjére.
3: Karom sötét volt az éjszaka, meleg eső szemetelt. Egy lelket sem láttunk a Charles Street-en, de a sarkon, a Whitehall-on nagy volt a forgalom. Ahogy voltunk, alap sapka nélkül kiszaladtunk a sarokra. A túlsó sarkon állt egy rendőr. Betörés, lihegtem. Egy nagyértékű iratot loptak el a külügyminisztériumból. Nem látott valakit erre?
4: 15 óta vagyok itt, uram, mondta rendőr. Azóta egy valaki járt erre, egy kockás kendőbe burkolózó magas idős asszony.
3: Az az én feleségem, mondta portás. Más nem járt erre?
4: Más nem.
3: Akkor a másik úton ment a tolvaj, kiabálta a portás, és megrángatta a kabátom ujját. Nem tetszett nekem a dolog, és gyanakodni kezdtem, hogy mindenáron el akar távolítani innen. Merre ment az az asszony? Kérdeztem.
4: Nem tudom, uram, láttam, hogy erre jön, de nem volt okom rá, hogy szemmel tartsam, sietett.
3: Mennyi ideje látta?
4: Néhány perce.
3: 5 percen belül?
4: Nem lehetett több, mint 5 perce.
3: Csak az idejét vesztegeti, uram, pedig minden perc számít,
4: kiabált a portás.
3: Szavamra mondom, hogy a feleségemnek semmi köze az egészhez. Jöjjön az utca másik végére, ha nem jön, megyek egyedül.
2: És már futott volna az ellenkező irányba. Utána kaptam, elcsíptem a kabátját.
3: Hol lakik? Kérdeztem. Mixtonban, Ivy Street 16, felelte. Higgyel, hamis nyomot követ, Mr. Phelps. Jöjjön az utca másik végére, hát ha megtudunk valamit. Nem tehettem egyebet, megfogadtam a tanácsát. A rendőr is velünk tartott, itt is nagyon forgalmas volt az utca, sok ember járt kelt erre, de mindenki sietett, hogy behúzódjon valahova az eső elől. Senki sem elcsorgott az utcán, senki sem tudott felvilágosítással szolgálni. Visszamentünk a minisztériumba, átkutattuk a lépcsőházat és a folyosót, de hiába. A szobába vezető folyosót vajszínű linoleum borítja, nagyon jól látszanak rajta a lábnyomok. Gondosan megvizsgáltuk, de nem láttunk rajta idegen nyomot. A csengő zsinór éppen az asztalon fölött lóg. Aki csengetett, annak oda kellett jönnie az asztalomhoz, és miért csenget az ilyen bűnöző? Megoldhatatlan rejtély.
1: Az eset valóban szokatlan, és ezek után mit tett? Körülnézett a szobában, gondolom, hogy nem fedezi-e fel a betolakodó nyomait, szivar véget, ott felejtett kesztyűt, hajtűt, valami apróság?
3: Ne, semmit sem találtam.
1: Nem érzett valamilyen szagot?
3: Nem is gondoltam rá.
1: Pedig a dohányszaga nagy segítség lehet?
3: Nem dohányzom, éppen ezért gondolom megéreztem volna a dohányszagon a szobában. Semmi sem volt, ami útba igazítható volna. Ekkora már a Scotland Yard megtudta a dolgot, és egy nyomozó, Mr. Forbes meg is jelent, és nagy buzgalommal látott munkához. Elgondolhatja, mit éreztek az otthoniak, amikor látták, milyen állapotban vagyok. Szegény Annie-nek és anyámnak majd meghasadt a szíve. Nyilvánvaló volt, hogy elég sokáig fogok betegeskedni, éppen ezért szegény Joseph-et kitették ebből a szép szobából, ezt rendezték be nekem betegszobának. 9 hétig feküdtem itt eszméletben, vagy az ideglásztól tébolyodottan. Miss Harrison egész áldott nap velem volt, éjszaka pedig egy ápolónő viselte a gondomat, mert örjöngésemben mindenre képes voltam, lassan kezdett tisztulni az agyam. De csak az utolsó 3 napban tért vissza az emlékező tehetségem. Ha a maga sem tud segíteni rajtam, elveszítem az állásom is, a becsületem is.
2: A beteget kifárasztotta a hosszú szónoklat. Visszahanyatlott a párnáira. A gondviselője egy pohárka erősítő orvosságot adott neki. Holmes szótlanul ült, a fejét hátravetette, szemét lehúnyta. Más talán azt hihette, hogy nem is figyel. De én tudtam, hogy ez a legteljesebb összpontosítás jele.
1: A beszámolója olyan alapos volt, hogy csak egy-két kiegészítő kérdést kell feltennem. Egy dolog minden esetre nagyon fontos. Említette-e bárkinek is, hogy milyen munkát kell elvégeznie?
3: Senkinek.
1: Mondjuk Miss Harrisonnak?
3: Nem is voltam itthon a megbízatás és a munka megkezdése közötti időben.
1: És egyetlen ismerőse sem kereste fel véletlenül?
3: Egyetlen is.
1: Tudták az ismerősei, hogyan juthatnak be magához a minisztériumba?
3: Tudták, én magam mutattam meg nekik.
1: De ha nem szólt nekik a dologról, úgyis hiába való az érdeklődésem.
3: Nem szóltam senkinek.
1: Mit tud a portásról?
3: Semmit, csak azt, hogy kiszolgált katona.
1: Melyik ezredben szolgált?
3: Ezt véletlenül tudom, a Coldstream gárda ezredben.
1: Köszönöm.
3: Maga szerint, Mr. Holmes, van reményre, hogy megoldódik ez a rejtély?
2: Kérdezte Miss Harrison egy kicsit talán éles hangon.
1: Ó, a rejtély, nem tagadhatom, az eset nagyon homályos és bonyolult, de megígérhetem, hogy megvizsgálom az ügyet, és tudatni fogom, ha valami figyelemre méltóra bukkanok.
3: Van valamilyen nyoma, amin elindulhat?
1: 7 nyomot is találtam az elbeszélésben, de még nem nyilatkozhatom róluk, meg kell vizsgálnom őket.
3: Gyanúsít valakit?
1: Magamat gyanúsítom.
3: Tessék?
1: Hogy túl gyorsan vonom le a következtetéseimet.
3: Menjen vissza Londonba és vizsgálja meg a nyomokat.
1: Kitűnő tanács, Miss Harrison.
2: Mondta Holmes, és már is indult.
1: Azt hiszem, Watson, nem is tehetnénk okosabbat. Ne tápláljon indokolatlan reményeket, Mr. Phelps. Nagyon szövevényes ez az ügy.
3: Izgatottan várom vissza magukat, mondta a diplomata.
1: Holnap is ezzel a vonattal fogok érkezni, sajnos valószínűleg kedvező hírek nélkül.
3: Isten áldjam meg, hogy eljön, mondta betegünk. Valósággal újjászülettem, mert tudom, hogy mégis történik valami.
1: Szegény fiú, és nem tudom, ki tudjuk-e cibálni belőle. Mi a véleménye Miss Harrisonról?
2: Határozott.
1: Igen, de igazán derék teremtés, ha nem tévedek. Egy Northumberland vidéki vasiparos gyereke ő is, a bátyja is. Phelps télen járt arra, akkor jegyezte el, és most a lány lement hozzájuk, hogy megismerkedjen Phelps szüleivel. A bátyja elkísérte. Mikor a baj megtörtént, a lány Wokingban maradt, hogy ápolhassa a szerelmesét, és ez a Joseph éppen elég jól érzi magát ahhoz, hogy ő is megüljön egy kicsit. Láthatja, hogy már is nyomoztam utánuk a magam szakállára.
3: Azt mondta, hogy vannak nyomok, amiken elindulhat.
1: Több nyom is van, de csak további vizsgálatokkal dönthetjük el, melyik mit ér. Legnehezebb a cél és értelem nélküli büntetteket kideríteni. Ennek a büntetnek célja és értelme van. Ki húzhat hasznot belőle? A francia nagykövet? Az orosz nagykövet? Aztán azok, akik el akarják adni nekik a zsákmányukat? És végül Lord Holdhurst?
4: Lord Holdhurst?
1: Elképzelhető olyan helyzet, hogy egy államférfi örül, ha egy ilyen okmány véletlenül megsemmisül.
4: De nem az olyan becsületes államférfi, mint Lord Holdhurst.
2: Másnap reggel találkoztunk és lementünk Wokingba. Ügyfelünkre most is tegnapi áldozatos ápolónője vigyázott, és a beteg sokkal jobban volt. Föl is állt a heverőről, méghozzá könnyedén, mikor beléptünk. Izgatottan üdvözölt bennünket, és megkérdezte, van valami újság?
1: Sajnos, ahogy számítottam rá. Nem hoztam semmi kedvező hírt.
2: Mondta Holmes.
1: Beszéltem Forbes-szal. Felkerestem a nagybátyját. Elindítottam a nyomozást néhány szálon. Talán mehetünk vele valamire.
2: De azért nem adta föl a reményt.
1: Szó sincs róla.
2: Áldja meg az Isten ezekért a szavakért, mondta Miss Harris.
1: Ha van bennünk türelem, ha van bennünk lelki erő, ki fog derülni az igazság.
3: Akkor mi több újságot mondhatunk magának, mint maga nekünk,
2: mondta Phelps, és visszaült a heverőre.
1: Reméltem, hogy történik valami.
3: Volt egy kis kalandunk az éjszaka, és könnyen baj lehetett volna belőle, mondta Phelps elkomoruló arccal, és mint a félelem villant volna meg a szemében.
2: Tegnap volt az első nap, hogy éjszaka nem volt mellettem ápolónő.
3: Sokkal jobban éreztem magam, úgy gondoltam, hogy megleszek nélküle. De azért égett egy kis lámpa a szobámban, két óra tájban. Felületes alvásomból valami kis zaj felébresztett. Olyasféle zaj volt, mintha egér rágná az ablakdeszkát. Figyeltem a hangot, és azt hittem, hogy valóban ez az oka. De egyszerre csak hangosabb lett, és éles, fémes kattanást hallottam az ablak felől. Csodálkozva ültem fel. Semmi kétségem sem volt, hogy mi okozta a zajt. A halk zörgést az, hogy valaki egy szerszámot dugott be az ablaktáblák közé, a hangos csattanást pedig az, hogy a zár nyelvét visszanyomta. Körülbelül 10 percig nem történt semmi, mintha arra várt volna a betolakodó, hogy felébredek-e a zajra. Aztán gyenge nyikorgást hallottam, mert valaki óvatosan felhúzta az ablakot. Az idegeim már nem a régiek, nem bírtam tovább. Kiugrottam az ágyból. Feltéptem a fa ablaktáblát. Egy ember kuporgott az ablakban. Nem nagyon nézhettem meg, mert egy szempillantás alatt eltűnt. Valami köpenybe burkolozott, még a fél arcát is eltakarta. Csak egy dolgot láttam tisztán. Azt, hogy fegyver van a kezében. Hosszú késnek néztem. Megvillant a kezében, amikor sarkon fordult, és futásnak eredt.
1: Nagyon érdekes.
2: Holmes.
1: És mit csinált utána?
3: Ha erősebb volnék, kiugrottam volna az ablakon, hogy üldözőbe vegyem. Így csak a csengő zsinórját cibáltam, meg felvertem a házat. Nem valami gyorsan, mert a csengő a konyhában szól, a cselédség pedig odafenn alszik. Kiabáltam is. Joseph meghallotta, lejött és szólt a többieknek. Joseph és a lovász. Találtak is néhány lábnyomot az ablak alatt, de az idő mostanában olyan száraz volt, hogy nem követhették a nyomokat a fűben. De az út felőli fakerítésen azt mondják, van valami sérülés, valaki átmászhatott rajta, az egyik léc le is tört. Nem szóltam semmit a helybeli rendőrségnek, mert először is a maga véleményét akartam hallani.
2: Phelps elbeszélése elképesztő hatással volt Holmesra.
3: Barátom felpattant a székéből, és felalá szaladgált a szobában, nem tudott parancsolni az idegeinek. A baj ritkán jár egyedül, mondta Phelps mosolyogva, bár látni lehetett rajta, hogy az éjszakai kaland nagyon megviselte.
1: Magának jól kijutott mindenből,
2: mondta Holmes.
1: Körül tudná járni a házat velem?
3: Talán jót tenne egy kis napfény. Joseph is elkísér minket. Én is, mondta Miss Harrison.
1: Sajnos nem lehet.
2: A Holmes és a fejét rázta.
1: Kérem, hogy maradjon itt, ne mozduljon a székéből.
2: Miss Harrison elégedetlen arccal ült le. A bátyja velünk tartott, 4-esben indultunk útnak. Átmentünk a fiatal diplomata ablaka előtti gyepre. Valóban láttunk kis lábnyomokat a virágágyban, de reménytelenül elmosódottak és kuszák voltak. Holmes egy pillanatra legugolt a nyomok mellé, de aztán megunta a vállát és felállt.
1: Ebből nem sokat olvashatunk ki. Járjuk körül a házat, gondolkozzunk, miért éppen ezt az ablakot választotta a betörő. Azt hinni az ember, hogy a fogadószoba és az ebédlő nagy ablakait ígéretesebb kiindulási pontnak tartja.
3: De oda az útról jobban be lehet látni, mondta Joseph Harris.
1: Igen, persze, de ezzel az ajtóval is kísérletezhetett volna. Milyen ajtó ez?
3: Oldalbejárat a személyzetnek és a szállítóknak. Éjszakára természetesen be van zárva.
1: Próbáltak-e máskor is betörni a házba?
3: Soha, mondta Phelps.
1: Sok ezüstneműjük van, vagy bármi, amire különösebben fájni szokott a betörők foga?
3: Semmi komoly érték.
2: Holmes zsebre vágta a kezét, hozzá nem is illő, nem törődömséggel járta körül a házat, odaszólt Joseph Harrisonnak.
1: Hallom, hogy egy helyen a kerítést is megrongálta a betörő. Mutassa meg, kérem, hol?
2: Harrison a kerítéshez vezetett bennünket. Az egyik lécből valóban letörtek egy darabot. Egy szilánk még ott fityegett a törés helyén. Holmes leszakította, és gondosan szemügyre vette.
1: Gondolja, hogy ezt tegnap este törték le? A törés elég réginek látszik.
2: Lehet, hogy igaza van.
1: És semmi jele, hogy a túloldalon leugrott valaki. Ezzel nem megyünk sokra. Térjünk vissza a hálószobába, és beszéljük meg a dolgot. Miss Harrison, kérem, ne mozduljon el ma erről a helyről. Történjen bármi, ne hagyja el ezt a helyet. Életbevágóan fontos.
2: Megteszem, ha akarja, Mr. Holmes, mondta a lány meglepődve.
1: És ha lefekszik, zárja be ennek a szobának az ajtaját kívülről, és vigye el a kulcsot. Ígérje meg, hogy megteszi.
2: És mi lesz Percyvel?
1: Velünk jön Londonba.
2: És én maradjak itt?
1: Az ő kedvéért. Neki segít vele. Gyorsan ígérje meg.
2: A lány bólintott. Mit tegyünk, Mr. Holmes? Kérdezte Percy Phelps.
1: Utána járunk ennek a dolognak is, de ne feledkezzünk meg a fontosabbikról. Nagy segítséget jelentene számomra, ha velünk jönne Londonba.
2: Most mindjárt?
1: Amennyi idő alatt el tud készülni, mondjuk egy óra múlva.
2: Elég erősnek érzem magam, csak ugyan segíthetek vele valamit?
1: Nagyon sokat.
2: Azt akarja, hogy Londonban töltsem az éjszakát?
1: Éppen erre szerettem volna kérni.
2: Minden úgy történt, ahogy Holmes elrendezte. De Holmes még egy meglepetést tartogatott nekünk, mert amikor az állomásra értünk, felültetett minket egy vonatra, és nyugodt hangon azt mondta, hogy neki esze ágában sincs eljönni Walkingból.
1: Egy-két dolognak utána szeretnék nézni, mielőtt elmegyek innen.
2: Mondta.
1: A maga távolléte, Mr. Phelps, meg fogja könnyíteni a munkámat. Nagyon hálás lennék, Watson, ha Londonba érve nyomban a Baker Streetre vinni a barátunkat. Maradjon vele, míg haza nem érek. Reggeli idejére én is hazaérek, mert van egy vonat, amelyik reggel 8-kor van a Waterloo pályaudvaron.
2: És mi lesz a londoni nyomozással? Kérdezte Phelps panaszosan.
1: Arra holnap is ráérünk. Azt hiszem, hasznosabb munkát végezhetek most itt.
2: Mondja meg a többieknek a Biarbréban, hogy holnap este remélhetőleg hazatérek, mondta Phelps, mikor a vonat megindult.
1: Nem hiszem, hogy eljutok oda.
2: Mondta Holmes. Nem sokkal reggel 8 óra után egy kocsi állt meg a ház előtt, és barátom kászálódott ki belőle. Láttam az ablakból, hogy a bal keze be van kötve, és hogy az arca nagyon komor és sápadt. Kudarcot vallott, kiáltotta Phelps. El kellett ismernem, hogy igaznak látszik, amit mond. A megoldást valószínűleg itt kell keresnünk Londonban. Tettem hozzá Phelps nagyot nyögött. Nem tudom, mi lesz, mondta. Mennyi mindent vártam a visszatértétől, de a keze nem volt bekötve tegnap. Mi történhetett vele? Megsebesült Holmes, kérdezte, amikor belépett.
1: Csak egy karcolás.
2: Mondta, és üdvözlésül biccentett.
1: Azt is sem magam ügyetlenségének köszönhetem. A maga ügye, Mr. Phelps, az egyik legnehezebb eset, amivel valaha foglalkoztam.
2: Féltem is tőle, hogy még maga sem tudja megoldani.
1: Rendkívül érdekes tapasztalatokat szereztem.
2: A kötés izgalmas kalandokat sejtett, mondtam. Nem árulná el, mi történt?
1: Reggeli után, kedves Watson, 30 mérföldön keresztül kitűnő szörnyi levegőt szívtam. Ne felejts el!
2: Az asztal már meg volt terítve, és éppen amikor csengetni akartam, megjelent Mrs. Hudson, behozta a kávét és a teát, néhány perc múlva pedig a letakart ételeket is. Letelepettünk az asztal mellé. Holmes farkas étvágyjal, én kíváncsian, Phelps pedig kétségbe esve.
1: Mrs. Hudson, felnőtt a pillanat nagyságához,
2: mondta Holmes, mikor a körös csirkéről levette a fedőt.
1: Nem valami változatos a konyhája, de annyit ő is ért a reggelihez, mint a többi skótasszony. Maga mit kapott, Watson?
2: Csonkát tojással.
1: És maga mit kér, Mr. Phelps? Körishúst, tojást, vagy inkább megnézi, és úgy választ valamit?
3: Köszönöm, én semmit sem kérek, mondta Phelps.
1: Ugyan, ugyan, nézze csak meg, mit rejteget a maga előtt levő tál.
3: Köszönöm, de inkább nem ennék.
1: De arra csak megkérhetem, hogy kínáljon meg engem,
3: mondta Holmes ravaszul hunyorítva.
2: Phelps levette a tálról a fedőt, felkiáltott, az arca olyan fehér volt, mint a tál az asztalon.
3: A tál közepén egy kékes szürke összesodort irat tekercs hevert.
2: Phelps felkapta, nézte, forgatta, aztán végig táncolt vele a szobán, a szívére szorította, örömében rikkantgatott, utána egy karosszékbe zuhant, annyira kimerült a nagy lelkentezésben, hogy konyakot kellett a szájába töltenünk, nehogy elájuljon.
1: Jól van,
2: nyugtatgatta Holmes, megveregette a vállát.
1: Nem volt szép tőlem, hogy így ajtóstúl törtem a házába, de Watson a megmondhatója, hogy sohasem tudtam ellenállni az ilyen szimpadias jelenetek csábításának.
2: Phelps megragadta a kezét, még meg is csókolta. Az Isten áldja meg magát, kiabálta. Megmentette a becsületemet.
1: Már az én becsületem is kockán forgott,
2: mondta Holmes.
1: Legalább annyira gyűlölök eredménytelenül nyomozni, mint létfontosságú szerződéseket elveszíteni.
2: Phelps a belső zsebébe gyömöszölte az értékes iratot. Nem akarom jól megérdemelt reggeliében megzavarni, de alig várom, hogy megtudjam, hol találta meg, és hogyan szerezte meg a szerződést. Sherlock Holmes megitta a kávéját, nekilátott a tojásos sonkának, aztán felállt, rágyújtott a pipájára, és leült a karos székébe.
1: Először azt mondom el, mit tettem, aztán azt, hogy miért.
2: Kezdte.
1: Elbúcsúztunk az állomáson, aztán a szép szörélyi vidéken sétáltam egyet. Eljutottam egy csinos kis faluba, Ripleybe. Meguzsonáztam a kocsmában, előrelátóan megtöltöttem a palackomat, és zsebre tettem néhány szendvicset. Estig maradtam Ripleyben, aztán megindultam megint Woking felé. És nem sokkal napnyugta után ott voltam a Biarbré villa előtt. Vártam, míg elnéptelenedik az út, bár azt hiszem, hogy különösebben sohasem forgalmas, és átmásztam a kerítésen be a parkba.
2: Nem volt nyitva a kapu? Kérdezte Phelps.
1: De igen, csak hogy nekem furcsa szokásaim vannak. Azt a helyet választottam ki a bemászásra, ahol a három fenyő van, mert ott a legkönnyebb bejutni, és oda a legnehezebb ellátni a házból. Megbújtam a bokrok közt, egyiktől a másikhoz kúsztam, ez mentsen a drágom térdének szégyelni való állapotát, míg csak el nem értem a maga beteg szobájának ablaka alatti rododendron bokrokat. Lekuporodtam és vártam. A maga szobájában nem volt becsukva a fa ablaktábla. Láttam, hogy Miss Harrison az asztalnál ül és olvas. 10:45 becsukta a könyvét, bezárta az ablakot és elment. Hallottam, hogy becsukja az ajtót, és biztos voltam benne, hogy megfordítja a kulcsot a zárban.
2: A kulcsot a zárban? Visszhangozta Phelps.
1: Igen. Én kértem meg Miss Harrisont, hogy zárja be kívülről az ajtót, és vigye magával a kulcsot, ha lefekszik. Mindent úgy is tett, ahogy mondtam, és ha ő nem segít nekünk, alig ha volna most az irat a maga zsebében. Miss Harrison elment tehát, a lámpák kialudtak, és én a rododendron bokorban kuporogtam. Szép éjszaka volt, de azért csak fárasztó a virrasztás. Igaz, van benne valami olyasféle izgalom, amit a vadász érez a vízmosás mellett nagy vadra várva. De nagyon sokáig tartott. Egy toronyúra Wokingban minden negyed órát jelzett, bár néha már-már azt hittem, hogy megállt. Végre 2 óra tájt hallottam, hogy egy reteszt félrehúznak, és kulcs fordul a zárban. A személyzeti ajtó kinyílt, és egy pillanat múlva Mr. Joseph Harrison jelent meg a holdfényes éjszakában.
2: Joseph! Kiáltotta Phelps.
1: Kalap nem volt rajta, fekete köpeny terített a vállára, hogy egy szempillantás alatt el tudja takarni az arcát, ha baj van. Lábujjhegyen végigment a fal tövében, egy hosszú pengéjű kés dugott be az ablaktáblák közé, és hátra nyomta a zár nyelvét. Feltolta az ablakot, aztán a fa ablaktáblák közé dugta a kést, Felütötte a csappantyút és benyitott. Búvó helyemről tisztán láttam a szobát és Joseph minden mozdulatát. Meggyújtotta a kandalló párkányon levő két gyertyát, és felhajtotta az ajtó közelében a szőnyeget. Lehajolt, kiemelt egy kockát a padlóból, amilyet a szerelők szoktak szabadon hagyni, hogy a gázvezeték csatlakozásaihoz hozzáférhessenek. Ez a kocka például a konyhába levezető elágazás csatlakozását borította. Ebből a rejtek helyből húzta ki az irattekercset, visszatette a padló kiemelhető darabját, megigazította a szőnyeget, eloltotta a gyertyákat, és egyenesen a karomba sétált, mert már lestem az ablak alatt. Elszántabb volt, mint hittem volna. Kétszer is földhöz kellett teremtenem Joseph Urfit, hogy elismerje a vereségét, és még így is megvágta a kezemet a késével. Gyilkos szemmel nézett rám, valóban csak egy szemmel, mert a másikra már nem látott a küzdelem végére, de aztán hajlott az okos szóra, és szépen átadta a papírokat. Futni hagytam, de ma reggel mindent megtáviratoztam Forbesnak. Ha gyorsan cselekszik, és el tudja csípni a jó madarat, rendben van. De ha a kalitka üres lesz, és én erre számítok, mire megérkezik, a kormány csak örülni fog neki. Gondolom, sem Lord Holdhurst, sem pedig Mr. Percy Phelps nem ragaszkodik hozzá, hogy az ügy akárcsak a rendőrbíróság elé kerüljön.
5: Édes Istenem, mondta ügyfelünk. 10 hétig gyötrődtem, és nem tudtam, hogy a papírok ott vannak a szobában.
1: Pedig ott voltak.
5: És a Joseph. A Joseph tolvaj. Sőt, még rosszabb.
1: Az ember nem is nézné ki Josephből, hogy ilyen veszélyes és bonyolult jellem. Ma hajnalban megtudtam tőle, hogy sok pénzt vesztett tőzsdejátékon, és hogy mindenre képes, ha segíteni tud vele saját magán. Végtelenül önző ember, sem a húgának, a boldogsága, sem a maga becsülete nem volt fontos számára. Annyira megörült ennek az alkalomnak.
5: Percy Phelps hátradőlt a székében. Egészen elszítültem attól, amit mondott. Forog velem a világ. Milyen vak voltam.
1: Az események láncolata, már amennyire össze tudtam állítani, a következő. Joseph Harrison a Charles Street felől ment be a minisztériumba. Ismerte a járást, egyenesen a maga szobájába ment. Éppen akkor, amikor maga elhagyta a szobát, látta, hogy a szoba üres, csengetett, de aztán észrevette az asztalon lévő szerződést. Egyetlen szempillantással felmérte, hogy a vakszerencse egy nagy fontosságú titkos iratot vetett eléje. Gyorsan zsebre dugta, és eltűnt. Emlékezzék csak, eltelt 1-2 perc, mire az álmos portásnak eszébe jutott, hogy felhívja a figyelmét a csengőre. Ez alatt az idő alatt a tolvaj eltűnt. Az első vonattal Wokingba utazott. Alaposan szemügyre vette a zsákmányát, látta, hogy kincset ér, elrejtette a lehető legbiztosabb helyre, és 1-2 nap múlva el akarta vinni a francia nagykövetségre, bárhova, ahol sok pénzt kaphatott volna érte. De maga váratlanul megjelent. Egy szempillantás alatt kitették a szűrét a szobájából, és attól a másodperctől fogva legalább 2 mindig ott voltak a szobában.
5: Ugye nem volt Josephnak semmiféle gyilkos szándéka, kérdezte Phelps. Csak szerszámnak használta a kést.
1: Lehet,
5: mondta Holmes, és megvonta a vállát.
1: De én a magam részéről egyetlen pillanatra sem bíznék meg Joseph Harrison úr szívjóságában.

0: 90.3 tilos rádió. Nem hallom magam. A kontúrt halljátok. Mi is csatlakoztunk a tematikus sajtószabadság naphoz. Adástelefonunk 215-37-73, és a mai kontúrban Vagyimmal egészültünk ki. Szevasz!
1: Sziasztok!
0: És az oroszországi helyzetről fogunk beszélgetni, egészen pontosan a putyini média modellről, az ellenzéki sajtó felszámolásáról. Vendégünk pedig a stúdióban Juhász Attila, aki a Political Capitalnak az elemzője, illetve telefonon velünk van dr. Rácz András kutató, aki a Pázmány Péter Egyetemnek az adjunktusa. Hallasz minket, András?
1: Már nem.
2: Ahó.
0: Na jó, akkor addig, amíg Andrást behozzuk.
2: Most?
0: Halló?
1: Halló, halló.
0: Sajnos csak nagyon.
1: Itt van, hall.
0: És nagyon bezúgunk. Oké, most hallasz minket?
3: Tiszta és érthető vétel.
1: Oh, nagyon jó.
0: Fantasztikus, köszönjük. Arra gondoltam, hogy az adás első felében úgy fogunk beszélgetni, hogy sajnos nem tudtok majd betelefonálni hallgatók, de hogy utána majd elköszönünk Andrástól, és akkor utána majd mindenki elmondhatja, hogy mit gondol a putyini rendszerről. És hogy először indítsunk azzal, hogy András, szerinted, illetve a hallgatók, nem tudom, hogy mennyire vannak ezzel képben, de hogy én nagyon örülnék neki, hogy egy kicsit arról beszélgetnénk, hogy milyen volt a média helyzet, mennyire volt egyáltalán szabad a sajt Putyin előtt, illetve mi lett Putyin alatt, és Putyin hogyan számolta fel, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, a sajtószabadságot Oroszországban.
3: Köszönöm szépen, nagyon szép és egyszerű kérdés, ez nagyjából 9 darab kérdésnek felel meg egy időben. A történet körülbelül a gorbacsovi időszaktól, tehát a késői szovjet évektől indul, amikor ugye a gorbacsovi reformok, glasnost és perestroika egyében egy picikét enyhült a szovjet sajtó fölötti totális kontroll. Tehát akkor kezd tulajdonképpen kinyílni a szovjet nyilvánosság, akkor kezdenek alternatív vélemények megjelenni. Ez nagyon fokozatos, egy nagyon óvatos folyamat, de így is forradalmi változás, mondjuk a brezsnyevi vagy pláne a hruscsovi-sztálini időszak szovjet médiájához képest. Na, 91 végén összeomlik a szovjet birodalom, és a 90-es évek Oroszországában hihetetlen gyorsan jön létre egy nagyon-nagyon sokszínű, nagyon modern, nagyon élénk, nagyon dinamikus média környezet. Számtalan országos és helyi jelentőségi tévéadó, újság, egymással versengő csatornák, nyilván erős oligarchikus befolyás alatt, de ezzel együtt is az orosz média igazi fénykor az a 90-es évek. Zseniális újságírók bukkannak föl, egészen kiváló műsorok, ténylegesen olyan tévéműsorok, amik 10 milliós nézettségeket generálnak. Egy fantasztikus időszak. Most a probléma az, hogy a politikai kiszámíthatatlansággal együtt a média is egyre, a szabad média, vagy a szovjet időszakhoz képest szabad média is, ugye oligarchák befolyása alá kerül, és innentől oligarchikus érdekek szolgálója lesz. Ráadásul, ahogy ezeknek az oligarcháknak esetleg megromlik a viszonya a hatalommal, Jelcin elnökkel, a kormányzattal, úgy némelyik média csatorna, kormányzat, illetve az elnök személyes kritikusává is válik. A kíméletlen médiakritika, tényleg is rendkívül szabad sajtóról beszélünk, fantasztikus tényfeltáró újságírókkal, nagyon sokat árt Jelcin népszerűségének. 96-ban tulajdonképpen csak úgy tudja megnyerni az elnökválasztást, hogy minden vele szemben kritikus média mégiscsak elkezdi őt támogatni, egyszerűen azért, mert az alternatív az egy kommunista győzelem lett volna, na ezt léket nem akarta senki. Viszont Jelcin ugye 2000 végén, tehát 99 végén ugye egészségi okból lemond, az utódja Vladimir Putyin, és Putyin nagyon pontosan felméri, hogy a szabad, független, a hatalommal szemben kritikusnak képes lenni, vagy kritikára képes média milyen hihetetlen veszélyt jelent. És párhuzamosan azzal, ahogy a 2000-es évek legelején Putyin elkezdi letörni az oligarchák uralmát, elkezdi kontroll alá hajtani az addig független vagy a kormánnyal kritikus üzleti birodalmakat, ugyanezt történik a meghatározó televíziós csatornákkal és újságokkal is. Van, ahol a tulajdont veszik át a Putyinhoz közeli oligarchák, vannak szerkesztőségek, amiket egyszerűen bezáratnak, és hát történnek rendkívül sötét, ténylegesen borzasztó dolgok is, tehát megölnek újságírókat nyilvánvalóan politikai jogból. Tehát egy nagyon sok fronton zajló párhuzamos támadás indul a szabad média ellen. Ez aztán elég gyorsan azt eredményezi, hogy mostanra a jelenlegi Oroszországban az országos média televízió, rádió és országos újságok lényegében teljes kormányzati kontroll, illetve befolyás alatt vannak. Regionális kivételek vannak, illetőleg az internet a kivétel, az internet egyes részei. Tehát nem igaz az, hogy teljes, totális szovjet mintájú kontroll lenne a jelenlegi orosz média felett. Tehát vannak továbbra is független elsősorban internetes portálok, de a média környezet dominánsan állami irányítás, illetve befolyás alatt van. Különösen igaz ez az országos televízió csatornákra, és ugye tudjuk, hogy az orosz lakosság döntően még mindig a televízióból tájékozódik, tehát a televízió fölötti totálishoz közeli állami uralom egy nagyon hatékony befolyásolási eszköz. Röviden körülbelül így lehetne összefoglalni.
1: Na, utolsó mondat talán együtt most már akkor három ponton is vitatkoznék. Az egyik az az, hogy a 90-es éveket nyilván minden csak a médiára koncentrálva mondtál, hogy ez volt a fénykor, de szerintem nem érdemes úgy beállítani, mint hogyha a 90-es évek eközben, miközben a médiában az orosz médiában valóban egy fénykort élt, közben az orosz 90-es évek az a társadalom szétesésének és gazdasági krakjának a súlyos időszaka volt, évtizede volt. Tehát ahhoz, ha azt akarjuk megérteni, hogy Putyin hogy a túróba kerül hatalomra, akkor az szerintem érdemes ezt tisztázni, hogy a 90-es évekhez képest Putyin egy aranykort hoz Oroszországba gazdaságilag, a társadalom rendjét tekintve.
3: Ebben teljesen egyetlen.
1: Világos, szerintem ez fontos tisztázni azért is, mert egyrészt azért, hogy a későbbiek során lássuk, hogy Putyin honnan nyeri a hatalmát, innen, a nagy társadalmi elfogadottsága az onnan van, hogy a 90-esek évekhez képest ő felmutat valami rendet a káoszból, mindenféle dolgokat lehet mondani. A másik, amit akkor inkább nem is mondom, vitatkozunk, hanem csak így pontosítok, hogy beleszúrok, hogy valamennyire lássuk, hogy a magyar fül számára szerintem az érdekes lehet, hogy az orosz média piac az nem pártpolitikailag tagolt. Tehát nem úgy néz ki a dolog, mint mondjuk a magyar, hogy vannak a pártokhoz közeli napilapok, meg a pártokhoz valamilyen távolságot tartó tévécsatornák, és akkor erről szokás vitatkozni, beszélgetni, hogy akkor ki mennyire van a pártpolitikába beágyazódva, hanem hát ahogy mondta is, a gazdasági oligarchák, tehát az oligarchák kezében a gazdasági tulajdon az, ami a leginkább meghatározta az adott újságnak, vagy az adott tévének a megmondó embereit, a véleményét, a hangulatát. Ez szerintem azért egy fontos distinkció, mert hát azért, mert fontos. Ezt nem nagyon kéne magyaráznom. Tehát nem pártpolitikailag, hanem gazdaságilag tagolt ez a történet. És akkor a harmadik mondat az, hogy az újságírók elleni merényletek, meg a szankcionálások. Hát szerintem a 90-es években kicsit, hát most nem tudok pontos számot, de elég sok újságíró szintén ki lehet nyírva, csak nem kimondott politikai, hanem leginkább gazdasági okokból. Túlságosan ráléptek egy mafiózónak a lábára, egy helyi kis királynak a piszkos ügyeit, a korrupció elleni harcban egy újságíró leleplezett valamit, és aztán hirtelen valami baleset értem. Tehát ezek rendszeres dolgok. Tehát ezért a Putyin érában az, hogy meghaltak újságírók, azon nagyon nem tűnt fel, hogy itt most valami drasztikus váltás történik, mert szerintem az évek folyamán év per újságíró halál majd nagyon nem változott. Ami kegyetlen, tehát ez szörnyű, hogy így van, csak jó, lehet, hogy nem ért velem egyet.
3: Nem, hogy is mondjam, tehát a három mondatra, akkor tényleg három mondatban reagálnék. Az első pont, tehát, hogy mi adja Putyin népszerűségét, teljesen igaz, borzasztóan fontos kiegészítés. Azt is érdemes hozzátenni, hogy Putyin első és második elnöksége alatt az orosz gazdaság időnként évi 10%-os növekedést produkált. Tehát az átlag orosz Putyinnak köszönhetően jobban élt, mint korábban a történelem során bármikor. Ez egy hihetetlen erős népszerűséget adott, és részben ad is neki. Ami a második pontot, a média oligarchikus kötődését és ennek megfelelő struktúrálódását illeti, pontosan ez olyan szinten igaz, ez az oligarchikus befolyás, hogy a 90-es évek pártjai és ugyanígy meghatározó gazdasági csoportok köré szerveződtek. Tehát valóban nem a pártaffiliáció volt a meghatározó, hanem azok a gazdasági erőcsoportok, amelyek a pártok meg a média csatornák mögött is álltak. Az újságíró halálok az egy trükkös dolog. A 90-es években valóban elsősorban üzleti, illetőleg hát bűnügyi összefüggésekben haltak meg újságírók. Fokozati különbséget azt hiszem mégiscsak elsősorban a Politkovskaja gyilkosság jelent. Ugye nem annyira tájékozott nézőkedv, vagy hallgató kedvéért, ugye Anna Politkovskaja egy legendás és tulajdonképpen kérlelhetetlen tényfeltáró újságíró volt, aki nagyon sokat írt a csecsenföldi háborúk, az ottani orosz erők kegyetlenségeiről. 2006. október 7-én ölték meg, máig nem pontosan azonosított tettesek. A dátum azért jelentős, mert ez az október 7-e, ez Putyin születésnapja. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős szimbolikus üzenet volt arra, hogy hát lehet kritizálni a hatalmat, persze, csak akkor így jársz. Na most ilyesmi a 90-es években nem volt. Tehát én a Politkovskaja ügyet emiatt a rendkívül erős szimbolikus erő miatt, vagy érték miatt fordulópontnak tekintem. Később is ismétlődnek ilyenek, tehát ugye a talán legismertebb ellenzéki politikus Boris Nemcovot, ugye a Krím-félsziget visszacsatolásának, szóval annexiójának évfordulóján ölik meg. Az is egy rendkívül erős szimbólum, teljesen egyértelmű politikai motiváció. Ilyesmi a 90-es években nem volt, szerintem ez fokozati különbség. De kétségtelen, hogy a fő halálok újságírók körében továbbra is az üzleti körökkel való konfrontálódás.
0: Mivel nagyon rövid és feszesnek kell lennie a műsornak, ezért én most áttérnék egy picit más témára, tehát hogy mennyire létezik az ellenzéki sajtó ma Oroszországban, és hogy milyen más stratégiáik vannak. Tehát azt már említette, hogy az interneten keresztül még azért valamennyire felelhetőek, de hogy milyen, nem tudom, alternatív stratégiákat dolgoztak ki igazából, akár az oknyomozó újságírók, akár azok, akik még bármilyen szempontból, nem tudom, szembeszállnak a hatalommal.
3: Ellenzéki sajtó

0: hogy is mondjam, ellenmotiváció arra, hogy valaki az igazán keményen tényfeltáró újságírjon. Vannak ilyenek, az ellenzéki pártokhoz is kötődnek ilyenek, most a választásokon látszottak is, hogy ezek elsősorban helyi szinten ezek a tényfeltáró riportok, ezek tudnak hatni egy-egy helyi választás kimenetelére, de országos botrányok már sokkal ritkábban keletkeznek, mint megint csak a 90-es évekkel összevetjük. Vannak ilyenek részben egyébként azért, mert a tényfeltáró újságírásnak egy igen sajátos műfaja az, amikor az egyik hatalmi csoport talál meg és tereget ki valamit a másik hatalmi csoport ügyeiről. Ugye a központi hatalom az nem homogén. Tehát Oroszország nem egy ilyen, az orosz hatalom nem egy ilyen monolit valami, hanem egymással együttműködő, vitatkozó, küzdő, befolyásért harcoló erőcsoportoknak itt folyamatosan változó dinamikus halmaza. Na most ilyen keretben zajlik leginkább az országos jelentőséget kapott tényfeltáró újságírás, plusz néhány elkötelezett ellenzéki vezetők körül, de mondom továbbra is azt gondolom, hogy a 90-es évek volt a műfaj fénykora.
1: Igen, azon gondolkozom, hogy ugye a 90-es években volt ez a nagyszerű műfaj, amit tehát úgy csúfoltak, hogy kompromat, ami arra vonatkozik, ilyen kompromitáló anyagokat szivárogtattak ki egymásról a politikai, gazdasági ellenfelek. És ezt hát tényfeltáró újságírókon keresztül, vagy azoknak eljutatva a dokumentumokat, akik aztán abból dolgozva megírták a cikkeket. Ez elég erősen devalválta ezt a történetet, hogy ha egy politikusról kiderült valami gusztustalan, akkor annak milyen következménye lesznek, mert hogy minden nap kiderült valami, és lehetett tudni, hogy ez a politikai harcokban, a gazdasági harcokban ez egy bevett eszköz, hogy a másikat lejárassuk. Mindenkinek volt a füle mögött valami, mindenkiről lehetett gusztustalan dolgokat, vagy hát súlyos dolgokat közölni. Így aztán én úgy látom, hogy a 2000-es évekre el is fogyott ebből a műfajból az erő Oroszországban, vagy hogy túlságosan hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy hát, hogy most akkor valakiről kiderült ez meg az, és akkor mi van? Nem nagyon hozta őket lázba.
2: Hát nyilván gondolom a következmények nélküliség, nem? Hát tehát, hogy önmagában az, hogy ezek után semmi nem történik.
1: Igen, bár néha Oroszország ebből a szempontból egy fokkal kiszámíthatatlanabb, tehát néha történt. Aha. Néha leváltottak valakit. És akkor tényleg, és akkor mi van? Tehát jön a helyette egy másik. Tehát mintha a struktúra nem változik, hanem csak emberek cserélődnek ugyanabban a struktúrában. Tehát ez az, igen, a tényfeltáró újságíróknak, meg a korrupcióvadászoknak ez egy fontos anyag lehet, de hát ettől még érdektelen. Nem változik ettől semmi.
2: András, ezt te is így látod?
0: Igen, teljesen osztom ezt a pessimizmust. Hát a kompromat kapcsán, önmagában a kompromat egyébként egy szovjet időszakbeli találmány, és a 90-es években tényleg voltak olyan esetek, amikor történt valami. Nekem a kedvenc kompromatom az egy volt orosz főügyésznek a leváltása. Ugye Jurij Skuratov abba bukik bele, hogy miután elkezdi firtatni az elnöki család ügyeit, kikerül egy felvétel, amelyben a főügyész egy szaunában mulat két meglehetősen alulöltözött hölgyet. Na most ezt nem lehetett túlélni. Tehát ez a politikai karrierének végét jelentette. Ugye ez a felvétel lement az esti híradóban többször, hogy mindenki biztosan lássa. Tehát ilyen szintű kompromatokat is lehetett látni akkoriban. Most ilyen jellegű lejáratások ma már ilyen nagy sajnodban nem történnek, és belefásult az orosz társadalmi abba, hogy tényleg amit az előbb elhangzott, hogy na, akkor az egyik figura helyett jön egy másik, ami teljesen ugyanolyan, mi a különbség nem számít.
2: Akkor legyen valami aktuális. A mai nap adták azt hírül, hogy befagyasztották az Egyesült Királyságban a Russia Today-nek a számláit. Szerintetek ez miről szól? És akkor ezt Andrástól kérdezem.
0: A Russia Today-nek pontosabban már RT, tehát most már ezt a rövidre elnevezést használják, nem felhőtlen a viszonya az Egyesült Királyság médiahatóságával. Már egy évvel korábban is elmarasztalták őket. Ez a mostani felfüggesztés pedig nem azonnali hatályú, tehát nem arról van szó, hogy beszántották az RT-t, hanem a felfüggesztés egy része a novembertől, másik része decembertől lép majd hatályba, tehát lesz egy ilyen átmeneti fázis. Hogy ez arról szól, úgy tűnik, hogy a brit média szabályozás, a média hatóság kezdi felismerni azt a veszélyt, amit az RT által kifejtett. Ez nem igazán propaganda, nevezzük propagandának, de valójában inkább információs hadviselés jelent. Tehát az RT az nem csak klasszikus propagandával foglalkozik, ugye amikor egy

0: konkrét agendát promótálok, hanem megtévesztéssel, lejárattással, dezinformációval és számos más határterülettel is, lényegében kihasználva azt, hogy a szólásszabadság jegyében gyakorlatilag bármilyen fals blödséget, vagy konkrétan felforgató hatású, vagy lejárató hatású anyagokat is sugározhattak. A Nyugat-Európa és az Egyesült Államok kezd lassan rájönni ennek a veszélyeire. Ez a mostani brit lépés szerintem az orosz mostanra nagyjából a teljes nyugatot lefedő dezinformációs mechanizmusok elleni fellépés első komoly látványos eleme. Lesz még folytatás, azt gondolom.
1: És ennek lesz hatása? Hát ennek lehet hatása? Ez egy olyan fajta nyomás, ami majd bármiféle, nem tudom, akármilyen változáshoz fog vezetni Oroszországban?
0: Nem az a cél, hogy Oroszországban vezessen ez változáshoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a lépés, és korábban is egyébként a különféle orosz média outletek elleni helyi szintű fellépések, azok elsősorban nyugati társadalmak és kormányok önvédelmi mechanizmusaihoz kapcsolódnak. Tehát az RT elleni fellépés nem arról szól, hogy Moszkvába változzon valami, hanem hogy Moszkva lehetőleg kevesebb kárt okozzon Nagy-Britanniában.
2: Azon gondolkozom, hogy tényleg, hogy ha az oroszok elhelyeznek mindenféle híreket akár Nagy-Britanniában, akár itt Kelet-Közép-Európában, azt tehát kire hat? Meg hogyan? Tehát olvastam én is azokat az anyagokat, hogy akkor a különböző elbizonytalanító hírek és a különböző hírszájtok, amiket az orosz hírügynökségek és titkos ügynökségek kereszteződései telepítenek, azok valamilyen titkos módon hatnak, de ez az az igazság, hogy én nem tudom képzelni, hogy a pékbe hatnak. Van egy képanyagunk arról, hogy ez is ez történt, a titkos orosz hírügynökség az leközli azt, hogy mégse így történt, akkor most azért nem értem én teljesen ezt az egész angol hozzáállást, hogy hát kit zavarnak? Tehát tényleg érdektelen. Annyit lehetett ezzel elérni, hogy a sajtószabadság értékét most Oroszország védi ebben a történetben, mert őket tiltották be.
1: Akkor először Juhász Attilának adjuk meg a szót, mert ő még nem kapott.
0: Korrekt.
3: Röviden annyit mondanék erre, hogy erről ez egy nagyon jogos kérdés egyébként. Tehát arra vannak viták, hogy ez az egész orosz információs hadviselés, ez mennyire hatékony. Tehát, hogy tényleg hat-e széles társadalmi körbe, vagy sem, és hogy egyáltalán érdemes ezzel ilyen szinten foglalkozni. Ez a mai napig egy vita. Én azt gondolom, hogy azért több érv is szól amellett, hogy ez képes hatni. Az egyik az, hogy erre azért vannak most már közönyű kutatások, amik például Kelet-Közép-Európában mérik azt, hogy mondjuk a korábbi nyugati orientáció az mennyire változott meg egy úgymond visszaforduló, tehát ugye korábban ezek az orosz érdekszférában, vagy szovjet érdekszférában lévő országok voltak, egy ilyen keleti irányú orientációval, és úgy néz ki, hogy egyébként van egy ilyen hatást. Sokan fogyasztják az ilyen típusú híreket, amelyek vagy direkt módon ilyen orosz propaganda oldalakról jönnek, vagy azok befolyása révén bekerülnek úgy általában a véleményformáló médiába. Tehát egyrészt ennek van egy társadalmi hatása, ami azért mérhető, és egyébként ez nyilvánvalóan zavarja azokat a kormányokat, amelyek meg mondjuk ezt a hatást szeretnék csökkenteni, mert hogy részei egy szövetségi rendszernek, mondjuk az EU-nak, meg a NATO-nak, amit az orosz propaganda, ez bomlaszt. A másik, amit pedig lehet mondani, hogy azért azt gondolom, hogy a magára a médiára is nagyon erőteljesen hat ez a dolog, tehát azt általában alul becsülik, hogy mekkora ezeknek a különböző propaganda oldalaknak az elérése. És Magyarországon azért azt lehet mondani, hogy csak azt nézzük, amik így a közösségi médián keresztül érnek el egy tömeget, ezeknek például jóval nagyobb az olvasottság, amit mondjuk egy heti lapnak. Tehát, hogy az a hagyományos média, az egyre inkább leértékelődik az ilyen típusú közösségi médián terjesztett kommunikációs formákkal szemben, és ez magának a hagyományos médiának, a hagyományos sajtónak a leértékelődésével jár együtt, és nyilvánvalóan az is kivált ilyen válaszreakciókat. És tehát én azt gondolom, hogy mindezért ezt azért nem lehet teljesen így jelentéktelen dolognak gondolni. Tehát ennek van egy nagyon-nagyon komoly hatása, és ezeknek az országoknak az életére nem veszélytelen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor egyébként is van egy válságban lévő Európai Unió, akkor nem mindegy, hogy mivel befolyásolják az országnak a társadalmát és az Európai Unióhoz való viszonyát. Önmagában nem képes ez a propaganda szétbomlasztani, de úgy, hogy félreértés ne essék, nem ezt állítom, hanem azt mondom, hogy egy ilyen válsághelyzetet képes tovább élezni, és halászni a zavarosba, és ezt csinálják.
2: Tehát most kérdezem, hogy ez szerinted egy hatékony módszer ez az orosz propaganda elleni harcban a betiltás, a tiltás? Ugye, nem egy sajtószabadság
3: like
2: módszer ez.
3: Ugye, az Andrásnak akkor visszadom a szót, egy mondat. Abban én nem vagyok biztos, de én nem is állítottam, hogy ez a tiltás lenne a leghatékonyabb módszer. Én azt mondom, hogy erre azért kéne valamit reagálni, mert az viszont nem megfelelő, hogy semmit nem válaszolnak rá.
1: András?
0: Messzebbről indítanék egy picit reagálva, vagy imáltal elmondottakra. Ha az ember elolvassa a legfrissebb orosz nemzeti biztonsági stratégiát és katonai doktrinát... Nekem az a szakmám, hogy ilyeneket olvassak, tehát ez sajnos ilyen. Abban kerekperec teljesen nyíltan le van írva, hogy a mai orosz katonai gondolkodás az információs hadviselést egyenrangúnak tekinti a hagyományos szárazföldi légivízi hadviseléssel. És ennek megfelelő erőforrásokat tesz mögé. Tehát az, hogy esetleg most ez még nem hatékony, az nem azt jelenti, hogy Oroszország nem is törekedne rá, hogy hatékony legyen. Ezen a ponton, ha komolyan veszük ezt a fenyegetést, akkor tulajdonképpen indokolt minél korábban fellépni, mielőtt még túlságosan megerősödne ez a fajta információs hadviselési képesség. Vérfogyasztó méretű erőforrások vannak mögötte egyébként már most. Na most, ami a tényleges hatékonyságát illeti, mondok akkor példát. Ugye volt Németországban ez a történet, hogy egy orosz kislányt állítólag megerőszakolt valami bevándorló, de hát a német rendőrség nem volt hajlandó ezt állítólag kivizsgálni, jelentette az orosz média, mert hogy orosz ellenes elfogultság miatt nem volt a hajlandó ezzel komolyan foglalkozni. Az orosz média kapta fel ezt a hírt, Németország szerte tüntetések voltak, ugye idén januárról beszélünk, az egész sztori fals volt a legelejétől. Tehát az orosz média befolyás az ott tart, hogy képes Németország szerte tüntetéseket kirobbantani, embereket kivinni az utcára, és jelentős belpolitikai válságot okozni, ugye a menekült válságot súlyosbítva, kapcsolódnék ahhoz, amit Attila mondott, hogy itt nem az orosz média nyomás volt a válság kirobbantó oka, hanem csak súlyosbítja. Idén januári a történet, komoly rendes nagy felháborodást voltak képesek Németországból kirobbantani, úgyhogy az orosz külügyminiszter beleállt ebbe a sztoriba, ami teljesen fals a legelejétől. És számtalan ilyet lehet mondani, egyébként Magyarországról is. Tehát az, hogy ezeket az orosz híreket mennyire fogyasztja a közönség, Attilával értek egyet, ez elég jól mérhető. Tehát elég jól mérhető az elérése ezeknek a mindenféle weblapoknak, Facebook csoportoknak és hasonlóknak. Az RT helyzete pedig, hogy Amerikában elég periférikus, a kutya nem nézi. Nagy-Britanniában, Nyugat-Európában viszont sokkal erősebb a befolyása. Tehát én sem értek egyet azzal, hogy a betiltás vagy a bankszámla felfüggesztés lenne feltétlenül a legjobb megoldás. Tehát ennyiben támogatom Vagyim álláspontját, hogy nem biztos, hogy betiltásra kellene reagálni.
1: Akkor szerintem kanyarodjunk is.
0: Reagálni kell.
1: Kanyarodjunk arra nagyon röviden csak, hogy akkor mi lenne szerintetek a jó megoldás? Tehát hogyan lehet ezekre a narratívákkal felvenni a versenyt? Attila?
3: Hát én is azt gondolom, hogy nem betiltással kell elsősorban reagálni, hanem ami nagyon ilyen alapszinten elkezdődött az utóbbi időben, hogy például leleplezik azokat a álhíreket, vagy valamilyen igazságmagon alapuló információkat, amit teljesen elfeldítenek ezeken az oldalakon, és ezeket megpróbálják ezeket a tényeket nagy nyilvánosság elé vinni, tehát hogy legyen egyfajta leleplezése. A másik amit lehet alkalmazni, hogy az egész ugye, információs hadviselés, ez nem feltétlenül arra irányul, hogy Oroszországot egy ilyen nagyon erős hatalomnak láttassa, hanem inkább ugye az ellenfél, tehát ugyan a nyugat elbizonytalanítására és az identitásának a lerombolására és a szövetségi rendszerének a felbomlasztására hat, és nyilvánvaló itt erre is kellene valamilyen reakciót adni a másik oldalról, tehát megerősíteni azokat az értékeket, azt az önképet, amit egyébként Oroszországgal szemben ezek a nyugati szövetségi rendszerek képeznek. Ez ugyanúgy feladat ennek a szövetségi rendszernek, amit eddig nem nagyon láttunk.
2: Hát én nem az identitásoknak a erősítését látom sose megoldásnak, mert azok, igen, erős identitások, azok szívesen csapnak össze. Azt én, igen, nem annyira szeretem. Sokkal inkább, nyilván most nem vagyok egy kommunikációs gurú, tehát lövésem sincs, hogy a következő mondatomat hogy lehet apró pénzre váltani és megvalósítani, de hogy a nyilvános viták, tehát én nem vagyok egy nagy felvilágosodás párti, inkább mondanám posztmodern srácnak magamat, de hogy a felvilágosodásból ezt a érvek racionális ütköztetése mint fő érték, ez számomra szimpatikus, tehát érvekben, vitákban kell legyőzni a hülyeségeket.
3: Hát ez csak annyit, hogy...
0: Teljesen egyetértek vele. Igen, azzal kiegészítve, hogy ez a fajta információs hadviselés a nyugati társadalmak meglévő gyengeségeinek kihasználására alapul. Ideje szembenézni ezekkel a gyengeségekkel. Ideje szembenézni azzal, hogy milyen kritikusan alacsony a politikai intézményeinkbe vetett bizalom. Érdemes megnézni, hogy Magyarország, hogy a társadalom milyen állami szervekben mennyire bízik, pontosabban nem bízik, zárójelbe zárva. Érdemes szembenézni azzal, hogy mik a saját társadalmainknak azok a gyengességei, amelyeket ki tud használni, nem feltétlenül orosz, vagy bármi, hanem bármilyen más információs hadviselést folytató aktor, és ezekkel a gyengeségekkel foglalkozni. Vagyis gondolatát folytatva, bizony, felnőttként kell kezelni a társadalmat, és vitázni kell ezekről a kérdésekről, mert a racionális érvek azok segítenek valamiféle támogatottságot tenni azok mögé, az értékek mögé, amikre ez egész dolog, amit Európának hívunk, épül. Tehát a betiltást, mint eszközt, én azt nem tartom jó megoldásnak. Egy háborús helyzetben az nyilván egy másik eset, de hát szerencsére ilyesmilyen nincs szó, és belátható időmből nem is lesz. Tehát vitázni kell, feltárni ezeket a problémákat, és szembenézni a saját gyengeségeinkkel is.
1: Attila?
3: Csak azt a kiegészítést akartam tenni az előbb, hogy én valami hasonlóra gondolok, amikor arról beszéltem, hogy meg kell próbálni leleplezni ezeket a dezinformációs módszereket, eszközöket, és akkor persze ennek kapcsán el lehet mondani az érveket, lehet vitázni, van tere a racionális gondolatoknak, de emellett ugye én azért tartottam azt fontosnak, hogy valamilyen érzelmi típusú vagy identitás alapú érvelés is legyen, mert hogy az orosz dezinformációs gépezet az ezzel az eszközzel él. Tehát amikor érzelmekkel szembeállítunk racionális érveket, annak a korlátozott hatás az elég egyértelmű. Tehát hogy ez olyan, mint amikor mondjuk a magyar belpolitikai példát említve erre a népszavazási kampányra megpróbáltak néhányan mondjuk civilek racionális érvekkel válaszolni, volt egy korlátozott hatása, de hát látjuk, hogy mennyi.
1: Hogy
3: azt gondolom, hogy egészen addig, és persze van ebbe kockázat, hát teljesen igaz van, hogy erős identitások összecsapnak, stb., de hát egyébként is már abban a helyzetben vagyunk, hogy van konfliktus, ez csak ennek a bevallása, és az a helyzet, hogyha itt az egyik fél gyakorlatilag hagyja magát szét trollkodni, mert gyakorlatilag erről van szó, hogy nagyon konyha nyelven, akkor hát annak a vége nem lehet kétséges. Úgyhogy egyébként az orosz hatalom, ami emögött áll, és itt visszacsatolnék az egész beszélgetésre, amikor ugye abban arról beszéltetek, hogy hát mondjuk Putyin alatt mekkora gazdasági növekedés volt, és ez a legitimációjának alapja, szóval az információ nem hangzott el, hogy azért nem a zseniális Putyinnak volt ez köszönhető, a világgazdasági hatásoknak, meg a nyersanyagáraknak a világpiacon, tehát hogy ez volt a mögötte lévő ok, és amikor ez most az utóbbi években eltűnt, akkor kezd ugye összeomlani ez a belpolitikai legitimációja Putyinnak, és ez az agresszív terjeszkedés, meg az új külpolitikai doktrína, amit az András említett, az azzal van összefüggésben, hogy valahogy meg kell próbálni pótolni ezeket a gazdasági eredményeket, és ehelyett felmutatni valamilyen birodalom telepítést, vagy területszerzést, mint a krímannektálása, vagy hasonlók, tehát hogy ilyen típusú eszközökkel pótolja azt, amit a gazdasági téren most nem tud beletenni, és hát az a helyzet, hogy ez is egy fontos szempont, és ezt is valahogy ellensúlyoznia kéne a nyugatnak, hogy megmutatni ezt az arcát Oroszországnak, mert hogy a nyugati közvélemény számára, akikre, vagy a kelet-közép-európai közvélemény számára, ami még fontosabb ebből a szempontból, ezekkel tényekkel nincsenek tisztában.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Muszáj most rövidre zárnom ezt a mai kontúrt, mert hogy jön a Bádogdob, és folytatódik tovább a Tilosnak a tematikus sajtószabadság napja. Úgyhogy dr. Rácz Andrással beszélgettünk, illetve Juhász Attilával, és Vagyim volt a másik kérdező. Szóval köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a kontúr, és már is megyünk. Sziasztok!
0: Köszönöm, sziasztok!
4: Amikor az írógép neszét vette, hogy a tulajdonosnak lejárt a használati engedélye, beadta a kulcsot, billentyűi beragadtak, szalagja kifakult, kocsija kátyúba rekedt.

0: Szóval ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas élő műsora, és újra élő vendéggel, élőben jelentkezünk be innen az FM 90,3-ról, illetve aki nemzetközi vizeken hajóz, annak a tilos.hu oldalon megtalálható az a műsor élőben is, és majd ugye a harmadik utas adásnaplóból akár évekre visszamenőleg, vagy a jövőben is. Ma is egy különös vendégünk van, aki nem csak utazik, hanem még az utazásait meg is örökíti, sőt, ez a munkája is lett. Hát nem is tudom, Szabi, hogy hol kezdjük ezt a bemutatósdit.
1: Először is ott, hogy nem működik a felhallgatóm, ami mindig nagy örömmel tölt el, bámulatos, hol tart már a tudomány. Csabi, mit is mondtál, hogy lehet birkavesével földrengést megelőzni?
0: Rázni kell.
2: Van nekem egy kis fülhallgatóm, ha
1: nem tudom. Van itt több, valamelyik csak jó lesz. Szóval, szervusztok, drága hallgatók. Szervusz, Attila vagy Dávid?
2: Jó reggelt, mind a kettőre hallgatok. Külföldön az Attila kicsit negatív, úgyhogy ott szoktam néha Dávidként bemutatkozni, de...
1: De várj, miért ez Attila? Attila az hát, hún, a Dávid a zsidó. Mind a kettőnek lehet pozitív vagy negatív, negatív viszonyja.
2: Nem tudom, szerintem azt még mindig rossz néven veszik, ahogy ott le... rombolt egy-két várost a dicső elődünk, és még úgy emlékeznek rá, van egy-két mondás is Attilákról. Nem tudom, ez olyan, mint a finneknél, az orosz keresztnél, vagy... De, tehát Attila, mondjuk akkor az egyszerű választ.
1: De tényleg? Tehát komolyan van, akinek rossz érzése van?
2: Igen.
1: Amiatt, hogy mint egy 1500-1600 évvel ezelőtt mik történtek?
2: Nem tudom, magyar párhuzam mi lenne, mondjuk, hogy Szulejmán, vagy nem tudom, aki úgy rendesen úgy legyalult sok épületet, vagy sok várost, akkor és arra van keresztel valaki, nem tudom, hogy kicsit úgy rezonál a név, de aranyosak az emberek. Velem attól, még csak előfordul, hogy Dávidként hívnak.
1: Ja, van ez a kis riposzt, hogy az átlag magyar az mennyire berzenkedik, hogy Törökországot bevegyük az Unióba, és egyébként is retteg attól, hogy törökök, vagy egyáltalán nem magyarok idejönnek, majd utána hazamegy és végigúzgulja a Szulejmán sorozatot, mert az ő nagy kedvence. Vagy éppen ez Izaurát, teljesen mindegy.
2: Igen. Erre hirtelen most nem tudok mit mondani, de nem sokára hatni fog a kávé szerintem.
1: Ó, és én most látom, hogy neked fából készült az órád?
2: Ja, igen, ezt 40 éves szülinapomra kaptam egy nagyon kedves barátomtól. És persze nem minden darabja fa, mert ugye, tehát a mechanikát azért elég nehéz lenne ebből előállítani, de maga a váza, a szerkezete az.
1: Hát ez gyönyörű, fa. És ez milyen fából van?
2: Megint megfogtál?
1: Nagyon örültök, drága hallgatók, hogy a rádióadásban elemzünk egy látvány, de hát ez már csak ilyen. Majd lefényképezem nektek, és megnézhetitek a Facebook oldalunkon, de elképesztően néz ki. Gondolom azért, mert hogyha fém órád lenne, akkor sokkal könnyebben észrevennének az állatok, amikor filmezel.
2: Lehet. Igen. Gyorsak vagytok, de majd felgyorsulok én is. Okay.
0: Szóval a vendégünk Molnár Attila Dávid, aki természetfilmes és író, producer, fordító, biológus, kutató és filmkészítő, videó szerkesztő, és most már ugye gyermekek apja, és már kevesebbet utazik, mint korábban, ugye?
2: Igen.
0: De azelőtt azért bejártad a világot.
2: Hát igen, de mi
0: és
2: nem
0: mások
2: jártam.
0: Mások fizettek neked ezért.
2: Nem jártam, fizettek, igen, és nem jártam még Új-Zélandon, meg Ausztráliában, tehát oda még jó lenne.
0: Ó, egy kontinens, még kimaradt.
2: Igen, az még úgy hiányzik, de a többi helyen, sok helyen jártam, de hát ugye tudjuk azt, hogy egy kontinens egyszer fordult meg az ember, attól még nincs ez kipipálva, de tényleg utaztam, szerencsés vagyok.
0: Hát egy utcában is lehet még olyan helyet találni, ahol csak... Nem mentem be, mert nem mondták, hogy ott van a tuti.
2: Igen. Vagy itt is lehet természetfilmet csinálni, mint ahogy most is készül a filmműhelyünkben egy sorozat a budapesti vadvilágról, de nem olyan régen, ahogy mentem itt a Dunaparton, hát egy ilyen nagyon jó sztorit láttam, nem tudom, a dolmányos varjakat úgy követitek kb., hogy mivé fejlődnek itt a városban.
1: Amikor csak van egy kis időnk erre, akkor
2: követitek. Akkor jó. Feltétlenül megéri. A lényeg az, hogy ezek magas épületekről diót törnek, tehát ledobják a diót, összetörik, és aztán összeszedik, vagy hogyha makkot akarnak törni, tölgymakkot például a Tabánban, akkor azt a eszméletlen okosan a Döbrentei térnél lévő fordulóban a zebrára dobják, azért okos dolog, mert rendesen roppant a kocsi, akkor is ha lassan megy, tehát széttöri nekik a makkot, de ők, amikor felszedik, nagyobb biztonságban vannak, mert a gyalogátkelőn vannak, eleve lassítanak az autósok.
1: Várj, hogyha jól értem, akkor a dolmányos varjú eszköz használata kiterjed az ember eszközeire.
2: Kiterjed a gépkocsi használatra.
1: Mi azért gyűrtük végig az evolúciót, hogy segítsünk a dolmányos varjúnak makkot és diót törni.
2: Igen, hát a gépkocsi sok mindenre jó, többek között ugye elvisz az embertáborbébe, sok rovarnak megoldás jelent a lét nagy kérdésére, mert ugye azonnali megoldás, hogy szétkenődik a szélvédőn, a varjú pedig valóban diótörésre tudja használni.
0: Na de kezdjük azért az elején, mert ahogyan az ön életrajzodban megfejthető volt, már egész gyerekkorodban a filmezéssel akartál foglalkozni, és a természetfilmezés egy elég speciális dolog, mert nehezen tudod irányítani azért a bogarakat, meg a fákat, hogy éppen mit csináljanak, tehát ezt megrendezni egy ilyen dolgot, szerintem ebbe bele fog menni, de hogy kezdődött ifjú gyermekkorodban ez a filmezési?
2: Hát ez úgy kezdődött, hogy volt egy közmédia, amiben vasárnaponként természetfilmek mentek. Egyórásak, félórásak, BBC-től, németektől, franciáktól, és én emiatt nevelkedtem ezeken az Attenborough filmeken. Ezek eléggé érzékenyen érintettek, és nagyon elkezdett érdekelni ez a dolog, és szerencsére fotográfikus családba születtem, tehát volt több kamera, és megengedték, hogy ezt elvigyem, ezeket a készülékeket otthonról. Én is ugyanígy vagyok azóta is, tehát mindig megengedem a gyerekeimnek, hogy megfogják és vigyék, bármilyen drága is a kügyű. És emlékszem egy a legelső természetfilmes jelentem, hogy megfotam egy VHS kamerát, ez mondjuk 80-as évek eleje, és kimentem az utcába a ház elé, és az első ilyen nagy hangya bolyba, tehát ami ilyen igazán masszív és nagy volt, arra így elhelyeztem a tetejére a kamerát, és beindítottam a gombot. És nyilván egy ilyen kamera azért elég nagy, tehát rendesen bemászták a hangyák, tehát belül is nagyon sok lett, de a lencsére is jutott, és aztán hazavittem, és akkor otthon megnéztem a felvételeket, és látszotta, hogy hangyás lett a kép.
1: Hát apukád mit szólt, Attila? Apukád mit mondott?
3: Apukám nem volt otthon.
1: De hogy csalogatod ki a hangyákat?
2: Jó, ja,
1: hogy utána aztán a morzsa hangját?
2: Arra már nem emlékszem, ezeket az emlékezet elfedi. De az első snittjeim azok hangyás képek, ugye ezt utána mindig adta hétfőnként a tévé.
1: Mondjuk ez, hogy 80-as évek elején volt egy VHS kamerátok, apukát kamionos volt, ugye? Hozott Toblerone csokoládét is.
2: Bele találtatok. Igen, sokan irigyeltek az osztályba, és akkor én ezzel ellen sírással tiltakoztam. A nagyszüleim dolgoztak igen külföldön, és akkor ezek a dolgok bejutottak, tehát farmerem is volt, és puma cipőm.
1: De egyébként ezeket a régi felvételeket te megtartottad, megtaláltad?
2: Nem, azok elpusztultak, hál' Istennek.
1: Amikor rávettad a Bruce Lee filmeket.
2: Főleg Bud Spencereket, de igen, tehát azok eltűntek, van, ami megmaradt, ami filmre forgott, az iskolai ilyen szakön, a Sinkó István volt, hál az égnek a rajztanárom, vagy nem tudom, ezt hogy hívták, ez a ilyen képzőművészeti szakkör. És akkor én ott éreztem először nagyon boldognak magam suliban. Tehát azelőtt nem tudtam, hogy ez lehet jó is a suli, és akkor ez olyan felső tagozat alja volt, amikor egyszer csak éreztem azt a melegséget, ami tud jönni egy jó tanárból, ami a tudást, a kedvességet, a mindent, és én azóta is, hát egy kicsit azért ő hibásabban, hogy én végül is filmes lettem, Sinkó István, lehet, hogy hallja.
1: Ezután is köszönjük szépen.
0: Na de hát akkor miért a mozgókép, és miért nem az állókép, illetve hát animáció, rendezés, ezek mind-mind gondolom már 10 éves korban túl voltál.
2: Nem vagyok olyan művelt. Az animációhoz is, meg a képzőművészethez is kell szerintem olvasottság, művészeti véna, és én meg inkább már kiskoromban is az állatokat nézegettem, akkor emiatt én elvégeztem a biológus szakot, és aztán nagyon komoly molekuláris biológusként végeztem, de már a laborban éreztem, hogy ezt most akkor, amint megvan a papír, én nagyon gyorsan lecserélem a szép nagy vadonra, és akkor lényegében én a diploma utántól kezdve már tehát már profin napi 8 órában dolgozom filmesként, azelőtt kalózkodtam, de tehát a vizsgai időszakok után is mentem mindig forgatni.
1: A biológia szakon végeztél Bécsben is, meg Magyarországon is, igen. Az ELTE-n is.
2: Igen.
1: Egyébként volt különbség a között, hogy hogyan tanítják a labancok, vagy hogyan tanítják a kurucok a biológiát?
2: Én csak a szakdolgozatomat írtam a Bécsi Egyetemmel közösen, nekem az volt a az tapasztalatom.
1: Angol vagy német nyelven volt?
2: Nem, ott angolul beszéltem mindenkivel. Az volt a tapasztalatom, hogy attól, mert még Bécs, attól még nem röhögnek ki, hogy tengerbiológiát akarok csinálni, mert ők is csinálták nagy elánnal. Tehát a Bécsi Egyetemen komoly mélytengerkutatás van. Ugye ma már nem kell ott lenni feltétlenül, és akkor így rám testáltak egy csomó mintát, és én ezeket boldogan elemeztem, és így nagyon közel kerültem filogenetikai értelemben a hidrotermális kürtők baktérium élővilágához, baktérium közösségéhez.
1: Mert a hidrotermális kürtők baktérium élővilágát elemezted a szakdolgozatodban?
2: Egy olyan fajt találtunk.
1: Ott nem jártál.
2: Ott nem jártam, pedig ha kitartó vagyok a tudományban, akkor feljuthattam volna az Alvin tenger alatti erő fedélzetére, ami ténylegesen lemegy a kürtőkig, de ugye nem voltam szorgalmas tanuló, hanem olyan bacikkal dolgoztam, amik sekkévízből származtak a Yucatán-félszigetről, illetve Korzika mellől, de filogenetikai értelemben, tehát evolúciósan a legközelebbi rokonaikat a mélytengeri hőforrásoknál, a kürtőknél kell keresnünk, tehát egy nagyon közeli rokon találtunk, és aztán azt le is írták, mint új baktériumfajt, és ennek voltam én is egy kicsit a részese, hogy ezt megtaláltuk, ezt a baktérium közösséget.
1: Ha jól értem, akkor az evolúciós biológiában is ez egy nagyon fontos mérföldkő.
2: A napfénytől független létformák, igen, azok nagyon fontosak, hát főleg az ilyen exobolygó, illetve földön kívüli életkutatásnál valószínűleg amikor majd találnak új életközösségeket, valószínű nagyon sok olyan lesz, ami nem a csillagnak, tehát a központi csillagnak a fényétől függ, hanem valamilyen más, például ez esetben kémiai energiát használó, arra épülő életközösség van.
1: Igen, mondjuk az Európa Holdon, amit egy nagyon vastag jég borít, de alatta igen, valószínűleg vízréteg van, hát vagy ki tudja, hát az viszont elég messze van a naptól ahhoz képest, hogy a napenergiát használják, ráadásul ugye a jégréteg még meg is szűri ezt.
2: Igen, tehát ott valószínű tök sötét van alul, tehát a maga a páncél alatt. Egyébként ilyen szempontból nagyon izgi volt, amikor láttam egy olyat, hogy az Antarktisz jege alatt kísérleteznek egy olyan robottal, ami a jég alsó felszínén megy végig, és ilyeneket tudnak majd exobolygó kutatásnál használni. Ugye, mert egy ilyen óceánt hogy kezdesz el kutatni? Hát nyilván van úgy, hogy elkezdesz a jégen járni, mint Scott vagy Amundsen, csak éppen az alsó felületen, a felső felületen nem sok értelme van. Egyébként magában a naprendszerben még azt hiszem van a Szaturnusznak is olyan holdja, ahol ilyen, csak most írtam, nem jut eszembe, de biztos beírják a kedves hallgatók majd, hogy melyik az, ami szintén ilyen jég által fedett, és óceán van, és ott van... eszembe Enceladus, hogy ott is van tektonika, lemeztektonika is van, vannak hőforrások, kürtők, onnan lehet tudni, hogy egy bizonyos szögből készített felvételeken a hold pára oszlopokat bocsát ki magából, amihez muszáj, hogy legyen meleg a jégpáncél alatt.
1: Hú, azért súlyos science fiction irányba mozdultunk, mert most belegondoltam abba, hogy ha az Európára küldenénk egy szondát, akkor igen, azzal, hogy befúrja magát a jégbe, és elkezd a jégen fordítva igen, járkálni, nem pusztítja el például az ottani létformát teljesen.
2: Ó, hát ezt azért meg lehet oldani, hogy egy steril készüléké menjen oda. Tehát, hogy mármint ugye itt az invázió a nagy gond, hogyha...
1: Tehát az egyik, hogy a földi életnek az átvitele, az invázió.
2: Az invázió.
1: A másik pedig az, hogy fúrni bele egy lyukat, holott,
2: hát
1: holott az egy
2: védelmi
1: fúrni,
2: réteg. A túlélésünk lesz a tét. Tehát nyilvánvalóan ugye vagy az van, hogy az ember megtanul nem növekedni, vagy pedig ugye új területeket fog kolonizálni. Egyébként valószínűleg a kettőt együtt fogja csinálni, hogyha már mint faj fennmaradt persze.
1: De ez nem olyan fajta ellentmondás, mint a fenntartható fejlődés?
2: Hát pont arra gondoltam, de igen, belesétáltam a saját csapdámba, hogy magyarán igen, meg kellene tanulni olyan ökonomiát folytatni, ami nem a növekedésen alapul, ugye tehát nem a termelést fokozni, hanem megpróbálni úgymond visszafogni a fogyasztást is és a termelést is, ugye, hogy az ember ne használja túl a saját bolygóját. Én most csak arra akartam kilukadni, csak túl gyorsan beszéltem, hogy nyilvánvalóan, hogyha tovább növekedik az embernek az ökológiai lábnyoma, jobban fogyasztja a bolygót, akkor persze, hogy más égi testeket fog elfoglalni, ha erre van elég acél, alumínium, nem tudom mi, amit ugye be tud vetni ennek érdekében, és aztán nagyon nem fogja érdekelni az emberi fajt, hogy most kit kolonizálunk ott egy másik holdon, mert hogy a mi túlélésünk lesz a tét. Nyilvánvalóan majd...
1: Hát ez az egyik olvasat, a hippie olvasat szerint pedig kialakítunk egy másik fajta egyensúlyt, viszont abban valószínűleg nem fér bele az, hogy kolonizáljunk, és igen, más világokat ugyanígy elpusztítsuk, mint a sajátunkat.
2: De szerencsére ezek ugyanúgy ott vannak ettől függetlenül, hogy mi milyen hülyeségeket csinálunk. Tehát ezért jó szerintem a biológia nagyon, hogy ezeket a különböző variációkat megmutatja az életre, és így rájövünk arra, hogy nagyon nem az az egyetlen életmód, amit mi folytatunk, hanem egy csomó más van, csak itt a Földön is. Most kézzed el, a naprendszerben van még, nem tudom, 2-3 potens hely, amit érdemes megvizsgálni, akkor mondjuk galaxis szinten, vagy még annál is nagyobb léptékekben mennyi helyet lehet megvizsgálni.
1: 100 milliárd csillagnál, és szinte
2: egy jó gondolat.
1: Nagyságrendű galaxisnál. Bizony. Ja, és persze, amikor azt mondtam, hogy elpusztítjuk a bolygót, akkor nem a bolygót pusztítjuk el, hanem pusztán magunkat. Tehát, hogy a mi magunknak élhetetlenné tesszük.
2: A gazdagok, a szegényeket, azt is lássuk be, hogy azért lényegében ez van. Tehát nem
1: De a gazdagok is el fognak akkor pusztulni.
2: Nem olyan nagyon biztos.
1: Mondjuk azt, hogy el fognak.
0: Jó, ne felejtsétek el, pénzzel ugye nem csak tartósítani lehet a dolgokat, hanem a rengeteg pénz szobában való felhalmozása az AIDS-től is megvédi a híres kosárlabdázókat, tehát pénzzel bármilyen kataklizmát. Jó vastagon bebugyolálod magad pénzzel, és...
2: Jó betonbunkerekbe be lehet fizetni, már épülnek ilyenek Európában is.
0: Hát sőt, volt az a dokumentumfilm a 2012, ahol óriás Noé bárkákra lehetett befizetni, amikor éppen...
1: Az a 2012 volt az a dokumentumfilm?
0: Igen.
2: Hogy biztos vannak ilyen jó mélyfagyasztó kúrák is.
0: Igen, hát az a legviccesebb, persze, volt, majd felébresztjük őszatát.
1: A Walt Disney egy ilyenben van állítólag eltárolva.
2: Úgy remélem.
1: Ha jól sejtem, egyébként a jégen alulról mászkáló robottal az Antarktisz expedíción találkoztál?
2: Nem. Én az Antarktiszon merültem jég alatt, illetve csak jégtáblák alatt, mert amikor én ott voltam, az az antarktiszi nyár volt, tehát nem volt összefüggő jégpáncél, hanem ilyen jégdarabkák voltak. De ezt én egy science blogon láttam, ezt a robotot, hogy elkezdték tesztelni pont emiatt, hogyha majd arra kerül a sor, hogy exobolygókon vagy ezeken a holdakon lehet kavírnyálni, akkor már ugye készen legyenek azok a roverek, amik elboldogulnak egy ilyen környezetben.
1: És hát Attila, milyen az Antarktisz nyáró? Hát mesélj nekünk!
2: Hát az Antarktisz az egy nagyon jó kontinens, főleg azért, mert nagyon nagy a kutatóknak a koncentrációja, tehát iszonyú érdekes emberek jutnak oda le. Tehát akik ott dolgoznak, meg élnek, azok önmagukban nagyon érdekesek, mert csomó fázison átmentek az életben, és tényleg egy kicsit olyan, mint egy rejtőkönyvbe cseppensz, és mindenki egy fazon, egy érdekes sürge, még akkor is, hogyha csak éppen fűtő, vagy technikus.
0: A híres fűtők.
1: Teljesen. Én megismerkedtem egy biológussal, aki amúgy munkája szerint génelemzést végzett, tehát DNS-eket rakosgatott össze, illeszgette a kis spirál darabkákat, és amúgy évente pályázott Dániába, a Dán Antarktisz bázisra, hogy ő legyen ott a dízel gépkarban tartó, mert hogy abba a munkába ő beférne, és amúgy meg nagyon izgatta ez, egyfelől anyagilag, másfelől meg, hogy milyen lehet az, hogy azt hiszem 9 hónapra vannak elzárva.
2: Hát tehát a kemény
1: hónapos, fiúk. Három hónapos kiképzés, és utána, de hát te nyáron voltál, tehát az alatt a kevés idő alatt voltál.
2: Igen, én ilyen értelmet turista voltam, mert olyan durván 2 hónapot töltöttünk csak ott. Viszont az állomáson lévő embereknek példát mutattunk az, hogy még mindig lehet ősi módszerekkel, mert ugye a magyar az hogy kutat az Antarktiszon? Hát nem kell nekünk állomás, hát mi sátrat állítunk. Ugye jönnek a nomád magyarok, jurtát állítanak sátrat, és aztán mennek ugye bázisról bázisra, és amit lehet összekúnyen.
0: A magyar antert.
2: De teljesen jól működött. Nagyon szerettek minket egyébként, mert ez volt a hőskor, ugye, amikor az emberek húzták a szárnyunkat maguk mögött az ellátmánnyal, és tényleg mindenben segítettek. Meg ahogy jöttünk visszafelé, kérték is, hogy tartsunk előadást, hogy milyen az az Antarktisz. Mert ugye, akik már az állomásokon vannak, azoknak az élete már agyon van regulázva. Tehát ő nekik egy rutin szerint megy, nem szabad kimenniük bizonyos órákban, nem lehet elhagyni az állomás, stb. És akkor ezért voltunk mi egy üdes színfolt a kalózok.
0: Hogy meséljetek, milyen összekukázni egy génszekvenszert. Szép lehetett.
1: De az azt jelenti, hogy nektek volt egy ilyen fűthető sátratok, vagy nem. Egyszerűen kis kemping sátrat felállítottatok?
2: Ó, nagyon jó cuccaink voltak.
0: Ötrongyos teszkós.
2: Nagyon jó homiaink voltak, a cég adta, egy cég, akit gondolom nem lehet mondani, és a lényeg az, hogy olyan hálózsákunk volt, ami iszonyú meleg volt, és akkor ott el lehetett aludni. Tehát lényegében meg volt.
1: A mohán? Amúgy mi?
2: Zuzmo, moha, igen, de hát egy polifom alulra, ugye utána jön ez a vagyontérő pehelyhálózsák, és akkor levetkőző, belebújsz, és meleg.
1: Nagyon érdekel, hogy nyáron én az Antarktisz, ugye általában a filmekben, amikor látom, akkor mindig csak ilyen nagy talpakon nagyon lassan mennek szembe, fúj a szél, igen. És fura szemüveg van rajtuk.
2: Igen.
1: És szól a Delta zenéje.
2: Igen,
1: kb. ez van. Ehhez képest gondolom, hogy nem ilyen szavannai időszak van, meg táj, amiben nagyon pici méretű zsiráfok szaladgálnak.
2: Hát ugye egy akkora kontinensről beszélünk, tehát ez másfélszer akkora, mint az Egyesült Államok, és ugye a nagy része az olyan, hát durván 2,5 kilométer vastag jégtakaró alatt van. Tehát ezért is nem kockáztatom meg azt, hogy elmondom, hogy milyen a nyári Antarktisz, mert nem tudom, egy nagyon pici részén ugye a szélén voltam, és de az biztos, hogy olyan hideg volt időnként, mint itt télen, tehát ezt el lehet mondani a kedves hallgatóknak. De nekem, aki egy ilyen sátorban ébredtem, és az volt a munkám, hogy filmezek, nyilván van más, hogy nézett ki, mint annak a mondjuk turistának, aki egy óriás hajón érkezett, mi is találkoztunk ilyenekkel.
0: Mit csinálnak ott? Tehát egy kávéillatú felhő, van antarktiszi képeslap, szuvenyérbolt.
2: Fotóznak, egy úszó hotelben érkeznek, egy adott helyen partra szállnak, sétálnak föl alá, bemehetnek az állomásokra. Ott van egy ilyen fogadó rész, ahol ott körülnézhetnek, iszonyúan élvezik, fotózkodnak, és aztán elmennek, rengeteg ugye pénzt költenek erre, jó sok széndioxidot kibocsájtanak közben, és keseregnek, hogy olvadnak a gleccserek, tehát hogy egy ilyen aranyos társaság, de ők nyilván van máshogy látják, mint mi magyarok, akiket egyébként nagyon, tehát úgymond is kellett onnan menteni, mert ugye mi keményen tovább toltuk a szezont, tehát már mentek el az állomásokról, akik csak nyárra jöttek, és mi még kitartottuk, és aztán egyszer csak úgy kezdett az időablak bezárulni, és aztán végül egy orosz hajó volt olyan kedves.
0: Az igazi magyar sarkutatók, igen.
2: Lényegében, igen.
1: Kálcsörföldet
2: Ez tipikus, egy rádiós műfajú az antarktiszis toppolás. Tehát az, tényleg ez mi egy rádióban vagyunk. Ott a Nemes Verus volt, tehát volt egy olyan önbizalma, amivel úgy tudott beleszólni ebbe a rádióba, hogy kellett. És az antarktiszi rádió szleng az nagyon érdekes, mert egy basic English-re épül.
0: De antarktiszi nyelvjárás,
2: és a nem nagyon sok okot ad a félreértésekre a rádióforgalmazás, tehát mondjuk az, hogy rossz idő van, azt úgy mondják be, hogy weather bad, hogyha ha elég szar idő jön, akkor big bad, ha tényleg, akkor big bad.
1: És még gondolom úgy beszélnek, hogy nem is nyitják ki nagyon a szájukat, hogy ne menjen be a hideg.
2: Nem, az állomásokon meleg van. Ez csak arra értem, hogy az Antarktisznek van ez a külön kis rádió csatornája, ugye az állomások így beszélgetnek, és akkor a Verus ott stoppolt. Tehát ott stoppolt el az orosz.
0: De mi van egy közös sáva, nem tudom én, hány állomás
2: 16-os VHF.
1: 16-os VHF.
2: Nyilván van segélyhívó, és akkor bejelentkezel, mondod a helyzetedet, és akkor válaszol a másik, és megmondja, hogy hova lépj át. Tehát átléptek a 14-esre, 13-asra, valamelyik csatornára, és akkor leeldumált, persze az összes állomáson áttekernek, és akkor hallgatják, mert végre van valami hír. És akkor utána back to channel 16, és akkor mindenki visszaugrik a segélyhívóra, és akkor ott várnak tovább a nagy csöndben.
0: És nagy a forgalmazás? Vannak témák azért?
2: Na most ezt azért nem tudom, mert én ott nem rádióztam, hanem én bámultam a Verust, hogy tud leülni és csevegni. És mivel, hogy ő nagyon hamar
0: néztem. És mi a fejhallgatóval nyomtott, csak a csajt nézted.
2: De hát a kézi adóval, tehát hallottam, mit recsegnek vissza. De elég hamar népszerű lett, és aztán jött érte helikopter is, és elvitte buliba.
0: Az antarktiszi partik, hát erről is sokat.
1: A buli, ez alapvetően pingvinek voltak ott, fókák?
2: Nem, az állomáson van sok férfi, és akkor
0: és akkor ő volt akkor, az egyetlen.
2: Ez egy nagyon nagy szám, hogyha valahol lányok vannak, és akkor azért helikoptert küldenek adott esetben, de a fiúk nem fértek fel, képzeljétek el.
1: Láttam, miért várjál, melyik is volt a...
0: Hát van horror és pornó.
2: De úgy küldenek helikoptert, hogy annak az üzemórája $2000. Vagy üzemfél órája, most az nem tudom, de egy indítás az annyi. És akkor a Velusért, meg velünk volt az Éva is, aki Nagy Balázs geográfusnak a felesége, ugye Éva, őt is elvitték.
1: Nagy buli. Rájöttem, hogy az Apokalipszis Most című filmben, hogy emlékeztek, az Apokalipszis Mostban ott voltak ilyen bulik. Uh-huh. Ugye a katonák közé megérkezett egy darab nő.
2: Ja, egyébként erről a buliról annyit meséltek a lányok, mert azért faggattuk őket, hogy volt, aki velük táncolt, de akinek nem jutott lány, az partvissal. Tehát én ennyit tudok, ez a hivatalos verzió, sajtóközlemény.
0: És többen sírtak, amikor a lányok integettek visszafelé.
1: Igen, ha zene lesz, majd mutass fényképeket, jó?
0: Minden esetre azt kérdezném meg, hogy az Antarktiszon mit filmeztél?
2: Jó, főleg a kutatókat, viszont én amikor magamban definiáltam, hogy én miért megyek oda, mert azért mindenki azt mondja erre, hogy de jó.
0: De ez önköltséges volt, vagy ez valamilyen stábtagjaként?
2: Stábtagjaként mentem. De ugye nyilvánvalóan veszélyekkel járt. És amikor gondolkoztam, hogy én miért akarok oda menni, mert rengeteg veszély van, és én jól be tudok tojni nagy utak előtt, akkor rájöttem, hogy nekem ott víz alatt kell merülnem. És onnantól kezdve megvolt a saját célom, hogy én mint búváróperatőr is dolgozok az Antarktiszon, szóval onnantól kezdve még nagyobb lett a motivációm, de alapvetően kutatókat, az ő munkájukat fotografáltam, és amikor eljött az idő, vagy éppen szabad idő volt, vagy éppen találtam egy elásott NDK-s kompresszort a lengyel állomás ilyen hangárjában, akkor megmerültem.
0: Na mesélj el,
1: hogy találtam? Tehát eleve az, hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
2: Igen, ez pontosan így van, tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon.
1: hogy van a lengyel állomás, és azt gondolod, hogy van egy kis időm, ások.
2: Igen, ez pontosan így van, tehát ugye sűrített levegőt szeretne az Antarktiszon, nagyon nehéz, én megpróbáltam vinni, de nem, tehát kinyitották a palackomat, és ezt le kellett. És így is örültem, hogy az olmot el tudtam vinni. Máig egy rejtély, ugye az még akkor mi voltunk, azért még a nagy terror para előtt volt, és én kézzétek egy 12 kiló olommal a derekamon tudtam repülni. Nem tudom, mit gondoltak a vámosok, hogy az valamilyen ilyen gerinc problémára.
0: Mások olom nélkül se tudnak.
2: Én levittem a cuccomat, de így a sűrített levegőt ott nagyon nehéz szerezni. Nem búvárkodnak ugyanis az Antarktiszon sokan.
1: Vajon miért?
0: Komolyan, a búvárkodás az miből áll? Mert hát egyrészt, hogy borzasztóan hideg a víz, ezért speciális felszerelés kell. Tehát nem elég, igen, az ólom meg a sűrített levegő, oda, igen, is kell a... Nem is tudom, milyen neoprém ruha, vagy...
2: Igen, egy ilyen nagyon vastag neoprén, ami nem engedi be maga alá vizet. Így ilyet is vittem. Azt a Cakó Laci adta nekem kölcsön, egy iszonyú jó ruha volt, és az a lényeg, hogy mindenem ott volt. Tehát ott a buvárszemüveg, békatap, ruha, szépen,
0: csak
2: levegő nem volt. És akkor hát mentem állomásra állomás, és mindenhol búvárok után kérdezgettem.
0: Jön a magyar, mit kér? Most mit fog kérni? Levegőt!
2: Nagyon nehéz dolog volt ez. És aztán a lengyel állomáson mondták, hogy hát néhány éve voltak itt búvárok, mutogattak róluk fotókat, és aztán utána mondták, hogy hát lehet, hogy itt hagytak pár cuccot. És
1: hiszen nem jöttek vissza.
2: Erre nem kérdeztem el. De mindig.
0: Itt van ez a két zsák levegő.
1: Igen, tehát itt hagytak cuccokat.
2: Ennyi infó volt, nem volt több. És akkor én hátra mentem, mert gondoltam, hogy valahol töltöttek. És akkor ezek ilyen nagy hangárok, amik kiszolgálják az állomást magát. Ott mennek a generátorok, pörögnek ezzel ilyen dízel cuccok, és akkor nagyon melegek, ezért ott száradnak a ruhák, ki vannak lógatva, az eszmetlen zajban ilyen fülvédővel teregetnek az emberek, emellett van a zuhanyzó, és ott van a társasági élet egy része, és akkor ott nézegettem a nagyon sok roncs, ez az amaz egymásra dobálva, ami az évek során ott felgyűjt, és egyszer csak ott látok egy DDR-es kompresszort. Tényleg azzal töltöttek sok-sok évvel ezelőtt. És szerintem nem nagyon tudtam volna mit kezdeni ezzel, csak amikor én búvár tanfolyamot végeztem, még a 90-es évek elején, akkor az a kiképzésnek a része volt, hogy sokat kellett tölteni. Sőt, utána mi, amikor még búvárkodtuk a földközi tengert, akkor sokat ültem kompresszor mellett. Tehát úgy tudtam, hogy melyik cső ki, melyik be, mi az, ami...
1: Már amúgy ez egy nagyon veszélyes dolog.
2: Hát nagy nyomású levegővel, igen, nem olyan egyszerű. és ez a gép ez beindult, tehát nem tudom, hány évet állt. Most ilyen szűrőcsere, olajcsere, ilyesmivel nem nagyon foglalkoztam, majd megnéztem, hogy mit tud a kütyű, és 110-ig tudott tölteni ilyen nagyon olaj ízű levegőt. Mm-hmm. Tehát azért annak volt egy aromája, volt egy bukija, de levegő volt, és 110 bár, az nem rossz. Tehát az majdnem fél palack.
0: Na de a kérdésem eredete az, hogy mit videózik az ember az Antarktisz jege alatt?
2: Hát igen, azt kell tudni, hogy nagyon gazdag élővilága van, hosszú életű állatok vannak ott, a gerinctelenek nagyon nagyra nőnek, például ilyenek ott csupaláb állatok, amik ilyen ízeltlábúak, a pókfélékhez hasonlítanak, nagyon hosszú ízeltlábuk van.
0: Körbe vannak lábbal, nem? Az az ezerlábú, százezerlábú.
2: Hasonló az, de a csupaláb állatnak csak négy nagyon nagy lába van, tehát egy nagyon jó pofa kis fazon. Ilyenek ilyen nagyon hosszú gyűrűs férgek, 1-2 méteresek, de ami a legszebb, hogy tengeri rózsák, sőt korallok is élnek, tehát nagyon sokféle csalánozó szivacs. Én utána találkoztam egy német búvárral, aki a perui állomásról indult, és ő egy gyógyszergyárnak merült. Tehát ő szedte össze a fajokat, pont azért, hogy hatóanyagok után...
1: Hogy kiaknázhassák.
2: Igen, igen. Hát nyilván rengeteg új faj van, és a hatóanyagok után kutatnak folyamatosan. Tehát ott lemerültem egy szikla mellett, rávilágítottam, és színpompás volt.
0: Ó, ezeket a felvételeket azért megnézni, meg egyedül merültél, vagy ez, hogy biztos van ennek is egy
2: nem
0: protokollja?
2: Nem volt nagyon sok képzett búvár a környéken, igen, úgyhogy egyedül.
0: Egyedül? Mondtad, hogy csinálsátok, mentem, és akkor majd délután jövök, mert
2: igen, hát... Vigyáztak a parton, tehát vártak, észrevették volna, hogy nem jövök vissza.
0: Mert azért elég magányos lehet a Antarktiszen bármit is csinálni, hogyha az ember annak a szakmának az egyedüli képviselője, ugye, vagy éppen, hát most azt mondtad, hogy búvárból nem volt sok.
2: Nem.
0: Még búváros poénokat se süthet ki rá. Úgyhogy akkor most hallgassunk egy kis zenét. Ez a harmadik utas is a vendégünk, Molnár Attila Dávid, aki természet, videós, kutató.
1: Biológus, filmes.
0: Igen, és hát remekül szórakozunk. Hallgassátok tovább a műsort.

0: Tehát ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja. Sokan kérdezik, mi az, hogy szemlélet? Hát nézzétek utána a szótárban, kinek mit jelent a szemlélet. Itt van például egy olyan vendég ma, akinek a szemlélete az utazással egybekötött videózás. És ez lett a munkája.
1: Igen,
0: is.
1: Vendégünk Molnár Attila Dávid, természetfilmes, és most éppen az Antarktiszon jártunk, és Bátyó beírta, hogy az antarktiszi jégtakaró alatt föld van.
2: Uh-huh. Igen, egy kontinens, de ugye ez a kontinentális jég, és ami alatt a robot megy, ez a tengeri jég, vagy shelf jég, és annak a mérete nagyon nagy, még nyáron is elég masszív. Igaz, hogy darabolódik, tehát töredezik, ahogy megy előre a globális felmelegedés, de a tengeri jégtábla az nagyon megnő télen. Tehát akkor akár nagyobb is lehet, mint a kontinentális jégtakaró, már mint felületre nézve.
0: Na de még ameddig itt vagyunk az Antarktiszon, oda jut el közülünk a legkevesebb ember. Hogyan sikerült ezt összehozni? Tehát te kutató biológusként jutottál oda, vagy filmesként?
2: Ó, hát nekem az volt a szerencsém, hogy én a barátaim biztatására elvállaltam egy televíziós munkát az MTV-ben, és ott üldögéltem, és telefonáltam, műsorokat próbáltam összeszervezni, és akkor jött oda a Tóth Zsolt Marcell és a Fiar Sándor, és megkérdezték, hogy én el tudnék-e menni, és a csípőből igent mondtam, utána szenvedtem otthon még ezen a dolgon, hogy ne táncolják-e vissza, de lényegében nem léptem vissza, ezért is tudok ilyen érdekes dolgokat mesélni.
1: Kicsit még lubickünk a tengerekben, mert a Cápák a keresőmben címmel volt egy filmed, aminek az egyik főszereplő az a Selmeci Dániel volt, uh-huh. aki múlt évben itt ült, pont abban a székben, ahol te is. És ugye az van, hogy Steven Spielberg egy kicsit átírta a koncepciónkat a cápákról, nem tudom, hogy előtte hogyan gondolkoztak az emberek, de azóta mindenképpen egy fenevadnak gondolják, és elképesztő mennyiségben nyírják ki a cápákat a világ minden tájékán, hol azért, hogy finom levest készítsenek az úszonyukból, és a maradékot visszadobják, ami hát így nem használható cápa. Mondom nektek, kedves halászok, hogy a cápa az úszonyával együtt cápa, az úszonya nélkül pusztán táplálék.
2: Igen. Na most ez a film, ez úgy készült, hogy én nem is forgattam ezt a filmet, hanem ezt a Sásdi Zsolt vette fel a Danival ezt a filmet, és én abban segítettem, hogy az elképesztő nagy mennyiségű nyersanyag, ami összejött, az összeálljon.
0: Az Antarktiszon annak a legjobb vágószobát.
2: Hát olyan jó kockás segget lehet növeszteni, ha az ember sokat vág, meg sokat ír, és ez nekem ez kialakult, tehát jó
0: izmaim
2: vannak, tehát itt is ezen a széken is eszméletlen jó ülés esik, és ugye aki aktív filmes, sokat utazik, sokat forgat, annak viszont az meg általában nem tud sokat vágni. Na most felfedezte a Zsolt, hogy én el tudok bánni ezzel a nagy anyaggal, és a kezem közé adta, és szerintem máig egy nagyon sikeresnek is, egy nagyon jó referenciát taroltunk ezzel a filmmel a fesztiválokon. A Bajkáltó mellett is volt egy igazi jó orosz fesztivál, ahol ez fődíjas lett, és az Operaházban, Irkutszkban adták át a Valak pénzzel együtt a fődíjat, úgyhogy ezek ilyen nagy sikerek voltak, hogy tényleg tudunk valamiről értelmes dologról kommunikálni, és utána meg még el is ismerik. Ez egy jó emlék nagyon.
1: A film

0: ezeknek az állatoknak, de valóban a megugrott kereslet az, ami hajtja. És ezért van nagyon szuper, hogy vannak Kínában is olyan kampányok, amik tényleg sztárok, vagy sportemberek, vagy igazi idolok mondják, hogy figyelj, ne rendeld már meg az étterembe, és ezeknek időnként azért van észlelhető hatása, hogy...
1: Hetekre leáll.
2: Igen. 300 ezerről, egy-egy napra visszaesik 290 ezerre az elpusztított cápák száma. Ugye itt az is megrázó, hogy a legtöbb ilyen különleges állatot, vagy ritka állatot azért tölik le, mert azt gondolják, hogy a belőle, vagy valamelyik részéből készített por, főzet, kenőcs, akármi, az afrodiziákum.
0: Igen.
2: Tehát, hogy
0: ez
2: egy ilyen furi belső frusztráció vezethető vissza.
0: Gondolat. Én nekem ez úgy amúgy tetszik. Tehát úgy értem, hogy az egy szép dolog, hogy az embernek a gondolkodás módjában benne van az, hogy anyagi szinten is összefüggünk az élővilággal, mert ez ténylegesen így van. Tehát minden, tehát a víz, ami bennünk van, ugye nagyrészt víz vagyunk, az már volt, nem tudom én, egy patakban az északi sarkvidéken hullott le egyszer már legalább a trópusok, az a víz molekula, úgy értem, meg volt beépülve lehet, hogy egy dinónak a testébe. Tehát ténylegesen van egy anyagforgalom, ami, hogyha az ember a gondolkodásában ő ezt tudja, az szerintem előnyösen is tudja befolyásolni azt, hogy mi mindent tesz. De most ez a filozófia viszont nagyon káros abból a szempontból, hogy azt hagyja figyelmen kívül ez a gondolkodás, hogy ténylegesen kipusztítják ezeket a fajokat az ő közreműködésükkel.
2: Pedig lehetne kampányt indítani, amiben azt mondhatnánk, hogy afrodiziákum lehet például a gyümölcs, a zöldség, tehát hogyha valaki egészségesen táplálkozik, akkor szerintem sokkal jobb
0: persze. De egyébként erről tök jó lenne egy kínaival elbeszélgetni, hogy tényleg miért nem elég az, hogyha mondjuk olyan vizet iszik, ami tényleg előtte, nem tudom én, volt bölénypisi, vagy most nem tudom.
1: De tehát, van ennek státuszszimbóluma is, tehát hogy ha egy kínai negyedbe bárhol elvetődik az ember, ott ez a fecskefészek, cápauszony, és eszmetlen ritka állatok megevése, kész. Ez nekik a minden, befizetnek, megették, fotózgatás.
0: És ugye nincsen ezzel, én szerintem gond, és azért is szeretném, hogy majd esetleg erről úgy beszélgetni, hogy itt ül tényleg valaki, aki ezt el tudja mondani, hogy ez miért fontos.
1: Egy szakács
0: mondjuk.
2: Egy cápa, hívjunk be egy cápát is. Rakjuk őket egy helyre, hogy dumálják.
0: A gond az egy-egy számmal van, mint David Attenborough is elmondta, fogamzásgátlás. A probléma az egyet szám. Tehát, hogyha nagyon sokan vagyunk, akkor bármilyen pici aprócska az a hülyeség, az a nagyon nagy gondot tud okozni. Ugye
1: csak egy lépés az, hogy ez a fajta újrafelhasználásba az ellenségeinket megéve átveszünk az erejét. Vagy egy okos embert, ha megeszünk, akkor mi is olyan okosak leszünk. Ez a hiedelem világ, ugye, ami volt korábban ilyen.
0: Igen, ezek kihaltak.
2: Shantaramban van egy ilyen nagyon szép szemlélet, hogy bármit csinálsz, érdemes megvizsgálni, hogyha az összes ember úgy cselekedne, akkor hogyan változtatná meg a világot?
0: Ezek nagyon szép gondolatok szerintem, ezek jók.
2: Ez egy bankrabló volt, aki rájött erre egyébként. Korábbi bankrabló. Mindegy, másik történet, de valós.
0: Ez nagyon érdekes. De azt mondom, hogy tényleg azzal nincsen gond, hogy mondjuk egy vadállatotra úgy tekintek, mint egy szimbólumra, így nőttünk, tehát így vált az emberiség, tehát így váltunk emberré, vadásztunk, gyűjtögettünk, persze, hogy egy agyarnak, egy fognak nagy jelentősége volt. Nem csoda, hogy ez megmaradt bizonyos helyeken még máig ténylegesen.
1: És te trófeagyűjtő vagy? Tehát, hogyha a tenger alján találsz egy csontvázat, egy fogat, azt hazaviszed?
0: Nem, fotózom. Én képen viszem.
2: A fényt viszed haza. Egyébként azon gondolkoztam, hogy az észak-amerikai indiánok, azok úgy tűnik meg a saját történetmesélésük szerint, próbáltak valamilyen egyensúlyt teremteni a világ és önmaguk között. Ehhez képest jöttünk mi, európai hódítók, angolok, írek, franciák, hollandok. Szanaszét lövöldöztük őket, megöltük az összes állatokat, elvettük a földüket, és elkezdtük kiaknázni, és rájöttük, hogy ez nem működik, úgyhogy másokat is elkezdtünk ugyanígy kizsigerelni.
0: Persze.
2: Hát, hogy van olyan, és ez a probléma, amiről beszélünk, ez az egyetszámról szól. Tehát arról, hogy hány ember kultúrájának képezi alapkövét az, hogy például nagyon ritka állatokból megegyenek testrészeket. Hány ember kultúrának képezi az egyik alaptézisét, és emellett ebből hányan tudják megtenni. És minél inkább növekszik ez a szám, annál inkább veszélyes fajlesz

0: mindenki másra, igen, és saját magunkra is.
1: Igen. Na most az, hogy az indiánokat őslakónak fogjuk fel, ugye ők is bevándorlók voltak, tehát az észak-amerikai indiánok, ugye Ázsia felől.
0: Hát a 12 ezer éven keresztül, mondjuk 11.500 éven keresztül, igen, egész jó egyensúlyban voltak.
1: Én emlékszem, hogy ők írtották ki a mamutokat például. Tehát azért emlékszem,
0: mert még kicsi
1: néhány ezer éve történt. Tehát a Wrangler szigeten például ugye a mai Oroszország fölött, ez már a jeges tenger, ott még rendesen a fáraók idejében, tehát egyiptomi fáraók idejében, mint pár ezer évvel időszámításunk előtt, még éltek mamutok. Igaz, hogy az már egy törpefaj volt, tehát már nem az a nagy kontinentális óriás, ami uralta például az észak-európai tundrát, hanem ez egy kicsit kisebb volt, de nagyon jól el volt, és nem pusztult volna ki, csak éppen a téli jégtakaró, megint visszajön, ez érdekes, ez a téli tengeri jég, azon kimutathatóan elindult egy ilyen vadászvándorlás, tehát mentek a jégkori vadászok oda-vissza a kutyáikkal, íjaikkal, lándzsaikkal, mert tudták, hogy a Wrangler szigeten még van mamut. Az utolsó szálig kinyírták őket, és utána, amikor a Bering szoros jégpáncélán át tudtak kelni, kolonizálták Észak-Amerikát, onnan mentek lefelé Dél-Amerikába. Persze, hogy nagyon sok értelemben szép volt, ahogy éltek, viszont ők is emberek voltak, és nekik is megvolt a maguk kiírtott fajlistája, ha így nézzük.
0: Hát nekik is megvolt a tanulási időszakuk.
1: Hol tartana most Amerika, ha indiánok élnének. Ugye ezek gondolatkísérletek, lehet ilyenekkel foglalkozni, vagy hogy mi lenne Új-Zélanda, ha még lenne moája, vagy Madagaszkárnak, ha lenne elefántmadara, de ugye ezek...
0: Erszényes farkas Ausztráliában.
1: Igen, de hát ezek...
0: És egyébként a Bering szoros az, ami kb. 15 kilométer.
1: Most azt nem tudom, hogy ott mekkora volt.
0: Nagyon kicsit, tehát nagyon közel van az Oroszország és Alaszka ahhoz képest, hogy például milyen távol van Európa nyugati partvidéke az amerikai partoktól.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha másik irányba indultak volna el, akkor talán sokkal biztonságosabban, vagy akár hamarabb eljuthattak volna az amerikai kontinensre.
1: De hát miért? Hát, hogyha elindult, ugye ők kelet felé indultak, tehát ugye Ázsiát elhagyták, és ugye ott jó masszív, ugye jégkorról beszélünk, masszív jégtakaró van, tehát ők egy rendes havas tájon keltek át az észak-amerikai kontinensre. Míg hogyha ugye másik irányba mennek, akkor útjuk a táj az Atlanti-óceán.
0: Igen, de azt mondom, hogy mi európai hódítók, mi az Atlanti-óceánon keresztül közelítettük meg. Hát ilyen kis lépcsőkkel, tehát elmentünk Izlandra, Grönlandra, igen, és így tovább, de hát azért azok hatalmas távolságok ahhoz képest, hogy milyen közel van Oroszország meg Alaszka.
1: Igen.
0: Most már több, mert akkoriban nem a Google Maps-et használták alapvetően ilyen navigációhoz. Írja be a célállomást.
1: Igen, eszembe jut, hogy hívják a vikingek az izlandiakat. Hogy azok a beszariak, akik nem mertek elmenni Amerikába. Hát igen, ez valóban. Tehát ugye hajóval lehetett az óceán áthidalni, a szárazföldön pedig tudtak menni délnek. Most ugye Dél-Amerikában láthatjuk azt, hogy még vannak olyan indián törzsek, akik még esetleg nem felismertek, vagy tényleg háborítatlanul élnek. Én egyszer jutottam el Amazóniába, és ott pedig jártam egy olyan területen, ahol indiánok sosem éltek, és az még egy érdekes dolog volt látni, tehát milyen egy szeletké a világnak, ahol nemhogy ugye nem a spanyol konkvisztádorok nem jártak, meg az utána jövő ugye betelepülő telepesek, hanem még maguk az indiánok sem éltek ott.
0: És kitűzted a magyar zászlót? Mondd, kitűzted.
1: Igen, kitűztem, de biológiai értelmet, tehát jelöltem.
0: Aha.
1: Területet jelölt.
0: Pisiltél, úgy érted?
1: Igen, és méghozzá a legmesszebbi helyre, ahova Kandamú medencében fehér ember eljutott, ott jelöltem, és utána mondtam az utitársaknak, hogy ez birtokba van véve Magyarország számára, ez a terület most már kolónia, az ausztrál nagyon felháborodott, hogy de hát ez hogy lehet, hát akkor ő is jelölt volna, mondtam, vissza tud menni, de már nem tudott, mert jöttek a zuhatagok, meg minden, és mondta, hogy rendben van, átengedi ezt a területet.
0: Nagyon kedves. De várjál, milyen egy érintetlen terület? Hogyan képzeljük el?
1: Nem véletlenül nem laknak ott indiánok, ezt tudom mondani, tehát nagyon nehezen megközelíthető, eszméletlen sok az élősködő, a szúnyog, a mindenféle vérszívó rovar, és hát értem szerint sok a ragadozó, a elég veszélyes terep, hegyes, völgyes, a folyók nehezen hajózhatóak, és talán van valami olyan hangulata, ami miatt mondjuk egy indián törzs, vagy annak a vezetője azt mondja, hogy na, ide inkább nem, mert olyan egy ilyen hegyláncokkal körbevett andoknak a lábáról beszélünk, lényegében egy ilyen elég zárt terület, és lehet, hogy ez egy tabu volt a számukra, valamiért nem akartak oda menni. A tabuk egyébként iszonyú könnyen kialakulnak az emberi gondolkodásban, így épül fel az idegrendszerünk, és én miután kijutottam élve a Kandamú medencében, nem csodálkozom, hogy azzal a helyen kapcsolatban például vannak tabuk.
0: Akkor az egyik dolog, hogy jutottál oda?
1: Igen. Magyar kutatóknak hála, akik papagájokkal foglalkoznak. Konkrétan Olá György főleg, aki most Ausztráliában szerzett doktorátust, és ő vele évek óta dolgozunk együtt, és ő a perui Amazóniában dolgozott sokáig, és amikor az ő munkája ott betetőződött, akkor már olyan komoly kutató lett, hogy tudott saját expedíciókat is szervezni a perui kormány engedélyével. És e közül a legutóbbira kaptam én lehetőséget, hogy csatlakozzak hozzá. Tehát azt kérdeztek,
0: ez mikor
1: hogy
0: volt?
1: Most februárban.
0: Ez a tudományi kommunikációs ösztöndíj, amit kaptál?
1: Igen. Tehát gyakorlatilag itt azt történt, hogy a perui kormány adott arra a Gyurinak támogatást, hogy a perui tudományt, sokféleséget, biodiverzitást népszerűsítse, és összerakott egy 9 tagú expedíciót, ami 6 nemzetből állt, azt hiszem. És így együtt csináltuk meg ezt a kutatást, mérést, és közben természetesen filmeztünk is.
0: Engem igazándiból praktikusan is érdekel ez a dolog, hogy hogyan jutottál oda arra a területre, amire ennyire nem jó oda.
1: Ezek az életnek a hihetetlen csavarjai, én se értem. Tehát azért próbálom ezeket feldolgozni magamban. Például erre az útról egy ilyen nagyon részletes úti beszámolót írtam, amit most így rendezgetek. Tehát próbálom, még utólag is próbálom feldolgozni, hogy milyen döntések vezettek ahhoz, hogy az ember egyszer csak ott találja magát egy ilyen helyen. Ez egy külön műsornak a témája lehetne, ez egy döntésfa, és egyáltalán biztos, hogy jó döntés az, hogy te egy ilyen útra elmész, mert nagyon ott tudsz maradni. Akkor dengilázjárvány volt, az első dengit a fehér ember olyan 40%-os eséllyel éli túl, ha elkapja, ha a másodszor megkapja.
0: Mármint, hogyha nem kap gyógyszert?
1: Lényegében az van, hogy ezt nem nagyon tudják úgy kezelni, hogy mint a maláriát, hogy mit veszel egy preventív gyógyszert. A dengi az állandóan változik. Lényegében csak a szúnyogi írtó véd meg attól, hogy megcsípjen a szúnyog, de ha megcsíp, és tényleg dengilázas vagy, akkor nagyon nagy az esély. A 40%, bocsánat, az túlzás, valószínűleg ilyen 20% körüli, hogy elmegy egy európai ember benne, de ha másodszor is megcsípi, akkor már 60-70%, és ezért mondom azt, hogy egy ilyen olyan embernek, mint én, aki Európában élt, meg az immunrendszerem ehhez van erre van beállva, annak nem biztos, hogy az a jó döntés, hogy egy ilyen helyen van.
0: Drága hallgatók, hogyha így most nem ugrik be, akkor a dengi egyik beceneve az, hogy csonttörő láz, mert hogy olyan fájdalmakkal jár a láz miatt, mint hogyha törne a csontod, és nekem volt egy személyes élményem is Indiában, amikor olyan lázam volt, hogy azt mondták, hogy ez valószínűleg dengi, de aztán a vérvizsgálattal kiderült, hogy ez egy nagy semmi volt, viszont ott történt meg velem, hogy én kint szitározom, és az történt, hogy éjszaka iszonyatosan rosszul éreztem magamat, de hallottam, hogy a mesterem játszik szitáron, és ilyen tök szép lassú melódiák voltak, és nagyon-nagyon jó érzés volt ráfeküdni arra, hogy ő játszott. És reggel, amikor így összekaptam magam, akkor kimentem, és mondtam neki, hogy nagyon szeretném megköszönni, mert én úgy érzem, hogy az éjszakát emiatt éltem túl. És így nézett rám, és mondta, hogy de hát végigaludtam az egész éjjelt.
1: Jaj, nem is játszott.
0: Hát igazán.
1: De valójában.
2: Komoly lesz.
0: Wow. Úgyhogy hát, mindenkinek ajánlom, hogy...
1: Én ismerek egy zoológus nőt, ő Garai Cinti, aki átélte a dengit Puerto Maldonadoban, és ő nem tudták semmivel csillapítani, és végül ott a barátai felültették maguk elé a robogóra, és kimentek az Interoceanic Highway-re, ami ugye Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig vezet,
0: és
1: azon mentek robogóval így, és a menetszéllel hűtötték a cintit.
0: Ez gyönyörű. Ez csodaszép.
1: Ez neki is egy szép emlék.
2: Volt itt bent a műsorban is vendégünk Lóczi Viola búvárlány, aki szintén ő a Thai-szigeteken sikeresen beszerzett magának egy dengét, de túl is élt, és eljött ide elmesélni ezt a dolgot. Igen. De ő is azt hiszem, hogy azt mondta, hogy nem egy szúnyognak kell megcsípni a dengét, hanem egy néhánynak.
1: Igen. Hát és aztán van a leishmaniázis, ami egy igazi perui unikum. Az lényegében az történik, hogy egy olyan egy ilyen pici húsevő légy terjeszti, ami elképesztően ravasz, mert csak egy pillanatra száll le rád, de már elvisz belőled egy darabot, és akkor ott az a kis vércsöpp ott elárulja, hogy eltaláltak. És akkor minden tízezredik közvetítsek Leishmanihez is, vagy nem tudom hányadik, de sokadik.
0: És ezért számolik
1: az
0: el.
1: Nagyon durva, az kemoterápiával lövik ki az ember szervezetéből, tehát az konkrétan egy lényegében egy vérbe jutatott méreggel törlik ki azt a kórokozót, és akár hónapokig is tarthat, mire lényegében elkezd élni egy kórokozó a szövetet, izomszövetet.
0: De jól hangzik. Na igen, és konkrétan az eljutás, hogyan lehet egy lakatlan területre eljutni? Tudod azt, hogy leszállt a leuró?
1: 64 oldal, tehát az az engedély, amit a kormány ad ki, akkor az ellátmányról, amit össze kell vásárolni, az mondjuk 17 gépelt oldal. Tehát én a Gyurira nagyon felnézek, az Olá Gyurira ezért, hogy ezt így meg tudta szervezni, össze tudta hozni. De természetesen az is kellett, hogy az én ugye producerem, a Tóth Zsolt Marcell, az itt a média tanácsnál kopogtasson amiatt, hogy úristen, egy magyar kutató soha nem látott expedícióra készül, és ők nyújtsanak egy olyan gyors segélyt, amivel egy kamera le tud menni. Tehát, de ez is csak egy szelet ki annak, hogy mennyi mindennek kellett stimmelnie ahhoz, hogy tényleg ott tudjunk lenni a Gyuri mellett, kamerával a kézben, és menjen a motorcsónak előre bele az amazóniai őserdőbe.
0: Na, ez izgat nagyon. Tehát
1: igen.
0: Azt az útvonalat szeretném tudni, a kiindulási pont A, Budapest, igen. A B, megérkezési pont, a senki lakta. Magyar földe.
1: Igen, igen, senki lakta, igen, magyar external territory. Tehát felszállás ugye aztán Amsterdam, tehát ugye az első leszálló Amsterdam, ott ugye krumpli meg sör, és aztán utána egy nagy repülés egészen Peru fővárosáig, ahol ugye az ember leszáll, és én legalábbis arra számítottam, hogy valami elképesztő, hogy mondjam, ilyen sivatagos éghajlaton, erre ugye megüti az embert az óceáni kellemes, finom, kiegyensúlyozott éghajlat. Ott van két napot maximum, akkor közben megismerkedik egy-két perui itallal, aztán utána röpül egy nagyot Cuscóba, az már ugye Andok, hegyláncok, aztán onnan átrepül lényegében a nagyhegyeken, és leereszkedik az amazóniai oldalon, tehát ez már a túlsó oldal, ami a nagy teknőre néz, ahol a nagy folyók gyűlnek össze, és ott leszáll egy Puerto Maldonado nevű városban, ami mondjuk olyan méretű, mint nem tudom én, mint Győr, tehát nem egy fővárosnyi, de egy elég masszív nagyváros, és ezt óriás folyók szegélyezik, és az egyiken elindul felfele egy motorcsónakkal, megy egy napot, ott megalszik, egy nagyon szép turista reszortban megy még egy napot, ott az ember megalszik de felfelé a folyón egy napot, ott megalszik már egy kutatóállomáson, és akkor ott összerakja a cuccot, és utána jön az ugrás az ismeretlenben, ami szintén folyóval, folyás irányjal szemben fölfelé.
0: Motorcsónak, vagy azt nem engedélyeznek, és evezni kell?
1: Ez egy jó kérdés, mert egyébként van, amit nem engedélyeznek, tehát ez egy jó például motoros fűrészt nem tarthatnak ezek a turista reszortok, mert nagyon vigyáznak ezeken a magterületeken a fákra. Ez kezdte felismerni Peru, hogy neki az esélye az a biodiverzitás megőrzése a jövőben. Pont. Tehát ez egy baromi érdekes dolog. Costa Rica volt előtt ilyen, hogy azt mondta, hogy figyeljetek, mi inkább hagyjuk ezt a hadsereg dolgot. Elég kicsi ország vagyunk, minket úgyis innen is, onnan is lerohannak, és lényegében oktatásban, nemzeti parkban, Costa Ricában van a világon az egyik legtöbb nemzeti park egy országban, és oda tették magukat, már látszik, hogy egy nagyon jó stratégia, szuperül működik a turizmus, és ezt Peru követi, és ezért vannak ezek a szigorú eljárások, de a motorcsónak muszáj, tehát annélkül nem élsz meg, tehát eszméletlen nagy motorok hajtják ezeket a hosszú amazonoszi ilyen hosszú hajókat, tehát nagyon hosszúak és keskenyek.
0: Én nagyon remélem, hogy Orbán Viktor hallgatja ezt a műsort, és esetleg más irányba kormányozza ennek a gyönyörű országnak a hajóját ennek hallatán.
1: Meglepne.
2: Akkor rövidesen visszajövünk, harmadik utas, és hát be fogjuk járni ezt a világot több mint 30 perc alatt.
0: Moller Attila Dávid természetfilmes a vendégünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: A vendégünk Molnár Attila, Dávid természetfilmes, és éppen Perúban járunk, ahol 2016-ban az Innovate Peru című tudománykommunikációs ösztöndíjat megkaptad, és kijutottál. Elmentünk most képzeletben, erre az ember sosem járt a területre. Felvertétek a sátrat,
2: igen,
1: és leszállt a nap.
2: Igen.
1: Innentől válik izgalmas a történet.
2: Igen, mert azt mondta az egyik indián, hogy nagyon szuper szállásokon voltunk előtte, 5 csillagos, 4 csillagos, stb. Mondta, hogy ne aggódjunk, amikor bejutunk a Candamo medencébe, az lesz az 1000 csillagos hotel, ugye az ember felnéz, és akkor milyen gyönyörű lesz. Hát én az első éjszakát, tehát jó.
1: Mondd ki,
2: mondjuk
1: rettegés.
2: Beszartam nagyon, mert akkorák voltak a lényegében ezek a nádak, aminek a tövébe állítottuk a sátrakat, hogy a levelek aránya olyan volt, mint, tehát, hogy katicának érzed magad. Nem tudom, jártam alatta, és így nem említem, hogy ez ténylegesen ekkora. Eleve nem értettem, miért ebbe a dzsumbújba sátrazunk, mert voltak a nagyon jó nyitott helyek, ahol a szabad ég volt, és kövek voltak, és olyan, hogy nem éreztem, hogy bármi honnan jöhetne támadás, de az indiánok mondták, hogy csak ide sátrazunk, és másnap reggel megértettem, ugyanis az volt, hogy este kinyitották a csapot, elkezdett zúgni lefelé az eső, az reggelig esett, és a folyó szintje 5 métert emelkedett, tehát ahol mi voltunk, ott a sátrakat nem érte még el a víz, de minden alatt el lett borítva, tehát azok a ilyen sziklapadok, meg hátságok, ahová én azelőtt szívesen kikötöttem, azok már reggelre mind víz alatt voltak, és mi meg így úsztuk meg az első éjszakát, ez a válaszom akkor a kérdésre.
1: Az első éjszaka akkor a találkozás a vízzel, igen, de biztos vagyok benne, hogy a helyi lakosok azok különösen érdeklődtek irántatok, hiszen betörtetek a területükre. De kik is a helyi lakosok? Uh-huh. Azon kívül, akiket már említettél.
2: Igen, igen. Ez a második nap volt inkább. Tehát az élővilága, az esőt azért az esőerdei állatok sem nagyon szeretik. A rovarok nem annyira tudnak repülni benne, a ragadozók nem szeretnek elázni. Tehát akkor minden olyan csöndes, akkor zuhog az eső, úgyhogy ez volt az első éjszaka. A második éjszaka, ebbe belekóstoltunk. Ott kezdődött azzal, hogy ugye a lányaim mondták, hogy publikus területen mindig azt mondjam, hogy amikor a dolgomat mentem végezni, hogy elmentem egy fajt felfedezni, hogy ezt azért illik úgy mondani. Tehát mentem egy fajt felfedezni az erdőbe, amikor szembe jött egy jaguár, de ezt így értsétek, tehát a lényegében azon az ösvényen, ahol én mentem a kijelölt fajfelfedező helyre, azon az ösvényen ült velem szembe, és várt egy jaguár, és ezt nem hittem el, de tényleg így volt, tőlem mondjuk 10-15 méterre ült, és nagyon-nagyon kíváncsi volt, és szóltam a többi kutatónak, hogy jöjjenek oda, leültek mellém, és egyszerűen nem hitték el, amit látnak, hogy ott van velünk szemben egy ilyen ragadozó, aki egyáltalán nem fél, és annyira nem félt, hogy egy idő után gondolt egyet, és elindult, hogy ő bejön a táborba. Tehát 100%, hogy soha erre nem vadásztak, erre nem lőttek, ez nem látott indiánt, ez nem látott semmilyen embert, és úgy jött tényleg, mint egy macska. Tehát a farogtartása minden olyan laza volt, olyan, látszott, hogyha nem csináltunk volna semmit, akkor úgy körbeszaglászott volna, lehet, hogy leütött volna egy-két áldozatot, de nem táplálékszerző módban jött, utána sok jaguáros támadásos videót néztem egyébként a neten, pont ezért, hogy én jól olvastam a test mozgását, de tényleg cicaként jött, feltartott fülek, és mi annyira megijedtünk, hogy edényeket ütögettünk egymáshoz, és arra a zajra fordult vissza.
1: Tehát, ezek bolondok, ekkora zaj, csak megyek inkább haza.
2: Nagyon fájt, fájt a fülének a zaj.
1: De tényleg volt előre kidolgozott protokoll, hogy mi van, hogyha jaguárral találkoztok?
2: Hát engem nagyon zavart, hogy nem volt erre protokoll.
1: Ez a, de mondjuk nehéz is, hány fajról beszélünk, akik ott lakják, mondjuk az ismert
2: nagyon
1: fajokról
2: sok,
1: van szó,
2: nagyon
1: és
2: sok,
1: nem a kakilással felfedezett újabbakkal.
2: Igen, igen. Hát jönnek ugye a majmok, azok föntről nézegetnek téged, akkor onnan érzed meg, hogy mondjuk hullik rád mondjuk a víz a tegnapi esőből, és felnézések, ott ülnek a majmok, és akkor nézik, hogy mit teszel, vagy mit csinálsz. Vagy ugye az írtáson, ahogy ugye kivágják a növényzetet a sátraknak, akkor úgy reggel jönnek be a kolibrik, és próbálnak inni ugye azokról a virágokról, amik még tegnap ott voltak, csak ma már nincsenek ott. Ugye a fejükben benne van a kognitív térkép, hogy pont hol vannak a jó nektáros növények, hogy azok le lesznek.
1: Nem bántottak a kolibrik? Mert nem, úgy hallottam, nem, hogy nagyon agresszív állat.
2: Kolibrik. Lehasaltam, amikor jött.
1: De komolyan, a Kaliforniában azt mondják, hogy nem szabad közel menni a kolibri fészekhez, mert rögtön támad. Lehet. És hogy nagyon gyors, és nagyon rossz, amikor az ember arcába csíp.
2: Igen, biztos pontosan bánik a csőrével. Igen. Mivel, hogy eltalál egy virágot is. Valószínű, igen, lehet, hogy vannak ilyen vérkolibrik, vagy kolibrik, de ezek nem, ezek kedves növény szívogató lények voltak, és akkor ezeket lehetett látni, amik még közel jöttek, de valóban a világon, ezt kutatók mondták, sehol nincs akkora esélye, hogy te szabadon élő jaguárra találkoz, mint a Kandámó medencében, mert hogy nem is vadásszák őket, da-da-da-da. De ezért ért engem sokként, hogy nem készült a tudományos expedíció ilyenekre, de a zoológusok ilyenek. Hogyha valaki zoológusra utazik, az legyen tudatában annak, hogyha egy mondjuk egy ászka kutatóval megy, akkor az semmi más nem fog. Minden lesz nála, ami az ászkákhoz kell, és nem igazán semmi, ami jaguárhoz vagy papagájhoz. Ez a papagáj kutatókra is igaz. Na most szerencsére itt a Zsolték bepakoltak az indulásunk előtt ilyen dolgokat, mint például a medvespré, vagy annak a kisebb változat, ugye a kutyaspré. Akkor meg hát lázasan elkezdtünk lándzsákat hegyezni, hogy legalább néhány méterre tudjuk távol tartani magunktól, illetve volt egy beltető csúzli nálunk, amit arra használtak a kutatók, hogy a ólomgolyót felőjék, ami a damilt felhúzta a fatetejére, amivel felhúzták a mászókötelet. Na most ezt a beltető csúzlit bekészítettük, és ilyen nagyon sok követ próbáltunk ott felhalmozni. Tüzet is próbáltunk gyűjteni, de reménytelen volt, mert nagyon esős volt az idő. Tehát ez a jaguár azt az éjszakát velünk töltötte, úgy, mint a szitár mestered veled.
1: Egy képzeletben, úgy érted.
2: Nem, ott volt. Tehát ő ott lefeküdt és nézett minket, és őrség volt végül.
1: Viszont ez azt jelenti, hogy hiába hatoltatok be a területre, ti egy érdekes színfoltja voltatok, mondjuk elég nagy méretűek, tehát valószínűleg nem volt egyértelmű számára, hogy melyik őtök győzne egy harcban, és első körben a barátkozást választotta. Ez nagyon szép tőle.
2: Hát igazából nem találkozott olyan élőlénnyel, ami rá fenyegetést jelentett volna, hiányzott belőle a félelem, és ezért valóban inkább volt kíváncsi, mint támadó hangulatban.
1: Más ilyen vadlények is ugyanígy érdeklődtek a tábor iránt, vagy irántatok?
2: Hát ezek a majmok, kolibrik, de a te személyed, mint ember, az inkább a rovarokat, a vérszívó rovarokat érdekli. Tehát nagyon finom falat vagy, és akkor mindenhonnan megpróbálnak megkóstolni. Ez még ami az a folyamatos érdeklődés, hogy nincs olyan, hogy mondjuk lenne bármikor nyugalmat tőlük, hanem folyamatosan jönnek. A sátor volt a menedék.
1: Tehát hány napot töltöttetek a medencében?
2: Egy hetet.
1: És az egy hét alatt hány órát aludtál? Mert hogyha összeveszem, hogy vannak a rovarok, ami igen, ugye hát önként is elkezd egy idő múlva irritálódni az ember tudata, bőre, idegrendszere, plusz még jön néha egy ilyen nagyobb macska, hogy befekszik a sátor mellé, hát meg még esik a víz.
2: És dőlnek le a fák, ez is fantasztikus, én ezt nem gondoltam volna, hogy egy őserdőben ennyi ág zuhan le, de nagyon sok puffanás, robbanást hallasz, és pure luck, hogy jó helyre állítod a sátrat. Tehát mondjuk a brazil dió, ami ott szintén gyakran esik, az nagyobb, mint egy kókusz dió. Az, amikor 40 méterről leesik, az agyonvág a sátron keresztül. Tök mindegy, mi van veled, és szedi is az áldozatait. Tehát ez egy valós tényező, de a lezuhanó ágak is ugye korhadnak, esnek, dőlnek nagyobb eső után, vagy kap egy kis szeletalom korona, és ez igen, tehát emiatt sem aludtam nagyon jól, aztán elértem a fáradtságnak arra a pontjára, ahol végig aludtam egyszer 12 órát, és onnantól elkezdtem magam, nem az, hogy otthon érezni magam, csak megszűnt az állandó szorongás, ami az elején volt, és akkor elkezdtem tudni hatékonyabban dolgozni.
1: Ez hányadik napon volt?
2: Harmadik.
1: Aha. Harmadik. Ez jó, mert akkor valószínűleg a tudatod azt mondta, hogy átállunk erre a rendszerre, most már ez van. Vagy agyad üt a brazil dió, vagy meg ezt a macska, de mindegy, most már itt vagyok. Ezt a filmet mikor láthatjuk?
2: Ez jövő év végére készül el, de ha minden jól megy, akkor most ezzel a filmmel hamarabb, tehát már jövő év elején tudunk jelentkezni.
1: Vágás,
2: az Amazónia papagájai.
1: Amazónia papagájai, vágás, fényezés, zene, utómunka, 3D.
2: Narrátor. Mindennel együtt.
3: Egy kicsit a természetfilmzenékről beszéljünk már.
2: Jó, mert... ez nagyon jó téma.
3: Én igen. Szeretem a könyvtárzenéket nagyon, ahol ilyen előre elkészített számokból csak az idő alapján ki lehet választani, hogy a tenger alatti jelenet, ez egy kicsit bugyborékolósabb szint is, a madarashoz egy kicsit csicsergősebbet. Hát te mi alapján is merre felé nézegetsz? Klasszikusokat előszedsz, vagy iratni szoktál zenét?
2: Nagyon köszönöm a kérdést, mert nekem ez egy nagyon fontos dolog, és éveken keresztül volt, hogy Molnár Szabolcs írta az első filmjeimhez a zenéket, aztán Mátyás Attila volt sokáig
1: az zeneszerző. Az itt volt műsor, Attilos Rádióban.
2: Volt műsora, igen. Aztán a Mátyás Attila, aki az FO System meg Sex Action formációkból ismert, akkor ő írt nekünk sok zenét, és aztán utána Kövi Szabolcs, akinek szintén több filmem zenét köszönhetem, és aztán jött egy időszak, ami ahogy mondod, a könyvtárzenéknek a forradalma volt, ami nálunk úgy jelentkezett, hogy hozzánk bejött egy szuper zenei szerkesztő. Ugye milyen jó, hogyha mondjuk a tévében megszűnik az ismertesztő filmgyártásban, most szerencsére azért elkezdenek újra ezzel foglalkozni, de lényegében a Tamás Zsolt előtte a tévében dolgozott, és aztán ugye nem volt erre a szegmensben igény arra, hogy zenei szerkesztő legyen, és kikötött nálunk, és most már hosszú évek óta dolgozik nálunk, és nem én válogatom a zenéket, hanem van egy ez a luxusunk, hogy van egy zenei szerkesztőnk, aki totál jól ismeri a zenéket, hihetetlen memóriája van, tudja másodperc, hogy melyik filmhez, mikor, kinek, melyik kiadónak, milyen darabját, kinek az előadásában használta, és ez nekem nagyon fontos, mert én zeneit végeztem, ami azt jelenti, hogy én kottát nem tudok olvasni, de azért fontos nekem, hogy milyen a zene, és hallom is szerintem a lényeges különbségeket. És a természet filmessé válásban fontos szerepet játszott nekem a Sivatagi Show című film, ami a zenéjével talán... tehát a legnagyobb klasszikusokkal dolgozott, és amikor nekem eljött a lehetőségem, hogy én is csináljak egy nagy természetfilmet, azt egy tölgyről csináltam, a nagy film, nagy fafilm, akkor a Tamás Zsolttal végigjártuk a zeneiségnek minden bugyrát, és lényeg az, hogy többféle hangzásvilága született a filmnek, és végül a Sivatagi Show mellett döntöttük, és eszméletlen a harsány, de klasszikus zenéket, tehát szimfonikus zenekarok által előadott darabokat választottunk, nagyon domináns zenei világa, és sikeres lett a film, nyert külön zenei díjat is vele a Tamás Zsolt, úgyhogy arra máig nagyon szívesen emlékszem.
3: De... ez mint a nagy fa film?
2: Mint a zenéért, a hangzásvilága a zenéért,
3: de
2: külön
3: a Tamás Zsolt megkapta. Klasszikus zenék, tehát mondjuk Chopin, Ravel, Debussy, Beethoven.
2: Na most ezzel azért fogsz meg, mert itt az van, hogy vagy kamarazenekarok, vagy nagy szimfonikus zenekarok adnak elő darabokat, amik nagyon sokszor, tehát hogy mondják, ez szkórok, filmszkór, tehát hogy kimondottan filmekre írt zenék.
3: Hát akkor ez a library...
2: Igen, és a library, ez inkább a library, csak abban azok, amik tényleg nagyon karakteresek, vagy nagyon harsányok, tehát amiket utána dúdolsz is akár. Ez egy nagyon jó döntés volt, tehát hogy nem félni attól, hogy el kell hallgatni a narrátornak, és csak a látvány meg a zene, ez nagyon...
3: És akkor ezeket a zenéket hol szereztétek be? Mert azért a library-hez való hozzájutás... ahhoz kutatni is kell.
2: Nagyon sokat kutat a Tamás Zsolt, mindig úgy néz ki, hogy megmutatom a jelenet elővágatát neki, elmondom, hogy mit akarok, milyen jelenetnek az üzenete. Tehát mit akarok elérni vele a nézőnél, ő mindig egy fecnikre ír, sok fecnit teleír, és akkor szól két hét múlva, hogy kész van, és akkor le lehet ülni mellé, és akkor ugye dugunk egyet a fülhallgatókkal, és akkor fülelek, és akkor mondom, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami abszolút nem, és akkor ő azok mentén kutat tovább, és amikor megvan a zene, akkor ő utána csinál egy olyan zenei vágatot, amiben a zenék hossza nagyjából végleges, és a finom vágatot arra igazítjuk rá. Tehát nagyon érdekes, hogy nálunk a zenedarab annak az üteme, vagy az visszahat még a filmre, még egyszer.
3: Igen, pont
2: a
3: ezt akartam mondani, hogy az egyik legnehezebb dolog, hogyha stock anyaggal dolgozol, hogy az 3 perc, és igen, neked a jelentet csak 2 perc mondjuk.
2: Na most ezt vágja a Zsolt. Tehát ez zenei, tehát ő letölt is, sokszor lehet sávonként tölteni, ő komponál, ő csinál darabokat, tehát van, hogy kiemeli a hegedűt, és csak mint egy hegedűvel kezdünk, és aztán engedi be a többi hangszert, és aztán utána, ugye hát megvan a jelenet hossza, arra durván készen van, és akkor utána a vágó még egyszer leül, mert a snitteknek a kibelépő pontjait az ütem szerint alakítja újra. Így megy nálunk ez.
1: A A nagyfa film. Igen. Így kicsit említetted. Mesélj már arra, hogy kik voltak a főszereplői annak a filmnek.
2: Aha, aha. Hát főleg a tölgy. Ez egy kocsányos tölgy, ami a Gerecsében
1: ez a híres él. Gerecsei tölgy.
2: Hát ez nem olyan nagyon híres, ez a filmben lett.
3: Ez a film tette híres.
1: Ettől a filmtől lett igazi sztár.
2: Igazi sztár. Van a Posfegy Györgynek egy oldala, Dendromania, ahol óriás fákat lehet böngészni a neten, hogy Magyarországon hol vannak óriás fák, meg ha találsz egy újat, akkor azt rá tudod vinni.
1: Meg van az a könyve, a Magyarország legnagyobb fáj könyve.
2: Na hát én ezt a könyvet, azt amikor megláttam, ráugrottam, hát... ez egy nagyon jó könyv, és a lényeg az, hogy amikor sikerült erre pénzt szerezni, erre a filmre, akkor húztam egy ilyen 60 kilométeres sugarú kört Budapest körül, hogy elérhető legyen azért a fa, és akkor azokat bejártuk, a legszebb fákat a Gyurinak az adatbázisa alapján, és akkor így találtuk meg a Gerecsét, ahol úgy valahogy úgy minden úgy éreztem, hogy stimmel, és akkor az lett a film főszereplője, de lehetett volna bármelyik más tölgy is, mert elképesztőek ezek a tölgyek, nagyon sok élet van rajtuk. És, de valóban, ahogy mondod, az állati szereplők mellett, mint például a pele, vagy a harkályok, vagy a csúszkák, vagy a hangyák, vagy az orszarú bogarak, szarvasbogarak, amellett megjelennek a kutatók is. Tehát erre mindig nagyon figyelek, hogy legyen valami emberi szereplő a filmemben, és szerettem őket így megfigyelve bemutatni, tehát nem riport helyzetben annyira, hanem inkább azt, hogy csinálják a dolgokat, és közben azt valahogy fotografáljuk és filmezzük.
1: És az arról van valamilyen tudásod, hogy azok a filmek, amiket elkészítettél, azok hogyan hatnak vissza a filmed szereplőire?
2: Tehát, ez például konkrétan nagyon egyszerű, van egy erdész, aki erre a fára vigyáz, mert az elődje is vigyázott, de amióta ez a film elkészült, ő azóta még nagyobb becsben tartja, és nála a film az abszolút megütötte a szintet. Tehát úgy volt vele, hogy hát ez egy nagyon nagy élmény volt neki is egy ilyenben részt venni, tehát ez közvetlen a fára is visszaadt, az erdész gondoskodik róla, hogy ott le legyen vágva alatta, hogy ne csonkítsák meg, hogy ne másszanak fel, ne gyújtsanak tüzet alatta, ilyenek. Ez fontos.
1: Nekünk nincsen otthon tévénk. Következtetésképpen azok a kevésbé népszerű csatornák, vagy kevésbé ismert csatornák sem jutnak el hozzánk, ahol lehet látni dokumentumfilmeket. Én bárhol kerestem az interneten, mindig csak a trélerekhez jutottam el, a filmjétek tréleréhez jutottam el. Mit javasolsz azoknak? Mozikban ugye már nem nagyon adnak dokumentumfilmet, iszonyatosan ritkán lehet fesztiválokon elcsípni egy-két vetítést. Igen. Mit javasolsz? Hogyha mi érdeklődünk az ilyen Magyarországról forgatott kimenő stábok valamilyen szempontból magyar tematikájú természet dokumentumfilm.
3: Hát, hogy csak a stáb magyar legyen, és természetfilm legyen, és online lehessen elérni.
2: Hát ebben az én kollégám, a Tóth Zsolt Marcell, egy nagyon aktív ember. Tehát ő azt vallja, hogy mindent a neten kell csinálni és elérhetővé tenni. Neki köszönhető, hogy nagyon sok élő közvetítésünk van a vadonból, ilyen fészek kamerákat lehet látni. Lényegében a válaszom filmdzsungel.tv. Tehát indítottunk egy olyan online csatornát, ami 0-24-ben ad. Nyilvánvalóan kell hozzá egy jó erős net. És az egyetlen, hát ezen nem tudjátok mindig minden filmünket teljes hosszban elérni, hanem ennek egy műsora van, de arra ügyelünk, hogy minden filmünket lehessen valamikor nézni az év során, a hónapok során, és ennek az az oka, hogy azért nem tudjuk az egészet online elérhetővé tenni, mert nekünk, tehát mi gyakorlatilag a filmkészítésből élünk, és ezek a filmjeink nekünk fenn vannak olyan oldalakon is, ahol fizetősen elérhetőek, $1-2 lehet őket megnézni, de az is fontos, hogy a magyar közönség ezeket ingyen láthassa, ezt megtehetik vagy a Spektrumon, vagy a köztévéken, vagy pedig ugye ezen az online csatornán, tehát Filmdzsungel TV.
1: Szervusz, kedves hallgató!
2: Igen.
4: Sziasztok, Ápoló vagyok. Hello. Néha szoktam kondizni, de oda a Szabi is szokott járni, mert ott találkozott az a nagy darab hőssel, aki amerikai filmekben győz mindig. Az alkotáshoz.
1: A Dwayne Johnsonról beszélsz, ugye?
4: Az igen. Ott szokott állni egy szerepjáró, aminek Filmdzsungel van az oldalára írva. Ott van az irodátok.
2: Az irodánk az a fent van a Rózsadombon. Úgy találod meg, hogy akár a természetfilm.hu-t írod be, vagy a Filmdzsungel stúdiót, vagy Filmdzsungel TV-t, akkor megtalálod, és igen, a terepjáró gazdája az én kedves barátom, kollégám, aki ezeket az online dolgokat nyomja.
4: De jó. És akkor ezt hogyan hozzáférni? Elő kell fizetnem, vagy egyes filmeket letölteni?
2: A Filmdzsungel TV az ingyenes, tehát hogyha ott beéred a kínálattal, akkor ott ugye tudsz válogatni abban a hónapban elérhető filmek közül, de hát ugye néhány filmeket tényleg ki kell várni, mert ezt jól mondták a srácok, hogy itt bizony nincs fenn az összes egyszerre. Nyilvánvalóan a legjobb filmjeink azok fenn vannak bizonyos olyan oldalakon is, ahol más jó filmek is fenn vannak.
4: Köszönöm szépen!
3: Köszi!
1: Köszi, hello! Érted, Ápoló, tehát azt írt be, hogy jó filmek oldala, Filmdzsungel, és ki fog jönni. És mi a tévé? Az azt jelenti, hogy Tuvalu-i doménynevet vásároltatok?
2: Igen, Tuvalu.
1: El kellett menni oda a doménynevet venni, mondd meg.
2: Az hol van? Az ott Új-Kaledónia mellett, vagy hol? Tuvalu.
3: Óceánia.
2: Igen. Én oda tenném ilyen Új-Kaledónia mellé. Nem, hát ez egy domén, hogyha indítasz ilyen streamadást, akkor tudod ezt is kérni, tudod vásárolni, és akkor lényegében mi azt gondoltuk, ez fejezi ki azt, legjobban azt az effortot, hogy mi erre tényleg ezen ketyeg két gépünkben az irodában eszik az áramot, az IT-sünk dolgozik, hogy elérhetőek legyek az anyagok, a Babinski Edit segít a műsorajánlók megírásában, a TGM meg húzkodja a fájlokat, rakosgatja, mindig odafigyel, hogy legyen friss tartalom. Egyébként a Tamás Zsolt a zenei szerkesztőnk, és a TGM pedig a Tóth Zsolt Marci. Ez a különbség, de már
3: de lassan képben. De TGM benne van, igen. Ez benne majdnem van. Megvan az egész táv. Hát akkor beszéljünk Új-Zélandról, ahova nem jutottál még el sose.
2: Hát Új-Zélandon sok érdekes dolog van, például a keák. Én nagyon javasolom, hogy akinek van pénze megvenni az állatkertjegyet, az utána menjen el a keákhoz és töltse ott az egész napot, mert ezek új-zélandi nagyon okos papagájok, és róluk tudok beszélni, tehát én őket láttam, nekem a Új-Zélandon nem a gyűrűk ura, hanem a keák jutnak eszembe, és tényleg ezt tudom javasolni, hogy iszonyú jó fejek, és már Budapesten
1: mit kell tudnunk a keákról? Mit jelent az okosság?
2: Tehát, hogy probléma megoldásban is jók, nagyon jó kognitív képességek vannak, hogy a dolmányos varjokra beszéltünk.
1: Családi problémákkal fordulhatunk hozzá?
2: De szerintem ők megoldják. Egyből egy erőteljes csípés a jó helyen, és mindjárt tudod, hogy mi az igazi probléma. A lényeg, hogy nagyon jó fejek, és látszik, hogy az agyukat csomó kérdés foglalkoztatja, érdeklődnek tárgyak iránt, és foglalkoznak kutatók is velük, például Ausztriában. Néhány száz kilométerre innen van labor, ahol problémateszteket oldatnak meg velük, nyitnak zárakat, emelnek emeltyűket, másik megfigyelése útján tanulnak, imitálnak, becsapnak, hazudnak, titkot őriznek, egy csomó mindent tudnak a kicsi agyukkal, ami egyszerűen a papagájuktól ugye nem idegen. Az Alexa szürke Jákó papagájóta tudjuk, hogy sokkal több mindenre képesek, gondolkodás terén az állatok, mint azt korábban feltételeztük volna, és itt nem csak a papagájokról van, szóval hanem kutyákról, majmokról, stb. Tehát,
1: ez annyira szép, hogy én kis süldök ismaradt koromban még azt tanultam, hogy az embert az állattól azt különbözteti meg, hogy az ember eszközhasználó. Majd egyre másra elkezdtek rájönni, hogy az állatok eszközhasználók, majd most már alig van olyan állat, amiről nem derült ki, hogy eszközhasználó, csak egy kicsit másképp csinálják ezeket a dolgokat, mint mi, illetve elég megdöbbentő probléma megoldó képességről, emlékezetről, rövid és hosszú távú memóriáról tesznek tanúbizonyságot.
2: Máskülönben nem állatok. Tudnának élni. Tehát mondjuk elkezdünk egy kék bálnát, ami mondjuk 40 éven átvándorol, most az hova lenne egy jó térkép nélkül az agyába, vagy ugye most a grönlandi cápákról nem régen kiderült, hogy akár meg tudják élni, ha minden igaz, akkor az ilyen 3-400 éves kort, ami a gerinceseknél most úgy tudom, hogy a legmagasabb életkor, hát ez hova lenne egy bizonyos szintű gondolkodás nélkül.
1: Tehát gyönyörű, vagy a hosszú szárnyú bálna, hogyha elfelejti az éneket, amit dolgozik,
2: elfelejt
1: a
2: dialektust.
1: Nem jut eszembe a dallam.
2: Szerencsére seafoodot esznek, ami jót tesz az agynak.
3: Ó, tényleg ezt el is felejtettem, hogyha már 5 kontinenst bejártál, akkor néhány gasztronómiai élményről is számolj be. Mert azért a sok utazásban megéhezik az ember, és biztos vannak horror történetek, illetve borzasztóan, fantasztikusan, csodálatosan jó ételek, és nagy Isten recept tapasztalatok is. Itt a hallgatók már előkészítették a ceruzát és a jegyzetfüzetet.
2: Ja. Oké, okay. Tehát az antartiszi legjobb fogásnak a receptje a következő. Vegyél a legközelebbi ABC-ben egy görög gyümölcsleves tasakot, menj haza, hűsd túl a tejet, utána szórd bele a görög gyümölcslevest, picit keverd el kanállal, úgyhogy darabos maradjon, és aztán utána az egészet told le.
3: Harabdáld át.
2: Harabdáld át a csomókat. Nagyon kevesen tudják ezt a titkot, elkeverik habverővel, minden tönkre teszik.
3: Túl sima.
2: Tehát nekem ez egy nagy élmény volt, hogy ott vittünk ilyen rendesen polított, szállított kajákat, és ott, tehát én nem arról vagyok híres, hogy én nagyon sokat várok a kajára, hanem én nagyon gyorsan ezeket intéztem, és ez volt például nekem a nagy gasztronómiai élmény, hogy ott lehetett ezt így csinálni.
3: De hogy ott van bolt Antarktiszon?
2: Igen, ahol a gép leszállott van egy bolt. Ott van volt, tehát ott tudsz ezt-azt venni.
3: És ez mi? Ez ugye a Dél-Amerikához közeleső rész Antarktisznek.
2: Igen, nagyon jól tudod. Igen, tehát én a Dél-Shetland szigeteken voltam, a György Király szigeten egészen pontosan, tehát ez már az antarktiszi félszigetnek a csúcsa. Korábban egy ilyen 40 évvel előttünk ott járt Rockenbauer Pál is, és Szabados Tamás is egyébként pont ugyanazon helyen, ez ilyen nagyon weird.
3: Ők is forgattak?
2: Igen, igen.
3: Nem is tudom, azt nem is láttam én azt a kis.
2: Hát jó rég volt az MTV-ben. Aztán egy szovjet hajón voltak. Na jó, akkor jöjjenek a fogások. Hát az orosz állomáson milyen fogás? Az orosz állomáson az a fogás, hogy a készletek elég hamar elfogynak pénzügyi okokból, és akkor tudsz enni rendes antarktiszi halat. Mert ott az oroszok kutatók tökre rá vannak arra, hogy teljesen természetes, hogy megfogják a pecabotot, és kimennek horgásznak. Ha ugyanez az amerikaiaknál úgy néz ki, hogy pillecukor, rendesen sütve, utána forró habos kakaó, és aztán steak rendesen. Az argentinoknál,
1: ők ezt fogják ki ott a vízből.
3: Az argentinoknál kakaó nélkül
2: jön az igazi steak, de rendesen csonttal mindennel. Tehát ugye az argentin marha, tehát arról nem is tudok, nem is, de az egy külön műsor, ugye, de és a dobozos bor. Tehát a milyen borok vannak ott, most nem Mendoza, nem tudom melyik hely az, de az a lényeg, hogy ugye annyira a bor a szerves kultúra része, hogy ott simán tudod kombi dobozból inni a jó bort, a jó száraz fehéret, tehát ott az argentinoknál ez volt, a lengyeleknél májas hurka és véres hurka. Én teljesen lehidaltam, elnézést a kultúráltabb hallgatóktól, én nem tudtam, hogy ez egy ilyen central European dolog, hogy teljesen lehet azt ott tenni. És akkor a dél-koreai pedig nagyon közeli a magyarhoz, szeretik a csípőset, szinte mindenük piros, tehát rendesen megszórják, és ami nagyon tetszik, hogy ott nincs duma kaja közben, hanem retteltesen csámcsognak. És akkor kizetek egy ilyen hosszú asztalt, és akkor mindenki szörcsög, de negyed órán 20 percen keresztül, és elképesztő jó élmény, hozzáad az egészet.
1: És mondd, miért van ennyi állomás ott?
2: Uh-huh. Azért, mert az országok fontosnak vélik a tudományos kutatást, és üzleti megfontolás is van mögötte, mert az Antarktiszon található ásványkincsekről, természeti erőforrásokról azok az országok dönthetnek, akik ott kutatnak. Ez az antarktiszi egyezmény.
1: Értem, tehát az olajra várnak leginkább, aztán másodszorban azokról a ásványanyagokról van szó, amik már fogyóban vannak.
2: Nyilvánvalóan. Tehát az antarktiszi tanács, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, de az egyezmény az biztos ezt megszabja, hogy csak azok az országok, akik ott tartósan állomásoznak, azok szólhatnak bele.
1: Hány évet jelent a tartós állomásozás?
2: Néhány év már elegendő, tehát Magyarország is beleszólhatna.
1: Na, erre gondoltam én is, hogy csinálhatnánk, hát így egy ilyen tilos rádiós különítményt kirakhatnánk oda, és akkor mi is kihasítanánk egy szeletet.
2: Biztos
1: ebből az antarktiszi tortából.
2: Belőletek.
1: De hát úgy lenne, mint ahogy ti is, hogy ilyen sátrat leraknánk, megpróbálnánk búzenégővel fűteni.
2: Egyébként. Tehát ugye azért tartják fel a lengyelek is, meg a csehek is, a románok is az állomásukat, mert azért ez kivitelezhető, sőt, úgy is kivitelezhető, hogy több ország együtt tart fenn egy állomást, tehát lehet közösen is állomást tartani.
1: És ennek a földnek a kizsigerelése, ez már most is folyik, vagy igazándiból akkor fog elkezdődni, hogyha a felmelegedés olyan szint lesz, hogy könnyebben elérhetek lesznek a föld rétegek, vagy azok a rétegek, amik az ásványanyagot tartalmazzák.
2: De a történelmet nézzük, akkor már túl van az Antarktisz az első nagy kizsigereléseken, mert amikor meg ugye nem voltak még a szintetikus zsírok, olajok, amikor még tényleg bálna zsírra, fóka zsírra világítottak, vagy a műanyagipar nem tartott ott, hogy a dunyhákat ne tényleges madártollal tömjék, akkor ugye először az északi sarkvidéken tarolták le, ugye így pusztult el az óriás alka. Aztán ugye mentek a déli sarkvidékre, ahol kis hián kipusztították például az antarktiszi medvefókát, ami csak azért élt túl, mert egy szigetre nem nagyon tudtak már eljutni, ott valami 40-50 példányból szaporodott újra vissza.
1: És ezt azért, hogy világítani tudjunk?
2: Hát nyilvánvalóan kellett az anyag. Tehát kellett az emberiségnek az az anyag, ami a bálnák bőre alatt volt, a fókáknak a bundája kellett. Ugye nem volt olyan a ruhaipar sem, mint most, hogy tényleg nagyon jó meleg cuccokat elő tud állítani. Akkor bizony az, hogy egy ilyen bunda, ami mondjuk a Brit Columbia partjai mentén, vagy a tengeri vidrák, ott élő tengeri vidrákat levadász, hogy abból egy bunda az volt a tuti. Na most ugye ez vezetett ahhoz, hogy most, hogy leszállsz az antarktiszai kutatóállomáson, ott vannak a bálnacsontok, hevernek mindenütt, mert ezek régen mind bálnafeldolgozó helyek voltak.
1: Hiszen az egész bálnát mindenki cipeik magukkal, csak a szükséges
2: részeket. Csak a szükséges részeket vitték fel. Tehát úgymond az Antarktisz túl van ezen az első sokkon, de elfelejtette. Tehát, hogy az állatok odajönnek, nagyon kíváncsiak, vagy éppen ugye megcsipkednek. Ez a része annak a tájnak, a romantikájának, de nem szabad elfelejteni, hogy nem tudom, 120 éve az ott még keményen ment a nagy üzem.
1: Egy hallgató beírta, hogy mesélte azt a történetet, amikor egy fóka ételt hozott egy kutatónak. Tudod, hogy mire utal?
2: Fóka ételt hozott egy kutatónak.
1: Mindig talál ki valamit, úgyse voltak ott érte.
2: Egy fóka ráfekszik kutatóra, a fóka megkergeti a kutatót, vagy amikor engem ugye megharapott a fóka, ezekről tudok, de egy
1: étel... Hogy megharapott a fóka?
2: A víz alatt voltam, és a játszadoztak a kiskölyök, medvefókák, azok pont olyanok, mint a kutyakölyök, teljesen csak ugye vízben vannak, és úsznak. De ugyanúgy játszanak, tehát hogy így a fejükkel így mozognak ide-oda, és aztán oda-oda kapdosnak, és akkor harapott meg az egyik, de nem vészesen, csak éreztem, hogy milyen jó erős fogai vannak, de olyat nem hallottam. Olyat hallottam, hogy lehúzott leopárdfóka búvár kutatót, aki meg is fulladt, de azt, hogy enni
1: valamit. Tévedésből? Valaki... Mert gondolom, nem tudta megenni.
2: Gondolom tesztelt, hogy ez egy fóka-e, igen.
1: És nem az volt, fóka volt.
2: El is engedte, de hát akkor már sajnos késő volt. Igen, de ezt nem tudom, bocsánat.
3: Még kihagytunk azért egy pár országot, mert ugye voltunk Dél-Amerikában, voltunk Antarktiszon, de mondjuk Pápuát kihagytuk, úgyhogy legyen az, hogy először muzsikálunk egy, na hát szegény
1: hallgató. Jön ez a kedves hallgató, aztán legyen zene.
2: Jó, oké.
1: És utána visszajövünk.
3: Az utolsó kimaradt országokra. Szia, mond.
5: Szevaszok. Meg tudom kérdezni, hogy a filmet, az említett filmet 2017 elején esetleg ilyen madárbőrze, vagy ilyen hasonló keretek között esetleg be lehetne mutatni, mint én filmklub szerűen.
2: A papagájokra köszön. Gondolsz, ugye?
5: Igen, azon ilyen.
2: Akkor jó, tök
5: köszön,
2: jó.
5: Sziasztok, további jó.
2: Jó hírem van, mert hamarabb is lehet, mert ennek a kutatásnak egy félórás összefoglalása megjelenik már idén végén. Ezt úgy fogod majd megtalálni neten, hogy Macaw Movie, tehát az arab papagáj film, és a cím ez a Macaw Project lesz, és ez elérhető lesz ez a film felirattal.
3: Lehet, hogy a hallgató olyasmire gondolt, hogy egy madár bemutatón bemutatná a filmeteket.
1: Ja, vagy ő jár madár bemutatóra, és nagyon várja, hogy az egyiken majd megjelenjen ez a film. Aha. Nekem meg lenne egy személyes kérdésem, hogy szerinted meg tudjuk azt csinálni, hogy szervezünk egy olyan vetítést, rendes fizetős vetítést, ahova a tilos hallgatók beülhetnek, és megnézhetjük valamelyik, vagy az egy-két kedvenc filmedet.
2: Persze, lehet ilyet, de én nem kérnék pénzt, mert ezt a tilos hallgatók már egyszer úgymond kifizették ezt a filmet, mert például, hogyha mondjuk olyan filmet nézünk, ami mondjuk a nagyfa film, vagy a Viper, újra, ahol adófizető pénzből is valósítottuk meg, akkor egy ilyen egyszerű vetítés, azt simán lehet csinálni. Várj, mert
1: 30 ezer hallgatónk van, tehát
2: hát, ő, a 30 ezer nagyon nagy előadó termet képzeljél. De a Dokuárt az egy jó hely ilyenre, az itt van nagyon közel hozzátok, tehát egy ilyen 3 perc séta, dokumentumfilmek népszerűsítésére hozták létre, Rádai utca, van, és ott például isteni körülmények között lehet filmet nézni, ott ünnepeltem a 40 éves szülinapomat is, ott direkt kíváncsi voltam, hogy hány órás műsort tudok megtölteni a filmekkel, és sikerült egy ilyen, hát nem az összes filmen ment le, de jó pár órán keresztül ment, ott nem volt sok néző, de hát majd biztos, hogy ti jól megreklámozzátok.
3: Igény, ez van rá, hallgassunk egy kis zenét, és visszajönk az utolsó fél órával a harmadik utasban.
1: Molnár Attila Dávid a vendégünk, aki természetfilmes.

0: De én tudtommal nem. A Pápa Új Guineába pedig úgy jutottam el, hogyha ugye mentorok már szóba kerültek, akkor nekem az egyik nagymesterem az a Dombóvári Tibor, búvár fotográfus, aki Miskolcon él, és de amúgy világjáró, és ő vett a Hóna Ála, amikor sokat ígérő 20 éves voltam, akkor ott látott bennem valamit, és akkor vele járhattam a világot egy pár éven keresztül. Az volt a dolgom, hogy cikkeket írjak a fotói mellé. Nagyon hihetetlen képeket csinált, és vele jutottam el kétszer is Pápua Új-Guineába, de ezt úgy képzeljétek el, hogy egy olyan hajón hajóztam vele, ami azon a tengeren az egyetlen hajó volt. Tehát nem olyan mondjuk, mint a Vörös-tengeren, hogy te ülsz egy búvárhajóban, és de tudod, hogy mondjuk 100 km-es közelben van még 14 búvárhajó, hanem én úgy hajóztam egy hajóban, hogy az egész tengeren nem volt még egy motorhajtású.
1: A hajó.
2: Eleve Pápuáról folyamatosan a rémtörténeteket mondanak, a fel nem készült turistákat, elrabló, megevő, megtámadó helyekről, a természettel turistákat megtámadó és elveszett részéről. Tehát az
0: jó, hát ezek olyanok, mint a, ugye ez a migráns sztori, tehát persze tök könnyű ráhúzni egy országra valamit, vagy egy színre valamit egybe kimondani. Tehát a Pápua Új-Guinea a világ legsokszínűbb helye, abban az értelemben például a világok nyelveinek több mint a felét ott beszélik. Tehát csak a Bibliát kiadták ott valami 300 verzióban, de szerintem az összes nyelv az kb. 900 nyelvet beszélnek magán a Fő-szigeten, meg a környező szigeteken. Ennek az az oka, hogy nagyon elszeparáltak a hegységek miatt, a geográfiai okai vannak, lenyugtatják ők magukat, tehát rágják ezt a bételdiót, piros tőle a szájuk, és nagyon easy az életot. Én nem kóstoltam meg ezt, mert valahogy én nem bírtam ezt a nagy köpéseket, amiket ugye ezután kellett, de például Méder Áron földkerülő szólóvitorlázó barátom, ő például ezt egyszer kipróbálta, és mondta, hogy ez egy teljesen normális dolog, és ténylegesen kellemesen hat az idegállapotra, de nem, a benszülöttek ott nem agresszívek, de iszonyatosan izmosak. Én ezt nem értem, mitől van. A férfiak olyan izmosak, hogy én nagyon féltem, amikor velem szemben megállt valaki, ugye teljesen látod, hogy akkora muszkliai vannak, hogy agyon tud ütni, de ezt most nem tudom, ezt most miért mesélem.
3: Meg miért gondoltad azt, hogy agyon akar?
0: Nem, hogy az, puszta az izomerő, annyira impozáns, hogy én, hát állatok vagyunk, hát az embert azt különböztetni meg az állattól, hogy semmi, tehát ugye ilyen helyzetekbe derül ki, és akkor itt tudok alliterálni a hallgató, hogy tényleg meg lehet ijedni, viszont nagyon kedvesek, segítőkészek voltak, és meséljük még el Pápua Új-Guineáról, hogy ott élnek a David Attenborough kedvenc madarai, a paradicsom madarak, amiket önmagában csak azért megéri oda utazni. Én viszont a tenger miatt mentem, tehát én még Port Moresbyből tovább repültem Új-Britannia szigetére, ahonnan indul ez a Febrina nevű hajó, ami egyedül időzik a Bismarck tengeren, aminek a szigetein a gumit guminak hívják.
2: Na,
0: és miért?
3: Mert magyarok. Ők is magyarok.
0: Mert régen német gyarmat volt.
2: Német.
0: És aztán utána...
3: Hiszen azért Bismarck tenger.
0: Azért Bismarck tenger. Hát ez már elképesztő. Ott állok a szigeten, és ez egy gumi. És én padlót fogtam, mint hogyha azt mondták volna, hogy ananász, ugye az is egy német, ugye angol teljesen máshogy hívja, de mindesetre kicsi a világ.
3: Sanskrit szó.
0: Tényleg?
3: Igen, tehát ott egy kicsit erőbb volt
0: kicsit
3: az ananász, mint Németországban.
0: Csak a németek ugye átvették, nem úgy, mint a... Kíváncsi vagyok a paradicsomot, hogy hívták Dél-Amerikában, mert ugye utána átvették az olaszok, akkor abból lett az aranyalma.
3: Hát gondolom valami tamatal, vagy valami ahhoz hasonló, hiszen az alap paradicsom megnevezés.
0: Lehet, igen. Igen.
3: De figyelj,
2: hogy bocsánat, de hogy Pápua Új-Guinea azért ez egy viszonylag nagy terület, tehát Ausztrália, vagy Indonézia végétől eltart az óceánba,
0: igen,
2: bele, és
0: igen.
2: Ausztrália fölött van. Na most igen. Annak melyik részén jártál, és hol van az a rész, ahol ti voltatok az egyedüli hajós?
0: Igen, ez nagyon, ezt igyekeztem körülírni, nem az Irian Jaya részen, tehát ahol működik is egy magyar búvárbázis, nem ott voltam, hanem én először leszálltam a nyugati parton Port Moresbynél, ott eltöltöttem durván egy hetet búvárkodással, tehát szintén csak a víz alatt élő világról tudok beszámolni, és utána repültem át Új-Britannia szigetére, amitől észre

0: akra fekszik a Bismarck tenger, tehát tökéletesen láttam mind a két oldalát a Fő-szigetnek, de magát a hegyvidéket, a hegyvilágot nem jártam be, arra hívjatok egy bizonyára egy nagyon érdekes embert, aki...
1: Aki a tengerszint fölött dolgozik.
0: Aki a tengerszint fölött dolgozott.
2: Már csak pár perc van hátra a műsorból, úgyhogy jöjjön, tudod, lapozzunk az utolsó oldalra, jöjjönnek a kis bulvárhírek.
1: Meg a jövőkép felfestése, esetleg az a pár ország nevének a megadása, amiről most nem beszéltél, de mondjuk a filmjétben található belőle valami.
0: Jövőkép. Az hogy vannak gyerekeim is, és elkezdtem foglalkozni azzal, hogy tanítsak filmkészítést, és pont azért az érzés miatt, amit én annól átéltem, amikor tényleg jó volt tanulni. És ezért most elkezdtem ilyen tanfolyamokat tartani, hogy hogyan legyél természetfilmes. Nagyon gyerekcipőben van, kutatóknak segítek, hogy hogyan készítsék el a tudományos kisfilmjüket, vagy srácoknak, gimistáknak, hogy hogyan forgassák ügyesen a mobilt, hogy abból például egy film jöjjön ki a nap végére. Úgyhogy ez az én most egy ilyen nagyon erős motiváló tényező az életemben, hogy tanítgatok, illetve az, hogy a filmkészítés mellett felnőtt még a filmműhelyen belül ez a PET kupa, ami egy környezetvédelmi kezdeményezés, ami szintén a filmből született, és ez is egy nagy örömforrás, csapatmunkában valósul meg, és a Tilosnak is köze van hozzá. Ugye tavaly nagyon tuti hajót indítottatok, és ország szinten nincs bakancs listám, és nincs kívánság listám, pont azért, mert valahogy mindig úgy kerültem én helyekre, hogy a kamera miatt, és a mintázat alapján, amit eddig láttam az életemben, biztos vagyok benne, hogy megint valami képtelen helyen fogok kikötni, csak azért, mert filmes vagyok.
2: Akkor én még azt szeretném kérdezni, hogy a gyerekeid bennük már elkezd-e nyiladódni a természetbúvár, etológus, vagy bármilyen módon hat rájuk az, amivel te foglalkozol?
0: Hát jelen pillanatban azzal vannak elfoglalva, hogy egy Jerikó rózsája nevű sivatagi növényt, ami mondjuk úgy a Szaharában él, azt keltetik.
2: Tehát kísérletek esetleg?
0: Azt nem, de a papagájunk van, hogyha ez érdekel. Tehát például az élővilág érdekli őket, ezt nem is tudnák máshogy csinálni, de mondom, ilyen például ezzel vannak elfoglalva, hogy tehát víz éri azt a növényt, akkor kinyílik, és néhány napig zöld lesz, és virágot is hajt, és utána a vizet elveszi tőle, az ember visszazárul, és konkrétan, ha jól tartod, akkor kb. 4500 évig fog élni.
2: Ez a projekt. És akkor és a papagájjal azt mondod, hogy a gyerekek nem próbálkoznak.
0: Van kognitív teszt, amit csinálnak otthon, tehát például van sárga...
2: Hány éves gyerekekről beszélünk? A 12 éves gyerekek a papagája kognitív tesztet csinálnak.
0: Igen, tehát van az, hogy mondjuk mutat neki, van háromszínű legókocka, sárga, piros, kék, és akkor mutatja, és akkor mondja az egyik szint, és ha jóra koppint a papagája, akkor kap jutalmat, és akkor ebben nagyon jó a például a karaki, ez egy új-zélandi kecske papagáj.
2: Nagyon jó lesz, hamarosan megépíti a karaki papagájátok az első kis legóvárát is, ha jól értem.
1: És filmes ötletekben csináltok-e olyat, hogy ne egy Isten, odaállít egy zeneszerző, hogy van egy csodálatos operám, és természetfilm jeleneteket szeretnék alatta látni?
0: Szerintem ez ilyen is lesz, ahogy a kultúra fejlődik, és a filmezés halad előre, mindenféle fura helyzetek lesznek, és tényleg van olyan, amikor a film valóban nem úgy készül, hogy egy rendezői alapötletből, hanem a gombhoz kabát el alapján, és egyszer csak ott találod magad.
1: Az operaíró biztos máshogy gondolnák.
2: Van olyan vágyat, amit tömören meg tudsz fogalmazni, és bele tudod mondani az éterbe. Nekem két nappal ezelőtt volt egy ilyen tapasztalatom, hogy kimondtam egy vágyamat, és két órával később megvalósult.
0: Tengeri rádiós vizsgát tenni, tehát hogy tudjak tengeren rádió forgalmazni, ez egy vágyam például.
2: Szuper, legyen is meg hamar. Molnár Attila Dávid volt a vendégünk, ez volt itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akarom.
5: Jó.
4: Kert akarom.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass. Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
1: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
4: Na kell takarolni. Kell takarolni.

agresszív adózás örömei. Ez a dolog is úgy kezdődött, mint minden komoly ügy, erős fogfájással. A fogorvosom megállapította, hogy az egyik metsző fogam lyukas, ám a kezelés kellős közepén váratlanul abbahagyta a fúrást és levetette fehér köpenyét. Elnézést kérek, mondta, nem érdemes tovább folytatnom. Úgy szólván viszintesen ültem a fogorvosi székben, a szájam fel volt peckelve egy kis elmés szerkezet segítségével, és tompa nyűszítéseket hallattam. A tiszta bevételem ebben az évben elérte a havi 1500 livát, magyarázta a doktor, így több mint 80% progresszív jövedelmi adót fizetek minden további liva után, szóval, uram, nem érdemes. Sokat mondó kézmozdulattal jeleztem, én mindezek ellenére a kezelés folytatása mellett vagyok. Önnek sem érdemes, jó uram, érvelt a fogorvos. 3000 livát kell keresnie ahhoz, hogy nettó 600 maradjon a bukszájába, és kifizethesse a honoráriumomat, amiből aztán az adók levonása után, ugye meghagynak nekem kerek 120 livácskát, egy fillérrel se többet, nos. Én pont ezt a 120 livát szándékoztam befizetni a feleségem autóvezetői tanfolyamára. Mindebből tehát az következik, hogy a sofőr oktatónak végül is 24 kemény liva fogja ütni a markát az ön 3000-ből. Jó, mondtam. De legalább nettó, tiszta bevétel. Igen, felelte a fogak specialistája, ám tegnap legnagyobb sajnálatomra az autóvezetői tanfolyamon duplájára emelték a tandíjat, és most nettó 48 livát követelnek minden egyes leckén. Na már most, hogy kifizethessek további 24 livát, kénytelen lennék felemelni az ön kezelési költségét 3000-ről 6000-re. Hát láthatja, jobb, ha elfelejtjük az egészet. Ekkor kiköptem az elmés kis szerkezetet, felálltam, és a fogorvos fülébe súgtam az össznépi varázsigét. Hát, kértem én magától nyugtát. Nem, ön korrektül viselkedett, így a doktor. De nem akarok semmi kellemetlenséget az adóhatóságokkal. Én szabályosan bejelentem minden jövedelmemet. Ez nálam emberi méltóság kérdése, mondhatnám elvi álláspont. Hát, a fogamnak muszáj lyukasnak maradnia, a világért se. Csupán arról van szó, hogy ön a nettó 48 livát egyenesen a nejem sofőroktatójának kezébe fizesse le. Ez esetben én is megtalálom a számításomat, és ön is. Egy pillanat, tűnődtem félhangosan, mit fogok mondani, ha az adóhatóságok felfedezik az autóvezetői tanfolyam könyvelésében, hogy én finanszíroztam a kedves felesége sofőrleckéit. Hát mondja, hogy a szeretője. Láthatnám a nagyságos asszony fényképét? De szorítkozzunk csak a dolog adóügyi vonatkozásaira. Kérdeztem, hogy lehet-e folytatni a próbafúrásokat, ám a kezelés folytatását a hétvégére elhalasztottuk. Időközben összeakadtam a sofőroktatóval, és kiderült, hogy ő is többet keres a megengedett összegnél. Sajnálom, mondta a gépkocsi tudora. Augusztus végéig nem nyúlok pénzhez, nem fizetődik ki nekem. Minden további garas a magasabb adókulcsosztály felé taszít. Pénz nem jöhet nálam a nyáron számításba. Akkor talán kiegyenlíthetem a számláját a fűzeresnél. Már kiegyenlítette a bútorgyáros, akit vezetni tanítok. Nálam, uram, meg vannak szervezve a dolgok, jegyezte meg a sofőroktató. A szobafestő például, aki motorbiciklizni tanul iskolámban, tegnap előtt kifestette a nővérem lakását tandíj fejében. A garázs számlámat két divattervezőnő fedezi közösen. Hát, tudod énekelni? Nem nagyon kár. Mert látja, képeztetni akartam a hangom zeneileg. Bélyeg gyűjteménye van? Csak kulcstartó kollekció. Hát az mafu. Tudja mi? Fizesse ki a pesztonkánkat a fogorvos feleségének adott sofőrleckék fejében. A pesztonkával szépen megegyeztem. Jól lehet, eleinte vonakodott szóba állni velem, mondván, hogy nem hajlandó pénzt elfogadni vadidegen férfiakról.
javasoltam, hogy hozok neki ajánlást a vízvezeték szerelőnktől, a lakatosunktól, a varrónőnktől, a fodrászunktól, asztalosunktól, kertészünktől, villanyszerelőnktől, fogorvosunktól, az ügyvédünktől, az éjjeli őrünktől, akik valamennyien tanúsítatják, hogy kizárólag készpénzben és stikában fizetek. Soha, de soha nem kérek nyugtát, továbbá maximális adódiszkréciót biztosítok ügyfeleim számára. Én nem akarok senkinek se a markában lenni, makacsolta meg magát a pesztonka. Nagyon fáj a foga? Percről percre jobban. Hát akkor ajándékozzon nekem kontaktlencsét. Tudja, amit a pucér szemgolyóra kell rátenni, szemüveg ellen. Hát legyen, egyeztem bele a tranzakcióba. De ha felfedezik ezt az optikus könyvelésében, hogyan fogom megmagyarázni a dolgot? Mondja azt, hogy az ágyasa vagyok. Ez az állásom már foglalt, közöltem a pesztonkával. A fogorvosné még magácska előtt feliratkozott. Van esőköpenye? Igen, van. A fiatal pártól, aki a kisbaba a harmadik emelet 4-ben, így a pesztonka. Átmeneti megoldásképpen hajlandó vagyok beérni egy tibériási vikkendel félpenzióval. Ez az ajánlat megfelelt nekem. Ámbátor, később hallottam, hogy a kontaktlencse is simán elment volna, mivel hogy időközben alapítottak Tel Avivban néhány optikus szaküzletet, amelyekben adószempontok figyelembevételével irodafelszerelést is árulnak. Az átlag polgár pápa szemet vásárol ezekben a boltokban, de hivatalos nyugtán írószerről kap, amely tudva levőleg adómentes beruházásnak számít. Létesültek ilyesfajta üzletek, művészi ajándéktárgyak is, porcelán szervizek árusítása céljából is, íróként nyugtákkal kombinálva. A város északi részében pedig egy élelmes pedikűrös nő hajlandó tyúkszemvágást skandináv nyelvű üzleti levelezésként számlázni. Itt a földközi tenger mellékén gyorsan alkalmazkodnak a népek a tényekhez. A tibériási szállodában sem ütköztem különösebb nehézségekben. Van szobám a hétvégére a sofőroktató pesztonkájának, mondta a szállodaigazgató a kagylóba, de ez nem telefontéma. Leballagtam hát a kinerettóhoz, és ott tárgyaltunk a nyílt mezőn négy szem közt. Na, mássuk, csak lapozgatott a tulaj titkos kis notaszében. Az első emelet foglalt a fiam zongora tanára részére, hát mellette lakja le a bérét a mosodásunk, a hercegi lakosztályban meg az adószakértő. Az én szállodámban minden szolgáltatások és áruk ellenében megy pénzt nem érdemes elfogadnom, mivel hogy az adóm 80% világos, mondtam. De hogyan tudnám én önt rekompenzálni? Talán mosogassak néhány napig a konyhát? Ne, hát az az állás már be van töltve, közölte a szállodaigazgató. Ez eszemben van egy ötlete. Fizesse ki a fogorvosomat. A körbe zárul. A szállodás fogorvosa természetesen nem akart tőlem pénzt elfogadni, mivel már ő is átlépte a legfelsőbb adóhatárt, ellenben szüksége volt egy repülőjegyre Uruguayba az anyósa részére. Ha ez nem megy, közölte, akkor beéri 3000 tojással és 10 kilósóval. Ekkor már kifáradtam kisebben a progresszív adóügyi versenyfutásban, és elhatároztam, hogy fogfájással fogok élni, amíg újsághirdetés útján nem találok egy pocsék fogorvost, akit a kutya sem vesz igénybe, és így még alacsony az adókulcsa. A kormány bölcs gazdaságpolitikája minden esetre dicséretet érdemel. Sikerült nekik első ízben a modern történelem folyamán kiküszöbölni az emberiség ősi rákfenéjét, a pénzt, mint általános fizetőeszközt. Visszatérésünk a primitív népek egészséges cserekereskedelméhez határozottan kívánatos. S talán rövidesen visszatérhetünk a fákra is a dzsungelben, amelyet oly könnyelműen elhagytunk a progresszív adóztatás bevezetése előtt.

0: Egy meglepetés következik, kérem szépen, a színfalak mögött várakozik valaki, egy olyas valaki, aki ebben az országban minden kérdést, minden problémát meg tud oldani, és meg tud válaszolni. Önökön lesz a sor, hogy föltegyék ezeket a kérdéseket, a legégetőbb kérdéseket, amik önöket foglalkoztatják. A színfalak mögött, aki áll, ő a nagy magyar mágus, ami megváltunk, a legesleges legfőbb illetékes mindenütt. Önökön a sor.
1: Kérdésem a következő. Mi a véleményük az IKEA reklámkampányáról?
0: Talán nem mindenki tudja, hogy megszállták az IKEA áruházat az ős vezér télen valamelyik éjszaka a lakosok, mert 15%-os árengedmény volt.
2: Az illető tudja, hogy ki lesz a következő kormányfő?
0: Hátrányos helyzetű ajtón kívüliek, hogyha akarnak kérdezni. Állóhelyes rész. Igen.
3: A családom érintett a fiatalok lakáshelyzetével.
0: A fiatalok lakáshelyzet.
3: Igen.
4: El tudja intézni a polgármester, hogy megkapnánk a 13. havi fizetésünket a pestiek.
0: Igen.
5: Azt szeretném tudni, hogy a benzin árában még mit lehet beépíteni.
0: Gondolkodnak azon, hogy a kőolajat, de... Meglepetést ígértem, meglepetés fogja önöket érni, ugyanis én pillanatokon belül ide fogom szólítani dr. Tordján Józsefet, Éles István magyar hangján.
6: Véreim! Magyarok! Hallgassátok, Tordján vezér! Örülök, hogy kérdeztek tőlem az én leendő választóim. Nagyon örülök, hogy kérdeztek, bár meg kell mondjam, hogy mi kisgazdák, és különösen én kisgazda, mi a nemzet ütő erére téve kezünket kiérezzük a kérdéseket, és tudjuk a válaszokat is természetesen. Ennek ellenére természetesen nem volt felesleges, hogy az én leendő választóim föltették a kérdéseket.
0: Ne haragudjon, de a két perc lejárt, Tordján.
6: Engem nem lehet megzavarni abban, hogy én a népemet szolgáljam. Azt a népet, amelyiktől én a legitimációt szereztem.
0: Mit szerzett ön a népétől?
6: Én a legitimációmat kaptam ettől a néptől.
0: Negyedik lett a listán Nyíregyházán, vagy ötödik?
6: Az egy másik lista volt. Saját igazi listámon én kizárólag az első helyen szerepeltem. Különben is olyan pártállami maradványokkal nem vagyok hajlandó még egy listán sem szerepelni.
0: Csak azt szeretném...
6: Én egy demokratikus rendszerben szeretnék élni, ahol végre már nincsenek elöljárók, ahol a nép az igazi elöljáró.
0: És ön hol helyezkedik el?
6: Én a nép előtt járok ugyan, de ez... Korán sem jelentheti azt, hogy én egy elöljáró vagyok. Csupán csak azt jelenti, hogy mivel engem a nép felruházott ezzel a lehetőséggel, hogy az élére álljak, ez természetesen az én számomra egy kötelezettség. Mert mi kis gazdák, és különösen én kis gazda, nagyon jól tudom azt, hogy mire van igazán szüksége a magyar népnek. Mert a magyar népnek arra van szüksége, hogy reprivatizáljunk, és földet osszunk, és mindenki az ősi jussához hozzájussunk.
0: Akkor erről beszéljünk.
6: Beszéljünk.
0: Ki lesz a következő kormányfő?
6: A kérdést a lehető leghatározottabban visszautasítom, mert az rejlik benne, hogy a tisztelt kérdező nem bízik abban, hogy mi kis gazdák és én kis gazda megnyernénk a következő választásokat, és azt hiszem, szerénységem tiltja, hogy megnevezzem, hogy ki lesz a következő kormányfő. És én ezt természetesen vállalom, mint ahogy a reprivatizációs programot is természetesen, mint ahogy vissza kell adni természetesen a földet a parasztnak, a villamosvezetőnek a villamost, a kalauzt a kalauznak a saját kocsiait, a villamosokat,
0: ne arra,
6: a szerelvényeket.
0: Közbe vágnék. Szóval ön szerint mikor lenne igazán ideális
6: meg... Nem értem a tisztelt
0: megrendezni.
6: Fiatal kollégámat, teljesen ilyen pártállami, justos, franekos, frankós, vagy...
0: Just is megkérdezem azt öntől.
6: ...beállítódással megpróbálja belém folytani a szót. Kérem szépen, én nem szoktam ahhoz hozzá, hogy belém folytják a szót. Erre maximum Szabad Györgynek, Dorn Bakalajosnak van módja. Ne haragudjon,
0: de nem. Az én korosztályomból is egy páron megpróbálták. Igaz, hogy az ön hívei rohadt narancsnak nevezték őket, de hát...
6: Hát ugye azt nem várják el, hogy amikor például meglátom ezt a három derék fiatal barátomat, Dajcs Tamást, Orbán Viktort, vagy bármelyik őjüket, és ottan megjelennek, akkor talán azt várják, hogy én legyek a három narancs szerelmese, vagy mi?
0: Na nézzük a következőt. IKEA.
6: Bizonyára önnek igaza van abban, amikor ezt a kérdést fölteszi, csak az az igazság, hogy számomra ez a kérdés így önmagában még nem jól értelmezhető.
0: Az IKEA az egy svéd bútorgyártó vállalat, és a kérdés úgy szólt, hogy a reklám hadjárathoz mit szól ön?
6: Én nagyon örülök, hogy vannak ilyen hadjáratok, pontosabban... Annak örülök, hogy a mi országunkban csak ilyenfajta hadjáratok vannak. Már elfelejtettük ugyebár azt, hogy a múlt évben voltak persze más hadjáratok is, amit természetesen mi nyertünk meg, csak ez nem tükröződött a választási eredményekben. Tehát én nagyon örülök, hogy az IKEA így hadjár, hadjárjon nekem tulajdonképpen. Végül is az IKEA-val semmi
0: kérdés.
6: Bajom, hiszen az IKEA behozza ide a tőkét. Az IKEA egy potenciális vállalkozó arra, hogy például a világkiállításon is produkáljon, mert a nyugati tőke, kérem tisztelettel, magától nem jön be, azt nekem kell behívni.
0: Magától elmegy. Jó.
6: Tőlem igenis be fog jönni a nyugati tőke, a keleti tőke.
0: Igen. A tajvani tőke, a hongkongi tőke.
6: Nagyon jó, hogy mondja ezt a Tajvant, hiszen Tajvantól Hongkongig az összes tőke miattam és általam jön be ebbe a...
0: Nem beszélve a koreai tőkéről, ugye?
6: Igen, az összes koreai tőke is természetesen a mi kapcsolataink által is révén jut be. A keleti, az északi, a nyugati, a...
0: Torgyán úr, kettő Korea van, ez nem kis gazdapárt, hogy négy, meg hat, meg... Csak kettő.
6: De most, hogy fölvettük velük a kapcsolatot, én el tudom képzelni, hogy innentől kezdve Korea is osztódással szaporodik. Ugye itt vannak a gazdasági problémák, hogy más ne mondjak, ugye ezeket nekünk meg kell oldani, és mi kis gazdák, különösen én kis gazda, ezt természetesen meg tudom oldani, hiszen óriási sok időkártya van a mi kezünkben, hiszen mi adósok vagyunk, és aki adós, az természetesen óriási sok időkártyával rendelkezik. Akkor... Például azzal, hogy nem fizet.
0: Ki képviseli ön szerint
6: magyarok? Én képviselem a leghatározottabban és a legkövetkezetesebben a magyar népet, a magyar hazát, ezt a szegény, szerencsétlen, drága magyar hazát, ami nekünk van, amiért mi dolgozunk, küzdünk és fáradozunk. Hadd ne mondjam, hogy mi kis gazdák.
0: Térjünk át az autókra. Nem tudom, föltűnt-e önnek, hogy újabban...
6: Bocsánat, én repülőgéppel járok. Persze az automobilokról is eshet szót.
0: Szóval várható-e, hogy emelkedik a benzin? Suttogják itt, ott, amott.
6: Hát, ha suttogják, akkor sajnos kénytelen lesz a kormány megemelni.
0: Azt szeretném csupán megkérdezni, hogy van-e abban valami tudatos célzatosság, hogy Kupa Mihály a közeljövőben Moszkvába utazik, ön pedig Amerikába.
6: Igen, ebben határozottan felfedezhető az a célzatosság, hogy én a magam részéről az amerikai kisgazdákkal szeretnék, akiket ott egyébként farmereknek hívnak, szeretnék velük intenzívebb kapcsolatokat létesíteni.
0: Melyikük fog visszajönni?
6: első hallásra természetesen úgy tűnik, hogy a kupának van erre nagyobb esélye.
0: Nézzük a 13. havi fizetést.
6: Na nézzük. Végre egy igazán használható ötlet. Az elmúlt 15 percben egy hasonlót nem hallottam, még fiatal tanult.
0: Pedagógus hölgy kérdezte, hogy ő hasonlóan az önkormányzatokhoz számíthat-e a 13. havi fizetésre.
6: Erre tulajdonképpen számíthat, csak ne nagyon építsen.
0: Harminc éves vagyok. A fiatalok lakás problémáit hogyan tudná ön megoldani?
6: Hát kérem, meg kell mondjam őszintén, hogy az én édes véreim, az én gyermekeim, akik természetesen nem csak az én saját gyermekeim, hanem az a valamennyi szülötte, akiknek az a legfontosabb problémájuk, ami nekem is, hogy nincs nekik még egyelőre saját fészkük, kis odújuk, ahova megtérhetnének estelente a jól elvégzett munka után megpihenvén. Mivel ehhez még nem jutottak hozzá, természetesen mi kis gazdák és különösen én kis gazda, kitaláltam azt az egyetlen nagyszerű módszert, amely a következő. Én a nemzet nagysága előtt kalapot emelek, leteszem a bolsevisták által lerombolt, ledöntött és felrobbantott nemzeti színház helyére, kiteszem a kalapomat, a véremet, a szívemet, vitánkat és szangvinánkat, ahogy a svéd mondja, ha jól beszél latinul. És odavárom a nemzet fiait, lányait, mindazokat, akiknek van karikagyűrűjük, tegyék oda bele a kalapba, és ami édes, drága véreinknek, gyermekeinknek lesz lakásuk.
0: Ugyanaz, mit tegyen az, akinek nincsen sem lakása, sem karikagyűrűje?
6: Akinek nincsen karikagyűrű, ez menjen el és váltsa ki az aciból. És tegye oda, ami közös, nagy, nemzeti, népnemzeti kalapunkba. És utána majd nézzék meg, hogy megoldódnak a problémák. Mert csodát ugyan nem tudok tenni, de biztos, hogy a megoldást tudom. És nézzék meg, hogy hol lesz utána a kalap.

0: Legutoljára csak annyit kérdeznék öntől, hogy mi a véleménye arról, hogy önt 22-18 arányban leváltották a Kisgazdapárt frakcióvezetői minőségére.
1: Én a magam részéről csupán csak annyit tudok mondani, hogy egy Tordján Józsefet leváltani lehet, legyőzni soha. Egyebekben pedig természetesen el kell mondjam még azt is, hogy egy művelt nyugati demokráciában ezután a szavazás után azt következnék, hogy én lennék 18 percig a frakcióvezető, aztán 22 percig az összes többi.

0: Egy év eltelt, és a nagy félelmeink elmúltával jöttek a hétköznapi kis félelmeink. Beszélgető partnerem egy kis nyugdíjas.
1: Azt szeretném megtudni, hogy nem féle az utcán.
2: De igen, nagyon csúszik.
1: Attól nem féle, hogy esetleg megtámadják.
2: Attól is félek, mert a sógornőmet a múlt héten fényes nappal a nyílt utcán megerőszakolták.
1: Hány éves a sógornője?
2: 17.
1: Tehát azt szeretném megtudni öntől, hogy féle.
2: Igen, nagyon félek.
1: Hogyan védekezik?
2: Gázfegyverrel.
1: Használta már?
2: Többször is. Igen.
1: És sikerrel?
2: Igen, igen.
1: Hogy?
2: Múltkor egyszer becsengetett egy ilyen betörő kinézetű egyén. Nagyon megijedtem, és izgalmamban leggáspréztem magam. Ettől elájultam, és így nem tudtam beengedni.
1: Igen.
2: És azóta mindig így teszek, már tükör nélkül rutinból szembe tudom magam lőni.
1: Mondja, és önnek egyáltalán vannak még értékei, amit ön félt?
2: Hogyne, van egy hátsó hidam, talán arany, vagy aféle, nem tudom.
1: Például órája van-e?
2: Igen, angol órám van, ugyanis a fiamhoz készülök Kanadába, angol órákat veszek.
1: Mondja, az otthonában tart-e ön komolyabb értéket?
2: A lakásban található riasztóberendezés a legkomolyabb érték, azt nagyon féltem.
1: Mert milyen típusú ez a riasztó?
2: Drótszörű, Foxy.

0: hely a nap alatt. Azon a vészterhes hajnalon a bal felső metszőfogam felébredt téli álmából és sajgani kezdett. Megkérdeztem Trude nénit, hogy ismere egy jó fogorvost a közelben. A nénikém megnevezett hármat is a közvetlen környéken, ami New Yorkban azt jelenti, hogy egyik sem rendel messze 25-30 kilométernél légvonalban. Kérdeztem, melyik a legjobb fogorvos a három közül. Hogy melyik a legjobb, így Trude? Hát az attól függ. Az elsőnél például a város központjában csak nagy szerencsével lehet parkolóhelyet találni, a második már jobb fogorvos, mert kifogástalan autóbusz közlekedés van közötte és a legközelebbi olcsó parkolótelek között, de a legjobb mégis dr. Birnbaum, aki a külvárosban lakik, és úgy hirdet, hogy a környező mellékutcákban nem egyszer lehet parkolóhelyet találni. Fogam kezdett bedagadni, úgyhogy lesiettem használt autómhoz, és kiutaztam dr. Birnbaumhoz. Csak hamar megtaláltam a házat és a környező mellékutcákat, csak éppen minden négyzetcentiméter el volt foglalva járművek tömkelegével. Kis ideig keringtem a ház körül, mint egy utat tévesztett műhold, még aztán csoda nem történt, egy jámbor amerikánus bukkant fel az autója felé farolva, rögtön melléje suhantam. El tetszik hajtani? Az amerikánus értetlenül nézett rám, míg aztán közel-keleti megjelenésem rá nem ébresztette, hogy autodidakta vagyok a parkolás terén. Elhajtani? Nem hitt a fülének. 2 évig vártam, Mr. erre a helyre. Amíg múlt ősszel végre elcsíptem, amikor a tornádó elvitte az összes itt parkoló kocsikat. Ekkor láttam csak, hogy autóját 2 ujjnyi porréteg fedi. Akár csak a többi autót, ameddig a szem ellát. Megkérdeztem az amerikánust, hogy hát akkor hol lehetne mégiscsak parkolnom? Csak a jó Isten tudja, válaszolta. Azt hallottam, Texasban találni még néhány üres helyet. Ne felejts el, Mister, hogy minden évben 50 millióval több autónk van, és a kocsijaink évente átlagosan 35 cm-rel hosszabbak. A Gallup intézet utolsó jelentése szerint a lakosság 83%-a tartja a parkolóhelyek hiányát az Egyesült Államok legégetőbb problémájának, míg az atomháború csak 11%-ot aggaszt. Azzal az amerikánus kihúzott egy biciklit az autójából, és rápattant. Kérdeztem, miért nem zárja be a kocsiját? Minek? Nem lopnak itt kocsit, nem tudnának vele hol leállni. Fogamnyilalása továbbhajtott. Annyi autó állt az út szélén, mint a tenger fövenye. Ahol nem állt jármű, ott mindig egy tábla volt, hogy azt mondja, a parkolás júliustól júniusig tilos, vagy... Tilos a parkolás 12-től 5-ig és 5-től 12-ig. Vagy egy nagy vörös tűzcsap, amelynek környékén még átutazni sem szabad a tűzveszély miatt. A város szélén találtam egy táblát, hogy azt mondja, másfél órai parkolás 1983. augusztus 7-én délután 3 és 4 között. Gondoltam, kivárom, de sajnos a fogam belém nyűszített. Aztán... gyütt a szerencsés fordulat az egyik kanyarban. Fölfedeztem egy üresedést valamilyen nagy ház előtt, mondván, szabad parkolás ügyfeleknek. Pörölj csapásként parkoltam, mire azonnal megjelent egy bedobó ember, és betuszkolt a biztosítási ügynökséghez. Mondtam az alkalmazottnak, hogy szeretnék valami kis biztosítást. Kérem szépen, így az alkalmazott. Mennyi időről van szó? 1,5 óra. Az alkalmazott elővette a hivatalos táblázatot, 1,5 óra parkolás, 10 000 dolláros tűz és jégbiztosítás, ez a minimum. Megmagyaráztam neki, hogy legfeljebb az autómat verheti el a jég, és ez csak szerencsés fordulatnak számítana. Kérem szépen, 3 000 dolláros balesetbiztosításért nyújthatok 1,5 órai parkolást. Hát akkor inkább itt hagyom a kocsimat, és veszek egy újat. Kérem szépen, ez elég gyakori. Tovább utaztam a parkoló órák felé az egyik mozi előtt, de az emberek minden órában kiszaladtak a moziból és bedobtak egy érmét. Kisvártatva elfogyott a benzinem. És közben lassan sötétedni kezdett. Behajtottam egy benzinkúthoz, és miközben feltöltötték a tankomat, engedélyt kértem, hogy a mellékhelységet fölkereshessem. A WC ablakon aztán gyorsan kimásztam, végigkúsztam valami sötét folyosón, átlopakodtam egy raktáron, kisettenkedtem a hátsó ajtón, de csak hamar kiderült, hogy ez az autó. melyet a tapasztalt kutasok a hátsó ajtó elé állítottak. Gúnyos mosolyuk láttán fölébredt bennem az ősi, orientális büszkeség. Mit tudnának még csinálni a kocsimmal? Hörögte. Ajánlatot kérek, na mit?
1: Hát kérem szépen.
0: Olajcsere.
1: 10 perc.
0: Szelepcsiszolás. 1/2 óra. Átfestés. 1 óra. Fessék át zöldre! És olajcsere! Azon rohanni kezdtem a fogorvos felé, mert a garázsnyíkok figyelmeztettek, hogy pontosan 1 óra 10 perc múlva el kell vinnem a kocsit, különben porrá égetik egy külön erre a célra konstruált speciális parkoló kemencében. Csak hamar elfulladt a lélegzetem a szaladástól, mire autóbuszra szálltam, majd a végállomástól taxin folytattam utamat. 42 perc múlva érkeztem dr. Birnbaum házához, úgyhogy azonnal vissza kellett fordulnom. Még idejében érkeztem a benzinkúthoz, akkor kezdték locsolni benzinnel a kocsimat. Ekkor már világos volt előttem, mi a teendő. Visszahajtottam a fogorvoshoz, és a kapu előtt nekihajtottam a lámpaoszlopnak. Aztán megkönnyebbülten kikászálódtam a roncsból, és végre bejutottam a rendelőbe. A kezelés vége felé dühös autótülkörés hallatszott rendtől. Dr. Birnbaum egy másik páciense nyomogatta a dudát, türelmetlenül volt autón mögött. Amikor meglátott, rám mordult. Mondja, mennyi ideig akarja maga kisajátítani azt a lámpaoszlopot? Beláttam, igaza van. A privát lámpaoszlop kényelmét csak a nagyon gazdagok engedhetik meg maguknak az új világban.

0: A fordulat. A fordulat. A fordulat. Mielőtt a fordulat bekövetkezett volna, aránylag szürkén folyt le életem javarésze. Csak néha napján sikerült valamelyes figyelmet kelteni magam iránt, mondjuk például a Nagy Héber lexikon megszerkesztésével, amelyről több újság is beszámolt az irodalmi rovatban, hogy azt mondja fr.kisch.lex24.köt. Aztán, ha jól emlékszem, a nyári szünetben meghódítottam a Kilimandzsárót, és ha a rádió hírszolgálatának vezetője éppen nem náthás aznap, akkor biztosan megemlítettek volna az adásokban. Néhány évvel ezelőtt megkomponáltam Beethoven 10. szimfóniáját, és akkor végre megjelentem a Letztes Neues című napilap innen-onnan rovatában. A további fénypont az életemben, miután felfedeztem a rák ellenszerét, az egészségügyi miniszter személyes kihallgatáson fogadott, amely negyed óráig tartott az uruguayi urológus küldöttség megérkezéséig. Mi is volt még? Ja igen, utóbbi években történelmi kutatásokkal foglalkoztam, megírtam a zsidóság nagy eposzát, Ábrahám apánktól napjainkig 4000 oldalon. Ez ügyben meg is interjú voltak a rádió könnyű zenei műsorában. A nagy közönség azonban még mindig nem tudott rólam semmit. Ekkor következett be a fordulat. A dolog meglepetésszerűen történt. A Dizengoff sugárúton hozzám lépett egy kisfiú mikrofonnal a kezébe, és megkérdezte, mi a véleményem a dolgok állásáról. Oda se neki, feleltem. Majd csak meg leszünk valahogy. Azután hazatértem, és elfelejtettem az egész incidenst. Azonban az esti órákban rekett üvöltés hallatszott a szalonból, ahol gyermekeim szoktak a televízió készülék előtt a szőnyegen vacsorázni, és a küszöbön megjelent Amir fiam reszketeg alakja. Apu! Rögte a gyermek. Apu! A televízióban! Apu! Televízió! Apu! A gyerek ideiglenesen megbénult. Kihívtuk az orvost, és rövid időn belül hallottuk kiáltozásait a lépcsőházban. Láttam, kiabálta a doktor. Láttam, oda se, televízió. Csak akkor emlékeztem vissza, hogy tényleg állt az utcán egy másik kisfiú is valami filmfelvevőgéppel, amikor megkérdezték tőlem, hogy mi a véleményem a dolgok állásáról. És akkor a telefon is csengeni kezdeni. Suttogta a kagylóba egy jeruzsálemi matrón.
1: Köszönöm önnek, az emberiség nevében.
0: Az első csokrot a nemzetgyűlés elnöke küldte. Optimista nyilatkozatod a televízióban rendkívüli benyomást tett rám, így az elnök. Bravo! Két autógramot is kért. Aztán betúdultak a szomszédok, felsorakoztak a fal mellett, hogy lássanak. A bátrabbak megérintették ruházatomat, és gyorsan visszaugrottak. A kora esti órákban befutott egy hajfai építész, aki látni akarta a profilomat.
1: Pontosan, mind a másznap,
0: jegyezte meg, és pajkosan hozzátette. Oda se neki, mi? Részegítő napok voltak ezek. Gyermekkori álmaim megvalósulásának önfelett periódusa. Valahányszor a nép közé vegyültem, összesúgtak mellettem és mögöttem az emberek.
1: Itt megy, itt, a televízió, az oda se neki.
0: Az üzletekben nem egyszer előfordult, hogy a kiszolgálók tányérszerű kimerett szemmel néztek rám, elsápadtak és hangtalanul összecsuklottak, mert rájöttek, hogy én vagyok az a televízióból. Serdülő lánykák szemlátomást elolvadtak jelenlétemben, és virágok, virágok, virágok. Egészen őszinte legyek, a feleségem hozzám állása is teljesen megváltozott. Az egyik holttalan éjjelen kinyitottam a fél szemem a vackomon, és láttam, miképpen nézeget az asszony hosszasan, mintha először látna életében. Efraim, suttogta a kicsike, oldalról Goldára hasonlítasz. És én magam is megváltoztam. Járásom döngőbb lett, és megjelenésem súlyosabb. A mamám szerint 2-3 centimétert nőttem is. Szavaimat rendszerint így kezdtem. Mint a televízió egyik kulcs szereplője, csak azt mondhatom, de az elmúlt évek sok kudarca és csalódása után a nyavajást lexikonokkal, szimfóniákkal, eposzokkal érthető, hogy valósággal megrészegültem váratlan és példátlan népszerűségemtől. De a hozzávetőleges becslés szerint az egész lakosság látott a televízióban. József Milsteint kivéve. A fenti polgár lakásában ugyanis éppen akkor égtek ki a biztosítékok, amikor a televíziós jelenésem volt. Hosszú levélben rekonstruáltam, neki felléptem. Feltételezhető volt, hogy rövid időn belül átkeresztelik az utcát, amelyben lakom, valamely időszerű névre, mint mondjuk interjú fasor, vagy a képernyőn megjelentek sugárútja, vagy ilyesmi. Minden esetre új névjegyet nyomtattam. Efraim Kison, látták a televízióban, oda se neki, 1971. január 14-én. Ez, hogy őszinte legyek, elég nagy szükségem van manapság erre a névjegyre, mert a hálátlan tömegek kezdenek elfelejteni. Ijeszt a dolog. Nem egyszer megesik, hogy az emberek hűvös közönnyel viseltetnek irányomban, mintha csak egy szimpla író volnék. És nem televíziós jelenő. Megérdeklődtem Jeruzsálemben, hogy talán még egyszer lehetne sugározni szenzációs szereplésemet, de negatív választ kaptam, és a fizetett hirdetéseket letiltották. Igyekeztem az utóbbi időben olyan helyeken forgolódni, ahol kisfiúk fényképeznek a televízió részére, de eddig sikertelenül. Csak egyszer történt meg, hogy az operában már jöttek felém, amikor valaki mögöttem turkálni kezdett az orrában, és előnyben részesítették. Én is gyorsan turkálni kezdtem, de már késő volt. Most pánik hangulatban vagyok. Tegnap előtt közölték velem, hogy megkaptam a Bialik irodalmi nagydíjat. Kérdeztem, hogy felveszik a televízióban, de azt mondták, hogy nem. De el sem mentem. Az egyik takarítónő a televízióban megígérte, hogy behoz ősszel a Hogy ityeg a fityeg című szórakoztató műsorban. Hát most ez az egyetlen reményem. Addig kénytelen vagyok újból visszasüllyedni a reménytelen, sivár névtelenségre.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes, nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Most én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szemem. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, ne is félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dűlt rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még, nem csomóra, most. Tehát nem csak tart, díszít is. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyol meccsekre, kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik meg, ez meg nem történik semmi. Egyik se ült, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box. A boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff! Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad mindjárt. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. Ha balos betalál, ott

Mert már kérem, készült cipő, kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig. Nem szégyelték, nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltak. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, így. Igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmát. Válasz. A csizma azért ázik be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva várjál, semmit nem értek, várjál. Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt szokott az illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cédula. Ő, de meredek, mi? De ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a paka honvalat, viszi haza, tillárom haj, messzi. Otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit, ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te mar. 1200 forintért, tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír, vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát a veszi külföldi is, de az, hogy ha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, azzal igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. De nagyon jó bevált. Csak egy van, mert úgy kell bennem menni, hogy forogni így körbe. Így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk. Hordja egészséggel, lábon, előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van. De hogy csíz holnap is. Az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen tévériport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltóhelyek. Úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, így a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungal is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bótba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmát. Vezetőhöptárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögök, mert tudom, mit akarok mondani. Így, asszonyom, a csizma nem ázik be,

meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye, a humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott még mindig vezető. El tudnám neki intézni, hogy aztán ő is kézadna. De hogy fönnám, nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen, így a izébe.

0: Hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hála a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mintha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapba meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy, te hogy megy, a rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájc javára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt, képzeljék el. Indul a találkozó, szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdöget kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott ül kint. Mennek a fiúk, brillantin, konfetti, szerpentin, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára nem lehet, vagy valami, nem bírtam, hogy futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudjál. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a Grosics a kapuban. Minda. Pedig itt álltam, hogy ment ebbe? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára. Új brillantin, új konfetti, minden. Bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami is? Hát, nincs. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá, na szóval. Amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu, trikotás. Ja, nem gúnyból mondtam. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjukereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehet, hogy támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így, így. Mert itt a csipőknél itt már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca, semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, a padba meg rálagatod a lábára. Azt hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak magyar labdarúgás, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más! Szóval ez persze már elmúlt, hála a jó Isten! Mit tudom én, ki a felelős, mi? Szóval kérdezik, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának itt perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami vele fér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsik. Nénda! Ott meg fut valaki, oda né. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsik, hát akkor oda rugom. Ez így ment. Oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy. Azt mondja a Bozsik, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda. A labda megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai? Így kérdezte. Budai fut, jön a labda a budainak futás közben. Ide a lába elé. Ide. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel, ide elé, mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Hát hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja a budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok, lestoppolok. Hát ebben fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki, képzeljék. Maguktól nem jöttek rá, ezt képzeljék. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, négy oda. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt len, kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na, mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy írták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az üdő? 4:30, most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancból biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világon. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a külire, a hámlokára, ide előre. Azt mondok ott is magának, hogy kérdőzik ki, hogy Sany, ez a labda? Rábólintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy idei nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet se. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, az hétfőtől kezdve dolgozni, sóbálni. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Papp László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Papp meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Papp Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság, sorakozó. Bejönne Papp László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené. Jó napot kívánok. Elnézést kérek. Papp László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt, nem igaz?
1: Töredékek következnek Boncz Géza fejéből. De ezek a töredékek most egy érdekes népművészeti vásáról szóló levéllé állnak össze. A cserepeket bemutatja Boncz Géza, önök szíveskedjenek összerakni.
2: Kedves Marton elvtárs, mint azt a szerkesztőségi iroda legmélyén megbeszéltük, elküldöm írásbeli beszámolómat a Lekváros neméni tájjellegű napokról. Elnézését kérem a gírbegurva betűimért, ezt a levelet egy száguldó zetoron írtam. Azt, hogy miként kerültem a zetorra, még én sem tudom, de az a lényeg, hogy távolodom a falutól, és a kapával, kaszával utánam rohanó emberek már rég eltűntek. Hát akkor neki kezdek a levélnek. Hideg csípős, orkánszerű kabáttal érkeztem. Lekváros neménybe, a Batyú népművészet fellegvárába. Miközben talpunk alatt fütyült a Haki Tamás. Itt minden népi volt, még a nép is. A híres Csontkovács háza előtt vezetett az utunk. Barátom elmondta, ide botokkal érkeznek a páciensek, és néhány óra múlva, mint kovácsoltas kerítés, hagyják el a házat. Arrébb nosztalgia hullám söpört végig a falun, az 50-es éveket idézte a Mátyás napi kulákjárás. A farkas étvágyú nézők azonnal följelentették a szomszédjukat, persze ez csak játék volt, épp ezért névtelenül. Tolongás fogadott a tanácsháza udvarán. Mindenki kíváncsi volt, mert az éjjel egy furcsa állat jelent meg a följárati lépcsőn. Ahogy elnéztem, egy teknős béka lehetett. Egyre izgatottabbak lettek az emberek, kérdezték a mellettem elterülő agronómust. Mi ez? Ő nem tudja, volt a válasz. Szaladtak a gyógyszerészért, kérem, én nem nyilatkozom. Futottak az iskola igazgatóért, kérem, ez nincs benne a tanrendben. Végül is, hát hívták a tanács elnökét. Az megállt a csúszkáló valami előtt, feltolta kalapját, hosszasan gondolkodott, majd fontoskodva megszólalt. Ámberek, ez vagy valami, vagy megy valahová. A főutca mellett lévő Karcsi bácsi téri művelődési otthonban eredeti fővárosi népművészek lakó tömb környéki saját ihletésű tárgyakat árultak. Például bőrből készült napszemüveg, fából faragott májkonzerv, lószőrből font lószőr, nyereg alatt nyitott népi ellenőr, és egy szegecselt vaspánt, nehogy attól a nagy népművészettől széthattanjon a fejük. Már esteledett, mikor a nagy teremben megnyitották a gála estet. Volt itt nóta, néptánc, folk hátán folk. Alig győztük kapkodni a fejünket a röpülj páva elől. Ekkor a hátam mögött megszólalt a szakszervezet Vándor Zacskóval kitüntetett titkárnője. Azt mondta, hogy mi majd ott és majd mi vált válnak vetve, és majd erős bástya a mi résünk, mondják a nők, és... És hogy majd mi odaállunk, sőt, fölmegyünk, ott, ahol majd mi aztán majd megmutatjuk. És hogyha senki nem figyel oda, akkor legrosszabb esetben visszatesz. Van itt írnivaló. Papírom is fogytán, de tinta az van elég. Méghozzá házi főzésű. Hajnalban disznó toroson vettünk részt, töltsön egy hurkát kedvenceivel. A menyecskék sündörögtek, így aztán minden kolbásznak lába kelt. Iszogattunk, a hangulat annyira emelkedett volt, hogy a házigazdát alig tudtuk leszedni a gémes kútról. Lassan minden elcsendesedett, a zenészek szedték a házigazda sátorfáját. A bőgőből a tanácselnök hangja, és a bőgőtokból a lopott kakasok kukorékolása verte fel a vendégeket. Bekövetkezett a búcsúzás ideje. A kapu előtt a mára virradóra asszonyokká lett lányok kórusa. Frissen szedett virágénekekkel árasztották el az egybegyűlteket. Azaz bennünket. Lassan elindultam. Egy kivilágított ablak előtt megyek el. Bent egy fiatal pár bújik a paplan alá. Megszólal a fiú. Drágám, most te mire gondolsz? A lány. Arra, amire te. Akkor hozz egy üveg sört. Ez igen! Gondolkodtam magamban, ilyen rendezvényt még én sem láttam, szélesen a drágban.

egy maszek kisiparos szilveszteri köszöntője. Kedves kentek és kegyedek, régi és új lakónegyedek lakói, sok Pestre költözött makói, többek és egyedek, s egyebek között lengén öltözött ifjú hölgyek, kik vértölgyek tövében búcsúztok az évtől, hívtől csillogó szemű lányok, kik nagy talányok titkát kutatjátok, s kutatás közben megmutatjátok az utat, mely után sután kutat az, kit a tudásom épp arra űz, szűz sültre váró aglegények, vadregények, kései, hősei, nősök, ők már nem hősök, szeplősök, szeplőtlenek, nőtlenek, bőszen őszülők és szülők, hámból kirúgni készülők, orozva borozók, szeszt szopogtatók, bőrös malacot ropogtatók, kor helyett ki bor helyett rummal fűtitek fejetek Pesten is aligán, s nejetek most gurít hazatiteket taligán, ivók és evők, kedves vevők. Nevem Vince. Egy pince helységben kardigán kötök, hetenként négyet ötöt, kimondottam prima darabok, rendelnek tőlem a svédek arabok, s ha netán ön is rendelne nálam, most épp van ausztrál gyapjúszálam, s ajánlhatok kedvező részletet, s az árukészletet házhoz szállítom, s állítom, talál majd árumban örömet, s én is örömmel bővítem majd önnel növekvő vevőkörömet. De ha nem vesz, attól még nem lesz több a gondom, mert magunk közt mondom, a rendszer előtt le a kalappal. Még sose bírtam én fix anyagi alappal. De miért verjem dobra, hogy sorsom jobbra fordult, hisz aki egykor koldult, az is úgy ül ma a posztján, mintha sosem ért volna a sipőc konyha posztján. Ismerek egy delnőt, már rég felnőtt, ki most a presszóba hozza szóba, hogy manapság nincs része jóba. Kint több a bóné, csicsereg az akcsicsóné, s teli szájjal nyugatot dicséri, pedig a csóró hajdan a csíri telepen csámborgott fagyos teleken fázva, s bokázva járta a foxot, míg kiguberált pár kiló kokszot. De terítsünk terítőt a múltra, mint Szabó a pultra szövetet, még azt hívnék, hogy politizálok, ha folytatom egy szöveget. Már pedig nekem higgadt a vérem, én ezért nem politizálok, kérem. Kapjam meg a bérem, minden egyébtől személyen mélyen megkímélem. A politika rázós téma, de aki néma, azt elkerüli a tréma, s ha egy kis észt is befektet, tuti, hogy nem kap defektet. Amúgy is fáj a térdem, meg aztán kérdem, minek az érdem? Nekem nem kell érem, beérem kevéssel, ivással, evéssel, maximum taxi rum, s egy kis lósport géren, politizálni, ugyan kérem. Totózom, lotózom, időnként fotózom, s nem ugrálok, mint a veréb. Egy maszeknak legyen elég esze, hoci nesze, nem kell belég. S végül, mi gyönyört nyújt a szemnek, a női nemnek hódolok, mert esküszöm, hogy jobb dolog nézni a blúzt a sok kis pruskán, mint politizálni, nem igaz a pruskán? Későn fekszem, korán kelek, nem dicsekszem, de a felek csőstől jönnek rám. Már cserepes a szám, szaggat a vállam, de én nem lóghatok, engem nem fizet az állam. Nincs időm a boltból egy percre sem kimenni. Ha majd beadom az ipart egy szövetkezetbe, ott fogok pihenni. Már bánom, hogy kiszaladt a számon, ne vegyék komolyan, ez csupán olyan férc, élc, mit az ujjamból szoktam, hiszen amint mondtam, politizálni sosem szoktam. Nem mintha nem tudnám, mi van a glóbuszon, az én is trollin járok, nem pedig lóbuszon, de busz ide, busz oda, kimondom nyersen, az élet egy verseny uszoda. Ám ha úszni kell, elmondom titkon, hogy úszom inkább itthon, hol jól ismerek minden medencét, s Floridánál jobban kedvelem a dagályt, e déli bábos magyar velencét. Én innen ki nem bátorlok, inkább mángorlok a patyolatnál, az is jobb üzlet százszort a nyugatnál. Van, aki kikerült, és sikerült vagyonra szert tennie, és most van 1 millió pennie. Például a dadám, Madame Melitta, ki a csecsemőte járát mindig elitta, most Palm Beach-ben, a Hotel Beach-ben masszíroz, és dollárt kaszíroz a fasasokból, főleg a hasasokból, és már annyit kaszírozott, hogy a masszázsból és másból egy házat összemasszírozott. Nekem nyugattól nem kell más, csak zenek szárvén kukattól. Nálam keletje van a nyugati jazznek, de mivel kardigánt csak keleten vesznek, maradok Pesten tisztelettel, komázom egy kis telekkel, sem komázom miszterekkel. Persze, ha van esemény, lesem ér,
de csak mint csöndes idegen, bár a nemzetközi helyzet egy cseppet sem hagy hidegen. Mondhatom az ok, a sok atom kísérlet, mitől ez a kis élet örömmel vegyül, s gyakran nagy hegyül a mellemen, s kezdek hebegni, mert már lebegni látom a saját szellemem. S bár a politikához nem értek, s a véleményt kértek, a válasz mindig nemleges, nem vagyok teljesen semleges. Csak ingadozom, mint a bója, s a fejemet vakarom, de hogy akarom a békét, annak végképp OTP betétem a megmondhatója. Könyörgés magát. Jóságos Isten, Uram Teremtő, bűneim nagyok, haragszik rám az ég is, mert dacára, hogy hívő vagyok, politizáltam mégis. Bocsánatot ezúton kikérem, és ígérem, hogy jó maszek leszek, és máskor a jövedelmi adó bevalláskor sem leszek smuci. Csak bocsáss meg, s hagyj békében kardigánt kötni, Uram Teremtőn, a kommunizmusig.

interpelláció humorintem. Ki százezreket megnevettet, és a romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íja. Elméje elmén, vére felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap még, ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Fejre állhat, vagy falra mászhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja. Mégsem lelkélt a humorában, csak szomorúan ül szomorában. S idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hagyják lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós cittyák hajlan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Feléje nem leng a rend ingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat. A humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híja. De a hit győz a humoristán. Miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívó szittyák hajdan az íjat. A gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg kézfogást kap, hanem Haridi Frigyes díjat.

Tilos Rádió. A kertakarót hallottátok. És Kishont Ferenc születésnapja kapcsán ma humorizáltunk. A jövő heti irodalmi lépegetőben pedig folytatjuk az izgalmas Hitchcock és Truffaut beszélgetést. További jó hallgatást!

0: Tisztán úgy érzem magam, mint hogyha röpködnénk az időben, pedig a térben röpködünk, és ennek inkább ilyen hangja. De majd mindjárt MLI Super 65 összeszedi magát a pultban, ugye, mint tudjuk, ő helyettesíti Danikát, mi alatt ő forró talajról menekülve hagyta ezt az országot. Műsorunk több szempontból is, sérülésekből és sebekből vérzik, de ennek ellenére lesz ma este is, úgyhogy szép estét mindenkinek. Szevasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Morális Vállalkozók, és a mai alkalommal egy ilyen, hát fokozzuk a stáb személy összetételének a hangulatát. Úgyhogy velünk lesz Andi a mai estén, aki önkéntesként kapcsolódik az egyik programhoz, és majd tovább visszük ezt a, mi van most, az antidiszkriminációs hétnek a témáját. Egyébként Rolin kívül mindenki más itt van. Szevasztok!
1: Viri nincs.
0: Igen, és Viri sem tud itt lenni. Ah, igen, ezzel is fokozva egyébként ezt a hangulatot. Ati.

0: azon filóztam egyébként itt a kirekesztés kapcsán, hogy anyagosokról egyébként mit tudunk egyáltalán úgy beszélni, hogy ne legyen benne a róluk szóló diskurzusban a kirekesztésnek a mindent átszövő talaja, Petya. Nem? Tehát az, hogy anyagosokról beszélünk, az már eleve feltételezi azt, hogy ezek az emberek, ezek kirekesztettek, hiszen valamiért témává válnak, beszélnek róluk, problémaként jelentkeznek, és hát a problémás részek azok általában azért külön vannak a belső körön, most mondjuk így.
1: Hát attól függ, milyen drog.
0: Hogyha az illegális szerekről beszélünk.
1: Pálinka lovagrendtagjáról beszélsz, akkor az más, mint hogyha anyagosokról.
0: Jó, de az anyagosok meg a drog, direkt használtam ezt a sztereotíp kifejezést, mert egyébként ez az, ez már feltételezi azt, hogy itt illegális szerhasználókról beszélünk.
1: Hát igen.
0: Szia, Károly!
2: Az vagyok, bizony, az vagyok.
0: Ezt kihitte volna.
2: Honnan tudtad ezt?
0: Na, te vagy az egyetlen, aki betelefonál hozzánk.
2: Hát igen, olyan kényes témákat. Na, tudod, említettem délután a kábítószer, Bajer István. Na, a kaliforniai eset. Kínaiak. Teljesen ide fog illeni. Tehát a vasutakat ők építették, tehát importálták a munkaerőt. Amerikaiak 1800-as évek végén. És a kis kínaiak ott már nyomták a melót. Na most ők hozták az ópium szívást, tudjuk ott, mi volt Kínában, ott a angolok rájuk erőszakolták lényegében az ópiumot.
0: Rohadék angolok.
2: Mi?
0: Rohadék angolok.
2: Rohadék, de várjál, ez a végét, egy kicsit hosszú lesz, nem az.
0: De igen, de,
2: na,
0: a lényeg az,
2: hát nem lesz a hosszú. Na, a lényeg, slágfortokban.
0: De mit az ópiumháborúkat akarod elmondani?
2: Itt nehogy az ópiumháborút, Amerikát akarom elmondani, hogy hogy utazották Kaliforniában az kínaiak ellen az amerikaiakat.
0: Igen, de ezt tudjuk, de ezt elmondtuk már mi is tök sokszor. A kínai munkaerőre szeretnéd visszavezetni a heroin problémát.
2: Mi?
0: A kínai munkaerő piaci.
2: De nem, nem.
0: És az Amerikában dolgozó kínaiak.
2: De nem az a lényeg, hanem figyelj ide, öreg.
0: Jó, na mondjad.
2: Az a lényeg, hogy kinyomták őket Amerikából. Ott nem akarták, tehát Kaliforniából. Vagy vissza, vagy Kínába, vagy pedig Brit-Kolumbiába.
0: Mi nyomták ki őket?
2: Hát kinyomták, mert 10%
0: volt. Azért már vasút elépült, és már nem volt rá szükség.
2: Így van, nem volt már szükség rá. És beindult ellenük, az újságok nyomatták a szöveget, hogy a bűnözést a kínaiak, stb. És közben mennyi szerencsei vadász volt, mert épp akkor volt az aragráz. De a kínaiak ellen keltettek egy nagy hangulatot. Na, ennyit akartam.
0: Köszönjük, Károly.
2: És még egy mondat, amikor kimentek Brit-Kolumbiába, ott építették a vasutakat, tehát az egy angol gyarmat volt Kanada. Azok okosabban csinálták.
0: Hogyan?
2: 25% adót vetettek ki a importált ópiumra. Szervusztok.
0: Szervusz, Károly. Na hát ebből is láthatjuk egyébként, hogy látod, még a hozott példa, Petya, az is a büntetésről és a kirekesztésről szól, tehát hogy visszakanyarodva az eredeti nyomvonalra, hogy...
1: És miért kell most Fecó pontosan a kirekesztésről beszélni?
0: Nem kell.
1: Nem mondtuk el szerintem.
0: Nem kell. Hát ettől hangos az egész héten a rádió, akkor mondjuk el, hogy azért, mert most van a tilos rádió, a tematikus hét a kirekesztés ellen, antidiszkriminációs. De hogy ez a diszkrimináció is nem valami szép, az igazolat, hogy a kirekesztés azt talán egy... No, hogy az anyagosok esetében ezt túl lehet lépni, Petya? Tehát lehet úgy beszélni erről hétköznapi módon, hogy az ember ne esik a tudományosság csapdájába, de ugyanakkor emelje ki ebből a nagyon erős meghatározottságból, hogy ez egy bűncselekmény. Azért a tiltott szeretnek a használata, az bűncselekmény Magyarországon, és ez megszúri ezt a drogost. Hogy ezt meg túl lehet haladni, ezt a fogalmat?
1: Ja, de hogy most milyen szinten beszélünk kirekesztésről? Mert mondjuk teljesen más az a kirekesztés, ami mondjuk a nyelvben létezik arról, hogy a fűfogyasztókat megbélyegzik, vagy mondjuk az a kirekesztés, amivel mondjuk egy utcai heroinfogyasztónak mind nap találkozik, tehát mondjuk egy középosztálybeli fűszívó, az lehet, hogy azzal találkozik a médiában, hogy őt rohadt drogosnak tartják, de ugyanakkor nem fog annyi minden kirekesztéssel találkozni a mindennapokban, mint mondjuk egy utcai fogyasztó, aki mondjuk bemegy orvosi ellátásra, és már ott tapasztalja, vagy fog orvoshoz, vagy bárhova, vagy önkormányzathoz, akkor úgy fogják kezelni. Mert ott valószínűleg már vannak ilyen látható jelei annak, hogy ehhez a csoporthoz tartozik. Tehát így meg kell különböztetni egyrészt azt, hogy azok, akiknél ott nyilvánvaló, hogy ahhoz a csoporthoz tartoznak, ami így külső jelekből kiderül, vagy valahogyan kiderül, meg az, amikor mondjuk amikor van valaki egy ilyen rejtőzködő drogfogyasztó, és akkor ő tapasztalja meg azt, hogy egyébként azt, amit ő csinál, és egyébként tök normális életet él, azt így stigmatizálja a média.
0: Hát, hogy ő akkor fogja megírni.
3: Nem feltétlen kell legális szerepre gondolnunk, mert hogyha az alkoholistákat nézzük meg, ők is élnek, jó, mondjuk vannak ennek is stílusjegyei, de hogy az erőket is érik szerintem ilyen diszkriminatív.
1: Hát igen.
0: Az alkoholistákat kezelésre gondolsz, hogyha?
3: Hát ugyanígy, tehát orvosnál másképp ennek azért, ha láthatólag valaki alkoholista, vagy éppen mondjuk tök részeg, mintha te elnész és megvizsgáltatod magad.
0: Jó, de ott
3: meg
0: nem, a hétköznapokban
3: az emberek, érted?
1: Meg azt is tudjuk, hogy ezek nagyon sokszor összemosódnak, tehát hogy valaki a hajléktalanság, az alkohol problémák, drog problémák.
0: Na igen, az alkohol azért szélesebb
1: spektrumon mozog egyébként. Ezek mindig eléggé össze, vagy egymásra fonódnak. Úgyhogy...
0: Ez érdekes, mondjuk, amit feszekedsz lenni, tehát az alkoholista esetében azért egy sokkal szélesebb spektrumról választunk.
3: Azért mondom, hogy nem feltétlen kell csak az illegális.
0: És a kirekesztés honnan valósul meg az alkohol esetében, amikor már valaki hajléktalan alkoholista?
3: Nem, szerintem.
0: Pont,
3: tehát ha már olyanok az ivási szokásai, ami a környezetére nézve, tehát a környezete is felismeri, hogy ez már mondjuk innen a normális vagy szociális ivás, akkor szerintem onnantól kezdve azért elkezdi megbélyegezni, hogy neki alkohol problémái van.
0: Hát, azért szerintem az egy teljesen természetes közösségi reakció, hogyha első körben az alkoholistát megpróbálja mint egy szembesíteni a problémával, és picit lazítani ezen a kapocson, ami összeköti a közösséggel. Persze nem mondom azt, hogy mondjon le róla, vagy közösítse ki, de ez a heroin függő esetében is, vagy a heroin használ esetében is, egy bizonyos ponton meg kell tudni húzni a játszma határait a szülőnek, vagy a hozzátartozónak, de azért egy alkoholbeteg esetében szerintem ez...
1: Most gondolj abba bele, hogy mondjuk a munkaerőpiacon milyen diszkrimináció érheti azt, hogyha ő egyébként már mondjuk kezelés alatt is áll, de hogy mondjuk tudva levő róla mondjuk egy kisebb városban, hogy ő alkoholista volt. Hát ez nem feltétlenül csak az ilyen látványos jelekkel járó alkoholfogyasztás.
3: Hát igen.
0: Akkor inkább pozitív diszkriminációt
1: mondani. Az a stigma, hogy ő valamikor is alkoholista volt. Vagy
0: az a stigma előnyével, hát ha valaki hosszú évek után nem iszik, akkor a közösség általában azt mondja, hogy segítek rajta, nézd meg, nem iszik 3 éve. Tehát akár példaként veszi elő, nem gondolom azt, hogy kiközösítik a talprát alkoholistát.
3: Én mozogtam le a körében, és hogy tökre ilyen nagy dilemma volt, hogyha elmegy valahova dolgozni, akkor ő ezt elmondja, és hogy kiderül-e mondjuk egy céges buli, hogy ő tök abszinás, nem használ semmit, és hogy akkor elmondja, hogy ő miért nem használ, mert hogy igen, az emberek fejében lehet, a te fejedben ez egy pozitív dolog, de hogy a többség fejében ez az, hú, akkor lehet, hogy visszaesik meg, akkor hú, biztos bűnözött.
0: Hát én szerhez kötném azért, tehát az alkohol esetében azt gondolom, hogy erősítőleg hathat, a drog és kábítószer esetében mindenképpen gyengít az esetek jelentős részében.
3: Nem tudom. Kicsit nekem olyan, mint a börtönviselt sztori. Tehát, hogy megmondjuk-e, hogy böribe voltunk, vagy nem mondjuk meg.
0: Igen, de talán egy picit annyival élhetőbb, ha lehet ezt a furcsa kifejezést használni rá, az addikcióból szabadulás, a talpraállás, mint a börtön múlt. Hogy a talpraállást azt egyfajta rituálival, a leállás rituáliával lehet így destigmatizálni, tehát vagy hogy mondjam, így semlegesíteni ezt a stigmát. Míg a börtönviselt esetében ott kijössz, és onnantól kezdve folytatódik az életed a külső világban, de nincsen semmilyen aktus, nincsen semmi, ami téged tisztára mosna, vagy feloldozna. Ott egyszerűen viszed magaddal. Az biztos, hogy stigmatizált vagy továbbra is, hogy te is mondod, hogy az abszinens, hiszen meg kell magyarázni azt, hogy miért nem veszel részt a tudatmódosítószerek közös nagy fogyasztásában, még ezen a szinten sem.
1: Hát ez is elég gyakran összemosódik, tehát hogy börtönben is volt, meg droghasználó, vagy drogfüggő, vagy alkoholista is.
0: Igen.
1: A kettő stigma.
0: Azt hiszem talán, mert erről beszéltünk, a HIV-fertőzöttben egyesülnek aztán ezek, ahol olyan sok kimeneteli forrása van a kirekesztésnek, hogy miért. Igen, hogy ott a nem identitás menti jelentkező kirekesztés, amelyik szintén nagyon erős. Ugye most ezt kibonthatnánk ezt a topikot, hogy nálunk milyen erő, de ezt majd gondolom majd ebben a témában expert műsor megteszi.
1: Hogy hát, igen? Tényleg akkor, ha már kirekesztés, akkor tényleg olyanokról kell szerintem beszélni, hogy mit tapasztal egy átlag, mondjuk egy utcai heroin fogyasztó, mit tapasztal, hogyha mondjuk hívják hozzá a mentőt, vagy elmegy egy orvosi átkezelésre, vagy bármi ilyesmi helyre. És ezt gondolom, erről ti is tudtok mesélni, hogy milyen hozzáállás, vagy akár, hogyha igazoltatják az utcán a rendőrök, meg hogy eleve többet igazoltatják az utcán a rendőrök, és hogy...
0: Hát igen, alapvető, hogy intravénás droghasználó, aki mondjuk ebben a negatív szabadságban él, tehát a tényleg mindentől elszakadt szociális térben, ott valóban ő mondjuk a rendőrség részéről azért, ha nem is állandó zaklatás, de állandó szemelőt lét van, tehát ott bármikor, az benne van, tehát napi rutinban tartozhat adott esetben, hogy a rendőrökkel valamilyen módon kommunikálni kell. A kezelőhelyek pedig, amelyek mondjuk rájuk szakosodtak, szerintem ott azt gondolom, hogy ott korrekt ellátásban részesülhetnek, de hát az ezen túlmutató a hagyományos egészségügyi szolgáltatók felé, ha meg is jelennek, azok egyébként a nagy részt az Aher kórház. Tehát, hogy bemennek a toxikológiára, és akkor is szoktam őket küldeni. Nem, dehogy is nem, hanem nem, az Aher nagyon jó menedzseli az ő problémáikat, mert hogy alapvetően...
1: Hát, ugye, csak azt mondom, hogy mentőorvossal is találkozik. Ja. Esetenként, hogyha még túladagoláshoz kijön, vagy valami.
0: Azért az annyira ez a mentős túladagolás nem gyakori egyébként. Tehát vagy legalábbis a klienség...
1: Azt, kihívják a mentőt?
0: Hogy nem, maga az, hogy hát maga a túlvágás és mentő kombináció menedzselik, de mennyi? Egy éve mennyit mondasz? Ötöt?
3: Ötöt.
0: Amiről értesülsz? Most nem az egész országra
1: van. Hát
0: jó, de igen, csak azt gondolom, jó, azért egy viszonylag masszív, jó, de hogyha rálátsz egy 1000 fős egy populációra, és abban azt mondod, hogy nagyjából 5-ször bukkan fel heti rendszerességű kapcsolatnál és beszélgetésnél a sztorikból, meg amahányszor te hívsz, az azt jelenti, hogy ez valamennyire valid értéknek elfogadhatjuk ezt a becslést, ami azt jelenti, hogy azért nincsen napi rendszeressége benne a témákban az, hogy megint mentőt hívtunk meg.
1: Jó, nincsen, ha az durva lenne.
0: Igen, az mondja, hogy 5-ös. Miért, te mennyit mondasz?
3: Nem tudom, nem akarok számot mondani, csak nekem nem tudom, az van a fejemben, hogy azért a 8-ban elég gyakori, és emlékszem a konferenciánkon, ott pont az egyik orvos, azt hiszem, pont neked mondta, hogy a 8. kerületben igen sokat hívnak ki mentőt, de hogy még amúgy a 7-be is túladagolással.
0: Tehát, hát igen, a mentős képben volt, tehát hogy ő egy olyan becslést adott a saját praxisából, amit jól lehetett, hogy ő is kiegészített mindazzal a kvalitatív adathalmazzal, amit egyébként a munkája során beszerez, érted? Tehát hogy az, hogy mennyit beszélnek róla. Jó, persze, nem tartalom elemzést végzünk a sztorikon, de hogy az, hogy mennyire van esemény jelentősége annak, hogy mentőt hívtunk, az is utal annak a gyakoriságára, hogy akkor mennyit lehet. Nem tudom, itt hogy látod, hogy mennyire jelenik meg, amikor te találkozol kliensekkel nálunk a programban, a mentőhívás, vagy a mentőhívással kapcsolatos bármilyen jelenség, hogy találkozol?
4: Szerintem ők nem szeretik, tehát hogy én nagyon kevés ilyen esettel találkoztam, és nekem az a véleményem, hogy ők inkább kerülik, tehát ők próbálják házilagosan megoldani, hogy különféle módszereik vannak rá.
0: Hogy otthon, sósvízban a többi ízű hülyeskedés.
3: Igen, de lehet, hogy azért már nincs esemény értéke, azért nem beszélnek róla, mert hogy annyira gyakori.
0: Jaj, Reni!
4: Ez nem feltétlenül így láttam.
3: Jó, meg ki fogom deríteni.
0: Na jó, a műsor további részében majd kiderül az is, hogy mit gondolunk, hogy kirekesztik-e vajon azokat, akik kirekesztettekkel kerülnek kapcsolatba.

0: Szobak ugye azt kérdezte, hogy miféle brogó műsor ez, hogy még brogó zenese duke hozzá, he? Hát ezt ezzel mi is ugyanígy ültünk itt az elmúlt percekben, de hát drogos ez egyébként, csak ez kontextus kérdés. Egyértelműen. Ki kell rekeszteni a faszba az összes cselesztalast.
1: Amikor a 50-es években, mikor volt az a 30-as években, 40-es években, amikor a Anslingernek a szövetségi drogellenes iroda az így ráment a jazzzenészekre, és kimondottan a jazzzenészekre ment rá a marihuana miatt.
0: Hát a szórakoztatóipar az mindig állandó célpontja ennek is, hát ha gondoljunk be az alkoholtilalmat övező underground party világban, most úgy neveznék egyébként, majd mostani, mint hogy a drogtilalom megszüli az underground party világot, ugyanúgy az alkoholtilalom megszülte ugyanazt a rejtett kvázi droghasználó populációt, aki egyszerűen fehér középosztálybeliként azon, hogy elmeg már becsapok két vízkét, hallod, szétütök mindenkit.
1: Na, de most ez az inkább ilyen fekete külvárosi zeneként indultam.
0: Hát most is ilyen gettókról beszélünk egyébként általában. Úgy tűnik, hogy itt cserélgetjük csak a színdarabnak a különböző eszközeit, de nem igazán változik meg. Ugye itt felvetődött az a kérdés, azzal mentünk el, meghallgatni ezt jó kis zenét, hogy vajon a kirekesztettekkel foglalkozókat is kirekeszti-e az ember. Andi, te önkéntesként dolgozol már hosszú évek óta úgy egy tűcsere programban, hogy a te hivatásod az oly messzire található a segítői szakmát, hogy talán nem is lehet messzebbre menni, persze nem rendőr vagy, hanem majd elmondod te, hogy tulajdonképpen hogyan is kapcsolódsz a tűcsere programhoz, hogy mi lehet a motiváció ahhoz, hogy valaki pályán kívülről elmenjen egy tűcsere

0: program önkénteskedni. Tehát, hogy az mi löki meg az embert? Mert azért ez ritka dolog.
1: Ritka, de leginkább az érdeklődés, és az, hogy ez annyira egy más világ, amit annyira nem tudsz megtapasztalni egy olyan életben, ami nem kötődik a segítő szakmához, hogy itt teljesen ez így meglátod, és hogyha én úgy voltam vele, hogy abszolút érdeklődésből olvastam róla, így a tanulmányaim során, ami nem volt egy ilyen fő szakirány, vagy egy ilyen fő tanulmányi vonal.
0: Mit tanultál, Andi?
1: Közgazdaságtant, és ott ismerkedtem szociológiával, ahol ilyen választható tárgyként vehettem föl devianciát, öngyilkosság dolgokat, illetve volt egy ilyen drogpolitika című tantárgyam. Ott olvastam arról a Frankfurti intézményről, ahol belövőszoba volt, stb. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lenne megtudni, hogy Magyarországon van-e ilyen, mert hogy ez leírva nagyon-nagyon érdekes, de hogy el nem tudom képzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, és akkor kezdtem el így az interneten kutatni.
2: Hol olvastad?
1: Egy ilyen újságcikk volt kinyomtatva, így feladva ilyen házi olvasmánynak, és szerintem egyedül én vettem komolyan egyébként, mert úgy próbáltam beszélgetni, hogy vizsga előtt a többi diákkal, hogy olvastátok, és ja, hát így annyira nem. Úgyhogy nem nagyon fogott meg másokat.
2: Nem a Takács István Gábornak a ilyen beszámolója, a Frankfurti Café Fix.
1: De, igen.
0: Nagyon morális vállalkozók másodgenerációs alapítóta.
2: Még korábban.
1: Igen, ő volt.
0: Ja, igen, a drogjogi műsor oldaláról kapcsolódott a Pisti, nem is a morálisok oldalról.
2: TASZ oldalról.
0: Így van, TASZ oldal.
2: Őt kint töltött, azt hiszem, 2 évet, vagy egy évet a frankfurti
1: Café Fixben. Igen, szerintem neki volt ez a beszámolója. Igen, ez egy ilyen ajánlott olvasmány volt. És ez nekem nagyon megtetszett. És akkor elkezdtem az interneten kutatni, hogy egyáltalán milyen intézmény van itt Budapesten, ami foglalkozik drogfelhasználókkal, és akkor találtam a Kékpontot, írtam nekik egy e-mailt, hogy hát érdekel, hogy hát ha van valami lehetőség, és akkor Roli válaszolt.
0: Oh,
1: és akkor voltam nála interjún, és mondta, hogy akkor mehetek önkéntesnek. És így kezdődött.
0: Azt hiszem, hogy egyébként ráadásul, amikor, hogyha lehet ilyen belső működési dolgokat, hogy Roli, ugye amikor átvette ezt az egész kontaprogram irányítást, akkor ő elkezdte átalakítani természetesen a humán erőforrásnak a működését is, vagy magát, hogy nem tudom, hogy hívják ezt a, amikor ilyen személyzeti kérdések, vagy hogy hívják ezt, amikor személy kérdések, mindegy. Tehát ilyenkor az ember átalakítja a munkatársak körét is. És az egyik első önkéntes, sőt, azt mondja, hogy az első önkéntes volt Andi, aki...
1: Szerintem igen, mert ő kb. Akkor 1-2 hónapja dolgozott ott. És szerintem...
0: Ez azt jelenti, hogy hány éve látsz rá erre a térre?
1: Hát bő 3,5.
0: 3,5 éve. És mi a munkád a hétköznapokban, csak hogy lássuk a távolságot is?
1: Pénzügyi területen dolgozom, könyvelés, és ilyen jelentéseket írok.
0: Tehát, hogy
1: egy informatikai vállalatnak.
0: Na, lehetett, igen.
3: Engem inkább az érdekelne, hogy mit szólnak mondjuk a munkatársaid.
1: Nem mindenki tudja. Akivel jóban vagyok, ezt tudja, és így zombiként néz rám, hogy ez normális. De úgy elfogadják.
0: Biztos anyagos barátja van, ilyen szerint, de hogy az,
1: igen,
0: ilyen
1: tehát alap, hogy azt modellek. Hiszik, hogy én is cuccozom, vagy cuccoztam. Sőt, nemrég derült ki egy elég jó barátomról, hogy ő azt hitte, hogy én úgy kerültem ebbe a közösségbe, hogy volt valami szerelmi bánatom, én akkor rákaptam a drogokra, és bekerültem ebbe a közösségbe, aztán megnyugodtam, leálltam, és maradtam itt önként, és akkor így felvilágosítottam, hogy nem, ez nem így volt.
0: Látjátok, ez mennyire érdekes, hogy az emberi elme kutatja
3: a munkahelyén.
2: Ez egyébként kultúra függő, mondjuk Amerikában ez tökre elfogadott dolog, hogy az emberek járnak önkéntes munkára. Itt Magyarországon ennek
0: jó, de anyagosokkal, Petya, érted, ez nem az árvízvédelem.
2: Jó, hát ez egy Amerikában is egy stigmatizált foglalkozás, csak hogy azt mondom, hogy itt Magyarországon szerintem azért is néznek rá zombikén, hogy önkéntesen eljár még dolgozni a munkájában.
0: De stigmatizált foglalkozás egyébként? Akkor ezáltal azt mondod a drogokkal való segítésnek a hivatása, vagy a droghasználókkal, a drogjelenséggel való foglalkozás?
2: Szerintem egyértelműen így összekapcsolják az emberek. Tehát nekem is így a rokonságban biztosan észrevettem, hogy ezt így összekapcsolják, hogy ha ezzel foglalkozol, akkor biztos te is.
0: És tudod magad valamilyen módon semlegesíteni alól? Vagy nem érdekel?
2: Nem is akarom.
0: Aha. Tehát, hogy hagyod, hogy ez a kép megvan.
2: Szerintem nem érdekel különösebben.
3: Én nekem meg pont a tűcsere kapcsán volt ilyen tapasztalatom, hogy így többen megkérdezték tőlem, hogy de komolyan, te minek tanultál, ha tűcserébe dolgozol?
1: Júj.
3: Tehát minek jártál egyetemre? Tehát, hogy így alapból lenézik. Hát. És leginkább szerintem a tűcserét, mert mondjuk valaki szociális munkás, és mondjuk egyéni konzultációval foglalkozik, tehát ez a olyan fajta segítés, akkor lehet, hogy ő ilyen elismertebb, hogy hát milyen jó fej, hogy ő még megpróbálja segíteni, de hogy a tűcserének szerintem van egy ilyen plusz stigmatizált hatása.
0: Hát nem tudom, amikor a dzsungulban kint voltunk, nem is olyan régen történt, és az egyik srácnak a kocsi elromlott, és így mondtam, hogy vittem valamit, csak legalább megnézem, milyen hiba felderítés nagyjából. És akkor mondom, hogy nézzek, meg is mondtam, hogy mi volt a baj, nem tudom, valami egyszerű dologban, és mondja, hogy honnan tudom, hát mondom, autószerelő az első szakmában, mondom, nem mertem szociológus, addig volt egy ilyen is. Autószerelő, azt ide kijárt a dzsungulba. Tehát, hogy menjek oda, ilyen jó szakmában, és akkor itt szopsz kint a telepen, te nem vagy normális. Szóval nagyon érdekes, hogy azért ez is változó, hogy ki milyen módon reagál rá. Egyébként szerintem pont ezért hozták létre ezt az addiktológiai konzultáns formát, képzési formát és hivatást, hogy legyen egy ilyen semlegesítő törekvés, adjunk az egésznek egy ilyen moráltól semlegesített addikció, függőség elnevezést, hogy a függő az már eleve, az morálisan valamelyest megértjük, hiszen függ. És a cselekedeteit a függősége befolyásolja, lemondott a szabadságáról. Tehát az addiktói konzultáns, aki segíti ennek az embernek a gyógyulását tudományos alapokon, ugye ez már, hogyha nem azt mondod, hogy a tűcserébe dolgozom és leállok a Kávária tér a 8. kerületben tűcserén, hanem addiktológiai konzultáns vagyok, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy ó, micsoda szép hivatás, ez már fehér köpeny, érted?
1: Még annyit fűznék hozzá, hogy az én környezetemben a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az, hogy tűcsere. Tehát ha megkérdezik, hogy mi az az egész önkéntes dolog, és akkor ha annyit mondok, hogy egy tűcsere programban veszek részt, akkor így néznek, hogy az mi. És akkor aha, el kell magyarázni, mert nem, tehát annyira nem vágják.
0: Igen, mindig rettegtem attól, hogy szociális buborékban élünk, és egyébként valószínűleg igen. És mit szoktál mondani, hogyha nem a tűcsere programot, hogy vagy van ennek egy ilyen halvány a formája, amit mondasz, hogy mit tudom, egy ilyen egészségügyi szervezet?
1: Hát, hogyha így nagyon rákérdeznek, hogy hol lógok hétvégén, akkor azt szoktam mondani, hogy egy kávézóban. Hát kontakt kávézó, nem?
0: De tudod, hogy a kávét már régóta.
1: Tudom, teázó. Most már majd javítok.
0: Jó, ez is érdekes egyébként. Én az
3: jó, úgy érzed, hogy letagadod?
1: Nem, abszolút nem, csak nem érzem úgy, hogy azoknak az embereknek meg kell magyarázni, mert bizonyos szinten nem érnek fel arra a szintre, szerintem, de ez most nem ilyen lenézős duma.
0: Világos.
1: De tehát ők nem értenék meg, hogy ez miről szól.
0: És mit szólnak a szüleid, meg a család? Mondjuk onnantól kezdve, hogy először azt mondod, hogy hát fogok dolgozni egy ilyen programban, ez egy ilyen tűcsere.
1: Hát kezdik ott, hogy nem azt mondtam, hogy fogok, hanem, hogy hello anyu, dolgozom egy ilyen programban.
0: Piros arca. És...
1: végre. Piros
0: kérdezem, micsoda óriási szerencsém van.
1: Nem, hát azt tudni kell, hogy a szüleim orvosok, tehát így annyira nem állnak távol ettől, de hát anyukám ő sokkot kapott.
0: Hát gondolom, mert ő pontosan lehet a kockázatát.
1: És hát először megijedt, természetesen apukám nem nagyon szólt semmit, olyan diplomatikus típus. Aztán egy idő elteltével úgy büszkék lettek rám, és anyu sokáig kérdezgette, hogy úgy kb. Havonta, hogy na, és akkor mikor hagyod abba, de most már erről is leszokott. A nagyszüleimnek nem szabad elmondani, mert a nagymamám nagyon konzervatív, és ő biztos, rosszul hogy rosszul tudott venni.
0: Egyébként lehet, hogy pont ő lenne az, aki azt mondja, hogy látod, kislányom, végre valaki az irgalmassághoz eltalált közülünk is. Tehát, hogy ennél a generációnál benne van egyébként szerintem, tehát ők még rálátnak arra, hogy mit jelent a társadalmi segítés, a szolidaritás, az, hogy egy épülő országban, vagy akár azt megelőző nagy szegénységben hogyan számítottak egymásra az emberek, és hogy mit jelentett a tisztes szegénység, szerintem az mindenképpen beteszi a bélyegét egy egész generációra, akármilyen társadalmi szinten kapcsolódik is ehhez ezekhez a jelenségekhez. Ki tudja? Lehet.
1: Majd egyszer megpróbálom.
0: Szia, nagy, van ez a tűcsedet, hogy anyagosok. Hát ott
1: lehet
0: ezt
1: színni, hogy barrok.
0: Nagy, hány éves, hogyha nem titok?
1: Nagymamám, ő 75-ös.
0: Ó, hát akkor itt még nagy rálátások vannak a dologra, akár is nézzük. Na, hogy akkor igazából sikerül besimítani az életedbe valamilyen módon ezt a...
1: Már lassan függővé válok.
0: Igen?
1: Igen.
0: És mi az, ami bent tart? Mert azért az érdekesség, vagy az érdeklődés, az ki tud merülni?
1: Még nem merült ki.
0: Meg van annyi újdonság benne?
1: Van egyrészt, másrészt meg most már tényleg az, hogy érdekel, hogy mi van az egyes kliensekkel, mi történik, meg az egész kerületben mi folyik. Uh-huh. Tehát, hogy így tényleg életem része lett, hogy kell, hogy úgy ott legyek, meg mellesleg a társaság.
0: És hogyan lehet ott, hogy a drogjelenség azért többféle hivatás ír egymás mellett, akár egy ilyen programban is, hogy inkább a hivatás általános, tehát hogy mondjam, inkább a segítői rész az, ami vonz jobban, vagy az érdeklődésedet leköti, vagy inkább az általános, vagy a középszintje a működésnek. Tehát, hogy inkább az, hogy maga a drogjelenségnek a valamilyen értelmezése, hogy melyik áll közelebb, vagy inkább a segítői.
1: A segítő az biztos, hogy közel áll, és hát egyre inkább ez az érdeklés, mert korábban így tényleg semmit nem tudtam a cuccokról, tehát még a fűről sem, nem is találkoztam anyagokkal.
2: Ha már itt tartunk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a drogfogyasztókon belül milyen kirekesztés van, például a fűfogyasztók, igen, hogyan ítélik meg a heroinfogyasztót, meg
3: lehet, hogy az amfetamin a heroinfogyasztó.
1: Ja.
0: Neki is 30-as évek, azt ezt is megnézni. Neki mély, most Máté.

0: man, I'm young and I'm in my prime. Well, when you want me, hollin', I'll be there on time. Well, when there's right to do, send for the mighty one. Yes, when there's right to do, you better send for the mighty one. Yes, he'll stay on the job until the job is done.
1: Kevin még vagy két háromszor eljutunk a 60-as évekig.
2: Igen.
1: Jaj,
2: de jó.
1: Jaj, de legalább haladunk, érted?
2: Nem ma.
1: Az is valami. Ma már biztos nem. Na, hogy azzal jöttünk itt el, hogy, hogy szerhasználók egymás közt, és hogy ez annyira nem szerintem ez nem egy nem ritka, vagy nem egy ilyen rejtett jelenség, hogy a különböző drogok használói egymást fikezzek, hogy az alkohol-drog esetében ez egy állandó topik. Az, hogy bezzeg ti drogosok, akik látom én már 80 éves alkoholistát, de drogost még nem. Meg ezek az aranyos kis rigmusok, hogy van ennek valami olyan láthatatlan része, Petya, szerinted, amit így a hétköznapokban
3: nem csak szerintem az tök gyakori, hogy a konkrétan mondjuk marihuána fogyasztóknál, tehát mondjuk középosztálybeli fehér, jól szituált marihuána fogyasztók, azok teljesen ellenézik mondjuk a heroin intravenös heroin fogyasztókat, és hogy...
1: Hát a kokósokra fölnéznek a kis spanglisok.
3: Van egy ilyen vonal a drogreform mozgalomban is, hogy egy ilyen nagyon erős kanabisz vonal van, és mondjuk akik azt mondják, hogy foglalkozni kéne ártalomcsökkentéssel, meg hogy így igazából ez sokkal, sokkal mélyebb változásokra van szükség annál, mint hogy a kanabiszt egyszerűen csak átrakják a legális kategóriába, és egyébként megy minden ugyanúgy, ahogy eddig.
1: Na, de hát ők tehát, a pillen erősereg.
3: Nagyon sok ember van, aki támogatná azt, hogy a marihuánát például legalizálják, ugyanakkor lehet, hogy lenne egy olyan jelentős részük, aki akár még a tűcserés sem támogatja. És ez kiderült a közvetlen kutatásból is, amit Európában csináltunk, hogy hajlamos, hogy van egy ilyen jelenség, hogy többen támogatják mondjuk a marihuána legalizálását bizonyos országokban, mint ahányan jóval kevesebben, akik meg a tűcserét vagy az ártalomcsökkentést támogatják. Különösen egyébként a heroin felíró programnál ott például nagyon erős ellenérzés van még azok körében is, akik egyébként a marihuánát legalizálná. Hát így lehet ezeket differenciálni, ezeket vagy ilyen szinteket kialakítani, hogy most akkor kinek meddig terjed a toleranciája.
1: Hát nem biztos, hogy ez tolerancia kérdése, hanem azért itt az is fontos, hogy mennyire jók az önérvényesítésben, vagy mennyire jó PR-ban, azért a legalizációs szervezetek nagyon erős PR tevékenységet folytatnak, ezzel szemben a szakmai szervezetek, ők ugye más berkekben mozognak. Szia, Károly!
4: Szia!
1: Jaj, nem!
4: Bocsánat!
1: Szia!
4: A műsorba szeretnék.
1: Igen, de jó!
4: Szólni, ha lehetne.
1: Persze, élőben vagy.
4: Jó, köszönöm. Lincsi vagyok. Annyit szeretnék, hogy pont hallottam ezt a tűcsere programos dolgot, és marihuána. Na most én marihuána fogyasztó vagyok, már elég régóta. Mást a tűt még nem, de nem is fogom. De viszont a tűcsere programról csak annyit, hogy a 8. kerületbe lakom, és azért abban igazat adok én is, tehát megmondjam őszintén, én is ellene vagyok, de csak azért, mert ahova lépsz, tűket látsz. És ott, ahol nincs tűcsereprogram, ott azért ez nincs. És ha valaki ide jönne a 8. kerületbe, és meglátna, hogy naponta több száz tűhever mindenhol.
1: De hol? Tehát... Azért be kell jelenteni, hogyha találsz ilyet, van erre?
4: De ez minden napos, tehát nem fog naponta háromszor telefonálni, hogy tűk.
1: És szedi valaki a tűket?
4: Persze, egyszer láttam, igen.
1: De azért érdemes telefonálni, mondja.
3: Csak azt hát szerettem volna elmondani, hogy én is ott lakom a 8-ban, ráadásul a legérintettebb részen, tehát mondjuk én is érintett vagyok. És azt kell megérteni, hogy nem a tűcsere program az, ami okozza ezt a problémát. A tűcsere program az azért van ott, hogy megoldjon egy problémát, és az, hogy nem működik rendesen a visszaszolgáltatás, az, hogy nem lehet rendesen hatékonyan begyűjteni a fecskendőket, az inkább annak köszönhető szerintem, hogy az önkormányzat nem ad ez egy rendes támogatást, hogy fölessen venni embereket, akik ezt összeszedik az utcán. Nyugat-Európában ez ugyanígy működik, Tehát azzal, hogy mondjuk bezárjuk a tűcsere programot, azzal nem lesz kevesebb fecskendő.
1: De nincsen szó bezárásról, tehát az önkormányzat alapvetően azt gondolom, hogy együttműködő.
3: Nem, csak hogy mondta betelefonáló, hogy ő személy szerint nem támogatja a tűcserét, tehát hogy az nem oldaná meg a problémát.
1: Igen,
3: tehát,
1: hogy lennének. Igen, de azt hiszem pont az oldja meg a problémát, hogyha te, mint lakos, betelefonálsz és jelzed a megfelelő szerv számára, hogy itt injektorok vannak. Ezt megteted mind az önkormányzat, nem mind pedig a Kékpont tűcsere központban, ahonnan kimennek, és szerintem ez tök fontos lenne, hogy legyen egy visszajelzés a lakosság részéről, mert ugye csak akkor lehet ezeket a problémákat megoldani, hogy beérkeznek ezek a jelzések. Úgyhogy szerintem ez tök jó, hogyha mert hogy ez, tehát máshogy nem lehet összeszedni.
3: Nem, szerintem azért ez nagyon jó. Tehát most neki basszus egy ottani lakos, most ne ő foglalkozzon.
1: Ne foglalkozzon, de jelezni.
4: Hát de mert a lépcsőházakban.
1: De jelezni kell.
3: Nem azt mondom, csak hogy nem az ő felelősség, hogy összeszedjék, tehát nem neki kell ilyen betelefonálni, hanem ezt legyen az önkormányzatnak a felelőssége, hogy ez biztosítsa, hogy szedjék
1: össze. Azért az, hogy házról házra járni, vagy pedig a lakosság bejelentésére játszani, Petya, azért azt nem hiszem, hogy nem az a módja, hogy valaki...
3: Nagyon jó tudod, hogy a Losonci téri parkolóban minden reggel ott lesz 5-6 eldobált vecskendő.
4: Ez így van, most, tehát itt is napi három.
3: Ezt szisztematikusan, rendszeresen minden reggel össze kéne szedni. Én voltam Párizsban olyan tűcserében, ahol volt egy ilyen 6-7 fős ilyen utcai megkereső munkásokból álló bagázs, és az minden egyes hajnalba körbejárta azokat az utcákat, ahol tudták, hogy ez van, és ilyen vödörszámra szedték össze ott a fecskendőket, és amikor reggel már elkezdtek az emberek menni munkába, akkor ott nem volt semmi fecskendő az utcán.
4: Hát igen, csak szerintetek az önkormányzat kivesen az ki erre ennyi pénzt, tehát így igazából az, hogy minden reggel több 100 tűt összeszedjenek azért, mert segíteni akarnak olyan embereken, akik már elnézést nem érdemlik meg, mert hogy emeletes házak ajtajaiban hagyják a tűket, meg ilyesmi, ahogy gyerekek laknak.
3: De rajtad kéne segíteni, nem? Tehát meg rajtam, hogy ne botoljunk bele reggel a fecskendőben.
4: Igen, tehát ez az, hogy én nem csodálom azért, hogy erre nem adnak pénzt, mert összeszedhetnénk 1000 embert, aki naponta azt az 1000 tűt összeszedi, mert így nem egy van, nem kettő, tehát igazából én ezt valamennyire megértem, de igazatok van, mert persze, ha nincs tűcsereprogram, akkor nem is tudom, hogy mi lenne, csak ez azért így, igen, ez nehéz kérdés, ez a tűcsereprogram, az a baj, hogy még én is, aki drogfogyasztó, még én se támogatom annyira, pont ezért, mert nem értem meg, tehát így miért ne fizessenek ők is, mint egy én fizetek a cigi papírért, érted, tehát ők miért ne fizessenek azért.
3: A cigi papírtól nem lesz hívfertőzése senkinek.
1: Meg szerintem az nagyon fontos lenne, szerintem az, hogy betelefonálsz és elmondod ezt a problémát, én ezt előtetném, hogy ez annak a jele, hogy téged ez foglalkoztat. És szerintem nagyon fontos lenne, hogy azt megértsük, hogy mi, akik a kerületben dolgozunk, és te, aki a kerületben élsz, nekünk közös érdekünk az, hogy ez a probléma megszűnjön. És
4: én szívesen megyek szedni, tehát ez nekem az se gond, csak ne legyen ez. Tehát...
1: Meg eleve az, hogy ha már bejelented azt, hogy van, mert hogy hidd el nekem, hogy tudom azt, hogy van olyan szerv, aki kimegy, ilyen a Kékpont, de az önkormányzatnak a köztelt felügyelő is tudom, hogy szedik, csak fontos, hogy a lakosság részéről, mivel rengeteg tű van szétdobálva, legyenek olyan első emberek, akik betelefonálnak, és azt mondják, hogy...
3: Nem azért, de tényleg én is ott lakom, és volt többször is, hogy bejelentettem a Kékpontnak, hogy ott van a parkolóban az eldobált fecskendő, és hogy hiába jelentett be egyszer, mondjuk másnap reggel ott van helyette 4 új.
1: Petya, tehát, hogy így, Petya, hidd, hogy a
3: rendszeresen szisztematikusan kéne összeszedni, tehát hogy így nem az, hogy most akkor meglátok egy fecskendőt, betelefonálok, hogy ott egy fecskendő,
4: hát, nem...
1: De most tényleg látok, hogy vagy érted benne, hogy
3: ez itt az... Én minden nap látok fecskendőt,
4: minden nap, ez minden nap sok, tehát én az ajtóm elől viszem el folyamatosan, és egy olyan házban lakom, ahol szinte csak családok laknak. Volt 3 fecskendő, ami konkrétan 4 napig ott volt a lépcsőn, ahol lemennek, följönnek kutyák, tehát így én vittem le, és mutattam meg a gondoknak, hogy bocs, de így legalább nem tudom, így 3 napja ott áll a véres fecskendő.
1: És mit csinált a fecskendőkkel utána?
4: Fecskendőt fogtam és kidobtam.
1: Tehát megy a házhatási hulladékba.
4: Hát persze.
1: Ezt mondom, ezért, igen, tehát hogyha szólsz, te kimegyünk, szerintem ez nagyon fontos.
3: Jó, most már tudom. Ha a folyosón van a fecskendő, akkor az tök egyértelmű, de az utcáról szerintem akkor
1: is felkéne szedni. Igen, de az utcán felszedést, az a takarítóknak a dolga, a takarítók meg is fogják tudni tenni, amire azt gondolom, hogy lehet ezt erőltetni, hogy tegyék meg. De a házakban, a
4: lakásban,
1: az meg kell telefonálni nekünk.
4: De lehetne tájékoztatni az embereket, akiknek odaadjátok a tűket, hogy légy, legalább próbáljátok meg nem lakóházakban.
3: Tudod, miért nem viszi vissza, azért nem viszi vissza, mert hogyha a rendőr megtalálja egy használt fecsivel, akkor beviszi.
4: Persze, tehát, hogy ez is én megértem.
3: Csak... ez a, tehát, hogy ha például a rendőrök azt megértenék, hogy ne csesztessék ezzel, akkor azt gondolom, hogy sokkal többen visszavinnének, hogyha mondjuk kihelyeznének olyan ilyen konténereket,
4: amivel veszélyes hullékot be lehet dobni.
3: De én személy szerint, amit mondtál, azt egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy önkéntes alapon a lakosság is besegíthetne.
4: Én simán besegítenék.
3: Kiképezni őket mondjuk a két pont arra, hogy önkéntesként besegítsenek.
1: És szerinted ott a lépcsőházban lehetne elhelyezni egy olyan tárlót, amelyik valóban biztonságosan képes ezeket az injektorokat tárolni, hogy ez nem szerelnék le, vagy nem tűnne el, vagy nem lenne ennek baj? Tehát van olyan alakú közösség?
4: Nem, szerintem itt pedig azért van, tehát ez az egyik Práter utcai 16 emeletes, tehát van 190 lakás, de igazából itt normális emberek laknak, és azért egy kicsit zavaró, amikor itt tényleg lemész a lépcsőn, és a kutyám belelép a, nem tudom, hepatitiszes tűbe, tehát itt nem örülnék neki. És sajnos így nem egyszer. Tehát ez a baj, hogy nap mint nap ez itt van, és úgy, hogy nem is lehet kimenni a lépcsőházunkból, csak kulccsal.
1: Tehát igen, oda-vissza kulcsa. Ráadásul ezeken a részeken szedjük is egyébként, és pontosan tudom azt,
4: mert láttam. Tehát
1: igen, hogy ott tényleg nagy mennyiséget szedünk össze egyébként.
4: Igen. Ja. Na mindegy, de hát sok sikert, majd megyek önkéntesnek maximum.
1: Jó, köszönjük.
4: Jó, köszönöm.
1: Köszönjük. Ciao.
3: De el is felem fetszó, igazadom, hogyha a házban valaki meglát, igen, akkor azonnal hívja, csak még egyébként volt olyan, hogy kiraktam lépcsőházba a matricát, és így azonnal leszedik, hogy kék pont matrica, és így leszedik.
1: Tehát... mi meg rengeteg helyen látjuk még mindig.
3: Tehát, hogy... tehát csak, hogy a lépcsőházakban így nem leszedik konkrétan. Halló?
2: Halló, itt a Galani.
1: Ciao, Gali.
2: Hogyan csináljátok ezt a tűcsőre dolgot, hogy hány tűt vihetel egyszer egy ember?
1: Ötöt.
2: Öt. És gondolom,
1: ha visszahozott, akkor amennyit visszahozott, plusz az ötöt.
2: Na ez az, hogy az nem működik, hogy csak akkor vihetel egy darabot is fel, hogyha visszahozott egyet. Tehát ez innen megy.
1: Mert hogy egy az egyben cserét csinálni?
2: Igen.
1: Nem, az
2: igen,
1: a baj, hogy azzal kevés tű lesz kint, és az növeli a szúrát. Tehát, hogy ez a populáció gyakran használ, mert amfetamin használókról beszélünk, tehát, hogy több tűt használ, és hogy egyszerűen többnek kell kint lenni ahhoz, hogy a HIV fertőzés, vagy a hepatitis fertőzés ne induljon az útjára, vagy ne teljesedjen ki jobban.
2: Tehát inkább használt tűt, esetleg fertőző tűt, mint így hogy visszavigyen magával.
1: Így van.
2: Azért az elég súlyos.
3: Hát ez elég gyakran elfordul.
1: Igen. Úgyhogy ez jön.
3: De én szerintem, hogy amit látsz nyugati példákból, az, hogy ketté választják azt, hogy van egy tű osztó program, meg van egy tű visszahozó program. És hogy ezt nem szabad összekötni, tehát nem attól lesz kevesebb tű az utcán, hogy te kevesebb tűt adsz ki a fogyasztóknak, hanem meg kell azt könnyíteni egyrészt, hogy visszahozzák, másrészt azt, hogy olyan módszereket kell bevezetni, amivel fel tudják szedni gyorsabban az utcára a tűt. Szerintem ez a megoldás.
2: Tehát azt gondoljátok, mert én nem értek hozzá, azért kérdezem, tehát nincs ebben semmi prekoncepció a kérdésemben, szóval azt gondoljátok, hogy csak akkor nem lehet igazán hatásosan rávenni a fogyasztókat, a kihasználókat arra, hogy saját magukban összeszedjék és visszavigyék.
1: De lehet, csak ehhez olyan környezetet kell teremteni, amelyik egy első és legfontosabb lépése már törvénymódosítással kezdődik, tehát hogy ne legyen bűncselekmény az, hogy valaki kábítószert használ, mert addig ez mindig bűnjelként fog szerepelni rá, tehát már nem fogja visszavinni. Hogyha ez megvan, akkor kell rátérni az emberi tényezőre, a tudatosságot növelni, azt, hogy hozd vissza, mert akkor az mindenkinek jobb, az embereknek, az együttélésnek, mindennek, sokkal jobban tudjuk menedzselni, te is gyakrabban jössz hozzánk, tehát hogy működjünk együtt, és van egy még mélyebb szint, amikor azt is elkezded menedzselni, hogy az az ember, aki egyébként eldobja a műanyag palackot, mert már nincs benne víz, már nem kell nekem, még ő is ne eldobja, hanem visszahozza, és ez a legnehezebben menedzselhető rész. Tehát, hogy ezeket a szinteket kell végigjárni, most ott tartunk, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni.
2: Én múltban láttam egy buszsofőrt, sima BKV buszsofőrt, aki az utolsó cigit kivette a dobozba, és úgy, hogy hajtotta ki a munkaidőben, amikor látja mindenki, hogy mit csinál, tehát még kvázi fel is vállalja, hogy az a cég, aminek, vagy hát a cége is tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen alkalmazottai vannak, hogy úgy, hogy van azzal rendelte, dobta ki a...
1: ami a cég olyan az alkalmazott egyébként a buszosok esetében.
2: Igen. Szóval, hogy én ezt meg voltam rökönyödve, néztem, megkerekszem, hogy Uram, Isten, mi ez? És én ilyenkor mindig azt feltételezem, hogy ezek valami őskövületeken kihaló félben lévő emberek.
3: Abban mi gondoljunk bele, hogy mondjuk az alkoholfogyasztásnál ott mondjuk megvannak azok a helyek, ahol alkoholt fogyasztanak. Gondolj bele, hogyha mindenki az utcán használna, vagy fogyasztana alkoholt, akkor mennyi eldobált üveg? Így is elég sok van, de hogy akkor mennyi lenne? És hogy mondjuk ezt felfedezték nyugati nagyvárosokban is, hogy itt is azért az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy olyan helyszíneket, ellenőrzött helyszíneket létrehozzunk, amik a heroin használók használnak, és akkor ezeket nevezik fogyasztói szobáknak, és akkor ott például ezeket bevezették, ott egyértelműen csökkent a nyílt színű utcai droghasználat száma, ott helyben használják steril felszerelésre a drogot, és utána rögtön leadják a veszélyes hulladéktárolóba a fecskendőt.
1: Az, igen, tehát mondjuk itt koncentráltan...
2: És pénzt adni a begyűjtött fecskendőért?
1: Hát az nem megy, nincsen arra lóvé, arra senki nem ad pénzt.
3: Az egyébként Frankfurtban ezt bevezették.
2: Arra ad pénzt valaki, gondoltam, hogy egy alkalmazottot fizessen utána TB-t, nem tudom, bármit, adót, és hogy összeszedje ezeket az ingyentanokat, de arra nem ad pénzt, hogy a jó ember összeszedje, és...
1: Ahhoz is kell pénzt.
3: Szerintem hasznos vagy jó felvetés, meg volt is ilyen, például Frankfurtban csinálták ezt az említett tűcserében. Hogy először úgy fizettek a klienseknek, hogy visszahozott fecskendőnként adtak nekik valamennyi pénzt. Most ezzel az volt a probléma, hogy mivel rájöttek, hogy ebben pénz van, biznisz van, ezért elkezdtek így csomó fecskendőt elvittek, sterilt, és akkor te bekoszolták egy kicsit teával, és akkor hozták vissza, hogy ennyit hoztunk vissza használtat, és akkor így gyűjtötték a pénzt. Tehát ez nem működött. Úgy működik most jelenleg Frankfurtban.
1: Nem, ez akkor két hét lenne.
3: Hogy így kértek, vagy pályáztak arra pénzt, hogy a kliensek órabérben utcai munkásokként dolgoznak, de azok, akik átmentek metadonra, tehát metadon kliensek voltak azok, akik szedték a tűt.
1: De ott is nagy hagyománya van a bevonási ilyen formáinak.
2: Etédias fecskendő, tehát hogy én azért tettem, mi régen jártunk ki mindig a Gödörhöz sörözni, és azt csináltuk, hogy megvettük a boltba az üveges sört, és kiültünk vele, megittuk, és tanulhattuk az üveget gyűjtögető csöveseknek az üveget. Tehát, hogy mi magunk nem vittük vissza, vagy csak akkor, hogyha mentünk még egy körre.
1: Itt nem úgy tűrhető hepatitis fertőzött eszközökről beszélünk.
2: De hogy betétdíjas, tehát hogy nem tudom, figyelni kell először 1000 forintot, és utána legközelebb is, hogyha nem viszel vissza, akkor megint kell 1000 forintot fizetni, ha visszaviszed, akkor nem kell 1000 forintot.
1: Nem, ezek ez az ilyen típusú...
5: Hogy hozzáférjenek a fecskendőhöz, és az áramcsökkentésnek a legfontosabb dolga az, hogy hozzáférjenek, tehát hogy bármi áron, de hogy kapcsolatban.
1: És bármi áron, de hogy nagy
2: foglalkozat. Nem én fogom kitalálni az új dolgot.
1: De hát tök jó, ez a morális vállalkozó mindig szereti a külső vállalkozói tanácsokat, ezekből lehet sem megézni. Köszi.
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Na, és el is röppent itt az egy órácskánk a kirekesztésről, és mind ami erről nyílt. Egy hét múlva lesz újra morális vállalkozó. Köszi, hogy velünk voltatok. Hallgassatok tovább az antidiszkriminációval kapcsolatban a hetet. Vegyetek részt a programokban. Ezeket most nem tudtok elmondani, úgyhogy mindenki a tilos.hu-n szépen nézze meg a programkínálatot. A Gödörben és az Instantban lesznek majd ezek. Az 1%-os spotot majd még Attika be fogja adni. Muszáj lesz, de muszáj lesz, akkor megkeresed a CD-t, úgyhogy nem most, de majd megtaláljuk. Szevasztok!
5: Sziasztok!

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Sziasztok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3-as MHz-en, illetve a tilos.hu oldalon keresztül. A sajtószabadság napját tartjuk ma a Tilosban, és ehhez kapcsolódóan most következő bőfél órában Sárosdi Lillával és Kriza Borival fogunk beszélgetni. Én egyébként Krisztián vagyok, aki a spanyol inkvizícióban szokott szerepelgetni csütörtök esténként. Rögtön meg is próbáljuk utolérni telefonon Lillát, mert ő személyesen nem tud jelen lenni a beszélgetésen. Úgyhogy egy kis improvizálással kezdjük a műsort. Sikerül?
5: Igen.
4: Haló?
5: Haló?
4: Szia Lilla, itt Krisztián a Tilos Rádióból.
5: Hello.
4: Itt van velünk Kriza Bori, illetve jó néhány kedves arca pult mögött.
5: Igen, sziasztok!
6: Szia Lila!
4: A következő szűk fél órában akkor megpróbálunk egy kicsit faggatózni felületek. Művészet és közélet kapcsolata ezeknek a jelszavaink most. És veled kezdenénk, mert ugye te nem vagy itt, és talán egy kicsit kényelmesebb együtt a Borinak is fel tud adni a labdát. Tehát rögtön adódik a kérdés, hogy mit keresné valójában a közéletnek, a politikának, a művészetben? Te ezt hogyan éled meg, és úgyis, mint Schilling RP alkotótársa, ez hogyan gyűrűzik be nálatok a mindennapokban? Ba.
5: Hát átitatja valóban a politika, meg ugyanannyira a nyilván, mert abból dolgozunk, amit itthon megélünk, vagy az, amit külön-külön megélünk, tehát ez mindig összeadódik, meg összekeveredik a magánélet, a politika, ami ezen egymásra hatnak, ugye. Hát ő mindig fontosnak tartotta, vagy hogy az Árpiról beszéljek, mindig fontosnak tartotta azt, hogy a jelenről beszéljen, jelen társadalmi helyzetről, vagy akár ehhez kapcsolódó kérdésekről. Ezek látszanak is, mondjuk, akár ha most amiért ma megy, haragnapját nézem, ami szintén egy olyan kérdést vett föl, amit a Sándor Mária ihletett, ami akkoriban, amikor ez kibukkant, ez a dolog, vagy ő magára vállalta ezt a nagyon kemény szerepet, és neki indult ennek a harcnak párad magával, akkor minket ez nagyon szíven ütött, vagy elsősorban őt, hát nyilván ő dobja fel a témát, és utána mi adjuk hozzá a magunk kérdéseit, vagy gondolatait, és akkor így...
4: Ugye Árpi egyébként, mint a Kréta Közszínháznak a korábbi vezetője, 2008-ban egy hirtelen fordulat, ugye feloszlatta az egyébként nagy sikerű színházát, és egyszerűen krétakörként működtette tovább.
5: Krétakör alapítványként
4: a csapatát. És egyébként a mi műsorunkban, ha itt most szabad reklámban, a spanyol inkvizícióban is többször szerepelt ő, és azt mondta, hogy egyszerűen ez egy lelkiismereti felelősség, összefonódva valami fajta dűvel, valami fajta kényelmetlenség érzettel, hogy azt a hagyományos színházat, amiben fizetnek a nézők, hallgatók is hátadőlve nem interaktívan, gyakorlatilag csak szemlélődnek, aztán hazamennek, elalszanak, az neki nem felel meg tovább. És ugye elkezdett egy újfajta ilyen performatív fórum színházas elemekkel is dúsított műfajt kitalálni, megtalálni. Uh-huh. Volt például a Káva Színház is itt a rádióban, ugye Árok Tőnész Szomolyán 2010-ben például a krétakör azt találta ki, hogy valahogy összebékíti az ott lakók, ez két falu, úgymond magyarokat és magyar cigányokat.
5: Igen.
4: És több hasonló ötlet meg akció fűződik hozzátok a nevetekhez. Amennyire megfigyeltem, te sokáig inkább Árpi háta mögött voltál, talán az utóbbi időben ide inkább lehet hallani a te hangodat is. Most azért idéztem fel ezeket a kis momentumokat, és esetleg aki nem annyira követik, azok egy kicsit így be tudjanak kapcsolódni. Tehát ti ezt hogyan élitek meg, ezt az egész 2016-os, vagy akár csak a 2000-es évek változásaiban felgyorsult közéleti szerepet, és tényleg nekem ez nem világos, és nem egyértelmű, hogy ha valaki alkotó és művész, akkor miért kell, hogy ennyire áthassa az ő életét, munkásságát, az, hogy provokálja a társadalmat, mert ti ezt teszitek.
5: Hát nyilván azért, mert felfoghatatlanul felháborító az, ami történik. Tehát, hogy nyilván azelőtt nem volt ennyire, vagy ha az ember nem érdekelte annyira a politika, akkor nem látott bele ennyire a... De azért, amikor egy diktatúra kezd kiépülni, vagy diktatórikus elemek kerülnek az ember pofájába agresszívan, aljasul, és tényleg kriminális helyzet alakul, akkor egyszer csak annyira szűkül a folyosó. De az Árpádot mondjuk, én most csak magamról beszélek, mert őt már régebben is nyilván az, amit te is mondtál, hogy ugye feloszlatta ezt a társulatot, neki egy sokkal effektívebb dologra volt szüksége, sokkal közösségibbre, sokkal erősebb hatást akart gyakorolni a saját közegére, és kereste azokat a lehetőségeket, amivel igazán lehet vagy tanítani, együtt gondolkodni, kik azok az emberek, akikkel együtt lehet gondolkodni, együtt lehet haladni. És erre a színház azért határos volt, tehát azért ott bizonyos mértékig lehetett elmenni, ez való igaz. Visszatérve arra, amit én gondolok, hogy számomra ez én most már nagyon szorongok napjaimba is, tehát nagyon átitatja. Pont ezt a nem tudom jobban kifejezni, hogy szűkül az a mezsgye, amin én levegőt kapok, és ahol az emberek levegőt kapnak, és ráadásul az is valahogy a tegnapi közönség találkozón, mert tegnap is ez a Harag napja című előadás volt, valahogy az empátia is így szóba került, és illetve bennem is fölmerült az, hogy úristen, kezd az is kifogyni, az a kérdés, hogy meddig vagyunk empatikusak, vagy hol zárulunk be, hol van az, hogy már nem is hat rám az a dolog, vagy meddig kell addig, hova meneküljek már, hogy egyrészt, hogy hol a közömbösség, ugye, és hol van az, hogy magamat védem. Vagy ha részt veszek benne, akkor nekem mindig rehabilitálódni kell utána. Tehát bár magamra veszem ezeket a problémákat, akkor elkezdek vele foglalkozni, akkor felgyűlik bennem egy tehetetlenségérzés, vagy egy-egy tüntetésen valamennyire ezt levezetem, de gyakorlatilag nem, mégiscsak van, és szerintem nagyon sokakban ez a tehetetlen, visszafojtott, hihetetlen indulat, amivel nap mint nap én legalábbis konfliktus helyzetekbe kerülök. Tehát én engem nagyon megvisel ez az egész napi szinten.
4: Ugye vannak kritikus hangok, akik azt mondják, hogy igazából azért ez egy öncélú tevékenység. Tehát mondjuk Peti Györgynek a Petőfi tér melódi, hogyha megvan ez a vers, hogy megyünk az Agyém térre. Tehát, hogy van egy kör, jellemzően budapesti, belvárosi értelmiségi gyökerekkel, kötődéssel, folyamatosan mindenre reagál, napi szinten felháborodik, kiborul, bevonul, aláír, petíciózik, de valójában azt a hideg polgárháborús állapotot, ami itt Magyarországon van, ami létezik, ez semmilyen módon nem számolja föl, sőt, hogyha bármennyire is szomorú ezt így kimondani, de ha lehet ezt mondani, akkor még tesz is érte. Tehát, hogy bizonyos értelemben, bár értem én, hogy a maga tettetlen ember nehéz szabályokat erőltetni, de hogy valójában nehéz azt gondolni, hogy ez mondjuk a nagy kibékülés, ez amire szüksége lenne ennek az országnak, közelebb visz. Tehát például a kokáért azt képzelem, hogy
5: Krétakör
4: színházban is,
5: nagy
4: hogy, hát nincs nagy kibékülés, de hogy titeket is csak azok néznek meg, akik már eleve azt gondolják, hogy valamilyen irányba, valamilyen okból fel vannak háborodva. Úgy képzelem, hogy vannak még egyéb pólusok, ahol szellemi műhelyek, gyűjtőhelyek, ahol hasonló dolgok zajlanak, hasonló dolgok miatt vannak kiborulva, felháborodva. Tehát, hogyha még egy ilyen záró kérdéssel, egyfajta ilyen jóslással, sarkalással zárhatjuk ezt a kis kérdezősködést felé, tehát hova fut ez ki, mi lesz ennek a vége? Tehát te miből gondolod, hogy az a művészi eszköztár, amihez tudsz nyúlni, amit használtok, az egy, hogyha jól tapogatom ki, akkor az alapvetően azért ez a cél, akkor ez egy jobb és szebb Magyarországot fog megteremteni, vagy egy jobb világot.
5: Hát úgy nem tudok ennyire nagy hatásba gondolkodni, én örülök, ha egy-egy előadás után az embereknek a lelkéig elhatol az a kérdés, hogy empátia akár, vagy érted, ha egy kicsit kibillenti abból, hogy és az, hogy kommunikálunk róla. Nekem az is nagyon nagy dolog, hogy egy fórumon, tehát mondjuk egy előadás után van ugye egy ilyen közönségtalálkozó, az egy lehetőség arra, hogy egyáltalán mondjuk például én megtanuljak vitatkozni, vagy tehát az én annyira nagyokat nem képzelek, és bennem azért az van, hogy akár menjünk is, vagy hogy hagyjuk el az országot, tehát mert itt akkor már az ember gondol a gyerekeire, akkor már nem az van, hogy na most mi lesz az országommal, hát én szeretnék itt élni, de tehát én voltam itt előbb, én mondogathatom, de hát ha majd olyan lesz a helyzet, akkor azt fogom mondani, hogy nem, akkor elmegyek, de hát én is itt szeretnék élni, tehát hogy mondjam, hát ilyenkor még van az a, mondom, én két lépéssel látok előrébb, vagy annyival se, nem egyel, hogy akkor ott azon a beszélgetésen történik valami, nem tudom.
4: Egy kicsit pozitivistább vagy optimistább lezárás kapjon a beszélgetés.
6: De nem marad a Lillában, ő csak kérdezem.
4: Maradhat is, nem tudom, hogy nekem mennyi érte dolga van. Hát, gyerekzsivaj.
6: Ja, de nagyon érdekes, igen, amit mondasz.
5: Igen, ne haragudjatok, először is ezt elfelejtettem, csak annyira zavarba jöttem az elején, mert a Frici itt kérdezősködött, hogy mit töltsek le az iPad-re, és ne haragudjatok, szóval, hogy én nekem ma ott kellett volna lenni, de egyszerűen...
4: Ja, ez semmi baj nincs, hát végül is
5: 2013-ben az ott ülőktől
4: meg tudjuk
5: is
4: oldani, át tudjuk hidalni.
5: Ha ne haragudjatok, ezt akartam az elején mondani.
4: Bori, neked egyébként van?
6: Igen.
4: Lilla felé?
6: Hát én szóval nekem az első, egyik első krétakor élménye a Fekete Ország volt, és emlékszem, hogy én akkor nagyon, nagyon hatással kerültem annak a darabnak, de nagyon föl is háborodtam attól a darabtól, mert azt gondoltam, hogy ez a darab az egy ilyen iszonyatosan sötét, pessimista darab, és hogy lehet ilyen sötéten és pessimistán. Tudom, hogy aktuális hírekre épül, de hát nyilván azok úgy lettek szelektálva, hogy ez egy ilyen nagyon sötét képet fest erről az országról. Most nem tudom a dátumot, én ezt mikor láttam, valamikor a bemutató környékén, most ezt nem tudom felidézni, de biztos Lilla jobban tudja, hogy mikor volt a bemutatója ennek a darabnak. 2000-es évek eleje valamikor? Vagy hogy volt ez?
5: 2002.
6: 2002, igen.
5: Nem, várjál, Jaj, Istenem.
6: És mint egy ilyen önbeteljesítő jóslat, tehát az a darab, amit ott felfestett az a annak idején, az így, de nagyon provokatív volt egyben. Tehát ugye két dologról volt itt szó, szerintem, amit Alina említett, és ez nagyon érdekes, hogy a művészet, ahogy provokál, és közben arról beszél, hogy leülnek, és próbálnak kommunikálni a közönséggel, és megpróbálnak empatikusak lenni, meg kommunikálni. Tehát, hogy ez szerintem ez állati jó, tehát és ez és közben meg hát látom a tanástalanságot, nyilván ez a közhangulat, hogy mindenki hihetetlenül tanástalan, hogy most itt mi legyen, és nincsenek nagy igazságok, és nem lehet megmondani a tuti frankot, uh-huh. hogy mi a teendő. És hogy
5: az érdeke... Ja, bocs, hogy?
6: Igen. Mondja, de mert hallgatlak.
5: De csak az jutott eszembe, hogy mostanában az egy kicsit úgy szíven ütött, de úgy pozitívan, vagy valahogy olyan arcpirítóan igaz volt, amit itt a Friderikusz kimondott ebbe a azt hiszem a Tilla Tillával kapcsolatban, meg a ki az a őszhajú fickó?
4: Hajós.
5: Hajóssal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen bármennyire is, tehát hogy ez a személyeskedés, de közben kimondott egy olyan erős igazságot, hogy tulajdonképpen valóban ezzel azért föntartjuk ezt a egyébként tényleg mennyire szar, de hát be kell menni. Meg kell csinálni, ugye, de hát tényleg mekkora...
4: Valami olyasmit mondott, hogy a kis kompromisszumait mindenki megköti, vagy akár
5: igen, de igen, tehát hogy és abból a sok, tehát akik így mennek be, ugye ezt a rendszert tulajdonképpen föntartják valóban, hiszen most én nem azokról beszélek, most az egy másik kérdés, például akik közalkalmazottak, és mit tudom én, tanárok, orvosok, mit tudom én, stb. Mert ugye most a más az egy 80 ezer forintért való, tehát az olyan hihetetlen kiszolgáltatottság.
4: De most talán ebben nem is fulladjunk bele teljesen, hogy...
6: De akkor ebben én bocsánat, csatlakozhatok, miatt még belefulladnánk, hogy én másik irányból nézném azt, amit te most mondasz, Lilla, tehát hogy ezek a nagyon érdekes, hát nyilván gyerekes anyuka is, meg minden ismerősömnél van egy csomó gyerek, ahol mindenféle iskolák meg intézményben vannak, amit ugye az állami rendszer része, és hogy hogyan próbálnak az állami rendszernek a szereplői a maguk kis revolúcióikat megvívni, tehát hogy hogyan próbálnak még mégis nem úgy tanítani, kikerülni, és igazából, hogyha így néznénk, nyilván ezek a, tudom, hogy most nem ez a műsor inkább a művészet felé akarná vinni, de hogy azért ezt meg kell említeni, hogy ha lenne egy kis optimizmus, ilyen magyaros optimizmus, és úgy néznénk a dolgokat, hogy nagyon sokan próbálnak meg másképp csinálni, mint ahogy nekik diktálják, és hogy ezt észrevennénk, figyelnénk, méltányolnánk, akkor lehet, hogy a képet azért nem lenne annyira sötét.
5: De várjál, de szerintem egy nagyon fontos dolog maradt ki, hogy például pont az ilyen, tehát az a rendszer, ami azt fenntartja, hogy neked sunnyogni kelljen, ha még olyat is mondasz, az már eleve egy hibás dolog, tehát én nem akarom, hogy azt tanulja a gyerek, hogy ő nem állhat ki nyíltan, és mondhatja azt, hogy de hát pont ez a nem jó, hogy ne tartsuk fenn azt, hogy mi titokba kommunikálunk dolgokról, hanem hogy ezt szakítsa át ezt a hártyát, és ne legyen többi, ez leplezze le ezeket. Vagy legalábbis én ezt...
6: Hát én, ennek én nagyon drukkolnék én is, csak hogy ez ugye, az viszont már valóban ugye az kéne, hogy akkor ott lennének az egzisztenciális félelmek, hát, meg a bizonytalanságok, hát, hogyha valaki ezt nyíltan, és ott azt kerülik az emberek, hogy nyíltan, de valóban, és ott viszont megérthető, hogy ez...
5: Igen, csak van, akinél elfogadom, van, akinél meg azt mondom, hogy menj a picsába. Tehát aki megteheti, érted, hogy mert van olyan biztonságérzete, meg nem tudom, szóval azért lemondhat még arról a fél millió, most nem akarok ilyenekbe belemenni, de hogy mondjuk egyel biztosabban él, mint az, aki tényleg 80 ezer forintért a belét kitolja, és közben a gyomrukon állnak, érted? A szájukba állnak, és még így is azt mondja, hogy most már ki kell mennem, mert ez a mentős, ez elájult, ez majdnem éhen halt, mert nincs kajára pénze, vagy nem tudom. Tehát azért más, aki tényleg belül bemegy ebbe a ocsmány gigantikus geci tévébe, és azt mondja, hogy...
4: Élőadásban vagyunk egyébként, csak mondom közben.
5: Igen, tudom. Baj, hogy ilyeneket mondok? Jó.
4: Hát azt hiszem ennyire nem széles még a szólásszabadságban, sose volt kb. De ez csak úgy kedves figyelmeztetésnek szántam.
5: Jó, tehát hogy, és akkor azt mondom, hogy hát tényleg mekkora szemét szar ez az egész, és közben fenntartom. Tehát, hogy ez azért egy olyan cinikus.
4: Szerintem egy kicsit a fúldoklás után nevezzünk vissza a művészek, vagy a kvázi művészek a felelősségére, meg küldetésére, hogyha van nekik. Tehát azt én egy percig nem vitatnám, hogy a művészetnek, bár nem szeretem ezt a szót sem, meg az, hogy valaki művésznek titulálja magát, az is elég nehézkes manapság már. Tehát egyfajta ilyen gyomronütés vagy rugás a feladata, tehát hogy azért legyen egy ilyen erős, stimulatív ereje a dolognak, de én azért ezt szétválasztanám attól a küldetéstudatos tevékenységtől, amit esetleg ti műveltek, amikor kifejezetten közéleti eseményekre reflektáltok. Tehát, hogy valójában innen indultunk, hogy és itt kéne egy fényt esetleg meggyújtani, hogy most a felrázáson túl, vagy hogy mindenki érezze magát vacakul, tehát valójában hova visz ez az egész, amit esetleg ti is műveltek, és amit valójában sokan egyébként szeretnek, és...
5: Uh-huh. Hát például az, amire rákérdeztél az új néző kapcsán, ott annyira effektív volt az, hogy ez hova visz, annyira konkrét volt az, hogy hova visz, azt ott le lehetett követni, az, hogy bizonyos emberek elkezdtek egymással kommunikálni, ez nagyon sok mindenre kihatott, és nyilvánnek volt egy hosszú távú következménye, ami azon a helyen még remélhetőleg most is él, hiszen most is lesz egy következő, amiben pont a Lillával együtt dolgozunk, a Proics Lillával, aki ott ül most veletek, és ezeknek én tapasztaltam a pozitív hatását, ami nem ugye teljesen más, mint mikor látsz mondjuk egy tragédiát, ami például most a harag napjával példálozom, mert ez egy friss élmény, ma lesz, egyébként gyertek el, hogyha tudtok. Tehát ami egy friss élmény, ami szintén egy társadalmi jelenségre reagál, és valóban egy tragédia a vége, tehát ott direktbe föl van festve az elejétől végéig egy életút, ától eljut az illető a végéig, és ennek teljesen más a hatása, mert hát mondom, az egy fórumhelyzetet generálhat, kérdéseket generálhat, provokálhat.
4: Igen, a fórum helyzet, tehát ez az új nézős

0: ezeket a konfliktusos helyzeteket, jelenteket, mi magunk, akik ott vagyunk, tehát ott a falusiak, a falu lakói, és szinte magunk nevetjük el a szitukat, a helyzeteket, mert látjuk, hogy ez mennyire erőltetett, és mennyire komikus, és mennyire nem láttunk ki eddig a fejünkből. Tehát az egésznek volt egy revelatív felszabadító ereje, egyfajta üvtörténet a falu számára, ahogy azok a régi, senki által nem ismert eredeti konfliktusok gyakorlatilag feloldódtak, vagy ennek a kezdete indult. Ez országos szinten elképzelhetőnek tartanád, hogy valamilyen módon leütetve egymással?
1: Hát én nagyon sokat állhatok,
0: ellentétes újságírókat, meg politikusokat, vagy akár csak hétköznapi embereket.
1: Komolyan a TIA-é például ez egy fantasztikus eszköz, vagy maga a dráma, mert pontosan ezeket tudná igazából, amikor ez idealizált lenne, idealizált lenne ezt elképzelni, hogy ez sikerül, de én el tudom magamat idáig tolni, hogy ez lehetséges. De ezt mondom, ez szerintem ez a részemről egy idealizmus. Tehát most is azért ahhoz kell az, hogy partnerként ők ezt akarják, tehát kell az emberekbe a szándék nyilván. Várjatok, mert most a fiam beakadt egy kicsit.
0: Köszönjük is Fricinek a türelmet, meg el is búcsúznánk.
1: Várj egy picit. Jó.
0: És ne köszönjük arra, szépen, Lilla, hogy megosztottad velünk a kapcsolódó gondolataidat, így a sajtószabadság napján.
1: Jó, és még egyszer sajnálom, hogy így tulajdonképpen...
0: Dehogy, hát egy ilyen gyors bepillantás flash kaptunk abból, hogy a Krétakör házatáján hogyan készülnek a hétköznapokra.
1: Jó, hát örülök, ha használható.
2: Hadd menjen, Lilla, szerintem.
0: Hadd menjen.
1: Jó,
0: köszi szépen,
1: sziasztok. Sziasztok.
0: És akkor a maradék időben most már csak Kriza Borival folytatnánk a kis beszélgetésünket. Ja, amikor eredetileg felmerült, hogy így beszéljünk hármasba, egyébként én is így kvázi ejtőanyosként érkeztem a beszélgetésbe, így a tilos megmondó döntő embereinek a kérési javaslatára, akkor azt találtuk ki, azt mondtuk, hogy nézzük meg azt, hogy tehát a művészetnek, illetve a közéletnek van egymáshoz köze, és ha van, akkor milyen módon és hogy érdemes ezt művelni. Kapunk is közben egy telefont, megpróbáljuk felvenni. Hello!
3: Hello, én Simon Éva vagyok.
0: Szia, adásban vagy a Tilos Rádióban.
3: Ja, szia! Azért telefonálok, mert az előbb Horváth Ádámmal beszélgettem bent veletek a stúdióba, illetve a Tilosba, a Molnár Péterrel együtt voltunk adásban, és időközben rájöttem, hogy egy tévedést mondtam, és nem szeretném a hallgatókat félrevezetni, mert amikor az új médiatörvényről beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy a média tanács tagjait 9 évre választják, és újra választhatóak, és ez kikerült a törvényből, nem újra választhatóak, tehát ugyan 9 évre választják őket, de nem újra választhatóak, és csak ezt a hibámat szerettem volna korrigálni itt a műsorban, hát ha még többen hallgatják, akik az előző műsort is hallgatták.
0: Köszönjük szépen a
3: jó, köszi,
0: észrevételedet.
3: Köszi, sziasztok.
0: Emlékeim szerint ez amikor volt ez a EU-s felülbírálat, Neelie Kroes média biztosnő javaslataira lett ez módosítva, de az igazából most nekünk mindegy, tehát ilyen értelemben akkor jobb a helyzet sajtótörvény kapcsán. De Bori, most alapvetően azért mi ülünk itt a stúdióban. Te ugye szociológus vagy, és dokufilmes a szociológus, de leginkább mondjuk konkrétan egy produkció kapcsán dübörög a Nemzeti Rock szoktad téged emlegetni, vagy akkor törted át el inkább az inger küszöböt. Ugye ez egy ilyen 2005-ben, 2006-ban felvett több operatúr által összeszedett, aztán megvágott, de erről biztos ezerszer beszéltem ezer helyen, dokufilm, egy 70 perces munka, ami azért kuriózum, mert egyébként

0: jobbról is, meg balról is, hogyha szabad így mondani, tehát, sőt így mondanám, hogy szélső jobbról is, és szélső balról is, hogy még talán valami értelmes legyen, megdicsérték, szerették. Tehát a nemzeti rock művelőit, rajongóit mutatta meg a film. De ugyanakkor, és ők is mai napig szeretik ezt nézni, tehát nem túl rég néztem, hogy az Alfa Hír nevű, jó nevű oldalon is emlegették, hogy ez mennyire fontos munka, miközben esetleg úgymond balos, vagy mindenképp a nemzeti rockkal részben ellentétes oldalról is, mert ez is nagyon szerencsétlen jelenteni oldalokról kell beszélni, és imádták, szerették, és visszazóval látták azokat a kis koncepciókat, prekoncepciókat, amit eleve beleálmodtak. Ez nem egy mai munka, de nincs ezzel baj, tehát ugye a mai beszélgetés kapcsán is érdekes lehet az, hogy mert ez például egy jó példa volt arra, hogy valami hídverés, valami kapcsolat keletkezzen az oldalak között, hogyha vannak ilyenek. Ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire a klasszikus dokumentarista elveket akartad csak visszaadni, megvalósítani, vagy mi állt ilyenkor fejedben?
1: Tehát itt most aktivizmusról, meg művészetről van szó, ugye ezen a beszélgetés során, rádiós beszélgetés során. Hát én abszolút aktivistának tartom magam, és hol harcosabban, hol kevésbé harcosabban mondom el, meg kommunikálom az én nézeteimet a világról, társadalomról, de ez a film, ez egy másik történet volt, tehát ez egy szakmai munka volt, ami én azt gondolom utólag, hogy meg közben is, meg előtte is azt gondoltam, hogy inkább ez egy ilyen politikai antropológia, tehát dokumentálás, ami a klasszikus dokumentálás, hogy a lehető legtöbbet elmondani egy közegről, oda menni és megérteni őket, és meghallgatni őket, és pont ezért próbáltam kapcsolódni ahhoz, amit a Lilla mondott, hogy ez is empátia és kommunikáció, tehát hogy jelen lenni, anélkül, hogy különösebben én a saját nézeteimet próbálnám meg rájuk erőszakolni, csak kérdéseket föltenni és hallgatni, hosszan, sokat, sok időt eltölteni velük.
0: Tehát ugye itt nem romantikus volt szó... erőszak nevű zenekar,
1: igen, bocsánat,
0: környékén vizsgálódtatok, illetve velük beszélgetetek.
1: Tehát ez egy együttesnek a portréfilmje tulajdonképpen, amit most ugye azt mondani, tehát ő azt mondják magukról, hogy ők a nemzeti rocknak a mint műfajnak a képviselői, nyilván lehetne hosszan elemezni, de most talán nem is érdemes belemenni, hogy ez pontosan ideológiailag meg hogyan néz ki, ugye most azt mondják, hogy jobboldali radikalizmus, tehát ez mindegy, tehát a lényeg, hogy ez a szubkultúra, ez a világnézet, ez engem érdekel, tehát szakmailag érdekel, és arra gondoltam és tunk a Wiesner Balázs producer kollégámmal, hogy ez ebből fantasztikusan izgalmas dokumentumfilm lehet, és akkor persze itt belép az, hogy egy élvezhető darabot kell ebből csinálni, amit megnéznek emberek. Tehát, és itt akkor nyilván itt a művészetnek az eszközeivel dolgoztunk, de ugyanakkor meg itt azért ez volt egy nagyon tudatos dolog. Tehát, és az a válasz a kérdésedre az, hogy semmiféle ilyen egy hídverés, meg hogy a két oldal megél. Tehát én nem, már rég rossz, hogyha az ember elkezd ilyenekbe gondolkodni, akkor, amikor egy ilyen munkát végez. De ez nem zárja ki azt, hogy én szeretném, hogyha lenne hídverés, és megérteni egymást a két politikai oldal, meg nyilván ez, de ez mondom, hogy egy másik történet volt. Tehát itt szerintem lehet, hogy a Lillával ellentétben ott azon a ponton nem egy ilyen fajta aktivizmus motivált minket. Az aktivizmus, én nagyon sok teren, tehát én sok módon voltam, vagyok aktivista, de ott az akkor, nyilván ez nehéz leválasztani az embernek a lénye, az vannak aktivista típusú emberek, nem kevésbé aktivista típusú emberek, valószínűleg én az első vagyok, tehát ez nyilván benne van, amikor csinál valamit.
0: Csak a te személyes életedben, akkor ez nap mint nap így előbukkan ez a fajta intenció, hogy valamit így változtass magad körül a világban, vagy ez hogy kell
1: elképzelni? Abszolút. Tehát abszolút. Nagyon tudatos. Hát tudatosan, amennyire ugye eszközeim engedik, tehát én most itt az elmúlt években kisgyerekeim voltak, és a Facebook bejegyzésekben merült ki az aktivizmusom, de azt meg tudatosan műveltem, meg hát nyilván járok megmozdulásokra, meg tüntetésekre, meg aláírok dolgokat, tehát ezeket...
0: Hát ez sokan művelik, és mondom, ez mind szép és jó, csak nem, én például nem látom azt, hogy ez igazából egy ilyen egy ilyen intellektuális maszturbációnál, vagy egy ilyen valamilyen fajta ilyen feszültségkezelésnek terápiás célzatánál így, így előbbre mutatna. Tehát mondjuk az, az egy jogos kérdés lehet például, hogy ebben a filmben is szereplő egyébként magukat nemzetinek tekintő, de egyébként ex-skinhead szereplők, illetve Magyarszigeten feltűnő több tízezrek, meg esetleg mondjuk például egy ilyen belvárosi értelmiségi ilyen-olyan tüntetőzdi kör között van-e mondjuk bármi kapcsolódás. Most azon kívül, hogy most például azt lehet kitapogatni focis stadionok átadása kapcsán, hogy, hogy ők is elégedetlenek esetleg az adott rezsimmel, rendszerrel, kormánnyal, bármivel, de...
1: Most ne arra, hogy azt mondom, hogy rossz a kérdés felvetés, ez nem ez a legrosszabb, vagy a legszemtelenebb, amit az ember ilyen helyzetben mondhat, amikor kérdezik, de hogy nézd, tehát ami mondjuk a film tanulsága az, hogy, tehát ami a film tanulsága az az, hogy nyilván ezek a filmesztelenül nagyon tetováltan, nagyon mindenféle csúnya dolgokat, gyakran csúnya dolgokat kiabáló emberek, ezek az emberek is emberek, és hogy le lehet velük ülni, és lehet velük beszélgetni, és pillanatok alatt létre lehet hozni adott esetben barátságokat is, mert vannak közös nevezők, ugye ez ilyen, ilyen szinten
0: működik. Én amikor néztem a filmet, egyébként most újra megnéztem, akkor pont ezeket éreztem, hogy van egy-két bennelt topik téma, amiről az ember esetleg nem beszélne, vagy máshogy beszélne, de mondjuk alapvetően most bizonyos kultúrkörön belül, tehát most ezek a kis kocsmai hangulatok, ezek nagyobb ugyanazok, tehát ezek működnek, vagy működhetnek. Ugyanazokról a dolgokról beszélünk, legfeljebb más megoldásokat próbálunk javasolni.
1: Így van, tehát az árok, tehát hogy árokásás, meg hogy szét van szabdalva az ország, nyilván van egyfajta, én azt gondolom, hogy ez persze elit által vezérelt dolog, és valószínűleg tehát nagyon, nagyon nehéz, amikor nincsen meg, és ezért nagyon érdekes, amiket a Lilla mondott itt korábban, hogy leülni és kommunikálni és beszélgetni. Tehát amikor nincsen meg a kommunikációnak a legalapvetőbb szintje a hétköznapokban ebben az országban, akkor nyilván a illúzió, meg nem úgy kell megfogalmazni a kérdést, hogy hogyan hozzuk össze a bal oldalt, meg a jobb oldalt.
0: Ez nyilván csak egy erőltetett dolog.
1: Ez így nem fog, tehát nem fog leülni a két politikai pár. Szóval nem így a nézd, tele vagyunk a hétköznapi életnek a különböző interakciójában, ezer egy fideszessel, meg olyan emberrel találkozunk, akivel politikailag nem értünk egyet, mégis állati jól meg vagyunk, mert a élet más dimenzióiban nagyon jól el vagyunk, mert a gyerekeink együtt, nem tudom, mi játszanak a játszótéren. Tehát, hogy működik, abban a pillanatban az ember le tud csatlakozni arról, hogy ez olyan, és akkor nem szólunk hozzá. Tehát lehet ezeket, ezek közhelyek, de valószínűleg nagyon nehezen működnek a mai magyar valóságban, de hogy ezek, és ugyanez történt itt is, ez a film is erről szólt, hogy leültünk, beszélgettünk, együtt pálinkáztunk, és mondták, hogy miket dolgok, és meghallgattam őket. Tehát ez egy csodaszer, ezt javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg a másikat, tehát hogy ezek így nagyon hihetetlen dolgok történnek, amikor az ember elkezdi másikat meghallgatni, és szán rá időt, meg ez az empátia, mondom, amit azért mondom, hogy a Lilla nagyon jókat mondott, és őket is, tehát ugye próbálják ezt, csak ez egy lassú, és ez egy nagyon időigényes, meg hosszú folyamat, tehát az nem ad választ most erre a helyzetre, ami most van, hogy betiltják a népszabadságot, és tehát ez egy másik történet, egy másik dolog, és ez bocsánat, nekem ez egy ilyen, nyilván egy szakmai ügy volt ezt megcsinálni, ezt a dokumentumfilmet, a mindennapi helyzetre, vagy mindennapi politikai eseményekre való reakció az, hogy, és ezt nem szeretem, hogy ennyire lebecsülöd ezeket, amikor azt mondod, hogy ez most ilyen, nem is tudom, mit használtál, talán most fel tudnám idézni a szót, de nem akarom megismételni. Tehát én azt gondolom, hogy marha fontos dolgok, ezek mind szimbolikus gesztusok, ezek mind jelzések afelé, és minél többen csinálják, hogy aláírnak, hogy kimennek. Az jelzés azok felé, akik kevésbé aktivista alkatúak, és látják az emberek, hogy amit éreznek, hogy nem igazán jó, van kapnak visszajelzést arra, hogy sokan így gondolkodnak. Tehát van értelme, tehát ezt fenntartom, hogy nem tudom, nincs a kulcs a kezembe, hogy fog ez a rendszer megdőlni, bízunk benne, hogy valamilyen módon meg fog dőlni, de hát mindenkinek aki saját eszközei vannak, hát mondjuk nekem ez, tehát kinek milyen van. Meg a Lilláiknak az, hogy közönségtalálkozókat szerveznek, meg a kis provokatív darabjaikat megrendezik.
0: Most beletem ebbe a sarokba szorítva, lehet, hogy nem is alap nélkül. Én nem vagyok egy mozgalmár figura, tehát talán ezért mondok ilyeneket, de hát alapvetően az, hogy oldalakról beszélünk, az csak jobb hiány tesszük, mert én sem gondolom azt, hogy alapvetően igazi oldalak vannak, de azért vannak történetek, családtörténetek, vannak gondolkodási alakzatok, ritmusok, és ezek jelentősen eltérnek, ami mondjuk abba is kimerülhet, hogy mondjuk mit tekintünk Magyarország történelmének legnagyobb tragédiájának. Ugye itt azért egészen eltérő válaszok születnek, és alapvetően amit a másik Lilla, amit a Lilla is mondott.
1: Valamit, mondhatok valamit, ez nagyon jó, csak egy
0: nem, csak azt mondom, hogy én is csak fél mondat, tehát én is a kommunikációban hiszek a beszélgetésben, ezért mertem felhozni ezt a filmet, mert alapvetően ez erről szólt, hogy igazából nem akartam nagyon magasra tenni a lécet, csak annyira, hogy hallgassuk meg a másikat, vagy beszélgessünk egymással. Nekem ezért volt erős, és mai napig erős ez a produkció, amit te létrehoztál, és ezért látom ezt egy jó útnak, vagy járhatóbb útnak, mint amikor mindenki csak a saját a médiát olvassa, a saját tüntetéseire jár, a saját petícióit aláírogatja.
1: De kinek a tüntetése, szóval most én nem megyek el egy izére. Különben el szoktam menni, jelzem, pláne amikor még több időm volt, tehát én rendszeresen elmentem mindenféle tüntetésekre, alapvetően érdekelnek a tüntetések, tehát ez mondjuk ez ilyen szakmai érdeklődés, de hát az ember akar valamit, akkor nyilván ott mozdul meg, szóval ez nem is, ez egy teljesen irreleváns, hogy most most mondasz, hogy... De a kérdés az, hogy hogyan lehet nyilván ezen az iszonyatos padhelyzeten, ami most van, vagy jelenleg Magyarországon ezen változtatni, tehát nyilván te is ezt keresgéled, hogy ezen...
0: Úgy veszem le, ti vagytok most ezzel a munkád, de ugye mondtad, hogy nem tartod magad művésznek, de azért ez egy részben művészi produkció volt, mint dokufilmes, részben szociológus is vagy, tehát egyszerre tudós, egyszerre alkotó művész. Lillát azért alapvetően tényleg ezek címkék, és én nem szeretem őket, de hát az alapvetően itt most ez volt a mondókának a lényege, hogy úgyis, mint alkotó, úgyis, mint egyfajta kulturális elit, megint egy újabb címke. Tehát van valami küldetés tudatai többeknek. Úgy vettem le, hogy például a krétakörösöknek egyik irányban több-kevesebb, talán más témákban neked is, és hogy valójában what for, tehát mire fut ki ez az egész, tehát hogy ezt meddig toljuk, hova toljuk, az egész elmúlt fél óra, 40 perc, ez körülbelül erről szólt, most már körülbelül csak egy percünk van hátra, úgyhogy igazából csak azt tudod elmondani, hogy szóval szerinted ezt hitelesen te hogyan fogod eljátszani, vagy hogyan tudod, vagy érdemes eljátszani.
1: Tehát biztos, hogy az emberben, ha egy bizonyos kor után megfogalmazódik az, hogy amit itt csinál, tehát amikor azt mondod, hogy alkotás, akkor olyat alkosson, ami maradandó. Tehát ami nem múlik el, ami nem egy efemer valami, hanem ami megállja a helyét később is. Tehát mondjuk erre visszajelzés, hogy mondjuk most meghívtatok ide a kicsit a dübörök kapcsán 10 évvel azután, hogy elkészült, tehát mondjuk ez egy jó dolog, hogy még ennek van, azt gondolják még néhányan, hogy van ennek relevanciája ma is ennek a filmnek. De hogy igen, szóval, hogyha most az ember csinál egy nagyon aktivista, nagyon valami dolgot, ami most szól, most de különben aztán el fog telni sok idő, és már senki nem fog érteni, és már nincsen kontextusa, akkor tehát az lehet, hogy már nem, szóval az inspirálóbb, ha az ember alkotni akar, hogy olyat csináljon, ami időtállóbb, de közben meg erre szimplán csak egyszerűen a szakmai kritériumoknak kell megfelelni. Tehát, hogy ne akarjál valami nagyot mondani annak a rovására, hogy mondjuk, tehát például egy ilyen filmet meg lehetett volna másképp is csinálni, erről sokszor beszéltünk, hogy lehetett volna azt mondani, hogy ezek a fiúk, ezek a ördögtől való gonosz gyerekek, és hogy miket mondanak, meg különben is fasiszta veszély. Nem mondtunk volna újat, azt mondtuk volna el, hogy mi mit gondolunk róluk, ahelyett, hogy azt hagytuk volna megengedni, vagy azt hagytuk volna, hogy ők megmutassák saját magukat. Igazából mi ezt tettük itt a filmmel, és ezért szerintem ezért érdekes ma is ez a film. De ez most csak kifejezetten erre. Én nem tudok ilyen nagy alkotói tanulságokat megfogalmazni. Ez csak én, mint dokumentalista, ezek ott, amik így vezérelnek.
0: Köszönjük szépen. Az elmúlt 40 percben Sárosdi Lillával és Kriza Borival beszélgettünk a Sajtószabadság napja kapcsán, és egy kicsit azt próbáltuk körbejárni, hogy alkotói oldalról van-e tennivalója mai magyar valóságban az embernek, illetve hát ők jelesül mit tesznek, mit tettek az elmúlt időszakban. Hallgassátok a rádiót ezután is. Szevasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Robotálmok. Időszámításunk szerint 2055. Az elmúlt éjjel álmodtam, mondta LVX1 nyugodtan. Susan Kelvin nem felelt, de ráncos, bölcsességtől és tapasztalatoktól öreg arcán, mintha végigfutott volna valami mikroszkópikus méretű hullám. Hallotta? Kérdezte Linda Resch idegesen. Az történt, amit előre megmondtam. Linda alacsony volt és fiatal, a haja sötét. A jobb keze kinyílt, aztán összezárult, megint kinyílt. Kelvin bólintott. Elvex, mondta halkan. Légy szíves, ne szólalj meg addig, amíg nem mondom ki újra a neved. Semmi válasz. A robot úgy ült a helyén, mintha egyetlen fém darabból öntött szobor volna, és várható volt, hogy egészen addig így marad, míg meg nem hallja a nevét. Mi a kompjútere jelszava, Dr. Resch? Kérdezte Kelvin. Akár ön is beadhatja, ha így kényelmesebb. Szeretném megvizsgálni a pozitronikus agyszerkezetét. Linda keze megrebbent a billentyűzet fölött. Megszakította, majd újra indította a feldolgozási folyamatot. A monitoron egy aprólékosan kidolgozott ábra jelent meg. Kérem, engedje meg, hogy belenyúljak a számítógépébe, mondta Kelvin. Resch egyetlen hang nélkül apró biccentéssel adta meg az engedélyt. Mi sem természetesebb ennél. Ugyan mit is tehetne ilyen helyzetben egy hozzá hasonlóan új robotpszichológus, aki eleddig még semmit sem bizonyított be? Ki mondhatna ellent az Eleven legendának? Susan Kelvin lassan, alaposan áttanulmányozta a monitoron megjelent ábrát. Körbeforgatta, lejjebb húzta és feljebb csúsztatta, aztán hirtelen beütött a billentyűzeten egy parancssort. Olyan gyorsan mozgott a keze, hogy Linda nem látta, mit ír be. Az utasítások hatására az ábra felnagyítódott, és közben megmutatta egyik, korábban elrejtett részét. Susan Kelvin folytatta a munkát, göcsörtös ujjai fáradhatatlanul csúszkáltak a billentyűkön. Az öreg arc meg sem rezdült. Úgy tűnt, mintha Kelvin elképesztően bonyolult számításokat végezne a fejében, miközben az ábra változásait figyeli. Linda elgondolkozott. Így egyszerűen lehetetlen volt elemezni az ábrát. Ehhez a munkához minimum egy kézi komputer kellett. Az öreg hölgy azonban csak a szemét és az agyát használta. Vagy lehet, hogy mini számítógépet ültettek a koponyájába. Vagy talán az agya tényleg képes ilyen feladat elvégzésére azután, hogy az elmúlt néhány évtizedben gyakorlatilag más sem tett, mint hogy tanulmányozta és analizálta a pozitronikus agy felépítését. Lehet, hogy éppen úgy érzi a struktúrát, ahogy mondjuk Mozart ráérzett művei alaptételeire. Mit csinált Resch? Kérdezte Kelvin nagysokára. Linda kisé idegesen válaszolt. A fraktális geometriát alkalmaztam. Azt látom. De miért? Mert erre korábban nem került sor. Arra gondoltam, hogy az így kialakuló agyszerkezet talán minden eddiginél bonyolultabb, az emberi agy felépítéséhez hasonlóbb lesz. Konzultált valakivel, vagy a saját feje után ment? Nem konzultáltam, a saját ötletem volt. Kelvin hosszan a fiatal nőre merett, a szeme elhomályosult. Ehhez nem volt joga, mondta végül. Resch, kinek képzeli magát, hogy engedély nélkül belevágott ebbe a dologba? Erről még én magam is kikértem volna mások véleményét. Attól féltem, hogy nem hagyják végrehajtani a kísérletet. Igen, valószínűleg leállítottuk volna. Tehát, Linda Resch hangja elcsuklott, de erőt vett magán. Tehát most kirúgnak? Valószínűleg, mondta Kelvin. Vagy előléptetik. Attól függ,
mi lesz a véleményem azután, hogy átnéztem ezt az egészet. Talán le akarja állítani el? Linda Resch kis hián kimondta a nevet, amelynek hatására a robot aktiválódott volna. Szerencséje volt, időben észbe kapott, és így nem követett el újabb hibát. Ebben a helyzetben nem engedhette meg magának a melléfogás luxusát. Persze az is elképzelhető volt, hogy a történtek után teljesen mindegy, mit enged meg magának. Szóval le akarja állítani a robot működését? Eszébe jutott valami, amit eddig is tudott, de ami csak most gerjesztett benne döbbenetet. A nagy öreg, Susan Kelvin elektronpisztoly tartott magánál. Dr. Kelvin minden eshetőségre jó előre felkészült. Majd meglátjuk, felelte Kelvin. Egy robot túlságosan drága dolog ahhoz, hogy csak úgy egyszerűen leállítsuk. De hogyan lehetséges az, hogy álmodott? Az ön által elkészített pozitronikus agyszerkezete meglepően hasonlít az emberi agyéhoz. Az emberi agynak szüksége van az álmodásra, a reorganizáció érdekében, valamint azért, hogy ideiglenesen megszabaduljon a működését zavaró tényezőktől. Elképzelhető, hogy ennél a robotnál is hasonló szituáció idéződött elő. Megkérdezte tőle, hogy miről álmodott? Nem. Amint kijelentette, hogy álmodott, azonnal idehívattam önt. Nem akartam egyedül megkezdeni a jelenség vizsgálatát. Kelvin arcán átsuhant egy egészen halvány mosoly. Tehát léteznek bizonyos határok, amelyeken nem lendíti át a vakmerősége. Ennek örülök. Sőt, egészen megkönnyebbültem tőle. Jól van. Akkor derítsük ki közösen, miről is van szó. Kis szünetet tartott, majd éles hangon felkiáltott. Elvex! A robot feje könnyedén az irányába fordult. Igen, Dr. Kelvin. Honnan tudod, hogy álmodtál? Éjszaka történik, Dr. Kelvin, amikor sötét van, felelte Elvex. Hirtelen fény támad, bár egyetlen fényforrást sem érzékelek. Olyan dolgokat látok, amelyekkel nincs valóságosnak értékelhető kapcsolatom. Hangokat hallok, furcsán reagálok. Amikor átkutattam a szótáramat, hogy megkeressem ennek a történésnek a kifejezésére leginkább alkalmas szót, rábukkantam az álomra. Miután elemeztem a szó jelentését, arra a következtetésre jutottam, hogy álmodom. Kíváncsi lennék, hogyan került elő a szótáradból az álom szó. Linda intett a robotnak, maradjon csendben. Én tápláltam belé egy emberi szókincsbázist, mondta.